0: mondták ugye régi időkben, hogy a vasárnapi zárvatartásból élünk, ezt lehet csinálni, de csak rövid ideig. Tehát látni kell, hogy ez a fajta infláció visszaesése, ami egyfelől jó, én is szorgalmaztam mindig, hogy legyen így, ugyanakkor ennek az ára igen magas, hiszen ha se beruházás, se export, se fogyasztás nem nő, akkor az egy hibernál gazdaság marad. Most lehet, hogy egy 1%-ot meghaladó összeg lesz a tényleges növekedési ütem, de az nagyon-nagyon kevés.
1: A Kármán András pénzügyminiszternek ugye az ígéretek szerint mindjárt itt augusztusban be kell nyújtania, vagy módosítania kell az idei költségvetés, aztán ősszel októberben a jövő évit is be kell nyújtania, ugye október a határidő, és aztán még ott van egy ilyen közép- és hosszú távú költségvetési terv, amit be kell mutatni. 6-7%-os idei hiányról kell indulni, mekkora kiigazításokra számít? Elvileg ez pár hét is meg kell, hogy jelenjen.
0: Hát azt gondolom, hogy igen jelentős kiigazításokra van szükség, hiszen azok a spekulatív számítások, amiket végeztünk, illetve kollégák végeztek, azok azt mutatják, hogy ha tovább mentek volna a dolgok úgy, ahogy a Nagy Márton minisztersége alatt mentek, akkor ez elérte volna 9-10%-ot, amit nem lehet tolerálni. Minél inkább igaz az, hogy nincsenek talált pénzek. Tehát úgy, hogy most valakit elvisznek, és ráteszik a kezüket a vagyonára, és ezt a vagyont szétosztják Robin Hoodként a lakosság között. Tehát ilyen pénzre ne számítsunk. Az Európai Unióról mondom én gyakorló pályázóként az a jellemző, hogy ha valaki tud egy ilyen európai pályázatot megnyerni, pályázom be, nyerje meg, jól meg fogják fizetni a munkáját, de nem azonnal. Itt a unió működése miatt akár 2 éves, vagy még hosszabb késés is lehet. Ami ugye azt jelenti, hogy most rövid távon, tehát ide augusztus, szeptember, októberben eredendően a világ pénzpiacairól tudunk csak pénzt fölvenni, és annak pedig feltétele az, hogy azt lehessen mondani, hogy az országban a közpénzügyek rendben vannak, jó irányú fordulatot vettek, és ezt érdemes finanszírozniuk adottan a japánoknak, az araboknak, vagy bárkinek a világon, akik hajlandók magyar kötvényeket lejegyezni.
1: Milyen elvárások vannak, mert hogy erről indulunk most, erről a 7%-ról, és ezt egy pár év múlva 2030-ra 3% alá kellene az ígéretek szerint vinni?
0: Én azt gondolom, hogy egy nagyon jelentős kiigazításra van szükség, és nem azért, hogy különféle külföldi elemzőknek a jó indulatát megnyerjük, hanem az ország saját érdekében. Azért azt látni kell, hogy ezek a számok, amikről beszéltünk, tehát most a 10%-os hiány az nem azt jelenti, hogy az állam kiadásainak minden tizedik forintja nincs fedezve, hogy az állam az körülbelül a közös vagyonnak, a közös kiadásoknak a felét költi el. Tehát ha ez a nemzeti terméknek a 10%-a, az állam kiadásainak a 20%-a, tehát ezt érzékelni kellene, hogy itt egy óriási lyuk tátong a magyar költségvetésen, amit nem önérdekből nem szabad, hogy hagyjuk, ha azt mondjuk, hogy a világgazdaságban van bizonytalanság, és erről én is írtam, mások is írtak, mindenki tudja, akkor önérdekből le kell csökkenteni ezt a hiányt, amit ugye külső forrásokból fogunk fedezni, önérdekből, nem a ennek-annak való megfelelés céljából.
1: Államadósságról beszéljünk még mindenképpen. Van egy jelentés, az OECD friss jelentése. Tulajdonképpen az államadósság miatt kongatják a vészharangot, nem csak nálunk, mindenhol, de nálunk is. 2045-re azt írják, hogy a mostani duplája lehet, 50-re pedig a GDP 180%-a fölé emelkedhet, ha nem változik a magyar gazdaság alapszerkezete. Tehát ha minden így marad, akkor így lesz. Egyrészt egyetérte ezzel, nem tudom, és azt is mondja, hogy miért baj, ha nagy az államadósság, vagy baj-e?
0: Hát mindenképpen baj, mert ezt mindenki átlátja, hogyha rendszeresen többet költünk, mint amennyi a jövedelmünk, akkor egy darabig fognak nekünk kölcsön adni, de azt eljön az a pillanat, amikor azt mondják, hogy nem. Vagy ha adnak kölcsön, akkor olyan drágán adnak kölcsön, hogy nem biztos, hogy érdemes fölvenni.
1: Tehát igen, tehát nem pusztán azt számít, hogy mennyi az államadósság, hanem hogy milyen áron lehet, vagy mennyiért lehet finanszírozni. De hogyha megnézzük az uniós országokat, akkor mondjuk 11. helyen állunk, Görögországot 140, 142, Olaszország 138, Franciaország 100 fölött van, Belgium 100 fölött van, tehát egy csomó ország sokkal-sokkal jobban el van adósodva.
0: Ez így van, viszont azt látni kell, hogy ezeket az országokat a nemzetközi pénzpiac besorolta a reménytelen esetek közé. Mi még egyelőre nem tartunk itt, ami nem egy akkora nagy vívmány, de egy nagyon fontos elem, és különösen a következő egy-két év gazdaságpolitikai mozgástere szempontjából ez egy pótolhatatlanul fontos dolog, hogy ezt megőrizzük, hogy mi nem vagyunk abban a kategóriában, mint a görögök meg az olaszok, mert addig adnak nekünk pénzt, legalábbis olyan áron, hogy azt érdemes fölvenni, és akkor utána majd, ha megkapjuk a uniós pénzeket, beindul a növekedés, akkor lesz miből visszafizetni. De ez nem magától értetődő, és emiatt azt gondolom, hogy ez a fajta kiigazítás, amit az OECD is sürget, tehát hogy más szerkezetben kellene az állami szerepvállalást kialakítani, ez egy sürgető dolog.
1: Hogyan lehet érdemben államadósságot csökkenteni mondjuk egy ilyen helyzetben? Ugye 22 és 25 között a nagyjából 73-75% körül mozgott az államadóság, az OECD azt mondja, jövőre is a 74% fölött ragadhat. Hogy lehetne ezt érdemben csökkenteni?
0: Hát végső fokon egy jó megoldás van, hogyha van gazdasági növekedés. Ugye ezt mindenki tudja, visszamennek Széchenyi Istvánig, hogy egy dinamikus kapitalista gazdaságban hitelből finanszírozzák a fejlesztéseket, és akkor a növekedés kitermeli azt a többletet, ami miatt a hitel a gazdasági növekedésnek a megolajozója. De hogyha nincs ez a növekedés, ami az elmúlt 5 évben megfigyelhető volt, hogy az 1%-ot sem érte el a magyar gazdaság tényleges teljesítmény növekedése. Ez egy fontos, mert állandóan repülőrajtról és hasonlókról volt szó, de ezek tervek maradtak, ez nem valósult meg. Tehát ennek következtében egy külső hitelező az nyilvánvalóan azt nézi, hogy na elkezdődik-e a gazdasági növekedés, ez hosszan is lehet mondani sok matematikával, de az lesz a dolog lényege, hogy egy megoldás van a gazdasági növekedés. A gazdasági növekedés pedig akkor indul meg, hogyha visszatér a bizalom, tehát az emberek elmerik költeni a jövedelmüket, mert abban bíznak, hogy lesz állásuk, lesz további bevételük, lesz piacuk itthon és külföldön. Ez egyelőre nincs meg, de ezen dolgozni kell.
1: Amikor volt gazdasági növekedés, akkor miért nem csökkent jobban az államadósság? Volt nagy szabadságharc, meg nagy harc meghirdetve, ugye a Fidesz 11-ben hirdette meg.
0: Hát ha a gazdaságpolitikának nem az a célja, hogy leszorítsa az adósságállományt és az adósságrátát, hanem az a célja, hogy bebizonyítsuk a világnak, hogy mi mindent tudunk másként csinálni, mint ahogy logikus lenne, ezt hívták a ortodox gazdaságpolitikának, hogy mi mindent másként csinálunk. Nálunk a kordél van a csacsi elé fogva, és erre még büszkék is vagyunk. Hát akkor nyilvánvalóan az történik, hogy még ez is egy nagy eredmény volt, hogy nem szállt el az adósság olyan módon, mint az említett dél-európai államokban, amely még közé azért még Portugáliát is, és Törökországot is besorolhatjuk. Tehát, hogy mondjam, ez egy viszonylagos vívmány, de azért ez a szám, ez egy olyan szám, és ebből a szempontból izgalmas az OECD, hogy ugyanarra az eredményre jutottak, mint amire mi ott jutottunk a Szatmári Őrs vezette csapattal, hogy aminek ugye az eredménye a zöld könyv, merre tovább Magyarország helyzete és kilátásai, és összefoglalva egy közel 500 oldalas kötetet, az az üzenet, hogy nem tudunk javítani az egészségügyön, a környezetvédelmen, az oktatáson és a költségvetési egyensúlyon sem, hogyha a gazdasági növekedés ütemét nem tudjuk megnövelni. Márpedig ez magától nem fog menni, egy külön, egyébként két külön fejezet van ebben a kötetben, pont ugyanarra az eredményre jut, mint az OECD, ami azért jó, mert ugye minél többen jutunk arra az eredményre, valószínűbb, hogy nem lőttünk nagyon mellé, az az üzenet, hogy ebben a szerkezetben nem megy, magától nem megy, attól, hogy más szereplők fognak a közpénzekről dönteni, attól a dolgok nem fognak megjavulni, hanem a szerkezeten kell változtatni.
1: Hát igen, ugye az OECD három utat ír le tulajdonképpen, az első, hogy nem történik semmi, és akkor jönnek azok a csúnya számok, amikről beszéltem, a második, hogy kiigazítás van, de az nagyon kevés, a harmadik, amit ön mond, hogy a kiigazítás mellett van növekedés ösztönző strukturális reform, akkor is 80% lenne a vizsgált időszakban, tehát akkor sem csökken azért érdemben nagyot az államadósság.
0: Azt gondolom, hogy miután a világban az elmúlt 5-6 évben egy olyan fordulat ment végbe, hogy a legtöbb ország, nem mindenki, de most már az Egyesült Államok is és Németország is egy ilyen nagyobb adóssággal működik. Emiatt, hogyha mi meg tudnánk azt ugrani, amit a OECD javasolt, tehát abban a harmadik változatban, a szerkezeti változásokra alapított növekedésgyorsulás, ennek a finanszírozása, ennek a bizonyos 80%-os adósságrátának a finanszírozása szerintem semmiféle piaci korlátba vagy politikai korlátba nem ütközne, és nem is elsősorban az Európai Uniótól kellene várni. A világpiacain hihetetlen mennyiségű túlkínálat van hitelből, tehát ha valaki egy jó adós, akkor a kínálat az végtelen.
1: Köszönöm szépen, hogy itt volt.
0: Köszönöm szépen is a lehetőséget.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Egészségügyel folytatjuk. Itt van Kökény Mihály, korábbi egészségügyi miniszter. Jó reggelt kívánok!
2: Köszönöm. Jó reggelt kívánok!
1: Itt is több téma van, meglátjuk, meddig jutunk, de az első, ami a legfontosabb, hogy átvilágítja a Tisza kormány a rákszűrések rendszerét. A cél a súlyos betegségek hatékonyabb megelőzése. Mi a baj a mostani rendszerrel? Nyilván, hogyha a számokat nézzük, akkor sok baj van, mert nagyon sokan meghalnak sajnos daganatos betegségben itthon.
2: Ez így van, a daganatos halálozásban Magyarország elég rosszul áll az Európai Unió statisztikákban, legalábbis hátulról az nehéz megmondani, hogy mikor és milyen rákféleséget tekintve vagyunk az elsők, másodikok, harmadikok, már visszafelé nézve, miközben több rákféleség nagyon hatékonyan gyógyítható, ha időben felismerik, és erre valók a népegészségügyi szűrővizsgálatok. Lényegében itt három típusú szűrésről beszélünk, mert vannak egyéb szűrések, amelyeket a házi orvos végez, a foglalkozás egészségügy szakorvosa, vagy a terhes gondozó orvos, és így tovább, most ezt hagyjuk. Hanem van a emlőrákszűrés, van a méhnyakrákszűrés a hölgyek esetében, és mindkét nem a vastagbélrákszűrés. Most a vastagbélrákszűrés még mindig csak modellvizsgálattal zajlik, tehát tulajdonképpen az országos kiterjesztés elmaradt, bonyolult a rendszer. Az emlőrákszűrés, a méhnyakrákszűrés már évtizedek óta hozzáférhető, de nagyon kevesen mennek el, és valahogy maga a rendszer, a szervezet nincs is egészen rendben. Tehát ezt át kell tekinteni. Hogy mire jutnak, azt még nehéz megmondani, most annyit tudunk, hogy megjelent egy kormányhatározat, amely azt mondja, hogy az egészségügyi miniszternek az év végéig kell javaslatot tenni, nagyon sok mindenre, a új logisztikai rendszerre, esetleg a szűrés módszereinek az újragondolására, és hosszan sorolhatnám.
1: Mondok néhány pontot a kedves nézőknek is, hogy értsék, tehát, hogy nem elég majd a szűrővizsgálatokon részt venni, hanem a rendszernek azt is látnia kell, hogy a meghívott valóban eljutott-e a vizsgálatra. Ha az eredmény eltérést jelez, akkor tudnunk kell, hogy milyen gyorsan jut további vizsgálathoz, elindul-e időben a kezelés, vannak-e betegek, akik a folyamat valamely pontján elvesznek, illetve azt is meg kell majd vizsgálni, és látnia kell az új rendszernek, hogy az ellátás minősége és elérhetősége mennyire eltérő település, lakóhely alapján, illetve társadalmi helyzet és kockázat szerint. Ha mondjuk ez a rendszer feláll, és ezekre a kérdésekre választod, attól miért lesz jobb a helyzet?
2: Lényegében benne van a felsorolt kritériumokba a válasz, hiszen ha csak a behívás rendszerét nézzük, ugye ez még mindig hagyományos postai úton történik, ugye vagy megkapja az illető, vagy nem. Hát akkor, amikor digitális állampolgárság, ügyfélkapu van, az a kérdés, hogy miért nem lehet ezúton gondoskodni arról, hogy az illetők értesüljenek erről, sőt, esetleg egy sokkal nagyobb propagandát, komoly társadalmi reklámot kifejteni arra, hogy az emberek eljussanak. Említette az egyenlőtlenségeket. Sokkal nagyobb figyelmet kellene arra fordítani, hogy a kis településekre, a kis falvakba helybe vigyük a szűrővizsgálatokat, tehát szűrőbuszokat. Ma már korszerű mammográfiás berendezéseket telepítenek buszokra. Miközben ugye legtöbbször az állami rendszerben csak a hagyományos, stabil szűrőállomásokra lehet elmenni, de tovább megyek. A hölgyek egy jelentős része elmegy magánvizsgálatra, a magánnőgyógyász leletei nem jutnak be az állami rendszerbe, nincs a kettő között kapcsolat. Tehát kell egy egységes adatbázis. A méhnyakrák szűrés. A hivatalos statisztika szerint a meghívottak 15-20%-a megy el. Ez így nem igaz, mert elmennek sokan a nőgyógyászukhoz, csak arról nincs információ. Az nem jut tovább. Nem tudjuk, hogy mi történt a beteggel. Arról nem beszélve, hogy ma már sokkal korszerűbb módszerek is vannak a méhnyakrák szűrésre. Ugye a HPV vizsgálat jön szóba, ugye amikor ezt a szűrési rendszer 2 évtizeddel ezelőtt bevezették, akkor a kenetvizsgálat volt a jellemző, tehát sokkal pontosabb technikák vannak, a mammográfiának is vannak már korszerűbb módszerei, készülékek, nyilván ez költséges, hát ezt majd mérlegelnie kell a kormánynak, hogy ezt hogyan történik. És ugyanígy át kell tekinteni a vastagbélrák szűrésnek a rendszerét, tehát nagyon sok feladat van.
1: Ez utóbbival kapcsolatban volt egy kérdésem, azt olvastam, hogy azért nálunk fejlettebb országokban sokkal alaposabb a vastagbélrák szűrés, nálunk úgy van, legalábbis személyes tapasztalat, hogy székletmintát ad az ember, és ha a felmenői között nem volt ilyen típusú betegség, és ez a laborvizsgálat rendben van, akkor ennyi maga a vizsgálat. Ez így elégséges? Vagy akkor más országokban miért nem állnak meg ennél a pontnál, hanem átnézik a teljes bélrendszert?
2: Hát a székletvizsgálat is azért ma már immunológiai módszerekkel történik, az én tudomásom szerint. Itt is egy kicsit bonyolult a logisztika, hogy a házi orvos mit tesz, hogy akkor a betegnek el kell vinni a mintát ide-oda, szóval itt is lehet-e egyszerűsíteni. Maga a technológia az észre szerintem nagyjából rendben van. Az, hogy a vastagbél tükrözés szükség szerint hogyan történik, ugye az is egy kérdés, ma már vannak kapszulás, nagyon drága módszerek is. Ez nyilvánvalóan majd egy szakmai vita keretében dőlhet el, hogy mit fognak alkalmazni, de még egyszer mondom, ez a kormányhatározat most arról szól, hogy mindent át kell nézni, mindent át kell tekinteni, és a következő hónapokban azokra a kérdésekre választ kell adni, amiről itt beszéltünk.
1: Kökény Mihály korábbi egészségügyi miniszternek köszönöm szépen, hogy eljött és mindezt
2: elmondta. Köszönöm szépen a lehetőséget.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A nyugdíj és családtámogatások informatikai rendszerét is elérhették a Magyar Államkincstár szerverét feltörő hackerek. Értesült a Népszava. Alap szerint a kár nagyságát még mindig csak találgatják a szakemberek. A MÁK továbbra sem közölte, mekkora kárt okozott a támadás. Vendégünk Péter Kovács Zoltán.
2: Kiberbiztonsági szakértő, jó estét kívánok!
3: Jó estét!
2: Te tudsz-e többet, hogy mi történt? Ugye mi egy közleményből tudunk itt tájékozódni, hogy a nyugdíj és családtámogatások informatikai rendszerét is elérhették, azt már a Népszava írta meg, tehát ez egy lapinformáció, a MÁK viszont nem válaszolt a lapnak, nyilván kereste a Népszava az államkincstárat, egyelőre én nem látom, hogy válaszoltak volna. Ennyit tudunk. Mi történhetett itt?
3: Meglepően sokat tudunk szakmai szempontból egyébként, hogy hogyan történt a támadás. Most ez a támadó részletesen dokumentálta, hogy milyen lépéseken keresztül jutott be, illetve hogy házon belül is már tehát a rendszerek egyik rendszerről a másikra hogyan ment tovább. Úgyhogy ilyen szempontból sokat tudunk, de például az, hogy milyen adatokat tudott elvinni, az azért egy másik kérdés.
2: El tudod magyarázni, úgyhogy mi is értsük, hogy mi történik ilyenkor? Ugye azt mondod, hogy sokat tudunk. De mi történik? Ugye ha visszaugrunk, múlt vasárnap jelentette be a kincstár, hogy kibertámadás érte, akkor itt még ennyi volt. Ugye itt most meg már az a ír, hogy nyugdíj családtámogatások informatikai rendszerét is elérte, sőt az önkormányzatokhoz is elérhettek.
3: Ez úgy néz ki, hogy több különböző hálózatról beszélünk, amelyek nincsenek egymástól teljesen szétválasztva, sőt, gyakorlatilag fizikailag, ha lehet ezt így mondani, elektron szinten úgymond átjárható, ezt úgy szokták mondani, hogy galvanikus kapcsolat van köztük, tehát egyik hálózatról át lehet szépen úgymond menni, tehát akár szerverről szerverre, ha lehet ezt így mondani, ugrálva eljutni egy másik vagy harmadik hálózatba, amelyik itt mondom összekötetésben van. Tehát ezért lehetséges az, hogy maga az esemény, amivel indult, az egy már nem használt, egyébként éles környezetben sosem használt, tesztelésre használt, és ott felejtett szerver, azon keresztül ment az illető, ami nem is a közvetlenül az államkincstár használatában volt, akkor sem, amikor éppen nem használták, meg használták, hanem az egyik ilyen hozzátartozó szervezeté. De azon keresztül aztán olyan szintre jutott a támadó. Társasházban pincében csinálok egy átmenetileg egy időre egy szuterén lakást, és akkor aztán hát elköltözök, senki nem foglalkozik vele, hogy mi történt ott, és akkor szépen szétrohadnak az árak, és akkor egyszer csak ott könnyű bemenni.
2: Na, ez érzékletes példa volt. Egyértelmű az üzemeltető felelőssége, vagy kinek a felelőssége az, ami most itt történt?
3: Amennyit látunk belőle, amennyit tudunk, az alapján azért felmerül, igen, az üzemeltetésnek a felelőssége. Olyan szempont, azért hozzá kell tenni, még mielőtt bárkit is keresztre feszítenénk, hogy ilyen komplex rendszereknél sajnos nagyon sokszor előfordul, hogy van olyan rendszerelem, ami nem, nincs rendszeresen karbantartva, vagy megfelelően szinten karbantartva. Az is előfordul, hogy nem is tudnak mindenről. Tehát például egy olajkitermelő cégnél, annak idején egy kollégám mesélt, hogy az eszközök darabszáma sem passzol. Tehát amikor végigmennek fizikailag egy ilyen, csak azért mondok teljesen más országban egy példát, tehát előfordul sajnos, ez egy hiba, de sajnos ilyen komplex rendszereknél előfordul, több ponton meg lehetett volna fogni ezt a
2: témát. Azt írja a Népszava, hogy az állami számvevőszék már 2019-ben a Magyar Államkincstár ellenőrzésekor arra figyelmeztetett, hogy az ONF, hogy az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságtól átvett informatikai rendszerek esetében egy csomó sérülékenységi kockázat van. Tehát, hogy ez 2019-ben felvetődött ez a probléma, akkor ezeket a problémákat ki lehetett volna küszöbölni? Vagy ez nem ennyire egyszerű.
3: Tehát ehhez kell azért idő, pénz, meg szakértelem is, tehát kell hozzá ember. Illetve három dolog gyakorlatilag a harmadik, és most már megint újra kezdhetném a számolást, tehát ember, kidolgozott folyamatok és technológia. A technológia, meg az ember az valamennyire pénz, a technológia sokszor még több pénz, mint akár az ember itt Magyarországon. De a folyamatok, és ez az, ami lehet, hogy szintén nem volt talán megfelelő szinten, hogy egy ilyen esemény láncolatnál valahol valami jelezzen, és azt észre is vegyék a kollégák, és akkor ne történjehessen meg ennyire súlyos esetet. Mondjuk ez 5 nap, 5 és fél nap alatt történt a teljes. Az volt ez viszonylag gyors egyébként. Ezt lehet, hogy a másfél nap után meg lehetett volna állítani. Tehát,
2: mi a célja ilyenkor elkereknek? Váltságdíj, adatlopás, micsoda?
3: Ez mind, és egyébként azok az általában ugye külföldről érkeznek, vagy külföldiek a támadók legtöbb esetben legalábbis a magyar rendszereket illetően, és ők nem igazán tudják általában, hogy kit támadnak, tehát hogy milyen típusú ez az információ. Ez jól látszott a Védelmi Beszerzési Ügynökség esetén is, ahol csak úgy véletlenszerűen kiraktak az ellopott dokumentumok közül, és hát elképesztő szenzitív, pedig ők csak mintának raktak ki. Itt is az illetők nem tudták, hogy milyen információ tudnak hozzáférni, viszont
2: de ez hogy lehet? Tehát, hogy nem tudták?
3: Van egy képük, de körülbelül annyi, mint nekünk, hogy milyen szervezet lehet, nyilván megnézik, de alapvetően az, hogy például valami önkormányzati ilyen számfejtő valamire, egyéb rendszerhez is majd hozzá fognak tudni férni, ezt nyilván nem tudhatták. Nagyon sokszor az van, hogy az innen szerzett adatokat azért, vagy arra használják fel, hogy aztán célzott támadásokat készítsenek fel elő. Tehát van a zsarolás, igen, amikor az áldozatot ugye zsarolják szegény, van az, hogy az ellopott információt, adatot árusítják, sokszor ez a kettő egyszerre. És a harmadik, hogy előkészíteni következő szintjét majd egy év múlva, két év múlva, mert nagyon sok olyan, mondok egy példát, e-mail címek, ne adj Isten jelz, hogy előkészíteni következő szintjét majd egy év múlva,

0: akarták ezt adni. Ebből megállapítható, hogy a magyar állami szektor egyik legfontosabb szereplőinek az államkincstár informatikai rendszerét törhették fel, és a Kella nevű kiberbiztonsági cég szerint valószínűleg egy algíriai férfi áll mögött az egész csoport mögött, egy algír hacker csoport, akkor mi ez az orosz szál?
1: Ezt nem tudom sajnos, hogy honnan jön ez, de egyébként az, hogy ez lehet a két állítás, még akár lehet nem egymás, mert igaz is, hogyha úgy fogalmazták meg, hogy Oroszországból jött, hiszen tehát az, hogy valaki hol ül fizikailag, meg aztán honnan érkezik az első csomag a hálózatba, az ugye lehet fizikailag teljesen különböző helyen. Én amennyire tudom, a szakmából én is úgy tudom, hogy Algériához köthető ez a támadás, és nem Oroszországhoz.
0: A számunkra az a legfontosabb, hogy meg a legnagyobb kérdés, hogy elveszhet-e a pénz, ami ott van az államkincstárnál, mi van a kincstári számlákkal, ezt nagyon sokan kérdezték tőlünk is a szerkesztőségben, illetve adatvesztés történt, vagy történhetette, ha meg szerint nem.
1: Amennyire tudjuk, történt titkosítást. Nyilván, hogyha titkosítanak a információkat, akkor az olyan, mint ahogy mifelénk mondják, hogy a Tiszába belejtett napszemüveged, az a tiéd az továbbra is, csak megváltozott a hozzáférés, hogy ott van. És hát ilyen szempontból lehet, hogy nem történt adatvesztés, hiszen mentésből vissza lehetett állítani. Ez egyik dolog, de az, hogy ez a csoport tipikusan azért zsarolóvírus terjesztésével is foglalkozik, tehát azért ez jó esélye, ez valóban megtörtént. Emellett mondom, vissza lehet állni azért mentésből, és akkor azok az információk, tehát igazából újra megvan a kérdés, hogy amit esetleg el tudott vinni, az mennyire szenzitív. A jó hír az, hogy amennyi időt bent töltött a hálózatban, az fizikailag gyakorlatilag nem volt annyi időt bent, hogy az összes adatot, amely rendelkezésre állt ezekben a hálózatokban, óriás adatbázisokról beszélünk, azt mondjuk ki tudja pakolni, hogy ilyen.
0: De egy biztos, mondjam, hogy itt változtatni kell a biztonsági rendszeren.
1: Tessék, bocsánat.
0: Egy biztos, hogy itt változtatni kell a biztonsági rendszeren.
1: Hát itt egy nagyon nagy tabula rázára van szükség, én azt gondolom, de úgy, hogy kívülről, tehát azt a legtöbb információ nekem is abból van, hogy a támadónak a lépésről lépésre dokumentálta, hogy mit csinált, abból látjuk, hogy milyen hiányosságok voltak.
0: Hát itt az elmúlt egy hétben is már sok minden történt, vagy sok mindent megtudhattunk, majd várjuk a további információkat, hogy mit mutat, aztán vagy megtudjuk, vagy nem, de akkor majd beszélünk még róla. Köszönöm, hogy jöttél. Most jön az Aktuál, Boros Tamással. Szervusz Tamás, kik jönnek hozzád, és mik a témák?
2: Szia Györgyi, köszöntöm a nézőket. Bak Andrást megválasztották köztársasági elnöknek, aki beszédében így fogalmazott: nekem a nemzet egységének kifejezése pártpolitikai semlegességet, de semmiképpen sem értéksemlegességet jelent. Megvitatom a vendégekkel, hogy a mai Magyarországon ez egyáltalán külön választható-e. A parlamentben folytatódott a vita Magyar Péter és Torockai László között. Ezzel is foglalkozunk, továbbá feljelentést tett a kormány Kaminski Fanni cég ellen Orbán Viktor Facebook tartalmait illetően, és megnézzük, hogy áll a nyomozás a bedrogozás ügyében, amely a Szigeten történt. Király Tamás, Kőszegi András és Üveges Gábor lesznek a vendégeim. Kezdünk hamarosan.
0: Tamás, köszönjük önöknek is, köszönöm a figyelmet. Kollégáim nevében is holnap este újra lesz Egyenes Beszéd, akkor is várjuk majd önöket. Viszontlátásra!

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Az Irán ellen indított amerikai-izraeli háborúval folytatjuk, ami a mai napig nem oldódott meg. Itt van N. Rózsa Erzsébet közel-kelet szakértő. Jó reggelt kívánok! Köszönöm szépen, hogy eljött. Egy Trump idézettel kezdeném. A napokban adott egy interjút. Azt mondja az elnök, az amerikai elnök, hogy Iránnak valójában nincs pénze fizetni a hadsereget. Az iráni gazdaság nagyon rossz állapotban van. És azt mondja, hogy Iránnak jobban fáj a 75 dolláros hordonkénti olajár, mint az Egyesült Államoknak. Zárójelben megjegyzem, hogy 90 dollár ma reggel az olajár. Szóval, hogy ön szerint reális-e a helyzet értékelés, hogy ebben a helyzetben Irán áll vesztésre?
2: Hát ez egy régi tört. Amióta a háború zajlik, sőt már tavalyi háború alatt is mindig mindenki azt kérdezte, hogy ki fog nyerni, vagy ki veszít. Az, hogy az iráni gazdaság nehéz helyzetben van, ebben nagyon sok újdonság nincs. Nyilván a háború még nehezítette az eleve nehéz helyzetet. Talán a nézők közül többen emlékeznek rá, hogy tavaly év végén, december 28-án, amikor tömegtüntetések kezdődtek Iránban, akkor a gazdasági helyzet miatt az volt az elsődleges oka ezeknek a tüntetéseknek. Tehát ebben azt mondhatjuk, hogy az elnöknek igaza van. Én a hadsereggel kapcsolatban nem láttam reakciót, de hát ugye egy 92 milliós ország, nyilván hadkötelezettség van, nyilván itt ő nem a katonák ellátására vagy a hadkötelezettség miatt munkából kiesésre gondol, hanem a felszerelésre, de hát ugyanez igaz fordítva is az Egyesült Államoknak a hadi eszközökkel, felszereléssel való ellátottságának a korlátozottságára, és tulajdonképpen ide tartozik még az olaj, amit említett. Ugye a legtöbb forrás most már azt mondja, hogy az Egyesült Államok stratégiai olajkészletei merülnek ki, ami nem azt jelenti, hogy Amerikában a benzinkúton nem fognak tudni tankolni az autók, hanem azt jelenti, hogy amikor a világban olajválság van, akkor az Egyesült Államok nem tud odahatni, nem tud olajkészleteket piacra dobni, azért, hogy a világon az olajárakat kiegyenlítsék.
1: Hát úgy néz ki, igen, hogy ezzel a hadászati móddal nem legyőzhető Irán, viszont szárazföldi akcióra meg nem kerül sor, azt mondják a szakemberek, mert hogy ez óriási kockázat. Ez továbbra is így van?
2: Hát én azt gondolom, hogy a szárazföldi akció az teljesen ki van zárva. Gondoljunk csak vissza, és azért az amerikai társadalomnak elég nagy része emlékszik még az iraki háborúra. Irak egy körülbelül egy harmad ennyi népességgel rendelkező ország volt. Rá kell nézni az iráni földrajzi térképekre. Ráadásul ugye talán az is emlékezetes, hogy volt egy olyan szakasz, amikor Trump azt mondta, hogy na most akkor kihozzuk Iránnak a 60%-ra dúsított uránkészleteit, de hát ez olyan terepviszonyok között van, ami egyszerűen a Perzsa-öböl iráni oldalán partra szállni néhány katonával, némi túlzással védhető lenne és hárítható lenne. Tehát a szárazföldi háborúnak az esélye, ebben minden szakértő nagyjából egyetért, hogy közelít a nullához, és nem véletlen, hogy ez lekerült az amerikai elnök beszédeinek a tematikájából is.
1: Van itt egy nagyon furcsa hír, az USA központi parancsnokság a belső e-mailben kért kreatív és szokatlan ötleteket a katonáktól arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne Iránt térdre kényszeríteni. Hát ez is arra utal, hogy akkor Amerika nem nagyon találja egyelőre a módot a győzelemre, vagy a megegyezéses.
2: Hát ez pontosan ezt mutatja, és hogyha hozzáveszik azt a másik hírt, ami szintén most már hetek óta kering a világsajtón, hogy kifogynak a bizonyos készletekből, ami a rakétákat, a támadó rakétákat, illetve a védelmi rendszereknek az elfogó rakétáit szokta jelenteni, akkor azért érdemes ezen elgondolkodni. Az biztos, hogy több olyan hír van, hogy az amerikai katonai vezetés különböző üzeneteket közvetít Donald Trump felé, hogy katonailag bizony nagyon problémásak a dolgok.
1: Az iráni oldalon is vannak furcsaságok, például a mostani legfőbb vallási vezető Mojtaba Khamenei még mindig nem jelent meg nyilvánosan, és most egy félkatonai szervezet vezetője, a Basij félkatonai szervezet parancsnokhelyettese azt mondja, azt ígéri, hogy hamarosan felvételeket tesznek róla közzé, igazolandó, hogy él. De hát ez egy picit gyanús, mert ha valaki él, akkor miért azt jelentik be, hogy nem sokára megmutatjuk, hogy ő él, hát akkor odáll.
2: Én azt gondolom, hogy talán egy picit Irán is itt a környezetben, egy picit ez másként hangzik. Nyilvánvalóan oka van annak, hogy miért nem jelent még meg. Ugye a legtöbb találgatás arra irányul, hogy abban a bizonyos támadásban, amiben édesapja Ali Khamenei meghalt, illetve a családjának közvetlen tagjai, többen felesége, testvére, gyerekei, stb. Meghaltak. És még a temetésen se vett részt Mojtaba Khamenei, hogy ez arra utal, hogy ő is súlyosan sérült lehetett volna, ezzel kapcsolatban is rengeteg találgatás van, de azt azért hozzátenném, hogy a síita iszlámnak az egyik alapkoncepciója, hogy a 12. imám, nyilván Mojtaba Khamenei nem imám, tehát ő egy vallási személyiség, de a 12. imám rejtőzködik valamikor a 9. században eltűnt, és azóta, és majd, ha visszatér. Tehát önmagában a síita iszlámtól, meglátásom szerint, nem áll távol az, hogy valaki nem mutatkozik, egy vezető, ráadásul egy vallási vezető. Még egyszer hangsúlyozom, Mojtaba Khamenei nem azonos a rejtőzködő imámmal.
1: Igen, értem.
2: Csak hogy ez talán vannak, akiknek belefér.
1: Az Egyesült Államok egyik célkitűzése volt magának a rendszernek a megdöntése, de hát úgy tűnik, hogy akkor azzal együtt, hogy az új vezető rejtőzködik, vagy nem jelenik meg, ez a rendszerváltás nem sikerült. Bármi jele van annak, hogy az iráni társadalom ezt akarná, vagy képes lenne kikényszeríteni?
2: Rengeteg jele volt annak, hogy az iráni társadalom szeretne változást, és tulajdonképpen maga a rendszer is egy nagyon lassú, nagyon fokozatos, aprócska lépésekben, azért ez nem ugyanaz a rendszer, mint amit Khomeini ajatollah alapított. Tehát az, hogy a társadalom jelentős része változást szeretne, igen. Az egy másik kérdés, hogy háborús körülmények között, ezt talán felejtsük el addig, amíg a háború tart, ez elég jól látszott tavaly a 12 napos háborúban, mint ahogy most is látszik ennek az amerikai elnök által 2-3 hétre ítélt háborúnak most már 5. hónapjában járunk, hogy ez nem történt meg. Amíg nincs béke, addig szerintem ennek semmi esélye nincsen.
1: Beszéljünk még gyorsan a végén Izraelről. Azt mondta a beszélgetésünket, hogy Netanyahu elutasítja az amerikaiak 15 pontos béketervét. Ennek mi a jelentősége?
2: Ennek a megítélése is nagyon nehéz, most vitatkozik a szakma is azon, hogy mit és hogy. Állítólag itt arra hívják fel a figyelmet, hogy Netanyahu és a kormánya korábban a 15 pontnak néhány pontját elfogadta. Tehát például az, hogy legyenek külföldi ellenőrző, rendfenntartó erők, eddig ez soha nem engedte Izrael. Ez az egyik, vagy építsenek lakóhelyeket, a gázai övezet egy része, ugye a nagy része le van bombázva, de most az, hogy így ő a 15 pontos tervet így nyíltan, nyilvánosan, sőt, azt is mondta a beszédébe, hogy eddig sokan azt mondták, hogy nem foglalok állást, na most aztán kereken megmondom, hogy nem. Ez inkább egy ilyen politikai játék, amit állítólag Washingtonban a politikai körökben is így ítélnek meg, és így fogadnak el, hiszen október 27-én vélhetően, de ha nem akkor, október végén Izraelben választások lesznek.
1: Enrózs Erzsébet, köszönöm szépen, hogy eljött, és mindezt elmondta.
2: Köszönöm én is.

senkinek. Csak neked, Istenem, hadd legyek emberek, tengerek, hát. De megteszed, te vagy az út, az igazság, az élet. Rájöttem, hogy nélküled én nem élek. Mióta veled, én többet ne félek.

életünk maradt az élő víz. Tudod, kaptam én ezt tudom, ez nem halott vallás, ez az élő hív. Természet feletti erő, mit tart, mi keresztül feltárad, nekünk ki vagy. Csak benned van derű, vigaszt, minden hibákat

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Európai vizekre vezünk a Közel-Keletről, de szó szerint újabb negatív hír érkezett, nevezetesen, hogy teljesen leállhat az áruszállítás a Rajna folyó egyik fontos szakaszán, mert annyira alacsony a vízállás. Szalma Botond hajózási szakértő és más műsoraink megszokott vendége. Jó reggelt kívánok,
2: szervusz, köszönöm
1: szépen, hogy itt vagy. Kérlek, hogy helyezd minket képbe, hogy ez a probléma mekkora, és nyilván utána a magyar ember azt kérdezni, hogy és velünk kapcsolatban ez milyen következményekkel járhat.
2: Ez a rajnai kereskedelmi hajózás történetében a legnagyobb probléma, ami előfordulhatott. Tehát ez egy nagyon súlyos probléma, most is tényleges vészhelyzet van. Abból a szempontból, hogy a logisztikai láncok abszolút sérülnek. Tehát tudni kell azért, hogy a Rajnán is, meg a Dunán is, meg a Duna-Rajna majd a víziút rendszeren évszázadok óta van hajózás, de Isten igazából a Rajnát 1816-ban a Rajnai Bizottság megalapítása után 1868-ban a Mannheimi aktával úgy szabályozták, hogy ebből a legerősebb kereskedelmi tenger lett Európában. Csak egy szám, hogy az emberek azért ne örüljenek, mert csak érezzék a nagyságnézet, 280-290 millió tonna áru forog ezen a folyón. Éves szinten. És körülbelül 7 percenként megy el egy hajó a főbb területeken. Tehát 7 percenként áthalad valamilyen teherhajó. A teljes német gazdaságnak a 70%-át ellátják itt a folyamhajózásnál, és előfordul az a nagyon ritka eset, hogy Hollandiát kivéve, hogy a német-svájci határon például magasabb a hajózás részaránya, mint a közúté. A közút részaránya Európában mindenhol 70% körül van. Tehát nem kéne, de azért ez van. Tehát mindig zöldítünk, meg mindig beszélgetünk, és mi nem megy. Tehát a Rajnának, amikor bizonyos szakaszain ellehetetlen a hajózás, akkor először csak kevesebb árat fognak vinni. A megbízó már annak sem örül, és a hajós sem. Ugyanis itt mondjuk kaubot szokták nézni a
1: azon a részen, a német részen is.
2: És a város a lényegesen olyan, mint a budapesti vízmércét néznék, vagy a paksit. Igen. Mindenki paksi vízmércét nézte riadtan a múlt héten. Tehát amikor Kaubnál ilyen a helyzet, amilyen most, és ilyen 10-15 centit várnak, nem a 15 centi a lényeges, azt kell tudni, hogy amikor Kaubnál 100 centi a kaubi vízmérce állás, akkor 1 méter 92 méteres merléssel lehet hajózni, mert az is limitált. Amikor ez 15, akkor 100 cm, magyarul az üres hajók tudnak járni, meg a nagyon sekély hajók ilyen nagyon kevés van. Amikor pedig ez a 200 valány millió tonna elosztjuk 365-tel, nem megy Ludwigshafenbe mondjuk a BASF-hez, amelyik a világ legnagyobb vállalata a vegyiparban, vagy nem érkezik meg a szén, vagy nem érkezik meg az acél, vagy nem érkezik meg a konténer. Tehát például a konténerhajónak a terhelhetősége nagyoknak 500 konténer, ami pici a tengerhajózásban, de itt nagyon nagy a folyam hajózásban. Ezek a hajók most 100 konténert vitték, és most már ők sem fognak tudni menni. Tehát felborul az a rendszer, amit azért Németország felépített, és most döbbent rá a német közlekedési minisztérium és a német kancellária is, hogy valamit kezdeni kell a Rajnával, mert most rendben van, hogy jön holnap után 20 centi víz, és mindenki megnyugszik, hogy egy kicsit könnyebb az élet. Pont úgy járunk, mint mi Pakssal. Tehát lehet egy ilyen sebb tapaszt rakni a nyílt ülésre, csak ez nem fog rajta segíteni.
1: Itt vannak felelősség, vagy egyszerűen így alakul a klíma, az időjárás, és ez váratlan?
2: Németországban néha vannak őszinte politikusok, és a német közlekedési miniszter is, meg a német hajózási ügyekért felelős szakállamtitkár is azt mondta, hogy súlyos hibákat követtek el, hogy nem vették komolyan a Rajnát, meg azt, hogy szabályozni kell a Rajnát. Nekünk szabályozni kell a Dunát, ha tetszik, hanem szabályozni kell a Rajnát is. Azért, mert elmúlik egy baj, az nem jelent ezt, hogy az évtizedes elmaradás nem kell elkezdeni bepótolni. Nem lehet egy hét alatt a Rajnán is, hogyha azokat az intézkedéseket, amit megterveztek már a németek évekkel ezelőtt, csak a időnként a zöldek keresztbe feküdtek, az legkorábban 2033-ban működhet majd.
1: Ha most észbe kapnak,
2: ha most holnap reggel elkezdik a munkákat.
1: Most még nem kellett leállítani, ha jól értem, a szállítást. Ha le kellene állítani, akkor közúton milyen arányban váltható ki a folyami hajózás, vagy folyami szállítás?
2: Rögtön két számot mondok itt, ugye, mert szokták mondani, hogy minek a hajózásnak, hogy a károsanyag kibocsátás, a CO2 kibocsátás gram per milliliterbe szokták megadni. A hajózásban ez 16, a vasúton 22, a közúton 62. Amikor 1500-2000 tonnát, vagy 2400 tonnát vegyük, ezt az egy kerekszám, visz mondjuk egy tolt hajó a saját kis bárkájával, a 100 teherautót vált ki. Vagy 2,5 irányvonatot. Ráadásul hiába akarjuk átterelni vasútra és közútra, így is zsúfoltak a közútra, de nem lehet még egy sávot oda nyomni gyorsan, hogy azt a plusz 10 000 kamiont elbírja. Kettő, az 10 000 kamion sofőr, az 10 000 kamion, az 10 000 olyan károsanyag kibocsátás, aminek nem kéne lennie. Plusz, utána amikor, tehát nem, ez nem papírrepülő, hogy amikor nem kell, akkor összegyűröm, azt a hajtogatok majd újat, hanem a vasúton is. A németek óriási vasúti fejlesztésekbe kezdtek. Elkezdték javítani a vasútvonalaikat. De mit jelent az a logisztikai lánc szempontjából? Töredezett lesz, mert nem tudja felvenni a német vasút azt a mennyiséget, amit pluszban kaphatna. Ilyenkor leállnak a termelőállatok, egy része leáll, és ez szintén nagyon súlyos hiba, mert nem jön meg az alapanyag, meg nem jön meg a félkész termék, meg a raktározási költségek, meg a készletezési költségek megnőnek. Akkor persze, hogy ezek nagy vállalatok ordibálnak, mert ezeknek akkor az árbevételük, mint Német-Afrikai ország GDP.
1: Mikor dőlhet el, hogy le kell állítani, vagy megússzák most?
2: Szerintem nem fogják megúszni. Nem most fogják. Nekünk két hajónk van abban a térségben. 1600 tonna hordképesség az egyik hajónknak, 240 tonnával megyünk. Gondoljon ebbe bele, hogy a meleg vízre sem elég. A másik hajók meg 220 tonnát fog berakni, és a szerencsénk van, talán jutunk a desztinációnkhoz, ha nincs szerencsénk, meg fogunk állni.
1: Azzal indultunk, hogy a magyar emberek életére ez kihathat, tehát nyilván holnap persze. Nem, de hosszabb távon igen, milyen módon?
2: Hosszabb távon mindenképpen kihat, mert Németország az élén a partnerünk. Tehát amikor onnan nem jön valami Magyarország, az szintén alapanyag, késztermék, félkésztermék, az szintén a magyar ipar is inni meg. Plusz, amikor felmennek az árak, mert ugye mi van ilyenkor? Azt mondják, hogy megduplázódott egy év alatt a Rajnai fuvardíjak, meg megduplázódnak a pótlékok. Tehát ilyenkor, amikor nem jön a konténer, vagy jön a konténerben valami a távolkeltről, vagy bárhonnan, és azt szerették volna lehozni valameddig hajóval, és utána mondjuk közúton, vagy vasúton, akkor ott 1000 euró, meg 1000 dollár is lehet konténerenként a felár. Az olyan felár, ami nem lenne, hogyha nem lenne alacsony víz, ezt kisvízi pótléknak hívják. Hogy a hajózások valamit kompenzáljanak a veszteségeket, meg gondolj bele, hogy van egy hajóm, ami 1000 tonnát fuvaroz, és annak 30 euró a fuvardíja, akkor 30 000 euró árbevétel helyett csak 5000 vagy 10000 euró lesz az árbevétele, miközben a parancsnokom fizetése nem lesz olcsóbb. A hiteltörlesztésem nem lesz olcsóbb. A biztosításom nem olcsóbb. A vezérigazgató fizetését levehetjük, mert holnap reggel leveszem a fizetésem, az olyan, mint a erdőtűznél a vízipisztoly.
1: Ez a végszó. Köszönöm szépen Szalma Botonnak, hogy itt volt. De a kedves nézőknek mondom, hogy nem csak a Rajnán van probléma. Olvasom, hogy a Loire közepén történelmi mélységbe, illetve homokpadok jelentek meg, Varsónál nincs víz, a Visztulában, a Pó torkolatánál már a tenger nyúl visszafelé. Tehát itt valami nagyon megváltozott Európa szerte, úgyhogy biztos, hogy fogunk még erről a jelenségről beszélni. Köszönöm szépen még egyszer.
2: Köszönöm szépen a meghívást.

AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban?

0: Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. A legkisebb is számít. Beindult a magyar abortusz lobby. Migráns invázió. Mi áll a marokkói határroham hátterében? Mint egy lyukas vödör. Interjú dr. Goda Zoltán vízügyi szakértővel.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
3: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Visszautazunk az időben egészen 2025 szilveszteréig, december 31-én kést rántottak a Dombóvári Kórház orvosára, mert nem írt fel egy gyógyszert. A 40-es évei közepén járó férfi gerincbetegsége miatt erős fájdalomcsillapító és egyben enyhe kábító hatású vényköteles gyógyszereket szedett. Ugyanezen a napon, vagyis 2026. január 9-én a Spirit FM kultúra című műsorában Rónai Egon Pötör Ákossal, az MCC Ifjúságkutató Intézetének kutatójával, családbiztonsági szakértővel beszélgetett arról, hogyan alakul ki az emberek digitális énképe.
4: A kultúrát hallják, Rónai Egon vagyok, Cserdi Zsolt a mai szerkesztő. Jó napot kívánok, és hát egy különleges témával kezdünk, a digitális énképpel és annak világával, hogy ez mitől érdekes és hogy miről szól, arról beszélgetünk majd legelőször is, aztán majd kifejtjük a részleteket is Pörtl Ákossal, az Ifjúságkutató Intézet családbiztonsági szakértőjével. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat és Önt is.
4: Szóval ez a digitális énkép, ez egyfelől egy adottság, ugye? Tehát felkerülünk a netre, mert közösségi hálóra, valamilyen portálra regisztrálunk, és adjuk magunkat hozzá. De hát ez a digitális énkép, ez lehet olyan is, ami az illúzióinkat, a vágyainkat, a reményeinket testesíti meg, akkor becsapjuk magunkat is, meg a világot is körülöttünk.
5: Hát igen, hogyha ezt jól meggondoljuk egyébként, ez a, ugye egy digitális énkép, ugye mindenkinek van egy identitása, ami kialakul a való életben, normál esetben, és most sokszor azt látjuk egyébként, hogy különösen a gyerekeknél a való életben levő énképe, digitális énkép, az kiegészül egy virtuális énképpel, ami sokszor teljesen eltérő egymástól. Ugye ezért van az, amikor sokszor találkozunk olyannal, hogy egy gyereknél nem is látták, meg nem is gondolták, hogy a virtuális térben egy teljesen más életet ér, egy teljesen más énképpel, és csak egy tragédia vagy bármi probléma után derül ez ki. Szóval ez egy ilyen nagyon érdekes és nagyon összetett dolog, és egyébként ez a konferencia is valahol ezt próbálta taglalni, hogy ez az énkép az milyen módon alakul ki ebbe a digitális térbe, és ezt járta körül a konferencia jogi, pszichológiai, meg társadalmi dimenziókból, és igazából erre kerestük a választ. Ez egy nagyon érdekes kérdés mostanában valójában, igen.
4: Nekünk szülőként mire kell figyelnünk, és mi az, amit meg kellene tanítanunk a gyerekeknek?
5: Hát igen, ennek magában itt ez a téma kapcsán is ugye felvetődött a gyermeki autonómia, mint kérdés, ami ugye egy nagyon fontos, hogy az én képpel összefüggésben van, és rögtön emellé oda jön a még fontosabb kérdés a meglátásom szerint, a szülői felelősség az online térben. És itt ez nagyon ki kell hangsúlyozni, és ez nagyon fontos, hogy mondjuk van egy gyermeki mondjuk önrendelkezés vagy autonómia, amit nagyban befolyásol a szülői minta, és akkor eznek hozzának adatvédelmi kérdések, de mindig ugyanoda fogunk visszajukadni, hogy a szülői minta, a szülői felelősség az hogy jön itt be a képbe. És ugye itt ez egy nagyon fontos kérdés, mert egy gyereknek az én képét ez nagyon nagy mértékben formálja, ugyanis a szülő hozhat szabályokat a gyerek számára, és mondhatja, hogy így meg úgy csinál, de a gyerek azt nem fogja követni, hogyha a szülői mintában teljesen más lát. Magyarul, hogy azt látja a gyerek folyamatosan, hogy a szülő állandóan a közösségi médiában van, állandóan nyomkodja a telefont, állandóan a képernyőt bámul, és harmadik kérdésre válaszol csak, amikor a gyerek oda megy hozzá, akkor neki ez lesz a minta. arra, ez fogja alapul venni, nem pedig a szabályokat, amiket a szülő hoz. Úgyhogy sokkal fontosabb a szülői minta, a gyerekre való hatása százszor fontosabb, mint bármilyen szabály, úgyhogy ezt nem lehet eléggé sokszor hangsúlyozni.
4: Ugyanakkor persze ez egy nagyon nehéz kérdés is, mert a szülők egy részének a munkája meg éppen a digitális világhoz köti őket. És nagyon nehéz sokszor elvonni a hétköznapi, az, akár az otthoni élettől azt a munkabeli digitális világot. Ezt valahogy meg kell értetni a gyerekkel.
5: Hát igen, meg kell értetni a szülővel, hogy ezt szabályozni
4: kell. Meg a szülővel, persze, igen.
5: Igen. Tehát ez innen indulunk egyébként, hogy ez az ember sokszor bele se gondol, hogy alapjában az a szülőnek kell megértetni, hogy leül a gyerekkel társasozni, vagy leül mondjuk kártyázni, vagy beszélgetni, hogy valami játékot játszanak, és 5 percenként megnézi a mobilját, hogy jött-e e-mailje, akkor az a gyerekre nagyon rossz hatással lesz. Tehát valójában a szülőnek tényleg, de nyilván, hogy át kell alakítani egy kicsit az életünket a készülékek által, mert a munkában szerepet játszik, de ki kell alakítani a szülőnek valójában, kell tudatosítani magát, hogy amikor családi idő van mondjuk otthon a gyerekkel, vagy a családdal, vagy vacsorázunk, akkor tudatosan félrakom a telefon. Tehát nincs az a munkahely, ahol nem lehet a telefont a családi időre 1-2 órára félrakni, különösen amikor már nem dolgozom. Lehetnek olyan helyzetek, amikor szükségem van, várok egy e-mailt, válaszolnom kell, határidős munka van, azt viszont akkor úgy csinálom, hogy mondjuk elvonulok egy külön szobába, van rá lehetőségem, vagy a gyereknek mondom, hogy most ezt a munkát el kell intéznem, jövök vissza, utána lerakom a telefont, kirakom mondjuk az előszobába. Tehát egy kicsit az a helyzet, hogy át kell alakítani az embernek a működési mintáit ebben a dologban, mert a telefon nem csak hogy munkaeszköz, ráadásul még a szórakoztató tartalmon keresztül is szippantja be az embert, nagyon addiktív, úgyhogy ez csak és kizárólag nagyon, nagyon komoly, betartott szabályokkal lehet megcsinálni, és az pedig a szülő feladat, hogy ezeket kialakítsa, leginkább maga számára.
4: A mesterséges intelligenciáról is szó esett ezen a konferencián, és éppen abban a szekcióban, amiben ön tartott előadást hangzott el, vagy ön beszélgetett, hangzott el az a mondat, hogy a mesterséges intelligencia által közvetített szimpátia is veszélyes lehet, mert torzít.
5: Abszolút. Én azt gondolom, hogy a 2026-os évnek ez lesz a legnagyobb problémája és tragédiája, ha nem foglalkozunk ezzel, nevezetesen a virtuális barátok. Tehát ugye egy gyerek identitásának a kialakulása az különböző fázisokra bomlik, 6 fázis mondjuk a fiatal felnőtt koráig, és ebben nagyon fontos szakaszok vannak. Az egyik legfontosabb szakasz a 14-15-16 éves kamaszi kor, amikor a gyereknek igazából az a feladata, hogy a társaival megtanuljon kapcsolódni, megtanulja, hogy tudok valakivel barátságot kötni, ha összeveszek kibékülni, hogy tudom tolerálni a másikat, hogy tudok feldolgozni egy elutasítást. Tehát meg kell tanulnia egyébként ezt fizikai módon, a való életben, hogy ez hogy történik. Akkor bejönnek a virtuális társak, akkor viszont az történik, hogy pont ebben az énképben, ebben az identitásban történik egy olyan torzulás, hogy a virtuális társ, ami ugye egy online térben levő virtuális avatáron keresztüli beszélgető partner, aki mesterséges intelligencián keresztül beszélget a gyerekkel vagy az alkalmasszal, ő azt mondja, hogy nincs szüksége ezekre a nehézségekre, hogy te csalódjál, meg feldolgozzál dolgokat, mert a virtuális társal minden úgy történik, hogy a gyerek akarja. Mindenre igent mond, mindenben helyesel neki, hogyha örül a gyerek, akkor vele örül, hogyha szomorú, akkor megvigasztalja. Hogyha nincs kell beszélni, akkor ott van éjszaka 2-kor, 3-kor is. Tehát a gyerek azt tanulja meg, hogy nagyon könnyű kapcsolódni a másikhoz, és innentől kezdve, amikor jön az első probléma, mondjuk nehézség a való életben kapcsolni a társhoz, akkor azt fogja mondani, hogy nekem erre nincs szükségem, sokkal egyszerűbb ezt megtennem a virtuális barátommal, mert ott nem történik semmilyen dolog. Tehát érzelmeket tükröz, és a könnyű út illúzióját adja, és ezáltal az identitás fejlődését teljesen összezavarja egy kamasz gyereknek. Ez történik. Úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy a közösségi média egyébként, amiről beszélünk mindig, hogy a figyelmen keresztül elvonja a gyereket a való életből, a virtuális társ az már nem a figyelmet, hanem az érzelmet próbálja elvonni, kapcsolódni akar a gyerekhez. Úgyhogy nagyon fontos lesz, hogy ezzel foglalkozzunk 2026-ban.
4: Hát ne a virtuális valóság legyen az, aki megérti a gyereket, hanem például mi. De hát milyen nehéz.
5: Így van.
4: Ugye?
5: Így van.
4: Ez a feladatunk nekünk, felnőtteknek, meg azt, hogy megértessük velük, hogy az nem az igazi, az nem a valóság, az nem az élet.
5: Így van.
4: Pöltl Ákos, köszönöm szépen, szerintem beszélünk mi még erről, főként, mert hát mondta is, hogy ennek az évnek ez az egyik nagy kihívása, nyilván mindannyiunk életében, úgyhogy lesz miről szólnunk. Az ifjúság kutató családbiztonsági szakértőjét hallották, köszönöm.
5: Köszönöm én is.
3: Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a múltidézőt.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Ez még mindig a Multidéző adása, 2026. január 5-én járunk. Ezen a napon kezdődött Magyarországon országszerte a tartós havazás. A meteorológusok 30-50 cm közötti hóvastagságot jósoltak, és szintén 2026. január 5-én a Spirit FM Esély című műsorában Nemes Anna vendége, dr. Osztolicsné Céder Andrea alezredes, a BRFK bűnmegelőzési osztályának vezetője volt, akivel az állati szabadságjogokról beszélgettek.
2: Köszöntöm a hallgatókat, ez az Esély, a Spirit FM állatvédelmi műsora, a szerkesztő Somodi Solymos Eszter, én pedig Nemes Anna vagyok. Osztolicsné Céder Andrea alezredessel, a BRFK bűnmegelőzési osztályának vezetőjével folytatódik az Esély. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre áll.
3: Üdvözlök mindenkit!
2: A témánk pedig nem más, mint az 5 állati szabadság és a BRFK ezzel kapcsolatos interaktív online képregénye, de mielőtt elkezdünk a képregényről és az edukációs programról beszélgetni, mi is konkrétan ez az 5 állati szabadság?
3: Kezdhetem egy kicsit máshonnan. Rendőrségen dolgozom, a bűnmegelőzési osztályt vezetem a budapesti rendőrfőkapitányságon. Egyik fontos feladatunknak tartom ezt a területet, magát az állatvédelmet. Az öt állati szabadság a 20. században a fókusz a megfelelő állattartási feltételek biztosításán volt. A brit használati jólét tanács 79-ben meghatározta az 5 állati szabadságot, ami nem más, mint az állatoknak a jogai, tehát az éhezés, a szomjúságmentes élet, a megfelelő elhelyezésre, a környezet hatások elleni védelemrehez való jog, a fájdalomtól, sérülésektől és betegségektől mentes élethez való jog, természetes viselkedési formák gyakorlására olyan környezetben, amely kielégíti az állati biológiai igényeit, valamint a félelem és a stresszmentes élethez való jogukról szól az ötállati szabadság.
2: És ugye ez az öt pont, amit felsorolt, ez a többi között a hazai állatvédelmi törvény alapja is. Na most mindezt milyen formában viszik be a gyerekeknek? Mert hogy ugye edukációs programot is indítottak ezzel kapcsolatban.
3: Így van, mindenféleképpen hangsúlyozom, és mi erre törekszünk, mert ez a tapasztalat, hogy ez a jó gyakorlat, vagy ez tűnik a megfelelő gyakorlatnak, hogy élményszerűen adjuk át a tudást, illetve azt a magatartási formákat, amelyeket szeretnénk, ha követnének a gyerkőcök. A másik nagyon fontos dolognak tartom, főleg a kisebb korosztálynál, hogy ebbe az edukációs folyamatba be tudjuk vonni a szülőket is.
2: Hogyan képzelhető el egy ilyen foglalkozás, amikor bemennek a gyerekekhez, és ezekről a pontokról, az állatvédelemről beszélnek?
3: Ahogy említette, 2024 márciusában alapítottuk, vagy alkottuk meg ezt az ötállati szabadságot, amely egy digitális képregény és mini oktatójátékokat is tartalmaz. A rendőr munkatársaimnak rendelkezésére állnak ezek a módszertani eszközök, tehát van ez a webfelület. Most már ugye az iskoláknál szabályzat írja elő, hogy az okos eszközöket csak bizonyos alkalmakkor használhatják, előzetesen iskolával együttműködve és egyeztetve, mielőtt kimenjünk erre az órára, egyeztetjük ezt a lehetőséget, illetve biztosítják számunkra. Ebben a projektben kidolgozásra került három órányi módszertani ajánlás is, amely nem csak nekünk segít, hanem a pedagógus számára is ad lehetőséget. Mi úgy szoktuk kezdeni azt az órát, hogy először is egy folyamatos kommunikációval, interaktívval megkérdezzük a gyerekeknek, nekik van-e házi állatok, vagy kedvenc állatok, milyen állatokkal találkoztak életük során, milyen állatot szeretnének, és akkor elindítjuk magát ezt a képregényt, illetve az okos játékokkal, a mini játékokkal tudjuk rávezetni a gyerekeket arra, hogy mely magatartási formák helyesek.
2: Mire kíváncsiak leginkább a gyerekek ezeken a foglalkozásokon?
3: Hát főleg a rendőrkutyára.
2: Ez lett volna a tippem, mert láttam, hogy állatasszisztált foglalkozás, jól mondom?
3: Igen, és tudunk is, és szoktunk is, de ilyenkor több osztályt összevonva el szoktuk vinni a mi Rambónkat. Ő ráadásul egy háborús, ukrajnai háborúban sérült kutyus, tehát abszolút érzékenyítésre is szoktuk őt vinni, hiszen a fél mondani így arcát elveszítette, tehát egyik füle nincsen neki, és nagyon szeretik a gyerekek.
2: Mi a tapasztalat, és egyáltalán elvárás-e, hogy az órán összeszedett tudásanyagot esetleg haza is vigyék ezek a gyerekek, és átadják a szülőknek ezt a tudásanyagot?
3: Nagyon jó kérdés, és nagyon szépen köszönöm ezt a kérdést, hiszen azért is találtuk ki ezt a felületet, hogyha a gyerkőccel elindul egy folyamat, azt mondtuk, vagy szoktuk is mondani nekik, hogy otthon akár a képregény olvasást, illetve a többi mini okos játékot is úgymond folytathatják közösen családi környezetben, nem csak a szülőkkel, hanem a nagyszülőkkel, vagy akár a testvéreikkel is.
2: 2026-ban is folytatódik ez a program?
3: Természetesen, és minden évben bővítjük úgymond a pedagógusoknak az eszköztárát, illetve a gyerkőcök is. Most éppen idén egy memóriakártya a képregényben szereplő főszereplőkről készült egy memóriakártya, amely digitálisan is letölthető, illetve kinyomtatható akár otthon, vagy pedig az iskolában.
2: Osztóisné Céder Andreának nagyon szépen köszönjük.
3: Jó, nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra.
2: A folytatásban az idős állatok, azon belül is főként az idős kutyák gondozásáról beszélgetünk Kapolyi Béla állatorvossal. Köszönöm szépen, hogy itt van velünk.
4: Jó napot kívánok, üdvözlöm a Önt és a hallgatókat is.
2: Először is szerintem érdemes lenne azt tisztázni, hogy mikortól számít idősnek egy állat. Nézzük meg szerintem külön a kutyákat és külön a macskákat is. Számít egyáltalán az időskor számításánál az, hogy kis vagy nagy testű kutyáról beszélünk?
4: Hát igen, a kutyáknál mindenképpen számít. A nagyon pici kutyák, vagy pontosabban a nagyon pici kutyák azok rövidebb ideig élnek, a nagyon nagyok szintén rövidebb ideig élnek, és körülbelül az ilyen 5 és 20 kiló közötti kutyusok, súlyú kutyusok a legoptimálisabbak a hosszú életre. A nagyok ugye azért, mert viszonylag pici a szívük, emiatt ők gyorsabban kvázi elhasználódnak. A kiskutyák meg eleve nem véletlenül kicsik, tehát ők egy picikét valamilyen szinten ilyen irányba vannak tenyésztve, és emiatt ez nem teljesen természetes méret, ez az 5 kiló alatti méret a legtöbb esetben.
2: És mi az az életkor, amikortól az időskort számítjuk kis, közepes és nagy testű kutyáknál?
4: Változó, tehát nagy testű kutyáknál, az ilyen nagyon nagyoknál, mint a német dog, a Bernát hegyi, Rottweiler, ott azt gondolom, hogy már 8 éves kor fölött idősebbnek lehet őket tekinteni. Az egészen kicsi kutyáknál olyan 10 évet mondanék. Hát idősnek, pontosabban idősnek már 8-9 évtől idősnek, de öregnek már, öregnek inkább, amit először mondtam, tehát hogy a nagyon nagy testűek azok ilyen 8 éves kortól, a kisebbek 10-től, és ez az optimális kategória, ez az 5-20 kilós, ez szerintem olyan 13-tól mondanám öregnek, addig meg inkább idősnek. És én azt gondolom, hogy mivel egyre inkább elhúzódik az életük, egyre inkább az lenne a jogos, hogyha bevezetnénk egy, hát csúnya szóval mondva, vén kategóriát is, mert most már annyira idős állatok is vannak, akár 18-19 éves, 17 éves kutyák, akiket azért mindenképpen azt gondolom, hogy más kalap alá kell venni, mint a pusztán öregedő, meg idősödő kutyákat.
2: Még mielőtt tovább mennénk, nézzük meg a macskákat is. Mikortól számít időskorúnak egy macska?
4: A macska, én azt gondolom, hogy ilyen 10 és 15 év között, változó ez is, de 10 és 15 év között venném idősödőnek a cicákat. Náluk azért már a 20 év feletti kor is sem ritka.
2: Na és akkor most nézzük meg, hogy mik a tipikus időskori tünetek nekünk, gazdáknak, mire kell figyelnünk egy korosodó állattal otthon.
4: Nem nagyon egyértelmű ez az egész dolog, de főleg azért, mert ugye szép lassan hozzászokunk az ő szokásaikhoz, és azt gondoljuk, hogy ez vele járó természetes dolog. Nyilván vegyük le azokat a dolgokat ebből az egész kategorizálásból, amikor valamilyen probléma van, mozgásszervi probléma van eleve az állatnál. Tehát hogyha azt nézzük, hogy minden rendben van, és elkezd idősödni, akkor azért idősebb korban előbb-utóbb megjelennek valamilyen mozgásszervi problémák. Az azt jelenti, hogy bizonyos dolgokat megfontoltabban csinálnak, óvatosabban fekszenek le, óvatosabban mennek fel a lépcsőn, jönnek le, ugranak fel valahova. Ezek azok az apró jelek, amik már arra utalnak, hogy azért lehet, hogy oda kell ráfigyelni. A másik dolog, amit azért önmagában a gazdi nem nagyon szokott észrevenni, az öregedésnek az egyik tipikus jel, amikor főleg a combizmok, és ott a halánték, a szeme fölötti szem és a fül közötti halántékgödör elkezd sorvadni az izom. Ezek megint azok a jelek, amik már az állatorvos számára azt mondják, hogy itt megindult egy olyan folyamat, ahol előbb-utóbb azért számítani kell rá, hogy lesznek idősödő problémák. A másik, ahogy főleg ez a kutyákra vonatkozik, hogy egy ilyen 13-14 éves kor körül nagyon-nagyon kevés kutyus az, aki nem süketül meg. Tehát szinte nem fognak hallani. 8-10 éves, 12 éves kor között elkezdődik egy időskori elhomályosodása a szemlencsének, ezt hívják szürkehályognak az embereknél, ami szép lassan minél korábban indul meg, annál inkább biztos, hogy vaksághoz vezet, minél inkább később kezdődik el, annál inkább nem biztos, hogy teljes látásvesztéshez fog vezetni. őszülni kezdenek, ugyanúgy, mint az embernél. De itt is van, aki nagyon korán kezd el őszülni, van, aki sokkal később kezd el őszülni, és akkor még ezen kívül ott vannak a mentális problémák, hogy azért az elvutulás ugyanúgy, mint meg a demencia, ugyanúgy, mint az embereknél, azért ez megjelenhet.
2: És mi mindent tehetünk meg annak érdekében, hogy könnyebbé tegyük a kutyák időskorát? Azt gondolom, hogy megelőzésről beszélni itt nehezen lehet, mert hogy az időskort nem lehet megelőzni, de mégis könnyebbé tehetjük.
4: Hát szerintem a legfontosabb az lenne, hogy egyáltalán észrevesszük, és tudomásul vesszük, és nem akarjuk megerőszakolni ezt a kort, meg ezeket a dolgokat, hanem elfogadjuk olyannak, amilyenek, mert szerintem itt elsősorban ez a legfontosabb, hogy el kell fogadni, alkalmazkodni kell hozzá, alkalmazkodni kell ahhoz, hogy nem kell ragaszkodni, meg erőltetni azt, hogy mit tudom én háromszor fél órát, egy órát másfelett sétálok vele, mint korábban, hanem észreveszem azokat a jeleket, amikor ő megpihenni akar, visszafordulni akar, hazamenni akar, és inkább több rövidebb sétával helyettesíteni ezeket a mozgásokat, és nem erőltetni. Tehát bele kell egyszerűen kalkulálni, nem csak elfelé kell menni, hanem haza is kell menni. Nyilván egy 5 kilós, 10 kilós kutyát az ember könnyebben fölvesz, de egy 25-30 kilós kutyával ezt már nem tudja megtenni, és ezért kellenek ezek a megelőzések. Tehát szerintem a legfontosabb, hogy elfogadjuk. Aztán ezen kívül, amit tehetünk még, hogy bizonyos betegségeket is megelőzzünk, amik idősebb korban gyakrabban fordulnak elő, hogy rendszeresen elmegyünk állatorvoshoz, pontosabban szokásosnál lehet, hogy egy picit gyakrabban, érdemes évente szűrővizsgálatokat csinálni, akár ultrahangvizsgálatra elmenni, hogyha ezt szükségesnek látja az állatorvos, és egy picit jobban odafigyelni arra, mert több, itt már azért egy picit gyorsabban peregnek a homokszemek, tehát egyszerűen nem arról van szó, hogy évekig semmi sem történik. Itt, amit most megnézünk, az nem biztos, hogy a következő 5-6 hónapra biztosan igaz lesz. Hát oda kell figyelni.
2: Összefoglalva, új szokások kialakítása, érdemes rendszeresen szűrővizsgálatokra járni, de például máshogyan kell etetni egy idős állatot?
4: Hát igen, tehát nem véletlenül vannak idős állatoknak való tápok. Ezek többek között más vitaminokat, más összetételű tápanyagokat tartalmaznak, és abban is mások, hogy például ugye pont amit az előbb említettem, hogy ezek a rágóizmok elkezdenek sorvadni, hogy ezek a tápok picit roppanékonyabbak, tehát szívesebben egyen továbbra is tápot, ami tisztíthatja a fogait, talán picit egészségesebb tápláléknak lehet nevezni, és nem megy el a kedve a száraz táp fogyasztásától. Itt most legfontosabb az, hogy vitaminokkal meg egyéb dolgokkal támogatjuk az idősebb kort, aminek más nyilván az igénye, mint ahogy a fiatal kornak is más volt.
2: Nyilvánvalóan nem azt kérem a doktor úrtól, hogy csodaszert ajánljon, de azt gondolom, hogy minden gazdinak az az álma, hogy a lehető legtovább éljen a kutyája. Érdemes az időskorra úgy is készülni, hogy másféle készítményeket, vitaminokat, akár hidroterápiába visszük a kutyánkat, tehát hogy elkezdjük kényeztetni a lehetőség szerinti minden módon?
4: Hát azt nem mondom, hogy minden módon kell kényeztetni, mert nagyon sokszor így is úgy is nagyon el vannak kényeztetve, de az kétségtelen, hogy bizonyos mozgás kieséseket, hogy amit eltöltöttünk az addigi nagy kirándulásokkal, valóban egyébként lehet helyettesíteni akár egy fizikoterápiával, masszázsal, hidroterápiával, amik az ő kényelmét és kényelmességét szolgálják. Ugyanakkor azért átmozgatják az izmaikat úgy, hogy talán észre sem veszük, és egy picit le lehet lassítani ezeket a folyamatokat. szokásokat. Tehát egyszerűen ott is változtatnunk kell, hogy más szokásokat kell felvennünk, tehát amíg eddig kirándulni jártunk a haverokkal, addig elképzelhető, hogy ezután majd másfajta játékokat, másféle terápiára, nem terápiára, hanem foglalkozásra kell őket vinni, ahol hasonló korú állatokkal van együtt, és biztos, hogy rövidebb ideig fognak tartani ezek a dolgok, tehát nem lesz feltétlenül olyan hosszú ez a foglalkozás, mert elfáradnak.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk.
4: Nagyon szívesen.
1: Köszönöm a figyelmüket, a múltidézőt hallották, találkozunk legközelebb.

0: Spirit FM 92.9. A magyar zenék specialistája.
1: Nem látjuk már, ki a híres, ki a fény. Figyelj!

mindenki anyagi, nem valami boldog, és anyagi okból, anyagot boltol. Nincs a menedék, de van, ami pótol, katta bióba, vagy katta biótól.

Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat.

0: funkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos meleg időre számíthatunk, Baka András Magyarország új köztársasági elnöke. Tovább emelkedett a kolumbiai földrengés áldozatainak a száma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Baka Andrást, a Tisza párt jelöltjét választotta meg köztársasági elnöknek az országgyűlés. A 73 éves jogtudóst 140 igen, 6 nem ellenében tartózkodás nélkül választották meg. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a voksoláson és a beiktatáson sem. Az új államfő jövő szerdán lép hivatalba. Baka Andrást 2011-ben a Fideszes kétharmad távolította el a legfelsőbb bíróság elnöki posztjáról. Az államfő az eskütétele után arról beszélt, hogy az elmúlt évek legsúlyosabb következménye a magyar társadalom mély megosztottsága. A Duna alacsony vízszintje miatti fennakadások kezeléséről egyeztet a kormány ma a Paksi atomerőműben tartott ülésén. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon nyújthat megoldást. Hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanújával feljelentést tett Orbán Viktor közösségi médiás tartalmaival kapcsolatban a miniszterelnökség. A munkát a volt miniszterelnök sajtótanácsadójaként ismert Kaminski Fanni cége vezette, amely 4 év alatt több mint 4 milliárd forint közpénzt kapott. A vállalkozás vezetője visszautasította a vádakat. A Fidesz szerint politikai okokból támadják a céget. Áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek szeptember 1-től. Erről egyhangulag döntött az országgyűlés. A Fidesz és a KDNP a vitában azt kifogásolta, hogy a mentesség nem terjed ki minden gyógyszerre. A Mi Hazánk szerint a kibocsátásnál kellene megfogni a gyógyszerárakat. Brit, francia, szlovák és holland rendőrök segítik a budapesti rendőrséget a Sziget Fesztiválon. A szombatig tartó rendezvény biztosításában civil ruhás nyomozók is részt vesznek. A szigeten prevenciós pont működik, ahol elsősorban a kábítószer megelőzésre, a kiberbiztonságra és a sportra helyezik a hangsúlyt. Tovább emelkedett a hétfői 7,4-es erősségű kolumbiai földrengés áldozatainak a száma. Már csaknem 260 holttestet találtak meg a mentőcsapatok. A legfrissebb adatok szerint a természeti katasztrófában több mint 1300-an megsérültek. Legkevesebb 5000 épületen keletkeztek károk, mintegy 1600 összedőlt, 7 repülőtér megrongálódott. Derült, napos, száraz idő lesz ma is. Nagy területen megélénkül, a Tiszán túlon megerősödik a szél. Délután 27-33, késő este 18-23 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban sávlezárásra kell készülni mától a Kőbányai úton befelé a Pongrác útnál, mert javítják a gázvezetéket. Útszűkület nehezíti a közlekedést mától a 9. kerületben a Jókai utcában a határútnál vízvezeték javítása miatt. Tart a felújítás a 20. kerületben a Virág Benedek utcában, holnap hajnalig félpályás lezárásra kell készülni a Pacsirta utcánál és az Ábrahám Géza utcánál. Az alsó határúttól a Székely híd utcáig továbbra is egyirányú az utca. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Lezárták a félútpályát a Hegyalja úton, a Korompai utca közelében gázvezeték javítása miatt. Újpesten a Baros utcában a Mildenberger utca közelében felpályás lezárásra kell készülni, mert felújítják a gyalogátkelő helyet. Napközben a forgalmat jelzőrök segítik. Ma napközben Újpesten az Irányi Dániel utcában a Megyeri útnál időszakosan a két irány forgalma felváltva egy sávban haladhat, mert új gyalogátkelő helyet alakítanak ki. Farkas Renáta, BKK Info.
0: közlekedési híreinket hallották.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Szlazsánszky Ferenc.
1: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm a Start minden kedves nézőjét, illetve a Spirit FM hallgatóit. Mondok egy gyors tartalomjegyzéket azok kedvéért, akik most kapcsolódnak be. Foglalkozunk vízzel, mert hogy nagyon előregedett Magyarország vízhálózata, 4000 milliárd kellene, hogy megújítsák. Foglalkozunk majd egy picit a nappal, ami nem fog látszani, mert hogy ma teljes napfogyatkozás lesz, innen nem látható sajnos. Aztán beszélünk a költségvetésről, ahol szinte csoda történt, 500 milliárdos plusszal zárt az utóbbi hónapban a kormány. Aztán beszélünk arról, hogy Baka András az új államfő, és beszélünk arról, hogy egy picit beállt az ingatlanpiac, mert hogy túl drágán adják az eladók az ingatlanjaikat. De ahogy mondtam, a víz problémával kezdünk. Nem tudom, hogy tudták a kedves nézők, Magyarországon óránként 10-11 csőtörés történik, ez azért elég durva szám, és az egész rendszer megújítására 4000 milliárd forint kellene. Itt van velünk a vízkoalíció két munkatársa, Homoki Andrea és Egresics Emma. Jó reggelt kívánok, köszönjük szépen, hogy elfogadták a meghívást. Tehát 4000 milliárd kell összességében, ehhez képest most a kormány bejelentett egy 51 milliárdos programot. Ez utóbbi mire lesz elég?
2: Hát nyilván több, mint a semmi, és azért ezt a 4000 milliárdot sem úgy kell értelmezni, hogy egyszerre kellene ennyi, hiszen nincs is megfelelő számú szakember, meg nem is lehet egyszerre mindenhol feltúrni az utat és cserélni a hálózatot. Azt mondják a szakemberek, hogy éves szinten olyan 250 milliárdot kellene egy ilyen 15 éves időtávba folyamatosan plusz költségként beletenni ebbe az ágazatba, ahhoz, hogy megfelelő ütemezett módon cserélni lehessen az elavult hálózatot.
1: Igen, tehát akkor ez az 51 milliárd mire tud elég lenni most, tehát ha még éves szinten is ennek a 15-szöröse kellene, vagy 8-szorosa, nem vagyok egy matek zseni.
2: Igen.
3: Hát jelenleg ezt még pontosan mi sem látjuk, ugye most került ez a pályázat meghirdetésre, még a végleges anyagot mi sem kaptuk készhez, nem láttuk mi sem. Ugye az a cél, hogy alapvetően az ország elmaradottabb területeire jusson a pályázatnak a 65%-a, tehát az Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, észak-magyarországi régiókra szeretne ez a pályázat koncentrálni. Ugye itt a tanulmányunk alapján is, amit egyébként minden évben megjelenítünk, elkészítünk. Abban is látszik, hogy ezek a régiók egyébként a hatványozottan problémásabb régiók.
2: Igen, például ugye Miskolc és térsége, ahol 50% fölött szokott lenni általában a vízveszteségszám.
1: Az 50% az mihez képest? Tehát jön a víz valahonnan, a folyóból, vagy a víztoronyból, és ennek a fele
2: hát
1: az
2: ugye a megtisztított, tehát ami ugye a hálózaton keresztül mondjuk a repedéseken, vagy a csőtöréseken, vagy akár tűzcsapokon kiengedik, amikor mondjuk megtisztítják, vagy át kell mosatni a hálózatot, szóval ez mind olyan költség, vagy hát olyan víz, amit nem fizet meg senki, tehát hogy megtörtént ugye a megtisztítása, és gyakorlatilag elfolyik.
1: Hogy a fogyasztó sem, tehát nem még az órán el. Keresztül sem.
2: Abszolút nem jut el. Ez országos átlagban egyébként ilyen 20-25% között szokott mozogni, és akkor vannak azok a térségek, ahol meg ez a szám jóval magasabb, tehát akár közelíti ezt az 50%-os veszteségszámot.
1: Az országos adat az igazán érdekes, csak nem tudom, hogy ez mondjuk európai összevetésben ez nagyon magas, vagy egy elfogadható arány, tehát 25%.
2: Az azért magasabb, magas. Tehát hogy egy ilyen 10-12% körüli talán így az európai átlag, tehát jó lenne legalább odáig eljutni, és egyébként az állami számvevőszék volt az, amelyik, akik forintosították is ezt a vízveszteség számot, ők azt mondták, hogy ez a 25%, ez évi 17 milliárd veszteséget jelent. Tehát, hogy, és közben azért azt mindig el szoktam mondani, hogy miközben ennyit elpocsékolunk, ugye a rossz hálózat miatt, a közben ugye élnek olyan honfitársaink Magyarországon, akikhez meg nem jut el víz, tehát nincsen az otthonaikba bevezetve víz, ez alsó hangon minimum 200-300 000 embert érint.
1: Egyébként önök civilként vannak ennyire képben, és viselik a szívükön a magyarországi vízhelyzetet, mint vízkoalíció?
2: Igen.
3: Igen, így van, ez egy civil szervezet, nagyon sok önkéntessel működünk, és vannak társszervezeteink, önkormányzatok is beszélnek a munkában néha, és hát nagyon sok partnerrel működünk még együtt egyébként, így a vizes civil szektorban, de alapvetően ilyen civil.
2: Igen, ezt nem is szeretjük, mikor azt mondják rólunk, hogy szakértők vagyunk, mert hogy mi alapvetően tényleg hétköznapi emberek, akiknek nem volt köze, én magam azt se tudtam, hogy mi az a vízi közmű, addig, amíg nem szembesültem ezzel a problémával, és mint közösségszervező kezdtem el foglalkozni azzal, hogy szervezzünk akkor össze olyan embereket, szervezeteket, csoportokat, akik érintettek ebbe a problémába. És aztán persze kapcsolódtak hozzánk szakemberek, akik segítik a szakmai tanulmányunk elkészítését, tanácsokkal részt vesznek a koalíció munkájában, szóval vannak nálunk szakemberek is, de alapvetően ez egy érdekvédelmi kampány.
1: És idézőjelben csak a hálózat problémáival foglalkoznak, vagy úgy általában Magyarország vízháztartásával? Mert most ugye felmerült az aszály miatt, meg hogy nem esik, igen, nem tudom mióta eső, meg hogy egy balatonnyi víz kimegy Lázár János szerint évente, tehát hogy ezzel a nagyképpel is foglalkoznak?
3: Hát mi rendszer szinten szeretünk ezzel a problémával foglalkozni. Ugye itt Andi említette, hogy az ivóvízhálózat állapotával elindult ez a probléma, a felgöngyölítés, de hogy az utóbbi egy évben, másfél évben elkezdtünk további három témával is foglalkozni. Ugye ez a szociális vízszegénység, amit Andi már említett. Ide tartozik a táji vízgazdálkodás is, ugye a tájban megőrzött víznek a mennyisége, ehhez kapcsolódó kérdéskörök, és a szennyvízhálózatnak az állapota is.
1: Mivel hogy most iszonyú nagy aszály probléma van, ezzel kapcsolatban mi az önök felvetése, vagy mi a stratégiai megoldás önök szerint?
2: Ugye itt alapvetően van egy vízminimumunk, ami lefedi ezt a négy területet, mert hogy azt mondjuk, hogy ugye egy vízünk van, melynek a rendszerei elválaszthatatlanok egymástól, és ezért is kezdtünk el foglalkozni komplexen a vízkérdéssel, és ebben a vízminimumban mind a négy területre megfogalmaztunk 3-3 követeléspontot, és most azon dolgozunk, hogy ezekhez még egy cselekvési terv is kapcsolódjon, de alapvetően ugye a partnereinkkel együtt készít tettük el ezt a vízminimumot, és ugye az a filozófiánk, hogy a tájban kell megtartani a vizet, és hogy ehhez kell jogszabálymódosításokat, támogatási rendszer átalakításokat készíteni, illetve hát edukálni kell a lakosságot is, meg a döntéshozókat is.
1: Sajnos lejárt az időnk, de azt, hogy mi lesz az új kormány időszakában, nem tudhatjuk, de egy fél mondatban milyen volt a kapcsolatuk az előző kormányzattal ebben a szakmai kérdéskörben?
2: Az előző kormányzat Kínánál is jártunk tárgyalni, és részeredményeket ott is értünk el, azért ott is volt egy bejelentett rekonstrukciós program, nyilván kevés finanszírozással elsősorban akkumulátorgyárak környezetében, eltörölték a közműadót, és itt is tárgyaltunk az új kormányzattal, és hát ugye az elsődleges tárgyalásoknál az kiderült, hogy nagyon nyitottak a civilek javaslataira, és mi azt szeretnénk, hogy egy folyamatos egyeztetés és párbeszéd alakuljon ki, és eddig nagyon pozitív fogadókészség van erre.
1: Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondták Homoki Andrának és Egressy Csemmának, a Vízkoalíció munkatársainak. Köszönöm szépen.
2: Köszönjük szépen.

0: Egy építészeti problematikával folytatjuk a startot. Zuglóban épült egy hatalmas irodaház, ráadásul ez egy még nagyobb projekt része, összesen 770 milliárdért rendelt az Orbán kormányzat irodai épületeket. Pontosabban eredetileg úgy volt, hogy itt azért lesznek lakóházak is, de aztán picit változott a terv menet közben, és Zuglón végül is egy olyan irodakomplexum épült meg, amire Zugló szerint nekik nincs szükségük. Az új kormány viszont ki akar szállni ebből a szerződésből. Az építő viszont azt mondja, hogy ebbe értelemszerűen ő nem megy bele, tehát lehet, hogy egy hosszú pereskedés kezdődik. Gyurcsik Ádám urbanistával beszélgetünk. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok! Köszönöm szépen, hogy eljött. Akkor nézzük az ön szakmájának szemüvegén keresztül ezt a történetet. Tehát Zugló azt veti fel, hogy itt irodák épültek meg végül is, meg egy pláza, és minimális arányban épültek csak lakások, holott nem ez volt az ígéret, plusz számos egyéb beruházás elmaradt. Ön a szakember, ha ránéz erre a projektre, akkor mit lát és kinek ad igazat?
1: Igen, ahogyan az önkormányzatnak természetesen abban igaza van, hogy Budapesten sokkal nagyobb lakáshiány van, mint amennyire irodahiány van. Tehát Budapesten jelenleg körülbelül az ilyen újabb, modernebb irodaházaknak a 13%-a áll üresen, tehát a kiadható területnek a 13%-a az üresen áll. Míg ugye azt tudjuk, hogy lakásokból sokkal nagyobb hiány van jelenleg Magyarországon, ugye ezt tapasztaljuk az ingatlanárak és az albérletek árának emelkedésében is. Ugye itt Zuglóban is eredetileg az volt, hogy a 7 ilyen épület tömbből egyébként 3-ban terveztek lakásokat kilakítani, ebből végül csak egy épült meg, ott is azt hiszem 130 lakás épült meg mindössze, és ezek is luxus kivitelben, tehát hogy valószínűleg nem azok számára megfizethetők, akik jelenleg is a Bosnyák tér környékén élnek. Ugye akkor konvertálták át néhány ilyen tömböt irodákká, amikor a kormány bejelentette, hogy hát ők ezeket megvásárolnak, vagy nem is bejelentették, hanem ugye Hatházi Ákos nyomozta ki azt, hogy ennyi pénzt költene az állam arra, hogy gyakorlatilag megépíts vagy megvásárolja ezeket az irodaházakat. És ugye szerintem, amit nagyon fontos még itt megérteni, hogy miért van egyáltalán hát szükség ezeknek, vagy volt szükség ezeknek az irodáknak a megvételére. Ugye az előző kormány az a patinás történelmi belvárosi minisztériumokat, azokat privatizálni tervez, vagy hát valamelyikkel ez meg is történt, ugye gyakorlatilag hát fillérekért. Tehát ha összehasonlítjuk azt, hogy ezeket az épületeket majdnem 330 milliárd forintért elővásárolta meg az előző kormány. Ehhez képest mondjuk a belügyminisztérium épületét a Széchenyi téren, az picivel több mint 30 milliárd forintért adták el. Tehát ez kicsit olyan, mint amikor a nagypolgárlakásokban így feltépnénk a régi parkettát és a Heiler laminált padlót letennénk, és akkor költözzessük ki ide a minisztériumokat a Bosnyák térre, ezekbe az irodaházakba. És nyilván egyébként lehetne ilyen fejlesztéseket a külső kerületekbe megvalósítani. De ugye itt az történt, hogy az állam az egy ilyen sunyi módon szállt be ebbe a beruházásba, tehát gyakorlatilag ezt, hogyha normális módon valósítjuk meg, akkor valami olyasmi módon kellett volna ezt elvégezni, mint ahogy a Rákos rendezőnél zajlik most a folyamat, tehát egy nyilvános tervpályázatot kiírhatott volna az állam, hogy ebben benne legyenek az önkormányzatok, a főváros, a helyi emberek be legyenek vonva, hogy itt tényleg egyébként a helyi igényekre is választ adjon egy ekkora beruházás.
0: Hát ha már említette Rákos rendezőt, én úgy tudom, hogy a belügyminisztérium épületét pont az a befektető vehette meg ilyen nyomottáron, aki kiszorult ebből a Rákos Dubaj projektből. Ez így kívülről néz egy picit olyan, hogy kárpotolják az illetőt, mert hát nyilván egy kicsi bosszus volt az ígéretek után, hogy ez a projekt nem jött össze. De a másik probléma, ami erkölcsi, és minimum erkölcsi, de lehet, hogy jogi is, hogy ezek a befektetők azért eléggé szorosan köthetők Orbán Viktorhoz, ott a kötélbarátja Garancs István, meg a veje Tiborcz István. Tudom, hogy nem ez az ön szakterülete, de mégis mit gondol erről a kapcsolódásról, összefonódásról?
1: Igen, ugye azt is fontos itt hozzátenni, hogy nem csak a Bosnyák téri iroda komplexumról van szó, hanem egyébként a Dürer kertről és a Budapartról is. Tehát egyébként ezekbe például ugye pont a nemzeti vagyonkezelőt költöztették, illetve ugye olyan állami hivatalokat akartak költöztetni, amik egyébként vagy most épült nemrég egyébként új saját székházuk, vagy hát egyébként el voltak ők a saját helyükön is. Tehát itt azért eléggé felmerül annak a gyanúja, hogy ennek nem az volt a célja, hogy az állami dolgozóknak annyira szűkön viselték a sorsát, hogy hát jobb és modernebb irodaházakba akarták őket költöztetni. Amiről még szerintem itt nagyon fontos beszélni az, hogy úgy gondolom, hogy egyébként ezeket a beruházásokat, tehát hasonló módon kéne egyébként szemlélnünk, mint ahogyan a várban található beruházásokat látjuk. Tehát hogy egyébként azoknak, akik a Karmelitába megnézték ezeket az ott kiépült minisztérium épületeket, egyébként nekik azt javaslom, hogy menjenek el igenis a Bosnyák térre is, menjenek el a Dürer kertbe, és nézzék meg, mert ez ugyanannak a spektrum egyébként a két széle. És úgy gondolom, hogy egyébként nagyon szimbolikus is, hogy miközben egyébként tényleg a csúcsvezetőknek a várban tényleg ilyen luxus körülmények között épültek ki a minisztériumi épületek, egyébként a dolgozóknak meg gyakorlatilag azt tervezték a jövőre, hogy akkor ők meg járjanak ki a Bosnyák térre, ahol egyébként még egy villamos sem, vagy egy metró se építettek volna a kedvüknek, hogy oda normálisan el tudjanak jutni.
0: A Dürer Park köthető Tibor Istvánhoz, és úgy tudom, hogy az a projekt már lezárult, az ki lett vizetve, ott tulajdonképpen az állampénze már a megfelelő helyen
1: van. Igen,
0: mondjuk,
1: tehát hogy itt csak a Bosnyák téren van valami remény arra, hogy az állam esetleg ne vásárolja meg ezt a területet. Itt nyilván most inkább az a kérdés, hogy valamilyen módon ezt lehet-e hasznosítani a jövőben. Tehát így, hogy az önkormányzat nem akar élni ezzel az elővásárlási jogával, az állam pedig nem kívánja ezt megvásárolni, így gyakorlatilag most az az egyetlen remény, hogy valamilyen piaci, vagy hát az állam végül tényleg nem tudja megvásárolni, akkor valamilyen piaci módon lehessen ezt hasznosítani. Ebben szerintem egyébként lehet szerepe a fővárosnak meg a kerületnek a jövőben, hogy valamilyen módon ösztönözze, hogy itt mégiscsak olyan funkciók alakuljanak ki, amik hasznosak az zuglói emberek számára, de ezt nyilván...
0: Hát igen, itt jön a fából vaskarika effektus, mert hogy pont azért lépett be a kormány, hogy majd ő megveszi ezt az épületet, mert úgy tűnt, hogy az eredeti terv, hogy majd ez piaci alapon értékesíthető lesz, az becsődölt. És akkor jött állambácsi, és azt mondta, hogy jó, hát akkor mi megvesszük majd.
1: Igen, de úgy gondolom, hogy egyébként a magyar adófizető pénzének, hogyha Budapest fejlesztésére szeretnénk költeni, ennyi pénzből annyival több fejlesztés meg lehetne valósítani, amit tényleg a budapestiek hasznára van, tehát akár egy fél metróvonal megépülhetne ebből a pénzből, nem beszélve arról, hogy egyébként milyen más fejlesztésekre lenne szükség ezekben a külső kerületekben, mint Zugló.
0: Hát mivel most indul a projekt, még biztos lesz alkalmunk beszélgetni erről, hosszú jogi procedúra várható legalábbis hát a Bosnyák téren. Gyurcsik Ádám urbanistának köszönöm szépen, hogy eljött.
1: Köszönöm szépen.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
4: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
5: Augusztus 13-án csütörtökön a Pizzami 13. születésnapja alkalmából minden 13. játékos nyer. Gyere el üzleteinkbe és játsz! Feltételek a pizzami.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos meleg időre számíthatunk, Baka András Magyarország új köztársasági elnöke. A Paksi atomerőműben ülésezik ma a kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét választotta meg az országgyűlés Magyarország 8. köztársasági elnökévé. A 73 éves jogtudóst 140 igen, 6 nem ellenében tartózkodás nélkül választották meg titkos szavazáson. Baka András az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évig kapott felhatalmazást. Esküdtett az új köztársasági elnök az országgyűlésben. Baka András beiktatási beszédében a magyar társadalom mély megosztottságát nevezte az elmúlt évek legsúlyosabb következményének. Hangsúlyozta, azért vállalta a jelölést, mert szerinte olyan időszak van, amikor az ország működéséről komolyan kell gondolkodni. A Fidesz szerint Baka András megválasztása nem csak illegitim, hanem 1956 örökségének megcsúfolása is. A KDNP frakcióvezetője a Facebookon azt írta, Baka András nem testesíti meg a nemzetegységét. A Mi Hazánk elnöke pedig úgy fogalmazott, a Tiszát nem zavarja, hogy a köztársasági elnök jelöltjük 1956 hóhírait mentegette, 2006 áldozataitól pedig megtagadta a jóvátételt. A Duna alacsony vízszintje miatti fennakadások kezeléséről egyeztet a kormány ma a Paksi atomerőműben tartott ülésén. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon nyújthat megoldást. Áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek szeptember 1-től. Erről egyhangulag döntött az országgyűlés. A Fidesz és a KDNP a vitában azt kifogásolta, hogy a mentesség nem terjed ki minden gyógyszerre. A Mi Hazánk szerint a kibocsátásnál kellene megfogni a gyógyszerárakat. Ma van a Nemzetközi Ifjúsági Nap. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a fiatalok társadalomban betöltött szerepére, jogaikra, kötelességeikre és a mindennapi problémáikra. Az alkalomból világszerte rendezvényeket, akciókat szerveznek. Napjainkban a föld népességének fele 30 éves vagy annál fiatalabb, és ez az arány 2030 végére várhatóan eléri az 57%-ot. Derült napos, száraz idő lesz ma is. Nagy területen megélénkül, a Tiszántúlon megerősödik a szél. Délután 27-33, késő este 18-23 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 27, a Tisza tó 25 fokos. Hasonló idő várható a következő napokban is, hétvégén azonban ismét visszatér a kánikula.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton a Rákóczi híd felé, a Kerepesi út előtt a belső sávban. Sávlezárásra kell készülni mától a Kőbányai úton befelé a Pongrácz útnál, mert javítják a gázvezetéket. Útszűkület nehezíti a közlekedést mától a 9. kerületben a Jókai utcában a Határútnál vízvezeték javítása miatt. Lezárták a félútpályát a Hegyalja úton, a Korompai utca közelében gázvezeték javítása miatt. Újpesten a Baross utcában a Mildenberger utca közelében félpályás lezárásra kell készülni, mert felújítják a gyalogátkelő helyet. Napközben a forgalmat jelzőrök segítik. Ma napközben Újpesten az Irányi Dániel utcában a Megyeri útnál időszakosan a két irány forgalma felváltva egy sávban haladhat, mert új gyalogátkelő helyet alakítanak ki. A 6. kerületben az Icsienő utcában a Jókai utcánál gázvezetéket javítanak, ezért csak a Teréz körút felé lehet haladni. Lezárták a fél útpályát a 2. kerületben a Kuruclasi úton a Budenz útnál csatornajavítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
4: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
5: Augusztus 13-án csütörtökön a Pizzami 13. születésnapja alkalmából minden 13. játékos nyer. Gyere el üzleteinkbe és játsz! Feltételek a pizzami.hu.
6: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
7: És bedobta!
8: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
7: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Dome-ban.
8: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
9: Hungarian Dance Trophy, több mint élmény!
10: Játék a kastélyban. Molnár Ferenc klasszikusa új formában, ezúttal zenés vígjátékként, október 3-ától a Thália Színház nagy színpadán.
11: Reklámot hallottak.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Szlazsánszky Ferenc.
1: Nyilván nem mondok nagy újdonságot azzal, hogy tegnap köztársasági elnökké választották Baka Andrást, a legfőbb bíróság korábbi elnökét, a Strasbourgi Bíróság korábbi magyar tagját. A megbízása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évig fog tartani, és a kihirdetés, a döntés kihirdetését követő 8. napon lép az államfői tisztségébe. Többek között erről beszélgetünk Vető Balázssal, a Forrás Társadalom Kutató Intézet alapítójával. Jó reggelt kívánok, szervusz, köszönöm, hogy eljöttél. Azt mondja Baka András a beszédében, hogy az állam az emberért van, ami hát első hallásra egy evidencia, de ő valamiért mégis fontosnak tartotta ezt elmondani. Mi ennek a mondatnak az üzenete?
2: Baka András már egyébként a nyári megszólalásaiban, mielőtt egyáltalán fölmerült volna a neve, nagyon világossá tette, hogy az ő jogfelfogása vagy államfelfogása az arról szól, hogy az intézményekben van a garancia arra, hogy demokratikusan működjön egy ország, és az, amikor ő azt mondja, hogy az államnak az emberekért kell lenni, akkor valójában ezt az elvet fejezi ki egy nagyon konkrét képbe. A beiktatása utáni beszédében is ezeket a jegyeket lehetett felfedezni, amikor arról beszélt, hogy az alkotmányozás folyamata a fontos, és az, hogy az intézmény hogyan szolgálja az embereket és az államot.
1: Hát az, hogy milyen örökséget vettett, eléggé kettős megítélésű lehet, mert hogy egyrészt sokan azt mondják, hogy olyan elődök után, mint például a megbukott Novák Katalin, vagy korábban Schmidt Pál, de akár Súlyog Tamás, csak jobban lehet csinálni, jobb szinten, színvonalon lehet ezt a tisztséget betölteni. Másrészt viszont egy kormányváltás után vagyunk, és a társadalom egy része, legalább mondjuk az egyharmada, vagy 25%-a nagyon csalódott, és már azt hallja reggeltől estig, hogy itt önkényuralom épül. Szóval szerinted milyen örökséget vesz át Baka András?
2: A NER egyik legsúlyosabb öröksége, hogy azokat az intézményeket, amelyek egyébként egy demokratikus jogállamba biztosítják azt, hogy az állampolgárok bízhassanak az államba, ezeket kiüresítették. Ilyen volt a köztársasági elnök, az alkotmánybíróság, az ügyészség, és még hosszan lehetne sorolni azokat az intézményeket, amelyek egy jogállamban a fékek és ellensúlyok rendszerének az ellensúly oldala, ami a politikai hatalmat korlátozza. A NER ezeket leépítette, és az ezekkel kapcsolatos bizalom ezért sérült a társadalom irányából. Ezt kell most újjáépíteni. A köztársasági elnöki intézmény kapcsán is ez volt, hogy azok a köztársasági elnökök, akik 2010 után, miután a NER átalakította a magyar közjogi rendszert, betöltötték ezeket a pozíciókat, ők egyértelműen a Fidesz politikai érdekeit szolgálták, éppen ezért most vissza kell valójában térni a rendszerváltás utáni időszak köztársasági elnöki szerepéhez, amikor az elnök tényleg a társadalom egységét testesíti meg, ahogy egyébként ezt tette Göncz Árpád, Mádl Ferenc, vagy éppen Sólyom László.
1: A jelenlegi helyzet indokolja, hogy mégiscsak egy jogász ember kellett erre a pozícióra, vagy hogy ez a legszerencsésebb?
2: Itt nem is a végzettség a legfontosabb szerintem, hanem az, hogy ő hogyan gondolkodik az intézmény szerepéről, és ezen belül a saját szerepéről. Ugye, például az alkotmányozással kapcsolatban már elmondta azt, hogy ez nem lehet kizárólag a jelenlegi politikai többség alkotmánya, hiszen az alkotmány az a társadalomé. És ez a szerepfelfogás az, ami leginkább fontos. Az már most látszik, és tényleg az elmúlt két megszólalásából az új köztársasági elnöknek, hogy ő intézményekben látja a megoldást, míg egyébként sajnos a magyar politika még most is abban a kicsit rendies működésben van, hogy a hovatartozásban látja a dolgot. Ugye a Fidesz egyértelműen arról beszél, hogy az új köztársasági elnök a Tisza embere, ez a hovatartozásról szól, de közben sajnos még Magyar Péter is azt mondta, hogy ugye Baka András azért alkalmas a szerepre, mert egyébként 2011-es elmozdításakor ő a Fidesz áldozata volt. Ez is arról szól, hogy valaki melyik térfélhez tartozik. Az új köztársasági elnök viszont a beszédében arról beszélt, hogy az intézmény a lényeg és a működés, nem az, hogy ki hova tartozik.
1: Azt is mondta, hogy bosszúra nem épülhet egy társadalom, miközben a felelősségre vonást, hogyha ez adott, illetve indokolt, akkor azt nem lehet megkerülni. Ez, hogy nem épülhet bosszúra, ez szerinted üzenet lehet az ellenzéki gondolkodású társadalmi rétegek felé?
2: Ez biztos egy nagyon fontos lépés, hogy a köztársasági elnök kimondja, hogy az, ami 16 év olyan kormányzás után most következik, ami arról szól, hogy szembe kell nézni azzal, hogy mi történt, azonban ez csak jogállami keretek között szabad megtenni. Ezt most a köztársasági elnök gyakorlatilag nyíltan kimondta, hogy ennek így kell történnie, mert az, hogy ha történtek bűncselekmények, vagy szabálysértések, vagy bármi az előző időszakban, akkor annak igenis következményének kell lenni. Ez egyébként egy teljesen érthető társadalmi elvárás, hiszen az elmúlt 40-50 év legnagyobb társadalmi igénye az, hogy Magyarország ne egy következmények nélküli ország legyen. Viszont azért, hogy a társadalom fel tudja dolgozni azt a traumát, amit a NER 16 éve jelentett, ahhoz mindenképpen arra van szükség, hogy ez ne egy érzelmileg vezérelt dolog legyen, tehát bosszú, hanem egy jogszabály és jogrend által vezérelt folyamat, ami arról szól, hogy aki megsértett írott vagy íratlan szabályokat, annak ezért vállalnia kell a felelősséget.
1: Tegnap volt a parlamentben egy nagyon furcsa jelenet, amikor Németh Zsolt fideszes képviselő megszólalt. A kedves nézőknek mondom, akik esetleg nem értesültek, Németh Zsoltot a Fidesz mérsékeltebb szárnyához sorolják, és tulajdonképpen arról beszélt, hogy az új kormányzatnak is támogatnia kellene a polgári konzervatív értékeket, és talán arra is utalt, hogy a Tusványosi Szabad Egyetem támogatását sem kellene megszüntetnie az új kormányzatnak. Magyar Péter erre azzal reagált, hogy emlékeztetett rá, hogy a mostani Tusványosi előadáson Németh Zsolt arról beszélt Orbán Viktor mellett ülve a színpadon, hogy Magyarország túlélte a tatárjárást, és túl fogja élni a poloskajárást is. Egyértelmű 100%-ra kijelenthető, hogy a poloskázást folytatta, sőt, hát rákontrázott, tehát már konkrétan poloskajárásról beszélt. Azt szeretném tőled kérdezni, hogy ezt a kettősséget szerintem nem nagyon lehet feloldani, hogy nem gondolkodik egy politikus, hogy az ő előadásáról felvétel készül, és hogyha ott poloskajárásról beszél egy hónapja, vagy nem tudom mikor volt ez nyáron, akkor az már megvan, akkor az velünk megmarad, itt van.
2: Láthatóan a Fidesz a választások óta nem találja azt a stratégiát, hogy hogyan viszonyuljon ahhoz az új helyzethez, ami előállt, az, hogy 16 év után elveszítették a kétharmados többséget. Egyszerűen ők még mindig abba gondolkodnak, hogy a saját táborukhoz, ha kommunikálnak, ott mondhatnak bármit, hiszen az a saját táboruknak szól, és minthogyha nem vették volna még észre azt, hogy megváltozott közben a nyilvánosság, és egyszerűen mindennek következménye van. Tehát, hogy ha ő tusványosan poloskajárásról beszél, akkor utána hiába jön haza, és Magyarországon már arról beszél, hogy már pedig akkor itt egy nemzetegyesítésre és egyfajta kiegyezésre lenne szükség, mert hogy akkor ezek a dolgok ütik egymást. A legnagyobb probléma egyébként ebben a felvetésben az, hogy miért kellene egy állam kormányának bármilyen politikai tevékenységet támogatnia. Hogyha egy politikai erő a saját közösségét egybe akarja tartani, és annak rendezvényeket akar tartani, az az adott politikai közösség feladata, nem az állami. Pont az volt a legnagyobb baj az elmúlt 16 évben, hogy ezek a dolgok összefolytak, hogy az állam és a politikai szervezet működése az gyakorlatilag egy volt. És a Fidesz jelenlegi válságának egyébként ez az egyik legnagyobb oka is. Hiszen azzal, hogy megszűnt az állam, mint finanszírozó hatalmi központ, ezzel valójában a párt kiürült, és ezért sem tudnak mit kezdeni a jelenlegi szituációval.
1: Ez azért érdekes, mert hát egy pártról azt gondolná az ember, hogy ott a pártot a párt tagsága alkotja valójában a húsvér emberek, akik készek tenni a közösségért, áldozatot hozni, akár anyagit is, de ilyenkor hát lehull a lepel, és kiderül, hogy ez egy ilyen mesterségesen fenntartott bizonyos értelemben közösség volt, és volt egy nagy látszat. De ugorjunk a harmadik témára, mert 2 perc maradt, az a Kaminski-Fanni féle megbízás, 4 milliárdért ápolták a korábbi miniszterelnök közösségi felületeit. Igazából az érdekelne, hogy miért tett ebben az ügyben feljelentést a miniszterelnökség, mikor ez egy filléres ügy, 4 milliárd forint, tehát mi az az MNB 500 milliárdjához, vagy a 700 milliárdos ingatlan beruházáshoz képest?
2: Ebben az ügyben az a nagyon érdekes, hogy ugye ez egyetlen egy embernek a kommunikációs költsége, és annak is csak egy része, hiszen ez a social media jelenléte Orbán Viktornak. Mellette nagyon sok kormánytag vett részt egyébként a kampányban, ahol nyilván hasonló számok láthatók. Itt a legnagyobb probléma az még csak nem is az összeg, mert egyébként a piacon, üzleti kommunikációban ilyen összegek tudnak mozogni egy összetett kampány folyamat során. Itt a probléma az, hogy Orbán Viktor ezen tartalmainak jelentős része az nem Orbán Viktorról, a miniszterelnökről szólt, hanem Orbán Viktorról, a Fidesz vezetőjéről, aki a kampányban a politikai céljait akarja megvalósítani. Ahogy az előbb is beszéltük, összefolyt az állam és a párt. Arról volt szó, hogy valójában a kampányt finanszírozták ebből a pénzből, ez pedig hát még a NER-ben lévő jogszabályok alapján is törvénytelen volt. Éppen ezért ebben a szituációban a döntéshozóknak lesz az igazi felelőssége, hiszen Kaminski Fanni a végén egyébként tudja azt mondani, hogy ő adott egy árajánlatot, azt a döntéshozó elfogadta, jelentős túlárazás, bár ez jóval magasabb ár annál, mint amit a piacon ezért kapni lehet. Azonban nem ez a legnagyobb probléma ebben a kérdésben.
1: Vető Balázs, köszönöm szépen, hogy eljöttél és mindezt elmondtad.
2: Köszönöm szépen.

0: Általában negatív számokból, negatív hírekből szoktunk kiindulni egy-egy beszélgetés során, főleg itt a Start első kétharmadában. Most egy pozitív számból fogunk kiindulni. Nem nagyon volt még arra példa, sőt, ha jól tudom, soha nem volt, hogy akkora többlettel zárt egy július hónapot a magyar költségvetés, mint a mostanit. 524 milliárd forinttal több van a költségvetésben, mint a hónap elején. Hogy ez hogy jöhetett létre, Illyés Márton közgazdász kérdezem. Jó reggelt kívánok, szervusz!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Kérlek, hogy magyarázd el, hogy hogy néz ki egy költségvetés, és mi az, hogy egyszer csak nem negatív a havi szaldó, hanem pozitív, de nem is kicsit.
1: A költségvetésnek alapvetően van egy éven belüli lefutása, tehát elég jelentős költségek merülnek fel az év elején, és általában ilyenkor negatív egyenlege van a magyar költségvetéseknek. Az tavasz vége felé pozitív nulla vagy kisebb pozitívumok szoktak lenni. Itt a nyáron nem szokott nagy változás történni, tehát a június-július hónapoknak általában ilyen voltak negatív, voltak kis pozitívumok, valóban ekkora pozitívum nem volt az elmúlt 20 évben, és aztán utána az őszi időszakban szokott helyre rázódni a költségvetés, attól függően persze, hogy mennyire szalad el a ló, és milyen plusz költségek merülhetnek föl. Na most a 26-os költségvetésnek a értelmezéséhez nagyon két teljesen ellentétes értelmezést látunk akár a szakmai közbeszédben is. Az egyik ugye azt mondja, hogy ez egy fenntarthatatlan, fejreállt költségvetés volt az első 3-4 hónap alapján. A új pénzügyminisztérium ezt elég hitelesen be is mutatta, hogy akár a GDP 8%-át is meghaladó hiányhoz vezetett volna a költségvetési folyamat. Ugye a tervezett hiánynak a 90%-a már megvolt az első 4 hónapban, és egy sor olyan tételbe volt tervezve, aminek nem volt meg a fedezete. Csak hogy egy példát mondjak, közel 1000 milliárd forintot már részben el is költött a kormányzat, vagy tervezett elkölteni az uniós RRF pénzeknek a pénzekből, amit nyilvánvalóan nem kapott volna meg az előző kormányzat, hiszen még el se kezdte gyakorlatilag a tárgyalásokat ezzel kapcsolatban. Ugyanakkor van egy olyan értelmezés is, hogy nagyon sok kiadást előre hoztak, még a választások előtre. Nagyon sok mindenkit kifizettek az év elején, akiknek a kifizetése máskor egyébként az év során fokozatosan történt volna meg. És ez a fajta időzítés az, ami most a kormányzat számára egy ilyen pozitív szaladót kihozhatott. Ennek az időzítési hatása szerintem az, amelyik a legfontosabb. És hogy mondjak egy nagyon súlyos példát, közel 1000 milliárd forinttal kevesebb volt, sőt több mint 1000 milliárd forinttal kevesebb volt a kamat kiadása a magyar államnak az év első felében. Ennek a jelentős része, tehát kb. 700 milliárd forint, ez már az első negyed évben teljesült a 2025-höz képest. Ennek az az oka, hogy nagyon sok inflációhoz kötött lakossági államkötvényt bocsátott ki a magyar állam, és itt a 23-as brutális 18%-os inflációnak a kifizetése 2025 első hónapjaira esett. Ez az infláció, ez kicsengett, ez a PMÁK kamatcsúcs, ez egyszerűen lecsengett, és 26-ban 700 milliárddal kevesebbet kellett kifizetni ezek után az államkötvények után. Azt látjuk ugyanakkor, hogy ugye csökkentek az állampapírhozamok nagyon jelentősen, éven belül több mint 1%-kal, a következő évekre is bőven több mint 1%-kal csökkentek az állampapírhozamok, illetve amit az államnak ki kell fizetnie a kamatokat. De ennek a hatása sokkal hosszabb időtávon fog majd lecsengeni. Tehát itt ez a kamat megtakarítás, ez inkább a 23-as inflációs soknak a kifutásából fakadt.
0: Itt, szóval, bocsánat, vannak itt részletek, hadd kérdezzek rá, hogy miből adódott ez a júliusi rekordtöblet. Azt írják, hogy a költségvetési szervek kifizetéseinek 300 milliárd forintos csökkentése. Ez mi lehet? Mire nem fizette ki 300 milliárdot?
1: Hát egy sor olyan sorolyán kiadása lehetett a Magyar Államnak, amit korábban kifizetett már. Tehát amiről beszéltem, hogy az egész évre betervezett kiadásokat kifizették az első negyed évben. Tehát ez a központi költségvetésnek az a típusú tételei, amik kifejezetten a központi kormányzat közvetlen hatáskörébe tartoznak. Tehát ezek a minisztériumi kifizetések.
0: Tehát akkor nem az van, hogy elzárták a csapot, hanem ebben a hónapban már nem kellett fizetni, hiszen ezen már túl voltunk.
1: Van egy ilyen része is, és van egy olyan része is, hogy egy új kormány belép a kormányzásba, és leállít kifizetéseket. Nem biztos, hogy ezeket aztán később sem akarja kifizetni, de úgy van vele, hogy át akarjuk nézni a szerződéseket, és átmeneti időszakban leállítjuk a kifizetéseket. Mondok egy példát, a energiatárolók pályázatának a kifizetését leállította a kormányzat. Minden kommunikációja arról szól, meg a mostani energiakrízis is arról szól, az RRF megállapodás is arról szól, hogy ezeket a pályázatokat folytatni akarja. De átmenetileg most június-júliusban nem történtek kifizetések ezek.
0: Szóval azt szeretném kihámozni ebből, hogy ez az új kormány teljesítménye, vagy ilyen a dolgok szerencsés együttállása, vagy csak számok átütemezése, áttolása, visszavonása?
1: Én azt gondolom, hogy ez most egyenlőre inkább a ütemezési kérdés, úgyhogy, és én azt látom egyébként a pénzügyminisztérium kommunikációjában is, hogy nagyon óvatos. Itt tisztában majd augusztus végén fogunk látni, amikor a új módosított 2026-os költségvetést bemutatja a pénzügyminisztérium. Én azt látom, hogy nagyon komoly fegyelemre lesz szükség ahhoz, hogy tartani tudják a saját céljaikat. Nagyon fontos szerepe lesz ebben az uniós pénzeknek a behozatala, becsatornázása. Megállapodás megvan, de azért a pénzek majd 26 második felében, és még inkább 27-ben érkezhetnek. És hát van azért egy olyan faktor is, amit közgazdászként nehéz megítélni. Itt ugye a nyáron volt egy olyan energiakrízis, meg vízkrízis, ami volt, én most nagyon pozitív vagyok, amikor azt mondom, hogy volt, lehet, hogy még bőven benne vagyunk, és lesznek újabb hullámok, amiknek komoly költségvetési vonzata is van. Ugye csak a paksi leállásról mondta Magyar Péter, hogy akár 50 milliárdot is elérheti ennek a költsége. Én riadtan olvasom meteorológusok előrejelzését arról, hogy az őszre, illetve a télre egy nagyon komoly árvízveszélyt jeleznek előre, olyan szinten melegedik föl a földközi tenger, illetve az elnyínyó jelenség miatt. Lesz egy ilyen visszacsapása majd az időjárásnak. A következő nyára újra komoly asszályt jósolnak, és láthatjuk, hogy a magyar rendszerek nincsenek felkészülve erre, tehát akár az energiarendszerünk, akár a víz visszatartó rendszereink, akár az árvízvédelmi rendszereink nincsenek felkészülve. Ez egy óriási próbatétel lehet majd a új kormánynak a költségvetési politikájában is.
0: És ráadásul tulajdonképpen ezek ilyen kármentési összegek. Engem az érdekelne két percben, nem tudom, hogy lehet kifejteni, hogy a gazdaságot mi röffenthetné be. Azt írja a GKI, hogy bár az Orbán kormányok az újraiparosításra próbálták tenni a hangsúlyt, de ez igazából nem működött be, és a szolgáltató szektor húzta az ipart. Jó az egy országnak, ha ez a helyzet, vagy kellene rendelkezünk valami nagyon combos iparral? Itt ugye az akkumulátorgyártás lett volna, de hát az egyelőre nem látszik működni.
1: Én azt gondolom, hogy a GKI jól látja a helyzetet, és az a típusú rendkívül erős támogatáspolitika, ami az ipart, és főleg a vidéki ipart próbálta erősíteni, az kifejezetten kártékony tudott lenni. Tehát akár az építőiparban, akár az iparban azt látjuk, hogy ha az államnak éppen volt pénze, akkor erősödött, hogyha nem volt pénze, akkor meg recesszióba süllyedtek ezek a szektorok. Ehhez képest a szolgáltató szektor, amit meg nem támogatott a kormányzat, az meg szépen kiegyensúlyozottan teljesített és folyamatosan növekedett az elmúlt 20 évben, kivétel a Covid volt, de egyébként teljesen megbízhatóan növekedett. És ami még egy fontos elem, hogy azok a állami támogatások, amik például az akkumulátorgyártásba áramoltak be, azok rettenetesen hiányoztak olyan rendszereinkből, energiarendszer, vízhálózatok, amiknek a költségét most fogjuk megfizetni. És ami még egy fontos elem, hogy a termelékenység viszont gyakorlatilag a Covid-járvány óta nem nőtt. tehát a munkatermelékenysége Magyarországon. Úgyhogy valóban fontos irány kell, hogy legyen, hogy átálljunk egy magasabb termelékenységű, magasabb hozzáadott értékű gazdaságpolitikára.
0: Meg nyilván olyan gazdaságpolitikára, ahol el tudjuk adni a határainkon kívül a termékeinket, hiszen ha ez nem megy, akkor csak a belső körben mozognak a pénzek jobbról, balra, balra.
1: Minél szélesebb körben, tehát hogyha van 2-3 gyár, amelyik idehozza az alkatrészt, összeszereljük és eladjuk külföldre, az látványosan fel tudja pörgetni a magyar exportot, de ugyanúgy a magyar importot is. Fontos, hogy minél nagyobb része a magyar gazdaságnak be tudjon kapcsolódni ebbe az export tevékenységbe.
0: Hát gondolom, ez még évek munkája, ha minden jól is megy.
1: Így van, és ez az, ami igazából ki tudja egyensúlyozni a magyar költségvetést hosszabb távon, tehát ha egy működő gazdaságra lehet egy jó államháztartást felépíteni.
0: Ilyes Márton közgazdász, köszönöm szépen, hogy eljöttél, és mindezt elmondtad.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Szlazsánszky Ferenc.
1: Beszéltünk ma már ingatlanokról, egy picit drágább árfekvésben ez a 700 milliárdos kategória, ahol az állam volt a megrendelő. Most megint ingatlanokról beszélgetünk, de alacsonyabb árkategóriát figyelembe véve. Balog László vezető gazdasági szakértő az ingatlan.com-tól. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Tehát az a tétel mondatunk, hogy egyre több ingatlan ragad be, az eladók álomárakat kérnek. Beszéltünk arról, hogy tavaly előtt volt egy nagy hype, és az lecsengett. Viszont az eladói igények nem követték le ezt a valóságot, hogy úgy mondjam. Mi volt ez a két nagy hullám, amire utaltál?
2: Igen, nagyon nehéz lakáseladóként napra készen maradni a piac változását tekintve, főleg egy olyan intenzív időszakban, mint amit akár az elmúlt egy-másfél évben tudunk magunk mögött, hiszen 2025 elején rengeteg állampapírból kiszálló befektető tért vissza az ingatlanpiacra, ez már az év elején egy nagy növekedési hullámot indított, mind az adásvételek, mind pedig az árak tekintetében. Utána jött tavaly május-júniusban egy ideiglenes, néhány hetes pihenés, és utána jelentették be az Otthon Start programot július elején, tehát ennek is az egyéves évfordulóját ünnepeljük, egyelőre még csak a bejelentését, szeptemberben pedig az indulásét, és az is okozott egy nagy hype-ot. Érdekes módon, hogy amíg az év első felében inkább a budapesti és a nagyvárosok ingatlan piaca pörgött, most azóta ez a lendület inkább a kisebb településekre, inkább vidékre és inkább Kelet-Magyarországra tevődött át, hiszen a 3%-os kamattámogatott hitel az egy kis településen, legalábbis amit még finanszíroznak a bankok, ahol még vállalják ezt a kockázatot, hogy hitelt adnak ki, az ott is ugyanolyan segítség, mint a nagyvárosokban, de a nagyvárosokban, aki már szeretett volna ilyen ingatlant vásárolni, az nagy valószínűséggel már megtette.
1: Tehát akkor most már azok az ingatlanok vannak eladó sorban, amelyek ebben a két nagy hullámban nem keltek el, viszont már nincs annyi vevő, ha jól értem, hiszen aki gyorsan akart és támogatott kamathitellel lakást venni, az már ezen túl van jó részt.
2: Nagyon sok előrehozott adásvétel történt 2025. szeptembere óta, és ezt nyugi is bizonyos szempontból a piac, mert szeptember-októberben elképesztő mértékben felpörögtek az ügyletek, azóta viszont október közepétől egy jelentős keresletcsökkenést látunk, tehát ezek az adásvételek a jelenlegi időszakból hiányoznak. Van egyfajta kivárás is a vevők részéről, sokan ugyanis a nagyobb városokban azt tapasztalják, hogy a használt és az újépítésű lakásoknak az árai közel azonos szintet értek el. Budapesten nagyon egyszerű a képlet, szinte minden másfél millió forintba kerül. A panel, a tégla, a kicsi, a nagyobb, az is, ami belefér ebbe a támogatott keretbe. Viszont, hogy ebben a helyzetben már, hogyha valaki válogathat egy minőségileg korszerűbb és energiahatékonyabb újépítés vagy használt között, ott sokan inkább az újépítésűekre koncentrálnak, és bár indultak ilyen fejlesztések, a kínálatban ez még nem okozott olyan óriási nagy többletet, hogy erre le tudjanak csapni a vevők. Még sok esetben a fejlesztések nem értek el arra a szintre, hogy le tudjanak szerződni, akár végszerződéseket kötni, és ezáltal benyújtani a hiteligényt. Tehát ez is okozott egy lassulást az adásvételek tekintetében. És hát ugye ilyenkor jön a probléma, hogy amikor egy lakáseladó piacra lép, mert azért ne felejtsük el, hogy az adásvételek túlnyomó többségét nem a spekulációk, nem az egyszeri lehetőségek megragadása okozza, hanem az élethelyzet változások, ami gazdasági, politikai, időjárási helyzettől függetlenül mindig bekövetkezik. Tehát most is vannak olyan eladók, most is vannak olyan vevők, akik az élethelyzet változásukból adódóan piacra lépnének. Na most eladóként, amikor valaki azt látta az elmúlt egy-másfél évben, hogy óriási nagy a pörgés, az ingatlanok ára szinte Európa bajnok mértékben nőtt, sőt, szó szerint ez a helyzet. Most nehéz ahhoz alkalmazkodni, hogy a vevők már nem hajlandóak ezt a lendületet továbbvinni, sőt, lehet, hogy bizonyos mértékig csökkenteni kell az árakból. Ez eladói oldalról ez egy nagyon nagy dilemma.
1: Nyilván nehéz ezt tudomásul venni, de hát, hogyha az ember nem tehet mást, akkor kénytelen lesz. Én azt olvasom, hogy 15-20%-kal is felülbeslik a saját ingatlanjaik értékét a mostani eladók. Te hogy látod, ez az arány, ez reális, vagy?
2: Lehet, hogy az ingatlan eladás életciklusának a legelején van egy ilyen túlértékeltség, de akinek tényleg komoly motiváció van az értékesítésre, az eladásra, az lejjebb viszi az árakat addig a szintig, amíg megcsörren a telefon. Hiszen nem ugyanazt jelenti árulni egy ingatlant és eladni, hogyha nincs rá érdeklődés, nincs rá telefonhívás, akkor el kell kezdeni csökkenteni addig az árszintet, amíg meg nem érkeznek a vevők. És ez a korábbi időszakban azért volt másként, mert hiába adott esetben akár 15-20%-kal magasabb áron dobták piacra az eladók a saját ingatlanukat a piaci elfogadott árszinthez képest, olyan mértékben nőttek az árak, hogy ez néhány hét vagy egy-két hónap alatt beért, és végső soron az eladó csak annyit látott, hogy végül is sikerült eladni ezen az árszinten az ingatlant, nem mindegy, hogy mennyi idő alatt. Most, hogyha ugyanezt a stratégiát követi valaki, és ebben benne van sokszor az is, hogy nyilván mindenki a saját ingatlant egy picit magasabbra értékeli, mint amit a piacon lehet látni, nagyon sok szubjektív tényező is van ebben, de hogyha nem alkalmazkodik az eladó az ingatlan értékesítője az aktuális árszintekhez, akkor lehet, hogy ez az eladási folyamat nem 2-3 hónap alatt megy végbe, hanem lehet, hogy 1-2 évig kitolódik. És kérdés, hogy van ennyi ideje azért az ingatlan eladást tervezőnek, hogy kivárja ezt, vagy neki is lépni kell, mert az élethelyzete ezt megkívánja, akkor viszont a realitásokhoz kell közelíteni az árszinteket.
1: Ha nincsen végtelen ideje az eladónak, akkor te mit tanácsolsz? Kiteszi a hirdetést, hány napig, hétig várjon arra, hogy megcsörrenjen legalább először a telefon? Mi az az intőjel, vagy az a határ, ami után már realizálni kell, hogy ez túl magas, lejjebb kell vinnem, különben az életben nem fog senki jelentkezni.
2: Mivel a piacra kerülő újabb vagy új ingatlanokat, és most nem az állapotukra, hogy új építés, hanem a friss kínálatot, igen, mindig nagy figyelem övezi, ezért, hogyha valaki piacra dob egy ingatlant, és 2-3 hétig a kutya sem érdeklődik, nem csörre meg a telefon, akkor igen nagy a valószínűsége annak, hogy ott a piaci árszint fölött került meghirdetésre. Minimális esélye van annak is, hogy magával a hirdetéssel van baj, hogy nincsen hozzá kép, vagy a képek nem tükrözik azokat az előnyöket, amiket az ingatlan valójában hordoz, de ez az esetek elhanyagolható részében fordul csak elő. Ha 2-3 hétig nincsen érdeklődés, akkor érdemes felülvizsgálni az árszintet.
1: Mennyit érdemes ilyenkor engedni ahhoz, hogy ugyanazt az ingatlant hirdetést meglátva azt mondja az eddigi potenciális jelentkező, hogy na jó, ennyiért már rácsörgök.
2: Érdemes megnézni, hogy mivel versenyzik az adott ingatlan, tehát körbenézni a piacon, hogy mik a hasonló ingatlanoknak az árszintjei, hiszen a vevő is ugyanezt látja, ő is ez alapján fog mérlegelni. Hogyha van egy nagyon szuper ajánlat, egy nagyon szuper ingatlan, nagyon jó helyen, arra így is úgy is meg fog csörrenni az a bizonyos telefon, tehát ezt a gondolatot el is lehet sokszor engedni, hogy az én ingatlan sokkal különlegesebb, de általában egy ilyen akár 2-3% is elegendő lehet, hogyha nem vagyunk távol annyira a piaci árszinttől. Ha viszont drasztikusan magasabban hirdettük meg az ingatlanunkat, mint amit a vevők hajlandóak fizetni, akkor lehet, hogy egy jelentősebb, akár 5-10%-os csökkenést is meg kell tenni. Viszont ezzel nagyon óvatosan érdemes bánni, mert hogyha a vevő azt látja, hogy jelentősen csökken az ingatlanak az ára,
1: akkor meg az a gyanús, nem?
2: Azt fogja mondani, hogy hát akkor várok még egy kicsit, ha már ilyen jól beindult az árcsökkenés. Hát, ha folytatódik.
1: Egy percünk sem maradt. Nagyjából most mennyi idő, ameddig egy jól beárazott ingatlan gazdára lel, mondjuk Budapesten?
2: Lassultak az értékesítési idők, de minden relatív. Tehát a korábbi évben ez már 1-1,5 hónap alatt végbe ment. Most visszatértünk a standard, normálisnak tekinthető 2-3 hónapos eladási átlagidőszakokig. Ez lassulás, jelentős lassulás, de még nem egetverően hosszú idő. Tehát ebből a szempontból, hogyha fölvesz a piac egy új ritmust, a vevők és az eladók egymásra találnak, kölcsönösen elfogadható árszinteken, akkor nem kell temetni még az ingatlan piacot.
1: Balogh László, köszönöm szépen, hogy eljöttél és mindezt elmondtad.
2: Köszönöm szépen.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos meleg időre számíthatunk. Baka András, Magyarország új köztársasági elnöke. Tovább emelkedett a kolumbiai földrengés áldozatainak a száma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét választotta meg az országgyűlés Magyarország 8. köztársasági elnökévé. A 73 éves jogtudós 140 igen, 6 nem ellenében tart.

0: tartózkodás nélkül választották meg titkos szavazáson. Baka András az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évig kapott felhatalmazást. A Duna alacsony vízszintje miatti fennakadások kezeléséről egyeztet a kormány ma a Paksi atomerőműben tartott ülésén. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon nyújthat megoldást. A rendkívüli szárazság és a fokozott tűzveszély miatt Tatabányán elmarad az augusztus 20-i tűzijáték. Az országos ünnepi programok költségvetését korábban drasztikusan 4 milliárd forintra csökkentették, emiatt a budapesti tűzijáték megtartása bizonytalan. A nemzeti ünnepet bemutató hivatalos sajtótájékoztatót ma tartják. Tovább emelkedett a hétfői 7,4-es erősségű kolumbiai földrengés áldozatainak a száma. Már csaknem 260 holttestet találtak a mentőcsapatok, de még kutatnak esetleges túlélők után. A sérültek száma meghaladta az 1300-at. Legkevesebb 5000 épületben keletkeztek károk, mintegy 1600 összedőlt, 7 repülőtéren továbbra is szünetel a forgalom. Az országban szükségállapotot hirdettek. Terjed az erdőtűz Kanada nyugati részén. Brit-Kolumbia tartományban a hétvégi 20 000 után további 10 000 embernek kellett elhagynia az otthonát. Több mint 100 helyen küzdenek a lángokkal. Az Okanagan-tó környékén lakóházak is leégtek. Egy 80 éves nő meghalt. A térségben szükségállapotot hirdettek a hétvégén. Turisták százezrei érkeztek Spanyolországba, hogy megnézhessék a mai teljes napfogyatkozást. A nyugati égbolton a hold a lemenő nap elé kerül. A jelenség megfigyelésére legalkalmasabb régiókban csaknem 5 évvel nőtt a foglalások száma tavalyhoz képest, a kempingek teltházzal üzemelnek. A teljes napfogyatkozás sávja Galíciától egészen a Balear-szigetekig jut el, de jól látható lesz majd például Grönlandon és Izlandon is. Derült, napos, száraz idő lesz ma is. Nagy területen megélénkül, a Tiszántúlon megerősödik a szél. Délután 27-33, késő este 18-23 fok valószínű.
1: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban élénkül a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttal és a Budai alsó rakparton a Lánchídtól az Erzsébet hídig. Útszűkület nehezíti a közlekedést mától a 9. kerületben a Jókai utcában a határútnál vízvezeték javítása miatt. Lezárták a félútpályát a Hegyalja úton, a Korompai utca közelében gázvezeték javítása miatt. Ma napközben Újpesten az Irányi Dániel utcában a Megyeri útnál időszakosan a két irány forgalma felváltva egy sávban haladhat, mert úgy a lagátkelő helyet alakítanak ki. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható. Hétköznapokon a 2B és az 51A villamos a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Kopány utca között, az 51-es villamos pedig a teljes vonalon nem közlekedik. 51-es pótlóbusz jár a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Kopány utca között. Farkas Renát, a BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Szlazsánszky Ferenc.
1: Programajánló következik, kedves nézőink. Nem tudom, hogy van-e már programjuk 2081. szeptember 3-ára. Ha nincs, akkor írják be a naptárukba, hogy akkor lesz olyan teljes napfogyatkozás, ami Magyarországról is jól látható. Aki nem ér rá, annak viszont jó ér, hogy ma is van teljes napfogyatkozás. 27 éve nem volt erre példa, Európa számos országából látható lesz. Sajnos mi nem vagyunk ennyire szerencsések. Itt nálunk pont akkor bukik le a nap, amikor eltűnne a szemünk elől, de azért maga a jelenség nagyon érdekes. Fogter Zoltán, a Svábhegyi Csillagvizsgáló csillagász a vendégünk. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy eljöttél.
2: Jó reggelt kívánok.
1: Van-e bármilyen jelentősége, hatása ennek a jelenségnek azon túl, hogy érdekes és ritka?
2: A napfogyatkozások ritka jelenségek, bár az az érdekes, hogy a ritkaság az a földfelszín egy-egy adott pontjára igaz, mert úgy átlagosan 18 havonta történik napfogyatkozás valahol a Földön, de ha mondjuk egy adott helyet nézzük, mondjuk Magyarország területét, legutóbb itt teljes napfogyatkozás 1999. augusztus 11-én volt, és azelőtt pedig 157 évvel korábban volt szintén Magyarországon teljes napfogyatkozás, tehát 157 évnyi szünet volt a hazánk területéről nézve két teljes napfogyatkozás között. És ugye, ahogy ön is mondta, a következő teljes napfogyatkozás Magyarország területéről az 2081. szeptember 3-án lesz látható. A mostani napfogyatkozás az egy részleges napfogyatkozás lesz, ez fontos hangsúlyozni. Ez azt jelenti, hogy a hold nem takarja ki a teljes napkorongot. És hát a láthatóságával is, ahogy ön is utalt rá, lesz egy kicsike probléma, mert akkor lesz a leglátványosabb, amikor a nap, az telébe lebukik a horizont alá. Tehát ez egy napnyugtai részleges napfogyatkozás lesz. És mi a jelentősége? Régi korokban kulturális jelentősége volt, tehát tudunk olyan feljegyzésekről, hogy ókori, középkori csaták például félbe maradtak, amikor egy-egy ilyen napfogyatkozás történt, mert régen, amikor az emberek nem tudták ennek a pontos okát, akkor így az Isten vagy az Istenek beavatkozásának gondolták. Illetve ami talán egy hasznos tulajdonsága ezeknek az égi eseményeknek, hogy nagyon pontosan kiszámíthatók, hogy mikor történnek. És tudunk olyan történelmi feljegyzésekről, amik feljegyeztek egy-egy ilyen fogyatkozást, és ennek köszönhetően például a történészek tudják datálni a különböző történelmi eseményeket, mert az égbolton történő mozgások, azok lényegében precíz, óraműszerű pontossággal történnek. Tehát ilyen szempontból van jelentősége. Illetve nagyon esztétikus, tehát ezek a napfogyatkozások rendkívül szépek tudnak lenni, és ilyenkor az emberek egy picit jobban odafigyelnek a természetre, illetve az ég voltra, úgyhogy talán egy ilyen pozitív hozadékot tudunk itt megemlíteni.
1: Említett az 1999-es itthonról utoljára látható napfogyatkozás. Most bevillannak ilyen régi képek, hogy emberek tömege ült mezőkön és ilyen kormozott üvegen keresztül nézte. Ez az a sztori volt?
2: És itt a kormozott üveg az nem feltétlenül egy jó megoldás, mert az nem szűri meg azokat a veszélyes fénykomponenseket, amik a szemünk számára károsak. Tehát itt fontos hangsúlyozni, hogy napfogyatkozást akár részleges, akár teljes, csak olyan szűrő berendezésekkel lehet vizsgálni, amiket erre a célra fejlesztettek ki. Tehát csak olyan speciális napszemüvegekkel, illetve ha valaki távcsővel nézi, szigorúan szűrőfóliával vagy szűrőkkel ellátott távcsövekkel szabad ezt megfigyelni. Miért? Azért, mert annak ellenére, hogy a nap az elhalványul, de nagyon sok veszélyes fénykomponens jön belőle, és hogyha így ránézünk, akár napfogyatkozáskor a napra, az ugyanúgy tud súlyos látáskárosodást okozni. Tehát csak megfelelő szűrőberendezéssel, heggesztő üveg esetében sem mindegy, hogy milyet használunk. Tehát van egy határérték, ami fölött már lehet használni, ennek utána kell járni alaposan. A Svábhegyi Csillagvizsgáló például adott ki is erről közleményt, hogy mik azok a szűrőberendezések, amikkel javasoljuk, hogy megnézzék a az érdeklődők, viszont tényleg ezt nem győzik hangsúlyozni a szemészek is, a csillagászok is, hogy nagyon-nagyon körültekintően kell figyelni, és csak szűrőberendezéssel. A sima klasszikus napszemüveg az nem alkalmas arra, hogy egy ilyen jelenséget megnézzünk. Tehát, hogy ha valaki a különböző nem tudom milyen boltokba vásárolt klasszikus napszemüveget használ, az egy veszélyes játék, úgyhogy...
1: Igen, mert azt gondolja, hogy sokkal halványabb, amiben belenéz, és nem hiszi el, hogy valójában a káros.
2: Hát, és amikor felvesszük a sima klasszikus napszemüveget, olyankor a pupillán kitágul, tehát azt érjük el, hogy a veszélyesebb sugárzás nagyobb felületen áramlik be a szemünkbe, tehát csak rosszabbat teszünk magunknak. Úgyhogy csak speciális napszemüveg.
1: Hát minket ez ma nem érint, hiszen nem fogjuk látni, de mely országokból lesz ez ma látható?
2: A részben fogjuk látni, tehát hogyha valaki kitakarásmentes helyen van, ahol a horizont jól látható, és nincsenek nagy épületek, fák, akkor a részlegességet azt meg tudja majd figyelni. Tehát 19 óra 50 környékén azért már például Nyugat-Magyarországon lesz egy 80%-os kitakarás. Tehát azért az egész látványos Sopron térsége, Kelet-Magyarországon viszont ez ugyanez az érték napnyugta, akkor ilyen 40% körüli lesz. Tehát azért lesz látványa ennek, csak tényleg amikor kiteljesedne a részlegesség is, pont akkor fog lemenni a nap a horizont alá. Hol lesz ez teljes? Például Grönland, Kelet-Grönland partvidékénél lehet majd teljes napfogyatkozást látni, Izland térségében, illetve Észak-Spanyolország térségében. Itt Európa területén.
1: Ennek a jelenségnek a kapcsán a napról való tudásunk az hol tart most? Tudunk mindent a napról, vagy nem tudjuk, hogy mit nem tudunk? Azt hát hogy 6000 fok a felszíni hőmérséklet, ez tart minket életben, de...
2: Igen, itt a napfogyatkozásoknak talán egy érdekes hozadéka, hogy a napfizikusok ilyenkor szoktak örülni, mert a napnak egy rendkívül látványos része a napkorona láthatóvá válik teljes napfogyatkozás alkalmával, és maga a korona, a napkorona az a naplégkörnek a legkülső tart, amely fokozatosan megy át a bolygó közi térbe, az egy rendkívül forró térsége a napnak. Tehát a nap felszíne, ahogyan is mondta, az ilyen 6000 Celsius fok körül van, viszont a koronában ilyen millió Celsius fokos a hőmérséklet érték. Itt valószínűleg a mágneses energia fűti fel a napkoronát, amit látunk teljes napfogyatkozáskor, de hogy hogyan, azt a mai napig aktívan kutatják a nappal foglalkozó fizikusok, úgyhogy ez egy jó kérdés. A válaszom a kérdésére az, hogy nagyon sokat tudunk a napról, de még a nap fizikában is vannak kérdőjelek mind a mai napig.
1: Meg hogy hány naprendszer van?
2: Hát minden egyes csillag az égbolton, az egy távoli nap tulajdonképpen, úgyhogy sok.
1: Vannak-e olyan civilizációk, amelyek hasonlítanak a miénkre, de valahol távolszva elképesztő.
2: Elképesztő, és egy ilyen jelenségnek talán ez a legnagyobb jelentősége, hogy ilyenkor ezek így eszünkbe jutnak.
1: Nagyon köszönöm, hogy eljött, és hát további jó gondolkodás. A kedves nézőknek, köszönöm. Tehát akkor ha ma elmulasztják, akkor 2081. szeptember 3, úgyhogy semmi nincs veszve.
0: A balkezesek világnapját minden évben augusztus 13-án tartják. A kezdeményezést 1976-ban indították útjára, hogy felhívják a figyelmet a mindennapi kihívásokra. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Tudja-e, melyik híres fizikus volt balkezes? Start 1. Isaac Newton. Start 2. Albert Einstein. Heti nyereményünk egy két éjszakás családi pihenés Superior apartmanházban a Tengerszem üdülőpark és kemping Sárospatak felajánlásával. Valamint nyereményünk egy páros belépő a Bogácsi gyógy és strandfürdőbe, fedett élmény és szauna használattal.
1: A nyaralással, mint témával folytatjuk a Start Plus. A nyaralás nem csak szükséglet, illetve nem csak, hogy luxus, hanem egy szükséglet is, de el is lehet szúrni a nyaralást, hogy ezt ne tegyük meg, néhány gyakorlati tanácsot fogunk kérni Gyarmati Ritától, tanácsadó szakpszichológustól. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
1: Csókolom. Szóval melyek a legfontosabb pontjai egy nyaralásnak, amelyeknek teljesülnie kell ahhoz, hogy tényleg jobb állapotban jöjjünk haza a nyaralásról, mint ahogy oda mentünk, vagy elmentünk?
3: Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy egy hétre vagy két hétre nem tudjuk megváltoztatni a gondolkodásunkat. Tehát, hogy talán így általában az életben, hogyha úgy gondolkozunk egy nyaralásról, hogy mondjuk ott ki tudok kapcsolni, tehát ha van egy öngondoskodás az életünkben, a hétköznapokban is, akkor jobban fogjuk tudni kezelni a nyaralást abból a szempontból, hogy az valóban pihentető legyen, és ne ugyanazt a teljesítménykényszert, rohannom kell, ezt meg kell nézni, azt meg kell nézni. Ha egész életemben így gondolkozom, nagyon nehéz egy hétre változtatni ezen.
1: És ez probléma egyébként?
3: Hát abból a szempontból a kérdés ez, hogy én a nyaralást milyen funkciót tölt be az életembe. Tehát, hogyha olyan funkciót tölt be az én életemben, hogy én tényleg ki szeretném magam pihenni, egy picit el szeretném engedni a munkámat, a kötelezettségeimet, a rendszert, hogy 8 órakor fölkelek, 10 órakor estem, akkor ideális az, hogyha én úgy gondolkozom erről, hogy én tényleg tudok egy olyan fajta öngondoskodást adni magamnak, hogy én feltöltődni megyek oda, és nem ebből a városrészből oda megyek, onnan oda, és nem egy feszes programot csinálok magamnak. Azt gondolom, hogy az alapja egyébként ennek az önismeret. Tehát, hogyha tudom azt, hogy mi a cél a nyaralással, tudom azt, hogy miért megyek oda, akkor jobban lehet tervezni ebből a szempontból.
1: Hallottam olyan megfejtést, hogy egy 3 hetes nyaralás az, ami igazán kell, mert az első hét még csak arról szól, hogy az ember kikapcsolódjon mindabból, amiben benne van, viszont azért 3 hetet nem sokan engedhetnek meg maguknak.
3: Igen, sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy az is persze személyfüggő, hogy mennyi idő az, amíg én át tudok állni mentálisan arra, hogy itt most tényleg nem teljesítménykényszerben vagyok. És azért általában az a jellemző, hogy mielőtt elmegyünk nyaralni, egész évben ezt várjuk, és mielőtt elmegyünk nyaralni, akkor még a munkahelyünkön is jól megnyomjuk a munkát, hogy előre dolgozunk, mert mi van, hogyha... És annyira lefárasztom magam, hogy mire odaérek, valóban szükség van arra, hogy egy pár napom legyen arra, hogy tényleg mentálisan át tudjak állni, hogy el tudjam engedni, hogy egy új helyzethez alkalmazkodva újfajta életet tudjak élni. És azért mondtam azt az előbb, hogy talán, hogyha én nekem a hétköznapokban is megvan az, hogy meg tudom élni a jelent, hogy tudok magamnak olyan időszakokat biztosítani, ami élvezetes és jó. És nem olyan borzasztó nagy a különbség a mindent belenyaralás, meg a csak munka között, akkor talán könnyebb lehet az átmenet is, és kevésbé rossz az is, amikor visszajövünk.
1: Azt mondják, hogy a környezetváltozás az már önmagában pihentető, de itt meg azt írom, hogy a fizikai, vagy azt olvasom, a fizikai eltávolodás önmagában nem elég, akkor most elég, vagy nem elég?
3: Mindenképpen segíthet, de önmagában az, hogy én fizikailag egy másik városban, vagy egy másik helyen vagyok, hát ezt menekülésnek is hívhatjuk. Inkább a mentális, tehát, hogy azt, hogy én pszichésen el tudjak távolodni azoktól a hétköznapi rutinoktól, amik engem egyébként lefárasztanak. Tehát azért van, hogy inkább mentálisan és pszichésen érdemes átállni egy másfajta működésre, mert akkor nem csak fizikailag távolodom el. A másik pedig egy nagyon érdekes kérdés, hogy igen, a környezetváltozás nagyon jó, meg nagyon pihentető, na de közben fárasztó is abból a szempontból, hogy egy új kultúra, új nyelv, új ételek, tehát hogy ebből a szempontból, de nyilván máshogy, de mégis akár lehet fárasztó is.
1: Ha ön szakemberként maga elé veszi, képzeli azt a képet, hogy mondjuk a Balatonparton a lángosozó és a vízpart között honfitársaink alszanak, akkor az milyen szakmai szempontból, ez milyen típusú nyaralás lehet?
3: Hát ugye az önismeret az fontos, tehát hogy az, hogy nekem valóban egy minőségi idővel telt nyaralás az mi, és lehet, hogy valaki honfitársunk közül mondjuk, hogy tényleg lement 2 hétre, és az első hetet úgy tervezte, hogy én végig alussza. Mert hogy miért ne lehetne az, hogy én fizikailag is ki akarom magam pihenni?
1: Ön például hogy tervez meg egy nyaralás? Milyen szempontokat épít be, hogyha eljön ez az idő? Vagy egyetlen tervezi-e?
3: Én kell olyan szerencsés helyzetben voltam most nyáron, hogy 2-szer tudtam elmenni, egyszer a gyerekeimmel, egyszer pedig a párommal, és mind a kettőt máshogy terveztem, és azt kell, hogy mondjam, hogy egyik se úgy sikerült, ahogy megterveztem, de én azt éreztem, hogy pont ez a nyaralás lényege, hogy az is belefér, hogy nem úgy történik, ahogy az egyébként megterveződött.
1: A pénztől mennyire függ egy nyaralás sikere? Tehát lehet-e olyan nyaralást szervezni és megvalósítani, ami nem kerül csiliárdokba?
3: Azt gondolom, hogy igen, oda lehet figyelni, akár last minute-tel, vagy akár egy barátnak egy nyaralójában. Ez tervezés kérdése ez a része, meg az is tervezés kérdése, hogy ott mennyi pénzt akarok elkölteni, mert ha elmegyek olcsón nyaralni, vagy tök jól találok egy utat, de utána azon aggódom végig, hogy egyébként meg mennyibe kerül az, amit ott elköltök, az megint elég fárasztó. Nem biztos, hogy pihenés lesz az eredmény ennek az egésznek.
1: Mind szoktak megcsúszni a nyaralások? Tehát van-e a szakmában erre valamilyen tudás vagy statisztika, ami elrontja a nyaralást? Jól indul, jól is lehetett volna, de a végén úgy jönnek haza mondjuk a családok, hogy feszültebbek, mint 2 héttel korábban.
3: Hát ez nagyon sok összetevős, hogy mitől csúszhat meg valami. Például attól, hogy mondjuk, ha egész évben nem vagyok együtt a családommal, és nem töltünk minőségi időt, és egyszer csak összezárnak minket 1 hétre, hát ott nagyon sok konfliktus helyzet alakulhat ki. Úgyhogy még egyszer mondom, hogy szerintem az életben, hogyha az ember önismeret, ismeri magát, megadja magának, néha-néha mondjuk hétvégente elmegy két napra valahova, és nem arra fókuszál, hogy na most ez a két hét lesz az, amitől az én életem megváltozik, akkor talán egy picit kisebb a különbség, és talán kiegyensúlyozottabban tudjuk pihentetően élni a hétköznapjainkat.
1: Meg hogyha a hétköznapokban, ha jól értem, önt, ismerjük egymást, tudjuk, hogy kikkel élünk, akkor nem lepődünk meg mondjuk egy nyaralásra, hogy
3: például
1: kikkel élünk.
3: Így van, így van.
1: Köszönöm szépen, hogy eljött, és
3: én ezt
1: elmondta.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja. Köszönöm.

0: most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Szlazsánszky Ferenc. A balkezesek világnapját minden évben augusztus 13-án tartják. A kezdeményezést 1976-ban indították útjára, hogy felhívják a figyelmet a mindennapi kihívásokra. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Tudja-e, melyik híres fizikus volt balkezes? Start 1. Isaac Newton. Start 2. Albert Einstein. Heti nyereményünk egy két éjszakás családi pihenés Superior apartmanházban a Tengerszem üdülőpark és kemping Sárospatak felajánlásával. Valamint nyereményünk egy páros belépő a Bogácsi gyógy- és strandfürdőbe, fedett élmény és szauna használattal.
1: Nem csak a balkezesek világnapja van, és nem csak teljes napfogyatkozás, hanem ez a dátum, augusztus 12-e, a fiatalok világnapja is. Az ENSZ 1999-ben döntött így, mégpedig azért, hogy rendszeresen foglalkozzunk és figyeljünk a fiatal generációra. Ebben a témában itt van velünk Zoom kapcsolaton keresztül Berecki Enikő, ifjúsági és generációs szakértő. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre áll. Az első mondat, amit a felkészítőben szerepel, hogy számos kutatás egybehangzó állítása szerint rendkívül rossz mentális állapotban van a fiatalok egy része. Az volna a kérdésem, hogy tényleg ennyire nagy a baj, vagy pedig van annyi szabadidőnk már, vagy van annyi időnk arra, hogy ennyire részletesen kutassuk a különféle generációk életét, és ezért gondoljuk, ezért vannak ilyen információink, és ebből szűrjük le, hogy nagyon rossz állapotban vannak. Tehát, hogy nincs ez túl gondolva egy picit?
2: Egyáltalán nincsen túl gondolva. Minden generációnak fiatalon nagy kihívásai vannak, hiszen ez egy olyan életszakasz, amikor számos életfeladat áll előttük, sok döntés definiálniuk kell azt is saját maguk számára, hogy kik ők maguk, de a kutatások egybehangzó állítása szerint tényleg nincsenek könnyű helyzetben. Egészen másfajta környezetben kell felnőnie, mint például a korábbi nemzedékeknek. Ezt nem szabad elfelejtenünk nekünk, akik idősebbek vagyunk tőlük. És hogy csak néhány adatot említsek, a WHO Világegészségügyi Szervezet ifjúságkutatásai szerint a középiskolásoknál 22% számolt be arról, hogy él meg rendszeresen depressziót, és a magány is érinti őket, illetve többen beszámoltak arról, hogy valamilyen problémával küzdenek, idegesek, feszültek, 33%-uk, és aggasztó az az adat is, hogy 29%-uk nemzetközi szinten valamilyen alvás problémával is küzd.
1: Azért kérdeztem, hogy nincs ez túl gondolva, mert amikor ezeket a problémákat hallgatom, akkor és eszembe jut mondjuk a nagyszüleim generációja, akik átéltek két világháborút, meg egy 56-os forradalmat, meg rendszerváltásokat, és arra gondolok, hogy hozzájuk képest esetleg rosszabb állapotban vannak a mai fiatalok, akkor nem egyből áll össze a fejemben ez a kép, de nyilván nem vagyok szakember, tehát csak erre utaltam ezzel a kérdéssel, hogy nincs ez túl gondolva, túl aggódva a mai fiatal generáció helyzete. Ezzel kapcsolatban mit gondol?
2: Igen, ez különben nagyon sokakban felmerül ez a kérdés, de nem érdemes összehasonlítani a generációkat fiatalkorukban, mert minden generációnál egészen más korszellem volt uralkodó, más politikai, gazdasági, kulturális és média környezetben nőttek fel, ami másfajta kihívások elé állította őket, de nem jelenti azt, hogy ma ne lennének a fiataloknak kihívásai, csak másfajta kihívások ezek. Például a folyamatos online jelenlét is, aminek ki vannak téve, az is számtalan mentális kockázattal jár, és egy másik érdekes kutatás jutott eszembe, nemzetközi kutatás, hogy a fiataloknál 9% körül van a teljesen helytelen közösségi média használat, ami, és egyre több kutatás szerint főként az lányoknak a testképét, az önértékelését érinti például az Instagramnak a használata, tehát az életük számtalan szegmensére kihat, és 2022 óta pedig már online függőségekről is beszélünk, nem csak klasszikus értelemben vett függőségekről, aminek a fiatalok szintén ki vannak téve, például a videójáték függőség.
1: Ez a jelenség mennyire hozható összefüggésbe az intelligenciával? Mert gondolom, hogyha valaki nagyon tudatos, akkor azért elég hamar lerendezi ezt a kérdést, hogy nem érdekel, hogy más mit gondol, hogy én szép vagyok, csúnya, kövér, sovány, ez az életem, és nem figyelek ezekre a külső behatásokra. De nyilván, hogyha a függőséget okoz például testképzavart a külső környezet vélemény cunamia, akkor elgondolkodik az ember, hogy ezek az érintettek, az áldozatok mondjuk így mennyire tudatosak, illetve hogyha nem eléggé, akkor rá lehet-e őket nevelni arra, hogy váljon tudatossá, mert tehát a saját élete, és az egyszer van.
2: Igen, ez is nagyon jó kérdés, hogy mi állhat ennek a hátterében, de nem feltétlenül a kognitív készségek tudnak minden esetben segíteni ebben, és kutatások szerint általában a hátrányos helyzetű fiatalok azok, akik a közösségi médiát, vagy az internet adta lehetőségeket nem arra használják, hogy hasznot húzzanak ebből, például tanuljanak új készségeket, tegyenek szert, hanem ők inkább kifejezetten a szórakozásra használják. Tehát úgy gondolom, hogy a családi háttér, a családban a példamutatás az mindenképpen döntő, illetve a szülők részéről megjelent egy újfajta szülői felelősség, ez digitális felelősségvállalás a szülői szerepben, hogy odafigyeljenek erre a területre is. De ugye most pont fiatalokról beszélünk, tehát a 15-től 29 éves korig határozzám ők meg fiatalként a statisztikában ezt a réteget. Itt is segíthetjük őket, de elsősorban még a korábbi életszakaszban érdemes a digitális szülői felelősségvállalás alapjait lefektetni számukra. És hát nem is egy nagyon homogén csoportról beszélünk, ahogy említettem is, számos hátrányos helyzetű fiatal van, minden társadalmi rétegről beszélünk ilyenkor, és például a problémáiknál a kutatásokban, egy 2024-es magyar kutatásban megjelenik az, hogy nagyon sokan küzdenek anyagi nehézséggel, a fiatalok 40%-a anyagi nehézségekkel is küzd, rengetegen vállalnak egyetemistaként is munkát például, hogy a lakhatásukat biztosítsák, de nem a lakhatás még mindig az legégetőbb probléma. Első helyen van a anyagi nehézségek, majd nagyon érdekes, hogy a célt a kiszámíthatatlanság, a bizonytalanság, 33% is ezt követi a céltalanság, tehát ezek az absztraktabb problémák is megjelennek. Nekik például a legkiszámíthatatlanabb a jövőjük eddig, ha esetleg szeretnénk összevetni a korábbi generációk fiatal korában, hiszen itt van az AI, a robotizáció, ami a munkavilágát is megváltoztatja a jövőre.
1: Most, ha jól értem, a Z generációról beszéltünk, tehát az 1990 és 2010 közötti generációról, de itt van már az alfa generáció, átfordult az ABC, tehát a még fiatalabbak. A két generáció, a Z és az alfa között van minőségbeli alapvető különbség ezeket a problémákat tekintve?
2: Én úgy gondolom, hogy nincs nagy különbség, már csak azért sem, mert egy generáció attól generáció, hogy az úgynevezett formatív éveikben milyen nagyhatású változásokra reagáltak ők kohorszként, közös csoportként, és azért ezek az éveik a 15 év alattiaknak még nem zárultak le. A kutatások is a szülők bevonásával készülnek el az alfa generációról, és elég kevés még azért a kutatás róluk, főleg gazdasági szervezetek, cégek vizsgálják őket fogyasztóként, mert azt lehet látni, hogy bevonják őket a szülők otthon a döntésekbe, ilyen módon az alfa generáció közül sokan, akik még nem kerülnek, vonják őket a szülők otthon a döntésekbe, ilyen módon

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos meleg időre számíthatunk, Baka András Magyarország új köztársasági elnöke. A szárazság és a tűzveszély miatt elmaradt Tatabányán az augusztus 20-i tűzijáték. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét választotta meg az országgyűlés Magyarország 8. köztársasági elnökévé. A 73 éves jogtudós 140 igen, 6 nem ellenében tartózkodás nélkül választották meg titkos szavazáson. Baka András az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évig kapott felhatalmazást. Gratulált Baka Andrásnak megválasztásához a román államfő. Nikusz Ordán úgy értékelte, Romániának és Magyarországnak most lehetősége nyílik arra, hogy tovább erősítsék együttműködésüket. A szlovák államfő Peter Pellegrini azt írta, bízik abban, hogy a két ország kapcsolata továbbra is a kölcsönös tiszteletre, a bizalomra és a nyitott párbeszédre épül.

0: Vízben sodródó harci drónokat semmisítettek meg egy fekete-tengeri Romániához tartozó gázmezőnél. A két orosz gyártmányú pilóta nélküli repülőszerkezetet a térségben dolgozó civil hajósok vették észre. Miután az ukránok jelezték, hogy a drónok nem hozzájuk tartoznak, a helyszínre küldött román katonai búvárok felrobbantották azokat. A rendkívüli szárazság és a fokozott tűzveszély miatt Tatabányán elmarad az augusztus 20-i tűzi játék. Az országos ünnepi programok költségvetését korábban drasztikusan 4 milliárd forintra csökkentették, emiatt a budapesti tűzi játék megtartása bizonytalan. A nemzeti ünnepet bemutató hivatalos sajtótájékoztatót ma tartják. Tovább emelkedett a hétfői 7,4-es erősségű kolumbiai földrengés áldozatainak a száma. Már csaknem 260 holttestet találtak a mentőcsapatok, de még kutatnak esetleges túlélők után. A sérültek száma meghaladta az 1300-at. Legkevesebb 5000 épületben keletkeztek károk, mintegy 1600 összedőlt, 7 repülőtéren továbbra is szünetel a forgalom. Az országban szükségállapotot hirdettek. Terjed az erdőtűz Kanada nyugati részén. Brit-Kolumbia tartományban a hétvégi 20 000 után további 10 000 embernek kellett elhagynia az otthonát. Több mint 100 helyen küzdenek a lángokkal. Az Okanagan-tó környékén lakóházak is leégtek. Egy 80 éves nő meghalt. A térségben szükségállapotot hirdettek a hétvégén. Derült napos, száraz idő lesz ma is. Nagy területen megélénkül, a Tiszántúlon megerősödik a szél. Délután 27-33, késő este 18-23 fok valószínű.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: Jó napot, a kultúrát hallják, Róna Jegon vagyok, és a Spirit FM kulturális műsorában most sok könyv és sok kávé egymás mellett itt rögtön az elején. Ludwig Orsolyával nyitjuk ugyanis a műsort, a Libri Marketing és Kommunikációs igazgatójával, és rengeteg kávés témával. Szia, Orsi!
3: Szia, hát a kávénál mi lehet jobb téma? A könyv.
2: Úgy együtt, hát nyilván. Persze, de én közben azon gondolkozom, hogy tudom, hogy mikkel készültél, hogy valahogy ez a kávéházi feeling, ebbe annyi reményt öltünk a 90-es évek, meg a 2000-es évek elején, sorra nyíltak újra a régi kávéházak. És valahogy ugyanaz nem jött vissza, nyilván nem is tud. De vajon visszaszoktak-e az írók a kávéházakba?
3: Hú, ezt nagyon jó lenne tudni, hogy vajon most hogy áll ez a dolog. Nyilván a Covid belerondított ebbe, mert azért korábban lehetett hallani olyan történeteket, hogy milyen új sikerszerzők kötődnek valamilyen kávéházhoz. Ugye az közismert szerintem, hogy J.K. Rowling a Harry Potter első kötetét alapvetően egy kávéházban írta Edinburgh-ban.
2: Igen, elbújva a világ elől szinte.
3: Elbújva.
2: Tehát ott hagyta a munkáját és mindent, és ott élt.
3: Gyakorlatilag igen, tehát hogy vannak ilyen legendák, de hogy aztán mostanában az írói közösség visszaszokott-e, hát meg kellene kérdezni néhány szerzőt, hogy vajon szeretnek-e még odajárni, illetve hogy milyen céllal, mert azért a régi időkben ugye a klasszikusok, akik a múlt század elején derekán jártak kávéházakba, legyen ez a Hadik, legyen ez a Centrál, vagy a New York kávéház, azért ott egyrészt az a társasági életnek is a tere volt. Ennek egy jó része áttevődött azért a virtuális térbe, legyünk őszinték. Tehát most már, ha valakivel szeretnék beszélni, találkozni, akkor nem csak arra számíthatok, hogy majd délután 5-kor ott lesz a Hadikban, a nem tudom, bal hátsó asztalnál.
2: Igen, hanem megy neki egy messenger üzenet. Igen.
3: Pontosan. Tehát, hogy ez talán már nincs. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy anyaggyűjtésre arra nagyon is használható egy ilyen kávéház. Mik történnek ott, miket lehet hallani, ezért sokan használják inspirációra is szerintem.
2: Hát meg ugye megvannak azok az illúziók, hogy valami olyanban vagyunk, hogy körülöttünk a világ. Tehát, hogy jönnek a külföldiek, jönnek a magyarok, állandó mozgás van, tehát az ember beül egy kávéházi sarokba, akkor azért igen, ahogy mondod, ezt az illúziót, hogy hozzám jött az egész világ, ezt könnyű átélni.
3: Igen, és hát azért vannak egészen konkrét példák is az ilyen hallgatózásra, hogy így fogalmazzam meg. A Apolliner például az egyik versét, Hétfő Rue Christine című szabad versét úgy írta, hogy ezen a Rue Christine-en, vagyis a Christine utcán egy kávézó teraszán üldögélt, és a mindenféle beszédfoszlányokat szedegette össze, és formálta versé. Szóval szerintem nagyon sok mindent ad a kávéházi élet szerzőknek, olvasóknak. Én például nekem az a vicces élményem, hogy bizonyos jeleneteket felismerek, vagy illetve felismerni vélek, hogy látok valamit, vagy valakiket, és eszembe jut, hogy ó, erről ez olyan, mint amit olvastam itt és itt.
2: Hát igen, mondjuk ez az is kell, hogy ember annyira olvasott legyen, mint te. De hát mindegy, ezt ajánljuk a kedves hallgatóknak ebben a beszélgetésben éppen. Mert hogy rengeteg minden foglalkozik ezzel. Egyébként én Nyári Krisztián Így kávéztak ők című könyvét ebből a szempontból tényleg tiszta szívből ajánlom, mert egyrészt olyan mélységig ássa bele magát az írók, költők élettörténetében, mint szerintem nagyon kevesen. Másrészt megvan benne az irodalom történet és a kis bulvár csipetnyi íze is, és ettől az egész ilyen teljesen olvasmányos, érdekes.
3: Kifejezetten szórakoztató, szerintem ezt a szót is használhatjuk rá, tehát üdítő, és hát mivel itt ilyen különálló történetek vannak, szerintem a 20 perces olvasásba is remekül beilleszthető. Hát igen, Nyári Krisztiánnak ez a Így írtak, Így kávéztak ebbe a sorozatába. Ez most egy ilyen kávéházas kötet. Megelevenedik a lapokon Tetőfi, Berzsenyi, Jókai Mór, tehát nagyon, nagyon izgalmas és manapság is sokat forgó nevek. És hát aztán tényleg érdekes, szórakoztató történeteket Nyári Krisztián stílusában szerintem ez mindenkinek ajánlható.
2: Ugye? Viszont hoztál te nekünk ide egy japán szerzőt is, aki nem macskás könyvet írt.
3: Jaj, hát ennek úgy örülök, ha te nem mondtad volna ezt, hogy macskás, akkor ezt én mondtam volna, mert tényleg ezt a kávéházi motivumot az írott irodalomba most meglepő módon a japánok hozzák vissza, és ebben a két világban alkotnak valamiért, ki tudja miért, kávézó, könyvesbolt, könyvtár, és a macskák. És valahogy ez a triumvirátus számukra egy ilyen kis kózi, nem is a megnyugvást is adó környezetet ad, és erről számtalan könyv jelenik meg, és egyre több jön magyarul is az olvasók elé. Úgyhogy most például a Mielőtt a kávé kihűl című könyvet szeretném ajánlani, ami egy kicsit ilyen, nem is tudom, hogy fogalmazzam, de hát izgalmas és kalandos, mert időutazásra hívja az olvasókat. Ugyanis van egy városi legenda, hogy a Funikuli Funikula nevű kávézóban, ha az egyik asztalnál egy bizonyos székre leül valaki, akkor időutazásra indulhat kívánsága szerint a múltba, vagy akár a jövőbe is. Viszont hát vannak szigorú szabályok, például az időutazás során csak azokkal az emberekkel lehet találkozni, akik már jártak ebben a kávézóban, a jelent azt nem szabad megváltoztatni, nem lehet fölállni, tehát nem lehet átülni máshova a kávéházban, és az időutazás akkor kezdődik, amikor a kávét kitöltik, és akkor ér véget, amikor kiürül a csésze, viszont meg kell inni a kávét, mielőtt kihűl. Tehát, hogy azért itt nagyon-nagyon sok szabály van, a japánok szerintem szeretik a szabályokat, de ha ezeket betartjuk, akkor izgalmas kalandokban lehet részünk, és ebben a kötetben négy nő szívmelengető történetét olvashatjuk, négy különálló történet, de mind ehhez a kávéházhoz és ehhez az időutazáshoz kötődik. Nagyon izgalmas koncepció egyébként, tényleg ilyen újszerű dolgok érkeznek mostanában Japánból, úgyhogy én ajánlom, hogyha valaki még nem kezdett japán szerzőkkel ismerkedni, akkor például ezzel lehet kezdeni, ez szerintem pont ezzel, hogy én kicsit rövidebb, különálló történetek vannak egy kötetben, ez egy jó kérdés.
2: Ez egy érdekes dolog, hogy lesz divat egy népkultúrája. Emlékszünk még talán a japán filmek divatjára, Kurosawa környékén és idejében árasztotta el a világot a japán film. Aztán egy kicsikét az lelappadt, most akkor jön a japán irodalom.
3: Szerintem ebben az van, hogy valami újra vágynak az olvasók, valami olyanra, ami esetleg most már mind szétrágva, vagy rongyossá olvasva, és ebbe tud egy ilyen távoli kultúra a úgymond európai vagy angol száz kultúrától jelentősen eltérő elemekből építkező kultúra adni egy ilyen újdonságot. A gyerekeim, például a fiatalok most a koreai irodalmat kezdték el nagyon falni. A kislányom, aki 11 éves, például gyakorlatilag két nap alatt egy ilyen 400-500 oldalas koreai történetet fölfal.
2: A K-pop?
3: A K-pop, igen, és múltkor rajta kaptam, hogy még éjfélkor is olvasott, nagyon huncut volt.
2: Elmondom neked, az én kislányom, aki 12 éves, pontosan, tehát nehogy is 11 éves, szóval, hogy pontosan ugyanezt csinálja.
3: Na, de ez
2: egy ilyen generációs élmény lesz számukra valószínűleg.
3: Generációs élmény, és szerintem ilyen szempontból tök jó. Tehát először én egy kicsit azért így viszonyogtam, megmondom őszintén, hogy ez most mennyire komoly, vagy mennyire nem. De aztán rá kellett jönnöm, hogy hát oké, kinőttük a pónis könyveket, tehát akkor, mert tényleg meg kell találni, hogy mi az, amit szeret olvasni, és... Persze haragudtam, hogy éjfélkor még olvasott, mert másnap föl kellett kelni, de valójában dörzsöltem a tenyerem, hogy hoppá, az én munkám készen van, mert gyakorlatilag a gyerek olvas.
2: Igen, pontosan így van. Én azért haragszom a nyomkod, már hogy ugye ez a telefon, meg mindenféle konzolok. De ő azt, igen, nem csinálja. Úgyhogy... Ahhoz nekem vannak fiaim, úgyhogy ő olvas.
3: De ez szuper, és akkor tök jó, hogy megtalálta magának a K-pop könyveket, vagy mi mondjuk felfedezhetjük ezeket a japán kávés, könyvesboltos, macskás könyveket.
2: Egyébként meg, ha valaki kávézni szeretne kávéházban, macskák társaságában, Olaszországot vagy Görögországot javaslom, biztosan betéved egy macska. Ehhez nem kell japán könyv, csak legyen önöknél egy jó könyv.
3: Így, de ha akkor most már muszáj megemlítenem, Óbudán meg van egy kávézó, amit így is hívnak, hogy zóó, mint állatkert a vége, és ott konkrétan egy teljes kisebb állatkert lakik, akiket persze lehet simogatni, és lehet mellettük olvasni, így izgalmas hely.
2: Oda én el akartam menni, úgyhogy jó, hogy eszembe idézed, mert egyszer az ilyet meg kell nézni.
3: Na, így, de mit és hoztál vigyél magaddal még? Egy macskás könyvet.
2: Igen, vagy egy macskát.
3: Igen.
2: Az is valóton.
3: Hát klasszikusokat hoztam még, mert nyilvánvalóan, tehát azért ha azt mondjuk, hogy kávéházi hangulat és Budapest, akkor azért a klasszikusok fognak eszünkbe jutni. A Kosztolányinak az Esti Kornélja, nem tudom, hogy kell-e bárkinek erről bővebben beszélni. És ugye Esti Kornél, hát ő nem csak Kosztolányi alter egója, hanem egy másik dimenzió is, ahol a munkával szemben a játék, a hétköznapival szemben a különleges, a komolysággal szemben pedig a csibészség és az irónia dominál. Ez egy nagyon izgalmas, nekem az egyik kedvencem Kosztolányit, amelyik eleve nagyon szeretem Kosztolányit. De hát bármelyik Karintit is ajánlhatnám.
2: Azt akartam mondani, hogy az Így írtok tit például a kávéházban tesztelte az írótársain, nem azokon, akikről éppen írt, hanem a többieken. Tehát az például egy teljesen kávéházi munka volt az Így írtok tit.
3: Az teljesen kávéházi munka, de Karinti és Kosztolányi a kávéházakban ihletődtek, vagy inspirálódtak, ugye törzsasztaluk volt, barkóbáztak, szógyűjtést játszottak, olyan szójátékokat találtak ki, órákon keresztül képesek voltak játszani, mondjuk ezt lehet, hogy a mai digitális világban már nehezebb lenne megvalósítani, de a kedvencem a felkészülés során jött velem szembe, és még nagypapám emlékszem, hogy ezt mesélte, most meg újra itt van, hogy az éhes bálna zabálna. Tehát, hogy ilyen szójátékokat találtak ki, hogy hogyan lehet a magyar nyelvvel játszani, fantasztikus. Szóval Karinti, Kosztolányi, de hát akár Márai, tehát Márai is kötődik kávéházi hangulathoz, ugye egy polgár vallomásai, ez is most is megtalálható a könyvesboltokban, az egyik legjelentősebb alkotása, és a korábbi életének színhelyeire, Berlinbe, Párizsba, Velencébe kalauzolja az olvasót, és ennek nyilvánvalóan hát Párizs mindenképpen kávéházairól híres.
2: Így van, de egyébként, hogy mennyi nyoma van a magyar irodalomban is ennek a kávéházi korszaknak, talán a kedves hallgatók is emlékeznek az Egy szerelem három éjszakája című darabra, musicalre, filmre, van ennek nagyon sok változata, egyébként nemrég a Pesti Színház is bemutatta ezt. Azt Vas István írta, övé az alapmű, és a pont arról szól egyebek mellett, nem első vonalában, hanem háttérben a történet, hogy az írók a kávéházban egymást triumfálva faragnak rímeket, kínrímeket, reklámszövegeket, verseket, attól függően, hogy éppen mire van szükség, vagy hogy éppen mit fizetnek meg.
3: Igen, és hát tényleg ez a közösségi tér dolog, és az inspiráció forrása szerintem az igazi titka a kávéházaknak, aztán, hogy ott ténylegesen kávét ittak-e, vagy esetleg valami más inspiráló italt, az már egy másik kérdés.
2: Arról is szólnak
3: történetek.
2: Tudod, mit néztem meg közben? Mert annyira mondtad a japán irodalmat. Honnan származik a kávé világnapja? 1983-ban indult Japánból.
3: Na tessék.
2: Úgyhogy a könyv, amit ajánlottál a figyelmünkbe, az gyakorlatilag hazatér, és ezt támasztja alá a Telihold kávézó.
3: Ó, de jó.
2: Izgalmas. Ilyen kicsi a világunk tulajdonképpen. Orsi, köszönöm, hogy meséltél nekünk ezekről. Jó volt visszaemlékezni a gyerekkori olvasmányainkra, mert ugye hát azért a Kosztolányikat általában az ember fiatalon olvassa ezeket a műveket, és aztán valahogy elfelejtjük újra kézbe venni, pedig milyen
3: jó. De ezeket
2: jó.
3: Olyan jó újra olvasni. Úgyhogy akkor ajánljunk a kedves hallgatóknak egy finom kávét, ha késő van, akkor akár koffeinmentest, és mellé mondjuk egy jó Kosztolányit.
2: Így. Legyen ez így. Köszönöm szépen, hogy meséltél nekünk, és várunk vissza ebbe az adásba máskor is. Ludwig Orsolyát hallották, a Libri kommunikációs igazgatóját. Szia, Orsi.
3: Szia.
1: Kultúra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: Itt a Kultúra, és a folytatásban arról fogunk beszélni, hogy milyen jelei vannak annak, hogyha valaki a kiégéssel küszködik, mert hogy nagyon sokan panaszkodnak arra, ez ugyanolyan divatos, mint hogy mondják, hogy depressziós vagyok, meg vannak ilyen különböző a pszichológiával is leírható kiszólásaink, de hogy mennyire komoly ez, mennyire lehet ezt valóban szó szerint érteni, és milyen jelei vannak, azt kevesen tudják. Ezért fordultunk dr. Márki Ádámhoz, aki az MCC Mindset Pszichológiai Iskola vezetője. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
2: Szóval kiégés. Ez most divatos, de annyiból talán megalapozott is, hogy ennyit beszélünk róla, mert hogy ilyen tempóban ennyiféle információval birkózva sosem élt az ember.
4: Igen, ez így van. Szóval, hogy az a környezet, amiben kialakult az ember, meg az, amiben manapság helyt kell állnia, az nagyon különbözik, és ez olyan kihívások elé állít minket, amiket nem feltétlenül tudunk megugorni, hogyha nem vagyunk tudatosak.
2: Az, hogy a fiatalabbak vagy idősebbek hogyan birkóznak meg ezekkel a kihívásokkal, az alapvetően generációs kérdés, vagy egyéni problémákat, vagy egyéni probléma megoldásokat mutat?
4: Szerintem vannak generációs színezetei, de azt hiszem, hogy, hogy az egész társadalmunkat érinti, mert hogy egy olyan világban élünk, ami folyamatosan fejlődik, vagy szóval, hogy azt állítja magáról, hogy az állandó fejlődés és az állandó gyarapodás az elérhető. És akkor, ha csak megnézzük a GDP-t, már látszik is, hogy tehát, hogyha egy kicsit csökkenni, mert a GDP nagyisten negatívba fordul, hát akkor teljesen odáig van mindenki. De hogy a természetben nincs állandó belégzés például, meg nincsen állandó szívizom összehúzódás, mert akkor meghalnánk. És ez a nehéz, azt hiszem, hogy mindannyian arra vagyunk kárhoztatva, hogy folyamatosan próbáljunk megfejlődni, és ez lehetetlen.
2: Ezt a nyomást, mert hát ez egy nyomás rajtunk, tehát meg kell tennünk mindent azért, hogy előre jussunk, mert a gyerekre ráhelyezzük az iskolában, mert mi az, hogy nem hoztál ötöst, amikor az az elvárás, hogy ötös legyél. De ha meg nem kérjük számon rajta, akkor meg lemarad.
4: Igen, hát szóval egyrészt azt hiszem, hogy ebben az a nehéz, hogy mindannyian abba születtünk bele, és ugye a születésünktől kezdődő mondjuk első másfél év az elég izgalmas, mert hogy akkor még nincs, nem tudunk beszélni, nem tudunk gondolkodni, de hogy ilyenkor is érnek minket élmények, amik nem a tudatunkban, hanem jóval mélyebben ágyazódnak belénk, és hogy a szüleink akkor örültek nekünk a legőszintébben, amikor egy kicsit ügyesebbek voltunk, mint előtte. Mikor már ügyesebben tudtunk szopizni, ott esetben kúszni, mászni, felállni. Tehát azt tapasztaltuk meg mindannyian, hogy akkor vagyunk értékesek, akkor vagyunk szerethetőek, hogyha fejlődünk. És akkor ez a vágyunk, hogy én szeretnék szerethető lenni, szeretném magam értékesnek érezni, ezt találkozik a 21. századnak azzal az elvárásával, hogy mindig fejlődni kell, és hát szóval ilyen nincs. Tehát, hogy megpróbáljuk a lehetetlent, aminek sokszor az az ára, hogy annyira fáradtak vagyunk, meg annyira túlterheljük magunkat, hogy ez elviselhetetlen. És megtanuljuk nem érezni ezt az elviselhetetlenséget, és tulajdonképpen innentől kezdhetünk el így a kiégés irányába menni.
2: Illetve hát talán van még egy ilyen érdekes választóvonal, hogy el tudom-e engedni. Képes vagyok-e arra, hogy azt mondjam, hogy lehet, hogy reménytelen azt a célt elérnem, de ettől én még lehetek értékes ember, hogy azt a reménytelent nem üldözöm egy életen át.
4: Igen, és ilyen szempontból az elengedés is egy becsapós kifejezés, mert hogy a külső világban nagyon jól működik, tehát hogy el tudok engedni egy lufit, el tudok engedni egy tollat, el tudom engedni a kulcscsomómat, és akkor egészen logikus, hogy akkor el tudnék engedni egy ilyen elvárást, vagy egy szorongást, vagy egy vágyat. De azt hiszem, hogy ezt nem tudjuk megtenni, hanem azt tudjuk tenni, hogy el tudjuk fogadni annak a frusztrációját, hogy most nem tudok teljesíteni. És mindig inkább el tudjuk fogadni, hogy oké, most ez van bennünk, annál nagyobb valószínűséggel tudunk kapcsolatban maradni saját magunkkal. És hogy ez ilyen szempontból egy nehéz dolog, mert hogy a világban meg azt tanítjuk, hogy a szorongás, meg a stressz az rossz, meg veszélyes, meg stresszbetegség, meg megöl, meg ilyeneket tanulunk, és akkor ennek valahogy ez lesz a következménye, hogy hát a világunk az semmi másról nem szól manapság, csak hogy így ebben a feszültségben próbáljuk így megtartani az egzisztenciánkat, és aztán szépen lassan az agyunk megtanít minket arra, hogy ezt ne vegyük észre ezt a fáradtságot, mert hogy sokkal könnyebb csinálni az életünket, meg gyűjteni az egzisztenciát, ha nem veszük észre, hogy milyen feszültek.
2: Na jó, csak hát ugye ebből jönnek a betegségek, amiket meg hát szintén ehhez a stresszhez és annak a viseléséhez csatolunk.
4: Igen.
2: Aki viszont belecsúszik ebbe, hogy neki gondjai vannak a teljesítéssel, neki gondjai lesznek előbb-utóbb nagy valószínűséggel az önbecsülésével is, nem? Mert hogy a többiek hát megfelelnek, ő meg nem.
4: Igen, és ez a nehéz, azt hiszem, ez megint egy ilyen evolúciós paradoxon, hogy mi alapvetően törzsi lények vagyunk, és az evolúciós érésünknek a 99,5%-át törzsi keretek között éltük végig. És egy törzsben hiába hazudta valaki magáról azt, hogy ő milyen bátor, vagy mennyire sikeres, vagy mennyire boldog, azért viszonylag hamar kiderült, ha ez nem így van. Itt a 21. században meg mindenki bátran elhazudhatja magáról, hogy mennyire ügyes, tehetséges, sikeres, boldog, így a különböző social media felületeken, és sose fogjuk megtudni az igazságot, hanem felépül bennünk egy történet, hogy hát ő képes rá, csak velem van a baj. És ezért ugye sokszor teljesen természetes, amit átélünk, természetes a feszültségünk, a fáradtságunk, a kiáltástalanságunk, és a legsikeresebb ember, aki ezt erről posztolja el az internetet, ugyanezt éli át, csak építünk egy olyan történetet, amiben az a norma, hogy itt mindig fejlődni kell, és hogy a fáradtság, feszültség, szorongatottság az valami bénaság.
2: Hát és hány olyat látunk, amikor ez az egész történet, amit a social media mutat valakiről, az kamu, és hát az egész élete arra épül, hogy egy látványvilágot épített maga körül. Ő pedig ott valahol mélyen legbelül teljesen mást érez.
4: Igen, igen, de hogy ettől még mindannyiunkra hat.
2: Persze, hát
4: és hiszem, ez a nehéz, és erre szoktam példaként hozni, hogy hát ez a nehéz a normában, és ez is ebből a törzsi működésünkből jön, hogyha ha valaki belegondol abba, hogy mondjuk 10 éve bement volna egy bankfiókba maszkkal, hogy érezte volna magát? Hát, hogy ez 10 éve egy meglehetősen kellemetlen tapasztalat lett volna, mert 10 éve az ment bankfiókba maszkkal, akint ki akarta rabolni, vagy nem normális. Viszont, hogyha a Covid alatt a legnagyobb hullámban, amikor WC-re is csak pisilni, vagy pisilni csak maszkba lehetett elmenni, akkor ment volna be egy bankfiókba maszk nélkül, akkor meg azért érezte volna magát rosszul, mert akkor meg az volt a norma, hogy csak az jár bankba maszk nélkül, aki vírustagadó, vagy nem normális. És hogy ebből nem fontos tudatosítani, hogy a norma soha nem állandó, hanem mindig azt tekintjük normálisnak, ami körbevesz minket. Ez egyik, és a másik meg az, hogy tök mindegy, hogy mi a norma, amikor mi szembe találjuk magunkat vele, akkor nekünk rossz. Jön a bűntudat, jön a lelkiismert fudás, jön a szégyen, és ezek mind-mind azért alakultak ki bennünk, mert az agyunk így próbálja jelezni számunkra, hogy vigyázz, vigyázz, szembe kerültél a törzs normáival, még a végén kitagadnak.
2: Az a mondat, hogy nem bírom tovább, az nyilván a legrosszabb mondat, amit kiválthat a saját helyzete egy emberből, mert az a kétségbeesés mondata. Hogy ne jussunk el idáig, milyen technikák vannak? Van-e egyáltalán ezzel szemben valami, amivel meg tudjuk ezt úszni?
4: Hát az a jó lenne, ha lenne ilyen technika. Azt hiszem, hogy ebben talán pont ez a nehéz, hogy minél inkább el tudom fogadni azt, hogy most ebben vagyok, annál nagyobb valószínűséggel tudok ebből kijönni. Szóval, hogy és aztán pont sokszor tehát valaki érzéketlenné válik, tehát megtanulja azt, hogy ne érezze a feszültséget, ne érezze a fáradtságot, ne érezze a kiáltásnáságot. De hogy tulajdonképpen ezt hívhatjuk kiégésnek, hogy amikor nem tud kapcsolatba kerülni semmivel, üressé válik számára a világ. Viszont amikor elkezd ebből kijönni, akkor először nyilván a feszültséget veszi észre, meg a szorongatottságot, meg a fájdalmakat, meg a fáradtságot, és akkor Jézusom, nem vagyok normális, hú, de gáz, hogy ilyeneket van, akkor inkább ne érezzek. És azt hiszem, hogy ezért nagyon fontos így ez a fajta nyitottság, vagy kíváncsiság, meg az elfogadásnak a képessége, hogy onnantól kezdve el tudom fogadni, hogy oké, feszült vagyok, fáradt vagyok, frusztrált vagyok, szóval onnantól kezdve tudok ezzel az egésszel kezdeni valamit. Kapcsolatban tudok maradni a saját érzéseimmel.
2: Hát a legnehezebb a miértet megtalálni, hogy miért érzem ezeket, és hogyan tudok rajtuk változtatni, hogy ezeket ne érezzem így.
4: Igen. Hát az, hogy nem fogjuk érezni, ezt nem tudom. Én általában mindig azt keresem a saját életemben is, hogy hogyan tudok irgalmasabb lenni saját magammal kapcsolatban. És azt hiszem, hogy ilyen szempontból már pusztán annak a tudatosítása, hogy ez a világ, amiben élünk, ez egy ilyen paradox, és szinte mindannyian arra vagyunk kárhoztatva, hogy ezzel a kiégéssel, kiégettséggel, vagy érzéketlenséggel valamilyen folytán itt találkozunk, vagy kezdjünk vele valamit. Szóval, hogy ez talán tudja normalizálni ezt az érzést, hogy oké, túl vagyok terhelve, feszült vagyok. És minél inkább el tudom fogadni, hogy ez így rendben van bennem, annál nagyobb valószínűséggel lesz egy viszonyom ezekhez az érzésekhez, és akkor már el tudok kezdeni kicsit szabadabban dönteni, hogy mit csinálok, hogy csinálok.
2: Hogy azokat a határokat, azokat átlépem-e minden nap, vagy éppen pont visszalépek belőlük?
4: Igen, igen, igen. Nekem pár éves jött velem szembe egy idézet, és azt mondta, hogy az ember eredeti természete alapján nem idővel szorongatott, hanem idővel megáldott lény. És ez nekem így nagyon megtetszett, meg nagyon szíven is ütött, mert hogy én magam is egy meglehetősen ilyen idővel szorongatott valaki vagyok, és hogy akkor kezdtem el ezen gondolkozni, hogy ez azért is nagyon nehéz, mert hogy az életemnek, és azt hiszem mindannyiunk életének az alapmértékegysége az idő. Mindig ezt nézzük, mikor lesz rá idő, mikor fogom tudni megcsinálni, mikor. És hogyha az időhöz ilyen szorongatott módon viszonyulunk, akkor ez nyilván az összes többi viszonyulásunkban is vissza fog tükröződni. Tehát hiába van lehetőségünk csinálni valamit, valószínűleg ez a szorongatottság megjelenik benne. És hogyha meg tudjuk tenni azt, és ahogy ön mondta, ezeket a határokat tudjuk tartani, hogy megteszünk olyan dolgokat magunkért, amiket szívesen csinálunk, és hogy azt hiszem, hogy itt is ezt fontos tudatosítani, hogyha én most annak ellenére, hogy nincs rá időm, vagy sürgetettséget élek át, attól még leülhetek 5 percre olvasni, vagy 10-re. Vagy annak ellenére, hogy nagyon feszített vagyok, és hogy még rengeteg feladatot meg kéne csinálni, el tudok menni egyet sétálni. Nem fogom feltétlenül az elején azt érezni, hogy én ezt megtehetem, meg felszabadult vagyok, meg idővel megáldott vagyok, de pont ebben van talán így a lehetőségünk, meg valahol a felelősségünk, hogy a szorongatottságunkkal együtt tudunk valami olyat csinálni, ami számunkra fontos, és ez utána adott esetben vissza tudhatni arra, ahogyan érezzük magunkat.
2: Hát legyen ez a végszó, mert ez egy nagyon jó tanács volt. Tehát a miről maradok le érzést, azt próbáljuk egy kicsikét a háttérbe szorítani, mert semmiről az esetek többségében. Dr. Márki Ádám, köszönöm szépen, az MCC Mindset Pszichológiai Iskola vezetőjét hallották, a kiégésről beszélgettünk. Beszéljünk máskor is, majd azt gondolom, hogy erről van mit. Örülök, hogy itt volt velünk.
4: Részemről szerencsé, nagyon szépen köszönöm.
2: Elbúcsúzom önöktől is, kedves hallgatók, ez volt a Kultúra a mai napon. Könyveket ajánlottunk, írót ajánlottunk, meg egy kis levegőt ajánlottunk, meg egy kicsit talán a határokat is feszegettük itt az utolsó beszélgetésben. Tegyék ezt önök is, és töltsék kellemesen a napot, az estét. Holnap találkozunk újra, viszonthallásra.
1: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
5: A fővárosban tart a villamospálya karbantartása a Könyves-Kálmán körúton. A Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható. Torlódásra kell készülni a Remiz utcától. A Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé lezárták a belső sávot szegélyépítés miatt. A Kerepesi úton lassul a haladás. Sávlezárásra kell készülni mától a Kőbányai úton befelé a Pongrác útnál, mert javítják a gázvezetéket. Tart a felújítás a 20. kerületben a Virág Benedek utcában. Holnap hajnalig felpályás lezárásra kell készülni a Pacsirta utcánál és az Ábrahám Géza utcánál. Az alsó határúttól a Székely híd utcáig továbbra is egyirányú az utca. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Lezárták a félútpályát a Hegyalja úton a Korompai utca közelében gázvezeték javítása miatt. A napközben Újpesten az Irányi Dániel utcában a Megyeri útnál időszakosan a két irány forgalma felváltva egy sávban haladhat, mert úgy gyalogátkelő helyet alakítanak ki. Farkas Renáta, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
2: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
3: Egy muzsikussal fogok beszélgetni, aki úgy mellékesen ilyen 8000-es csúcsokat mászott meg, úgyhogy igazán lesz, miről beszélünk a következő percekben. Itt van a vonalban Nedecki Júlia, akit szeretettel köszöntök. Jó napot kívánok, Júlia!
4: Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
3: Ha én azt mondom, hogy zenész, akkor jó helyen keresgélem azt, hogy mi lehet most a legfontosabb?
4: Hát tegnap éppen volt egy koncertem, a szombaton is lesz egy koncertem, de jelenleg bent vagyok a munkahelyemen, ahonnan most ment el egy kliens, pszichológusként dolgozom, és egy hegymászó előadás összeállításán dolgozom.
3: Na, hát szóval minden van. Aha.
4: Igen, tehát egy napomban mind a három énem megnyilvánul, és mind a három feladatot igényel egy napon belül is.
3: Szerintem én láttam a Radnóti Színházban Mohácsi darabban. Jól emlékezhetek?
4: Az lehet, mert dolgoztam évekig a Radnóti Színpadon.
3: Meg láttam a Vodku zenekarban, arra szerintem nagyon sokan emlékeznek, mert az meg egy ilyen emblematikus orosz, bolgár, balkáni muzsikát játszó zenekar volt.
4: Igen, sokáig játszottam velük, így igaz. Úgyhogy örülök, hogy hallott élőben.
3: Hát ugye. Na de most mit játszik?
4: Benne vagyok egy francia chanson zenét játszó zenekarban, ami igazából kortárs chanson, tehát nem régi dalok, hanem egy most élő francia zenész, aki Magyarországon él, Miguel Montanaro írja a dalokat Orbán Bori gyönyörű hangjára, és engem kért meg, hogy legyek az együttes klarinétossal, most csináltunk egy lemezt, most volt lemezbemutató koncert, ez az egyik, zseniális, nagyon szép műsor. Akkor van egy trió, akivel szefál zenét játszunk, tehát ilyen spanyol, kicsit klezmeres hangulatú, gyönyörű dalokat, úgyhogy ez is van, meg van a Hoppán Mihály Band, és meg az Ágoston Bérával is ilyen népzenéket játszunk. Szóval ez a négy formáció van most, amelyik így nagyon aktív.
3: Emellett dolgozik pszichológusként, és mászik-e még hegyet?
4: Hajaj, olyannyira, hogy egy hónapja tértem haza Perúból, ahol a perui Andokban másztunk, a Cordillera Blanca hegyei között, és gyönyörű volt, majd egy hónapot töltöttünk ott, úgyhogy nagyon aktív vagyok, és ezt tervezem a következő 30 évemre még.
3: Hát reméljük, hogy még sok-sok csúcs várja. Az, hogy az ember fogja magát és elindul egy csúcsot megmászni, az nyilván nem vettem egy nagy levegőt meg egy repülőjegyet típusú megközelítés. Tehát ehhez edzettség kell, karban kell tartania magát, ehhez idő kell, ehhez áldozat is kell, mert áldozatot kell hoznia a környezetének és önmagának is a saját életében. Hogy tudja ezeket összehangolni?
4: Hát eléggé nehéz. Most ez az egy hónap kiszakadás szerencsére csak a hegyekről szólt. Tehát, hogy az, amit az előbb elmondott, az pontosan úgy van, nagyon jól látja, tehát ezeket tényleg nagyon elő kell készíteni, meg kell tervezni, és fizikailag, mentálisan, lelkileg készülni kell rá. Csak úgy szabad elindulni egy hegy megmászására, és amikor ez létrejön, akkor maximálisan ott kell lenni 100%-ig. De szerencsére például ez a hegy olyan volt, ahol nem volt se internet, se mobilnet, szóval, hogy tökéletesen megvalósítható ez a 100%-os kiszakadás. És tulajdonképpen ez a titka, hogy mindegyikben, amikor csinálom, akkor 100%-ig ott vagyok. És hát a szervezés az tényleg, hát az hideg fejűséget igényel, és akkor a naptárban mindig be van írva, hogy mikor mi van, és akkor jó erőre azt is beírom, hogy mikor, mire, mikor kell elkezdeni készülni, és akkor tehát össze kell hangolni, egyáltalán nem lehetetlen, de azért azt is tartalmazza, hogy nemet is kell tudni mondani, és akkor okosan kezelni a naptárat, meg a felkészülést, és akkor viszont az adott pillanatban maximálisan ott tudok lenni.
3: Ha nem máshonnan, hanem kifejezetten a hegymászásból ismerős a kedves hallgatók számára a neve, Nedecki Júlia, akkor onnan lehet ismerős, mert ezek ilyen csomópontok, amik úgy megragadnak, hogy az első magyar nő volt, aki 8000 fölé jutott. 8035, Karakorum hegység. Hát nem is ma volt ez. Hát mikor történt ez dátumszerűen? Segítsen nekem.
4: 2003-ban.
3: 22 év. Erős Zsolttal, ugye?
4: Így van, ő volt a mászótársam, igen. De egyébként, mintha tegnap történt volna, szóval egyrészt gyorsan eltelt az a 20-valahány év, másrészt pedig akkor olyan intenzív élményenek volt, hogy nagyon tisztán él az emlékemben.
3: Azt akartam pont kérdezni, és ez milyen jó, hogy megelőzte már, hogy én, aki nem mászom, én simán gondolom azt, hogy egyik csúcs olyan, mint a másik. Mindegyik alatt ott vannak a felhők, ha éppen olyan az idő, át lehet látni fölöttük, ha szerencsénk van. Tehát egy kicsikét mind egyforma. Nyilván egy hegymászónak nem. De mi a különbség?
4: Hát azért az, hogy milyen a természetrajza, milyen magas a hegy, az azért nagyon meghatározza azt, hogy milyen élmények fognak várni minket. Nyilván az időjárás is, de az egy másik dolog. Tehát nem mindegy, hogy egy hegy mondjuk a Magas-Tátrában van, és 3000 méter alatt van, illetve az Alpokban van, 3 és 5000 méter között, vagy pedig már egy azon túli régió, ami már, tudom én, 6000 és 8000 közötti
3: hegy. De ez nem csak az oxigénben különbség? Meg abban, hogy miért, hogy kevés az oxigén, kevesebb az erőm?
4: Igen, ez az egyik, de hogy például különbség az is, hogy mennyi időre szakad ki az ember, és ezáltal mennyi időt tölthet azokon a helyeken. Minél több időt tölt, minél nagyobb a feladat, annál nagyobb élmény az egész, és annál komolyabb a munka, az áldozathozatal, a ráfordított erő, és ezáltal, tehát minél többet teszek bele, annyival többet veszek ki, tehát annál inkább, hogy is mondjam, annál jobban hat a személyiségemre, tehát mondjuk ugye egy rövid távú öröm, amiért nem dolgozok meg, az könnyen jön, könnyen megy, azok a dolgok, amikért én küzdök meg. Benne van az erőfeszítésem, azok a fajta örömök sokkal hosszabb ideig építenek engem, és tulajdonképpen a személyiség fejlődését is lehetővé teszik. Tehát, hogy ezért nem mindegy, hogy mondjuk egy hétvégére ruccanok ki a Magas-Tátrába, vagy pedig 3 hetet tudok tölteni az Andok hegyei között.
3: Arra van idő, hogy az ember leüljön egy hegycsúcson, és körbenézzen? Tehát végig gondolja azt, hogy honnan, hova jutott, és mit csinál ő ott fönt?
4: Persze, sőt, ezt meg is kell tenni. Ha jó idő van, meg jó időben értünk fel már olyan értelemben, hogy elég korán, tehát hogy tudjuk azt, hogy van is optimálisan idő visszamenni, és szép az idő, tehát a körülmények megengedik azt, hogy ott legyünk hosszabb ideig, akkor bizony ott is vagyunk, és ünneplünk, és megadjuk az idejét, és meg is kell adni. Igen, tehát optimális esetben ez így van.
3: Oktat is?
4: Ha meg nincsen optimális eset, akkor nem is maradunk fent olyan sokáig, vagy pedig föl sem megyünk, mert akkor biztonságosabb visszatérni. Egy darabig oktattam, most inkább a párom ősziklamászó oktató az Excelsior Sportegyesületnél, és amikor szükség van segítségre, oktató segédre, akkor szoktam menni, de hivatásosan én nem oktatok.
3: Van egy biztos szakmailag nem helytálló kérdésem, de hát ilyen emberek vagyunk, hogy így működünk a pszichológushoz, amikor önhöz mennek páciensek.
4: Okay.
3: Jönnek úgy, hogy tudják, hogy a hegymászóhoz jönnek, és talán azért önt választják?
4: Persze, igen, igen, vannak ilyenek.
3: Na, akkor mégse kérdeztem olyan nagyon rosszat, jól van.
4: Megnyugtat. Nem.
3: És ilyenkor hogy fogadja őket? Mert hát ugye ilyenkor a pszichológus ül velük szemben, és nem a hegymászó mégsem.
4: Hát igen, de hogyha mondjuk egy olyan témakörrel keres meg, hogy mondjuk ő neki vannak céljai a hegyekben, de mondjuk van egy belső lelki akadály, ami miatt késlelteti az indulást, vagy a felkészüléshez kér inkább tanácsot, úgy, mint nem kifejezetten csak a fizikai felkészüléshez, hanem mondjuk lélektani értelemben is, úgy, mint motiváció, célfelosztás, stb. Tehát, hogy ezeket előre megbeszéljük, és akkor ezek mentén nagyon jól lehet haladni. Tehát, hogy igen, van ilyen igény, és akkor erre megkapja a megfelelő választ.
3: Foglalkozik kamaszokkal is, ha jól tudom. Szokták mondani, hogy hát Júlia, ön a példaképünk?
4: Hát bevallom őszintén, igen, volt már, hogy kaptam ilyet, de egyébként nagyon érdekes, mert most már a kamaszok nem, már elmondhatom, hogy már nem az én korosztályom, és kevesen tudják, hogy miket csináltam régebben, tehát például a munkahelyemen, ahol igen, hallgatók, egyetemi hallgatók járnak hozzám, ők kifejezetten csak ezt a pszichológus oldalamat ismerik. Nagyon kevés az, aki mondjuk találkozik valamilyen műsorral, amiben engem lát. Úgy nagyon örül, meg látja itt a szobámban a képeket a hegyekről, akkor így mosolyog, hogy jó, hát most már értem ezeket a hegyi képeket, és úgy örül neki, de igazából annyira nem érdekli, szóval az ő témája érdekli leginkább, és ez teljesen rendben van.
3: Mik a következő célpontok? Akár zeneileg, akár pszichológusként, akár a hegyen.
4: Na, hát zeneileg szombaton játszunk a Hoppár Mihály Bende a Bodrog keresztúron, akkor egy-két pszichológiában egy tréningre készülő kiégés témában, amit én fogok tartani egy cégnek, és hegymászás pedig két hét múlva megyünk a görög meteorákra mászni. Ezek vannak most elérhető közelségben.
3: A meteorák nehéz célpont?
4: Én még nem voltam ott, úgyhogy ez egy újfajta kőzet lesz számomra. Sokan voltak ott a mászok közül, de én ugye inkább a magas hegyekbe mentem mindig, amikor időm volt, úgyhogy most felfedezem a kisebb sziklákat. Tehát más a magas hegy, más a sziklamászás. Most ez fér bele ebbe a 10 napba.
3: Lejje benne örömét, Júlia. Örülök, hogy beszéltünk.
4: Nagyon szépen köszönöm, és én is köszönöm a beszélgetést, és minden jót kívánok.
3: Medecki Júliát hallották, hegymászó, pszichológus, zenész, szerintem egy teljes élet, sőt, több teljes élet rejtezik ebben az életútban. Örülök, hogy velünk tartottak ma is, ez volt a Kultúra. Rónai Egon vagyok, Kocsis Andrea szerkesztette a műsort, minden jót kívánok, viszont hallásra.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. A mondanád, a város hangja.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos meleg időre számíthatunk. A paksi atomerőműben ülésezik ma a kormány. Madárgyűrűző akciót tartanak a cinkotai naplástónál. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A paksi atomerőműben ülésezik ma a kormány. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy a kihelyezett tanácskozáson olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg Magyarországon. Minden régióban zajlanak munkálatok, de a legtöbb beruházás Borsod-Abaúj-Zemplénben és Pest megyében valósul meg, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, több évre előre tervezhető országos útfelújítási programot dolgoznak ki, hazai és Európai Uniós források bevonásával. Újabb 12 kilométeres szakasszal bővült az Észak-Erdély autópálya, miután megnyitották a Magyar-Zsombor és Vaskapu közötti részt. Az új út egyelőre nem kapcsolódik a korábban átadott szakaszokhoz, mert a szomszédos részeken még dolgoznak. Vízben sodródó harci drónokat semmisítettek meg egy fekete-tengeri Romániához tartozó gázmezőnél. A két orosz gyártmányú pilóta nélküli repülőszerkezetet a térségben dolgozó civil hajósok vették észre. Miután az ukránok jelezték, hogy a drónok nem hozzájuk tartoznak, a helyszínre küldött román katonai búvárok felrobbantották azokat. Nyárvégi madárgyűrűző akciót tart.

0: Tatabányától a Cinkotai Naplástónál. A madarak befogása az időjárástól függően naponta kora reggeltől délelőtt 10 óráig, illetve este 7 órától napnyugtáig tart. A kezdeményezés részeként tavaly 51 madárfaj, csaknem 3500 egyede került kézre az ideiglenes gyűrűző táborban. Turisták százezrei érkeztek Spanyolországba, hogy megnézhessék a mai teljes napfogyatkozást. A nyugati égbolton a hold a lemenő nap elé kerül. A jelenség megfigyelésére legalkalmasabb régiókban csaknem 5 évvel nőtt a foglalások száma tavalyhoz képest, a kempingek teltházzal üzemelnek. A teljes napfogyatkozás sávja Galíciától egészen a Balear-szigetekig jut el, de jól látható lesz majd például Grönlandon és Izlandon is. Derült, napos, száraz idő lesz ma is. Nagy területen megélénkül, a Tiszántúlon megerősödik a szél. Délután 27-33, késő este 18-23 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 27, a Tisza tó 25 fokos. Hasonló idő várható a következő napokban is, hétvégén azonban ismét visszatér a kánikula.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt valóban a Több-kevesebb, a Spirit FM gazdasági műsora, és azt hiszem, hogy már rögtön az első témánk olyan, amely sok mindenkit érdekel és érint, egészen pontosan a nyugdíjakról fogunk beszélgetni. A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint Magyarországon 2026 júniusában az öregségi nyugdíj havi átlagos összege kerekítve 263.400 forint volt. Ugye, kedves hallgatók, döbbenetes a szám. A vonal túloldalán Karácsony Mihályt, a nyugdíjas parlament elnökét üdvözlöm. Üdvözlöm!
3: Tisztelettel köszönöm a meghívást, és üdvözlöm én is a hallgatókat.
2: Hát, hogyha ezt az átlagos összeget nézzük, amit az imént felolvastam, akkor döbbenetes, bár a medián érték alapján sem feltétlenül újonganak a mai fiatalok, hogy megelégednének egy ilyen nyugdíj összeggel. Önöknek viszont abszolút nem újdonság, hogy ilyen, hogy is mondjam, érdekes és kevésbé pozitív számokat mutat a nyugdíj, de azt is tudjuk jól, hogy nagy a szórás. Mennyire nagy a szórás?
3: Hát, ugye ön elmondta az átlag nyugdíjat, a 263.400,
2: igen.
3: 438, ez az átlag nyugdíj, de ez magasabb, mint a medián nyugdíj. A medián nyugdíj azt jelenti, hogy a nyugdíjasokat sorba állítjuk a nyugdíjuk alapján, és a közepén lévőnek mennyi a nyugdíja, ez 231.995, tehát az azt jelenti, hogy ennyi, 1 millió embernek ez alatt van a nyugdíja, és 1 millió embernek e fölött van a nyugdíja. Igazából a mostanában kerülnek nyugdíjas korba azok a szerencsések, akiknek kirívóan magas keresetük volt, és ebből adódóan kirívóan magas nyugdíjak lesznek. Most csak a statisztika 700 ezer fölöttiekről beszél, 700 ezer fölött 23.351 ember van, és alul pedig a 40 ezer alattiakról beszél, ott azokból 19.900 van. Tehát így szóródik a 400 ezer és 700 ezer között, de KSH-t, ha jobban megkapargatjuk, akkor már 10 fölött van a milliós nyugdíjakkal rendelkezőknek a száma is.
2: Hát mondhatnám, hogy irigykedünk, de talán akkor ne is a tetejét nézzük a nyugdíjasoknak, hanem azt, hogy egyébként ebből az összegben hogyan élik túl a hónapokat azok a nyugdíjasok, akik csak 250 ezer, 300 ezer forint között keresnek. Főleg akkor, amikor így elgondolkoztam, hogy például az én nagyszüleim esetében még zömmel jellemző volt, hogy saját tulajdonú kis házikók, viskók rendelkezésükre álltak, de szerintem lassan felnőnek majd azok a generációk, és nyugdíjasokká válnak, akik viszont nem örököltek, és nincs saját tulajdonú ingatlanjuk, tehát sok minden problémával fognak küzdeni, akár egy albérletfizetéssel, a rezsivel, a gyógyszerek árával, és nyilván a hétköznapi költségekkel.
3: Igen, ezt nagyon jól látja, és nagyon szomorúan kell megtapasztalnunk, hogy alul az alacsony nyugdíjasok száma jelentős, és szinte a méltóságukat feladva nagyon szűkösen, nagyon keservesen tudnak megélni, és hát ez nem egyszerű kihívás számukra, hogy egészségesen táplálkozhatnának, vagy orvoshoz menve gyógyszereket váltanának ki, vagy a közüzemi számlákat kifizessék. Szóval nagyon-nagyon sanyarú sorsa van a nyugdíjasok a nagy részének. Úgyhogy két olyan dolgot mindenképpen változtatni kellene, ami az egyik, hogy a megtermelt közös javunkból, ezt a GDP-ből, a megtermelt közös javunkból nagyobb arányba kellene a nyugdíjakra fordítani. Ez a legfontosabb. Mi ezzel utolsó előttiek vagyunk, mi a GDP-ből 6,95, mondjuk 7%-ot biztosítunk a nyugdíjakra, míg az Európai Unió 10,4, de a jobban és szerencsésebb országok 12-13%-ot költenek nyugdíjra. Természetesen, amikor azt mondom, hogy mondjuk Franciaországban 14, akkor francia GDP-t kell nézni, hogy annak mennyinek a 14%-a, vagy az osztrákoknak a 12,3, az osztrák GDP-nek ilyen arányú. Tehát itt ez hihetetlen lemaradás van. Ez az első, amit meg kellene lépni. A másik pedig az, hogy a év elején a nyugdíjakat a keresetekkel arányosan kellene növelni. Ma a mai hír, éppen a Klubrádióban hallgattam reggel, hogy a szakszervezetek jövőre 14%-kal szeretnék növelni a minimálbért. Hurrá! Szurkolunk nekik, legyen! Na de a nyugdíjakat pedig csak 3-mal, hát ez óriási különbség, tehát a keresetekkel arányosan kellene növelni. Ez az utóbbi időben, hogy így lemaradtak a nyugdíjak a keresetektől, ez azt szokták mondani a kollégák, hogy ráültették a nyugdíjasokat a szegénységi csúszdára, és meredeken megyünk lefelé. Korábban, mondjuk a 2010-es évek környékén a keresetek, átlagkeresetek és az átlagnyugdíjak az olyan 70% körül volt. Hát ezt még úgy elfogadták a nyugdíjasok. Ma már az átlagkereseteknek nem éri el az 50%-át az átlagnyugdíj. Ez azt jelenti, hogy évről évre lejjebb és lejjebb taszítják a nyugdíjasokat ezzel a szegénységi csúszdán. Ezen feltétlenül változtatni kell. És hát akkor nézzük, hogy mi várható. Ugye az elmúlt hónapban két nagyon lényeges jelentés jelent meg, és került napvilágra. Az egyik az Európai Unió tett egy országjelentést, és rá 2-3 hétre az OECD is tett egy országjelentést. Míg az Európai Uniót szívemből beszél, egy méltósággal elviselhető, az alacsony jövedelműeket, helyzetét javítató, az időskori szegénységet visszaszorító, stb. Tehát egy nagyon-nagyon jó javaslatokkal állt elő. Ezzel szemben az OECD az egy olyan sanyargató javaslatot tett le, zárójelbe jegyzem meg, az előszóba megköszönik, hogy kik működtek közre, mind magyar pénzügyi ember. Mind vagy a PM-be, vagy a Nemzeti Bankba, vagy az államkincstárnál dolgozik, itt vannak a nevek, nem sorolom fel, ők írták ezt a szégyenletes anyagot, amelyet amit Magyarországon ugye ezek a fiskális, a pénzügyi lobby nem tud keresztül vinni, megírja az OECD nevébe, az OECD rárakja a pecsétjét, és elküldi, mint egy nemzetközi szervezet tapasztalata.
2: Ön ezt hogy látja, ez az előző kormány szakemberei által,
3: azok.
2: Vagy hát pedig a napjaink kormány tagjai is hasonlóan gondolkodhatnak majd a jövőben? Mit gondol ön?
3: Remélem, hogy a mostani kormány nem így gondolkodik. Ezek az emberek mind már régóta benn vannak, mondom, vagy a pénzügyminisztérium, vagy az államkincstár, vagy a Nemzeti Bankban, és köszörülik a körmét, hogy lehetne még a nyugdíjasokat megsanyargatni. És őnekik, hát én jó, elfogadom, ők egy fiskális szempont, őneki az a jó, hogy nem megy ki semmi pénz a kincstárból, és ők majd ott gazdálkodhatnak. És írnak egy nagyon-nagyon szégyenletes anyagot, elküldik az OECD-nek, az OECD pedig elküldi a kormánynak. Remélem, a kormány ezzel nem fog élni, ez előttünk áll. Mi az Európai Unió anyagot támogatjuk, mert abba mindazok a problémák, amelyeket mi fölvetünk, az igazságosság, a méltányosság, a szegénység visszaszorítása, az mind benne van az EU anyagban. Ezzel szemben az OECD anyagban korlátozni kell a 13-at, korlátozni kell a 14-et, fel kell menni a nyugdíjkorhatárt, meg kell adóztatni a nyugdíjakat, ha tovább dolgoznak, akkor a mai kedvező helyzetet meg kell szigorítani, és ahogy van egy ilyen eufemisztikus mondat is benne, hogy a nagy lelkű juttatásokat vissza kell szorítani.
2: Ez alatt mit értenek? Ezt pont szerettem volna kérdezni, hogy ez mit jelent?
3: Ez azt jelenti, hogy esetleg azt jelenti, nem tudom, hogy ingyen utazhatnak, hogy a gyógyszereknek az áfáját most leviszik, a vényköteles gyógyszereket, hogy bizonyos kedvezményekkel vagy kapnak, vagy netalántán a kerületek is adnak ilyen vásárlásutalványt, meg segítik az idős ellátást, vagy a házi otthoni gondozáshoz segítséget nyújtanak. Ezt gondolják ők szerintem nagy lelkű juttatásnak. Hát nem akarok rosszat kívánni.
2: Hát akkor, hogyha nem akarok csúnyán fogalmazni, akkor az OECD által leírtak tulajdonképpen kötelet dob a bajban lévőknek, de nem azért, hogy kihúzza őket.
3: Pontosan, ez azért dob kötelet, hogy az lehúzza őket,
2: igen,
3: mert úgy megvan szépen olmozva az a kötél. Szóval ez disznóság, hogy ezt lemerték írni, de én elővenném azokat a magyar szakértőket, akik ezt a fiskális dolgokba ennyire bele vannak szeretve.
2: Na, hát akkor lássuk meg, hogy akkor az új kormány miként gondolkodik erről, és nagyon remélem, hogy pozitívabb hírekről tudunk majd beszámolni. Viszont nagyon szépen köszönöm, hogy a jelenlegi helyzetet és a két kijelölt utat ismertette velünk Karácsony Mihály, a nyugdíjas parlament elnöke. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
3: Köszönöm az érdeklődést, és szurkoljunk az EU anyagnak.
2: Így van.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A következő témánk kapcsán irány paks méghozzá, azért, hiszen az elmúlt egy-két hétben megtapasztalhattuk, hogy most már nem csak a 10 millió labdarúgó szakértők országa lettünk, hanem a nukleáris világ területén is most már mindenki alkot véleményt. Én paksiként azt vallom, hogy azért is jó, hogy beszélünk erről, mert most aztán nagyon sok olyan információ átmegy az emberekhez, amiről mondjuk korábban kevesebbet tudtak, vagy egyáltalán nem tudtak. Tehát Pakson a Paksi Atomerőmű 4 blokkal üzemel sok-sok éve, de napjainkban komoly kihívás elé nézett az elmúlt időszakban, a soha nem látott asszály, a soha nem látott dunai vízszint kapcsán, és erről fogok beszélgetni a következő percekben vendégemmel, Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértővel. Üdvözöllek itt nálunk!
2: Jó napot kívánok!
1: Hát ugye az, hogy az elmúlt napokban sokat beszélünk Paksról, az nem újszerű senkinek, és ugye akkor, amikor arról volt szó, hogy sorozatban álltak le a blokkok, egészen pontosan a 8 turbinából végül egy üzemelt, akkor komoly aggodalmat okozott ez mind a lakosság, mind a szakemberek körében. Mostanra már így kedd délutánra elmondhatjuk, hogy most már két turbina üzemel, és hát mindenki azt várja, hogy minél hamarabb rendeződjön a helyzet. Te szakértőként hogyan látod azt? Tudjuk az eddigi nyilatkozatokból, hogy azért úgy Isten igazából szeptember-októberre még bőven benne van az, hogy nehéz helyzet elé nézünk.
2: Én úgy gondolom, hogy jelenleg a helyzet egy fokkal jobb. De azért még lehetnek olyan kritikus időszakok, amelyek befolyásolhatják a Paksi Atomerőműnek a jelenlegi termelését is. Ugyanakkor én azt nagyon jó hírnek tartom, hogy a Paksi atomerőműnek a második blokját sikerült a névleges teljesítményre felterhelni a tegnap este folyamán. Ez azt jelenti, hogy jelenleg mintegy ma délutáni adatok szerint mintegy 470 megawatt Paksi kapacitás áll a hazai villamosenergia rendszer szolgálatában. Ennek pedig én úgy gondolom, hogy kiemelt jelentősége van, hiszen a jelenlegi helyzet egyértelműen rámutat, hogy a hazai folyamatos rendelkezésre álló termelőkapacitás az valódi érték. Minden megawattóra, amit itthon stabilan és kiszámítható költségek mellett tudunk megtermelni, az csökkenti az importfüggőséget, mérsékli a magas nemzetközi áraknak való kiszolgáltatottságot is. Másrésztől pedig az előző héthez képest az is egy pozitív fejlemény, hogy egy-két napja a rendszertervési csúcsok is mérséklődnek az esti órákban, hiszen például tegnap este 8 óra körül a hazai rendszertervezés értéke az mintegy 6200 megawatt értéket vett fel, miközben a múlt héten voltak olyan időszakok, amikor a hazai rendszertervezés értéke megközelítette a 6700 megawattot. Ez az 500 megawattos különbség egy villamosenergia rendszerben már egy nagyon jelentős érték. Ennek kialakulásában pedig szerepet játszhatott a hőségnek az enyhülése, a klíma berendezések kisebb fogyasztása, illetve az önkéntes fogyasztáscsökkentés is.
1: Nyilván azt korábban sokat hallottuk, hogy a Paksi Atomerőmű adja a gerincét a hazai energiatermelésnek, és azt is tudjuk jól, hogy nélküle azért nagyon nehéz megoldani, hogy az import kitettség ne befolyásolja az árakat olyan erősen, mint ahogy azt akár a következő időszakban megtapasztalhatjuk. És a szakemberek ugye elmondták, hogy most jelenleg a kiesett mennyiséget úgy próbálják, és úgy tudják, hogy is mondjam, pótolni, hogy a drágában üzemelő hazai gáz erőművekből kell azt előállítani, nagyobb az import, sportunk, és napközben pedig a megújulók most csúcsra tudnak járatódni. Viszont jöhetnek azok az időszakok, akár szeptember-októberben, amikor viszont a megújulók sem ezzel a hatásfokkal tudnak üzemelni, hiszen azért szerintem szoktunk rá emlékezni, hogy vannak olykor egy-egy felhős nap. Mire számíthatunk a következő időszakban ebben a tekintetben?
2: Ezek tényleg nagyon fontos és kritikus kérdések egytől egyik, hiszen hogyha megnézzük a jelenlegi helyzetet, akkor az messze nem nevezhető egy normális állapotnak, hiszen például még tegnap este 8-9 óra környékén is mintegy 3600 megawattnyi volt az importnak a nagysága. Ez azt jelenti, hogy a tegnap esti időszakban a hazai fogyasztás mintegy 60%-a külföldről érkezett, ez pedig nem csak ellátásbiztonsági, hanem nemzetbiztonsági kérdés is. Az előző héten pedig ennél még szélsőségesebb helyzeteket is láthattunk, hiszen az import az esti órákban megközelítette a 3600, 3800, 3900 megawatt értéket, és voltak olyan időszakok is Magyarországon, amikor hazánk egyfajta villamos energia fekete lyukként viselkedett, ami azt jelenti, hogy minden szomszédos ország felől befelé áramlott a villamos energia, annak érdekében, hogy a hazai fogyasztókat 100%-osan el lehessen látni villamos energiával. Az importnak természetesen ára is van, és az elmúlt napokban nagyon sokkoló árakat láthattunk. Tegnap este egy kicsit már mérséklődött a tőzsdei villamos energiár, már csak 310 euró per megawattóra volt, ugyanakkor az előző héten, például augusztus 5-én a tőzsdei villamos energia ár az elérte a 666 euró per megawattórás értéket, ami megközelítőleg 240 forint per kilowattórás értéknek felel meg. Ha pedig összehasonlítjuk azt, hogy a Paksi atomerőmű normál üzemben nagyságrendileg 15 forint per kilowattóra termelési egységköltséget termel, akkor azt mondhatjuk, vagy azt érzékelhetjük, hogy a Paksi atomerőmű mekkora gazdasági értéket képvisel, és miért szükséges az, hogy a jövőben a Paksi atomerőmű üzemeltetését minden időszakban biztosítani lehessen. Az elmúlt napokban valóban volt egy másik nagyon fontos tanulság is, ez pedig arról szól, hogy a naperőművek napközben viszonylag nagy mennyiségű villamos energiát termeltek, hiszen például a ipari naperőművekbe épített 5000 megawattnyi kapacitásából napközben a csúcson, a déli órákban mintegy 4000 megawatt állt rendelkezéssel. Itt azért hozzá kell tenni, hogy ez is azt mutatja, hogy a rendkívüli hőség, a tikkasztó hőség nem csak az atomerőműre van hatása, hanem a naperőművekre is, hiszen még a déli csúcson sem tudtak 100%-os kapacitás kihasználtságot fedezni. Ugyanakkor, hogyha lemegy a nap és elkövetkeznek a esti órák, akkor ugye a fizikai törvények szerint a naperőművek teljesítménye az nullára redukálódik, és az ilyen tikkasztó hőségben a szélerőművek is alig tudnak villamos energiát termelni. Ez pedig számszakilag például a tegnap este 8 órás adatokra vonatkozva azt mutatja, hogy például az ipari naperőművekből este 8-kor már mintegy 150 megawatt állt rendelkezésre, a hazai szélerőművek 325 megawatt beépített kapacitásából pedig csak 10 megawatt. Tehát ez is azt mutatja, hogy Magyarországon is fontosak az időjárás függő megújulók, de ezek kapacitási értékeit mindig reálisan kell tudni vizsgálni, hiszen ezek termelése folyamatosan változik, nem csak napszaktól, időjárástól, hanem évszaktól és évről évre is. Tehát egy olyan egészséges energiamixre van szükség, amely révén télen-nyáron, éjjel-nappal minden időjárási helyzetben biztosítani lehet a hazai villamos energia fogyasztók ellátását.
1: Ugye krízis helyzetben mindig minden területen dolgozó szakember hangja megerősödik, és azt hiszem, hogy ez a műsorkeret most arra nem elég, hogy ütköztessük ezen szakemberek véleményét, így nem is vesznék el a részletekbe, hanem akkor inkább, ha már atomenergetikai szakértővel beszélgetek, akkor még arra szeretnék kitérni, hogy a Paksi atomerőmű további működésével működéséhez biztos, hogy szükséges lesz a szakembereknek hosszú távú megoldáshoz folyamodni, hiszen nem valószínű, hogy a Dunai vízszint csak idén jelentene problémát. Magyar Péter pedig ugye posztolta a mai nap során a közösségi oldalán, hogy holnap a Paksi atomerőműben tartanak kormányülést, és olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony Dunai vízszint okozta fennakadásokat. Ezzel kapcsolatosan egyébként miként gondolkodsz te? Milyen, vannak alternatívák, vannak lehetőségek?
2: Én úgy gondolom, hogy ezek a mostani események valóban arra mutattak rá, hogy a Paksi telephelyet komplex módon kell tudni vizsgálni, annak hűthetősége, hosszú távú hűthetősége érdekében. Éppen ezért, mint a Paks 1, mint a Paks 2 atomerőmű esetében természetesen mindenféle szakmai vizsgálatot le kell folytatni, illetve meg kell hozni azokat a felelős tulajdonosi, illetve politikai döntéseket is, amelyek révén a Paksi atomerőmű további üzemidő hosszabbítása is megvalósítható, miközben a Paks 2 atomerőmű is megépül. Természetesen nagyon, hát többféle megoldás létezhet ennek a helyzetnek a kezelésére rövid távon és középtávon is, de én úgy gondolom, hogy a holnapi nap már sokkal okosabbak leszünk, és megtudhatjuk azt, hogy a Paksi atomerőmű további üzemeltethetősége érdekében milyen döntések fognak megszületni.
1: Hát azt hiszem, hogy az ország szeme és Tolna megye és Paks szeme az biztos, hogy ezen a kormányülésen lesz, és nagyon kíváncsian várjuk az új friss híreket. Hárfás Zsoltnak, atomenergetikai szakértőnek pedig köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Én köszönöm a lehetőségen.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: A fővárosban tart a villamospálya karbantartása a Könyves-Kálmán körúton. A Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható. Torlódásra kell készülni a Remiz utcától. A Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé lezárták a belső sávot szegélyépítés miatt. A Kerepesi úton lassul a haladás. Sávlezárásra kell készülni mától a Kőbányai úton befelé a Pongrác útnál, mert javítják a gázvezetéket. Tart a felújítás a 20. kerületben a Virág Benedek utcában. Holnap hajnalig felpályás lezárásra kell készülni a Pacsirta utcánál és az Ábrahám Géza utcánál. Az alsó határúttól a Székely híd utcáig továbbra is egyirányú az utca. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Lezárták a félútpályát a Hegyalja úton, a Korompai utca közelében gázvezeték javítása miatt. Ma napközben Újpesten az Irányi Dániel utcában a Megyeri útnál időszakosan a két irány forgalma felváltva egy sávban haladhat, mert úgy a lagátkelő helyet alakítanak ki. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Következő témánk már nem az energetikával foglalkozik, hanem azzal, hogy a fiatalok vajon mennyi energiát szánnak arra, hogy a megtakarításukkal foglalkozzanak. Rammacher Zoltán, a KNTH Bank lakossági marketing vezetője van a vonal túloldalán. Üdvözlöm!
4: Üdvözlöm, köszöntöm a hallgatókat!
1: Először is tisztázzuk azt, hogy amikor mondjuk azt olvassuk, hogy csúcsot döntött a fiatalok megtakarítása, akkor mely generációról, korosztályról beszélgetünk? A KNTH kutatása tulajdonképpen melyik korosztályt világította át?
4: Igen, negyed évente végzük a kutatásunkat, ahol a 19-29 év közöttieket kérdezzük meg, igazából az általános mindennapjaikról, sok témát érintük, család, iskola, és igen, a pénzügyeket és a megtakarításokat is megkérdezzük ilyenkor.
1: Ez az a korosztály, aki tulajdonképpen még akár lehet, hogy fél lábbal a padokat koptatja, vagy hát legalábbis az iskola rendszerben tanul még, de nagyon sokan közülük már dolgoznak. Mi a tapasztalat egyébként a fiatal felnőttek, akik dolgoznak, és a diákok között lehet-e látni a különbséget a megtakarítások tekintetében?
4: Igen, természetesen, tehát már a kutatásban is aktívan kérdezzük azt, hogy milyen munkahelyi státusszal vagy tanulójogviszonyban van még a fiatal, és hát értelemszerűen látszanak is a különbségek, mind megtakarítási hajlamban, mind megtakarítási lehetőségekben. Egyébként a mostani kutatásból az jött ki, hogy a fiataloknak az 56%-a mondta azt, hogy már rendelkezik megtakarítással, és hogyha így visszanézünk az elmúlt évekre, azt lehet mondani, hogy azért ez a szinte stabilan itt volt, ez az 55 és 60% között. Inkább szerintem ami érdekes az az, hogy egyre tudatosabbak a fiatalok. Tehát látjuk azt, hogy itt az elmúlt két évben egyre több válaszadó mondja azt, hogy már a hónapnak úgy fut neki, hogy egy meghatározott összeget ő elkülönít, és ehhez nem szeretne hozzányúlni. Most itt utoljára 35%-uk mondta ezt, és van még 20%, aki pedig azt mondja, hogy ami hó végén rendelkezésre áll összeg, azt fogja félretenni.
1: Szerintem ez nagyon jó hír, mert oly sokat hallottunk, akár ha én visszaemlékszek arra, amikor én diák voltam már, akkor mennyit hallottam, hogy a tudatosság nagyon fontos. De mi a tapasztalat, milyen tényezőkön múlik, hogy kik is a takarékosak?
4: Hát igazából itt mindenki szerintem a lehetőségekhez mérten, így van, a lehetőségekhez mérten takarít meg egyébként a fiatalok arányában, tehát a fiataloknál is azt látjuk, hogy ez a megtakarítási kedve folyamatosan nő. Mi is itt tudatosan már a nulladik pillanattól, amikor a új ügyfél jön hozzánk, próbáljuk edukálni és segíteni azt, hogy miért is fontos az öngondoskodás, és miért fontos a rendszeres megtakarítás, és azt látjuk, hogy az új számlanyításokon belül is a fiatalok az első három hónapban majdnem ugyanolyan arányba indítanak most már rendszeres megtakarítást, mint a teljes portfólió egészen. Szóval látszik az, hogy ez a mindset, ez az egyre fiatalabbaknál megjelenik, ami szerintem nagyon jó hír.
1: Az én generációm az tulajdonképpen a gyermekei költségeire tesz félre, akár a tandíjakra, vagy pedig a jövőbeli nyugdíjkiegészítéshez spórolhatok, de mi a tapasztalat a vizsgált fiatal korosztály, mire gyűjt? Van-e arról adat, hogy mik a tervek, mire költik el a megtakarítást?
4: Igen, ezt teljesen konkrétan meg is kérdezzük, és hát megvan itt az elmúlt időszaknak tehát igazából trendszerűen győztese, lakáscél az nagyon erősen megjelenik, utazás és autóvásárlás. Tehát az látszik, hogy tudatosan a hosszabb távú célra tesznek félre a fiatalok, és ami szerintem érdekes, hogy a nemekben itt jelentős különbséget látunk. Tehát a nők, hölgyek inkább az ingatlan célt jelölték meg, ők 56%-ban ezt mondták, hogy ez nekik, amire ők félretesznek, míg a férfiak 47%-ban mondták azt, hogy ők, vagy 46%-ban, hogy az autóvásárlás nekik a legfontosabb, és arra gyűjtenek most.
1: Azt hiszem, hogy nem nagy meglepetés a férfiak esetében az autó, bár a hölgyek esetében, hogy ennyire tudatosak az ingatlanok tekintetében, az abszolút azt erősíti, hogy a biztosra gyúrnak, hogyha függetlenként kell helytállniuk a jövőt, illetően egy ideig akkor is megtehessék azt. De akkor nézzük a számokat abból a tekintetből, hogy ha a havi bontásban nézzük, akkor mi a tapasztalat, milyen összeget képzeljünk el, amelyeket a fiatalok félre tudnak tenni?
4: Tehát, hogyha havi szinten nézzük, azon portfóliónak, aki azt mondta, hogy tud félretenni, akkor ők nagyságrendileg 115 000 forintot tesznek félre. Hogyha teljes mintán nézzük, ami egyébként 300 elemű, akkor az átlag összeg, amit félre tudtak tenni, ez 62 000 forint volt elmondás alapján.
1: De az is nagyon érdekes, hogy beszéltük, hogy a diákok is próbálnak félretenni. Nem tudom, hogy a kutatásuk kimutatta azt, hogy a diákok megtakarítása az az ösztöndíjakból áll össze, vagy pedig a tanulás melletti munkából takarítás.
4: Hát, vagy a szülőktől. Tehát Aha. Itt azért ez a három jelenik meg konkrétan, hogy honnan jött nekik a megtakarítás, illetve ők, hogy mit tekintenek megtakarításnak. Tehát itt azért ez jelentősen szór, megjelenik a bankszámlán lévő összeg, megjelenik a készpénz, de már konkrét befektetések is, de az, hogy pontosan ez milyen forrásból jön, azt nem kérdeztük.
1: Egyébként mennyire kezelik befektetésként ezeket az összegeket, vagy csak gyűjtik a számlán, vagy tulajdonképpen ők már ezt használják is, mint befektetés?
4: Ebben is szuper híreket láttunk itt az elmúlt időszakban, tehát az látszott, hogy a megkérdezetteknek korábban az ilyen 12-13%-a mondta azt, hogy banki befektetésbe tette már ezt az összeget, hogy fiajon. Ebben 20-25-ben láttunk egy növekedést, ilyen 20% nagyságrendre ugrott fel, de ahogy megyünk előre az időbe, és itt az utolsó pár hónapot nézve már 25-27%, tehát minden negyedik megkérdezett azt mondta, hogy valamilyen befektetési, banki befektetési termékkel rendelkezik.
1: És arról van tapasztalat, hogy mennyire tudják megállni, hogy a banki befektetéshez tényleg ne nyúljanak hozzá, akár egy-egy fesztivál időszak alatt, hanem tényleg hagyják, hogy akkor az elérje a kívánt célt.
4: Hát erre a kérdésre nem tértünk ide, azt látjuk azért, hogy rendszerűen vannak időszakok, amikor a teljes populáció többet költ, tehát itt a nyári utazások, nyaralások, ezek és a fesztivál szezon, igen, ez egy egyel nagyobb időszak, de azt is látjuk, hogy az ilyen célhoz kötött befektetések elég jól teljesítenek, és legrosszabb esetben ebben a hónapban nem tesznek félre, amikor valamilyen nagyobb költésük van.
1: Hát akkor bízunk benne, hogy a jövőben is ez a tudatosság jellemzi majd az új generációt, hiszen azt hiszem, hogy ez nagyon fontos a pénzügyi tudatosság is. Rammacher Zoltánnak, a KNTH Bank lakossági marketing vezetőjének pedig köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, és remélem, hogy legközelebb még jobb számokról fogunk tudni beszámolni.
4: Köszönöm szépen, viszontlátásra!

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Utolsó témánk nem túl vidám, én azt gondolom, hiszen amikor azt olvassuk, hogy idén július 30-án már elérkezett a globális túlfogyasztás napja, az emberiség eddigre felhasználta a Föld egy év alatt megújuló erőforrásait, akkor azt hiszem, hogy elkeseredünk, és idén nyáron ez abszolút a mi bőrünkön is érzékelhető, hogy valami nagyon nincs rendben. Tehát a következő percekben ennek apropóján fogok beszélni Csontos Csabával, a WWF Magyarország éghalatvédelmi program vezetőjével. Üdvözlöm!
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
1: Mennyire tragikus ez a július 30-a? Ugye minden évben hírt adunk arról, hogy mikor érkezik el ez a nap. Az elmúlt évek tendenciái mit mutat?
2: Igen, sajnos ez a helyzet ez nem javul az elmúlt évek alapján. Egyre-egyre korábbra esik ez a dátum. Nyilván ennek nagyon sok globális folyamat áll a hátterében. Alapvetően tényleg elkeseredhetnénk, meg hát el kell gondolkodnunk inkább, mint hogy rögtön elkeseredjünk ennek a hírnek a hallatán, és azt is hozzá kell tenni, hogy ez most azért is időszerű, mert közben ez az energiaválság pont egy időben kulminálódott. Ez a kettő itt Magyarországról nézve nagyon kézzelfoghatóvá teszi azt, hogy szűkösek az erőforrások, szűkösek a rendelkezésre álló vízkészletek, szűkös a rendelkezésre álló energia, és bizony nagyon nem mindegy, hogy milyen forrásból állítjuk elő a szükséges energia igényünket, illetve hogyan fogyasztjuk el, mennyire tudatosan, mennyire hatékonyan, és ez a tudatosság, takarékosság kellene, hogy körbelengi az életünk minden egyes pillanatát, minden mozdulatunk igazából számít, és hogyha ebbe belegondolunk, akkor bár elkeserítőek ezek az adatok, azért mégiscsak bizakodásra ad okot az, hogy nagyon sok mindenben tudnánk és tudunk, és igazából az elmúlt egy-másfél hét megmutatta, hogy milyen gyorsan tudunk alkalmazkodni és változni, és változtatni a szokásainkon úgy, hogy nem feltétlenül romlik ezzel az életminőségünk, sőt, hát ez a dátum alapvetően, hogyha a fosszilis energiahordozókat a felére csökkentenénk, akkor és megújuló energiaforrásokra állnánk át, akkor önmagában 3 hónappal kitolható lenne, ez ugye az egész világra értendő. Szóval látható, hogy nagyon sok lehetőségünk van, nagyon sok kiaknázatlan potenciál van abban, hogy hogyan használjuk fel az energiát, hogyan használjuk fel a vizet, hogyan állítjuk elő az élelmiszereket, hogyan tudjuk az élelmiszerpazarlás például megfékezni, vagy akár a ruházkodás terén, vagy a közlekedés terén. Igazából az életünk minden szegmensében tudnánk előrelépni, és én ezért mondom azt, hogy bár elkeseredhetünk először, inkább ebből motivációt kell meríteni, hogy tudunk másképp közösségben együtt gondolkodva, egymásért cselekedve egy új irányt mutatni, és hogy ezt igazából elég gyorsan meg tudjuk csinálni, hogyha nagy a szükség.
1: Azt gondolom, hogy Magyarországnak az ideje volt az igazi pofon, hogyha lehet azt mondani, mert ugye mindig azt mondják, hogy amíg az ember a saját bőrén nem érzi azt, hogy valami hihetetlenül megváltozik, úgy addig olyan távolinak tűnik a probléma. És az, hogy idén most már nem meri senki kimondani, hogy víznagy hatalom vagyunk, mert nem annyira látjuk és érezzük így. Vagy például el kellett gondolkozni, hogy mikor kapcsoljuk be a nagy teljesítményű háztartási cikkeinket, akkor szintén az van, hogy most már tényleg azt érezzük, hogy akkor át kell gondolni, és talán akkor nézhetjük onnan is ezt a kérdést, hogy a legjobb tulajdonképpen, amit tehetünk, hogyha spórolunk, akár az energiával is, mert ugye említi a fosziliseket, a megújulókat, de ezek is mindig vitát váltanak ki, mert akkor, hogy a széllapáthoz milyen összetevők kellenek, és a többi, és a többi, és akkor erre szokták azt mondani, hogy valójában a spórolás a legjobb.
2: Így van, ez egyértelmű, hogy az el nem fogyasztott energia a legtisztább, a legolcsóbb, a legzöldebb, energia. Ehhez ugye el kell jutni, egy tudatossági szintre kell érni, amúgy az is tudományos tény, hogyha valaki rendszeresen leolvassa a villanyóráját, akár havonta, hetente, függetlenül attól, hogy diktál, vagy általányos fizetést választ, akár 10-15-20%-kal is tudja mérsékelni a költségeit és az energiafogyasztást, mert hogy egy szembesül a valósággal. A bőrén érzi, ugyanaz a reakció indul be, hogy hú, ez most nagyon magas volt, miért volt ez olyan magas, elkezd utána járni, megnézni, milyen gépet kell esetleg kicserélni, vagy megnézi a használatban lévő gépeknek a használati utasítását, és akkor kiderül, hogy rossz helyre rakta a hűtőt, vagy más beállítást kell alkalmazni, a hőmérsékletet kell esetleg szabályozni. Szóval nagyon-nagyon sok apróságból amúgy kézzelfogható, szemmel látható végeredmény lehet, ez amúgy több tízezer forint is lehet havonta, szóval nagyon nagy összegekről van szó. És hát való igaz az, hogy az az energia, amit fel szeretnénk használni, azt a lehető legkisebbre kell csökkenteni, ami a adott vagy a kívánt életszínvonalhoz szükséges. Viszont az előállítása is nagyon fontos, és hát abban tényleg nagyon sok vita van manapság, nagyon sok tévútra vívő vita is van. Érdemes ezért a WWF Magyarország www.wwf.hu oldalra kattintani, és ott például a nappali széllel kapcsolatos kérdésekre rákeresni, mert nagyon sok tévhit terjed például a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatban is. Itt azt fontos kiemelni, hogy minden energia előállítási technológiának van környezetterhelése. Ez az atomenergián át, a fosszilisokon át egészen a megújulókig is igaz, és ami nagyon fontos, hogy ezeket például a szélturbinákat, amiről mostanában nagyon sok szó van, és most jött ki 20 szervezet támogatásával egy javaslatcsomagunk, amit a minisztériumok részére elküldtünk, ami azt taglalja és arra mutat rá, hogy a szélturbinák elhelyezésénél nagyon számít, hogy hova helyezzük őket, hogy ökológiailag alacsony kockázatú területekre kerüljenek ezek a berendezések, és ehhez rendkívül széleskörű energiatervezésre, nagyon nagy szakmai bevonásra és egy szakmai párbeszédre van szükség, mert ha mindent lehet jól és rosszul is csinálni, és viszonylag kicsi a különbség, vagy láthatólag messziről nézve kicsi a különbség, mert szakmailag nyilván hatalmas a különbség, amikor valami meg van tervezve, és jó helyre telepítik. Ez a szélturbinák esetében egyértelmű, de minden megújuló energiatermelő egységnél vagy technológiánál fontos, és ami még fontosabb, hogy igen, rendszerben kell gondolkodnunk, az energiát meg kell termelni, most már egyre többet beszélünk a tárolásról, aminek szintén van nagyon komoly környezeti terhelés, amit minimalizálni szükséges, és amit gyakorlatilag nagyon helyesen az első körbe, vagy első között említettünk, az, hogy hogyan tudunk takarékoskodni, tudatosan, hatékonyan felhasználni, ezek összeérnek, hogyan tudjuk a különböző szektorokat, akár a villamos energiát, a hőszektorral, vagy a közlekedéssel összekötni, és tényleg az a jó hírünk ebben a válságos időszakban, és valóban én azt gondolom, hogy ez tartósan velünk marad, a tudatunkban marad, hogy Magyarországnak nagyon sok területen volt lemaradása, és van a mai napig nagyon súlyos lemaradása, ami okozta részben ezt a válságot, mert azért a klímaváltozás és ezek a szélsőséges vízállások alapvetően nagyon nehezen kivéthetőek, de hogy ebből a válságból egy tudatos tervezéssel, egy közösségi összefogással bizonyosan előre lehet lépni, mert a WWF Magyarországon mi úgy gondoljuk, hogy együtt lehetséges, és ehhez mindenkire szükség van. Már rég elavult ez a szemlélet, hogy vannak a nagy erőművek, amik termelik az energiát, mi meg jól elfogyasztjuk. Itt egy sokkal diverzebb rendszert kell kiépíteni, decentralizált, helyben elérhető, az ország határa belül megtermelhető megújuló energiaforrásokra kell támaszkodnunk, amit megfelelő helyen kell kis ökológiai kockázattal elhelyezni, és amit megtermelünk, azt pedig nagyon tudatosan, nagyon hatékonyan kell felhasználni, és ebben segít segítenünk kell a szomszédainkat is, a saját családtagjainkat is, és igazából meglepően nagy eredményeket lehet elérni szerintem már a következő években is ezen a téren.
1: És ugye beszéltünk arról, vagyis említette ön, hogy ugye mennyire fontos, hogy a megújulókat hol helyezik el, hogyan valósítják meg, de nézzük akkor mindezt lakossági oldalról, és azért tegyük azt is hozzá, hogy eddig lehet, hogy sokan nem érezték fontosnak, hogy amikor mondjuk egy háztartási cikket vásárolnak, akkor utána nézzenek még vásárláskor, hogy lehet, hogy kicsivel kell csak többet ráfizetni, viszont az később vissza tud jönni, hogy mire gondolok. Például arra, hogyha okos gépről van szó, ami beidőzíthető, energiatakarékos programjai vannak, akkor ez mind később egyébként akár a pluszköltséget vissza tudja hozni, arról nem beszélve, hogy akkor a hazai megújulók által megtermelt napközbeni áramból tudjuk mindezt felhasználni.
2: Ezzel maximálisan egyetértek. Minden vásárlásunk gyakorlatilag egy szavazás, hiszen döntést hozunk, hogy milyen technológiát emelünk le a polcról, mit viszünk haza, és ezt hogy fogjuk használni, amelyikből a legtöbb fogy, abból fogják a legtöbbet gyártani. Szóval ez is nagyon fontos, és ilyen szempontból a tudatosságunk, akár az iskola rendszerre, ha gondolunk, még nagyon bőven fejleszthető, mert hogy ebben tényleg rengeteg lehetőség rejlik, és az energiacímkéknek a megvizsgálás, ugye ez kötelező nagy fogyasztóknál, ott van ez a színes skála, hogy ABCD, FGH kategóriába tartozik az adott villanyboiler, vagy hűtőszekrény, vagy tévé, ezeket mindig érdemes megnézni, és azt is érdemes megnézni, hogy hány kilovattórát fogyasztanak ezek az átlagos fogyasztást tekintve, nem csak a színkódokat, meg a betűjeleket érdemes ilyenkor figyelni, és valóban nagyon sok esetben érdemes a kis drágább eszközök mellett voksolni, ha ezt megengedhetjük magunknak, mert hogy az üzemeltetés, a fenntartás az jóval olcsóbb lehet, jóval fenntarthatóbb lehet. Viszont ugye ebben az volt a nehézség eddig, hogy a rezsicsökkentés az elmúlt 10 évben a lakosságot elkényelmesítette. Ez nem azt jelenti, hogy a rászoruló rétegeket ne kellene mondjuk energetikai értelemben támogatni, de az, hogy mindenkire egységes tarifarendszer vonatkozik, hogy nincs különbség a között, hogy sok energia van a hálózaton, vagy kevés, az hosszú távon nem tett jót, és most érezzük ezt a hosszú távú hatást, most csapódik gyakorlatilag rajtunk. Én azt gondolom, hogy a rugalmas árképzés felé fog a világ elmozdulni, és így Magyarország is, ugye az okosmérők megjelenése technológiailag már lehetővé teszi azt, hogy a fogyasztásunkat teljesen ki tudjuk vesézni, és például rájöjjünk arra, hogy milyen fogyasztót kell kicserélni, mire kell mondjuk spórolnunk egy villanyboiler, hogyha tönkre megy, nagyon sokan a hagyományos szebb kivitelű, de ugyanúgy fűtőszálas boilereket választják, mert azok jóval olcsóbbak, holott például egy hőszivattyús boiler, bár lehet, hogy kétszer vagy 2,5-szer többe kerül, de igazából másfél, legfeljebb 3 év alatt behozhatja az árát, és hát ugye nem 2-3 évre veszünk villanyboilert jó esetben, hogyha megfelelően karbantartjuk, hanem akár egy évtizedre is. Szóval minden vásárlás előtt, minden energiahatékonysági fejlesztés előtt jó lenne, hogyha a vásárlók tudatosabbak lennének, és nagyon fontos, hogy el kell olvasnunk a használati utasítást, és megfelelő beállításokkal kell üzemeltetni akár a klímaberendezéseket, akár bármilyen más eszközünket is. Hát az autófogyasztása is a nap végén attól függ, hogy kinek mennyire nehéz a cipője, mennyire nyomja a gázpedált, és hogy használja ki a fékezés visszanyerési lehetőségeket mondjuk egy hibrid autóban. Ezek gyakorlatilag észrevétlenül épülnek be az életünkbe. Annyit kell tennünk, hogy tudatosabbá tesszük magunkat. Nagyon sok hasznos információ elérhető nyilván a világhálón. Persze figyelni kell, mert nagyon sokszor vannak téves információk is, de például az olyan szervezetek, mint a WWF Magyarország, vagy más hasonlóan megbízható nemzetközi vagy hazai civil szervezetek, szakmai szervezetek iránymutatók változtatására érdemes adni, és egymást tényleg ebben akár támogatni is, mert azért valljuk be, hogy a legtöbb információ mégiscsak a szomszédok között, meg a barátok között terjed, szóval érdemes ilyenkor a mások figyelmét is felhívni, hogy hol lehetőek fel például kézzelfogható, hasznos információk és megbízható információk.
1: És hát reméljük, hogy a döntéshozók pedig azt is tudják és érzékelik, hogy azért ez egy átmeneti időszak, amikor viszont majd kell a segítség a hátrányosabb helyzetűeknek, vagy az alacsonyabb keresetűeknek, hiszen itt az elmúlt percekben is, amiről beszéltünk, hogy az okos óráknak köszönhetően azért majd a lakosság idézőjelbe rá lesz kényszerítve, hogy nem mindegy, hogy mikor használja azt a bizonyos konnektort. Így viszont, hogyha a fejlettebb gépeket kell beszereznie azoknak, akik, hogy is mondjam, nem tehetik meg, ott egyébként szerintem nagyon jól fog jönni, hogyha erre egy ilyen támogató program is indul, annak érdekében, hogy tényleg ezek a nem túl energiahatékony gépek minél hamarabb lecserélésre kerüljenek. Csontos Csabának, a WWF Magyarország éghajlatvédelmi program vezetőjének köszönöm szépen, hogy ezekről a fontos kérdésekről tudtunk itt is beszélni.
2: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Ez volt tehát már a több-kevesebb. Szakál Erzsébet szerkesztő kollégám nevében is köszönöm szépen a figyelmet, és hát ez még csak a kedv volt. Irány a szerda, akkor is várom a hallgatókat.
0: Műsorunk szakmai partnere.
1: Nevében is köszönöm szépen a figyelmet, és hát ez még csak a kedv volt. Irány

0: senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
0: Reklámot hallottak! Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Napos meleg időre számíthatunk. A paksi atomerőműben ülésezik ma a kormány. Többen meghaltak az orosz-ukrán háborúban az éjszakai dróntámadásokban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A paksi atomerőműben ülésezik ma a kormány. A miniszterelnök honvédségi helikopterrel utazott a helyszínre, hogy a levegőből is megtekintse a Duna alacsony vízállása miatt kialakult helyzetet. Magyar Péter tegnap közölte, hogy a kihelyezett tanácskozáson olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony vízszint okozta fennakadásokat. Az atomerőmű 4 blokkja közül továbbra is csak a 2-es üzemel. Hétfő este óta a korábbi 50% után ismét névleges teljesítményén. Oroszországban és Ukrajnában is többen meghaltak az éjszakai dróntámadásokban. Az orosz légvédelem 500 drón lelövéséről számolt be. A lehulló roncsok a krasznodári terület több településén lakóházakat rongáltak meg. Két ember meghalt, több mint 10 megsebesültek. A Krimben egy ember vesztette életét, az orosz ellenőrzés alá vont Zaporizsja közelében pedig 3 sérültek meg egy ipari létesítményben. Ukrajnában Herszont érte súlyos támadás, 2 meghaltak, 2 megsebesültek. Az oroszok célba vették Odesszát is, a Fekete-tengeri kikötővárosban lakóházakat, ipari létesítményeket ért találat. Újabb 12 kilométeres szakasszal bővült az Észak-Erdély autópálya, miután megnyitották a Magyar-Zsombor és Vaskapu közötti részt. Az új út egyelőre nem kapcsolódik a korábban átadott szakaszokhoz, mert a szomszédos részeken még dolgoznak. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg Magyarországon. Minden régióban zajlanak munkálatok, de a legtöbb beruházás Borsod-Abaúj-Zemplénben és Pest megyében valósul meg, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, több évre előre tervezhető országos útfelújítási programot dolgoznak ki, hazai és európai uniós

0: források bevonásával. Nyárvégi madárgyűrűző akciót tartanak mától a Cinkotai Naplástónál. A madarak befogása az időjárástól függően naponta kora reggeltől délelőtt 10 óráig, illetve este 7 órától napnyugtáig tart. A kezdeményezés részeként tavaly 51 madárfaj, csaknem 3500 egyede került kézre az ideiglenes gyűrűző táborban. Derült, napos, száraz idő lesz ma is. Nagy területen megélénkül, a Tiszántúlon megerősödik a szél. Délután 27-33, késő este 18-23 fok valószínű.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a Fórum minden kedves nézőjét, főleg azokat, akik esetleg csak most kapcsoltak rá a műsorra, és köszöntöm a Spirit FM rádió hallgatóit is. Köszönöm, hogy minket választottak. Ma szavaz a parlament Baka András államfővé választásáról. Borítékolható, hogy megválasztják, hiszen a Tisza frakció titkos szavazáson választotta ki őt szombaton. Három jelölt közül most pedig ugyanez a Tisza frakció 140-es fős többségével, 141 fős többségével gyakorlatilag azt tesz, amit jónak lát. Magyar Péter tegnap bejelentette, hogy Pakson újra két turbina termel áramot, 8 turbina van Pakson, ebből 7-et le kellett állítani az alacsony vízszint miatt, mert félő volt, hogy nem tudják megoldani az atomreaktor hűtését. Valamivel emelkedett a Duna vízszintje, így több hűtővíz van, így most a 8-ból már 2 turbina működik tehát. A harmadik pedig, hogy mindeközben Orbán Viktor Szerbiában nyaral, pálinkázgat, trombita fesztiválon vesz részt, rablóhúst eszik, valamint július 27-e óta nem posztolt semmit a közösségi oldalán, ami számomra legalábbis feltűnő, hát miniszterelnök korában napi 5-6 poszt alatt meg sem állt, nyilván egy komplett stáb készítette ezeket a tartalmakat, de mégiscsak feltűnő, hogy most viszont 0,0, ahogy mondani szokták. Lászlóval kezdünk, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, szerkesztő! Nekem csak egy kérdésem lenne, még a választások alatt a szerb miniszter, ha jól emlékszem, bejelentette, hogy robbanó zsákot találtak, zsákban robbanó szert találtak.
2: Igen.
3: Hogy most ez igaz vagy nem, vagy csak a Orsós úrék kitalálták ezt is a választások miatt.
2: Csak ne Orsós urazzunk, értem ezt a kódolt cigányozást, csak ez itt... az ATV-ben nem szokás, úgyhogy őt most búcsúzom is, minden jót. Attól függetlenül a választ megpróbálom megadni. Azt mondta Vučić, szerb elnök, hogy a választás előtt, a magyar választás előtt nem akarják nyilvánosságra hozni a vizsgálat eredményét, de hogy van valami, csak hát sajnos a memóriám már nem a régi, és hát sajnos a memóriám se a régi, ahogy mondani szokták, úgyhogy beütöm a Google keresőbe a feladatot, és megnézzük. 26 áprilisban jelentette be, hogy nagy robbanó erejű robbanóanyagot, romboló erejű robbanyagot és gyutacsot találtak a török áramlat gázvezeték közelében. Akkor Orbán Viktor összehívta a védelmi tanácsot, később azt mondta Vučić, hogy majd a választás után nyilatkozik, és... Nem nagyon látok találatot arra, hogy akkor mi is történt. Eleve azt mondták már a hátizsák megtalálásánál, hogy olyan robbanószer volt benne, hogy atomjaira volt, tehát darabjaira volt szerelve, tehát nem tudott volna felrobbanni. Össze kellett volna szerelni, másrészt a gázvezetéktől elég messze volt, vagy olajvezetéktől messze volt, tehát ha robban is nem okozott volna kárt, és az Vučić ezek szerint hallgat. Szóval ez, én azt merem mondani, ez egy véleményműsor, hogy ez egy ordas nagy kamu volt. Józseffel folytatjuk, jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok! Üdvözlöm, Szelenszky úr! Egy témához szeretnék hozzászólni.
2: Parancsoljon!
4: Egy témához szeretnék hozzászólni a Orbán Viktor Szerbiába tartózkodási nyaralásához. Igen. Azt szeretném csak mondani, hogy soha, soha, de soha többet ne jöjjön ide Magyarországra, maradjon ott, ahol van. Érezze magát úgy, ahogy eddig érezte. Viszont hallásra, ezt szerettem volna mondani csak.
2: Igen. Tömör rövid vélemény, viszont hallása. Hát sokan meg pont, hogy visszavárják, már csak azért is, mert van itt egy-két kérdés, amire majd meg kellene adni a választ az elmúlt 16 évből, és akkor finoman fogalmaztam, hogy van itt egy-két kérdés, szóval nagyon sok kérdés van, amire meg kell adni a választ, úgyhogy sokan már csak ezért is, vagy pont emiatt visszavárják. Gondolom én, hogy előbb-utóbb ez meg is történik, jut eszembe, ő maga is azt mondta, hogy áll elébe minden vizsgálatnak, minden kérdésnek, majd ő megadja a választ, olyat ad, hogy a fal adja a másikat, ezt most szó szerint idéztem a Fidesz elnökétől, szóval eléggé, hogy úgy mondjam, harcias kedvében mondta, hogy olyan válaszokat ad majd a felmerülő kérdésekre, hogy a fal adja a másikat, tehát nyilván sokakat azért érdekel majd a... az életünk, közös életünknek ez a szakasza, amikor kapjuk a válaszokat, amelyek tehát olyanok lesznek, hogy a fal adja a másikat. Jöhetnek a telefonok, kedves nézők. Közben láttam egy videót, Ruf Bálint kancellári miniszter vetette fel, hogy egy olyan modellt valósítottak meg Orbán Viktorék, és nyilván erre is majd meg kell adni a megfelelő válaszokat, hogy van egy bizonyos állami cég, ami ráadásul stratégiai jelentőségű, és jól működő cég. Ezt a céget valamilyen oknál fogva eladják egy magánvállalkozásnak, de a magánvállalkozásnak nincs pénze, hogy megvegye ezt a céget, ezért a legnagyobb magyar állami bank bankgaranciájával odaadják a vételár 100%-át a külsős magáncégnek, tehát mondjuk így leegyszerűsítve állami pénzből egy magáncég, amit a kormány választ ki, megvesz egy jól működő, nagyon fontos állami céget, onnantól ez magáncéggé válik, ugyanazt a tevékenységet végzi, mint eddig, de azért a tevékenységért immár a magyar állam fizet ennek a magáncégnek. És azt mondja Ruf Bálint, hogy ilyenből van legalább 20. Gondolom nem túl bonyolult a képlet, szóval így lehet magánosítani a közvagyont, nem kis, és nem kevés, és nem 10 milliárdos értékekben, hanem egy nagyságrenden minimum nagyobb értékben. Úgyhogy ezzel kapcsolatban is várjuk szerintem majd a válaszokat, akár a fal adja a másikat, akár valaki más. Judittal folytatjuk, kezi csókolom.
5: Kedves András és a tévénézőket is.
2: Kedves Ferenccel beszélget, kedves Judit, de semmi gond. Hasonlítunk, mint Zelenszky és két tojás. Semmi gond.
5: Maga a kedvenc, nem tudom most miért mondtam az András.
2: Lehetne a harmadik nevem András, de nem az. Jó, semmi gond, parancs. Csak vicces kedvemben vagyok.
5: Annyi minden mondani valom van, úgy látszik, hogy az agyam az már is ott jár. Tegnap végignéztem a... országgyűlés.
2: Igen.
5: Hát szomorú vagyok, Ferenc, szomorú vagyok.
2: Melyik része szomorítottál? Mert sok esemény volt.
5: Az egész úgy amblok, tehát a hangulat egyáltalán, én azt látom, hogy nagyon rossz felé megyünk, és vannak vízióim, csak nehogy igaz legyen. Tehát én, amit most látok, ez a rettenetes ellenségesködés, ez nagyon-nagyon rossz felé viszi a dolgokat, és én nagyon szeretném, hogyha kicsit nagyobb összhang lenne, de innen is, onnan is, amilyen az agyonisten, olyan a fogagyisten, tudja, nekem van erről egy külön vélemény, ami most nem részletezem. Az a helyzet, hogy szomorú vagyok, és tudom, hogy a mai napon is mi fog következni. Ettől függetlenül lögnézem, természetesen tudom azt is, hogy mi fog következni. Természetesen nem fogják a fideszesek megválasztani ezt a köztársaság
2: hát elnöket. Benn sem lesznek, ők annyira illegitimnek tartják, hogy bojkottálják. Nyilván ez semmilyen fennakadást nem jelent. Csak mondom, hogy nem szavazzák meg, be sem fognak ülni a terembe.
5: Igen, tehát én nem tudom, hogy ez hova fog vezetni, Ferenc, de nem jókat érzek ezzel kapcsolatban, és majd meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Nem tudom, a megoldás nem tudom, de majd az idő talán meghozza. Én szeretném, hogy kicsit lecsillapodnának a stílusok, a kedélyök, és valamilyen konszolidáció lenne ebből. Na hát mindegy, ez az ő dolguk, ebbe én nem tudok sajnos semmiféle formába beavatkozni, viszont ami engem tegnap is hívtam önöket, nagyon foglalkoztat, ezek a generátorok, ezek a jégágyúk, amikről nagyon sok szó volt a Facebookon is, és hát valami fantasztikus, hogy milyen sok van az országban. Aminek nagyon örültem, hogy tegnap hajnalban láttam nagyon sok képet, ahol már nagyon-nagyon megindult az eső, és nagyon várom azt is, hogy itt Szegeden is végre lögyön. Csak ami elszomorít, hogy én azt hittem, hogy ez csak vidéken van, sajnos a városokban is vannak privát jégágyúk, amik sajnos megakadályozzák az esőt. Hát kíváncsi leszek, hogy Szegedön mikor kapunk egy kis jó kis zuhit, mert nagyon szeretnék, nagyon száraz a levegő, és örülök neki, hogy ez a kormány most ebbe belefogott és elkezdte vizsgálni. Már ez is eredmény, én nagyon bízom benne, hogy ennek mögött az eredménye. Szerintem biztos vagyok benne, hogy köze van ehhez az osztályhoz. Az egy tragédia, amiben vagyunk, ez a homokhátság, szárasság, ez egyszerűen katasztrofális, és látom a Tiszát, ahogy apad. Én nekem a saját privát véleményem sajnos az, tudom, hogy lehet, hogy ezt nem is szabadna mondanom, de én sajnos látom az akkumulátorgyárakban is ezt a problémát, úgyhogy nagyon-nagyon sok vizet visznek, és ezzel még idáig nincs foglalkozva, de majd lősz, mert most már elkezdték ugye vizsgálni a gyárakat. Nagyon örülök neki, remélem majd eljutunk odáig, hogy akkor hogy is állunk ezzel a hatalmas vízzabáló gyárakkal, hogy mi az oka annak, hogy itt tartunk. Tudom, hogy ez világméretű dolog, de akkor is azt mondom, hogy igenis közük van hozzá. A másik dolog...
6: Bocsát, közben itt megnyitottam ezt a keresőt, mindjárt láthatják a nézők is. Tehát mások megvitatják, ez a Jäger rendszer, ami arra szolgál, és egy évben fél éven át működik tavasztól-nyárig. Tavasztól-nyárig működik, és az a célja, hogy a nagyméretű jégesőket kialakulását megakadályozza. Szóval, hogy mások azt állítják, hogy nem emiatt nem esik az eső. Úgyhogy én ezt nem veszem készpénznek, hogy emiatt ne esne eső. Hát gondolom nincs az az idióta, aki a jégeső elhárítása érdekében belemegy abba, hogy egyébként a földje az kiszáradjon. Szóval hát, ez egy vitatott igen, kérdés.
5: Ez nagyon is vitatott kérdés. Nem hiszem, hogy konszenzusra tudunk jutni ezzel kapcsolatban. Ezek teóriák, Ferenc. Én így gondolom, nyilván másképp gondolja. De már most szerintem, ha tényleg olyan sokat kikapcsoltak, én meg fogjuk látni az eredményt. Én bízom benne, hogy azért lesz valami pozitív eredménye. Ami viszont engem nagyon, de nagyon idegesít, ez a 400 milliárdos föloldott kínai hitel, ami kiderült, ugye titkosítva volt, hogy ezt jövő év áprilisába egy összegben vissza kell fizetni. Ez biztos, hogy így van, mert ezt több helyen is olvastam. Ki fogja ezt kifizetni, Ferenc?
6: Hát aki fölvette, hogyha a magyar állam vette föl, akkor a magyar állam fogja visszafizetni, magyarul az adófizetők pénzéből fogja visszafizetni az, aki igen, erre kötelezett.
5: Igen, igen, igen. Hát szomorú dolog ez, és nagyon fölháborító. Na most itt még, ha én még mondhatnék valamit a saját gondolataimat, hogy erről a gondos óráról én privát véleményt szeretnék mondani. Lehet, hogy ezt nem is szabad elmondanom, de ez velünk történt, és ez történt dolog, természetesen mi is meggondoltuk. A férjemnek folyamatosan 180 volt tőle a vérnyomása, az oxigén szintjét levitte a békafenek alá. Innentől kezdve ezt visszavittük, visszapróbáltuk, újra két hét, újra ugyanez. Az enyémet be se kapcsoltam, és hát természetesen kerestek a központon, hogy miért nincs bekapcsolva. Én elmondtam, hogy sajnos nagyon rossz a véleményem róla, és én ezt kidobom. És azt mondták, ne dobjam ki, hanem adjam fő postán, úgy, ahogy van, nem kell hozzá semmi illeszték, egy kódot kell megadni, és már ennyi volt. Hát feladtam, de én köszönöm szépen, én nem kérek a gondos orrából. Egyébként többször beleszólt az Orbán Viktor, tehát nyilvánvalóan ez egy jó reklám volt a választáshoz, mint ahogy utóbb kiderült. Én nem vagyok a gondos orra pártján. Egyébként roppant érdekes, Ferenc. Egyetlen egy képviselőnek nem láttam a kezén a gondosórát. Én figyelem az embereket. Hát ha ez annyira jó lenne, akkor biztos vagyok benne, hogy nekik...
6: Szerintem egyébként van jó oldala, tényleg egy gomnyomással segítséget lehet hívni, de hát a Fidesz esetében nem lehetünk meglepve, hogyha nyilván ki is használták, tehát a választásban nem csak segítséget lehetett hívni, hanem ezen keresztül is kampányoltak, agitálták az időseket. Ez már így alakult itt az elmúlt 16 évben.
5: Hát a barátnőm a gondosodán köröztül hívta a mentősöket, 2 óra hossza alatt értek ki, itt Szeged belvárosáról beszélök, és akkor mondta, hogy hát a gondosodáról hívtam önöket, annyit mondtak a mentősök, hogy elegünk van a gondosodából. Értem. És említse.
6: Rendben.
5: Na, szóval
6: rendben, köszönöm szép, hogy hívott.
5: Elnézést még egyszer.
6: Ja, semmi gond, hasonlítunk. Köszönöm szépen, kedi csokrom. További szép napot, kedves nézők, reklám következik, aztán folytatjuk.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt nálunk a 92.9-en. A hét minden napján.

0: műsor ajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton. A Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható. Torlódásra kell készülni a Remiz utcától. A Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé lezárták a belső sávot szegélyépítés miatt. A Kerepesi úttól lelassult a haladás. Útszűkület nehezíti a közlekedést mától a 9. kerületben a Jókai utcában a határútnál vízvezeték javítása miatt. Tart a felújítás a 20. kerületben a Virág-Benedek utcában. Holnap hajnalig félpályás lezárásra kell készülni a Pacsirta utcánál és az Ábrahám Géza utcánál. Az alsó határúttól a Székely híd utcáig továbbra is egyirányú az utca. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Lezárták a félútpályát a Hegyalja úton a Korompai utca közelében gázvezeték javítása miatt. Újpesten a Baross utcában a Mildenberger utca közelében felpályás lezárásra kell készülni, mert felújítják a gyalogátkelő helyet. Napközben a forgalmat jelzőrök segítik. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Köszönöm szépen a türelmet, Sándorral folytatjuk, üdvözlöm.
3: Tiszteletem, szerkesztő úr, Sándor vagyok Manorról.
2: Parancsoljon.
3: Szinte minden műsorukat nézem, és már régóta csípi valami a csőrömet. Most másról beszélnék, nem a mai megadott témákról. Egy nagyon komoly kérdésem lenne. Meg szokták hívni a Fodor Gábor nevezetű úriembert az Egyenes Beszédbe, vagy az Aktuálba, különböző műsorokba.
2: Igen.
3: Hát ez a jó ember, hogy mondjam, fedettem, vagy szóval finoman állandóan szidja a mai kormányt.
2: Hát ez szíve joga.
3: Ráadásul.
2: Lehet, de hát ettől szép az élet, hogy vannak olyanok, akiknek a más a vélemény, mint a mi véleményünk.
3: Igen, ez nem probléma, de attól függetlenül egyre lennék kíváncsi. Állítólag valami rendszerváltó, kutató intézetben dolgozik, vagy vezetője. Egyre lennék kíváncsi, ezt ki fizeti ezt az intézetet, amire eleve szerintem nincs is szükség, de erre lennék nagyon kíváncsi.
2: Azt hiszem Közép-Európai Rendszerváltást Kutató Intézet. Nem tudom, hogy milyen költségvetési paraméterekkel működik. Tényleg nem tudom. Megmondanám, de nem tudom.
3: Innen is meg lehetne szóval spórolni valamennyi pénzt, hogyha ezt a mi pénzünkből fizetik.
2: Mivel azonban ezt nem tudjuk, ezért nem juthatunk egyelőre arra következtetésre, hogy meg lehetne spórolni.
3: Hát csak bizonyítsa, csak ezért hívtam. Ne haragudjam.
2: Megmondtam volna a választ, ha tudnám, de tényleg nem tudom.
3: Jaj. Köszönöm szépen, akkor elnézést a zavarásé.
2: Köszönöm. Minden jót, viszont hallásra. Jánossal folytatjuk. Jó napot kívánok.
4: Jó napot kívánok. Előző zavarásra. Csak azért hívnám, hogy arra volnák már kíváncsi, hogy ezt a Hír TV-t mi kapcsolják neki.
2: Hát mondom, hogy akkor kapcsolják ki, hogyha nem tudják majd működtetni.
4: Ez még abban az elbukázott tévé tartsák föl, hát ez egyértelmű. Nem szoktam azt nézni, mert én mindig az ATV-t nézem, de valamikor ilyetlen átkapcsolok, az csak időzet, egyszerűen idegesítő, mert frankon mondom, azért már túlzás, hogy mikor, hát ez már egyszerűen frankon mondom, hogy már ezt megígérték, hogy kihúzzák őket, de úgy látszik, hogy...
2: Nem, azt nem ígérte senki, hogy kihúzzák őket.
4: Jó, valamikor mondta a Péter, hogy lehet, hogy kihúzzák a dugot, de hát tényleg a saját, az elbukázott pénzbe tartsák szerint ezeket, és hát van belőle babu bőven még azért úgy eltéve, de már jó lenne, hogyha...
2: Hát, hogyha így van, én nem tudom, hogy így van, de hogyha így van, ahogy mondja, jó, akkor, hát... viszont van, lesz. Van még ideje ennek a csatornának működni, hiszen elbugázott pénz az volt, nem kevés.
4: Hát volt, mert nem is tudom, hogy tudnám lepelelni őket, hogy adják vissza, amit 16-éval elvettek, hogy jól így védem, hogy visszahoznám.
2: Hát mindenkit be lehet perelni bármiért, aztán vagy sikerül megnyerni a pert, vagy nem. Bizonyítani kell tudni az állítást, szóval értem, hogy mire gondol. Ezzel együtt kell élni, hogy a véleményszabadság is velünk van, ez inkább jó, mint hogy csak egyféle hangot lehessen hallani, úgyhogy...
4: Hát jó, hát ez mindegy, hát köszönöm szépen, és a Sándort üdvözlöm.
2: Rendben, melyiket?
4: Mert a Néves Sándort, mert hát annak idején 35 éve voltam, mikor akkor elég bajta nem járt, utána valahogy más kimentek az útjaim, de hát azt mondom, hogy olyan volt akkor, hogyha most ő volna vele a parlamentbe, azért a szüneszerekre ráírt el, és eldőlnének. Régen úgy volt, 100-an voltunk, és hogy beírtett, akkor dőlt a sor. Hát akkor mi csak 100-an voltunk, már nem úgy, mint mostan. Csak én engem más felé vitt az után, elég baj mondjuk, de hát
2: világos.
4: Hát, talán összefutnak vele.
2: Rendben, akkor köszönöm átadom. Szépen. Köszönöm szépen, hogy hívott.
4: Jó munkát, viszont
2: önnek is további szép napot, minden jót kívánok. Van még időnk, úgyhogy telefonáljanak a kedves nézők. Most nagyon hamar lepörgött két beszélgetés, általában ennél jóval hosszabbak szoktak lenni, de pont azért, mert ez ilyen rövid volt, mind a kettő. Még van 10 percünk. A fórum mai fórum folyam elején valaki betelefonált és említette, hogy a két fideszes új képviselő, aki tegnap tette esküt, azért makogott, és nem tudta elmondani azt a szövegrészt, még úgysem, hogy egy élő hang előre mondta, tehát az ülést vezető elnök, hogy talán így szólt, hogy az országgyűlési képviselői jogkörömet a magyar nemzet javára gyakorlom. Odáig jutottak, hogy a magyar nemzet a javára szót már nem tudták utána mondani, ezek az új képviselők, fideszes fiatal emberek, és ezt felhozta egy hölgy, és én azt mondtam, hogy igen, de utóbb azzal magyarázták ezt a kínos bakit, hogy a képviselői eskütételük alatt Magyar Péter a hátuk mögül zavaró megjegyzéseket tett folyamatosan. Nos, azóta megnéztem a videót, és Magyar Péter egy hang nem sok annyit nem mondott a képviselői eskütétel alatt, úgyhogy azt tudnám megállapítani, hogy a két nevezett képviselő tehát folyékonyan beszélni tegnap nem tudott, de folyékonyan hazudni utána tudtak, hiszen amit állítanak, az egyszerűen köszönő viszonyban nincs a valósággal. Nos, velük erősödött a Fidesz frakció. Zsuzsával folytatjuk. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, Zsuzsa vagyok, és szeretettel üdvözlök mindenkit. Önfelé csak annyit szeretnék, már közöm semmi, hogy nagyon sokat dolgozik, tehát azt vettem egy
2: hát igen.
5: Időben, hogy azért egy, hogy csak ha megkérem úgy privátra,
2: ne dolgozzak.
5: Kicsit vigyázzom. Jó. Nem, Isten ments, csak hogy egy kicsit vigyázzom magára, jó?
2: Azért pihennek ennyit is. Csak. Jó, rendben, köszönöm szépen.
5: Na, a egyik, amiről szeretnék, csak hirtelen még eszembe van ezekkel a gondos órákkal kapcsolatban, hogy nem tudom, hogy nem-e pont öntől hallottam tegnap, hogy nem tudom hányszoros túlárazással.
2: Nem, azt nem én mondtam. Nem, lehet, hogy ez is benne van.
5: Vagy a híradóban volt, vagy valaki, de pont csak úgy félfülel hallottam, hogy az is kiderült, hogy nem tudom hányszoros túlárazással.
2: Hát igen, ezen nem volnék meglepve.
5: De én se, csak egyébként inkább sokkal rövidebben tudnánk a dolgot, hogy azt kéne felsorolni, amit nem. Szóval nem
2: hogy
5: tudom,
2: amit nem árasztak túl, igen, igen.
5: Hogy amit nem árasztak túl, igen, akkor rövidebből lenne a lista. Az első bocsánatot kérek, az első témával kapcsolatban én annyit szeretnék mondani, de ez privát az én véleményem csak, hogy engem abszolút nem foglalkoztat a köztársasági elnök választás, mert az utóbbi jó pár évben, hogyha végignézzük, én nekem, aki köztársasági elnök volt, és aki tiszteltem, szerettem, és felnéztem, de lehet tisztelni, meg fújogni, meg minden, az Göncz Árpád volt. Én nekem ő vele így kezdődött, meg bezárólagosan volt a történet, és hogyha utána megnézzük, hogy a kettővel utána, akik következtek, tehát Schmidt Páltól egészen talán napjainkig, engem abszolút nem fogott meg sem a hozzáállásuk így a dolgokhoz, se az, hogy úgy kiálltak volna, vagy tehát olyan, mint valójában lehet, hogy velem az is a probléma, de velem csak én vagyok így, hogy alapjában véve mi egyszerű emberek, lehet, hogy nem is látjuk át azt, hogy tulajdonképpen egy köztársaság elnöknek mi a napi ténykedése, tehát mi a napi feladata. Jó, azt tudjuk, hogy mit tudom én ilyen aláír, ilyen olyan dolgok.
2: Protokolláris feladatai vannak. Főként, igen,
5: de úgy olyan hűde, hogy én még azt is talán megkérdőjelezném, hogy egyébként úgysem vagyunk köztársaság, mert ugye ezt is a Fidesz úgy csak törölte, hogy Magyarország lettünk, hogy engem mondom, abszolút nem foglalkoztat, hogy kit választanak köztársasági elnöknek, mert engem nem fog meg a történet, úgyhogy...
2: Hát nyilván ez a Fidesz érának a hozadéka, mert hogy az Orbán Viktor által jelölt emberek maximálisan kiszolgálták a jelölőt, meg a jelölő pártot, de nem kell ennek feltétlenül így lennie. Nem árt, hogyha van a hatalomnak egy korlátja, vagy adott esetben korlát.
5: Igen, 100%-ban értem, amit mond, csak hogyha visszanézi a utóbbi 4-5-en, akik így voltak, hogy alapjában lehet azt mondani, hogy azért igencsak bevásároltunk velük, és hogy nagyon, tehát ugye elvitték azt a, nem tudom, hogy amivel így néznénk egy köztársasági elnökre, hogy úgy teljesen úgy eljátszották ezt a történetet, úgyhogy mondom, engem abszolút egyáltalán nem is érdekel, megválasztják, nem választják, hogy is bele fognak kötni, miért innen jött, miért onnan jött, megint lesz téma a parlamentbe, úgyhogy én nem foglalkozom ezzel a kérdéssel. A másik meg, hogy Orbán Viktor Szerbiában nyaral, hát abban senki ne reménykedjen, hogy ő ott fog maradni, mert azért Szerbia az nem az ő világa, tehát az, hogy most ő oda megy, és ott eszik-iszik, pálinkázik, meg egyebek, biztos, hogy nem marad ott, ebben senki ne reménykedjen, mert azért ez nem az ő életszínvonal, azért Szerbia, tehát azért annál vannak, ha már akarna valahol maradni, de én nem hiszem, hogy fog maradni, mert pontosan úgy ugye napokban úgy nézegettem ezeket a parlamenti üléseket, és hogy alapjában véve nem az, hogy nem veszi, nem csak az, hogy nem veszi, egyszerűen a Fidesz-KDNP tudomásul azt, hogy hatalmas vereséget szenvedtek, hanem a Toroczkaival együtt, én egyébként azt nem értem, hogy a Toroczkai miért nem társul a Fidesz-KDNP mellé harmadiknak, mert annyira kötözködik, és annyira egykövet fúj így dolgokkal, hogy nyugodtan így hárman így tök jól ellenének, és akkor még plusz 6 fővel ugye több lenne ott a Fidesz meg az Árszent KDNP, hogy alapjában véve ők egyet akarnak, itt nem az ország építését, meg nem az, hogy rendbe jöjjenek a dolgok, nem az, hogy rendbe jöjjön az oktatás, az egészségügy, a családi hely, tehát bármire, ha gondolok, mert minden ágazathoz hozzá kell igazán bonyulni, ők a Tisza kormányt és Magyar Pétert egyértelműen meg akarják buktatni. És én ezt onnan gondolom, ha nem, akkor legyen szíves, javítson ki, hogy amikor volt tusványos, mit mondott Orbán Viktor? 35. tusványos volt ugye most. Azt mondta, hogy ő bízik abba, sőt akarja, hogy a 36-on már mint kormányzó párt tudjanak ott megjelenni.
2: Hát kívánni bármit lehet. Volt ez a három kívánság műsor, a Tibi bácsi elintézte, de ennek a realitása most szerintem a nagyon-nagyon kevéshez konvergál.
5: Igen, ebben 100%-ig szintén tényleg igaza van, csak itt az a legnagyobb probléma, hogy nagyon nehéz ám így dolgozni. Tehát az, hogy bármit mondanak, vagy bármi olyan, tényleg egy mondatot kiejtenek, nem jó, miért nem jó, föláll Rétvári, föláll a Bóka, föláll a, és hiába bizonyítják nekik, és mutatják, hogy igen, ennyit herdáltatok el, annyit, egyszerűen nem veszik tudomásul, és csak kötekedni tudnak.
2: Ők nyilván így fognak politizálni.
5: De nagyon nehéz lesz ez.
2: Hát ez egy ilyen műfaj. Nehéz. Azért ne sajnáljuk a tisztásokat, erre szerződtek, nem, ezt akarták, majd valahogy megerősítik magukat. Tehát, hogy az ellenzék mindig ellentmond, majd mindig bírál, kritizál, kötözködik joggal, jog nélkül, alaptalanul, alappal. Ez egy ilyen műfaj. Ami viszont a Jobbikot, a Mi Hazánkot illet, nyilvánvalóan sokkal közelebb áll a Fideszhez, meg a KDNP-hez, mint a Tiszához, de arra is figyelnie kell, hogy nem szabad a Fidesz-szel összefogni, hiszen azt már a kisgazdáktól, az MDF-en keresztül sok párt el tudja mondani, hogy milyen a egyébként Fidesz ölelő karjaiba bele simulni.
5: Bocsánat, hogy beleszóltam. Egyébként Toroczkai már nyugodtan foglalkoztatna abban az ügyel, amivel ugye Magyar Péter meg a kormány megbiztos igazándiból. Nem nagyon venném észre, hogy bármi történne. Egyébként a tegnapi nappal kapcsolatban pedig újszent nagyon szégyeljék magukat, amit csináltak. Tehát, hogy egyszerűen Toroczkairól mindig is tudtam, hogy egy nagyon egy ilyen narcisztikus jellegű típusú valaki, aki minden, mert majd ő megmutatja, de nyugodtan azt a feladatot elvégezheti, vagy kezdheti a munkát, amivel ugye meg lehet bízva, mert eddig nem nagyon vettem észre, hogy bármit csinál.
2: Ez a végrehajtási ügy, ugye? Végrehajtási visszaélés.
5: Igen, lett megbízva, akkor tessék.
2: Hát pedig ebben van potenciál, hiszen Sarül György nagyon sok mindent tudható már, tehát annyira nem is kell kalambói képességekkel vagy megréfelőgyölejű képességekkel rendelkezni, mert ott van a tálcán, ott kínálja magát az ügy. Tehát vannak vádlottak, zajlik a per, úgyhogy...
5: Egyébként Magyar Péter mondta is neki, hogy nem nagyon vette észre, hogy bármit csinált volna, mondjuk ez alatt az idő alatt, hogy azon kívül, hogy bemegy föláll, és a parlamentbe kötözködik, meg bunkon viselkednek, mert ez aztán tényleg egy olyan szintű... Nem is tudom, hogy egyszerűen... hogy nincs bennük, már mindegy, nem is foglalkozom, mert kár az időt ebben tölteni, de alapjában véve tényleg nagyon gusztustalanok voltak, azért ezt mindenki látta, úgyhogy...
2: Most arra gondol, hogy a roma holokauszt
5: igen,
2: szóló beszédek alatt nem álltak fel. Igen.
5: Ott is kivonultak, akkor a Toroczkai azt megmagyarázta, hogy rossz volt az időzítés, ők véletlenül azért mentek.
2: Most tegnap mi volt rossz?
5: Hogy miért maradtak ülve, nem tudom, hogy oda ragadt a fenekük a...
2: Vagy nem, elfáradtak.
5: Nem tudtak fölállni.
2: Nyilván, tehát az anyapártjuk, a Jobbik, miután a szélső jobb a Miéptől elkezdve sok mindennel próbálkozott, de a zsidózással nem tudtak már bejutni. Azzal jutottak be 2010-ben a Magyar Gárdával, meg a cigánybűnözéssel. Ennek a szellemi örököse a Mi Hazánk. Tehát nyilván egy ilyen párt ezzel a szavazóbázissal nem meri megtenni, hogy föláll. Inkább vállalja ezt a gyalázatot, hogy a cigány ellenes szavazótáborát egyben tartsa. Hát ez is egy út. Ez az ő útjuk. Köszönöm szépen, Zsuzsa, hogy hívott.
5: Ja, ennyit szerettem.
2: Lejárt a műsoridőnk.
5: De inkább majd akkor máskor. És köszönöm szépen.
2: Rendben.
5: A beszélgetést.
2: Köszönöm. Kezi csókolom. További szép napot. Kedves nézők, ennyi fért a mostani fórumba, de a déli híradó után jövünk, úgyhogy aki most kimaradt, vissza fogjuk hívni. További szép napot addig is, a viszontlátás.

Az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

őrizd meg még addig szentségben.

0: tartom. Köszönöm azt, hogy te vagy az erőm, a győzelmem. A kereszten túl nem kell más terheket fölvennem. Te ott vársz az út végén túl, a szenvedésen, gyötrelmen. Az örökké valóra a múlandó létet föltettem.
1: Mert nem a szolgasság szellemét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk. Abba, Atya.
2: Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.

nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember? Az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Régóta nézem, ahogy éltek, minden nap úgy fantomtól féltek. Nem mertek lépni, meg élni, nem tudtuk szólni és kérni. Néha azt hiszem, hogy hiába, úgyis menekülsz a piába. Úgyis menekülsz a drogba, saját magad döntöd így romba. Minek vagy még azzal a lányjal, a közben csetesz ezernyi mással. A közben a másikat kívánod, szerinted milyen a világod? Szerintem inkább legyél korrekt, a dolgokat egyenesen old meg. Igen, tudom, hallottam sokszor, de a világod nem veled boxol. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember? Az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Miért vagy még azzal a sráccal, hogyha megbánt minden szavával? Hogyha nem is ilyet akart, mert sok a zseton, meg olyan kivart. Hey, ne dobd ki az idődet, mert találodkor jó messzire kilőnek. És mire visszaérsz ide, néha több ezer év. Lehettél ember, úgy ami kell még. Apukádnak nem kellett egy ilyen gyerek. Szia Fanka, Deli vagyok, majd én ölelek. Mert én tudom, hogy mi a drága. Nálam a szeretetnek lehet csak aranyára. Leszarom a házad, meg leszarom a kocsit. Csak tudj ölelni, gyere, adj egy pacsit. Na mi van, ver? Ugye így is lehet? Te legyél velem, én meg leszek veled. Csak is a szíved meg a szemed. Csak is a szíved meg a szemed. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember? Az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Tudom, hogy milyen az a pád, ebből ne legyen már parád. Nem látta soha, hogy mekkora. Az a szíved meg a szemed. Tudom, hogy milyen az

0: az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed.
1: Ej, nagy lány, állj ki magad.
2: Műsorajánló. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Napos, meleg időre számíthatunk. A paksi atomerőműben ülésezik ma a kormány. Többen meghaltak az orosz-ukrán háborúban az éjszakai dróntámadásokban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A paksi atomerőműben ülésezik ma a kormány. A miniszterelnök honvédségi helikopterrel utazott a helyszínre, hogy a levegőből is megtekintse a Duna alacsony vízállása miatt kialakult helyzetet. Magyar Péter tegnap közölte, hogy a kihelyezett tanácskozáson olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony vízszint okozta fennakadásokat. Az atomerőmű 4 blokkja közül továbbra is csak a 2-es üzemel. Hétfő este óta a korábbi 50% után ismét névleges teljesítményén. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-i nemzeti ünnepre. Lesz tűzijáték Budapesten, de a szokásosnál rövidebb. A fővárosban 10 helyszínen várják az ünneplőket, egyebek mellett a Margit szigeten, a Kossuth téren, a Szent István téren és a Bazilikánál. A hagyományos zászlófelvonás és tisztavatás után a rakpartokról a katonai és légi parádét lehet megtekinteni. A programok 4 milliárd forintba kerülnek. Ha a nyugati országok elfogják az orosz kereskedelmi hajókat, Moszkva hasonló lépésekkel fog válaszolni, jelentette ki Vlagyimir Putyin elnök az orosz csendes-óceáni flotta hadgyakorlatán. Az államfő hozzátette, hogy akcióikat készek a világ bármely pontján végrehajtani. Az Ukrajnát támogató országok az utóbbi időben többször lecsaptak az úgynevezett orosz árnyékflotta hajóira, amelyek külföldi zászlók alatt játsszák ki az Oroszország elleni szankciókat. Oroszországban és Ukrajnában is többen meghaltak az éjszakai dróntámadásokban. Az orosz légvédelem 500 drón lelövéséről számolt be. A lehulló roncsok a krasznodári terület több településén lakóházakat rongáltak meg. Két ember meghalt, több mint 10 megsebesültek. A Krimben egy ember vesztette életét, az orosz ellenőrzés alá vont Zaporizsja közelében pedig 3 sérültek meg egy ipari létesítményben. Ukrajnában Herszont érte súlyos támadás, 2 meghaltak, 2 megsebesültek. Az oroszok célba vették Odesszát is, a Fekete-tengeri kikötővárosban lakóházakat, ipari létesítményeket ért találat. Derült, napos, száraz idő lesz ma is. Nagy területen megélénkül, a Tiszántúlon megerősödik a szél. Délután 27-33, késő este 18-23 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 27, a Tisza tó 25 fokos. Hasonló idő várható a

0: következő napokban is. Hétvégén azonban ismét visszatér a kánikula.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a déli műsorsáv minden kedves nézőjét. A témák változatlanok, ma szavaz a parlament Baka András államfővé választásáról. Magyar Péter tegnap bejelentette, hogy Pakson újra két turbina termel áramot, ez kétszer annyi, mint a múlt héten, viszont összesen 8 turbina van, tehát messze még a paksi atomerőmű teljes helyreállítása. És Orbán Viktor Szerbiában nyaral, ahogy Magyar Péter fogalmazott, ott retteg, mert hogy a fideszesek azt mondják, hogy itt önkény épült ki a Tisza kormány alatt, és az emberek rettegnek, erre reagált a miniszterelnök, hogy ezek szerint a Fidesz elnöke Szerbiában retteg a Trombita Fesztiválon. Endrével kezdünk, jó napot kívánok!
3: Üdvözlök, kedves Ferenc! Én két észrevételt szeretnék elmondani. Az egyik az, hogy a felesége másodfokú égési sérülést szenvedett. Én nem titkolom el, hogy melyik városból hívom, Kazinc Bartika. Hát ez egy ilyen 30 ezer fős lakosú város, kisváros. A következő volt, felkerült az ügyeletre, itt egyébként egy ügyelet van ebbe a kisvárosba, és nem rendes hivatásos orvos volt, hanem két mentős dolgozó. Most azt nem tudjuk, hogy ezek mind a kettő szakképzett volt, vagy csak ilyen beteszállító valaki, nem is ez a lényeg, hanem kellett volna neki kapni egy tetanusz injekciót. És nincs tetanusz injekció ezen az egy ügyeleten. Szóltak neki, hogy le kell menni egy ügyeletes gyógyszertárba, ami körülbelül közel 2 kilométerre van, onnan, ahol van az ügyeletes rendelés. Holott ott a közelben egy ilyen 500 méteres környezeten belül van 2 gyógyszertár is. Na most oda le kellett menni taxival, meg kellett tenni 8000 forintért a tetanusz injekciót, azt visszavinni, majd úgy megkapta az injekciót. Ez az egyik, holott pedig fizeti a TB járulékot, ugye csak azt nem értem, hogy ezt miért kell fizetni, amikor egy ilyen tetanusz injekcióért el kell menni az embernek, meg kell nem kis összegért vásárolni, akkor elbírom képzelni, mi lehet egy faluhelyen, ahol nincs ilyesmi.
2: És egyébként miért kellett neki egy tetanuszt kapnia?
3: Hát a fertőzés miatt, mert fel volt hólyagosodva már a hasán a bőr.
2: Értem.
3: És azt mondták, hogy nehogy kipukkanjon.
2: Világos. Ezért
3: kell neki egy ilyen tetanusz injekció.
2: Igen.
3: Na, de most én azt nem értem, hogy egy ilyen alapvető injekció. Hát most lehet akárki olyan helyzetbe kerülhet, ugye, hogy föl kell menni sürgősen, kapni kell neki egyet. És mi van akkor, hogyha történetesen nincs a szülőnél, vagy nincs annál a sérült embernél 8000 forint, nem tudja megoldani, hogy megvegye.
2: Igen, vagy miért nincs, nincs az ügyeleten egy ilyen injekció, hát nem egy drámai összeg. Nyilván egy embernek megvenni rossz, de hát kellene, hogy legyen ott a helyszínen. Már ez meglepő.
3: Nem volt.
2: Igen, értem.
3: Igen.
2: Jó, némíts el a tévét, arra kérném, hogy ne zavarja azt, hogy a hangom az kétszer megy, és egymástól is csúszásban. Szóval, hogy elmentek akkor a taxival, megvették a tetanusz injekciót, megkapta
3: hát
2: a feleség.
3: Volt a taxi.
2: Tehát akkor ez már 12 ezer.
3: Már 12 ezer forint.
2: Igen, igen.
3: És én, de végül is nem is azt nem értem, hogy egy ilyen ügyeleti orvosi rendelőbe, itt nincs ott egy szakképzett orvos, az egyik, a másik. Hogyhogy nem tartanak ilyet, ott maguknál a rendelőbe ilyen gyógyszereket vagy készítményeket.
2: Igen.
3: Ez azért egy kicsit felháborító egy ilyen 30 ezer fős városban. Mondom, hát más igen. is járat rosszabbul is, nagy a jóisten, de akkor mi van ilyenkor, hogyha azt mondják, hogy hát sajnos nincs ez, nincs az, tessék elfáradni a legközelebb ügyeletet gyógyszertárba, és tessék megvetni. Holott mondom, fizetni a TB járulékot. Akkor mi kell fizetni a TB járulékot?
2: Jó kérdés. Egyébként ott nem kérdezték meg ettől a két egészségügyi dolgozótól, hogy miért a beteg fizet az injekcióért? Miért nem fér bele ez az alapellátásba, a TB finanszírozásba?
3: Hát, ezek szerint nem fér bele. Csak azért mondom, ez még egy kicsit felháborítsa az embert, hogy fizetni a TB járulékot, és
2: igen,
3: akkor még az ember még szolgáljon, vegye meg. holott szerintem egy ilyen ügyeletes orvosi rendelőbe azért egy alapelfeleltségnek ilyeneket lenni kéne, hogy kellene ott tartani, nem?
4: De, szerintem is.
3: Na, hát és akkor ez az egyik, ami úgy kicsit idegesíti az embert, meg küzdőzgetik oda-amoda.
4: De amúgy hatott az injekció legalább?
3: Tehát, hát így nem tudjuk, mert ez állítólag 5 évig jó.
4: Ez mikor
3: hát
4: volt?
3: Hát kiukasztották neki a hólyagot, kiengedték belül azt a folyadékot, a váladékot.
4: Értem, tehát hogy még tart a gyógyulás folyamata, ha jól értem.
3: Persze, ez egy kétnapos történet.
4: Világos, jó. Hát akkor jobbulást a kedves feleségének.
3: Köszönjük szépen, ez az egyik. A másik, szoktam nézni a parlamenti közvetítéseket az a tévén.
4: Igen.
3: Hát én ez a Toroszkai, meg a Mi Hazánk mozgalomban, megmondom úgy, hogy van őszintén, én ezeket be se engedném. Én nem tudom, hogy kerültek ők be a parlamentbe, amikor ennyire nyíltan rasszista párt. Mert ezt ki lehet mondani, hogy simán rasszisták. Nekik nem jó a zsidóság, nekik nem jó a cigánság, hogy ott volt a szerencsétlen gyerekek a tamburás csoport, ugye?
4: Igen.
3: Ők fogták magukat, kivonultak.
4: Nagyon is tehetséges gyerekek, igen.
3: Mikor elkezdtek beszélni a cigánságnak a holokausz dolgairól,
4: elpusztításáról, igen, akkor ők nem álltak.
3: Ők meg őben maradtak.
4: Ma, annyi, hogy...
3: Más országban az ilyen pártot biztos, hogy kitiltanák a parlamentet.
4: Hát ez nem jogi kategória, hanem ez az ő politikai álláspontjuk. Ma egyébként már felálltak a cigány holokauszt kapcsán mondott megemlékezésen. Ma igen, felálltak. Láttam. Tegnap nem. Hát ők ezen a vonalon jutottak be a Jobbik annak idején a cigánybűnözéssel, igen, meg a Magyar Gárdával masírozott be a parlamentbe 2010-ben, annak a pártnak az utódja, és annak is a radikálisabb szárnyának az utódjai ezek az emberek, úgyhogy ezen nem csodálkozom.
3: Toroszkainak meg főleg nem kéne ilyen nagyságúnak lenni, az ugye ők nagyon húzódtak annak idején a Fideszhez, meg szerintem még most is, ugye én nem tudom miért kapulja annyira a magyar tét, holott ők semmit nem csináltak azért az országért, meg azért ne felejtsük el, hogy ő neki volt egy ügy annak idején Budaházival, amiből ő elég szerencsésen kimászott.
4: Hát azt nem tudom, hogy közös, illetve hát ketten vezették annak idején mondjuk így a jobboldali radikális tömeget számos tüntetésem.
3: De ugye ő kapott egy felajánlást, vagy bemész a börtönbe, vagy elvállalod a polgármestersége.
4: Ezt és nem tudom, hogy volt. Az biztos, hogy Budaházi éveket ült, és elítélték terrorizmusért. Így van, így nagyon van. Helyesen. Toroszkaiból meg egy országos politikus vált. Hát, hogyha ezt az úgynevezett nemzeti radikális oldalon ezt így beveszik, elfogadják az ottani szavazók, támogatók, akkor ez van. Benne van egy-két kérdés, de hát.
3: Aha. Na mindegy, csak azért ugye volt egy ilyen része, a dolognak jó pár évvel ezelőtt.
4: Igen.
3: Hát ezt nem tudom, hogy sokan mennyire emlékeznek rá, mennyire nem.
4: Én emlékszem például a Fidesz nem indított Toroszkai ellen polgármester jelöltet. Azt hiszem úgy volt, hogy egy időközi választást nyert meg váratlanul Ásotthalmon, felújították a strandot, meg szimpatikussá váltak ott, de fogalmuk nem volt az embereknek, hogy mi ez a Mi Hazánk, meg a nemzeti radikalizmus.
3: Nem.
4: És aztán, amikor jött egy újabb választás, a normál, akkor a Fidesz nem indított ellene senkit. Hát, biztos véletlen egybeesés.
3: Igen. Na mindegy, én csak annyit szeretnék még mondani, hogy azért a Toroszkai, én nem mondom, hogy úr, mert nem, az én sem ember nem úr. Egy alávaló ember, hogy így azért főleg az a fiatal, ártatlan gyerekeknek a koncertjén fogják magukat, ugye azok szeretettel oda mentek zenélni. És akkor éreztessék velük azt, hogy ők a kisebbségi csoportból jöttek.
4: Miután ezen a vonalon futottak be, amikor a Miép csak zsidózott, meg a Miép Jobbik próbált zsidózni, akkor ilyen 2%-ra jutottak, utána találták ki ezt a vonalat, ezzel berobbantak, hát nyilván hülyek akarnak, vagy próbálnak maradni a választóikhoz.
3: Hát az én szememben nem, mert én soha életemben se, akármeddig élek se fognak, és nem szavaznák rájuk.
4: Hát jó, nem önnek szólnak ezek a gesztusok, hanem a Mi Hazánk szavazóknak.
3: Csak szégyelhetné magát, meg ugye ezzel lehet, hogy külföldi csatornák is közvetítették az akkori adást, akkor leégetik a parlamentet is, hogy már ezek ilyen nyíltan kionulnak ott a szerencsétlen hát, gyerekeknek.
4: Saját magukat mutatják
3: be. Hát igen, és akkor még ezután még van a bőr az arcán, nem mondom, hogy miért, hogy még ő még Magyar Péter Pocskondián.
5: Azt
3: meg még... Túl olyan torok, akkor csendben marad, mert neki aztán abszolút nagyon kevés hihető szava van, ha van egyáltalán.
4: Nyilván megszólalhat, tehát ezért juttatták be, hogy felemelje a szavát, képviselje a saját választóit, az egy dolog, az rendben van. A rasszizmus nincs rendben. Na, köszönöm szépen, Endre, hogy hívott. További szép napot, viszont hallásra. Jánossal folytatjuk, jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok! Én egy tegnapi névnapra emlékeztetném magunkat is itt a beszélgetésbe, és az egész országot.
4: Igen.
6: Nagyon neves névnap volt. Tudja-e, hogy jó a tegnapi névnap?
4: Zsuzsanna és Tiborc.
6: Nem, Lőrinc.
4: Lőrinc?
6: Igen. Szent Lőrinc, diakonus.
4: Biztos. Jó.
6: Biztos.
4: Rendben.
6: Ez van a naptárban, meg a katolikus tévéből veszem a reggeli.
4: Akkor nincs apelláta. Ha ők mondják, akkor meg se szólalok. Akkor jó, éljenek a lőrincek.
6: Ilyen, jó van, akkor úgy legyen. Az persze az fontos, az élet az nagyon fontos. Viszont arra akarom emlékeztetni a tegnap ünnepelt Magyarország legnagyobb zsíros bőrvéjét összehozó Mészáros Lőrinc urat, hogy Szent Lőrincnek ahhoz, hogy őt szentté avassák, nagyon szomorú volt a vértanúsága.
4: Nem, szerintem nem szeretne szent lenni Mészáros Lőrinc, szerintem már bőven így is elégedett lehet az életével.
6: Igen, de ha azon számolunk, hogy az életünknél a halál az csak a következő életünk kapuja, akkor nem úthatja meg azt a következőséget, ha ez így van. Ha nem így van, akkor bármi legyen.
4: Lehet, hogy így van, hát ez nyilván hit kérdése. Az egy következő kérdés, hogy ő például bármilyen értelemben jogilag, hogy így mondja, megkérdezhető-e? Tehát ha másoknál is okosabb emberek... Tessék?
6: Hát biztos, a szentek közé sorolásban biztos.
4: Nem a szentek közé sorolásban, hanem a jogi eljárásban. Ha nála is vannak esetleg okosabb emberek, akik olyan jogszabályi környezetet teremtettek, hogy valahogy mindig ő meg az érdekeltségei nyertek uniós és magyar közbeszerzéseket,
6: igen,
4: és azon
6: igen,
4: kedvező árat fogadott el a megrendelő állam, hogy ebben ő felelősebb bármennyire, mert lehet, hogy nem. Hát ő csak élt a lehetőséggel, nem ő szabta a feltételeket.
6: Igen, ő volt a főkönyvben.
4: Nem ő irányította azokat, akik nem nyerték, azon cégeket, akik kiszorultak ebből, hanem ő pont azokat, amelyiket nyertek.
6: Én ha mégis, ugye Donald Trump is a béke Nobel-díjra pályázott.
4: Most már kicsit megcsappantak az esélyek, úgy érzem.
6: Én is úgy látom, hogy a béke Nobel-díj az madarak tárgyán, vagy galambok tárgyán elrepültől lesz. Egyébként ő szerintem már teljesen nem normális, mert ennyi szomorúságot és bánatot még amerikai elnök nem okozott a világnak, mint ő. És mindig belekavar, és magát se tudja tudni. Hát de nagyon jó barátja volt neki egy egykori magyar miniszterelnök is. Viszont mi majd elkalandozunk, hogy milyen jó kívánság mellé tétele van a Szent Lőrinc diakónusnak a vértanúsághoz. A kivégzéséről hallott, Feri, hogy...
4: Nem. Sajnos nem követtem minden szent életét.
6: Én ezt az ajándékot tudom küldeni, ez nagyon embertelen és nem szép ajándék, de ha egy szent megérdemelte, akkor egy magát nem is tudom milyen gazdagok közé fősoroló ember, én szerintem is megérdemli, amikor majd megszabadul ettől a világtól.
4: Hát szerintem ne kívánjunk senkinek rosszat.
6: Ez nem rossz, hát ha valaki így lehet szent, akkor az mi a rossz benne?
4: Hát az, hogy most arról akarna beszélni, hogy hogy végezték ki ezt a bizonyos szenté havatott lőrincet.
6: Igen, rostíjon élve megsütötték.
4: Aha, hát az emberi kegyetlenségnél nincs erősebb egyébként, igen, az állatvilágban sincs ez meg, mert ott nem szadizmusból végeznek így úgy egymással az állatok. Jó, hát mondom, ezt senkinek nem kívánom a magam részéről.
6: Az ország részére tanúságként szállom. Azok, akik vadul akarnak gazdagodni és erkölcstelenül, talán még a szentek sorára is juthatnak.
4: Nincsenek ilyen szankciók a magyar jogrendben. Köszönöm szépen, hogy hívott. Lejárt a műsoridő, legalábbis az első fele, viszont hallásra. Egy rövid reklám következik, aztán folytatjuk.

Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 14. kerületben az Erzsébet királyné útján, az Öv utcánál. Lassú a haladás a pesti alsó rakparton az Országháztól a Lánchídig és a Rákóczi úton befelé a Blahalújza térnél. Lezárták a félútpályát a Hegyalja úton a Korompai utca közelében gázvezeték javítása miatt. Ma napközben Újpesten az Irányi Dániel utcában a Megyeri útnál időszakosan a két irány forgalma felváltva egy sávban haladhat, mert úgy a gyalogátkelő helyet alakítanak ki. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamos pályakarban tartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát pedig lezárták. A 4. kerületben a Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot, befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. A 12-es, a 12A és a 14-es villamos nem közlekedik, helyettük pótlóbuszokkal lehet utazni. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Köszönöm szépen a türelmet, folytatjuk a műsort, nem tudom, hogy van-e itt kedves hallgató a vonalban, még nincs, úgyhogy akkor telefonálhatnak. Ma szavaz a parlament Baka András államfővé választásáról. A Fidesz bojkottálja az államfőválasztást, mondván, hogy a pozíció nem üresedett meg, szerintük jogellenesen és önkényesen távolította el a Tisza párt Súlyog Tamást, már kezdett feledésbe menni a neve az agyamban, de ez az én hibám. Szóval Súlyog Tamást szerintük jogellenesen távolította el, és önkényesen a Tisza párt, úgyhogy ők nem vesznek részt a szavazáson. Ezzel szemben a Mi Hazánk állított jelöltet, de ahhoz, hogy róla szavazhasson a parlament, 40 képviselő támogató aláíra se kellett volna, hát 6-ot sikerült összeszedni, hiszen ők hatan vannak. Úgyhogy nem több jelöltből választ ma a parlament, nyilvánvalóan Baka András lesz az új államfő. Magyar Péter bejelentette, hogy Pakson ismét 2 turbina termel áramot, de ez még mindig az egynegyede az eredetének, amikor 8 turbina üzemelt. Azt olvastam ma, hogy csak azért felduzzasztani a Dunát, hogy újra beindíthassák az egész reaktort, az nukleáris veszéllyel fenyeget, úgyhogy csak nagyon óvatosan szabad majd újraindítani Paksot, és nyilván akkor, ha már nincs az a kockázat, hogy ismét apadni kezdene a Duna vízszintje, de hát megvan ez a kockázat, mert hogy még mindig tombol a nyár, és bár mostanában esett valamennyi eső, de ki tudja, hogy mit hoznak a következő hetek. A harmadik pedig, hogy Orbán Viktor Szerbiában nyaral, nyilvánvalóan ki kell pihenni az elmúlt 16 évet. Ugyanakkor most a miniszterelnökség, ha már Orbán Viktor vele kapcsolatban feljelentést tett, tudnélik Rogán Antal minisztériuma több mint 4 milliárd forinttal szerződött, több mint 4 milliárd forintról szerződött egy olyan céggel, amely Orbán Viktor Facebook oldalát kezelte, és ez a cég Kaminski Fanni, aki pedig Orbán Viktor sajtósa, tehát állami pénzből szerződtek egy magáncéggel 4 milliárd forintért, amely magáncég Orbán Viktor Facebook oldalát kezelte. A miniszterelnökség, ez most már a Tisza miniszterelnöksége, úgy látja, hogy itt nagyon erős a gyanú, hogy túlárazott szerződésről lehet szó, úgyhogy ez is egy érdekes és friss fejlemény. Itt van Ferenc, vele folytatjuk, jó napot kívánok! Haló, haló!
3: Igen, itt vagyok. Jó napot kívánok, üdvözlöm.
2: Parancsoljon.
3: Hát, néhány nappal ezelőtti hírről szeretnék szólni néhány szót, hogy a Vitézi Dávid miniszter úr külön vonattal egy kétkocsis szerelvénnyel ment tárgyalni Szerbiába. És ugye még a hírhez hozzátartozott akkor, hogy ez nem kerül semmibe. Hát uram, én 30 éven keresztül vasúti motorokat szereltem, építettem.
2: Igen.
3: Én tudom, hogy a V63-as mozdony 5000 lóerős. A V43-as 3000 lóerős. A külvárosi motorvonatban szerelt HR780-as motorok 1000 lóerősek. Úgyhogy ez nagy gurítás, hogy ez nem került semmibe. Nem a húzat vitte le azt a vonatot, és ez nem luxizás.
2: Szóval, de ha így volt, akkor igen, mindjárt megnézem, hogy mit dob a gép, mert valami félfülre hallottam erről.
3: Néhány nappal ezelőtt.
2: Tehát Szerbiába vonatkozott.
3: Igen, igen.
2: Jó, mindjárt megnézzük, hogy mit dob a gép.
3: Hogy ez nem került semmibe, nem volt költsége ennek a útnak.
2: Igen. Egy fél pillanat, már megvan egyébként a cikk. Vitézi Dávid, valóban ültem egy vonaton, ezért futott nosztalgia kocsi, amíg át sem adott belgrádi vonalom. Németh Balázs így írja a cikk, hogy ugrott neki a Budapest-Belgrád vonal magyar szakaszának tesztelésének, amit a miniszter is meglátogatott. Szabadkán tárgyalt szerb kollégájával Vitézi Dávid. Az elvaratlan kérdésekről, a Budapest-Belgrád vonal elvaratlan kérdéséről, ezután Kelebián felszállt arra az úgynevezett sötét járatra, tesztvonatra, amellyel a személyforgalomnak még mindig nem átadott magyar vonal szakaszának műszaki, szoftveres, stb. Feladatait végeztetik. És akkor itt mondja, vagy idézem Vitézi Dávidot, de előtte akkor tükrözöm ezt a gépet, hogy láthassák a kedves nézők is. Nem tudom, hogy mi lesz, tehát én nem védeni akarom Vitézi Dávidot, mert nem tudom, hogy mit nyilatkozott, de mindjárt kiderül a számomra is, meg az önök számára is. Úgyhogy egy fél perc türelmet kérnék, most csatlakozott ez a kiváló iPad a képernyőre. Na, akkor ezt mondja Vitézi, önök is láthatják. Németh Balázs óriási leleplezésként jelentette be, hogy saját külön vonattal utaztam Kelebiából Budapestre, Kelebiáról Budapestre, és már Rákosival Kádárral állított párhuzamba. A történetből annyi igaz, valóban ültem egy vonaton. Az én esetemben ez talán nem breaking news, még ha Lázár János esetében az is lett volna. A tesztelésre beosztott mávos mozdonyhoz Rail Tours kocsikat csatoltak, mert a próbamenet miatt nem akartunk egyetlen utasforgalomban szükséges kocsit sem kivonni. Ezért volt ott a nosztalgia kocsi. Jó, hát ennyit tudtam hozzátenni. Nyilván két ellentétes állítás van. Az egyik azt állítja, hogy luxusutazáson vett részt, a másik azt, hogy nem.
3: A költségről van szó. Akkor, amikor itt energiaválságról beszél a miniszterelnök úr, hogy mit le kell fékezni, akkor ilyen hír jelenik meg, hogy ez nem kerül semmibe. Érti, uram? Nem kerül semmibe. Hát nézze, a vonat az iszonyú nagy mennyiségű villamos energiát használ, és akkor köpködnek arra, hogy a Pakson nem jól működnek a dolgok, meg egyebek, le kell állítani az atomerőművet. Ugyanakkor ilyen ostoba, mert ostoba ember nyilatkozza azt, hogy ez nem került semmibe.
2: Tehát ha jól értem, egy olyan vonatra csatlakozott rá még két kocsi pluszba, amely vonat ott kell, hogy járjon, mert hogy ezt teszteli ezt a Budapest-Belgrád vonalat. Tehát az, hogy egy tesztelő vonatra rátesznek két kocsit, így első blikre nekem nem tűnik óriási plusz költségnek. Mondjuk ahhoz képest biztos elenyésző, hogy Paksból az Orbán kormány kivett 200 milliárd forint nyereséget 16 év alatt, ugyanakkor azt a 10 milliárdos sivattyú telepet nem építette meg, ami ha most meg lenne, akkor nem kellett volna leállítani Paksot. Tehát a kettőt azért nem mérném egybe, hogy most ön felhozta. De lehet, hogy önnek van igaz ebben, a két kocsit rácsatlakoztattak az egyébként menetrendszerű teszt vonatra. Ez is pazarló. Lehet, hogy így van. Tényleg nem tudok ebben állást foglalni.
3: Hát főleg akkor nem, amikor arról van szó, ugye, hogy energiaválság van meg egyéb, és ilyen hír, érti a hír önmagába, hogy ez nem kerül semmibe, ez hazugság az egész. hát mondom, én 30 éven keresztül vasúti motorokat építettem.
4: Értem.
3: A GANZ villamossági művekbe, utána a GANZ Anszaldónál.
4: És akkor ön szerint, ha ennyire szakértője a dolognak, megy tehát ez a bizonyos tesztelő vonat ezen a szakaszon, ez ugye nem plusz költség, ez nem a vitézi miniszter miatt lett kifizetve, hanem mert magát a vágányt, ezt a vonalat tesztelni kell. Tehát ez nem a plusz költség kategória. Az a plusz...
3: Én tudom, hogy egy tesztszerelvény miből áll, az tele van. A legkülönbözőbb műszerekkel, ami mindent vizsgál, még azt is, hogy milyen meleg a vasúti pálya.
4: Igen.
3: Érti?
4: Értem.
3: De hogy... ha hozzátesznek egy bicikliszállító vagont, már az is emeli a költséget.
4: Ezt szerettem volna kérdezni. Értem, ezt szerettem volna kérdezni, hogy mekkora költségnövekedés ez ön szerint, hogyha erre a teszt szerelvényre rácsatlakoztatnak két vasúti kocsit. Egy nagyságrendileg.
3: Ezt nem tudom, de megbecsülni sem, megmondom őszintén, mert én mozdonyokat építettem, mozdonymotorokat építettem. De maga a hír, azt mondják, hogy ez nem kerül semmibe, érti? De ne hazudjanak. Akkor mondják végig a hírt, amit most ön felolvasott, hogy ehhez csak pluszban hozzácsatoltak.
4: Világos.
3: Érti?
4: Értem. És a vitézi mondta azt, hogy ez nem került semmibe?
3: Igen, mind a hírekbe, akkor visszanézik a híreket, amikor ez megjelent, ők mondták, hogy ez nem került semmibe.
4: Értem. Hát akkor ez így nyilván nem igaz, hiszen ha csak két kocsit is rátettek, az már valamennyibe kerül, pont annyiba, amennyivel nagyobb terhet kell húznia. Igen.
3: Nem tették volna hozzá, hogy nem került semmibe, én most föl se hívtam volna önöket, érti?
4: Értem, abszolút. Az a kérdés, hogy ezt tényleg a vitézi miniszter mondta, vagy pedig valaki mondta, nem tudom. Annyira nem...
3: A mozgókép alatt bemondta, hogy ez nem került semmibe. Hogy ki mondta, nem tudom, de néhány nappal ezelőtt volt, amikor ment ebben a vonattal.
4: Igen, igen.
3: Értem. Híradóban volt. Azt hiszem, híradóban jelent meg ez a bejátszás.
4: Igen.
3: Szóval hát... amikor a híreket ennyire el tudják ferdíteni,
4: Melyik tévében hallotta ezt?
3: Nem tudom, melyik tévében jelent meg. Hát
4: ja,
3: jó. Végén, most
4: mert akkor tulajdonképpen az érzett, hogy ilyet nem találok, végigfutattam itt a keresőt, tehát olyat találok, amit fel is olvastam, hogy megmagyarázta, hogy miért futott nosztalgia a kocsi ezen a tesztvonaton, de olyat nem találom, amiben ő azt állítaná, hogy ez nem került semmibe, sőt egyetlen cikk címében meg is tudjuk mutatni önöknek, hogy mit dob ki a Google kereső, tehát fontos márvügyet intézhet el vitézi megmagyarázta, miért futott, de miért ment nosztalgia kocsi egy még át nem adott vonalon, Németh Balázs és vitézi egymásnak estek, megszólalt vitézi, de olyat nem dob a gép, itt van ez a valóban ültem vonaton, amit az előbb idéztem, olyat nem dob ki a kereső, hogy vitézi Dávid azt mondta, hogy ez nem került semmibe. Tehát lehet, hogy ilyet mondott valaki, és akkor ez egy hibás kommentár, de ha főleg, ha nem a mi tévénken, akkor gyakorlatilag egy teljesen ismeretlen terepen elhangzott, nem tudom, ki által mondott hülyeséget próbálok én itt magyarázni.
3: Én sem tudom, hogy ezt kimondta pontosan, de mondom, mozgókép volt róla, fotó volt, hogy ott áll a...
4: Jó, világos. Előtt. Hát akkor hibázott az, aki ezt mondta azon a csatornán, ahol ezt mondta. Mert nyilvánvaló, ha két kocsival több egy szerelvény, hosszabb, akkor az kerül valamibe, ebben teljesen igaza van ennek.
3: Így van. Szóval,
4: rendben.
3: De már maga a hír felháborító, amikor valaki valótlan dolgokat mond, és ezt próbálja megetetni a nézővel. Aki
4: igen, hát...
3: tájékozódik akármilyen kérdéssel kapcsolatban.
4: Világos.
3: Ez felháborító.
4: Ebben igaza van. Hát ezen nagyon sokan felháborodtak az elmúlt 16 évben. Nem tudom, emlékszik-e rá, hogy például... elviszik majd a fiataljainkat Ukrajnába, átműtik az óvodásokat, 1000 forint lesz egy liter benzin. Tehát ezek jöttek...
3: Nem vagyunk messze tőle végül is, nézze.
4: Nem, 595 forint, igen, tulajdonképpen egy picivel több, mint a fele. Csak mert mondta, hogy önt idegesítik a hazugságok, gondoltam, hogy akkor felhozok néhányat az elmúlt hónapok slágereiből. De remélem, hogy ezek miatt már nem idegeskedik.
3: Azért nem vagyok különösebben ideges, de amikor valaki...
4: Engem sem ütöttek át, se nem vittek el.
3: Üzemanyagot árul, illetve mond be a vakvilágba, ez is egy baromság, mert az lehetetlenség, hogy 480 forintos üzemanyag árral menjek én tankolnél.
4: Hát most igen, mivel hogy például a közel-keleti, az Irán elleni amerikai-izraeli háború felsrófolt az olajárat, most lehetetlen, de voltak idők, amikor lehetséges lett volna, de akkor meg olyan brutális adót tett rá a kormány az üzemanyagra, meg termékdíjat, vagy mit, hogy egekben volt.
3: Hát nézd, az a helyzet, hogy én annak idején,
4: jövedéki
3: autót vezetek, meg egyebek.
4: Igen.
3: És akkor bementem a benzinkút, az 5 forint alatt tankoltam biztos literenként.
4: Hát az még Kádár elvtárs alatt volt,
3: ugye,
4: igen.
3: Most ugye van a közlekedési miniszter, hát én rendszeresen járok autópályán, iszonyatos, hogy milyen minőségű a Magyarországon az autópályák. A húsvét után jártam ki Erdélybe, gyönyörű, foltmentes autópályákon közlekedtem, a kis falvakban is gyönyörű volt. Itt most én Törökbányton lakom, és ha értelő jövök, nem merek kihúzódni teljesen a törökbányti kihajtósávra, annyira rossz a pálya. Úgyhogy két kerék közé veszem a záróvonalat, ami kiterel engem, mert ki akar esni a kerekem az autóból. Annyira igen. Rossz minőség.
4: És azt tudja, hogy...
3: képtelenek voltak, hogy ugyanarra a minőségű aszfaltozzák le a kihajtósávot, így az gyakorlatilag feltöredezik az egész. Úgyhogy borzasztó, iszonyú, hogy milyen ocsmány munkákat végeznek.
4: Igen,
3: láttam olyat a nyár elején, a tavasz végén talán, a Hegyalja úton voltak lukak, kátyuk, tudod milyen autót, milyen járművet láttam? Volt egy aszfaltozó kocsi, elől a jobb első lámpa alatt kilógott egy cső, megállt a luk fölött, belefújta az aszfaltot, aztán tovább ment. Ennyi volt a kátyúzás. Ez az aszfalt, én nem tudom, magyar talán megy, de ez mindenre jó, csak
4: ezt nem arra tudom. Nem, hogy a foltot. Köszönöm, Ferenc, köszönöm, hogy hívott. Még annyit akartam mondani, hogy egyébként az autópályák karbantartása annak a konceszornak lenne a dolga, aki 35 évre elnyerte az autópályák üzemeltetésének jogát, mint egy 24 ezer milliárd forint értékben. Szíj László, Mészáros Lőrinc, viszontlátásra!

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en.

sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az Életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Autódarú, Kósvéber.
2: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
3: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
4: Játék a kastélyban. Molnár Ferenc klasszikusa új formában, ezúttal zenés vígjátékként, október 3-ától a Thália Színház nagy színpadán.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Napos meleg időre számíthatunk. A paksi atomerőműben ülésezik ma a kormány. Kihirdették az ország kenyereit és desszertjeit. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A paksi atomerőműben ülésezik ma a kormány. A miniszterelnök honvédségi helikopterrel utazott a helyszínre, hogy a levegőből is megtekintse a Duna alacsony vízállása miatt kialakult helyzetet. Magyar Péter tegnap közölte, hogy a kihelyezett tanácskozáson olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony vízszint okozta fennakadásokat. Az atomerőmű 4 blokkja közül továbbra is csak a 2-es üzemel. Hétfő este óta a korábbi 50% után ismét névleges teljesítményén. Áttekinti a 3-as metró meghosszabbításának lehetőségeit a Budapesti Közlekedési Központ. A bővítés Rákospalota Újpestig jelentene 2 megállós szakaszolást, közölte a főpolgármesteri hivatal. Jelenleg a kivitelezési idő megállapítása és a kockázatok felmérése az elsődleges cél. 3 napos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-i nemzeti ünnepre. Lesz tűzijáték Budapesten, de a szokásosnál rövidebb. A fővárosban 10 helyszínen várják az ünneplőket, egyebek mellett a Margit szigeten, a Kossuth téren, a Szent István téren és a Bazilikánál. A hagyományos zászlófelvonás és tisztavatás után a rakpartokról a katonai és légi parádét lehet megtekinteni. A programok 4 milliárd forintba kerülnek. Kihirdették az ország idei desszertjeit és kenyereit. A Szent István napi kenyér a pilisi pityókás lett, míg az innovatív kategóriában a hosszú érlelésű, vadkovászos technológia felhasználásával készült magvető kenyér lett az első. Magyarország tortájának a gyulai bíbor fehér elnevezésű, erdei gyümölcsös, mandulás, túrós desszertet választották, az idei cukormentes torta pedig a szilvás, diós, fahéjas ízvilágú szilvafácska lett. Részleges napfogyatkozás lesz este. A nyugati égbolton a hold a lemenő nap elé kerül. Budapesten 19 óra 22 perctől látható a jelenség. A legnagyobb, csaknem 60%-os fedés napnyugtakor nem sokkal 20 óra előtt következik be. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy a jelenséget csak az erre a célra gyártott speciális szemüveggel szabad nézni. Napszemüveg, kormozott üveg, CD vagy bármilyen más házi megoldás maradandó szemkárosodást okozhat. Derült, napos, száraz idő lesz ma is. Nagy területen megélénkül, a Tiszántúlon megerősödik a szél. Délután 27-33, késő este 18-23 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elő sem térnek

0: Túlzós, a Spirit FM-en.
1: Tisztelettel köszöntöm Önöket! 2026-ban is lett 8 új hallatatlan hallatatlanok társulatának örökös tagjai között. Hála Önöknek, a szavazókedvüknek és annak, hogy szeretik a művészetet és a művészeket. Kollégák jelölik azokat a kiválóságokat, akiket aztán Önök elé tárunk és közülük választhatnak. Ma is megismerkedünk egyel azon művészek közül, akiket Önök kijelöltek 2026-ban erre a megtisztelő díjra. Egy operaénekes következik.
2: Pászti Júlia, operaénekes, egyetemi tanár. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem énekszakos hallgatója volt, majd énekversenyek díjai után lett a Magyar Állami Operaház magánénekese, később énekmestere. 3 évtizeden át tanított az egyetemen, tanítványainak sorát segítette a pályára. A Brahms és Schubert dalok specialistájának tartják, de tévéfelvételek és lemezek őrzik opera és operett szerepeit is. Két gyermeke közül egyikük jazzénekes, másikuk orgona és klarinét művész. Az Operaház örökös tagja, Liszt és Bartók Pásztori díjas, kitüntették a Magyar Érdemrenddel. 2026-tól a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.
1: Örülök, hogy itt van, gratulálok!
3: Köszönöm, én is nagyon örülök, bár megmondom őszintén, nem gondoltam volna, hogy rám még egyáltalán valaki emlékszik.
1: Ezt olyan gyakran hallom, de miért nem?
3: Hát, ezt nem tudom. Valahogy a művészeknek a megbecsülése és a tisztelet irántuk nem olyan mértékben van, mint az én időmben. Az én időmben én olyan, nem akarom magamat, hogy mondjam, fényezni, de olyan sokat szerepeltem televízióba, filmekbe, 13 operafilmet csináltam, a premiereket számát, előadások számát, kísérték az emberek figyelemmel a munkánkat, az opera élet munkáját, szurkoltak, jöttek, akkor is voltak rajongói csapatok, tehát De a médiában valahogy ez elsikkal.
1: Ez egy érdekes dolog, én most, hogy készültem a mi beszélgetésünkre, régi újságcikkeket olvasgattam. És egy csomó címlapfotóval találkoztam. Tehát, hogy az operaénekes, az címlapsztár volt.
3: Igen.
1: Ez tényleg elmúlt.
3: Én nem is tudom, hogy van-e olyan újság, amin nincs is már olyan újság, amit kézbe fogunk.
1: Alig, kevés van, igen.
3: És de a televízióban sem látom olyan nagyon sokat, hogy egy-egy opera énekese riportot csinálnának, vagy fölemelnék őt ahhoz, hogy tisztelnék annyira, hogy megkérdezik, hogy milyen például a Donna Annára felkészülni, kedves művésznő, hogy megy ez a maga mostanában. Tehát ez nagyon érdekli egyébként a közönséget, csak valahogy erre nincs figyelem, nincs, ez egyébként ezt megcsinálhatná maga is, Egon.
1: Hát most itt vagyunk.
3: Jó,
1: ezt csináljuk.
3: Jó, csak.
1: Most az a bajom, hogy nem tudom megkérdezni a Donna Annára, milyen felkészülni, mert abba hagyta ezt jókorán.
3: Bizony, 2000-ben gyakorlatilag.
1: Miért fejezte be olyan hamar?
3: Hát ez nagyon érdekes. Én végig asztmával csináltam a pályámat, mikor elkezdtem a Zeneakadémia után, megnyertem egy nagy nemzetközi versenyt Barcelonában, és akkor hazajöttem, és kaptam egy olyan légúti betegséget, ami asztmává változott. És azt mondta nekem a tüdőgyógyász, hogy kedves Júlia, válaszol magának valami más szakmát. Ez nem fog menni, mert valahogy az egészsége nem arra mutat, hogy maga ezt tartósan tudja csinálni. És akkor én nem akarom megmutatni, hogy mit mutattam itt az asztal alatt, hogy na ezt nekem nem fogják megmondani, hogy én mit csináljak. És akkor elindultunk a pályán, nagyon nehezen indult el, mert voltak olyan előadások, amikor bizony az asztmos sprével ki kellett szaladnom a folyosóra.
1: Hogy lehet úgy énekelni?
3: Hát, akarni kell. Egy akarás, egy céltudatosság, egy hit önmagamba.
1: De légszomjal hogy lehet énekelni? Köhögve hogy lehet énekelni?
3: Nem lehet köhögve énekelni, hát, de hát akkor is én olyan gyógyszereket kaptam, amire pecsétet kaptam a főnököt a minisztériumba, hogy külföldről behozzák. Tehát ezt nekem meg kellett oldani, meg is oldottam. Tehát azért jó gyógyszerek voltak, a mai napig is egy pár gyógyszer ugyanaz. Tehát gyógyszereket kap. Na mindegy, aztán valahogy ez lecsillapodott, karba tartottuk ezt az allergiás aszmát, de amikor a 2000 vagy 1998-ban az utolsó előadásom a Pamina volt, nagyszerű társa Kovács János, nagyszerű kollégákkal, és akkor benéztem a tükörbe, és megláttam magamat, mint 16 éves vagy 18 éves Pamina. Kislány Paminának, és akkor na ne, hát nekem nem tetszem magamnak, hogy Pamina, hát akkor már
1: idős. Az operában sem úgy van, hogy minket elvarázsol a hang, és mindegy az életkor?
3: Nekem nem mindegy az életkor. Nekem a vizuális ott lét, az esztétika nagyon fontos.
1: De ez
3: milyen
1: igazságtalan, mert Paminát 16 évesen jól elénekelni nyilván nem lehet. Mert az még nem egy készművész, egy 16 éves lány.
3: Igen.
1: Mire készművész és mindent tud róla, addigra meg kicsúszik a korból.
3: Igen, de azért vannak alkatok, akik persze elénekelte 80 kilós énekes is a Paminát, tehát nem erről van szó, csak ez az én döntésem.
1: És akkor azt mondta,
3: volt,
1: hogy az egészet abba hagyja?
3: És azt mondta, igen, és akkor volt még egészségügyi problémám is, és azt mondtam, hogy abba hagyom. Szinetár Miklós volt akkor az igazgatóm, ő is neki, és akkor el kellett egy jó pár énekes bocsájtani, mert volt akkor is ilyen elbocsájtási dolgok voltak, és akkor megállapodtunk, hogy én elmegyek, ő elnyugdíjaz engem, és én elmentem a Zeneakadémiára tanítani attól a perctől kezdve. Úgyhogy akkor...
1: Nem fájt? Ez az utolsó előadás, az nem fájt?
3: De fájt, de vártak a fiatalok, és nagyon-nagyon örültem neki, mert a hitük bennem, ahogy hittek bennem, az én ismerték a művészetemet, és hittek az emberségembe, vagy mit tudom én, mibe hittek, de jöttek boldogan az órámra, és volt, akire hathatós is volt, amit én ott tanítottam neki.
1: És ez kárpótlás volt. Arra emlékszik, hogy hogy derült ki, hogy tehetséges? Van egy olyan pillanat, amikor azt mondja valaki,
3: pillanat.
1: Hogy... Hát, Júlia, erre születtél. Volt ilyen?
3: Hát én egész pici korom óta ezt csináltam. Én mindig ezt csináltam. Amikor kimentem édesanyám, ugye én egy egyszerű paraszti családból származom, és én engem nyáron a nyári szünetekbe vittek édesanyámék a hegyekbe, szőlőkbe, mindenhová vittek.
1: Egri lány, ugye?
3: Egri, igen, és én ott állandóan énekeltem. Tehát ez nem volt kétséges, hogy én erre születtem. Csak hát az én anyukámnak fogalma nem volt, hogy az opera énekesi pálya az mint pálya létezik. Tehát az énekesi pálya az olyan, hogy mondjam, olyan... Nem is tudom, hogy az anyukám azt mondta, hogy ő tudva rossz nőt nem akar belőlem csinálni.
1: Azt hitte, hogy ez az?
3: Hát azt hitte. Hmm. És sokáig azt, és sokan azt hitték. Viszont az egyik szomszédasszony oda ment az anyukámhoz, és mondta, hogy te Juliska, hát ezt talán vidd el a zeneiskolába, hát annyira szép a hangja, ott van a zeneiskola a dobótér mögött. Na, és akkor itt kezdődött. Tulajdonképpen 13 éves koromban én már tanárkézbe kerültem.
1: Egy egri lány honnan tudja, mi az opera?
3: Nem tudtam én se.
1: És ezt nem azért kérdezem, mert egy egri lány ne tudhatná, hanem ugye mondja, hogy honnan jön. Tehát ugye a szőlőtőke tövéből, egy paraszti család, nyilván nem operát hallgatnak otthon, és nyilván nem járnak fel Budapestre az operaházba.
3: Nem, én 19 éves koromban láttam az operaházat először.
1: Amikor már operát énekelt?
3: Hát a zeneiskolába, és a zeneiskola után konzervatóriumban jártam Miskolcon 2 évig, ott már tanultam opera áriákat. És akkor
1: de még nem volt opera.
3: De még nem volt operába, nem voltam operába, és ott énekeltem operáriákat, és úgy megismerkedtem az operákkal, olvastam, tanulmányoztam, hogy ez az ária, milyen, jaj, mondom, de izgalmas lehet egy ilyen dologban részt venni. És az egy Gártonyi Géza gimnáziumban jártam Egerbe, és akkor volt egy osztálykirándulás, és akkor megnéztük az operába a 3 Bartókot.
1: Mondják, hogy nem egy könnyű kezdet.
3: Igen, de ájultan hallgatta az egész osztály, zenei osztályba jártunk, tehát mindenki tanult zenét, ájultan hallgattunk, és még akkor se tudtam, hogy én nekem ez lesz valaha a munkahelyem.
1: Mire gondolt, mi lesz az?
3: Hát nem gondolom, annyira bohém kis, felelőtlen kis csitrilány voltam, hogy nem gondoltam.
1: Majd lesz valahogy?
3: Igen, majd lesz valahogy, és csak énekeltem mindenhol, mindenkor, ahová vittek, mindenhol énekeltem, és akkor még volt, most nincs az a rendszer az oktatásban, hogy voltak ilyen szakfelügyelői látogatások, a konzervatórium és a zeneakadémia tanárai lejöttek, a konzervatórium meghallgatták a növendékeket, és az egyik zeneakadémia tanár jött le Miskolcra, és meghallott engem ott énekelni, és azt, na ez a lány kell nekünk, úgyhogy feltétlenül jöjjön a zeneakadémiára felvételezni, és akkor kezdett bennem valami megmozdulni, hogy huha, lehet, hogy ebből pálya lesz.
1: Zárójeles kérdés, ez az a korszak, amikor mindenki beatzenét hallgat, mindenki zenekart alapít, mindenki táncdalt énekel.
3: Igen, mindenki. Kovács Katalin akkor futott föl.
1: Így van. Meg nem próbálta?
3: Nem. Nem, soha nem próbáltam. Nem próbáltam a táncdalt. Én érdekes, hogy soha valahogy pedig énekeltem a szőlőbe, meg az emberkéknek, énekeltem a anyukáméknak, meg a családtagoknak, de úgyhogy közönség elő kiálljak, én nekem mindig vagy Schubertet, vagy Mozartalt, vagy valami komoly dalt énekeltem, zongora kísérettel.
1: Egyébként ez végig kísérte a pályáját, a daléneklés. Ez egy érdekes dolog. Van, aki alig énekel dalokat, mindig csak az áriák.
3: Hát most nincs.
1: Meg ezt simán vállalta
3: most
1: végig.
3: Most nincs daléneklés, amit ugye? Nagyon sajnálok. Nagyon sajnálok, és én azért 25 év, 30 év pedagógiai pályafutásom alatt nagyon sok igazi dalénekest kiképeztem, akik ott vannak a hatalmas dalrepertoárral, és nem tudnak mit csinálni, mert nem
1: ez
3: mi szükség rá.
1: Ez olyan fura, mert hogy az egy könnyebb műfaj, mint egy operát végigülni, vagy egy szimfóniát végighallgatni, tehát ez egy dal.
3: És a Egonog ezt így gondolja.
1: Nem énekelni könnyebb, hanem hogy 3 perc, 5 perc, tehát hogy egy egészen másfajta dolog ebben a rohanó világban sokkal kényelmesebb lenne. Miért nincsenek ilyen előadások?
3: Hát azért 3 perces dalokkal nem lehet kiállni, de egy dalciklussal, ami már azért minimum 20 perc, azzal ki lehet állni, de egy hogy mondjam, nem akarok senkit megmondani, nem egy képzett zenésznek még az is sok, mert nem tudja, hogy milyen mit jelent, amit énekelnek németül, vagy angolul, vagy franciául, még az is sok. Tehát valahogy...
1: Lehet, hogy rövidebb, de máshol meg nehezebb.
3: Igen, tehát nem, a közönség nincs erre felkészítve, tehát mi iszonyatos mennyiségű dalestet adtuk, Köncsboldizsár, Polgár László, rengeteg helyre mentünk, úgyis, hogy fele-fele, úgyis, hogy egész este.
1: De még a Magyar Rádióban is egy csomó ilyen közvetítés volt.
3: Hát a Lázár Eszter ennek a fantasztikus mestere volt. Ő olyan dalesteket csináltatott velünk, amiket Prokofjev dalciklusokat akkor, Prokofjev Muszorszki dalciklusokat adtunk szériába elő, a rádión keresztül, igen, tematikus koncerteket. Szóval fantasztikus, én úgy gondolom, hogy ez most annyira elmúlt, ez a kultúra nevelés, a kultúrára nevelés, hogy a kulturált éneklést megtanulja, megismerje a közönség, ez valahogy kikopott most arra.
1: Akiket tanított, ugye most hagyta abba a tanítást is.
3: Igen, elég. Pont ebben az évben.
1: De akiket tanított, ők változtak, nem egyenként, hanem, bocsánat a kifejezésért, az anyag az idők során. Tehát más volt egy diák 25 évvel ezelőtt, és más volt az utolsó években. Másra volt fogékony, más lehetett neki megtanítani?
3: Igen, hát minden növendék más, de úgy általában azt mondanám, hogy akiket én tanítottam, azok nagyon fogékonyak lettek a daléneklésre. Tehát legtöbb imádja a mai napig adnak dal, Balga Gabi például az én növendékem, rendszeres daléneklésel foglalkozó művész, vagy például most nem régen hallottam idehaza a barátem, ők egy Schumann-dal ciklust énekel gyönyörű szépen, tehát ők is nagyon, nagyon megfogant bennük ez a kis mag, ez a daléneklésre hajlamosság, és ennek örülök, és hát a többiek is, csak a daléneklésre egy olyan fantasztikus érzékenység kell, lelki érzület, és a másik egy olyan hang kell, ami érzelmeket közvetít. Tehát vannak hangok, akik gyönyörűek és csodálatosak, de valahogy ezt az intim érzéseket nem tudják úgy kifejezni, mint ami a daléneklésben szükség van. És ez nagyon... nagyon megválogatja, hogy kik hajlamosak a daléneklésre, azok mennek az operába, mert ott sokkal egyszerűbb ez a dolog, a daléneklésre meg mennek ezek a finom
1: lelkek. De hát egyébként is azt szokták mondani, hogy ez az egész nem csak technika, ez lélek is.
3: Így van. Így van. Mind a kettő lélek, csak valahogy vannak hangtípusok, akik nem tudják közvetíteni ezt a finom lélek átélést, vagy átadást a hangnak. A finomabb, érzékenyebb lelkületű és hangfestő énekesek jobban hajlamosak a dalének.
1: Hangfestő énekes, ez milyen szép kifejezés.
3: Hajlamosabbak ezek.
1: Azt mondta egyszer nekem egy kollégája, hogy férfi énekest tanárnő nem tud jól tanítani, és fordítva is igaz, mert nem tudja beleképzelni magát abba a hangfekvésbe, abba a technikai kihívásba.
3: Van benne valami, nagyon, nagyon nehéz, nagyon nehéz. Én nekem volt a Brickner Szabolcs egy évig növendékem, de azért volt, mert mi fedeztük föl a fiammal, hogy ő belőle énekes lesz. És utána mondta ő is, meg én is, hogy hát Juli néni, míg élek, magát nagyon szeretem, Juli néni, nagyon szeretem, de elmegyek a Gulyás Dénashez tanulni, mondom, okosan teszed. Tehát én nekem is van egy olyan véleményem, hogy férfi tanítsa a férfi énekel.
1: De ez, ugye aki nem énekes, nehezen tudja elképzelni, hogy ez másfajta technika. Minden hangfekvés is másfajta technika valószínűleg, másfajta igényel kell odaállni egy hangképzéshez.
3: Persze, hát ez anatómia kérdés is, hogy kinek milyen a belső berendezése, a nyelv berendezése, igen, az egész fogsor, hogy milyen...
1: Mindenkit valakinek... meg lehet tanítani?
3: Nem.
1: Hát ez a rossz.
3: Lehet egy ideig lehet mindenkit tanítani, csak nem egy ideig el, aztán várjuk, aztán nem megy, marad ott, akkor abba kell hagyni.
1: Volt, akinek azt tanácsolta? Már éveket küzdöttek együtt.
3: Volt, igen.
1: Ugye ebből nem lesz több?
3: Volt, igen. Mondtam, hogy ez nem fog.
1: Az egy nagy törés.
3: Igen, neki főleg. De hát ezt meg kell mondani. Ezt nem három év után, ugye most van ez a 3+2, a bachelor és a master képzés. Bachelorra meg kell mondani legkésőbb, de én már első után megmondanám, hogy alkalmatlan vagy a professzionális énektanulásra. Ezt meg kellene mondani.
1: Belőle lehet jó tanár?
3: Ebből, akinek aha, azt mondjuk.
1: Igen. Tehát, hogy jól kell-e énekelnie feltétlenül?
3: Nem.
1: Ezen a szinten kell-e énekelnie feltétlenül egy jó tanárnak?
3: Nem mondom azt, hogy olyan szinten kell énekelnie, vagy lehet jó tanár, aki nem annyira professzionális énekes. De hát nem tudom, nem nagyon van erre példa.
1: Akkor elfben lehet. Elfben, gyakorlatilag igen, meg nem.
3: Valameddig biztos el tud menni az énektanításba, de hogy egy komoly eredményt elérni, nem tudom elképzelni.
1: Van olyan útra való, ami elkísérte abból a mit mondott, hogy nevezte magát fiatal kislányként?
3: Csitri.
1: Szóval a Csitri korából elkísérte valami, ami az egész pályafutását meghatározta? Hogy mondtak ott valamit, vagy érte egy olyan hatás, hogy aha.
3: Értsen már, amit énekelsz, mindig ezt mondták, hogy értsen meg, amit énekelsz, mondom, hogy hogyan.
1: Prozódia?
3: Igen, a szövegértés nagyon fontos, és nálam ez nagyon fontos volt mindig.
1: Az ez nagyon sok mindenkit zavar, hogy beülünk egy opera előadásra, és hogyha nincs feliratozva, ember nem tudja, hogy mit énekel.
3: Erről van szó. Igen, ez nagyon fontos. Hát nagyon kevés is van, akinek lehet minden szavát érteni, kevés énekes.
1: Az van. Miért van? Az egy technikai kérdés?
3: Igen, mindig azt mondja. Igen, meg prozódia is. Tehát, hogy a hangsúlyokat nem úgy rakja oda, se a magyarba, se az olaszba, se a németbe. Szótagoltok, drágáim, minden szótagon van egy hangsúly. Látod, nem lehet így. Látod, milyen szép. Tehát ez ugyanaz, mint a színészeknél, csak nálunk még dallam is van mögött.
1: Még nehezítik is.
3: Igen.
1: Ez fog hiányozni, ne mondja, hogy nem.
3: Hát én azért látogatom, mindig operába megyek, minden premiért megnézek,
1: ott vagyok. Hát de nem tanít. Nem énekel, nem tanít.
3: Elfáradtam. Ugyanis az igazság az, hogy egy növendéknek nem egyszer kell elmondani egy dolgot. Hogy például hogy a két szót, például hogy szeretlek, vagy szeretlek, amíg élek, ezt hogy kötöd úgy össze, hogy szótagok is, szóhangsúlyosok is vannak, és legátó is. Tehát ezt elmondani nem lehet egyszer, meg kell mutatni, hallgattatni kell, hogy nincs szünet a két szó között, hogy össze van kötve, légzés technikával tartjuk a hangot, hogy a mással hangzók mögött is, mással hangzott, például enny, a mögött is van hang, halljam a hangot, vagy no, ne, na, na. Tehát óriási különbségek vannak, hogy ezeket meg kell tanítani, hogy ott van a hang, mindig ott van minden mással hangzó mögött. Hogy a két szót hogy köt, hát szóval nagyon sok mindent el kell mondani ezerszer. És én ebben már elfáradtam.
1: Nem születünk úgy, hogy ezeket tudhatjuk?
3: Nem.
1: Ez mind kemény
3: tanulás. Ez mind tanulás, igen. És van, aki egyáltalán nem tudja ezt megtanulni. Akinek nem érteni a szövegét, nem tudja meg. Nem tudom. Igényes, idő sincs rá. Hát úgy mennek itt a premierek egymás után, hogy nincs idő ennyire szépen kidolgozni ezeket. Hát olvasom, a Kirite Kanava könyvét olvastam most nem régen, és írta, hogy a Manon Lescaut főszerepére 4 évig készült. 4 évig. Hol van erre most idő?
1: De ez már az a korszak volt, amikor ő volt a Kanava.
3: Igen.
1: Tehát akkor ő mondjuk már megengedhette magának, hogy azt mondja, hogy most akkor megállok. Talán ő megengedhette.
3: Nem állt ő meg, hanem ment, és akkor ő ezt magának úgy kitűzte, hogy 4 év múlva el tudom énekelni. De hát most nincs ez. Most megkap egy szerepet, el kell énekelni jövő tavasszal. Roham, ez a stagione rendszer sem igazán használ ennek a dolognak.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik, vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: A paksi atomerőműben ülésezik ma a kormány. 3 napos rendezvénysorozat lesz augusztus 20-án a nemzeti ünnepen. Turisták 100 000-ei érkeztek Spanyolországba, hogy megnézhessék a mai teljes napfogyatkozást. Derült, napos, száraz idő lesz ma is. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Kovács Klára. A paksi atomerőműben ülésezik ma a kormány. A miniszterelnök honvédségi helikopterrel utazott a helyszínre, hogy a levegőből is megtekintse a Duna alacsony vízállása miatt kialakult helyzetet. Magyar Péter tegnap közölte, hogy a kihelyezett tanácskozáson olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony vízszint okozta fennakadásokat. Az atomerőmű 4 blokkja közül továbbra is csak a 2-es üzemel. Hétfő este óta a korábbi 50% után ismét névleges teljesítményén. 3 napos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. Lesz tűzijáték Budapesten, de a szokásosnál rövidebb. A fővárosban 10 helyszínen várják az ünneplőket, egyebek mellett a Margit-szigeten, a Kossuth téren, a Szent István téren és a Bazilikánál. A hagyományos zászlófelvonás és tisztavatás után a rakpartokról a katonai és légiparádét lehet megtekinteni. A programok összesen 4 milliárd forintba kerülnek. Nyárvégi madárgyűrűző akciót tartanak mától a cinkotai naplástónál. A madarak befogása az időjárástól függően naponta kora reggeltől délelőtt 10 óráig, illetve este 7 órától napnyugtáig tart. A kezdeményezés részeként tavaly 51 madárfaj, csaknem 3500 egyede került kézre az ideiglenes gyűrűző táborban. Turisták 100 000-ei érkeztek Spanyolországba, hogy megnézhessék a mai teljes napfogyatkozást. A nyugati égbolton a hold a lemenő nap elé kerül. A jelenség megfigyelésére legalkalmasabb régiókban csaknem 5 évvel nőtt a foglalások száma tavalyhoz képest. A kempingek teltházzal üzemelnek. A teljes napfogyatkozás sávja a Galíciától egészen a Balear-szigetekig jut el, de jól látható lesz például Grönlandon és Izlandon is. Tovább emelkedett a hétfői 7,4-es erősségű kolumbiai földrengés áldozatainak a száma, már csak nem 260 holttestet találtak a mentőcsapatok, de még mindig kutatnak túlélők után. A sérültek száma meghaladta az 1300-at. Terjed az erdőtűz Kanada nyugati részén. Brit-Kolumbia tartományban a hétvégi 20 ezer után további 10 ezer embernek kellett elhagynia az otthonát. Több mint 100 helyen küzdenek a lángokkal, az Okanagan-tó környékén lakóházak is leégtek, egy 80 éves nő meghalt. A térségben szükségállapotot hirdettek a hétvégén.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en.
2: Az nagyon nehéz, hogy mindig ismeretlen arcok jönnek szembe. Tehát, hogy az egy jó helyzet, hogy az operaházban ugyanazt játsszuk újra és újra együtt. De amikor az ember elmegy külföldre vendégszerepelni, ott azért ez nem adott. Tehát valaki olyan énekes társban kell megbízni, akivel sosem dolgoztam együtt. Sosem néztünk egymásra, mondjuk egy szerelmi jelenetben.
3: Igen, de a zene összehozza az embereket, akármilyen távol vagyunk fizikálisan, vagy földrajzilag.
2: Az átköti igen, a nehézségeket?
3: És ez összehozza az embereket. Az a feladata, hogy összehozzon minket a zene minden szempontból. Tehát nem lehet, hogy ja, szóval igen, hát ebben ne menjünk bele, de ez így van. Szóval ez a zene összehozza az embereket, nem szét. És az teljesen mindegy, hogy te fekete bőrű vagy, vagy én meg sárga. Az a lényeg, hogy ugyanazt a zenét énekled, és ugyanolyan érzelemmel, és ugyanolyan gondolatisággal. Ez a legfontosabb, nem?
2: Hát, gondolnám, igen, csak azt is hozzátenném, hogy nem mindegy a partner. Tehát például az ő hangbiztonsága sem mindegy egy duettben.
3: Ja, persze.
2: Nem mindegy, hogy hogy néz rám, hát amikor vissza kellene nézni.
3: Hát igen, igen, de van, amikor... Igen, hát valamikor szenved az ember, hogy hallja, hogy úristen, csak ne énekelnél.
2: Ez valami másik opera, amit énekel.
3: Hát van ilyen is, igen, de akkor is, hát mit lehet tenni?
2: Mennyire válogathatta meg, hogy mit énekel? Hogy mit vállal?
3: Hát, hogy mondjam, én nem nagyon adtam vissza szerepet. Én egyetlen egy szerepet adtam vissza, az a Melinda volt, mert határhangjaim voltak benne, és megkaptam az operatitkárságon a szerepet, papírt, leértem a portáig, és visszaadtam a portán, mert én tudtam, hogy mit akarok, és mit tudok elénekelni. Úgyhogy megválogathattam azért, de nagyon sok mindent énekeltem, majdnem nagyon sok mindent kellett is énekelni. Voltak olyan darabok, amiket például énekeltünk egy Gardelli operát, fölvettünk, nem akarom szegény Gardelli művét úgy lebecsmérelni, de fölvettük, ami akkor itt volt nagyon sokat nálunk Gardelli, és imádta Magyarországot, meg a magyar énekeseket is. És volt egy zeneszerzői záró darabja, az Impresszárió a címe, fönt van a YouTube-on, és akkor...
2: Ne hallgassuk meg ezek szerint!
3: És akkor ő vezényli, nagyon ennek az az értéke, hogy ott van, ahogy vezényel. De hát azt nagyon-nagyon szenvedtünk vele.
2: Viszont, hát ha már felvételeknél tartunk, azért az is elképzelhetetlen ma a vizsga előadása, az a Menotti telefon volt, ugye?
3: Igen.
2: Azt felvette a Magyar Televízió és sugározta egy vizsga előadást. Hát szóval
3: ez nem vizsga előadás volt.
2: Nem?
3: Nem. Ez úgy volt, hogy egyenes felvétel volt. Ezt értem, ez teljesen igen. Olyan, mint hogyha vizsga lett volna, mert nem, bent volt a stúdióban 9 hangszer, meg a zongora, és azt úgy csináltuk, és úgy vették föl, nem volt korrigálás, nem volt semmi, azt így egy az egybe fölvettük.
2: Akkor én azt rosszul tudom, hogy az még a pályakezdet volt?
3: De nem tudja rosszul, mert én azzal vizsgáztam.
2: Hát akkor mégis. Benoti
3: telefonnal, de ez a film, ami fönn van a YouTube-on, az ezt külön
2: értem,
3: készül.
2: Jó, ezt értem, de ez ma elképzelhetetlen lenne, hogy egy fiatal énekesnő ezzel vizsgázik, aztán bemegy a stúdióba és fölveszi. Tehát, hogy hát mennyire igen, más világ
3: igen,
2: volt.
3: Igen.
2: Ebből a szempontból, ugye azzal kezdtük, én hogy azzal, ez fáj, hogy ez nem ilyen, és nekem erről jutott most az eszembe,
3: igen,
2: hogy, hát, de tényleg.
3: Igen, értem. Szóval ez így van, és tényleg én azzal ugrottam ki a telefonnal, és a Mikó András utána engem nagyon sok mindenbe belerakott, operába is, meg filmekbe is engedtek meg. Szóval én azzal nagyon sokat nyertem azzal a kis filmecskével.
2: Ez az a korszak volt, amikor mondjuk a szilveszteri műsorokban operaénekesek énekeltek magyar nótát, meg könnyed operetteket, meg mindenféle néha, csacsiságot, igen. Mert mindenki mindent csinál. Engedték? Szerette? Csinálta?
3: Nem sokat, nem csináltam olyan sokat, mint a kollégáim, de csináltam, egy párat csináltam. B. Nagy Janival csináltam nagyon szép kis duetteket, szóval csináltam, de nem, és utána külföldön is nagyon sokat énekeltem operettet, szerettem csinálni, de nem szerettem volna, hogy én ezért legyek
2: az operett sztár
3: legyek. Ugyanis volt is ilyen lehetőség, hogy mikor végeztem a Zeneakadémián, az egyik menedzser mondta, hogy lenne Zürichbe, téged láttak itt énekelni, hogy menjél Zürichbe operett primadonnának, és akkor azt nagyon öntudatosan azt mondtam, hogy én nem operetténekesnő akarok lenni, na nem úgy, mintha lebecsmérelném az operetténekeseket, nehogy félreértsetek, vagy félreértsék, de én operaénekesnő szerettem volna lenni. Mert tudom, hogyha valakit elkönyvelnek operetténekesnek, azok már nagyon nehezen tudnak az opera felé átevickélni. Tehát ez egy kicsit...
2: Mert hogy az operások egy picit lenézik?
3: Nem nézzük le, mert
2: akkor
3: tudom...
2: Akkor értem, akkor miért nincs oda-vissza átjárás?
3: Nem tudom, valahogy... Nem is tudom miért. Hát mondjuk egy... Nem tudom, nem volt erre nagyon példa, csak a fiúknál. A fiúknál van, mert a fiúknál, a tenoristáknál az...
2: Valahogy mégiscsak igen, megengedi.
3: Igen.
2: Magánélet.
3: Igen.
2: Egyrészt, hát van két muzsikus gyermek, az egyik zenész konkrétan, a másik énekes. Uh-huh. Szerintem, mert hogy a férje meg civil, egyáltalán igen. Nem szakmabeli, ez egyfajta révbeérés anyaként is. Tehát, hogy örökölték, megtanulták, csinálják.
3: Nagyon büszke vagyok rájuk. Nem volt soha erőszak, hogy ezt kell csinálniuk. Csak tanítottam zenére őket, meg szerintem én olyan könnyen vettem az egész pályát, szóval nem volt az, hogy csendben legyen. Ők mondták nekem, hogy mama, itthon vagy, nem az operába, itt ne énekelj, menj az operá. Tehát nekem otthon anyának kellett, játszótársnak, de tanítottam az mindegyiket két hangszerre irányítottam. És van a Bálint, az három hangszert is megtanítottam. Szóval ott látták, hogy ezt milyen könnyedén lehet csinálni, ezt a zenélést. Ez olyan boldoggá teszi az embert. Vidám, kacagunk, Bartókot hallgatunk állandóan.
2: Ez egy kicsit becsapós volt, nem?
3: Nem, azért. Hát olyan boldogan csinálja mind a
2: akkor
3: kettő.
2: Jó. De azért ez nem egy könnyű pálya, azt se tagadjuk el.
3: Nem, és most látom, hogy a lányomnál, aki jazz vonalon csinálja szépen a munkáját, és gyönyörűen csinálja, tényleg állam leesik, hogy tudja ezt olyan munkával és olyan fantasztikus kitartással csinálja, amit csak példának lehet fölhozni.
2: Karosi Júlia, akkor nevezzük nevén.
3: Karosi Júlia, igen.
2: Hogy legyen ez egyértelmű, hogy kit dicsérünk ilyen
3: ja,
2: nagyon.
3: Ja.
2: De az, hogy például nem komoly zenével foglalkozik, hanem jazz művész, ami nem, semmivel nem könnyebb, csak más műfaj. Hát. Az például nem fáj.
3: Nem fáj. De néha mondtam neki, hallod, ez nekem jól megy a középlágé is, fönt is, megpróbálhatnál egy pár áriát, nem csak mókából néha. De annyit akarok mondani, hogy a jazznek az alapképzése. Tehát a zenei alapképzése sokkal nehezebb, mint egy klasszikus énekesnek az alapképzése. Tehát a Juli olyan szolfés és olyan harmónia világ ismerete van, amit nekünk fogalmunk nincs a magánénekeseknek. Tehát a jazzes, és szerintem a hangszereseknél is így van, bár nem merek ők nevükben nyilatkozni, mert tehát annyira komoly képzés kell lenni, alapképzés nekik, amikre például a magánének felvételin a ajtóig nem jutnának be, annyira komoly a felvételi az alapképzésben, zongora, összhangzattan, ezek nagyon fontosak, ott sokkal fontosabb, mint nálunk.
2: Kell egyáltalán énekesnek hangszert ismernie, játszani valamin? Mondjuk a zongorát szokták alapnak
3: említeni általában. Kellene, de nem kötelező. És itt is van például az is, hogy a daléneklésel kapcsolatban, akiknek van egy kis alapképzésük, kicsit jobban zongoráznak, vagy kicsit ismerik a másik hangszer tulajdonságait, sokkal szebben tudják ezt a finom muzikális dolgokat érvényesíteni.
2: Összesimulnak.
3: Igen, igen, sokkal könnyebben.
2: A férje hogy bírta ezt?
3: A férjem?
2: Hát mert hogy az egy másik életmód, másik működés, egy énekes működés, az esti előadások, a zene állandóan.
3: Hát azt kéne megkérdezni, de az az igazság, hogy nem kérdezem meg, mert akkor megmondaná.
2: Jobb nem tudni.
3: Inkább én mondom, hogy hát ő teljes mértékben kiszolgált minket, és olyan háttérember volt, akit nem kívánok másnak, csak magamnak, mert így tudtam megcsinálni az egészet, az egész pályát így tudtam végigcsinálni. És tényleg ő hordta, vitte a gyerekeket, amikor kellett, minden előadásomon, amikor ott tudott lenni ott, sőt hozta a gyerekeket is, már volt, amelyik ott aludt az előadáson, de hozta őket. Tehát ő abszolút kiszolgálta, és tényleg ott volt a háttérben, és nagyon, nagyon nagy támaszom volt.
2: Végül. De egészen fiatal koruk óta együtt vannak.
3: Hát igen, 23 éves koromtól kezdve, ő 25, úgyhogy azért van egy jó 50 valamennyi.
2: Azért ez szép, ritka és szép.
3: Igen.
2: Valamit tudnak.
3: Igen.
2: Azt mondja, hogy amikor felkerült Budapestre, akkor látott először igazán operát.
3: Igen.
2: Azért az egy handicap lehetett a pálya elején.
3: Igen, így van. Főleg a Zeneakadémián, amikor már olyanok voltak bent, az mit, nem akarok neveket mondani, de akik állandóan opera látogatók voltak, vagy már tanultak orgonálni, zongorázni, és én ott voltam, és akkor én minden este koncert, opera, jártam a férjemmel együtt, jártuk ezeket az előadásokat, ájuldoztunk egyik előadásból ki a másikból be. Szóval akkor
2: nekem... Ez egy ilyen gyors talpaló.
3: Gyors talpaló volt, igen, minden operát megnéztünk, amit ment. Minden premiéren, koncerten ott tapsoltunk a Watts zongora művésznek, aki akkor nyerte meg a zongora versenyt Budapesten, meg igen, az egy gyors talpaló volt.
2: Mikor érezte azt, hogy megvan? Hogy ez rendben van? Vagy helyemen vagyok, kész vagyok, hát, itt vagyok?
3: Hát nem is, soha.
2: Soha?
3: Soha. Mindig úgy éreztem, hogy van nekem még pótolni valóm. De most se érzem azt, hogy helyemen vagyok, úgy igazán.
2: De most itt a helyem van,
3: igen,
2: abszolút.
3: Ez egy jó asztal abszolút. Egyébként. Nagyon jól néz ki. Meg sokan ültek itt, úgyhogy én is büszke vagyok, hogy itt ülhetek. Szóval most sem érzem, mert most már letettem tulajdonképpen két 30 évet, az ugye az éneklés és a tanítás, és akkor még mindig mondom, hogy még lehetett volna pár dolgot elénekelni, egy pár, szóval még mindig van olyan érzésem, amit úgy kimaradt.
2: És van olyan vágya is, amit még tud teljesíteni? Tehát nem feltétlenül az, hogy mit kéne még elénekelni, mert nyilván ezt letette. Nyilván most abba hagyta a tanítást. De közben meg nem olyannak látom, mint aki azt mondja, hogy jó, és akkor most innentől kezdve ülök és sorozatokat nézek a tévében.
3: Megpróbálom ezt csinálni, de nem megy.
2: Ugye?
3: Igen, megpróbálom ezt, most megyek a kertbe, most megyek ezt, hú, de ott van ez, most jött a Nyetre, el kell menni, megnézzük el, menjünk át Ausztriába, nézzük meg, szóval azért ilyen van.
2: nem maradunk kettesben.
3: Na.
2: Hívtunk egy vendéget, hogy valaki hozzá el azt a bizonyos díjat, a halhatatlanoknak járó
3: örökös
2: tagságot jelképező díjat, és hát már szóba került az ő neve, úgyhogy szeretettel köszöntöm és hívom ide Szinetár Miklós tanár urat, az Operaház egykori igazgatóját, főigazgatóját, és hát egy életpálya tanúját.
4: Szervusztok!
2: Szervusz Miklós, gyere kérlek, és köszönöm, hogy elhoztad a díjat.
3: Hát én is köszönöm.
4: Hát
3: én is. Régi emlékek.
4: Ezt átnyújtom neked.
3: Köszönöm.
2: A díj maga.
4: Díj maga.
3: Na hát azért mégiscsak csak ez...
4: Nem olyan szépen nyújtottam át, ahol ez kell, meg zenese volt alatta, úgyhogy bevallom szépen.
2: A lábnyom lerakásnál majd szeptember 12-én lesz zene is.
4: Akkor majd ünnepélyes.
2: Tessék helyet foglalni.
3: Gyere Miklós.
2: És köszönöm szépen, Miklós, hogy itt vagy. Miklós, ennek a...
4: Örömmel.
2: Az alapítványnak, annak a kuratóriumának az elnöke, úgyhogy benne van a keze a dolgokban.
3: Biztos voltam benne. Biztos voltam benne. Ugyanis nagyon szép munkáink voltak. Emlékszem egy szigeti Carmenre. Emlékszel?
4: Hogy?
3: Akkor Mikaillát énekeltem. És hát... Nem is tudom, hogy tudtuk akkor énekelni, mert semmi olyan igazi hangberendezés nem volt, ugye? Ugye?
4: De volt, nekem az nagyon élményszerű volt, mert beugrottam. Tudnék, akkor azt történt...
3: Biciklis Carmen volt, azt hiszem.
4: Igen, igen.
2: Na, hogy?
4: Beugrottam, képzeld el, akkor a Barton Laci volt az igazgatója a szabadtéri színpadnak, és Kerényi Imre rendezte ezt. Kiváló rendező volt, remek, de megbetegedett, meg kellett operálni. És be kellett ugrani helyette, és akkor beugrottam, és ott találkoztam először az egész társulattal, és a Juli volt a támpont, mert a többiek azok külföldiek voltak, tehát ő volt az egyetlen, akit ismertem.
3: De szép előadás volt.
4: Szép, igen.
2: Juli megemlékezett róla, hogy hát te voltál az, aki nyugdíjaztad.
3: Így van, akkor többen, nem csak engem, többen, de hát el kellett menni, nincs mese.
2: Arra emlékszel?
4: Hogy? Hát,
2: mert hogy menni akart. Tessék? És én kérdeztem, hogy miért hagyta abba ennyire hamar, aztán elmesélte, de hát nyilván neked ez nem könnyítette ott a helyzetedet.
4: Nem, de hát, hogy mondjam, bizonyos szempontból még a Julival könnyebb volt a helyzet, megmondom neked miért. Mert én őt először kislány, jóformán kislánykorában láttam. Az úgy történt, hogy a Mihály András volt az igazgató valamikor a 70-es években, és ő folyton a fiatalokkal tartott ilyen beszélgetéseket, és egyszer valami dolgom volt az operába, bementem, nézőtéren volt, ez ő a zenekari árokból beszélt, és ott ült a Juli, akit akkor láttam életemben először, egy nagyon csinos, szép fiatal lány, és akkor meg is énekeltette őket, gyönyörűen énekelt, és ami a legfontosabb volt, beszélgettek, és rendkívül intelligens volt, okos volt, és jókat mondott a Mihálynak.
3: Okos.
4: Ami akkor nagy dolog volt, mert ma már az opera énekesek értelmesek, okosak, ez ma nem egy meglepetés, de akkor, hát hogy úgy mondjam, nem mindenki volt nagyon, és slágfertig nagyon okos. Na most, volt egy olyan kényszer helyzet, hogy egyszer elvettek a költségvetésemből, megközölték a nyugdíjat, valamelyiket kellett. Na most a Júli azon közé tartozott, akivel olyan szempontból nem aggódtam, hogy hát ez olyan okos, ez tanítani fog.
3: Igen,
4: hát,
3: és akkor már volt már
4: tanított,
3: is.
4: Hát mondtam, hogy mondjam, neki a tanítás egyébként, hát ugyanannyira életpályája, mint az éneklés volt.
3: Hát azt is 30-30 évig csináltam.
4: Szóval, Ez egy nagyon nagy szerencse, hogyha valakinek van ezen a pályán valamilyen fajta intellektusa, és tudja folytatni. Tehát nem az van, hogy hát Istenem, vége, ennyi. Úgyhogy, de hát nagyon szép emlékeim, mert nem csak a Carmen volt Rigoletto is.
3: Igen,
4: volt.
3: Igen, Figaro.
4: Figaro, és hát ami a legjobb volt a közös filmünk, a Szöktetés a Szerályból, ami egy nagy kaland volt akkor. Tudod, az az egyetlen olyan film, vagy nem tudom, beszéltetek-e róla?
3: Nem.
4: Az egyetlen olyan film volt, ami élő hanggal készült. Tehát nem először fölvették playbackre, és utána rátátogtak az énekesek, hanem ott a stúdióba énekeltek.
3: Igen.
4: Tehát és ez olyan volt, mint amikor az artista kötél nélkül ugrándozik fent. Nincs biztosítása.
3: Bocsánat, én mondom, hogy volt még egy ilyen, például a Gardelli film is ilyen volt, tehát az se playbackre ment, és a Menotti telefon sem. Tehát akkor volt egy pár ilyen, na de ez mégis a Menotti 9 hangszerrel ment.
4: A Gardelli egy felvonás.
3: Igen, a Gardelli egy 40 perces kamara zenekarral ment. Hát ez egy szimfonikus zenekar, irdatlan nehéz technikailag minden szerep.
2: Ehhez mennyit kellett próbálni, hogy ez akkor egyszer tökéletes legyen?
4: Nem, sok próbával.
2: Ugye ez rengeteg munka először.
3: Szerepe volt.
4: Ehhez föl kellett öltözni. Tehát egy olyan ruhába kellett lenni, itt játszani kellett. Szóval jelen kellett lenni. Hát volt olyan jelenet, amit 5-6-szor felvettünk. 5-6-szor fel, és 5-6-szor elénekelték.
3: Igen.
4: Szóval ez nagyon nehéz, de ma is látható a film egyébként, megnézhető. Igen. Múltkor néztem meg.
3: Sajnálom, hogy ezt most nem tudjuk látni.
2: Szeretted? Nézni. Múltkor megnézted, mondod, szeretted?
4: Na, bevallom.
3: Az jó. Én is szeretem, bevallom, én is bevallom.
2: Sőt, mondtad az előbb, hogy az jó, hogyha egy énekes okos, intelligens. Azt egyébként te rendezőként hogy tudod használni, hogy Juli okos, intelligens, tehát másképp is érti? Azt hogy tudod te használni?
4: Hát, hogy partner. Tehát partner, de nem az a nagy, hova álljak, hova menjek, mit csináljak.
3: Hát ezt nem tudom elénekelni, mert itt olyan a klíma.
4: Régen voltak nagyon nagy énekesek, szóval egy Székely Mihály, egy Svédcsán, mert azok zsenik voltak, de a tömegben olyan is volt, hogy hát azt mondta, hogy tenorista a Rigoletto, majd engem ebből az egész szerepből csak az a cél érdekel a harmadik felvonás.
3: Igen.
4: Úgyhogy...
2: ott tudott megcsillanni. De hát ugye ez régen azért arról is szólt csupán, hogy nagy hang legyen. Az elég. Nem kellett játszani. Elég, hogyha jön a nagy hang. Aztán jó, ez változott meg talán éppen Julié korszakában.
4: Jó, hát erre a legjellemzőbb az, hogy akkor az opera kritikákban nem azt játszották, hogy XY eljátszotta a szerepet, hanem folyton a szerepet, hogy XY öltötte magára Alma Viva jelmezét.
3: Igen.
4: Tehát nem járt, magára öltötte a jel. De az is volt, hogy Alma Viva szólamát XY énekelte. Tehát szólamot énekelt, nem szerepet játszott.
3: Magyar nyelv gyönyörűsége.
4: Igen, ezek a magyar nyelv gyönyörűsége.
2: Juli azzal kezdte, hogy ő csodálkozik, hogy ezt a díjat megkaptam, mert emlékeznek még rám, mondta. És ezt én nagyon gyakran hallom. És te szoktad az ünnepségen a Nagymező utcában emlegetni, hogy azért az emlékezetünk, a befogadók, a nézők, a rajongók emlékezete, az sokkal tovább tart, mint ahogy a művészek sokszor gondolják.
4: Hát, ha élményt kapnak. Ezért nagyon fura, az emberi agy az olyan, hogy akkor jegyez meg valamit, ha az számára komoly benyomás, ha élmény. Vannak olyanok, akiket elfelejtenek gyorsan, egyszerűen azért felejtik el, mert nem okozott élmény. Abban az este jó volt, rendben volt, de nem volt valami átütő ereje. Azok maradnak meg, akik egy-egy felejthetetlen élményt okoznak.
2: Mint Pászti Júli, akinek hadd adjak át egy ilyen aprócska csokrot.
3: Gyönyörű.
2: Szeretetünk, tiszteletünk jeléül.
3: Ja.
2: Egy hallhatatlan megjelent aprócska.
3: Csodálatos, köszönöm, és itt szeretném megköszönni minden szavazónak azt a hát nagyon örülök neki, hogy szavaztak, és nagyon köszönöm nekik, minden egyesnek, mert ez a műfajnak is jár, ugye, és hát nekem is.
2: Pászti Júliának is jár bizony. Miklós, köszönetünk jeléül, hogy elhoztad ezt a díjat, és hogy ismét itt, lehet, itt vagy velünk.
4: Jó, egy ezéri
2: halhatatlanok bora. Szeretettel köszöntelek téged is itt, és hát akkor mondom is a kedves nézőknek, hogy szeptember 12-én délelőtt a Nagymező utcában találkozhatunk a művészekkel, találkozhatunk a lábnyomlerakás ünnepségén azzal az alkalommal, ami aztán megőrzi ezeket a lábnyomokat és neveket ott a halhatatlanok sétáján. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Gratulálok még egyszer. Köszönöm a figyelmüket. Jövünk egy hét múlva egy újabb halhatatlannal.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól.

0: Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos meleg időre számíthatunk. A paksi atomerőműben ülésezik ma a kormány. Kihirdették az ország kenyereit és desszertjeit. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A paksi atomerőműben ülésezik ma a kormány. A miniszterelnök honvédségi helikopterrel utazott a helyszínre, hogy a levegőből is megtekintse a Duna alacsony vízállása miatt kialakult helyzetet. Magyar Péter tegnap közölte, hogy a kihelyezett tanácskozáson olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony vízszint okozta fennakadásokat. Az atomerőmű 4 blokkja közül továbbra is csak a 2-es üzemel. Hétfő este óta a korábbi 50% után ismét névleges teljesítményén. Áttekinti a 3-as metró meghosszabbításának lehetőségeit a Budapesti Közlekedési Központ. A bővítés Rákospalota Újpestig jelentene 2 megállós szakaszolást, közölte a főpolgármesteri hivatal. Jelenleg a kivitelezési idő megállapítása és a kockázatok felmérése az elsődleges cél. 3 napos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-i nemzeti ünnepre. Lesz tűzijáték Budapesten, de a szokásosnál rövidebb. A fővárosban 10 helyszínen várják az ünneplőket, egyebek mellett a Margit szigeten, a Kossuth téren, a Szent István téren és a Bazilikánál. A hagyományos zászlófelvonás és tisztavatás után a rakpartokról a katonai és légi parádét lehet megtekinteni. A programok 4 milliárd forintba kerülnek. Kihirdették az ország idei desszertjeit és kenyereit. A Szent István napi kenyér a pilisi pityókás lett, míg az innovatív kategóriában a hosszú érlelésű, vadkovászos technológia felhasználásával készült magvető kenyér lett az első. Magyarország tortájának a gyulai bíborfehér elnevezésű, erdei gyümölcsös, mandulás, túrós desszertet választották. Az idei cukormentes torta pedig a szilvás, diós, fahéjas ízvilágú szilvafácska lett. Részleges napfogyatkozás lesz este. A nyugati égbolton a hold a lemenő nap elé kerül. Budapesten 19 óra 22 perctől látható a jelenség. A legnagyobb, csaknem 60%-os fedés napnyugtakor nem sokkal 20 óra előtt következik be. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy a jelenséget csak az erre a célra gyártott speciális szemüveggel szabad nézni. Napszemüveg, kormozott üveg, CD vagy bármilyen más házi megoldás maradandó szemkárosodást okozhat. Derült, napos, száraz idő lesz ma is. Nagy területen megélénkül, a Tiszántúlon megerősödik a szél. Délután 27-33, késő este 18-23 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Emi és más. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. A mikrofonnál Márton György.
2: Nagy tisztelettel köszöntöm a Mi és Más valamennyi kedves hallgatóját itt a Spirit FM-en, nézőinket a YouTube csatornánkon, szintén hallgatóinkat a Spotify-on, Apple Podcast-en, és itt a stúdióban V. Szabó Pétert, a Tengrai alapítóját, talán az egyik legsikeresebb magyar AI startup tulajdonosát, vezetőjét, atyát. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
3: Köszönöm szépen, az igazsághoz hozzátartozik, hogy már nem én vezetem a Tengri AI-t, most már a Magic Solutions-nél vezetem az AI előfeszítéseket, mint Head of AI, de valóban én alapítottam a Tengri AI-t.
2: És most már semmi között hozzá?
3: Ezt így nem jelenteném ki, de majdnem, nincsen az

0: operációban semmilyen beleszólásom, nincsen hozzáférésem az adatbázisokhoz, semmi ilyesmi nincs. Tulajdonrészem még van egy kicsi, és hát nyilván, mint minden startup, reménykedek majd egy nagy exitbe valamikor.
1: Ebben a műsorban mindenkitől meg szoktam kérdezni, mikor kezdett el foglalkozni a mesterséges intelligenciával. Jól sejtem, te is abban a körbe tartozol, akik jóval a ChatGPT megjelenése előtt csaptak bele, úgyhogy nézzük innen egy kicsit.
0: Igen, hát még a Tengriáit is hamarabb alapítottam, mint ahogy megjelent a ChatGPT. Ugye a ChatGPT az 22. november 30-án jelent meg, ha jól tudom, és a Tengriáinak már októberben volt kiállítás a Csíkszeredában. Ilyen szabadtéri kiállítás elgenerált képekből, úgyhogy dokumentáltam hamarabb, és ugye a Tengriáit úgy alapítottam, hogy azelőtt volt egy sikeres exitem az észtekből, és hát ez még mindig nem válasz a kérdésre, mikor is kezdtem el foglalkozni AI-jal. Nekem úgy rémlik, hogy olyan 2015 magasságában, nyilván akkor még inkább a gépi tanulás kifejezést használtunk, meg mély neurális hálók és a többi. Ugye nekem az eredeti kutatási területem az a felhasználó élmény kutatás volt, ez a user experience, és onnan kezdtem rájönni, hogy a jobb és jobb felhasználói élményhez, vagy az kéne, hogy minden felhasználó mellé ültessünk egy UX designert, ami nem túl megoldható, vagy pedig akkor próbáljuk ezt meg valahogy egy gépi tanulás segítségével egy ilyen automatikus módon jobbá és jobbá tenni, és az elején kimondottan azt kutattam és fejlesztettem is több projekten keresztül, hogy lehet javítani a felhasználó élményt úgy, hogy hát nyilván a gépi tanulásnak az akkori vívmányait használjuk, ami az elég messze van a mai generatív AI-tól, de a kor szintjén én úgy gondolom, hogy nagyon előremutató kutatások voltak.
1: Tudom, hogy azóta nem a felhasználó élménnyel foglalkozol, de mondjuk három tényező, mitől lesz nekem jó felhasználni valamilyen alkalmazást, weboldalt, bármit?
0: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és az igazság az, hogy azóta sincs konszenzus a szakmában, és valószínűleg, hogy nagyon függ attól, hogy mi az a konkrét alkalmazás. Hogyha most megpróbálom összehasonlítani egy banknak a webalkalmazását egy számítógépes játékkal, akkor a jó felhasználó élményt egész más dolgok fogják meghatározni. Ami biztos, hogy a jó felhasználó élmény az olyan, amin nem kell nekem gondolkozni. Nem kell azon én gondolkozzak, hogy na most itt vajon mit csináljak, vajon hová kattintsak, vajon hova nyúljak, vajon mi legyen a következő lépésem, hanem magától értetődik. Pont ezért talán a legismertebb és legnagyobb hatású könyv felhasználó élménybe az Scrumnak a Don't Make Me Think, vagyis hogy ne kell gondolkodnom című könyve. Pont azért, mert ez az, ami minden alkalmazás esetében elmondható, hogy mi emberek nem szeretünk gondolkozni, ezt, hogyha körbenézünk a világba, ezt bárki megerősítheti.
1: Sajnos.
0: És főleg nem azon, hogy egy számítógépes szoftvert, vagy egy eszközt hogy használjunk. Mi azt úgy szeretnénk, hogy az annyira legyen egyértelmű, annyira legyen könnyű, hogy ne kelljen gondolkodni. És hogyha megnézzük a nagyon sikeres megoldásokat, nagyon sikeres startupokat, cégeket, akkor mind olyan megoldást hoztak, amivel az életünk könnyebbé válik, és azáltal válik könnyebbé, kevesebb mentális erőfeszítés kell egy probléma megoldásához. Itt gondolhatunk akár a Facebookra, a Google keresőre, de akár az okostelefonok esetében is, mondjuk én nem vagyok nagy iPhone felhasználó, de ami biztos, hogy a sikerét azt annak köszönheti, hogy nagyon hamar nagyon jó felhasználó élményt sikerült kialakítani, és utána már annyira megszokták a felhasználói, hogy onnan már csak nyerni lehet.
1: Hát nagyjából az összes találmány valahol arról szól, hogy kényelmesebb legyen az életünk, mondjuk nézzük a TV távirányítót, hát föl kéne állni és csatornát váltani, így meg milyen egyszerű nélküle.
0: Hát igen, és ott is, hogyha belegondolunk abba, hogy a 90-es évek távirányítóin milyen rengeteg sok gomb volt, és ma pedig egyre inkább arra megy el az irány, hogyha most megnézek egy modern Samsung távirányítót, akkor azt látom, hogy nagyon kevés gomb van rajta, és egyre inkább ebbe az irányba haladunk. Ugye terjedtek is azok a képek, hogy a nagymamának a távirányító gombjainak 90%-a le volt ragasztva, mert hogy teljesen fölösleges volt, de zavaró, hogyha ha valami bonyolult, és pont ezt oldja meg a mesterséges intelligencia, hogy amit eddig nagyon sok gombbal, kapcsolóval, megoldással, ilyen mező, olyan mező és a többi, azt le tudjuk egyszerűsíteni gyakorlatilag egy szöveg mezőre, ahol elmondjuk egy nyelvi modellnek, ami megérti a mi problémánkat, és ebből a generatív AI kimondottan a nagynyelvi modellek vívmányainak köszönhetően lesz egy olyan megértés, amit aztán akár AI ügynökök meg tudnak oldani nekünk, és akkor gyakorlatilag ugyanúgy, mint hogyha egy másik embernek elmondanánk, hogy mit csináljon, ugyanúgy el tudjuk mondani egy gépnek, hogy az a gép mit csináljon, és akkor megcsinálja helyettünk, és valószínűleg ameddig nem tud gondolatot olvasni valahogy egy gép, addig ez a lehető legjobb felhasználó élmény, mert ugye beszélni azt azért általában szeretünk, nyilván vannak kivételek, de a legtöbb ember, ha nem is szeret, de legalább úgy valamilyen szinten tud kommunikálni. És itt nagyon fontos az, hogy a nagy modellek akkor is megértik ezt a kommunikációt, hogyha nem tartja be az illető a helyes írás szabályait, most már egyre gyakrabban akár szövegként is, tehát élő beszédként nem kell leírni se, akkor is, hogyha nem tudunk koherensen fogalmazni, akkor is, hogyha egy olyan nyelven beszélünk, amire mondjuk úgy, hogy nagyon kevés nyelvhasználó van, vagy egy nagyon ritka nyelv, vagy nem egy európai nyelv, ezek régen mind hátrányosak voltak. Ebből is egy nagy előny a nagy modellek léte, és innen én úgy gondolom, hogy eljutottunk oda, hogy kicsit olyan lett a gépi tanulás, vagy ha nem is most, de olyan lesz a következő maximum 3 éven belül, mint hogyha lenne borzasztó okos, borzasztó szorgalmas, idézőjelbe házi szolgánk, aki megteszi ezeket a feladatokat nekünk, egyelőre főleg a digitális térbe, de egyre inkább azt látjuk, ez ki fog térni a valós térbe. Na, és a fizikai
1: rövidesen visszatérünk ide, de amit elmondtál, az azt jelzi nekem, hogy nem csak, hogy lustábbak vagyunk, de azért megerősíti azt a félelmet a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, hogy az elbutulásunkban is igen jelentős szerepet fog játszani.
0: Ez sajnos nagyon valószínű. Nyilván, hogyha egy biológiai szervezet, mondjuk az ember, az valamit nem használ, az egész biztos, hogy már csak a biológia törvényszerűségei miatt az kezd visszafejlődni. És ez nem csak az izmokkal van így, vagy bármi egyébbel, hanem ugyanez igaz a mentális, akár kognitív képességek esetében is, és hát nyilván nagyon sok éves távlatból nincsenek még tanulmányok, viszont amire vannak, az ilyen fél éves távlat, és már fél éves távlatban is kimutatható az, hogy ha valaki minden nap a mesterséges intelligenciát használja minden problémája megoldására, annak utána a probléma megoldó képessége jelentősen csökken, hogyha nem használhatja ezt a megoldást, és ugyanígy, hogyha valaki pedig egy kontrollcsoportban nem ezt teszi, akkor neki pedig nem fejlődik vissza csak magától ez a készség, és ezt amúgy egyetemi hallgatókkal is tesztelték, nem kell arra gondolni, hogy ez mondjuk az értelmiséget nem érinti, sőt, én úgy gondolom, hogy sokkal inkább, de ugyanúgy ezt felszokták hozni ezzel párhuzamosan, vagy ezt valamennyire cáfolandó, hogy a mai embernek mondjuk a mezőgazdasági készségei, mondjuk az a tudása, hogy az időjárást előre megjósolja, az jelentősen visszafejlődött, mióta nem vagyunk rá utalva az időjárásra, és mióta nem a földből kell megélni, vagy túlélni.
1: Meg mióta a telefonunkra jön a alert, hogy esni fog.
0: Igen, meg ez is.
1: Vigyél magaddal esernyőt. Erről az jutott eszembe, ez teljesen a műsoron kívül igazán, hogy ugye amikor még az emberek, nem tudom, gyalogoltak, lovagoltak, földön dolgoztak, akkor nem nagyon jártak konditerembe. Ma meg egyre többen járnak, bár járnánk, konditerembe. Tehát milyen remek startup ötlet, valamilyen agykonditerem jellegű történet létrehozása, ami ebből következően idővel szükségessé fog válni.
0: Igen, ez rettentő jó ötlet, de szerencsére ez létezik is. Ugye azt is sokan, én úgy gondolom, hogy használják is, sőt egész biztos, ugye a játékok azok kimondottan egyfajta ilyen agykonditerem, és akár a számítógépes játékokra, akár a társas játékokra gondolok, ugye most nem is feltétlenül kell képernyő hozzá, a modern társas játékok is remekül alkalmasak erre, és segít az úgymond szellemi frissesség megőrzésében, és most nemrég jelent meg egy olyan kutatás, hogy akár 10 évvel fiatalabb is lehet valakinek az agya, aki rendszeresen játszik.
1: Meggondolom, aki startupot alapít, ami nyilván segíthet benne a mesterséges intelligencia, de mindent nem csinálhat meg helyette.
0: Én úgy gondolom, hogy még talán mindent nem, de már most ott tartunk, hogy egész sok mindent, és a jövő évre jósolják azokat a startupokat, amik tényleg már úgy jönnek létre, hogy egyetlen alapítónak van egy ötlete, és aztán mindent mesterséges intelligencia segítségével old meg. Nyilván ehhez egy nagy mértékben digitalizált államaparátus is kell. Ugye ez feltételezi azt, hogy abszolút mindent a cég alapítástól kezdve, minden adózással kapcsolatos bérszámfejtés, minden ilyesmit, ezt meg lehessen oldani teljesen digitálisan, anélkül, hogy be kellene menni egy irodába, és valamit kézzel aláírni. Nyilván ezt a részét még nem igazán tudja megoldani a mesterséges intelligencia.
1: Igen, valamint azt a részét, hogy az elején valamit ki kell találni, el kell dönteni, hogy mit akarok, hogy akarom, és neked ebben van tapasztalatod bőven.
0: Hát igen, most már több startupba vettem részt, 2 alapítottam is, és valószínűleg, hogy hamarosan megint fogok, tehát hogy ez így, ez valahogy...
1: Ha nem titok, mivel fogsz foglalkozni?
0: Hát a helyzet az, hogy ez még, ezt még nem tudom, ehhez először is az kellene, hogy a mostani projektekben jussok el egy olyan szintre, hogy közelön működőek. Én nagyon remélem, hogy egy fél év múlva ez már egészen kikristályosodik. Amúgy van egy ötletem, viszont ez még nem jutott oda, hogy ez alkalmas legyen arra, hogy hogy tőkét vonzom be, akár VC-től, és úgy gondolom, hogy most a piaci helyzet se olyan, hogy ideális erre, úgyhogy én mindenként úgy gondolom, hogy ezt megpróbálom elvinni. Nyilván nem egyedül, és nem is csak a mesterséges intelligenciával emberek is kellenek hozzá, egy olyan szintre, ahol ez már egy olyan termékkel jelentkezik, amit csak azért kell feltőkésíteni, hogy akár a nemzetközi viszonylatba állja meg a helyét, és tudjon nemzetközileg elterjedni, és sok felhasználóhoz eljutni, viszont nem a termékfejlesztéshez magához.
1: Amikor a Tengrit alapítottad, akkor most így hitlen nem vagyok képben, hogy akkor már a nagy konkurensek megalakultak, vagy ők is akkoriban alakultak?
0: Hát az ugye még nagyon az őskora volt. Nekem...
1: Jó 3 évvel ezelőtt.
0: Igen, viszont a ChatGPT hozta be azt a... Ugye az OpenAI az egész biztosan létezett azelőtt, és az OpenAI már azelőtt kapott 1 milliárd befektetést a Microsofttól, nyilván azóta már sokkal többet, de akkoriban AI startupban az kimagaslóan nagy volt. Maga Bill Gates is azt mondta a Microsoftnak, nyilván akkor már nem ő vezette Microsoftot, de azt mondta, hogy ez valószínűleg egy elégetett 1 milliárd dollár, amit az OpenAI-ba fektettek. Nyilván ez nem így lett.
1: Nem egészen vált valóra.
0: De ami biztos, hogy ugye az OpenAI is és a Google is kísérletezett képgeneráló megoldásokkal, és valószínűleg sokan mások is, most azt nem tudnám megmondani, hogy például a Midjourney az pont mikor alakult meg, de mintha az is valamivel hamarabb, és általában ez a 22-es év volt az, amikor a technológia olyan szintre jutott, hogy a kísérletekből meg lehetett oldani azt, hogy legyen piaci termék. Ugye itt talán a legnagyobb áttörést azt az Nvidia-nak köszönhetjük, nem véletlenül lett az Nvidia a legértékesebb részvénytársaság a világon, és pont annak, hogy 21 nyarán megjelent az A100-as 80 gigabyte VRAM-os videokártya az Nvidia-nak. Na most ez lehetővé tette azt, hogy viszonylag elérhető áron, legalábbis már egy cég vagy egy startup számára is megfizethető áron be lehessen szerezni olyan számítási kapacitást, amiről pár évvel azelőtt még álmodni sem mertünk. És ugyanezt tette lehetővé amúgy a ChatGPT-t is, ugye az első publikus modelljét, a 3.5 turbót, ami ugye az első ChatGPT mögött volt, azt ugyanezeken az A100-as videokártyákon tanították, illetve akkor indult el az új videokártya alapú HPC boom, vagy szuperszámítógép boom, aminek aztán az lett a következménye, nagy szerencsére Magyarországon lett egy Commodore szuperszámítógép, annak ide még a kifű égisze alatt, ami szintén ilyen A100-asokból áll. Tehát összességében én úgy gondolom, hogy a hardware jutott oda, hogy nagyon nagy modelleket lehessen tanítani, és a képgenerálás adta magát a szöveggenerálás mellett, mint két olyan cél, amit már rég szeretett volna mindenki megoldani, az architektúrák léteztek, az ötletek léteztek, csak gyakorlatban nem lehetett kipróbálni, mert nem volt vas. Nem volt
1: alkalmas. Viszont a képgenerálás a másik olyan dolog, amitől meg talán a legjobb, amit nagyon szeretünk, nyilván te is szoktál otthon képeket generálni, én nem, mert béna vagyok rettenetesen, de azért én megpróbálom, viszont ugye rettenetesen problémássá vált az, hogy lassanként semmiről nem tudjuk, hogy igazi vagy valódi.
0: Hát így van, ezt én úgy gondolom, hogy, hogy nem a mesterséges intelligencia hozta el itt a klasszikus történet az, mikor az egyszeri székely ember beül az első Csillagok háborúja filmre a moziba, és mikor kijön, azt mondja, hogy hát én ezt akkor se hiszem el. Na most...
1: Igen. Na de ő nem hiszi el.
0: Igen. Na most a helyzet az, hogy a képi valóság megmásítása, vagy a fotó megmásítása, az egy olyan szintű igény, hogy az már nagyon rég velünk van, valószínűleg egy pár évvel később, mint a fotózás története, de ahogy kezdtek lenni fotók, hogy előjött ez az igény, hogy ne a valóságot fotózzunk, vagy valamilyen más változatát a valóságnak, akár egy képkivágással, de ugye nagyon, nagyon hírhett inkább Sztálinnak az a képe, ahol több változatban látható, és tűnnek el mellőle az emberek, hogy retusálják ki a számára már kellemetlené vált embereket. Nyilván a valóságból is kiretusálták őket. Na most a mesterséges intelligencia csak azt hozta el, hogy ez mindenki számára könnyen és olcsón és technikai készségek nélkül elérhetővé vált. Ugye a Photoshop az már nagyon rég velünk van, és egy nagyon jó Photoshophoz értő ember meg tudja azt csinálni, vagy megtudta már 10 évvel, vagy 20-szal ezelőtt is azt, amit most a mesterséges Igen. intelligencia, csak sokkal több idő, és még sokkal több idő volt megtanulni azt a skillt, ami ezt lehetővé tette.
1: Mesélőben most olvastam, hogy az EU-ban most dolgoznak valamilyen fajta etikai kódexen, amivel meg kéne jelölni tényleg jövő nyártól, már akkor aztán már tényleg mindent, ami AI-jal készült, ez gyanítom nem csak a fotókra vonatkozik, meg videókra, vonatkozhat zenére, szövegre, bármire.
0: Ez így van, és ebből a szempontból úgy gondolom, hogy a TenGAI ezt jóval megelőzte itt is a korát, már nagyon rég, ha nem is első perctől, de már nagyon az elején a képnek a metadataiban benne van azt, hogy ezt TenGAI-jal generálták. Na most a helyzet az, hogy bármilyen ilyen megjelölés addig működik, ameddig az illető felhasználó ezt jó szándékkal megtartja, tovább viszi. Ez könnyen belátható, hogy bármilyen megjelölést teszünk egy képre, még akkor is, ha látható megjelölés, azt két kattintással Photoshopba le lehet retusálni, sőt nem is kell Photoshop, vannak erre ilyen úgynevezett céleszközök, amik ezeket a vízjeleket, mint például amit a Google Nano Banana vagy társai megpróbálnak rátenni, azokat leveszi. Ugyanúgy a videók esetében is, megint csak a sok videó különböző vízjellel jön, ami látható vízjel, ezt is ugyanúgy le lehet szedni, és szövegeknél még sokkal könnyebb, de akár egy képnél is. Ezek feltételeznek egy jó hiszemű felhasználást, viszont a visszaélések azok definíció szerint nem jó hiszeműek, úgyhogy ebből a szempontból nem tudom, hogy ez a megjelölés mennyiben érheti el a célját. Maximum olyan formában, hogy egyrészt egy picit megnehezítheti, másrészt pedig könnyebben bizonyítható a visszaélés. Most, hogyha valaki egy ismert politikusról készít egy olyan képet, ami mondjuk úgy, hogy nem fedi a valóságot, hogyha ő még ehhez valamilyen nagyobb előfeszítést tett, mint például eltávolítja ezeket a megjelöléseket, hogy az AI generált a kép, akkor sokkal nehezebben védhető az az álláspont, hogy ezt tényleg ő csak egy ilyen viccnek szánta, és csak kitette, hogy némi csinált az AI, és nem az volt a célja, hogy mondjuk egy választást manipuláljon ezzel.
1: Igen. Hát jó, ez érdekes fejlemények lesznek még nyilván ezen a téren, vagy szomorúak, mert meglátjuk, és nyilván én is azt gondolom, hogy deepfake-szerű videót elő lehet állítani egyébként is, csak sokkal bonyolultabb és sokkal időigényesebb. Na de, te alapvetően Marosvásárhelyen élsz, amikor még a deep learning-gel kezdtél foglalkozni, akkor még Angliában éltél, de hazamentél, és ott alapítottál startupot, és most is ott tervezed a következőt, ha jól sejtem. Mennyire más Erdélyben, Romániában startupot alapítani, mint mondjuk Magyarországon?
0: Ez egy nagyon jó kérdés. Nyilván elsősorban nem az vonzott vissza Erdélybe, hogy annyira könnyű lenne, hanem messzeletem a szülőföldemet, és itt szeretném felnevelni a gyerekeimet, ami most már közeledik a felnevelés célkitűzéséhez, most már a középiskolás lányom is. De a lényeg az, hogy én mindenként Erdélyben képzeltem el a jövőmet. Nyilván volt egy kitérőm az Egyesült Királyságban, ott is megtapasztaltam, hogy a What Users Do nevű startupban milyen belecsöppenni, ugye azt nem én alapítottam, de az alapítónak volt egy súlyos balesete, ami miatt egyik napról másikra át kellett vegyem, és ugyanúgy megtapasztaltam azt, hogy működik egy nagy tőzsdén jegyzett részvénytársaság, ahol senior manager voltam, viszont én nem szerettem annyira Londonba élni, és úgy amúgy lehet, hogy a nagyváros nem szerettem annyira, vagy igazából pont Londonnal nem volt semmi probléma, de azon kívül, hogy nem Erdélyben van sajnos.
1: Ez még nehéz megoldani.
0: Igen, ez valóban egy probléma volt, viszont azzal, hogy sikerült hazaköltözni, láttam azt, hogy ennek rengeteg előnye van, és nyilván a hátrányai mellett is, ugye a legnagyobb hátránya, én úgy gondolom, hogy Erdélyben is, és Magyarországon is a startup életnek az, hogy sokkal-sokkal nehezebb tőkét bevonzani, sokkal nehezebb megtalálni ezeket a befektetőket, utána meg sokkal nehezebb kimenni a nemzetközi piacra. Én úgy gondolom, hogy a legtöbb ember, aki startupot alapít, az úgy indul neki, hogy majd valahogy meghódítja a világot ez a termék.
1: Hát ez a minimum terv, nem?
0: Nyilván vannak olyan startupok, amik nagyon lokálisak, viszont az már alapvetően bekorlátozza a saját növekedését. Ugye egy országnak, főleg egy kis országnak a piaca az mindig korlátozott lesz. És ugyanakkor pedig, hogyha a globális piacra célzunk, akkor lehetnek nagyon kellemes meglepetések, mint például egy adott pillanatban a legtöbb tengelyáj felhasználó ország szinten az Indonéziából volt, nem egy európai, vagy az Egyesült Államok, vagy ilyesmi, nem pont Indonéziában volt a legtöbb felhasználója a tengelyájnak, egy ilyen egy-másfél évvel ezelőtt, most nem tudom, hogy most ez még igaz, lehet, hogy már nem, de itt fontos, hogy vannak nagyon, nagyon jó lehetőségek a globális piacra, van olyanok is, amivel nem is feltétlenül gondolnánk. Ezzel szembe ezeket sokkal nehezebb elérni egy erdélyi kisvárosból, de én úgy gondolom, hogy Budapestről se lehet, igen, ez könnyű. Ugyanakkor, ami nagyon vonzónak tűnt annak ide...
1: Bocsánat, szabad vágunk egy észt kisvárosból, mennyivel könnyebb.
0: Hát a Észtországban nagyon jó a startup kultúra, és nagyon erős a mezőny, és ugyanakkor nagyon szeretik a befektetők is, és ami szintén jó, hogy Észtországban már nagyon rég és nagyon jó hagyományokra tekint vissza a kormányzati digitalizáció, ami megint csak segít abba, hogy gyorsan lehet céget alapítani, minden online megoldható, és a többi. Most már ebből a szempontból is Magyarország is és Románia is nagyon jó lépéseket tett a jó irányba. 10 évvel ezelőtt ez még másként nézett ki, de mára a digitális ügyintézés, online számlázás és a többi az én úgy gondolom, hogy jó részt megoldott probléma a Kelet-Európában is, nem teljesen még sajnos, de haladunk abba az irányba, És ami viszont egész biztos előny Magyarországon is és Romániában is, az, hogy tehetséges fiatalokat tudunk alkalmazni olcsón. Ugye, amíg egy AI startupba, az Egyesült Királyságba, vagy aztán nem is beszélve az Egyesült Államokban óriási havi fizetéseket kell fizetni, hogy egy tehetséges fiatalt tudjon alkalmazni egy cég ezen a területen. Ugye most már ilyen évi több százezer dolláros fizetésekről is lehet hallani AI terén. Addig ez jóval kedvezőbb Erdélybe, és tehetséges fiatalok meg vannak. És ebből a szempontból én úgy gondolom, hogy a magyarság, mindegy, hogy az erdélyi magyarság, vagy a magyarországi, anyaországi magyarság, vagy bárhon máshonnan, egy kivételesen jó emberanyag idézőjelben, ezt azt is bizonyítja, hogy rengeteg Nobel-díjas tudós van, és most ugye van egy újabb is azt a Orkai szemébe, de mindenként ez azt mutatja, hogy jó a kiindulási anyag, és ebből lehet építkezni.
1: Csak aztán, akiket ott olcsón lehet alkalmazni, vagy itt olcsón lehet alkalmazni, azok, mint a példa is mutatja, elmennek mondjuk Angliába, nem? Vagy Amerikába.
0: Sajnos ez egy gyakori jelenség, és hát ugye én is elmentem szerencsét próbálni, és nagyon sokan sajnos ott is maradnak.
1: Igen. Te viszont hazamentél. És hogy látod? Ugye azt Magyarországról még legutóbb hallgattam Balogh Petyát, aki egy nagy tőke befektető, meg startupper is volt valamikor, ő azt mondta, hogy ez a mindennek. Tehát ennél kevesebben, mint Magyarországon, talán csak Iránban volt kockázati tőke befektetés egyfőre jutóan, Észtországban mondjuk a 30-szorosa, mint Magyarországon, de talán furcsa módon mondhatjuk, hogy még Ukrajnában is magasabb a tőke befektetés, miközben háború van, mint nálunk. Gondolom akkor, ha Irán van csak mögöttünk, akkor Románia és Erdély valahol előttünk van.
0: Hát igen, én szerencsém van személyesen is ismerni Balogh Petyát, és nagyon tisztelem is, ebbe is sajnos igaza van. A helyzet az, hogy a befektetési kedv ilyen irányban alacsonyabb is Magyarországon. Másrészt meg hiányoznak a sikertörténetek, és azok a sikertörténetek nincsenek annyira mediatizálva. Például Románia esetében a UiPath-nek a sikertörténete, ami ugye romániai startup, nem csak hogy eljutott az úgynevezett unikorni státuszba, elérte az 1 milliárd dolláros értékelést, hanem ennél is tovább ment, és most már Amerikában a tőzsdén jegyzik a UiPath-et.
1: Egyébként mivel foglalkozik?
0: A céges rendszerek automatizálásával, kimondottan, mint a neve is mutatja, felhasználói felületek automatizálásával, azokat a nagyon repetitív irodai munkákat automatizálja, amit amúgy mindenkinek kell csinálni, csak senki nem szereti, ilyen kis robotocskákkal, illetve hát nyilván a kor szellemében most már elég erőteljesen benne van az AI szénában is. Ami nagyon fontos, hogy ezt az erdélyi történetet nagyon jól mediatizálták Romániában. Mindenki látta ezt a sikertörténetet, mindenki elfogadta, hogy igen, lehet innen is, igen, nem kell ehhez, nem tudom, a miniszterelnöknek a testvérének lenni, vagy bármi hasonló, még csak Bukarestben se kell lenni, ez bárhonnan lehetséges, kell egy jó ötlet és kitartás, és kell tőke, és egyre inkább azt látjuk, hogy nem csak, hogy vannak befektetési alapok Romániába, hanem van rajtuk egy bizonyos kihelyezési kényszer, és van egyfajta verseny, hogy ők szeretnének befektetni egy adott startupba, és a másik oldalról ez pedig a startupok körében is egy nagy verseny teremt, mert ők is szeretnék ezt megkapni, látják, hogy ehhez nem kell semmi más, csak egy jó termék, ez nem haver alapon megy, nem ismerettségi alapon megy, ez úgy megy, hogy valakinek akár két egyetemistának van egy nagyon jó ötlete, és ki tudja, lehet, hogy az a két egyetemistának az ötlete az pont ugyanaz a forgatókönyv lesz, mint Sergey Brin és Larry Page annak idején, akik aztán megalapították a Google-t ebből az ötletből.
1: Igen, viszonylag sikeres cég.
0: Igen, úgyhogy bármi lehet. És nyilván ők se azért tudták ezt megcsinálni, mert valaki úgy gondolta, hogy ez egy hülyeség, és nem adott nekik pénzt, hanem kaptak ők is, amikor már tudtak mutatni valamit, kaptak befektetést, és azzal viszont szerencsék volt, hogy a Yahoo nem vette meg végül, pedig kétszer is majdnem oda jutottak, és így akkor akár egy óriását tud nőni, de az se gond, hogyha megveszi egy nagyvállalat, és erre is voltak jó példák, nem minden startup megy ki a tőzsdére, sőt, az egy nagyon-nagyon kis része, sokkal gyakoribb az, hogy egy nagy cég az felvásárolja, és ebből a szempontból megint, mivel hogy vannak ezekre a felvásárlásokra is nagyon jó példák Romániában, ezért kedvet kapnak a fiatalok, és a kevésbé fiatalok is, magamat is ide sorolva, hogy régebb óta fiatalok, startupperkedni, és akkor egyre másra jelennek meg a startupok, illetve vannak olyan kormányprogramok, mint például a Startup Nation, ami központi segítséggel ezeket megpróbálja előmozdítani.
1: És most már van valamilyen magyar összefogás is, ami Erdélyre kiterjed. Szerinted mennyire fontos mondjuk a mesterséges intelligenciában a nyelv?
0: Én úgy gondolom, hogy fontos olyan szempont, tehát több szempontból is, az egyik az, hogy a nyelv nagyon meghatározza egy csapat dinamikáját. Én mind a két startupomat úgy indítottam el, hogy az elején, és amíg én vezettem, addig mind magyarokból állt össze. A belső nyelv az a magyar volt, vagy annak egy angollal kevert változata nyilván. Tech cégek révén sok szó nem létezik a magyar köznyelvbe, és nem is kell ilyen nagyon specifikus szakkifejezéseket, fölösleges lenne fordítani. Ja. És én úgy gondolom, hogy ez segít a csapat kohézióban. Ezen felül pedig a másik dolog, hogy mindig egy startupnak fontos az, hogy legyen neki egy hazai terepe, legyen valahol otthon, legyen egy beágyazottsága, legyen ott médiája, ugye a média ismertségnek az alapfeltétele az, hogy lokálisan legalább ismerjék, ameddig valakit nem ismernek a környékén, és nem jelenik meg tévében, rádióban, újságban, bármiben, azon a környéken, ahol ő van, akár a városban, megyében, régióban, országban, ha helyileg nem ismert, akkor az egy irreális elvárás, hogy akkor most a New York Times fog elsőnek írni róla. Úgyhogy ebből a szempontból is nagyon fontos, és ez megint nagyon segített az észteknek is, és Tengriájnak is, hogy helyileg ismerté vált, illetve az első klienseket is általában, nyilván nagyon függ attól, hogy mivel foglalkozik a startup, de az első klienseket is könnyebb regionálisan összeszedni, és nagyon fura is az, hogyha van egy startup, van egy ötlet, és annak még lokálisan sincs egy piaci validációja, azt minden befektető egy picit kétkedve szokta fogadni, hogy ez vajon miért van. Nyilván vannak azok az esetek most, hogyha valaki akkumulátor gyártana valami új technológiával elektromos autókhoz, és erre csinálna egy nagyon innovatív startupot, hogyha pont nincs elektromos autógyár Erdélyben, akkor nem nincs, ahogy helyi kliense legyen, de olyan, főleg amikor business to customer, vagy olyan business to business startup, olyan cégeket megcélzó startup, ami amiből azért van elég sok olyan cég a környezetében, akkor az azért egy elvárás, hogy innen legyenek kliensek, felhasználók és a többi.
1: Nemrég olvastam veled egy interjút, amiben az volt egy viszonylag sarkalatos állításod, hogy a minden konferencián, interjúban, stb. Elhangzó nem az AI veszi el a munkádat, hanem az, aki tudja használni, az úgy nem igaz, ahogy van.
0: Én úgy gondolom, hogy ez mára már sajnos tényleg nem igaz. Ez egy nagyon népszerű kijelentés volt, pont azért, mert főleg tavaly előtt és tavaly a konferenciákon az emberek olyasmit szerettek volna mondani, ami kicsit úgy megnyugtatja a tömegeket. Igen, ezt is tudja, azt is tudja az AI, de ne aggódj, mert nem veszi el a munkádat. Na most, hogyha tisztán a számokat nézzük, idén november 9-i statisztika a TrueUp-nak a számítása szerint a tech nagyvállalatok idén 180 ezer embert bocsájtottak el a tech csapataikból, napi átlagban 577 jött ki, és ha a tavalyi évet végig nézték, akkor ez 238 ezer ember, ami 653 napi átlagban. És ennél a majdnem 239 ezer embernél csak 23-ba bocsájtottak el többet ebbe a szektorba, az egész szektor története során, ami 430 ezer, és hogyha mondjuk elmegyünk 21-ig, akkor azt látjuk, hogy 21-ben csak 25 ezer embert bocsájtottak el ebből a szektorból. Tehát kimagaslóan nagy számú elbocsájtás volt, és ez elég csak nézni a híreket, és ezeket a kiugró sztorikat. Októberben talán a legnagyobb ilyen tech elbocsájtás az Amazonnál volt, szeptemberben az Accenture-nél, júliusban mondjuk az Intel-nél, és a többi, augusztusban az Oracle. Minden hónapra van egy olyan hír, ami elég nagy hír, sok ezer embert elbocsájtanak valamilyen nagy cégtől, ami kimondottan ebbe a szektorba van. És ez erre még jobban ráerősített az Amazonnak az automatizáció stratégiája, ami kiszivárgott, vagy kiszivárogtatták, de most már a mainstream médiában is megjelent, úgyhogy ezt szerintem elfogadhatjuk, hogy ennek valami valóság alapja van, ahol 33-ra 75%-os munkaerőkiváltásra törekednek, és ebben ugye benne van raktározás, logisztika, nem csak az ilyen hagyományosan AI által kiváltott szakterületek, és hogyha ezt az Amazon méreteire nézzük, akkor ez 600 ezer embernek a munkáját jelenti. Tehát ezekből a számokból is látszik az, hogy eljött az a kor, amikor a mesterséges intelligencia segítségével az emberek munkája kiváltható tömegesen. És nem arra kell gondolni, hogy mindent meg tud csinálni az AI, hogy egyetlen egy ember se kell, hanem ha egy hozzám közelebb álló példa, ugye a szoftverfejlesztés. Az elmúlt 15 év során mindig kisebb-nagyobb szoftverfejlesztő csapatokat vezettem, és valamilyen szoftvert készítettünk. Amit én látok, hogy 10 év alatt oda jutottunk, hogyha mondjuk 2015-öt összehasonlítom 2025-tel, hogy az a munkamennyiség, amit addig egy 20 fős csapat végzett el, mint kódmennyiség, mint lefejlesztett funkcionalitások mennyisége, azt már egy ember elvégzi. Nem zéró, de nem is ez a probléma, hanem ez kvázi azt jelenti, hogy a 20-ból 19 emberre nincs szükség abba a munkakörbe.
1: Igen. Ez valóban elég komoly problémákat vetít előre. Mint említetted, műsor közepe felé valamikor, a te gyermeked középiskolás. De neki mit tanácsolsz?
0: Igen, két gyerekem is van, de a nagyobbik, a lányom középiskolás, a fiam az meg két év múlva lesz középiskolás. Na, most akkor hetedikes, igen.
1: Van benne egy kis, igen, eltolódás. Nekik mit tanácsolsz? Másképpen hogyan látod a következő 10-20 évet röviden?
0: Én eddig is, és ezután is mindenkinek azt tanácsolom, hogy foglalkozzon azzal, ami őt boldoggá teszi, amit tényleg szeret csinálni. És én úgy gondolom, hogy a következő 10 évben, ha profitabilitást nézzük, akkor a számítógépes programozás, vagy úgy amúgy az IT, az egy nagyon profitabilis szektor lesz, de nagyon kevesek számára. Úgyhogy ha most valaki ilyen irányba gondolkodik, és mondjuk a között vacilál, hogy mit tudom én, orvos legyen, vagy számítógépes programozó, akkor azt mondom, hogy inkább legyen orvos, mert az orvosok élete sokkal könnyebb lesz, az AI megkönnyíti, egy csomó mindent megcsinál helyettük, de szükség van nagyon sok orvosra, és mivel ennek van egy olyan emberi komponense, ami miatt én nem látom azt, hogy ezt egy robot teljesen át tudja venni, nyilván egy CT felvételt már most sokkal pontosabban tud elemezni egy mesterséges intelligencia modell, mint egy olyan orvos professzor, aki 20 éve ezeket kutatja. Viszont, hogyha ezen a CT-n van egy daganat például, azt kommunikálni a pácienssel, megbeszélni, megnyugtatni, a kezelést végigkövetni, és tehát van ennek egy nagyon emberi oldala, amit én úgy gondolom, hogy jelen pillanatban még mindenként embert igényel egyrésztről, másrésztről pedig van egy ilyen felelősség, főleg, hogyha az emberek életéről döntünk, azt nem dobhatjuk át a mesterséges intelligenciának, hogy na dönts el te, hogy mi legyen vele, valakinek itt fel is kell vállalni bizonyos felelősségeket. Tehát összességében ezt én később kiválthatónak látom, mint mondjuk egy szoftverfejlesztést, ahol meg kell írni a kódot, és most már ott van, hogy például az Anthropicnak a Claude kódja, mondjuk a Sonnet 4.5-ös modellel egész biztosan jobb kódot ír, mint bármilyen kezdő vagy akár középhaladó programozó, és sok tapasztalt programozót is megszégyenítően jó kódot ír, és gyorsan, és stb. Tehát manapság már sok szoftver úgy készül, van is egy neve, ez a vibe coding, hogy csak promptolják az AI-t, és nulla sor kódot írnak a fejlesztők.
1: Hát akkor szerintem ezt folytassuk egy fél-egy év múlva, és meglátjuk, hogy addig merre jutottunk. És addig pedig, hát nem tudom, aki még programozó, azt gondolom, akkor keressen valami olyan dolgot, ami emberi kapcsolatokkal áll összefüggésben, mert arra még szükség lesz sokáig.
0: Meg ami megjelent, mint igény, régebb is létezett ez a szakma, de a mesterséges intelligenciával borzasztóan felértékelődött, az a minőségbiztosítás. Én úgy gondolom, hogy most az ideális informatikai fejlesztő csapat, az két főből áll, egy szoftverfejlesztő és egy QA szakember, egy tesztelő, de több ez annál, arról van szó, hogy valaki összegyűjti a specifikációt a klienstől, aki akár lehet egy harmadik ember, lehet pont ez a minőségbiztosítási szakember, összeszedi azt, hogy mit kellene csinálni, akár a klienstől, akár belsőleg most, akár nézve a piacot, akár nézve a felhasználókat, összegyűjti azt, hogy hogy tudnánk az emberek életét megkönnyíteni valamilyen szoftveres megoldással, ezt utána átadja a fejlesztőnek, a fejlesztő lepromptolja az AI-t, még ellenőrzi, ha még valamit kell, akkor belenyúl, de egyre kevesebb szer kell, létrejön egy szoftver, viszont az nem biztos, sőt, nagyon valószínű, hogy ebben lesznek hibák, lesznek félreértések, és a többi. Kell ez a minőségbiztosítási szakember, aki automatikus tesztekkel, manuális tesztekkel, mindenféle tesztekkel meggyőződik arról, hogy ez tényleg jó, és akkor utána ezt visszaviszi a klienshez, vagy kiviszi a piacra, vagy történik vele valami, amitől aztán a piacon eléri a végső validációját, hogy tényleg ezt kellett csinálni. De egyre inkább ott tartunk, hogy ez egy kétfős munka, és ugye azért kell két különböző ember, mert az, aki promptolja az AI-t, az már csak az érintettség okán meg már nagyon benne van, nehezen tud elvonatkoztatni, és nehezen tud a felhasználók szemével látni, de arra is vannak nagyon jó példák, hogy valaki egyedül is egész jó megoldásokat tud hozni, ha az őt nagyon érdekli. De hogyha egy piaci terméket akarunk előállítani egy bármilyen szektorba, akkor ez a két fő, nevezzük ezt fejlesztőnek, és egy minőségbiztosítási szakember, ez a két fős államcsapat, ez rettentő komplex projekteket rettentő gyorsan tud szállítani, és nem baj az, hogyha az első verzió nem tökéletes, mert mivel nagyon gyorsan sikerült mutatni valamit, jön egy visszajelzés, javítunk rajta, jön egy visszajelzés, megint javítunk, és ezzel a folyamatos fejlesztéssel oda tudunk jutni, hogy borzasztó gyorsan, borzasztó jó szoftvereket lehet csinálni.
1: Hát akkor borzasztó gyorsan, borzasztó jó szoftvereket fogunk csinálni. Köszönöm szépen Vészabó Péternek, hogy ma a vendégünk volt, önöknek pedig a figyelmet. Viszonthallásra.
0: Nagyon szépen köszönöm én is, viszonthallásra.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és Ven az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye.

0: Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Folytatódik a napos, szeles idő. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. Továbbra is kutatnak a földrengés túlélői után Kolumbiában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. Lesz tűzi játék Budapesten, de a szokásosnál rövidebb. A fővárosban 10 helyszínen várják az ünneplőket, egyebek mellett a Margit-szigeten, a Kossuth téren, a Várkertben, a Szent István téren és a Bazilikánál. A programok 8 órakor a hagyományos zászló felvonulással és tisztavatással kezdődnek, majd a rakpartokról a katonai és légi parádét lehet megtekinteni. A programok 4 milliárd forintba kerülnek. Kihirdették az ország idei desszertjeit és kenyereit. A Szent István napi kenyér a pilisi pityókás lett, míg az innovatív kategóriában a hosszú érlelésű, vadkovászos technológia felhasználásával készült magvető kenyér lett az első. Magyarország tortájának a gyulai bíborfehér elnevezésű erdei gyümölcsös mandulás túrós desszertet választották, az idei cukormentes torta pedig a szilvás diós fahéjas ízvilágú szilvafácska lett. A jövőben a Hungarikum cím odaítélése politikai szempontoktól mentes, szakmailag megalapozott döntés lesz, ezt írta a Telex érdeklődésére az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Közlésük szerint fontos, hogy a Hungarikum megnevezés valóban rangot és elismerést jelentsen, és olyan kiemelkedő értékeket emeljen ki, amelyek méltán lehetnek nemzeti identitásunk részei. A kolumbiai hatóságok módosították a hétfői földrengés áldozatainak számát. A korábban közölt 241 helyett 216 ember halálát erősítették meg. A mentőcsapatok tegnap élve mentettek ki egy 32 éves nőt, valamint egy apát és csecsemőjét a romok alól, és továbbra is kutatnak esetleges túlélők után. A 7,4-es erősségű földrengésben legkevesebb 5000 épületben keletkeztek károk, mintegy 1600 összedőlt. Az országban szükségállapotot hirdettek. Több hektáron ég a füves fás terület és két présház Várpalota külterületén. Az egyik épületből egy embert is kimenekítettek. A tűz miatt több távvezeték leszakadt, ezért az áramszolgáltató szakemberei is a helyszínen vannak. Az oltást a környékbeli hivatásos tűzoltók végzik. Vasúti talpfák égnek a Borsodabaúj-Zemplén megyei Hidas Németiben, az M30-as autópálya közelében. A tűz nem veszélyezteti a vasúti közlekedést. A Miskolctól mintegy 20 km fekvő Alsóvadász külterületén 25 hektárnyi akácos terület kapott lángra, az oltást a szél is nehezíti. Folytatódik a napos, szeles idő eső nélkül. Ma és holnap is főként a Tiszántúlon lehetnek erős széllökések. Hajnalban 12-18, napközben 27-32 fok várható. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Exkluzív. A Spirit FM-en. Különleges vendégek, aktuális kérdések és témák a stúdióban. Közélet, politika és a nagyvilág történései. Minden, ami fontos, érdekes és érinthet minket. Exkluzív. Novák Andrással a Spirit FM-en.
2: És elindul az Exkluzív itt a Spirit FM-en. Különleges vendégek, Ötvös Krisztina, a Budapest Varieté alapító és kreatív igazgató, és valamint Richter Sebastian, a Budapesti Varieté alapító és rendezője. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. És azzal a szó, hogy Budapest Varieté, nagyon sokat találkozom akkor, hogyha régi filmeket nézünk. Tehát a Latabár filmekben mindenki Varietébe ment, és ott bulisztak, ott ittak, ott szívták a szivart, igen, ott ismerkedtek, ott csalták meg a másikat, és minden ott történt, ami ízés közben ment a fellépés, a zene, a tánc, és mindenki mindent csinált. Valami ilyesmit hoztak ti is vissza? Tehát ez most egy különleges program, amit elindítottak, ugye? Jól mondom.
3: Igen, igen, hasonló. Ugye a varietté műfaj az háború előtt, meg háború után itt Budapesten, meg Magyarországon nagyon, nagyon, nagyon ismert és nagyon közkedvelt műfaj volt, ami sajnálatos módon ugye a 90-es évek elején ez így megszűnt, ugye utolsó a Maxim Varieté, Moller Rouge, ami még üzemelt, és mi ezt a varást, ezt szeretnénk újra itt feléleszteni. Ez Nyugat-Európában működik, sőt Németország a fő hazája, és ezt úgy kell elképzelni, ezt a varietté műfajt, ami a, még úgy

0: hogy a cirkusz és a színház közt elhelyezkedő különálló műfaj, mert mind a kettőben található valami. Egy varietté produkció, egy varietté show, az artisztikai produkciókból áll össze, tehát akrobatákból, légtornászból, ezen kívül showgirls, tánckarból, énekesből, műsorvezetőből, komikusból, és akkor mellé ugye asztaloknál ülve, akár vacsorát is elfogyaszthatva élvezheti a közönség az előadást.
1: Hogy jött az ötlet, hogy most összeálltok ilyet? 4 évvel ezelőtt már volt, ugye erről beszélgettünk az adás előtt, volt ilyen, de honnan jött az ötlet, hogy csináljunk valami különlegeset, ami még nem volt, vagy valami egészen újat? Krisztina?
2: Az ötlet az onnan jött, hogy mi is fellépők vagyunk, gyerekkorunk óta ugye járjuk a világot, és számos ilyen varietében, revű színházakban léptünk fel Sebastiannal, és hát azt vettük észre, hogy Magyarországon hiányzik ez a műfaj. És jött egy ötlet, láttunk egyszer egy Maxim variettéről egy dokumentum összeállítást.
0: Egy Maxim találkozó volt,
2: ahol a régi táncosok, artisták, öltöztetők, mindenki, aki ebben a műfajban akkor dolgozott, találkoztak, és ott volt egy úr, aki mondta, hogy milyen jó volt abban az időben, milyen jó hangulata volt ennek a műfajnak, és hogy milyen kár, hogy most már Budapesten vagy Magyarországon nincs ilyen műfaj, és bízik benne, hogy talán egyszer valakinek eszébe jut, hogy volt egyszer egy Maxim. Hát aztán nekünk eszünkbe jutott, és akkor úgy gondoltuk Sebastiannal, hogy mi lenne, ha csinálnánk mi is, hiszen külföldön ilyen helyeken, tehát ez volt igazából a szemünk előtt, hogy milyen show műsorok vannak, amiket Magyarországon is be lehet mutatni. Úgyhogy innen jött.
1: Azt akartam mondani, hogy mi is fellépünk külföldön, hát mondjuk ilyen névvel, hogy Ötvös meg Richter, elég nehéz nem azt mondani, hogy nem léptek fel külföldön, tehát ugye ez már eleve egy névjegy. Tehát mondjuk azt mondom, hogy elég jó handicappel indultok, vagy elég jó ízével indultok. Nagy nevek vagytok a szakmában, nem? Tehát, hogy ez tulajdonképpen egy garancia, meg egyfajta elvárás is, hogy ennek meg kell felelni, ugye?
0: Igen, ugye, hogyha
1: a
0: cirkuszi szakmát ugye vesszük, ugye a Richter meg az Ötvös ugye elég nagy névnek számít, és az reprezentálja azt, hogy minőséget is mutatunk, akár a mi úgymond villámgyors átöltözős produkciómmal, amivel jártuk a világot, avval is ugye minőséget igyekeztünk produkálni, és egy az előadásokkal is, meg ebből az egész varietté koncepcióval is minőséget produkálunk a nevünkhöz híven persze.
1: Mit láthatnak a nézők? Mi az alapkoncepció? Ugye mondtátok, hogy beülnek, ez olyan a cirkusz és a színház
0: között igen, elhelyezkedik. Különálló műfő.
1: Na mit láthatnak a nézők? Mesélj erről egy kicsit.
2: Hát igazából eljönnek hozzánk, egy elég impozáns helyszínbe fogják találni magukat, asztaloknál ülve el tudják fogyasztani a vacsorát előadás előtt, iszogathatnak, és aztán elkezdődik a 2x50 perces előadásunk, amiben gyönyörű revütáncos nők hatalmas tollakban csillogó bikinikben fognak a színpadon bemutatkozni. Énekesünk, világhírű artistáink.
0: És 4 különböző kontinensről érkező nemzetközi artisták. Tehát a magyar fellépő művészek közt is olyanok szerepelnek, akik már a Cirque du Soleil vagy legnagyobb revű színházakba szerepeltek. Mexikóból érkeznek akrobaták hozzánk. Németországból érkezik a varieték egyik legismertebb komikusa. Portugáliából érkezik egy kockaforgató, ami még Magyarországon nem volt látható. Természetesen mi is a villámgyors átöltözés produkcióval fellépünk. Vietnámi drótkötél egyensúlyozó, aki világ egyik legjobbja. Dél-afrikai énekes, és hát saját választás alapján összerakott 5 táncosból álló showgirls tánckar, ami még Magyarországon is egyedülálló, akik ilyen, ahogy Krisztina is mondta, ilyen tollas ruhákba, csillogos kosztümökbe, kis pikantéria, erotikával fűszerezve, műsorvezetőnk Kőhalmi Ferenc bűvész, és ez teljesen ugye a varietté szó is ilyen egyveleg variációkról szól, tehát mindenből van egy kicsi, és az előadásunk címe meg Vegas a show, és ezzel a vegaszi csillogásról és revűről és showról fog szólni egy igen modern köntösbe öltöztetve.
1: Aki nem a rádióban hallgat minket, vagy a Spotify-on, hanem a YouTube-on, az már láthat is egy ilyen 3D-s animációt, hogy hogy fognak elhelyezkedni körbe az asztalok. Középen kör alakú színpad, ugye jól mondom?
0: Igen, pontosan.
1: És lesz-e interakció a nézők és a fellépők között?
0: Igen, ugye ez a helyszín magába is, ezt úgy hívják külföldön, hogy Spiegelpalast, Spiegelten, ez egy könnyű szerkezetes mobil helyszín, amivel most mi jelenleg...
1: Ez sátor tulajdonképpen?
0: Igen, tetőponyvás, uh-huh. ugye, teljesen vas szerkezetű, szendvics panellel borítva, megemelt padlózattal, tehát amikor belép az ember, az olyan, mintha egy épületbe lépne be, és itt található egy körszínpad, középen egy hátsó színpad és egy catwalk, tehát az előadás több színpadon, több ponton fog történni, és a nézők teljesen közel érezhetik magukat magába a produkcióhoz, és ez egy olyan különleges milliót ad az egésznek, ami ugye külföldön Németországban ezek a bizonyos dinersók ilyenekbe lépnek fel.
1: Tehát vacsorasók.
0: Vacsorasók, és ugye ilyenekbe vannak prezentálva a Németország legnagyobb városaiba, sőt mindenhol világszerte is. Sőt, Las Vegasban is van egy ilyen sátor szerkezet felépítve, ahol Vegas egyik legkiemelkedőbb ilyen show műsora megy.
1: 4 évvel ezelőtt volt valami hasonló, igen. akkor milyen volt az érdeklődés, és most milyen érdeklődés van? Már kaptatok-e visszajelzést, hogy van, aki mindenképpen mondja, hogy szeretné megnézni, úbi biztos ott leszünk, mi az első sorból nézzük, mi a legjobb helyen szeretnénk ülni, meséljetek erről egy kicsit.
2: 4 éve volt utoljára, uh-huh. mert még 19-ben kezdtük legelőször ezt a Budapest Varieté műsorsorozatot, akkor még a Dunapalotában voltunk 3 nap erejéig, akkor ez egy ilyen teszt sorozat volt igazából, hogy megnézzük, hogy egyáltalán van az embereknek igénye rá egy ilyen helyszínre eljönni. Az is nagyon sikeres volt, már az első ilyen 3 napos műsorsorozatunk, és 22-ben volt az utolsó, az már a Ramszínházban, és hatalmas érdeklődéssel és hatalmas sikerrel zárult, az egy ilyen 2 hetes periódus volt, és... Hát 4 év telt el azóta, igazából azért, mert helyszínt kerestünk, és most találtuk meg.
1: Mert a Ramkolosszum az jónak tűnik így elsőnál.
2: Jónak tűnik, igen, csak ott lett egy ügyvezetőváltás, és vele sajnos nem tudtunk úgy megegyezni uh-huh. olyan paraméterekben, meg szóval, hogy...
0: Meg ugye más, meg szerettünk volna egy saját helyszínt létrehozni.
2: Eleve szerettünk volna
1: tehát nem valahol vendégek akartatok lenni, hanem nektek saját helyszínetek igen. van. Ez azt jelenti, hogy hétfőtől vasárnap, vagy hétfőtől?
0: Igen, hát csütörtöktől vasárnapig, így első körben ezek...
1: Tehát heti 4?
0: Igen, heti 4. Amúgy ebbe az időszakban 30 előadást lesz látható. Ugye november 6-tól egész január 3-ig. Ez ugye a decemberi időszakban is ugye lesz karácsonyi vacsorasó, uh-huh. és lesz szilveszteri program is, úgyhogy elég változatos programokkal. Ugye 30 előadás ebből a bizonyos Vegas a show műsorból.
1: Nagyon-nagyon izgalmas, és akkor még hadd kérdezek vissza, hogy beszéltetek-e már, kaptatok-e jelzést, hogy mindenképpen szeretne valaki jönni, és ha igen, akkor miért?
2: Nagyon sok visszajelzést kaptunk már, mielőtt igazából a 22 év után, 22-es év után nagyon sok érdeklődés volt, hogy mikor lesz újra. Akkor még sajnos nem tudtunk válaszolni ezekre az e-mailekre, mert nyilván válaszoltunk, csak azt nem tudtuk, hogy mikor tudjuk uh-huh. folytatni. De mikor beharangoztuk, hogy lesz újra varietté, hát rengeteg visszajelzést kaptunk, sőt telefonhívásokat, hogy hát ez szuper, hogy és ők nagyon várták már, és ők lesznek az elsők. Még akkor el se indult a jegyértékesítés, csak egy beharangozó, hogy idén lesz Budapest varietté újra, és amikor elindult a jegyértékesítés, na akkor ott volt egy ilyen bombarobbanás, és...
1: Már áruljátok a jegyeket?
2: Már áruljuk
1: ugye a jegyeket. Ugye a jegyárakról nem beszélhetünk, ugye az nem lehetséges, de már most látjátok, hogy nagy az érdeklődés.
0: Igen, tényleg van.
1: Első előadás?
0: November 6-a.
1: Van még hely rá?
0: Már
2: a legjobb helyek már...
0: Azok kell, a prémium ott betelt...
1: Igen, de ez jó hír nektek,
0: igen,
1: nem?
0: Persze, hát ennek
1: mondom különöm. A rádió hallgatóknak, hogy már mosolyogtok mind a ketten, de jó. Szóval akkor valami olyat találtatok, amire van igény. És
2: úgy várjuk, hogy
0: valami
2: igen.
0: igény, és valami egyedi. És
1: egyfajta enne... nosztalgia is van az emberekben? Jó,
0: igen,
1: gondolom?
0: Biztos az a korosztály.
2: Az a korosztály, az abban... aranykorúaknak, akik még emlékeznek erre a műfajra. Nagyon sokan jönnek ők is.
1: Hát ez az igazi varieté élet a belvárosban, ugye a Moulin Rouge környéke, meg egyáltalán a belvárosi színháza környéke, erről szólt az éjszakai élet, ugye annak idején. Akkor más fellépést nem is vállaltok ebben az időszakban.
0: Nem, a teljes mértékben erre koncentrálunk, és egy visszatérve az, hogy nagy az érdeklődés, ugye az egyik, az, hogy a közönség szempontjából, de a szakma és a nemzetközi szakma, hogy mennyire
2: felfigyelt
0: ránk, de tényleg nemzetközileg, tehát más varietti igazgatók is kapunk e-maileket, hogy hajrá, mindent belecsináljátok, tehát nagyon nagy pozitív visszhangot kapunk a nemzetközi szakmától.
1: Egyből tovább gondolom a dolgot. Lehet, hogy jönnek nemzetközi megfigyelők, illetve nem is tudom, hogy hogy van ez ilyenkor, de akkor azt mondják, hogy hú, mindjárt felhívnak titeket akkor Las Vegasból, vagy a Miami valamelyik showból, vagy valahonnan. Hozzátok már ezt gyorsan hozzánk is. Van ilyen is? Vagy ez
2: igen.
1: Is elképzelhető? Igen, nagyon.
2: Tényleg?
0: Sőt, el akarnak jönni megnézni az előadásunkat.
1: Nem tudom, ezt hogy mondják a cirkusz világában, mert ugye, hogy vannak futball megfigyelők, tudjátok.
0: Vannak ugye kimondott, hát megfigyelők, igen, ügynökök,
2: például
0: eljönnek és megnézik az előadást, akár azért néznek meg egy előadást, hogy mondjuk artistikai produkciókat szerződtessenek, vagy ajánljanak valahova, és van, akik teljes előadást, most vagy az előadással, vagy a rendezéssel, vagy akár komplett helyszínnel együtt is el akarják vinni, úgyhogy vannak ilyen érdeklődők is.
1: Amikor felolvasom a titulusodat, és ugye megkértük, Enikő szerkesztő, megkértük, hogy mi lenne, azt, hogy te vagy a rendező, te rendezed az egészet, ez azt jelenti?
0: Igen, hát igazából közösen rendezzük, de igen, az előző műsorokat is mind saját magunk rendeztük, az egész koncepciót ugye mi találjuk ki, ugye itt a zenétől kezdve, a fénydizájnon keresztül, ugye ezek az ötletek mind, mert ugye több, tehát amit az közönség lát, mindig azt mondom, az a jéghegy csak a jéghegy csúcsa, emögött hónapok vagy évek munkája van. A
1: gyakorlás.
0: Hát igen, ugye a produkciók, azokat mi leszerződtetjük, ahogy léteznek.
1: Hogy vesztek produkciót? Megnézitek YouTube-on, és akkor azt mondod, felhívod, hogy na eljöttök, mennyiért jöttök, alkudoztok egy kicsit,
2: pontosan
1: és lefixáltuk, eljönnek.
2: Így van.
0: Igen, ez körülbelül így néz ki. Vannak olyan produkciók, akiket mi már ismerünk régebb óta.
1: Régi barátok,
0: igen,
1: de jó.
0: Dolgoztunk velük, tudjuk, hogy milyen a produkció, tudjuk, hogy milyen
1: melyik
0: az
1: előtt. Melyik ez például?
0: Szerintem mindegyik.
2: Most ebben a műsorban szinte mindegyik.
1: Azért emeljék ki egyet.
0: Szinte mindegyik. Hát a magyarok közül, a magyar fellépők közül, például akár a légtornász Bogdán Bettina személyesen, sőt a produkció, amit ő csinálni fog, légtornász a Fürdőkádban, amúgy ez egy férfiaknak ez egy elég impozáns produkció lesz.
1: Egy az Fürdőkádot?
0: Lent lesz a Fürdőkád, és ő egy gurtnis kelléken fog mindig bemenni a Fürdőkádba, ami teli van vízzel, és kibe fog járkálni, és különböző trükköket, és teljesen egy ilyen eléggé fürdőszoba erotikus jelenetet fog bemutatni a színpadon.
2: Vizesen fog. Vizesen.
1: Azt mondani, hogy magyarul ez egy vizes jelenet, vizes produkció.
0: Igen, hát igen.
2: Nem, pólóban lesz rajta.
1: Póló nem lesz rajta.
0: Póló nem lesz rajta, igen.
1: Az a vizes pólós produkció, póló nélkül.
0: Az a produkciót azt mi kreáltuk még régebben. Még
1: de akkor be kell tolni a színpadra egy káda tele vízzel.
0: Pontosan. Ugye ennek a technikai részét is meg kell oldani. Igen.
1: Nagyon jó. Kockaforgató, ez tulajdonképpen egy kocka keret, ugye?
0: Igen, kocka
1: keret. Talán már láttam ilyet, de fantasztikus. És...
0: igen, és ilyen nagyon gyorsan forgatja, és kibe megy belőle, és egy nagyon különleges, egyedi
1: Ő honnan produkció. Jön?
0: Portugáliából érkezik hozzá.
1: Hogy hozzá el a kockát?
0: Hát szét lehet szedni. Mindenre gondolok. Például a mexikói akrobaták, azok meg Mexikóból érkeznek, de ugye van nekik egy speciális szerkezetük, az az asztal, meg lépcső, amivel különböző trükköket, azokat ugye nem hozzák magukkal, hanem azt mi itt legyártatjuk.
1: Van-e kedvenc produkciót belőle? Ez olyan nem fair kérdés, ugye?
0: Hát nem, igazából úgy választunk műsorszámokat, ami nekünk tetszik, és ami kedvenc kiemelni. Nem tudom, hogy mindegyik más számzsenerbe, úgymond a legjobb a szakmáján belül. Fú, kedvenc produkciót. Amit nagyon fontosnak találunk az előadásban, az a humor. Ezért van két olyan személy is, aki a humorról gondoskodik, az egyik Kőhalmi Ferenc bűvész és műsorvezető, hát szerintem...
1: konferanszié?
0: Pontosan.
1: Ez a ti kategóriátok, itt igen. Már nem műsorvezető van, itt konferanszié.
2: Nem,
1: van,
2: a konferanszét inkább a cirkuszba helyezném, mert a konferanszié az ilyen, mindig ilyen nagyon
1: Teátrális,
2: igen, ahogy elmond egy szöveg, egy monológot. Nálunk azért annyira nem. Nálunk műsorvezető, humoros műsorvezető van, aki igazából a közönséggel együtt, és
0: Együtt nevet,
2: igazából. Igen, tehát humorizál.
0: Bűvészkedik közben, bevonja a közönséget, igen. Közös bűvésztrükköt csinál, és ugye ő vezeti végig az előadáson a közönséget, az előadást, és ugye mellette még ugye Németországból érkezik Patrick Luma, az egyik legkiemelkedtebb komikus zsonglőr is.
1: Komikus zsonglőr. Igen. Milyen lesz a nyelve a produkciónak?
0: Változó. Például ő nála angol nyelvű, de többnyire ugye a műsorvezetünk az magyar nyelvű, de ő például angol nyelven fogja előadni, de megtanul közben magyar szavakat is, amiket használ. Vagy pedig most már annyira modern a technika, hogy lesznek benne olyan vicces ünetek, hogy az AI-vel fordítatja le az ő angol verziát, ami rögtön magyarul elhangzik.
1: Aha, értem, tehát hogy akkor mesterséges intelligencia.
2: Igen, ezt ő találta ki, nyilván, tehát hogy...
0: Hogy ez is egy így bevonásra kerül, ami még több poén és még több vicces jelenetet tud alkotni.
1: Tök jó. Milyen produkcióval készültetek erre a adásra itt a rádióban, itt az asztal, mit tudtok most előadni?
0: Ja, most...
1: Majd hát, tudtam, hogy behúznak a csőbe. Nézem a Nikőt, a szerkesztőt, hogy mivel készültek itt, hogy aki YouTube-on néz.
2: Pohár víz.
0: Mindjárt eltüntetjük, mint a
1: megszok. Beszéljétek egy kicsit a ti produkciótokról. Mikor jelentek meg a hanyadik percben először a színpadon?
2: Hát szerintem a második részben.
1: Csak a második részben
0: fog megjelenni.
2: Hát lesz bőven mit tennünk.
1: Minden jól megye?
2: Hát mi várjuk a közönséget, úgyhogy...
1: Kezet is fogtak?
2: Nem, de hát, üdvözöljük persze, őket, de hogy biztos, persze, üdvözöljük őket, ott vagyunk figyelni azért sok dologra, catering, pincérek, úgyhogy mi majd a második részben leszünk láthatóak az előadásban.
0: A villámgyors átöltözéssel.
1: Meséljétek egy kicsit erről a villámgyors átöltözős produkció. Ez mit is takar, pontosan?
2: Pár másodperc alatt átöltözöm egy másik ruhában.
1: Ő pedig segít ebben?
2: Hát annyiban, hogy így beleállok egy zsákba, és akkor azt felhúzza
0: körülöttem. Vagy éppen konfettit öltök rá, vagy egy kendővel takarom le. Vagy
1: és akkor nagyon sok ruha van egymáson, ugye? És olyan hát úgy tűnik, mint hogyha...
0: Hát azt nem árulhatjuk el. Ez a trükk. Van egy bizonyos trükkje, és ugye ezzel járjuk már 15-16 éve a világot, és ezt a produkciót is be fogjuk mutatni, ugye?
1: Én erről láttam YouTube jelenetet egyébként.
0: Biztos.
1: Igen, és nagyon menők vagytok. Az biztos, hogy látom, hogy szívvel lélekkel csináljátok. Miért? Tulajdonképpen ez az a 30 előadás, ez csak egy kísérlet, vagy lesz jövőre is, és úgy tervezitek, hogy mostantól toljuk, vagy tulajdonképpen ezzel robbanunk be a világ varietébe, és a következő cél, hogy 27-ben Németország, 28-ban Las Vegas, 29-ben Ausztrália, Japán, Peking, nem tudom, ilyen turné, tehát ez is benne van a tervben, vagy ez Magyarország?
0: Nem, ez kimondott Magyarországra tervezzük, és Magyarországra készül. Ez már ugye egy nagyobb falat úgymond számunkra, mint előtte egy 2 hét, ugye ez egy saját beruházás, ez egy hatalmas projekt is, ugye 30 előadás, és igen, hogyha ez így működik, akkor ennek folytatása van.
1: Már hogy itthon folytatása.
0: Igen, itthon, tehát mindenféleképpen itthon, ez a varietti műfajt, mi ezt itthon szeretnénk honosítani, nekünk azt tudom mondani, hogy egy életcélünk azt, hogy ezt a varietti műfajt honosítjuk, és egy új kulturális formát hozzunk létre Budapesten, ami egy olyan helyszínt tud alkotni, mint amikor elmegy az ember Párizsba, és akkor tudja, na igen, a Molerus meg kell nézni. Azt szeretném, hogyha eljön egy turista Budapestre, akkor azt mondja, a Budapest variettét, azt meg kell nézni.
1: Meg is válaszolod a kérdésemet, hogy számoltok-e turistákkal?
0: Igen, abszolút, igen, igen, persze. Abszolút persze. Azokkal is, ugye az abban az időpontban, ugye november-decemberben ide látogató turistákkal, ugye azokkal számol, őket is megpróbáljuk ugye megcélozni, tehát mindenféleképpen a első kör ugye a magyar közönség, és utána a turizmus.
2: Azért is készülünk a angol nyelvű humoristával is, hogy azért ők is élvezhessék a humort.
1: Ebben egyébként sokat segített maga a név, hogy Budapest varieté. Ugye innentől kezdve már ez egy vonzó ajánlat lehet, aki már eljön idáig, akkor hogy láthasson is egy ilyet. Hogyan fogjátok reklámozni, mik a tervek, hogy hol jelentek meg, vagy csináltok neki egy külön Facebook oldalt, vagy... Vagy már megvan?
0: Persze, ez már mind folyamatban. Tehát a social médiában, ugye mindenféle social média platformokon, ugye social média ugye reklámozással, és akkor indul a nagyobb sajtóvízhang, óriás plakátok, interjúk, lesz egy nagyszabású sajtótájékoztatónk.
1: Volt-e már interjú erről valahol?
0: Nem,
1: vagy mi vagyunk az első?
2: Ki vagytok az első?
1: Na ez a legjobb.
2: Exkluzív.
1: Ez jó.
0: Ki vagytok a legelsők, akik
2: így
0: van. Pontosan, ez exkluzív.
1: Igen, de jók vagytok. Hát nagyon remélem, hogy eljutunk és meg tudjuk nézni. Vagy
2: szeretettel várom.
1: 13 éves gyerekem is megnézheti, vagy ő már 5 kicsi ehhez még? Vagy hogy van?
2: Nem szabunk.
1: Van-e?
0: Nincs ajánlott, azt mondjuk, hogy ajánlott 14 éves kortól, nem szabunk korhatár, tehát nem olyan jelenetek, tehát mesztelenség vagy ilyesmi nincs benne.
1: Ugye szokták mondani, cici vagy nem cici?
0: Igen, itt nincs cici. Nincs cici. Vannak persze.
1: Vagy van, csak le van takarva.
0: Igen, pontosan, tehát erotikus, tehát a legerotikusabb rész, amikor mondjuk fehér nemű vagy melltartóba, tehát hogy nincs mesztelenség.
2: A poénok azok inkább felnőtteknek
0: szólnak, de nem, tehát nem annyira durva poénokat. Nem durva poénokat kell elképzelni, tehát ez mind finoman van összerakva, tehát ezért is mondom azt, hogy igazából tehát akár egy 13 éves is el tud jönni.
1: Jó, nagyon felkeltettétek az érdeklődést, az biztos. Mi vár rátok a következő napokban, és mikor indulnak az igazi próbák, és mikor érkeznek meg a külföldi vendégek? Most már nagyon elszaladt az idő, de ezt még összefoglaljátok? Mikor jönnek?
0: Hát igen, itt folyamatosan ugye ebben foglalkozunk, tehát mindenféle engedélyeknek a beszerzése, ugye első körben, hogy ez a hatodik kerületbe fog megvalósulni. A nyugati pályaudvarnál, bizonyos mellett ezt vásárlóközpont tetején, ugye, tetőkerten, pont alatta van a nyugati pályaudvar vasút, tehát ez egy nagyon nagy projekt, hogy magába, ez egyedülálló Európába, hogy a magasakba emelünk egy ilyen rendezvényhelyszínt, tehát ezt a Spiegelpalaszt, ez Európában világ, San Franciscóba építették be ezt egy
1: szállodát. Ennek az a neve, hogy Spiegelpalaszt?
0: Igen, ez a megnevezése, hogy Spiegelpalaszt,
1: igen.
0: És ezt még San Franciscóba a szálloda 23. emeletébe építették fel, úgyhogy úgy gondoltam, hogy egy tetőkertre akkor mi az felépíteni.
1: Fűtés lesz benne.
0: Persze, természetesen speciális hőlégbefúvókkal teljes mértékben tartva a megfelelő hőmérsékletet, és hát ugye ezeknek a leszerzése, ugye mindenféle engedélyek, mindenféle építkezés, daruzás megszervezése, ugye ez nagy logisztika, és ugye szeptember végétől tervezzük ugye ennek a felállítását, akkor kezdődnek ott a logisztikai részek, építése, berendezése, és akkor a próbák, a művészek érkeznek október 29-én, és akkor október 29-november 5 között vannak a folyamatos próbák, amikor összeáll úgymond az egész produkció.
1: Ó, szuper, nagyon drukkolok nektek. Akkor köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ez volt az adás. Nagyon szépen köszönöm Ötös Krisztinának és Richter Sebastiannak, Budapest Varieté két vezetőjének, és akkor hát lehet, hogy utána is beszélgetünk, hogy sikerült, meg hogyan tovább a folytatás, akkor is várunk titeket.
0: Köszönjük szépen.
1: Köszönöm, hogy itt voltatok.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Több mint munkaerő. Közösség, érték és jövő. Hogyan építsünk sikeres szervezetet a változó világban? Álláspont. Mert a jó döntések emberekkel kezdődnek. A mikrofonnál Katkics Attila.
1: Szép délutánt, jó rádiózást, ez itt az Álláspont a Spirit FM-en. Én Katkics Attila vagyok, mai témánk pedig kiválasztás bizonytalan gazdasági környezetben. Gyors döntés vagy óvatosság, mire van szükség? Ugye az látható, hogy amikor a gazdaság bizonytalan, akkor a cégek is óvatosabbak. A kiválasztási folyamat talán hosszabb, de sokszor akár összetettebb is. Viszont mi fontos ilyenkor, egy gyors döntést meghozni, vagy óvatosabban, megfontoltabban? Erről beszélgetünk ma Károly Anitával, a Human Field üzletfejlesztési igazgatójával. Anita, köszöntelek az Álláspontban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Köszönöm szépen a meghívást, Attila, nagyon örülök, hogy itt lehetek.
1: Miben más ma egy kiválasztási folyamat, mint évekkel ezelőtt? Kicsit közelítsük meg innen ezt a témát.
2: Rengeteg minden változott. Az az igazság, hogy amikor a 2022-es, 2023-as időszakban csináltunk egy kiválasztási folyamatot, a dübörgő gazdaság idején, akkor nagyon gyorsan ment minden, mint kés a vajon, úgy mentek át a jelöltek, ki voltak éhezve a vállalatok arra, hogy felvegyenek új embereket. Azt mondhatom, és nyilván sarkítok, hogy mindenki, akinek pulzusa volt, el tudott helyezkedni. Hát 2024 végén, 2025-ben, illetve ebben az évben is azt tapasztaljuk, miután gyakorlatilag egy ilyen technikai recesszió korát érjük a gazdaságban, plusz a geopolitikai helyzet, és erre még rátett nyilván a választási év, hogy a kiválasztási folyamat az teljesen másképp zajlik. A megváltozott körülmények miatt gyakorlatilag a munkáltatók is, meg a munkavállalók is egy ilyen kockázatkerülő magatartást folytatnak, aminek az a következménye, hogy nagyon-nagyon lassan megy a kiválasztási folyamat, tehát gyakorlatilag a bruttó kiválasztási idő az a kétszeresére, vagy akár a háromszorosára is növekedett mondjuk a 2022-eshez képest. Akkor jellemző volt az, hogy akár 2-3 hét alatt elhelyeztünk egy jelöltet, mert mindenki nagyon gyorsan tudott igent mondani, gyors döntéseket hoztak. Nyilván az állt mögötte, hogy nagyon sok lehetősége volt egyébként a jelölteknek, tehát minden újukra jutott egy állásajánlat. Most viszont nem ez a helyzet, tehát hogy ki kell őket mozgatni a komfortzónájukból, és nagyon-nagyon racionális döntést próbálnak hozni a jelölt oldalon is, meg a vállalati oldalon is. Úgyhogy emiatt azt látom, hogy egy óvatosság, egy kockázatkerülés, egy lassabb kiválasztás, egy döntésképtelenség, ami most jellemzi az elmúlt másfél-két évet.
1: Megnézzük mindjárt a munkáltató, illetve a munkavállalói oldalt is külön-külön. Miközben ezt mondtad, hogy ugye a 2022-23-as esztendő, ugye ez volt a csúcs, eszembe jutott a Covid időszaka. Tehát abban az időszakban volt bármi, ami olyan mementó, amit elvittek, elhoztak magukkal a cégek, és egyébként még jelenleg is használnak akár technikákat, akár bármit.
2: Hát a Covid idején ugye megállt a kiválasztás gyakorlatilag, akkor azt láttuk, hogy tudták a cégek, hogy ennek egyszer vége lesz. Tehát amint megjön az oltás, illetve megjönnek azok a megoldások, amivel le tudják zárni ezt a korszakot, akkor újra fog minden indulni. Most viszont egy nagyon nagy bizonytalanság van. Fogalma nincs senkinek, nincsen varázstükre, hogy mikor fog újraindulni ez az egész dolog. Tehát akkor azt mondom, hogy egy ilyen ideiglenes, nagyjából meghatározható időpontig tartó leállásról volt szó az álláspiacon, és akkor is volt egyfajta átrendeződés például szektorok között, lásd például az élelmiszeriparban és a vegyiparba át tudtunk csatornázni olyan jelölteket, akik a korábbi időszakban erre nem voltak nyitottak. Most is megtörténik ez, de akkor nagyon gyors volt a visszarendeződés. Tehát abban a pillanatban, ahogy újraindult a többi szektor, azzal, hogy vége lett a lezárásoknak, és a vállalkozások újra nyitottá váltak arra, hogy vegyenek fel új embereket, ők vissza is rendeződtek abba a szektorba, amiből eljöttek. Most nem vagyok biztos benne, hogy ez meg fog történni.
1: Ugye azt említetted, hogy mind a két oldal óvatos. Tehát a munkáltatók is, illetve a jelöltek is, a munkavállalók is óvatosabbak. Ha munkáltatói oldalt nézem, akkor ők tudják, hogy kit keresnek? Tehát abban a kisebb mennyiségű keresésben is, ami létezik, ami nálam felvetne egy logikus kérdést, hogy ha kevesebb a pozíció, és egyébként a jelöltek száma nagyjából ugyanannyi, akkor miért lassulunk le? Talán azért, mert nem tudják a munkáltatók se, hogy egyébként kit keresnek, vagy kit kellene keresni?
2: Mind a kettő benne van. Tehát, hogy én nem mondom azt, hogy a jelöltek száma ugyanannyi, nem ugyanannyi. Tehát az a helyzet, hogy vannak munkavállalók Magyarországon. Most gyakorlatilag, azt hiszem, a KSH-nak a legújabb jelentése alapján 224 ezer fő a munkaerőtartalék. Idézőjelbe teszem, hogy munkaerőtartalék. Ennek a fele nem is akar dolgozni egyébként, nem akar a munkaerőpiacra bejelentkezni. A másik fele pedig nem biztos, hogy olyan, akivel a mi partnereink vagy a vállalkozások szeretnének együtt dolgozni.
1: Ők a fiatalok, illetve a nyugdíjkorhatárt meghaladó.
2: Vagy azok, akik nem akarnak dolgozni. Aha, tehát, okay. Hogy gyakorlatilag nem csak a fiatalok és a nyugdíjkorhatárt meghaladóak, hanem azok, akik egyébként kívül esnek azon a területen, aki ténylegesen hozzá akar tenni a dolgokhoz. És az az igazság, hogy, tehát, hogy akik pedig dolgoznak, ők pedig nem akarnak váltani. Tehát, hogy nagyon-nagyon alacsony a váltási hajlandóság a munkavállalók körében. Tehát én azt megcáfolom, hogy a jelöltek száma ugyanannyi, mert hogy jóval, de jóval kevesebb jelölt van, azért, mert hogy nagyon-nagyon nehezen akarnak bekapcsolódni egy kiválasztási folyamatba, és feladni azt az életüket, ami gyakorlatilag a stabilitáson és a biztonságon alapul. Mert hogy a meglévő munkahely az mindig komfortosabb, mindig biztosabb, mint hogyha elmegy egy másik helyre dolgozni, főleg egy ilyen bizonytalan gazdasági környezetben. Tehát ez az egyik oldala. A másik oldala, hogy a vállalati oldal is óriási bizonytalansággal küzd, tehát hogy ők is kiszámíthatatlannak érzékelik ezt az időszakot, tehát hogy fogalmuk nincs, hogy mi fog történni. Nyilvánvalóan vannak olyan cégek, akik egyébként rendben vannak, tehát hogy jó az árbevételük, jól működnek, versenyképesek, de még ők is azt gondolják, hogy nem az az időszak az, amikor egyébként be kellene ruházni például humán erőforrásba. Tehát nem kockáztatnak. Egyik oldal se kockáztat. A jelölt keresi a tökéletes munkahelyet, a munkaáltató keresi a tökéletes jelöltet, mindannyian tudjuk, hogy nem létezik egyik se. És ezt a kettőt kellene valamilyen szinten egy platformra hozni, ami nagyon-nagyon nehéz ebben az időszakban.
1: Ami valószínűleg egy gazdasági fellendülés, vagy egy komolyabb, intenzívebb fellendülés nélkül nem is fog menni. Na most abban a helyzetben, amikor mondjuk egy cég elindít egy kiválasztást, és mondjuk a vezető bekapcsolódik, és jelzi, hogy fú, hát nem tudok dönteni, még szükségem van jelöltre, ezt azért többször látom, hogy ez azért mesterségesen hosszítja a kiválasztás folyamatát. Jól látom? Mennyi, ugye említettél egy számot, hogy dupla annyi idő egyébként, és mondjuk most éppenséggel nyár van, ami ráadásul szezonálisan tovább emeli majd ugye ezt a kiválasztási folyamatot, de összességében hogy látod? Tehát ez a lassítás, ez egy mesterséges vezetői lassítás, vagy ez természetes?
2: Mind a kettő elő szokott fordulni, tehát, hogy van olyan, amikor nem biztosak benne, hogy ők embert akarnak felvenni. Tehát, hogy már a gondolat felmerült, hogy szükség lenne valamilyen emberre, de nem tudják jól körülhatárolni, hogy kit szeretnének pontosan. Mert hogy egyszerűen az üzleti oldal nem feltétlenül tudja megfogalmazni, hogy mire van szükség. Szükség lenne valakire. Szükség lenne egy AI szakemberre. Na, mit jelent az, hogy AI szakember? Tehát, hogy nagy szervezetek esetében valószínűleg egészen jól tudják definiálni, hogy mire van szükség. Meg hogy milyen inputok, meg mik állnak rendelkezésre a szervezeten belül, mire kell dolgozni, mire van szüksége a biznisznek. Kisebb szervezetek esetében ezt nem tudják meghatározni, tehát egy ilyen kiválasztási folyamat során közösen gyúrjuk a pozíciót, tehát hogy jönnek a jelöltek, interjúztatnak, rájönnek, hogy mégse ebből a szempontból közelítsük meg ezt a keresést, mégse abból a szempontból, és akkor ilyenkor egy keresés akár hónapokon keresztül is el tud húzódni. Holott, hogyha ők adnának egy jól körülhatárolható profilt, akkor nyilvánvalóan nagyon gyorsan megtalálnak azt az embert, akikre nekik szükségük lenne. Ez az egyik része. A másik része pedig, amit mondok már többször, hogy a kockázatnak a minimalizálása. Tehát a hiring manager is úgy érzi, hogy neki mindenképpen egy jó döntést kell hoznia. És ezért nagyon-nagyon alapos akar lenni. De az már nagyon sokszor kiderült, hogy nincsen korreláció a között, hogy hány körön keresztül hallgatjuk meg a jelöltet, hány ember nézi meg, és a között, hogy egyébként beválik-e ez a szakember. Egyébként a tendencia az, hogy minél többkörös egy állásinterjú, minél alaposabb akar lenni az az adott hiring manager, annál inkább jellemző az, hogy a legjobb jelöltek kicsekkolnak. Tehát a harmadik körre azért már általában húzza a száját minden jelölt, mert hogy azt gondolja, hogy miért van erre szükség, nem engem akar, be se akarja tölteni ezt a pozíciót, tehát hogy mit kínlódunk ezzel ilyen sokáig, már mint nem mi, hanem nyilván a mi megbízunk. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon nehéz döntés, tehát, hogy megértjük egyrészt a munkáltatónak a biztonságra való törekvését, de közben azt is értenie kell a munkáltatónak, hogy ez a legeslegjobb jelölteket veszíti el, hogyha ennyire nagyon alapos akar lenni, és nagyon sok esetben tényleg az lesz a vége, hogy még egy jobb jelölt, még egyet hadd nézzünk meg, eltelik 5-7-6-7, és azt mondja, hogy hát igazából az első volt a legeslegjobb. És ilyenkor mi történik? Nyúljunk vissza az első jelölthöz. Az első jelölt mit csinált? Elfogadta a meglévő munkáltatójának az ellenajánlatát, vagy pedig elfogadta egy versenytárs cégnek az ajánlatát, és kicsekkolt a folyamatból, magyarul megromlott. És akkor mi történik? Kezdődhet előről a kiválasztási folyamat, és újra beleteszünk mondjuk 6 hetet. Szóval, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy a legrosszabb döntés a nem döntés. Tehát dönteni kell. Igen vagy nem?
1: Oké. Okay. Amit látok, ezek rendkívül értékes gondolatok, amiket most elmondtál. Egyrésztről tele van a munkaerőpiac generációs munkavállalókkal, olyanokkal, akikben már van egyébként üzemóra, tehát van szakmai tapasztalatuk. Ők kifejezetten nem szeretik egyébként a hosszú folyamatot, és kifejezetten nem szeretik azokat a helyzeteket, amikor tisztátalanság van. Tehát amikor nem tudják, hogy mi lenne a feladat, hogy hol van az ő értékteremtési pontjuk. Tehát az, hogy összeálljon az a bizonyos profil, létrejöjjön, és azt ne rángassuk, ne mozgassuk, szerintem ez egy alap elvárás kellene, hogy legyen. Illetve a kérdés az, hogy mondjuk egy ilyen helyzetet, amikor hosszú egy kiválasztási folyamat, amikor többkörös, amikor adott esetben próbanapnak, amikor tesztnek vetjük alá a kollégákat, vagy a jövendőbeli kollégákat, ha ezt előre tisztázzuk, mint munkáltató, tehát úgy hívjuk be a jelöltet, hogy figyelj, ez egy 4-körös interjú lesz, 45 napon belül szeretnénk a megfelelő jelöltet kiválasztani, lesz egy teszt is közben, ezek a pozíciók fognak téged meghallgatni, ez segít abban, hogy mondjuk konzerváljuk azt a jelöltet, tehát tudatosítsuk benne, hogy mi pontosan tudjuk, mit szeretnénk, egész egyszerűen van ennek egy folyamata.
2: Mindig transzparensnek kell lenni, a legelejétől fogva a jelölttel. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy ezeket az információkat átadjuk neki, és akkor majd a jelölt eldönti, hogy szeretne részt venni egy ilyen kiválasztási folyamatba. Nyilván azt látni kell, hogy a tesztek, a házi feladatok, a megoldandó dolgok, amit neki plusz energiaként bele kell tenni egy kiválasztási folyamatba, nem segítik azt, hogy nagy legyen a pool. Tehát, hogy nagyon sokan ezt már az elején elutasítják, és azt mondják, hogy hát én nem szeretnék egy állásinterjúba ennyi mindent beletenni, hogy 45 napon keresztül csak dolgozok, és nem tudom, hogy mi lesz az eredménye.
1: Valamennyi megértést adnak ilyenkor a jelöltek a jövendőbeli vagy potenciális munkáltatónak, hogy azért az ő helyzete sem egyszerű. Tehát, hogyha mondjuk egy marketingest keresek, és szeretnék tőle látni kreatív anyagokat, akkor magyarul vegyem inkább fel, mint sem, hogy adjak neki próbafeladatot? Mi a helyes hozzáállás ilyenkor?
2: Nagyon ritka egyébként a marketinges keresés, azt el kell, hogy mondjam, mert hogy a kreatív anyagokat megcsinálja most már a mesterséges intelligencia. Tehát egy ebből a szempontból én azt látom, hogy itt például abszolút nincsen jelentősége annak, hogy csináljon házi feladatot, nem szeretik. Tehát, hogy kicsekkolnak már a legeslegelején ebből a kiválasztási folyamatból. Azt szoktuk javasolni egyébként a megbízóinknak, hogy az utolsó kettő jelöltnél, akikre már tényleg azt mondják, hogy szakmailag rendben vannak, szimpatikusak, integrálhatóak a szervezetbe, ők is szeretnének náluk dolgozni, tehát, hogy megvan a váltási hajlandóság, már nagyon közel vannak a megegyezéshez, ott lehet, és nem tudnak választani, mármint hogy a megbízó nem tudja kiválasztani az utolsó kettőből, ott lehet csinálni valamilyen tesztet, ami segíti a döntésben őket, akár mondjuk egy motivációs tesztet, tehát hogy minden olyan, ami inkább a soft skilleket méri, mint a hard skilleket, mert azért látjuk azt, hogy a végén a legfontosabb az, hogy a hard skilleken felül legyenek meg azok a soft skillek, amivel ő be tud illeszkedni a szervezetbe, tehát hogy ez a team fit, amit nagyon keresnek, és ilyen jellegű teszteket szoktunk egyébként még a végén segíteni.
1: Mik azok a puha képességek, amik nélkül ma már nem lehet, még akkor is, ha valakinek van egy hard skill tárháza? Tudom, hogy ez nyilván iparág függő, meg munkakör függő lesz, de mégis mik azok a slágerek, ami nélkül nem lehet?
2: Hát alapvetés a hard skill-ek. Tehát, hogy nagyon sok helyről halljuk azt, hogy most már erre nem annyira figyelnek, nem ez a fontos, meg tudja tanulni, de a mi tapasztalatunk az, hogyha nincsenek meg a hard skill-ek, és nem lehet mindent kipipálni, akkor igazából teljesen mindegy, hogy milyen soft skill-ekkel rendelkezik. Tehát, hogy a hard skill-ek tetejére teszik még a soft skill-eket, és igazából egyetlen egy dolog számít, a team fit. Tehát mennyire illeszthető be az adott csapatba. Ez egyébként meg nem is szektorspecifikus, hanem egy, tehát vállalat specifikus, cég specifikus dolog. Valaki valakinél nagyon homogén csapatot szeretnének kialakítani, és azt nézik meg, hogy nem, mennyire illik bele az adott szervezeti egységbe, mennyire tud együttműködni az adott szakmai vezetővel, valakinél sokkal nyitottabbak, és azt mondják, hogy jó legyen egy heterogén csapat, jöjjön külső tudás, olyan, ami még nincs meg a szervezeten belül, vagy olyan viselkedési forma, ami még nincs meg, de egyébként hozza magával az innovációt. Valaki azt mondja, hogy szeretettel várjuk az Z-generációsokat, mert hogy ők teljesen másképp gondolkodnak. Valaki meg azt mondja, hogy szó nem lehet róla, hogy ilyen embereket fölvegyünk most a szervezetbe, mert hogy egyébként nekünk teljes értékű, 100%-os emberek kellenek, akik már most tudnak termelni. Egyébként ez utóbbi a jellemző leginkább.
1: Hogy lehet ezeket a soft skill-eket ügyesen visszamérni? Tehát milyen tesztek, vagy akár teszteknek a nagyobb választéka a rendelkezésére a munkáltatóknak arra, hogy ezeket elkezdjék, és tényleg empirikusan visszamérni, tehát hogy akár egy döntéstámogatási eszközként használják.
2: Hát vannak ilyen cégek, egyébként mi is együttműködünk egy ilyen céggel, stratégiai partnerségben a Valoróval például, nekik rendelkezésre állnak ezek a tesztek, és vannak benchmarkjaik is egyébként, tehát hogy egész Európára vagy egész világra vonatkozóan, de egyébként Magyarországon is nagyon nagy adatbázissal rendelkező benchmarkokra tudnak számítani, vagy támaszkodni, és mi egyébként, mi fejvadász, nem szeretünk ebbe egyébként olyan szinten belevonódni, tehát hogy szoktunk ajánlani teszteket, meg szoktunk használni teszteket, de egyébként az értékelésben egyébként nem szoktunk részt venni, tehát hogy nekünk nagyon objektívnek kell maradnunk. Ezeket a dolgokat mindig oda szoktuk adni ennek a Valoró nevű tanácsadó cégnek, aki kimondottan ezzel foglalkozik, és ez az ő szakterületük.
1: Van ennek kultúrája Magyarországon? A cégek használják ezeket a teszteket, vagy ez még utópia?
2: Hát az az igazság, hogy volt egy időszak, amikor nagyon sokat használták a teszteket, amikor túlkínálat volt a jelöltekből, mert hogy akkor nagyon erőteljesen lehetett szűrni őket, és a jelöltek is nyitottak voltak arra, hogy ebbe belekapcsolódjanak, meg kitöltsenek ilyen teszteket. Ezek az elején inkább ilyen hard skill szakmai tesztek voltak, tehát például egy főkönyvelőkeresésnél logikai tesztet kellett kitölteni, meg IQ tesztet, meg ilyesmi dolgokat, és ez nagyon sokszor egyébként a fiókban landolt, tehát hogy nem használták, csak kötelező protokoll volt, például egy amerikai vagy egy német anya ezt előírta, meg kellett csinálni a magyar leánynál, és egyébként nem nagyon használták őket. Aztán az utóbbi időszakban ezek a tesztek egyébként sokkal kisebb szerepet töltenek be a kiválasztási folyamatban, főleg annak köszönhetően ugye, hogy sokkal nagyobb volt a kereslet a jó szakemberek iránt, mint amekkora volt a kínálat, tehát hogy nem lehetett válogatni, és ugye nem is nagyon voltak nyitottak erre a dologra a jelöltek. És most az utóbbi időszakban megint azt láttam, hogy elkezdődött a teszteknek a használata, de inkább ilyen motivációval kapcsolatos kérdésekben, tehát hogy nem azt mérték, hogy szakmailag, nem csak azt mérik, hogy szakmailag mennyire alkalmasak, mert azt egy jól struktúrált interjú alapján egy szakmai vezető viszonylag gyorsan el tudja dönteni, nem kell hozzá teszt. Zárójel kivételt képeznek nyilván az IT munkakörök, ahol szoktak azért használni, de azt látom, hogy ezeket a EQ-val, motivációval kapcsolatos teszteket mostanában azért erőteljesen használják.
1: Félnek ettől egyébként a jelöltek?
2: Nem. Nem? Nem jellemző. Az viszont igen, hogy megpróbálják befolyásolni ezeket a teszteket. Tehát, hogy nagyon okos jelöltek vannak, de az az igazság, hogy még hogyha átismerik egyébként nem csak önmagukat, hanem egyébként a munkáltatót is, vagy a leendő munkáltatót is, azért a próbaidő alatt ez ki szokott derülni, hogy ő átverte ezt a tesztet, tehát, hogy próbálta manipulálni, mert hogy azért lássuk be, a puding próbálja az evést, tehát, hogy lehet itt bármilyen teszt, lehet itt bármilyen szakmai interjú, struktúráltság, pontos profil meghatározás, a próbaidő alatt fog úgyis kiderülni, hogy ő egyébként jó lesz ott, vagy nem lesz jó, hozzá tud-e járulni a vállalat versenyképességéhez, vagy nem.
1: Nézzük meg a jelölti oldalt egy picit. Ugye említetted, hogy óvatosabbak a jelöltek, nagyon diplomatikusan fogalmaztál, én magamban ezt úgy fordítottam le, hogy jó lesz ez így, ahogy van. Kicsit ez a hozzáállás érződött. Ez tényleg így van? Tehát mitől nem nyitottak? Mert azért megnézni most is megszabad azt a lehetőséget, meg elindulni ezen az úton elszabad. Az egy másik kérdés, hogy mondok-e igent a végén.
2: Igen, hát így van, ahogy mondod, tehát, hogy inkább ülnek a biztos rosszba, mint hogy elmenjenek a bizonytalan jóba. Tehát, hogy abszolút ez a trend az elmúlt másfél-két évben. Nyilván nagyon sok oka van ennek. Az egyik a komfortzónának az erőssége. Azért, hogyha ő elmegy egy új munkahelyre, a következő 12 hónapban nagyon-nagyon sokat kell dolgoznia neki ahhoz, hogy letegye a névjegyét, és elérje azt a pozíciót, amiben most ő most vár, tehát amiben most van a jelenlegi munkahelyén. Tehát, hogy azért ez egy rengeteg energiát és időt és odafigyelést igénylő dolog. És azért azt látjuk a COVID óta, hogy megtanulták kényelmesen élni a hétköznapokat a munkavállalók. Tehát azzal, hogy lehetett home office-ba dolgozni, még most is vannak olyan cégek, ahol lehet home office-ba dolgozni, azzal, hogy a munkahelyből két dolog volt nehézkes, a munka meg a hely, és nem akartak helyhez kötöttek lenni, nem akartak időhöz kötöttek lenni, rugalmasságot szerettek volna mindenben, és erre egyébként nyitott volt a vállalati oldal is. Ez azt hozta magával, hogy sokkal, de sokkal komfortosabban tudnak a munkában létezni, és a munka és a magánélet egyensúlya az sokkal inkább kiegyensúlyozott volt, mint mondjuk a 2008, 2009-es, 2010-es éveknek a környékén. Ez az egyik része. A másik része pedig, hogy ugye, amit te is mondtál, hogy jönnek be a fiatal generációk, tehát az Z-generációs munkavállalók, azok már teljesen másképp állnak a munkához. És akkor itt van 2029-re, megjelenik az első alfa generációs munkavállaló is, akik meg szintén megint másképp állnak ezekhez a dolgokhoz, és az nagy kérdés lesz, hogy hogyan fognak tudni a cégek erre reagálni. Azért nem használom az alkalmazkodni szót, mert én azt gondolom, hogy egyébként minden generációnak egymáshoz alkalmazkodnia kell, tehát hogy nem csak arról van szó, hogy az Z-generációs, meg az alfa generációs munkavállalókat mi simogassuk folyamatosan, és hozzájuk alkalmazkodjunk, hanem nekik is kell nyilván idomulnia az idősebb generációhoz, mert hogy az ő tapasztalatuk egyébként nagyon sok mindent ad hozzá a cégeknek az életéhez, és hát ugye nagyon sok kutatás kimutatta, hogy az X-generáció a legnagyobb árbevétel termelő generáció. Ettől nem fogunk tudni eltekinteni, tehát, hogy ez a generáció olyan szinten bevonódik még a munkába, és olyan szinten szeretne tenni, ami viszi az egész céget magával. És nyilván az alfa meg az Z-generációnak ebből valamit majd át kell vennie, majd meglátjuk, hogy mennyire lesznek nyitottak. Én azt látom, hogy egyébként erre még nincsenek felkészülve a cégek. Pont tegnap előtt volt egy rendezvény, ahol az alfa generációról beszélgettünk, és az alfa generációnak a nyelv használatát elemeztük, és hogyan tud erre a HR reagálni. Hát kimondottan nem tudták, hogy miről beszélnek, mert hogy nem ismerik azokat a szavakat, még azok sem, akinek alfa generációs gyermekei vannak, és egy ilyen szótárat állítottunk össze a végén, amit tudnak használni majd a mindennapi munkavégzés során, hogy megértsék, hogy mire van ezeknek a fiatal srácoknak, meg lányoknak szüksége.
1: És egyébként vegytiszta munkahelyek nem nagyon vannak, tehát az, hogy több generáció, akár 4-5 dolgozik együtt, és igen, 2029, el fog röppenni ez az idő nagyon igen. Gyorsan, tehát itt lesznek, úgyhogy fel kell készülni, talán tudatosabban egy kicsit, mint az Z-generáció érkezésére. Az látható, hogy az Z-generáció egyébként tudatosabban hoz meg, legalábbis a saját érdekeire vonatkozóan döntéseket, és jobban tájékozódik, vagy alaposabban tájékozódik egy új munkahely tekintetében. Záró kérdésként, ha valaki most mégis elindul a rögös úton, tehát azt mondja, hogy jó a mostani, de azért csak megnézném, hogy milyen egyéb lehetőség van, akkor ő mi alapján dönt a kiválasztási folyamatban? Fontos-e mondjuk egy vállalati brand? Fontos-e mondjuk a szakmai vezetőnek a stílusa? Mi az, ami alapján ők, inkább a szoftabb dolgokra vagyok kíváncsi, ami alapján ők döntenek?
2: Hát van egyetlen egy nagyon fontos hard dolog, amitől nem tekinthetünk el, az a juttatási csomag. Azért azt látjuk, hogy nagyon sok esetben nem a realitás talaján állnak a jelöltek, tehát hogy olyan juttatási csomagot szeretnének, ami óriási, tehát nagyon-nagyon távol áll attól a csomagtól, amit egyébként a vállalati oldal nyújtani tud. Nyilván a vállalati oldalnak vannak határai, tehát ahhoz, hogy a bérfeszültség ne alakuljon ki, illetve a bérstruktúra megmaradjon, neki van egy limit. Nyilván tudnak alkalmazni kiskapukat, de azért nem annyira szeretnének, főleg ugye itt a pértranszparencia kapcsán ez nagyon-nagyon fontos kérdés lesz. Tehát ez a legfontosabb, és ami nagyon fontos, hogy ez a gap ez egyre nagyobb. Tehát, hogy az ő elvárásuk, főleg ugye az Z-generációnak az elvárása, és az, amit a vállalati oldal adni tud, az nagyon nagy. Mert az Z-generáció hogy számol? Ki kell fizetnem az albérletemet, a rezsimet, a csajomat, a fesztivált, a nem tudom én mit, és akkor szépen összerakja, hogy akkor bruttó 900-at szeretnék kapni. Míg mi hogy számolunk, YX generációsok, mekkora értéket teremtünk a vállalatnak, ezért mennyi ellentételezést tudunk kapni. Szóval hogy ez is nagyon nehéz. És akkor erre jönnek majd rá a soft dolgok. Az egyik, amit látunk, amiről most is beszélgettünk, a munka-magánélet egyensúlya. Tehát, hogy az a évi 20 nap szabadság, amivel ők most rendelkeznek a munkatörvénykönyve szerint, az nem elég a fesztiválokra például. Tehát, hogy ilyenkor muszáj elmenni táppénzre, nincs mese, főleg akkor, hogyha a fesztivál hosszú, jól is sikerül, és még hétfőn se tudok bemenni a munkahelyemre. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Vannak olyan cégek, akik ezzel arra reagálnak, hogy például a kafetéria rendszer keretén belül nem csak szép kártyát, vagy nem tudom, egészségbiztosítási csomagot lehet választani, hanem nem tudom, plusz 10 nap szabadságot, és akkor kivált más kafetéria elemeket. Tehát, hogy ennek a generációnak a szükségleteire tudnak reagálni. Ez az egyik. A másik pedig, hogyha már nem csak az E-generációval foglalkozunk, hanem egyébként a többiekkel is, tehát, hogy nagyon fontos egyébként magának a munkahelyi környezetnek a pozitivitása, tehát, hogy bizalomgerjesztő legyen ez az egész. Az egy nagyon-nagyon fontos, és ez már az interjúnál elindul. Tehát, hogyha egy stressz interjút folytat egy vállalkozás, vagy egy vállalat, vagy egy hiring manager, akkor gyakorlatilag azt mondjuk, hogy az sikertelen lesz. Tehát senki nem fog oda menni dolgozni. Erre nincs szüksége már az embereknek. Tehát, hogy nagyon-nagyon asszertíven kell kommunikálni az interjú folyamán, amiről beszéltünk, tehát a transzparenciának nyilván meg kell lennie, de azért ne legyenek illúzióink arról, hogy a versenytársaink is megpróbálják a legjobb arcukat mutatni, tehát hogy nekünk is meg kell próbálni a legjobb arcunkat mutatni, mert hogyha megvan a bizalom, és megvan az a pozitivitás, akkor sokkal, de sokkal könnyebben be tudják vonzani ezeket a munkavállalókat a cég életébe.
1: Borzasztóan érdekes terület, és tele kihívásokkal, függetlenül attól, hogy milyen a gazdasági környezet. Nagyon szépen köszönöm a kirándulást ezen az érdekes területen. Önöknek pedig nagyon köszönöm a figyelmet. Jövő héten újra Álláspont itt a Spirit FM-en. További szép délutánt és jó rádiózást kívánok.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
2: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
3: Autódarú, Kossvéber!
4: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósweber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósweber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósweber Kft. Magasban a legjobb.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
6: És bedobta!
7: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
6: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban!
7: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL. Hungarian Dance Trophy, több mint élmény.
1: Reklámot hallottak.
0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: Nedek település között, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a paksi kihelyezett ülésről beszámolva hangsúlyozta, első körben 35 ezer, majd 110 ezer köbméternyi követ használnak fel a munkálatokhoz. Emellett Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek elsüllyesztésével emelni tudnak a Duna vízszintjén. Az előrejelzések szerint 4-5 napon belül ismét csökkenhet a Duna vízszintje, ismét felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása, tette hozzá a kormányfő. Szeptembertől nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések intézményi adatai. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos egy háttérbeszélgetésen elmondta, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét, hangsúlyozta. A cél az, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni, valamint hogy a meghozott intézkedések hatékonyak-e. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. A fővárosban 10 helyszínen várják az ünneplőket, egyebek mellett a Margit-szigeten, a Kossuth téren, a Várkertben, a Szent István téren és a Bazilikánál. A programok 8 órakor a hagyományos zászlófelvonással és tisztavatással kezdődnek, majd a rakpartokról a katonai és légiparádét lehet megtekinteni. Kihirdették az ország idei desszertjeit és kenyereit. A Szent István napi kenyér a pilisi pityókás lett, míg az innovatív kategóriában a hosszú érlelésű vadkovászos technológia felhasználásával készült magvető kenyér lett az első. Magyarország tortájának a gyulai bíborfehér elnevezésű erdei gyümölcsös mandulás túrós desszertet választották, az idei cukormentes torta pedig a szilvás diós fahíjas ízvilágú szilvafácska lett. A kolumbiai hatóságok módosították a hétfői földrengés áldozatainak számát. A korábban közölt 241 helyett 216 ember halálát erősítették meg. A mentőcsapatok tegnap élve mentettek ki egy 32 éves nőt, valamint egy apát és csecsemőjét a romok alól, és továbbra is kutatnak az esetleges túlélők után. A 7,4-es erősségű földrengésben legkevesebb 5000 épületben keletkeztek károk, mintegy 1600 összedőlt. Az országban szükségállapot hirdettek. Folytatódik a napos, szeles idő eső nélkül, főként a Tiszántúlon lehetnek erős széllökések. Hajnalban 12-18, napközben 27-32 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos. Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt valóban a Spirit FM több-kevesebb című gazdasági műsora. Én Somodi Solymos Eszter vagyok, és hát elérkeztünk a hét közepére, ami azt hiszem, hogy mindenkit örömmel tölt el, mert ilyenkor már vághatjuk a centit, hogy aztán elérjük a hétvégéhez, és hát bízunk benne, hogy igazi nyári programmal tudja majd mindenki eltölteni, viszont mi most nem a nyári programokról fogunk ajánlót készíteni, hanem az első témám rögtön az agrárszektor kérdéseivel fog foglalkozni, de nem is feltétlenül a hazai szempontok alapján, hanem egészen Kínáig repítem a hallgatókat. A vonal túloldalán vendégemet, Fórián Zoltánt, az Erste vezető agrárszakértőjét üdvözölhetem. Üdvözlöm!
3: Jó napot kívánok!
2: Ahogy ugye említettem, az agrárpiacokról fogunk beszélgetni, de most Kína fókusszal, hiszen azt mindig is tudtuk és hallottuk, hogy Kínában aztán az élelmezés az biztos egy hatalmas nagy kérdés és feladat, viszont azt is tudjuk jól, hogy nagyon nagy befolyással bírnak az agrárszektorra. Miért lehet ezt elmondani, hogy nagy a befolyásuk, milyen értelemben tudnak hatni akár a mi életünkre is?
3: A kínai gazdaság mérete, a kínai népesség mérete, és nyilván a fogyasztása is meghatározó a világpiacon, és ha csak konkrét példával illusztrálhatom, a világ összes gabonatermelésének a negyedét ők fogyasztják el, és a legtöbb mezőgazdasági termékből ők a legnagyobb importőrök. Tehát amikor Peking elkezd valami mezőgazdasági stratégiában gondolkodni,

0: tudni, akkor arra világ odafigyel, méghozzá napi szinten, hiszen óriási befolyása van a piacokra, és Kína pontosan ezt tette, hogy egy középtávú agrárstratégiát dolgozott ki, 2035-ig van most lefektetett agrárstratégiája, amit minden évben ugye a központi kormányzat frissít, és minden évben lebontja éves szintekre, hogy mit szeretnének elérni, de ezek egyértelműen ugye a világpiacra hatással vannak, mint legnagyobb importőr, így ugye az árak meghatározásában Kínának nagyon nagy szerepe van, és ebben az említett agrárstratégiai tervben kifejezetten megfogalmazták, hogy agrár nagyhatalommá kívánnak válni, egyébként most is azok, de ennek a léptékét szeretnék megváltoztatni méghozzá úgy, hogy csökkentik az importfüggést, növelik a külföldi agrárbefektetéseiket, és meg szeretnék élelmiszerellátási láncukat is erősíteni. Nyilván sokat tanultak ők is, mi is a COVID idején meggyengült ellátási láncokról. Pont erre az időszakra datálható, hogy az önellátás azért világszerte felértékelődött. Nos, ebben Kína most nagyon konkrét lépéseket tesz, hogy ezt a nagy világpiaci függését folyamatosan csökkentje, és már is látványos eredményeket ért el ebben.
1: Hát a kínaiak oldaláról nézzük, akkor nyilván a kínaiak nagyon örülnek, hogy ilyen irányba fejlődik az agrárszektoruk. Ugyanakkor ugye nagyon sok nemzetnél, mikor megfigyeljük, hogy milyen területen magasodik ki az agrárpiaci súlya, akkor nem feltétlenül minden, termékre igaz. Tehát a kínaiak esetében mi tapasztalható, amikor az agrárpiacról beszélünk, hogy nagy hatalommá szeretnének válni, akkor akár csak a gabonapiacra gondolunk, vagy ennél sokkal összetettebb, és abszolút jelen vannak és erős szereplők a húspiacon, akár a gabonapiacon, akár a gyümölcs-zöldség szektorban is.
0: Nyilván egy ekkora országban ugye óriási a mezőgazdasági termelés, minden szektorban érintettek, és leginkább azt kell hangsúlyoznunk, hogy náluk néhány százalékos önellátás növekedés vagy import csökkenés növekedés is a világpiacot nagyon jelentős mértékben meg tudja mozdítani, és ráadásul ugye Kínának van egy sajátos gazdaságpolitikája is, aminek fontos része az, hogy például gabonafélékből sokkal nagyobb tételeket halmoz föl, mint amennyire közvetlenül szüksége van. Ezt úgy tessék elképzelni, hogy a világ kukorica készleteinek mintegy 70, búzár készletének 50, de a rizskészleteknek is 60%-a Kínában van, ami ugye nagyon erős pozíciót jelent, amikor a nemzetközi piaci árazásokra való befolyást tekintjük. Ugyanakkor Kína nagyon komoly önellátási szinten is van, tehát azért hozzá kell tenni, hogy két jó definiált termékcsoport van, ahol a függésük nagyon erős, ez az egyik az a szója, amiből 80-85% az arány, amit évente a belföldi felhasználásban külföldről szereznek be, de ennek hozzá is teszem, hogy gyorsan ennek a kétharmadát már Brazíliából vásárolják, tehát a brazil-kínai tengely erősödése pont a szója kapcsán nagyon-nagyon jól érzékelhető. Emlékszünk ebbe, hogy az amerikai kormányzat ebbe ugye hogyan segítette a brazilokat idézőjelbe, hiszen a vámokkal maguknak nehezítették meg a kínai szójaexportot az amerikaiak. Na, azóta szárnyal a brazilok irányuló exportja, már kétharmada a kínai importnak brazil szója. A másik olyan terület, ahol még viszonylag alacsony az önellátása a kínaiaknak, az a tej és tejtermék, de itt is arra kell gondolni, hogy 75%-os az önellátás, de egy ekkora országban azért 25%-os importarány az még komoly világpiaci függést jelent, és érdekes összefüggés ebben, hogy ez a önellátás változás, ez gyakorlatilag csökkenés jelentett az elmúlt években, hiszen a kínaiak elkezdtek egyre nagyobb arányban tejalapú termékeket fogyasztani, és ahogy nőtt a fogyasztás, az a termelésük nem tudott lépést tartani, tehát visszaesett egy ilyen 60-63%-ra 2020 körül az önellátásuk, most visszamászott 75%-re, de újabb érdekessége ennek a tejszektori helyzetnek, hogy ők építik a világ legnagyobb tejtermelő terepeit, míg nálunk az átlagos telepméret olyan 3-400 tehénből áll, ott megépítettek egy 135 ezer állatot, tejelő állatot számláló telepet, tehenészeti telepet, és a 10 legnagyobb tehéntelepből a világon 5 Kínában található, tehát várhatóan az elkövetkező években ez az önellátás a 75%-os szintről nagyon gyorsan fog tudni emelkedni, aminek súlyos hatásai lesznek a világpiacra, már most is vannak, csak fokozatosan fog ez élesedni, hogy egyre kevesebb importra lesz szüksége, ez leginkább ugye két térséget fog érinteni, Ausztráliát és az Európai Uniót. Az Európai Unió ugye egy jelentős folyadéktej, tejpor és sótlanító csavópor, ami sajt szállításokkal van jelen, és gyakorlatilag ebben várhatóan jelentős csökkenés lesz a kínai exportunkban. Tehát erre föl kell készülni az Európai Uniónak, hogy ugyanúgy, ahogy a sertéshús piacról, úgy a tejtermék piacáról is egy fokozatos kiszorulás lesz, és amit máshol el kell tudnia helyezni az Európai Uniónak. De amíg egy pár számmal fáraszthatom a hallgatóságot, a gabonafélékből 90% körüli az önellátásuk, a céljuk az a 95% ebben a középtávú tervben. A húsfélékből igen magas, 95%-os az önellátás, de itt sertésből 97, csirke, kacsa húsból 100%-ról beszélünk. Itt nyilván az átlagot a marha hús rontja lefelé, és az zöldség gyümölcsben is nagyon magas az önellátásuk, több kategóriában is világelsők a termelésben a kínaiak. Úgyhogy ilyen nagy számokkal dobálózunk, de valójában, hogyha tovább növekszik ezeknek az önellátási szinteknek a szintje, akkor komoly bajban lesz a világpiac exportőri oldala, hiszen új alternatív piacokat kell keresni, ez nem lesz könnyű.
1: Ugyanakkor, amikor a hazai mezőgazdasági ágazatban nézünk körbe, akkor mindenki azt mondja, hogy problémával küzdenek, méghozzá azért, mert ami eddig mondjuk itt megtermett, az most nem, meg klímaváltozás, és hogy nehézségekkel küzdenek. Kína esetében ilyenről akkor abszolút nem tudunk beszélni, mert ahogy itt felsorolta, tulajdonképpen minden is megterem, és tartható náluk.
0: Azért ott sincs kobászból a kerítés, a klímaváltozás nyilván mindenkit érint, olyannyira, hogy például évente 1 millió hektár esik ki náluk az aszály és a környezetszennyezés miatt a termelésből. Ezért is van az, hogy ebben a stratégiában, amiről beszélgetünk, ők leginkább a hatékonyság növelésre helyezik a hangsúlyt, hiszen nem nagyon van módjuk arra, hogy a termőterületeket növeljék, erre más taktikát alkalmaznak, nem tudom, mennyire ismert a land grabbing fogalma, egy több évtizedes fogalma, ami azt jelenti, hogy egyes országok más országok területén vásárolnak, illetve bérelnek hosszú távra termőföldet. Most ebben is a legnagyobb Kína, a mostani kalkulációk szerint 6,5 millió hektár olyan földet művel a határain kívül, amit vagy megvásárolt, vagy hosszú távú bérletben tart, és az ott előállított élelmiszert ugye jellemzően az anyaországban szállít vissza, és ezzel is növeli az önellátását, de a stratégia mentén nem csak földeket vásárol, hanem kikötőket, vasutakat, logisztikai központokat, feldolgozóipart is, tehát amikor a céljukat kutatjuk, akkor nincs nehéz dolgunk, hiszen a termeléstől, a szállításon, tároláson keresztül a feldolgozásig egy teljes kontrollt szeretnének elérni az élelmiszerlánc felett, és láthatóan ez nem csak otthon Kínában, hanem a világ minél nagyobb területén szeretnék ezeket a befolyásokat növelni.
1: Mindig azt mondják, hogy ha valamit vizsgál az ember, akkor próbálja meg levonni a tanulságokat is, vagy valahogy interpretálja önmaga számára mindazt. Ez a kínai történet tulajdonképpen mit mutat nekünk, magyarok, mit tanulhatunk belőle, vagy akár kérdezhetném azt is, hogy akkor ezek szerint a legjobb lenne, hogyha mi is leginkább az önellátással foglalkoznánk, mert nagyon úgy tűnik, hogy célszerű lenne.
0: Nagyon pontosan fogalmazott, és nagyon örülök, hogy így felmerült ez a kérdés, hiszen pont azért érdemes Kínának a mezőgazdasági piaci stratégiáról beszélni, mert Magyarországon is olyan helyzetben vagyunk, hogy az összes termelési tényező megváltozása miatt annyi a kihívás, hogy muszáj újra gondolnunk a termelési szerkezetünket, módszereinket, gyakorlatilag kimerem mondani, hogy az a modell, amit eddig működtettünk a magyar mezőgazdaságban, az gyakorlatilag megbukott a klímaváltozás és a piaci változások függvényében nekünk is stratégiát kell alkotnunk, és ahogy Kínának, nekünk is minél nagyobb együttműködésre kell alapozni ezeket az új jövőképre vonatkozó elképzeléseinket, és igen, határozottan ki kell jelenteni, hogy újra kell gondolni az export orientáció mértékét, és középpontba helyezni véleményem szerint az önellátást, az élelmezés biztonságot is. Magyarországon persze kiérészül az élelmiszer biztonsággal, tehát egy biztonságos, egészséges élelmiszereket tudjunk gyártani. Erre egyébként egyre kevesebb ország képes a világon, tehát azt gondolom, hogy ebben nekünk nagyon nagy lehetőségeink lesznek a jövőben, hogy az önellátás mellett a magas táplálkozási értékű és magas egészséges életmódhoz hozzájáruló élelmiszerek arányát növeljük, és ebben akár nagyon komoly exportpozíciókat is tudunk majd érni, de mindenek előtt a belföldi piacot kell minél jobban megnyerni, visszanyerni, hiszen közel egyharmada a belföldi élelmiszerpiacnak ma import, és lássuk be, azért a fogyasztók tudatossága, elkötelezettsége a magyar élelmiszerek iránt is hagy maga után kívánni valót. Nagyon sok a dolgunk abban, hogy meggyőzzük a hazai fogyasztónkat, hogy válasszon hazai terméket. Ebben is példát mutatnak előttünk az ilyen nagy országok, ahol már kifejezett agrárstratégia irányul erre is.
1: Én hihetetlenül örülök, hogy ezekről a fontos dolgokról, tényekről és helyzetképről tudtunk ebben a műsorban is beszélgetni. Fórián Zoltán, az Erste vezető agrárszakértőjét hallották. Köszönöm szépen!
0: Nagyon szívesen!

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Következő témánk már nem az agrárszektorral fog foglalkozni, hanem az oly sokat hallott Duna vízszint kapcsán fogunk gazdasági elemzést végezni. Hát nem én, hanem a vendégemtől fogok kérni tanácsot, hogy egy kicsit tekintsük át, hogy a Duna apadása miként is hathat a gazdaságra. A vonal túloldalán köszönthetem Szigeti Ambrus Nikolettet, az Ökonomusz elemzőjét. Üdvözlöm!
2: Köszöntöm a hallgatókat.
1: Ugye az, hogy apad a Duna és az, hogy aszály van, az az elmúlt heteket szerintem abszolút leuralta ez a hír. Elsősorban a Paksi atomerőmű vonatkozásában, hiszen az energiaellátás tekintetében nagyon fontos kérdés. Viszont ne felejtsük el, hogy ezen túlmutatóan is fontos kérdés, hogy a Duna apadása miként hat például a teljes gazdaságra. Mennyire szenvedjük meg?
2: A Duna a magyar gazdaságnak az egyik legfontosabb természeti infrastruktúrája, egyrészt közlekedési útvonal, másrészt pedig ipari erőforrásként, ivóvízbázisként, turisztikai célpontként is kiemelt a jelentősége. Tehát emiatt a tartós vízállás csökkenés, illetve az alacsony szinten való stagnálás több gazdasági ágazatot is negatívan érint. A legkitettebb az alacsony vízállásnak a legkitettebb ágazat az áruszállítás, illetve a logisztika. A Duna ugyanis a transzeurópai közlekedési hálózatnak a része, ami összeköti Magyarországot a német, az osztrák, a szlovák, a szerb és a román piacokkal, és ez főként az olyan áruk és termékek szállítása szempontjából nagyon jelentős a folyami logisztika, amelyek ömlesztve szállíthatóak. Tehát ide sorolható például a gabona, a műtrágya, a különféle ércek, a szén, az üzemanyagok, de akár az építőanyagok is. Tehát ezek a dunai kikötők nagyon fontos logisztikai központonként szolgálnak a belvízi és a nemzetközi áruszállításban is. A jelenlegi alacsony vízállás miatt várhatóan emelkedhet ezeknek a termékeknek az áruszállítási díja, hiszen a hajókat, úszályokat nem tudják olyan kapacitással rakodni, jellemzően 30-60% közötti terheltségek közlekedhetnek, és emiatt az ugyanannyi áru elszállításához több hajóra vagy több fordulóra van szükség.
1: Ez, ahogy említette, akkor nyilván az árakra is hatni fog, de egyébként akkor ebből az is következik, hogy esetleg lassabban érkeznek meg a szállítmányok. Ez azért például a romlandó termékeknél nem túl jó hír.
2: Igen, tehát természetesen ez is nem túl kedvező, hogy lassabban érkeznek meg a szállítmányok, de ami sokkal fontosabb, hogy ha hosszú ideig fennáll ez a helyzet, akkor a szállítási költségek növekednek, ezzel együtt a biztosítási díjak is emelkednek, és ez összességében rontja a magyar exportnak a versenyképességét, ami elsősorban a gabona és az acélipari termékek esetében nagyon jelentős. Ugye most már az aratást követő hetekben vagyunk, amikor ugye a búza, kukorica, napraforgónak a jelentős részét a dunai kikötőkön keresztül szállítják külföldre, de ezek a hajók, hogyha nem tudnak teljes rakománykapacitással közlekedni, vagy egyáltalán a kikötőből kihajózni, akkor logisztikai költségeknek a növekedése és az export nyereségességének csökkenése mellett a magyar terményeknek a versenyképessége is romolhat. Tehát egy viszonylag komplex probléma előtt állunk, hogyha nem változik érdemben hosszú távon a vízállás, akkor felléphetnek ilyen jellegű akadályok is a gazdasági növekedésnél.
1: Az ipar szereplői mennyire épültek rá a Dunára? Ugye a Paksi atomerőművet már említettem, de egyébként mennyire jelent problémát például a különböző ipari szereplők számára, hogy a Duna víz az nem úgy áll, ahogy eddig szokott?
2: Számos nagyipari üzem települt a Duna mellé, mivel így biztosítani tudják a nagy mennyiségű ipari vízszükségletet, valamint könnyebb a nyersanyagoknak a szállítása és egyszerűbb az export is, ugye vízi úton, ahogy már említettük. A jelenlegi helyzetben, tehát mindazok a társaságok, amelyek ezekre az előnyökre építettek, számos nehézséggel szembesülnek, a már említettekkel is, és azok az üzemek pedig, amelyek folyami úton kapják meg a nyersanyagot, vagy vízi úton exportálnak, magasabb logisztikai költséggel szembesülhetnek, valamint ugye a vízállás miatt elakadhatnak egyes termékek, tehát lassabban érkezhetnek meg hozzájuk, és ők is lassabban tudják a másik beszállítói láncok felé továbbítani azokat. Tehát összességében egy erőteljes lassulás várható az ipari szereplők közötti kommunikációban, áruszállításban is, amennyiben ez a helyzet a továbbiakban is ilyen lesz a Dunán.
1: Mindig nagyon büszke volt hazánk arra, hogy a Duna, meg hát a víz nagyhatalom országának tartottuk magunkat, és a turizmus tekintetében is számos alkalommal találkozhattunk a hirdetéssel, vagy egy-egy műsor keretében, hogy azért a turizmus is épített, nem is kicsit a Dunára. Ezzel kapcsolatosan mit lehet látni, ez mennyire befolyásolja a turizmus szereplőinek életét, hiszen azért gondolom ennél a vízszintnél nem minden úgy zajlik, mint korábban.
2: Igen, tehát már hetek óta látható az, hogy a Dunakanyarban nagyon sok akár szállodahajó, akár városnéző hajó veszteg el, vagy nem tud megfelelő helyen kikötni. Ezért a Dunának a felső szakaszainál próbálnak meg olyan helyet találni, ahol még van lehetőség a kikötésre, és aztán buszokkal szállítják a turistákat akár fővárosba, vagy a Dunának a délebbi részeire. Tehát így a dunakanyari turizmust, a vízisportokat, a városnéző hajókat, de akár a hagyományos vendéglátást, mint ilyen hajón való vendéglátást is negatívan befolyásolja a Duna alacsony vízállása. A szállodahajók közül több nem is tud közlekedni, vagy várakozni kényszerül, ahogy említettem, és emiatt a folyami turizmus és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások bevételeiben is csökkenés várható majd.
1: És azt se felejtsük el, hogy a Paksi atomerőmű, hát jelenleg még olyan nem volt, hogy teljesen kiesett, de szinte nagyjából teljesen kiesett, az hatással van az ipari szereplők életére, és nyilván a lakosságira is, bár egyébként a lakosság maga még nem tudja, látja, érzékeli, hogy mindez az ő pénztárcáját miként fogja befolyásolni. Mit lehet előrejáróban mondani a GDP-re, mekkora hatást tud gyakorolni az, hogy az energetika területén is felbomlott az, hogy mennyi hazai előállítású áramot tudunk felhasználni, és mennyit az, ami pedig az import oldaláról érkezik.
2: Ugye ez a legfontosabb kérdés, hogy mikor lesz az a kritikus pont, ami egyáltalán eljön-e, hiszen ugye most azt látjuk az előrejelzésekből, hogy várhatóan emelkedni fog majd a vízszint az esőzéseknek köszönhetően. Ha eljön-e az a pont, amikor le kell állítani tulajdonképpen a Paksi erőművet, akkor az mennyi ideig fog tartani? Tehát hetekig, napokig mi lesz az az időszak, ami idején importból kell fedezni majd az áramszükségletünket? Tehát a GDP-re gyakorolt hatás elsősorban attól függ, hogy a kieső termelést később be lehet-e majd pótolni, illetve hogy a leállás rövid ideig tart-e, hiszen ebben az esetben akkor a vállalatok egy része túlórával vagy hétvégi műszakokkal le tudja a kimaradást pótolni. Így a negyedéves gazdasági teljesítményre csak korlátozottan jelentene bármiféle hatást is ez. Hogyha azonban ezek az energiakorlátok hetekig felmaradnak, akkor a termelésnek egy része végleg elveszhet, tehát ez már mérhetően visszafoghatja az ipari kibocsátást és ezen keresztül a GDP növekedést, de bízunk abban, hogy ez nem fog megtörténni, és megfelelő módon tudják majd kezelni ezt a helyzetet az ipari szereplők is.
1: És gondolom egyébként az árakat ez is befolyásolhatja abba a tekintetben, hogyha akár mekkora a teljesítmény kiesés, és azt importból kell úgymond, hogy is mondjam, elérhetővé tenni az ipari szereplők számára, azért ők egészen más árakat fognak fizetni.
2: Igen, abban az esetben, hogyha egy olyan helyzet állna elő, amikor nem csak Magyarországnak, hanem a környező országoknak is hirtelen nagyobb mennyiségű áramra lenne szüksége, akkor várhatóan az az összeg is nőne jelentősen, amiből ugye az importot fedezzük, tehát az import áramnak az ára az jelentősen növekedne abban az esetben, hogyha nem csak Magyarországnak, hanem mondjuk Szlovákiának és Ausztriának is egyszerre nagy mennyiségű import villamos energiára lenne szüksége, hiszen egyszerre többen keresnének a piacon szabad erőforrásokat. Jelen pillanatban még ilyen helyzet nem állt elő, úgyhogy azt láthatjuk, hogy ezek az árak még normál körülmények között nem magasak. A kockázat, ahogy említettem, is akkor jelentkezik, hogyha Magyarország egyszerre szorul nagy mennyiségű importra a környező országokban is magas lenne a kereslet, tehát így gyorsabban emelkedhetnek az árak, a rendelkezésre álló kapacitások szűkülhetnek, és ugye a hálózati korlátok is jelentősebbé válhatnak. Ezt drágább piaci beszerzéssel kell helyettesíteni, akkor az nyilván növelni fogja a rendszernek a költségeit, és ez valamilyen módon az iparba is, és akár a lakossági szintre is vissza tud csatornázódni.
1: Hát akkor bízunk benne, hogy a Duna a jövőben nem apadni fog, hanem duzzadni, aztán meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Szigeti Ambrus Nikolettának, az Ökonomusz elemzőjének köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: Budapesten a Budakeszi úton a város határ közelében a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert javítják a gázvezetéket. A Korányi Frigyes útról csak balra, Budakeszi felé tudnak kikanyarodni. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton. A Rákóczi híd felé a Mester utcánál sáv elhúzással csak a két külső sáv járható. Torlódásra kell készülni a Gyáli úti felüljárótól. A Kőbányai úton befelé a Pongrácz útnál sávlezárásra kell számítani mától, gázvezeték javítása miatt. A harmadik kerületben az Erdőalja úton a Farkastorki köznél félpályás lezárásra készüljenek darúzás miatt. A tizedik kerületben a Tavas utcában a Hang utca és a Harmat utca között egy rövidebb szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva halad vízvezeték építése miatt. Lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítás miatt. A Budafoki úton a Barázda utcánál mindkét irányban sávlezárásra számítsanak elektromos közmű építése miatt. A 9. kerületben a Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható, mert gázvezetéket építenek. Az Angyal utcából csak jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Utolsó témánkhoz érkeztünk, de szerintem ez az egyik legfontosabb téma a szülők oldaláról, hogy vajon az iskola kezdéshez milyen lehetőségeket találunk annak érdekében, hogy spóroljunk. Úgyhogy ez fogja meghatározni a következő percek beszélgetését. A vonal túloldalán Brazsovics Ritát, a Bank 360 elemzőjét üdvözlöm. Szervusz!
2: Ja, köszönöm a hallgatókat!
1: Szia! Hát ugye, ahogy említettem, szerintem ez baromira fontos, hogy tájékozódjunk mi szülők, és ezt mondom én is, akinek általános iskolás a gyermeke, hogy vajon milyen lehetőségek segíthetnek bennünket, hogy gyermekünknél minél többet spóroljunk a beiskolázásnál. Milyen lehetőségeket érdemes megnéznünk és tájékozódnunk?
2: Van egy kevésbé ismert lehetőség a szülőknek, ez az egészségpénztári tagság. Ugye ez általában az egészségügyi kiadásokkal szokták összefüggésbe hozni, és egyébként nyilván arra is fel lehet használni azt az összeget, amit ugye az önkéntes egészségpénztári számlára befizetünk, viszont lehet beiskolázási támogatásként is igénybe venni ezt a befizetett keretet, ugye abban az esetben, hogyha valakinek gyermeke van.
1: Ezt ilyenkor honnan tudom, az egészségpénztáramnál tájékozódjak, és akkor ők tájékoztatnak, vagy ez így technikailag hogy történik?
2: Igen, erről biztosan tud tájékoztatást adni az egészségpénztár is. Ha valaki már egyébként is tag, akkor szinte biztos, hogy megkeresik az egészségpénztárak valamilyen ajánlattal, vagy esetleg egy figyelemfelhívó üzenettel erről a lehetőségről, viszont aki még ugye nem egészségpénztári tag, annak valóban nehéz tudom elszerezni erről a lehetőségről, emiatt is fontos beszélni róla. Itt a gyakorlatban arról van szó, hogy minden évben van egy keret, amit beiskolázásra lehet elkölteni, és itt nem feltétlen csak arra kell gondolni, hogy egy iskoláskorú gyermeknek lehet tanszert vásárolni, hanem például már óvodáskorban is lehetnek olyan felszerelések, amelyeket érdemes beszerezni vagy megvenni, például foglalkoztató könyveket is lehet ebben a formában megvenni iskolásoknak, például a testnevelés órára, például a torna nadrágot, vagy akár pólót is lehet így venni, vagy technika órára vagy rajzórára például a felszereléseket meg lehet így venni, illetve a nagyobbaknak, az egyetemi, illetve főiskolai hallgatóknak egészen 25 éves korig igénybe lehet venni ezt a támogatást, és hogyha van hozzá hogy igazolás, például szerződés, hogyha albérletben lakik a diák, akkor például az albérletnek a költségeit is lehet ebben a formában kifizetni.
1: Az, hogy mekkora összegre, mekkora támogatásra lehet valaki jogosult, az általában mitől függ? A befizetett összeg nagyságától, vagy pedig ez egy ilyen fix éves keretösszeg, amit per tagokra nyújt mondjuk az egészségpénztár?
2: Az éves keret gyermekenként a mindenkori minimálbér összegének felel meg, ez most 322.800 forint. Ugye valakinek ugye több gyermeke van, akkor nyilván ez az összeg akár ugye duplázódni is tud. Itt ugye az a fontos, hogy alapvetően ezt ugye nem most még nem érzik azt a szülők valószínűleg, hogy támogatásként kapnák meg, viszont ugye a egészségpénztáron keresztül elköltött összegek ugye 20%-át, illetve hogy 20%-át ugye vissza fogják tudni jövőre igényelni személyi jövedelemadó visszatérítés formájában. És igazából magát a spórolást azt majd a következő évben fogják tapasztalni, hogyha mondjuk idén lépnek be valamelyik egészségpénztárba, hiszen hogyha éves szinten akár több százezer forintot költenek el az egészségpénztáron keresztül, akkor legfeljebb 150 ezer forintig meg tudják kapni ezt a visszatérítést, és a következő évben ugye ezt a 150 ezer forintot már nem kell befizetniük a pénztárba, az már ott lesz az egészségpénztári számlán, hogyha oda igénylik vissza, és akkor ugye azt az összeget újra el tudják majd költeni. és akkor ez így megy tovább igazság szerint.
1: Akkor ez egy ilyen gördülő történet. Amikor arról beszélünk, hogy az egészségpénztáron keresztül elköltött, akkor ugye ilyenkor bekapcsol az embernél a kérdés, hogy de pontosan akkor hogy tudom akár cipővásárlásnál és egyebeknél felhasználni, tehát akkor olyan helyeken kell ezeket megvásárolni, vagy pedig érdemes számlát kérni és az egészségpénztárhoz eljutatni, vagy például ez a része, ez hogy tud kigördülni, hogy az ember lássa, hogy mi a mozgástere?
2: A beiskolázásnál valószínűleg az lesz a gyakrabban járható út, hogy számlát kell kérni az egészségpénztárnak a nevére, és ugye ezt a számlát kell majd benyújtani az egészségpénztár felé. Ezt egyébként a több pénztárnál már nagyon egyszerűen online feltöltéssel meg lehet oldani, illetve valószínűleg még fognak kérni a számla mellé mondjuk egy igazolást arról, hogy a szülő ténylegesen jogosult ennek a támogatásnak az igénybevételére. Ez lehet például akár egy hallgatói jogviszony igazolás, vagy maga a tény, hogy ugye iskoláskorú gyermeke van, és esetleg ugye még a számlán kell olyanra odafigyelni, hogy legyen ennek feltüntetve ugye a gyermeknek az adatai is, tehát hogy látszódjon, hogy alapvetően arra, azzal a céllal történt a vásárlás, hogy valamilyen iskolához kapcsolódó bevásárlás zajlott le.
1: Hát akkor érdemes tájékozódni, mindenkinek érdemes megnézni, hogyha van egészségpénztári tagsága, hogy akkor mire jogosult, mert akkor ezek szerint évről évre komoly összegekhez is juthatnak az iskolás korú diákok szülei. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm Brazsovics Ritának, a Bank 360 elemzőinek, hogy felhívta a figyelmünket arra, hogy tájékozódjunk. Köszönöm szépen, Rita!
2: Köszönöm szépen!
1: Ez volt tehát már a Több-Kevesebb című műsorunk. Hazafi Dávid szerkesztő kollégámnak köszönöm szépen a munkáját, és hát azt tudom mondani, hogy csütörtökön is tartsanak velünk a hallgatók, hiszen újabb fontos témákat fogunk feszegetni vendégeimmel. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Folytatódik a napos, szeles idő, ismét felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása a Duna vízállása miatt. Szeptember 1-én sűrített járatokkal indul újra a vasúti közlekedés Miskolc és Tiszaújváros között. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a paksi atomerőmű és a Duna-Szent Benedek település között, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a paksi kihelyez kormány a paksi atomerőmű és a Duna-Szent Benedek település között.

0: A kórházi fertőzések intézményi adatai. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos egy háttérbeszélgetésen elmondta, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét, hangsúlyozta. A cél az, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni, valamint hogy a meghozott intézkedések hatékonyak-e. Háromnapos rendezvény sorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. A fővárosban 10 helyszínen várják az ünneplőket, egyebek mellett a Margit-szigeten, a Kossuth téren, a Várkertben, a Szent István téren és a Bazilikánál. A programok 8 órakor a hagyományos zászlófelvonással és tisztavatással kezdődnek, majd a rakpartokról a katonai és légiparádét lehet megtekinteni. Szeptember 1-én sűrített járatokkal indul újra a vasúti személyszállítás Miskolc és Tisza Újváros között, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid elmondta, a 3 éve bezárt villamosított vasútvonalon az ingázók igényeihez igazodó menetrendet vezetnek be. Naponta 10 pár személyvonat közlekedik majd. A vonatok Nyíklátházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden is megállnak. A járatokon kerékpárszállításra is lehetőség lesz. A kolumbiai hatóságok módosították a hétfői földrengés áldozatainak számát, a korábban közölt 241 helyett 216 ember halálát erősítették meg. A mentőcsapatok tegnap élve mentettek ki egy 32 éves nőt, valamint egy apát és csecsemőjét a romok alól, és továbbra is kutatnak az esetleges túlélők után. A 7,4-es erősségű földrengésben legkevesebb 5000 épületben keletkeztek károk, mintegy 1600 összedőlt. Az országban szükségállapotot hirdettek. Folytatódik a napos, szeles idő eső nélkül. Főként a Tiszántúlon lehetnek erős széllökések. Hajnalban 12-18, napközben 27-32 fok várható.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: A következő témánk film lesz, méghozzá egy mostantól, egész pontosan szeptember 25-től a szokásos csütörtöki moziműsor változástól megtekinthető film. A Corvin moziban mutatták be, ugyanis Viski Ábel dokumentumfilmjét, Kell egy oroszlán, ez a címe. Hát, hogy kell-e vagy nem, ezt most meg fogjuk beszélni Ábellel, mert itt van a vonalban. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Van az a mondás, hogy ide nekem az oroszlánt is. Az én emlékem az első játékfilmjéről az valami ilyesmi volt, mert hogy a rossz versek az valami ilyesmit tükrözött. Ez mit tükröz majd?
3: Hát most egy rövidke pontosításra élek. A rossz versekben én játszottam, azt nem én rendeztem.
2: Igen, igen, igen, de hát ide nekem az oroszlánt, ugye?
3: Így van, így van, így van. Hát ez pontosan még egyszer a kérdés, hogy
2: tekintsünk el a kérdéstől, mit kell tudnunk a filmről?
3: Mit kell tudni a filmről? Hát ez a Marék Veronika Lacis az oroszlán című meséje volt a kiinduló pont, ami hatalmas siker Japánban az elmúlt 60 évben, 1961-ben jelent meg Magyarországon, és 65-ben Japánban. És ott akkora karriert futott, hogy még a császári palotába is eljutott, és a jövendőbeli japán császár is hallotta az anyukájától a Laci és az oroszlán című mesét, és valahogy ez indította el a fantáziánkat, mert hogy egy magyar mese, amit nagyjából 20-21 évesen írt Marék Veronika, egy magyar lány, 10.000 kilométerre a saját szülőhazájától akkora sikert ért el, hogy még ahhoz sem hasonlítható igazán, hogy Magyarországon hogyan fogadták. Úgyhogy ez meg minket nagyon izgatott, és akkor megpróbáltunk különféle eszközökkel utána járni ennek a kérdésnek, kreatív szempontból is, nem egyszerűen csak interjúk mentén, hanem kitaláltunk egy ilyen alkotói folyamatot, ami keretein belül magyar meg japán gyerekekkel leforgattuk a mesét.

0: meséből egy mesefilmet, és valahogy ezen keresztül is megpróbáltuk megközelíteni azt a kérdést, hogy mi lehet a titka a mesének tulajdonképpen.
1: Ehhez mennyi támpontot sikerült magától a szerzőtől kapni? Ugye itt az a csodálatos eset áll elő, hogy a szerző itt van köztünk még, és hát szerves része ennek a filmnek is. Tehát nyilván beszélgetve ő maga is elmondja azt, hogy mit gondol erről a történetről, mit gondol erről a japán sikerről.
0: Igen. Hát neki ez egy óriási történet volt az ő életében, és hát ez tulajdonképpen 65 óta kíséri, azzal együtt, hogy a rendszerváltás után volt ez először alkalma személyesen is ellátogatni oda, de például már 1965-ben bábszínészként ő Moszkvában fellépett annak idején Veronika, és ott az ugyancsak a fesztiválon jelenlevő japán kollégák már előre hajbókoltak neki, mert ők már ismerték a mesekönyvet, ami már akkor sikeres volt Japánban, úgyhogy ez a történet így régóta kíséri Veronikát, és természetesen nagyon sokat segített abban, hogy mi is ellátogattunk Japánba, és ott megtaláljuk azokat az embereket, és találkozhassunk velük, akik fontos kovácsai voltak ennek a sikernek ott Japánban.
1: Ezt a mesét, ezt teljes egészében el is mondják, meg lehet hallgatni a filmben? Tehát akinek nincs meg a mese, most ismerkedik az anyaggal, ugye? Ő is megkapja magáét?
0: Ő is megkapja magáét. Tehát nem árulom el pontosan, hogy, mert erre
1: japánul.
0: Igen, japánul is, magyarul is, Veron hangján is, meg játszó gyerekek által is, de igen, meg fog érkezni a mese is.
1: És hogyha valakinek ez a mese nem, de Marék Veronika neve ismerős, hát akkor kapcsoljuk össze még azzal, hogy mondjuk Boribont is ő alkotta, meg a Kockásfülű nyúl is neki köszönhető. Persze a rajzfilm nem, de a mese maga igen. Tehát azért olyan mesealakokat alkotott, akik elkísérik több generáció életét már.
0: Így van. Hát nekem is egyébként a gyerekként én egy erdélyi faluban nőttem fel, és ott a 90-es évek legelején édesanyám olvasta a Kip-Kop gyerekei című mesét Veronikának, ami nekem akkor annak idején egy nagyon meghatározó élmény volt. Úgyhogy nekem ez volt az első Marék Veronika élményem, és a Latisz az oroszlánnal konkrétan ennek a filmnek a producere Csejdő András ismertetett meg. Úgyhogy igen, hát minden magyar gyereknek, vagy most már felnőttnek valószínűleg, vagy a legtöbbünknek van valamilyen Marék Veronika mese élményünk, még akkor is, hogyha ez nem a Latisz az oroszlánhoz kapcsolódik.
1: Nem az első dokumentumfilmje. Azt gondolom, hogy Japánban forgatni az egy dokumentumfilmesnek is természetesen mindig valamiféle kiváltság, mert hát nem hétköznapi élmény lehet. Ott hogy fogadják a filmeseket? Mennyire nyitottak erre, hogy megnyilatkozzanak, megnyíljanak?
0: Hát elsősorban nem minket fogadtak, hanem Veronikának a hírét fogadták. Tehát hogy azt gondolom, hogy az a reakció, amit mi tapasztaltunk, ami egy elképesztően alázatos és segítőkész attitűd volt, az elsősorban Veronikának szólt, de természetesen szólt a japán kultúráról és néplélekről is, ami hihetetlen alázatot is jelent többek között, és figyelmet, és ezt abszolút megtapasztaltuk.
1: Annyit tudok, hogy van vetítése a Corvin moziban, de leginkább a streaming platformok azok, ahol ezt a filmet majd el lehet érni. Például a Filmion is, ami a magyar filmek otthona, úgy egyébként is. Mennyire nehéz egy dokumentumfilmet moziba vinni, egy dokumentumfilmet forgalmazni? Tudom, ez nem feltétlenül a rendező feladata, de nyilván rálát.
0: Igen, hát nem könnyű, de szerintem én azt is gondolom, hogy ez nem elsősorban mozifilm. Természetesen a tegnapi bemutató nagyon nagy élmény volt, több mint 200 emberrel egy teremben együtt nézni ezt a filmet, úgyhogy ott volt Veronika is, és hát ez nagyon sokkal intenzívebb tett az élmény, mint hogyha csak mondjuk egy számítógépképernyőn vagy egy tévén keresztül néztük volna, de ezzel együtt azt gondolom, hogy ez a streaming platformok is, ahol most felkerültek a filmio.hu-ra, meg a cinego.hu-ra, magyar streaming oldalakra tökéletes platform arra, hogy ez eljusson a nézőkhöz, illetve néhány televíziós csatorna is műsorára fogja tenni.
1: Miben van több öröm a film gyártásában, készítésében rendezőként, vagy szerepelni egy játékfilmben? Nagyon más?
0: Nagyon más. A Rotversben nekem nem volt egy igazán nagy színészi jelenlétem, viszont itt igen, mert itt ugye rendezőként adhattam magamnak nagyobb szerepet is. Úgyhogy én is jelen vagyok a filmben. Nagyon hamar egy ilyen nagyon sajátosan közvetlen, szinte ilyen nagymama unoka hangulatú kapcsolat alakult ki közöttünk Veronikával így a munka folyamat során, és így azt éreztük, hogy ezt valahogy izgalmas lenne beépíteni a filmbe, úgyhogy szinte színészként is láthatnak majd engem a nézők, de jobban érzem magam rendezői szerepében.
1: Köszönöm a választ, és hát éjjel soká Marék Veronika, meg az ő hősei is maradjanak örök darabok a gyerekek számára, mi meg nézzük meg a Kell egy oroszlán című dokumentumfilmet, Viski Ábel munkáját. Ugye a Filmion és a Cinegon könnyű lesz, nem sokára útjára indul ott is. Köszönöm szépen, minden jót kívánok, Ábel!
0: Köszönöm szépen, én is a lehetőséget, minden jót!

0: Spirit Óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Könyvekről fogunk szólni, meg a divatról így együtt, és vannak olyan könyvek, nem is kevés, amelyik ezt a kettőt össze is kapcsolja, hogy valamiféle irodalmi értéket is képvisel, miközben alapvetően a divatról szól. Én azt gondolom, hogy ráadásul olyan módon fogunk tudni erről beszélgetni a következő percekben, ami önmagában egy öröm, mert hogy egyrészt tudunk beszélni a divatról, és ez egy hölgy a segítőtársam, mert én borzasztóan nem értek hozzá. Másrészt a könyvekről, és ehhez is ugyan ő lesz. Orsi itt van már a vonalban. Haló!
2: Szervusz, itt vagyok, igen.
1: A Libri kommunikációs és marketing igazgatója a vonalban, tehát szóval te a divathoz is értesz?
2: Júj! Teljesen zavarba jövök. Nem állítanám, hogy különösebb módon, bár a gyerekeim mondjuk folyamatosan próbálnak képezni a téren, legalábbis a tekintetben, hogy nekik mi az éppen aktuális kedvencük, vagy az ő korosztályuknak. Én inkább képviselem az időtlen stílus rajongó táborát, szóval nem állítanám, hogy értek hozzá, de foglalkozunk vele persze, és a könyvek, illetve az irodalom kapcsolatával, tehát az irodalom és könyvek és a divat kapcsolatával mindenféleképpen foglalkozunk. Nagyon sok aspektusból. A nyáron jelent meg a francia Marie Claire-ben egy cikk arról, hogy a könyv a legmenőbb státuszszimbólum jelen pillanatban. Mondjuk én ettől egy kicsit így hátrahőköltem elsőre, hogy szegény könyvekkel mi történt, hogy státuszszimbólummá válnak. Aztán rájöttem, hogy annyira nem is nagy baj, tehát inkább egy könyv legyen a státuszszimbólum.
1: De magyarázatot is fűztek hozzá, Orsi, mert hogy ez így első hallásra meghökkentő.
2: A cikk az elég hosszasan taglalta, nyilván a Marie Claire populáris stílusában, hogy a könyv kifejezi a mi műveltségünket, az érdeklődésünket, nagyon sok mindent ki lehet ezzel fejezni. Ugye ehhez hozzátartozik az is, amiről már sokszor beszéltünk, hogy a fiatal korosztályban, ez a 15-30 éves korosztályban van a legtöbb könyvmoly, tehát akik tényleg nagyon sokat szeretnek olvasni, bizonyos zsánerekben természetesen, tehát nem akármit, és számukra az is fontos, hogyha valamelyik TikTokos vagy BookToker, így hívják őket, vagy Bookfluencer éppen posztolta, hogy ő mit olvas, és hogy miért rajong, akkor azt hordják magukkal a többiek is, hogy hát én is azt olvasom.
1: De hát ez jó, mert ettől a könyv maga lesz menő.
2: Igen, én is aztán erre jutottam, tehát az első felsziszenésem, hogy státuszszimbólummá válik a könyv, és hogy ezt vajon miért így éljük meg. Aztán rájöttem, hogy közben persze, hát a státuszszimbólum, mint ahogy egy szép, jól megrakott könyves polc is az lehet, hogy tényleg milyen házi könyvtárral rendelkezik valaki, és az nem mennyiségre, vagy nem tudom, így méterre, hogy 3 méter kék könyvem van, tehát nem így kell mérni. Bár persze ez is lehet divat kiegészítő adott esetben, de hogy tényleg, hogyha meg tudjuk mutatni, hogy mi az ízlésünk a könyvek terén, az hasonlóan egy képet mutat rólunk, mint az, hogy hogyan öltözködünk.
1: Pedig hány ilyen új gazdagról szóló fotót lehet látni, ahol tényleg az van, hogy ott egy csík piros, egy csík kék, egy csík igen, zöld, ahogy berendezte a lakberendező ízlés szerint.
2: Hát ez
1: jó, én a másik véglet vagyok, nálam pedig a könyvespolc az gyakorlatilag az átláthatatlan káoszt testesíti meg. Két sorban a könyvek, és hát egymás hegyén hátán, de én tudom, hogy mihol van.
2: Igen, épp ezt akartam mondani, te biztos, hogy tudod, hogy
1: persze,
2: mihol van.
1: Persze, de rajtam kívül ember meg nem találna ott semmit.
2: A két sorral nekem egyetlen problémám van, már pedig én is sajnos élek ezzel a lehetőséggel, hogy a hátsó sort mindig sajnálom, hogy nekik nem
1: jut fény.
2: A napfényből.
1: Igen, és hát néha, amikor ugye leporolás címszóval az ember leszedi a könyvesboltot, nem tudom, ezt te megélted, de szerintem a hallgatók közül is sokan, akkor ott ragadok, mert hogy kezembe kerül a hátulról elővett könyv, és elkezdem lapozgatni, majd elkezdem olvasni, és akkor azt mondja az én feleségem nekem, hogy most nem takarítani akartál? Olvasol? Igen, olvasok.
2: Hát ez előfordul mindannyiunkkal. De térjünk vissza itt a divatkönyv kapcsolatra, mert ebből ugye egy aspektusáról most beszéltünk, hogy vannak divatos zsánerek, vannak divatos könyvek, ugye a social media az abszolút építi ezeket a divatos köteteket, de hát a könyv, mint inspiráció is abszolút megjelenik a divatban, ezt szerintem a hölgyek, fiatal lányok biztosan tudják, az apukáknak, barátoknak meg ajánlom figyelmébe, hogy az interneten fantasztikus kiegészítőket lehet találni, és mindjárt itt a karácsony, szóval még időben lehet rendelni.
1: Na várj, milyen kiegészítőket? Könyvekhez?
2: Bizony, képzeld el, hogy van olyan táska például, ami könyvformájú, sőt teljesen úgy néz ki, mint egy könyv, mondjuk a Büszkeség és Balítélet, Jane Eyre és ilyen hasonló címeket szoktak, vagy a Nagy Gatsby ilyen címekből készítenek táskát, és akkor ez mintha a vállalat éppen az egyik könyv himbálózna, de valójában az egy táska.
1: De ráadásul ez azért is jó, bocsáss meg, hogy közbeszólok, mert jelent is valamit, tehát, hogy ilyen táskából én mit választok, vagy mit vagyok hajlandó hordani, az egyúttal a gondolkodásmódomról is szól valamit.
2: Igen. És hát ugye a vászontáskák terén szerintem nem nagyon tudunk újat mondani, az rengeteg van, de ezek az innovációk, amikor konkrétan úgy néz ki, mint egy könyv, csak éppenség, amikor kinyitod, akkor az egy táska. Hát ez azért újszerű, és ebben még van mit keresni. És hát ruhadarabok is vannak. Nagyon divatosak most azok a feliratos pólók, ami valamilyen vicces statementet ad, hogy booktrovert vagyok, ugye ez az introvertáltnak a könyves átváltoztatása. Meg hát számtalan ilyesmit lehet találni, tehát ha könyvmoly van a családban, vagy a baráti körben, akinek szülinapja lesz, vagy már karácsonyra gondolunk, akkor szerintem érdemes körbenézni akár az interneten, akár a könyvesboltokban, mert fantasztikusan kreatív dolgok vannak.
1: Meg hát van az is, amikor egy könyvből lesz divat, és a divatot most a ruha felé kacsintva értem. Ugye lehet tudni, hogy az amerikai pszichó az például nagyon komoly divatot teremtett, de hát a filmekkel is ez hányszor előfordul?
2: Rengetegszer, és itt komoly átfedések is vannak, persze. Tehát Oscar Wilde például a stílusával szerintem abszolút meghatározó volt, de hát, hogyha így végignézünk, Coco Chanel például minden irányba inspirálta. De szerintem a művészetek területén, tehát valamikor azt mondjuk, hogy a divat is egy művészeti ág, mondjuk tényleg egy Chanelnél, vagy egy Lagerfeldnél ilyen, el lehet mondani azt, hogy ők tényleg művészeti szinten alkotnak. Itt azért a művészetek beszélnek egymással, és inspirálja az egyik ág a másikat, tehát itt szerintem nagyon sok mindent lehet találni. És hát ha már Chanelnél járunk, akkor azt is érdemes megemlíteni, hogy az ilyen nagy szereplőkről könyvek is szólnak, tehát hogy a divat ilyen formán is bekúszik az irodalomba, hogy mennyi mindent inspirált már Chanel története, élettörténete, vannak ebben ilyen narratív non-fictionok is, amikor egy picit azért hozzátesz a valósághoz, vagy az ismertnek hitt valósághoz a szerző. Szóval nagyon sok területen kapcsolódik a divat és az irodalom.
1: Nem beszélve azokról a könyvekről, amik meg akarják mondani nekünk, és azt nem is rossz szándékkal említem, hogy például hogyan kell öltöznünk, vagy éppen mi a mostani trendi divat, vagy mit ne vegyünk fel még akkor sem, ha divat?
2: Így bizony, és ezt ebben azért az időtlenség jelenik meg, nyilván azért fél évente, évente nem fognak új könyvet írni arról, hogy most a kockás, most a csíkos, aztán pedig a pöttyös lette a divat, de az időtlen klasszikus stílusról nagyon sokat lehet olvasni. Például Bihari Ádám a Sprezzatura öltözni és élni című kötetében a férfiak világáról, a férfiak klasszikus divatáról ír, és mint egy ilyen stílus tanácsadó, stílus őr. Ugye van egy ilyen YouTube csatornája is, hogy stílus őrjára, tehát ő ebben a könyvében foglalta össze azt, hogy milyen is egy stílusos férfi az ő elgondolása szerint.
1: És egyetértesz vele olyan?
2: Férfi. Ízlések és pofonok.
1: Ugye? Egyébként ebben ez a legfantasztikusabb, hogy persze, hát lehet mondani, hogy így kellene, de aztán megjelenik valaki abban a szedben, és hát hogy néz ki rajta, mint tehénen a gatya. Szóval ez
2: viselni
1: azért...
2: Viselni is tudni kell.
1: Igen, ezt akartam mondani, hogy ez annyira személyiségfüggő, hogy kinek mi áll jól, és ki mit tud jól hordani. Hogy az egy könyv az kevés, ahhoz a valóság kell.
2: Így igaz, és hát a könyvek terén az ízlésünk hasonlóan sokféle lehet. Szerintem semmi baj nincs azzal, hogyha ott is sokfélét szeretünk hordani, ahogy egyszer farmert veszünk, utána öltönyt vagy kis kosztümöt, mindenfélét föl lehet venni, és mindenféle könyvet lehet olvasni.
1: Próbálom érteni Bihari Ádám könyvének a címét, a spredzatúrát, mert ugye a megvetés az a spredza olaszul. Na de mit jelent a spredzatúra vajon?
2: Hát ezt úgy lehetne fordítani, hogy flegma, hogy flegmaság, nem törődömség vagy lazaság, tehát valahogy így ezek a szavak, amivel fordítják magyarra, és hát igazából azt próbálja kifejezni, hogy úgy csináljunk dolgokat, hogy az nagyon könnyűnek, lazának látszódjon. Viccesen lehetne mondani, hogy mint a balettáncosok is, hát úgy táncolnak, hogy azt hiszük, hogy az rendkívül könnyű, közben pedig hát elképesztő, milyen erőfeszítést tesznek. De hát nekünk nem kell nagy erőfeszítést tenni, viszont látszódjon az, hogy lazán, könnyeden a legbelsőbbünkből fakadóan vagyunk olyanok, amit próbálunk mutatni, és nem egy megjátszott, nem egy erőltetett képet próbálunk magunkra venni.
1: De hogy a divat az mennyire izgatja az embereket, ugye ezt pont Nárai Tamás írói munkássága mutatja, tehát ő afelől jött, és úgy lett izgalmas író belőle, hogy az embereket először a divattervező érdekelte.
2: Igen, és hát az első könyve ugye arról is szólt, hogy a saját történetét bemutassa, utolsó reggel Párizsban, és rendkívül sikeres volt ez már akkor, de hát Tamást is elkapta ez a több művészeti ág crossovere, mondjuk így, és fantasztikusat alkot most teljesen fiktív szerzőként, és hát festőművészként is.
1: Hát igen, erre szokták mondani, hogy aki tehetséges, ugye? Az mennyi mindenben lehet tehetséges.
2: Igen, igen. Úgyhogy az utolsó reggel Párizsban ezt azért tényleg ajánlom mindenkinek, aki kedvelte Tamás ruháit, aki kedveli az ő személyiségét, a festménye is fantasztikusak, nekem nagyon tetszenek. Érdemes visszaolvasni azt a régebbi kötetét is.
1: Volt olyan a te életedben, hogy egy könyv valamiféle ruha vagy divat irányába inspirált?
2: Az első ilyen emlékem, igen, de az nagyon vicces, mert engem elkapott a Jane Austen és a Brontë nővérek világa, és hát nyilvánvalóan a 80-as években azért már viccesen hatott egy-két ilyen empír stílusú ruha, ami egyébként később visszajött a divatba, tehát ezek azért újra meg újra előjönnek, de ott egy rövid ideig én ettől teljesen el voltam varázsolva, főleg amikor a Büszkeség és balítélet sorozatot először ugye a klasszikus Mr. Darcy beugrik a tóba, típusú BBC sorozat megérkezett Magyarországra, akkor aztán végképp, tehát ezek az empír ruhák, ezek nagyon tetszettek, hát nyilván mértékkel lehetett ezt átültetni a hétköznapokba, de volt, igen, tehát ha így kérdezed, akkor volt.
1: Na hát köszönöm szépen ezt a kis személyes emléket. Ludwig Orsolyát hallották, a Libri Bookline marketing és kommunikációs igazgatóját. Orsi, máskor is, jó?
2: Köszönöm, olvassunk.
1: Olvassunk sokat. Köszönöm én is neked, szervusz.
2: Szervusz.

0: Kult óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Folytatva a kultúrát, visszautalok arra, hogy a retróról beszélgettünk az előző két alkalommal, az előző két beszélgetésben, arról a korszakról, ami nagyon analóg volt, ami a digitális világot maximum a skifikben ábrázolta, itt pedig most arról fogunk szólni, hogy ez a világ, ez itt van, és meghatározza, erőteljesen befolyásolja az életünket. A gyerekekét is, nekünk a felnőttek világát is erőteljesen átírta, és oly sok mindent szoktunk mondani, gondolni, vélni arról, hogy milyen hatással van a gyerekekre, a gyerekek idegrendszerére, a gyerekek viselkedésére, tanulási képességére. Nézzük ezt meg egy kicsit közelebbről, gondoltuk, és felhívtuk Blankó Miklós nyelvész kommunikáció kutatót, hogy megtudjuk, hogy a gyerekek nyelvi képességére, a kifejezőkészségükre, a szókincsükre, úgy egyáltalán az anyanyelvben való elhelyezkedésükre milyen hatással van a digitális világ. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Gondolom, hogy nem meglepő, hogy haza választom rögtön erre a felvetésre, hogy bizony nincs jó hatással. A digitális eszközök nincsenek jó hatással a kisgyermekeknek a nyelvi fejlődésére, anyanyelv elsajátítására. Pedig keveset szoktunk erről beszélni, inkább mindig a pszichológiai hatásokról beszélünk, hogy azok hogyan hatnak a gyermekek fejlődésére, szocializációjára, és arról már kevesebbet, hogy bizony az anyanyelv elsajátításban is nagyon sok felmérés bizonyítja, hogy sokkal lassabb eredmények vannak, tehát lassabban indul el a beszédfejlődés, megakad a beszédfejlődés, a szókincs sokkal kisebb lesz, hogyha digitális eszközökhez jutnak egészen kiskorban a gyermekek.
1: Ugye ennek mindenki már volt szemtanúja, hogy látjuk a gyereket a kezében valamely digitális eszközzel, és az ugye őt hallgatásra kényszeríti, mert hogy odafigyel, kizárja a külvilágot, velem is előfordult, hogy szólok a gyerekhez, és háromszor szólok, míg egyszer felnéz a kütyűből, mert hogy az olyan szinten szippantja őt be. Nyilván ez rengeteg információtól is elzárja őt egyúttal.
2: Így van, és ugye alapvetően azért a digitális világ, főleg azok a részei, amelyeket a kisgyermekek használhatnak, azok képeken, szimbólumokon keresztül léteznek, tehát pont ugye a beszédnek, a szöveg világának a kinyitása az, ami nem történik meg ilyenkor kellőképpen. De hát ezen kívül azért a gondolkodást is, ha belegondolunk, hogy milyen módon működnek ezek a mikor mit kell nyomnunk, és mennyire vezet bennünket a digitális eszközök bármelyike, akkor azért könnyű arra rájönni, hogy azért ez a gondolkodást is valamelyest leépíti, vagy valamiféle fogságba zárja, és hát ez természetesen a nyelvre is igaz, és az, hogy milyen szűk szókincsen keresztül létezik az egész, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy milyen nyelvi mintákat, nyelvhelyességi problémák, agresszió mind-mind egyaránt megjelenik abban a nyelvben, amit ezen keresztül kapnak, és akkor a trágárságról még nem is szóltunk.
1: Ha a gyereket nem tudjuk teljesen elzárni attól a vibráló világtól, ami egyébként, hát lássuk be, a felnőttek életét is áthatja, tehát mitől ne lenne számára vonzó, akkor legalább szabjunk meg saját magunknak értelmezhető korlátokat. Mi az az életkor, ameddig annyira ártalmas, tehát annyira gátolja a fejlődést, akár nyelvi fejlődést, akár kommunikációs fejlődést, a kettő nyilván nem elvonatkoztatható egymástól, hogy azt kéne mondanunk, hogy addig egyáltalán ne, semmiképpen ne.
2: Abban nagyon egyetért a szakma, ami ritka dolog, mert kevés kérdésben értenek egyet a szakemberek, de abban igen, hogy 2 éves, de inkább 3 éves korig egyáltalán ne kapjanak digitális eszközöket a gyermekek a kezükbe, és utána pedig nagyon szigorú szülői korlátok mellett nagyon kis időt, ugye itt maximum napi fél óra, 1 óra, amit javasolnak, iskoláskor megkezdéséig, és hát azért utána sem kell ezt túlzottan megnövelni. Talán ez a nehezebb, tehát amikor már megkapja a gyermek az eszközt, akkor már nehezebb ugye ezt korlátozni. Az még könnyebb, amikor pici, és akkor a szülő egyszerűen nem vezeti be, főleg nem kerül még közösségbe, óvodába, úgyhogy addig azért könnyebb védeni. De sajnos sokszor láthatjuk, hogyha bárhol járunk tömegközlekedésen akár, hogy bizony sok szülő odaadja a gyermekének, pedig ha egy kicsit is jót akar, akkor azért ezt 2-3 éves korig semmiképpen ne tegye, nem szabad, hogy megtegye.
1: Ugye gyakran van úgy, hogy babysitternek használjuk ezeket az eszközöket. Egyszerűen azért, mert a túlhajszolt, hullafáradt felnőttek valami menekülést keresnek, hogy legyen egy perc nyugalmuk, vagy 5, vagy 1 óra, és erre kiváló eszköz, bármilyen digitális kütyű. Ráadásul, és ezt most én kérdezem is egyúttal, azt hiszem, hogy a gyerekek utánzással tanulnak a legtöbbet tőlünk felnőttektől, meg a mimikák, meg a gesztusok, meg ezek. Na de mit lát tőlünk? Azt, hogy egész nap a telefon a kezünkben van. Tehát mit szeretne ő utánozni, azt, amit mi csinálunk?
2: Igen, és hát ráadásul azért nagyon izgalmas, hiszen kevés olyan, ha belegondolunk azokba a fajátékokba, vagy akár bármilyen mozgó elemmel működő játékba is, azért semmelyik sem olyan izgalmas, mint ami ebben a pici, mondjuk nézzük azt, okostelefonban látható, hallható, tehát mindenképpen egy gyermek számára nagyon-nagyon izgalmas eszközről van szó, és hát mi is mindannyian sokat használjuk, úgyhogy valóban önfegyelem is kell. De én erre mindig azt szoktam mondani, hogy milyen érdekes, hogy mennyi mindentől óvjuk a gyerekeket, ugye? Melyik szülő hagyja azt, hogy mondjuk egy kisgyerek kihajoljon az ablakon a harmadik emeletről? Hát semmelyik szülő sem hagyja. Melyik szülő hagyja, hogy egy 2 éves gyerek kifusson az autó elé? Semmelyik szülő sem. Tehát folyamatosan védjük őket, nem hagyjuk, hogy a pálinkás üvegből igyon a kisgyermek, hát akkor miért pont attól ne védenénk, vagy abban ne korlátoznánk, hogyha ennek is tudhatjuk a káros hatásait, hogy például digitális eszköz fogyasztás túl hamar kialakuljon, és hát ugye ennek tényleg a függőségről, meg sok mindenről itt nem beszéltünk, de tényleg rengeteg olyan beszédre ható és a verbális kultúra fejlődésére ható vonatkozása lehet, amit azt hiszem, hogy semmelyik szülő sem szeretne a gyermekének.
1: Van viszont egy érdekes kinövése ennek a jelenségnek, mégpedig az, hogy a gyerekek olyan kifejezéseket kezdtek el használni, nem tudom, ezt tapasztalta-e már, ami kifejezetten a digitális játékok világa. Tehát a legnagyobb természetességgel használnak angol szavakat, vagy angol rövidítéseket, amiket ott tanulnak, és használják egyébként helyesen, mert ugye ugyanúgy ismétlődően jönnek elő a játékokban ezek a kifejezések, előbb-utóbb a helyükre kerül a fejében, hogy helyére kerül a fejében, hogy mi mit jelenthet. Tulajdonképpen lehet ezt nyelvoktató programnak is tekinteni, bár nem az.
2: Biztos, hogy az angol nyelvet például, az angol nyelvtudást valamelyest fejleszti, bár azért itt is egy sokkal szűkebb nyelvi regiszterről van szó, mint amit mondjuk egy átlag ember használ, és egyébként sajnos felmérésekben, nem magyar, hanem amerikai és angol felmérésekben is látható az, hogy bizony-bizony azért a szókincs csökkenése az megfigyelhető, de egyébként ehhez felmérés sem kell azért itt is, ha Magyarországon járunk elünk, azért érezhetjük, hogy a szókincs bizony csökken a magyar közéletben, és hát ugyanúgy a gyermekeknél is. Úgyhogy nem olyan biztos, hogy azért feltétlenül ez a legjobb nyelvtanulási módszer.
1: Ja, azért persze, ennél
2: vannak jobbak is, de valóban természetes, hogy nagyon sok mindenre megtanít. Tehát ezt teljes mértékben kizárni, tiltani egy bizonyos kor után nem lehet, nem kell, hiszen mindannyian ezekkel az eszközökkel élünk a magánéletünkben, a munkánk során. Ennek az értelmes használatára kell megtanítani egy gyermeket, de azt is egy bizonyos kor után, és erre lehet azt mondani itt az előbbi triviális példákkal, hogy a konyhakés sem adjuk rögtön a gyerek kezébe, pedig fogja használni, eljön az a bizonyos életkor, amikor bevezeti a szülő, és hát valahol a digitális eszközökkel is ez történik, hogy ki kell várni azt az érettségi szintet, az agynak azt a fejlettségét, amikor azt lehet mondani, hogy akkor nézzük együtt, okosan, keretek közé szabva.
1: Előbb megszabta nekünk azt, amely ezt a kifejezést használta, hogy 3 éves kor alatt lehetőleg ne. Mert hogy minden kutatás azt mutatja, hogy 3 éves kor alatt kifejezetten ártalmas. Van-e egy felső érték is, aminél azt lehet mondani, hogy engedjük szabadjára a szellemet, hisz úgyis ezzel fog dolgozni, ebből fog tanulni, ezzel fog tanulni, tehát hogy ez az a pont, amikor fölösleges már tiltani.
2: Hát azt hiszem, hogy az iskolába való belépés már az a pont, amikor mondhatni, hogy lehetetlen a szülőnek megóvni a gyermekét ennek a káros hatásaitól, vagy ettől az egésztől. Nyilván csökkenteni lehet ezt, és keretek közé tenni. Tehát nagyon-nagyon ezt mondhatjuk felső határnak, de azért az óvodába kerülve már ugye egymást is azért a gyermekek nyilván megtanítják a jóra is, és persze a kevésbé jó dolgokra is, tehát itt már a szülőnek azért sokkal nehezebb, hiszen van egy ilyenfajta közösségi nyomás vagy elvárás, de nyilván itt is a szülő múlik, azért sajnos van olyan jelenség, hogy 4-5 éves gyerekeknek már vesznek például okostelefont a szülők. Tehát nem biztos, hogy ez az útja, vagy ez a rögtön az első lépés, amivel ebbe az irányba kell egy gyermeket elküldeni, vagy elvinni, tehát ennek is itt is azért a fokozatosság. Szóval óvodától azért fokozatosan, de aki nagyon-nagyon karakán és szigorú ebben, az talán azért az iskola kezdésig ezt tudja megakadályozni, vagy teljesen elzárni a gyermekeket, és nem biztos, hogy szegényebb gyermekkoruk lesz, sőt.
1: Már összekötök két beszélgetést megint, mert a következőben egy költőnővel beszélgetek arról, hogy mit művel a digitális világ az irodalmunkkal, és az önnel való beszélgetést meg azzal zárnám, hogy olyan jó lenne eljutni odáig, hogy a gyerek szeresse meg az olvasást kütyük nélkül. Mert akkor a kettő egymás mellett talán még meg tud élni, és egy könyvet is kézbe vesz, és ettől még ott lehet a tablet mellette.
2: Igen, így van, és ezért is nagyon fontos például, mert a könyvet is a kiskorban, ugye egészen kisbabák már tudnak könyvet lapozgatni, hogy már ott a könyvet lapozgassák, és ne a digitális eszközöket használják. Hát ez is például már itt dől el ebben a szakaszban. Utána már nagyon nehéz könyvet adni a kezében, mondjuk az iskola kezdéskor, ha előtte soha nem volt.
1: Így van. Blankó Miklós nyelvész kommunikációkutató, köszönöm önnek.
2: Köszönöm szépen, szerkesztő úr.
0: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Folytatódik a napos, szeles idő. Ismét felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása a Duna vízállása miatt. Háromnapos rendezvény sorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a paksi atomerőmű és a Duna-Szent Benedek település között, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a paksi kihelyezett ülésről beszámolva hangsúlyozta. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer köbméternyi követ használnak fel a munkálatokhoz. Emellett paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek elsüllyesztésével emelni tudnak a Duna vízszintjén. Az előrejelzések szerint 4-5 napon belül ismét csökkenhet a Duna vízszintje, ismét felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása, tette hozzá a kormányfő. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány miatt. Az erről szóló határozat már megjelent a magyar közlönyben. Eszerint a kormány egyetért az országot a kormány az asszály és a vízhiány miatt. Az erről szóló határozat már

0: bazilikánál. A programok 8 órakor a hagyományos zászlófelvonással és tisztavatással kezdődnek, majd a rakpartokról a katonai és légiparádét lehet megtekinteni. Szeptember 1-én sűrített járatokkal indul újra a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid elmondta, a 3 éve bezárt villamosított vasútvonalon az ingázók igényeihez igazodó menetrendet vezetnek be. Naponta 10 pár személyvonat közlekedik majd. A vonatok Nyíklátházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden is megállnak. A járatokon kerékpárszállításra is lehet. Lesz. Tarló és bozott tüzek pusztítanak több vármegyében a hőség okozta szárazság miatt. Vasúti talpfák égnek a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Hidas-Németiben, az M30-as autópálya közelében. Avartűz miatt lezárták a 8-as főutat a Veszprém megyei Hajmáskér és Pétfürdő között. Nem járnak a vonatok Székesfehérvár és Veszprém között, jelenleg pótlóbuszok szállítják az utasokat. Folytatódik a napos szeles idő eső nélkül, főként a Tiszántúlon lehetnek erős széllökések. Hajnalban 12-18, napközben 27-32 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos. Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Provokatőr. 3 világkép, 3 mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévény István társaságában.
3: Nagyon szép napot kívánunk mindenkinek. Ez itt a Provokatőr. Csintalan Sándor itt mosolyog, nevet.
4: Jó napot, magyarok.
3: Na milyen vicces, Sanyi?
4: Mi? Ha most ezt nem tudom el, mert promóciónak hangra, csak úgy amúgy meg azon mosolygok, hogy sokszor belegondolok, hogy milyen furcsa sorsok vannak, és milyen furcsa utóélete van a magyar főnemesség bizonyos vizéinek.
3: Na hát ezt senki nem fog érteni, de meg én sem értem.
4: Nem baj.
3: Jó, kár volt megkérdezni.
4: Ugye, akármit mondok, úgyis magyar-magyar tolmács kell hozzá.
3: Ott a magyar-magyar mögötted, oda néz. Lévény István, szia.
5: Üdvözlöm.
3: Szia. Mindenkit arra buzdítok, hogy a YouTube-on irogasson nekünk kommenteket. Köszönjük szépen, már egész jók érkeztek. Például, hogy na mi lesz, fiúk, helikopterre vártok? Mert hogy ez lesz a téma.
5: Wow.
3: Helikopteres butrány.
5: Wow.
3: Kreatív. Igen.
5: Abszolút.
3: Bene kreatív. Sándor, még neveket is bemondok, hogy mindenkit arra buzdít, csak tényleg, hogy na most
5: ezzel, ki lehet lépni. Ezzel akarsz buzdítani?
6: Hát mindegy, de hát érted.
4: Ja,
6: hát
4: írta.
3: A Bene Sándor.
4: Nem, azt hittem, hogy az téma. Hát mit tudom én?
3: Nem.
4: Ja, bocsánat, Bene Sándortól.
3: Na, folyunk szét így az első percben már. Vita robbant ki, Hadházi Ákos volt független országgyűlési képviselő és Magyar Péter miniszterelnök között, miután a kormányfő a honvédelmi miniszter és szakemberek társaságában honvédségi helikopterrel utazott a paksi atomerőműhöz a kihelyezett kormányülés helyszínére. Hadházi Ákos egy posztot írt, ezt a 1,5-2 millió forintos utat felesleges kiadásnak tartja, amely szerinte nem szakmai döntés volt, hanem tisztán propaganda célokat szolgál, párhuzamba állítva ezt Orbán Viktor korábbi légi helyszínbejárásaival. Magyar Péter megjelent természetesen kommentel, és állítása szerint a helyszíni légitájékozódás elengedhetetlen ahhoz, hogy a szakemberek minden opciót megmutassanak egy nemzet stratégiai döntés előtt. Provokatív állításom, amit most fogok kitalálni, az pedig a következő.
5: Hadházinak igaza van, és nem kezd túl bonyolítani.
3: Hadházinak igaza van.
5: Természetesen.
4: Várj, nyugi, én még nem mondtam semmit.
5: Ja, nem, de csak a provokatív állítás, mi se értünk vele egyet.
3: De akkor mondjál valamit, Sanyi.
4: A Magyar Pétert nem értem, hogy miért reagált el.
3: De mire nem reagál?
5: Igen.
4: Jó, de egy.
3: Te posztjaidra nem. Irigy vagy.
4: Ja, Istenem, ezeket a szavakat nem szabad itt használni. Amit, tehát, hogy ki reagál, hogyan a komment falon.
5: Amikor betanítottam.
4: Őszintén szólva, ha ez nem valami
3: érdemi
4: dolog, akkor nem érdekel. Meg egyébként sem. Meg az egész életem arról szól, hogy a pofámba vágnak mindent.
3: Azért, Sanyi, amíg nem kommentelt hozzá,

0: Zád, mi? Addig azért tudod, hogy nem számítasz a nyilvánosságban. Amíg nem kommentelt hozzád a Facebookon.
1: Most sírógörcsöt fogok kapni?
0: Lehet. Hozzám sem.
2: Egyébként nevetni fogok. Én például úgy gondolom, néha egészen rövid időn belül valaki a szájába adja azokat a szavakat, amiket szoktam mondani. De ez csak azért van, hogy megnyugtassam a lelkemet, érted, és akkor építek egy ilyen egót, hogy karba legyek tartva. Na szóval én nem reagálnék a helyébe, meg akárki akármit mond, én ezt így, hát Isten bocsássa meg nekem, és ezzel nem a miniszterelnök érdemeit, vagy hibáit, vagy érdemeit rombolom, vagy én ezt nem hiszem el, hogy ezt, hát ez nem igaz. Hogy ezeket folyamatosan ő csinálja, nem fér bele az életébe, pedig hát ő egy zseni.
3: Én szerintem le, ő csinálja.
2: Jó, oké.
3: Legalábbis hát. Ezeket a közvetlen reakció, jó, vannak ezek a kiírások, amikor ilyen majd nagy bejelentés lesz ekkor és ekkor, meg rendkívül, az lehet, hogy stáb, de ezeket a közvetlen reakciókat, azokat ő egyértelműen.
2: Drága
3: a leglehetetlenebb időpontokban, de egyébként ebben nincs változás, hát korábban is ez volt.
2: De drága barátaim,
3: most mitikus hát, a dolog. Tehát egy Facebook Houdini ilyen szempontból, nem unortodox Houdini, mert ő mindig megjelenik, nem eltűnik, de hogy tényleg elképesztő, hogy honnan van rá idő, energia és a többi, motiváltság ráadásul, de tényleg én is úgy tudom, hogy ő.
2: Drága barátaim, hagyj halljak már meg hülyén.
3: Jó.
2: Hagyjatok már.
3: Jó. Oké.
2: Okay. Kész. Amúgy meg, ami viszont nagyon fontos, és ez a helikopteredéssel sok szempontból összefügg, ugye meghallgattam a hétfői, én időnként előadói beszédnek minősítem fellépését a parlamentre, szándékosan mondom, hogy a fellépését provokatív, igen, a parlament egy nagy nyilvánosság, a nyilvános parlament azért van, hogy nyilvánosan mondják el az emberek, a közvéleménynek, hogy mit gondolnak, és nagyon sok függ az érdemi tartalmi dolgon túl is az, hogy aki meg akar valamit győzni, az meggyőzően mondja-e. De ami a lényeg, egy dolog látszik, és ez ezzel összefügg, hogy az elmúlt napokban én legalábbis számítottam rá, az, amit itt influencerkedésként bagatelizál a közvélemény egy jelentős része, eznek az az érdemi következménye is lett, hogy a miniszterelnök lényegében és a lényeget illetően képbe került abban a tekintetben, hogy mi is a helyzet. Pakson és az asszállyal összefüggésben. Uh-huh. Most mondok valamit, ami senkinek nem mond semmit. A Vitukitól kezdve a homokhátságig. Mondjuk abban volt egy apró tévedése.
3: Nekem mond a Vituki, egy ismerősöm ott dolgozik.
2: Hát neked, hogy dolgozott.
3: Dolgozott, igen.
2: Dolgozott.
3: Vízügyi.
2: Dolgozott.
0: De igen. Nekem így
2: már ezzel
3: értettem. Igen.
2: Mi?
0: Semmi. Hülyeséget.
2: Te se tudod.
0: Nem.
3: Kutat, vízügyi
2: tudományos kutatóintézet. Így az van. Első között számolt.
0: De én úgy vagyok ezzel sem.
3: Neked tényleg az első
0: között. Ma már semmit nem kell tudni, ha ott van az embernél egy okos telefon.
2: Hogy mi van?
3: Minden másra ott a Mastercard.
0: A válaszom az, hogy nem kell tudni.
2: De nem ez egy filozófia.
0: Várjál, de manapság miért kéne tudni bármit is, amikor az embernek van internet elérhetősége és okos.
3: Azért, mert tudni kell, hogy mit kell keresni. És a Vituki, hogyha nincs meg a korizmény, akkor nem tudok, és akkor nem áll össze az, hogy a Fidesz tényleg milyen rombolást végzett vízügyi.
2: Ugye, régebben is még szegény Krokovai Zsoltól tanultam, és adott nekem ez egy becsípődésem. Most elvitted a témát, hogy úgy emberek, meg úgy általjában, ha így vannak, és nagy része így van, és ennek így is normális, hogy legyen, amit te mondtál, de itt most a miniszterelnökről beszélünk, aki egyébként ebben a műfajban egy ismeretterjesztő előadást is tartott. Nevezetesen arról, hogy mi a helyzet? Nem pusztán apokaliptikus víziót vázolt fel, fókuszált a magyar klímahelyzetre, Ungári Sedottahó, és a magyar Paksra.
0: Aha.
2: És nyilván azért tudja, ez alatt az idő alatt, amikor a rossz hiszeműen rohögött a közvélemény jelentős része, eközben a koszon kívül ragadt rá más is, például tudás, nyilván azoktól az emberektől, akik végigkísérték, megmutatták, hogy tudja, ha megszólal, miről beszél. Uh-huh. Én ezt a helikopteres bulit is különös tekintettel a következményre, ennek tudom be. Nevezetesen ugye ez a nap híre nekem, ugye, hogy fenékküszöb építésére kerül sor, azonnal. Uh-huh. A kormány így döntött, pont hadsereg megy, vajon Orbán papa most ajánl föl köveket ingyen és bérmentve, mert a kőből épül ez a fenékküszöb gát, ami azt akarják elérni, hogy 90 centi fölött legyen, hogy hívják, a vízszint ott, ahol ennek 90 centi fölött kell lennie.
3: Orbán papa majd pályázik, és hogyha nincs tőke alap a cég tulajdonosai között, akkor még akár esélyes is lehet.
2: Olyan mondom, ez a... Na jó, nem mondok semmit. Amúgy meg, nézd, ez a szegény... Jó, nem akarok Hatházival foglalkozni. Először is annyit teszek hozzá, hogy hallatlan nagyra becsülöm azt, amit csinált az elmúlt években, a korrupció feltárásával, a kalapomat megemelem komolyan. Ráadásul olyan körülmények között, hogy egy tökéletesen inkompetens ellenzék jóval nagyobb erőforrásokkal, az erőforrások sokszorosával nem volt képes ezt megcsinálni.
3: Ja,
2: és egy olyan ellenszélben emlékeztek rá, ahol volt egy időszak, amikor azt ment, hogy ugyan már kit érdekel a korrupció.
3: Ja. Igen.
2: Ugye?
3: Azzal már nem lehet semmit ez a nép már hozzá, aztán mégsem, hál' Istennek. De az jó, hogy kiderült, hogy azt nem is.
2: Csak annyit, de hát a politikailag meg annyit olyan, mint egy óvodás.
3: Annyit a helikopterhez, hogy ugye egyelőre még most ez nagyon friss, ez a történet, amikor felveszik a műsort, és ezért csak a Hatházinak a posztja és a miniszterelnöknek a reakciója van. Ebből a kettőből még a mélye elemzés nem igazán lehet összehozni, tehát hogy se pro, se kontra. Én ebben az állapotomban, és a hír ennek ebben az állapotában, a hírnek ebben az állapotában azt mondom, hogy el tudom fogadni azt, hogy valóban logisztikai, és egyébként ugye a friss kormánydöntés miatt kellett helikopterrel megtekinteniük az objektumot, és közben meg értem azt is, hogy a közvélemény megugrik. Tehát a Polgár Judit sztori, a kék plakát ügy után egy ilyen helikopteresre ugrik a közvélemény, azt is megértem. Hogy jön az ide? Úgyhogy a Fidesz nyilván ezt meg fogja lovagolni, azt is megértem, mindenkit megértek, én teljes megértésben vagyok, máma, úgy jön ez ide, úgy.
2: De egy dolgot hagyd tegyek.
0: Ez erős érv, úgy.
2: Saját magamat lábjegyzetelem. Annó sem érdekelt Orbán Viktor helikopterezése. Sose érdekelt. Nekem nem ez a bajom Orbán Viktorral, és akkor se ez volt a bajom, hogy a magyar miniszterelnök helikopterezik.
3: Csak szimbólumá
2: váltak.
3: A NER szimbólumaivá váltak, és amikor a NER szimbólumai átszivárognak a Tisza kormányzásba, arra ugrik a nép, mert a Tisza közösségnek posztraumás stressz szindrómája van a NER miatt, és persze, hogy egyből benyomódnak ezek a gombok, és egyből ugranak rá. Mondom, én ezt tökre megértem, csak egyelőre nem látni még azt, hogy most ez indokolt volt, nem volt indokolt. Szerintem egyébként a Polgár Judit ügy is a kék plakát ügy után nem követtek volna el olyan hibát Magyar Péterék, hogy csak úgy azért, mert hogy menjünk egyet helikopterrel.
2: Én egy dolgot tudok, ezeket én is tudom. Én nem azért vagyok itt, hogy mondjuk keressem a kommentfal kegyeit és izéjét, és hogy megértsem a népet, sőt, azért vagyok itt, hogy rábírjam arra, hogy az agyát használja a kedves nép.
0: De azt hittem a Hatházi.
2: Nem, hát...
0: Itt mindenki egy picit helyezkedik. Én azt gondolom, hogy Hatházinak részben igaza van, hogy ez propaganda és PR akció, de ha itt megállnék, várjál, ha itt megállnék, akkor óriási tévedésben lennék, mert... Egy miniszterelnöknek igenis mutatnia kell a nyilvánosság felé, tehát hogy ez egy akár egy számszerűsíthető matematikai képlet a végén, ami kijön eredményként, hogyha ő nem mutatja azt, hogy kormányoz, hogy nem ura a helyzetnek, az káoszhoz vezethet. És neki most ezt kell bemutatnia, akár ilyen szimbolikus lépésekkel, hogy ő is helikopterről föntről megnézi, hogy mi újság van. Én azt gondolom, hogy ez nem kiszórt pénz, és engem nem is érdekel az érvelés, hogy ez már előtte benne van a költségkeretben, és akkor ezeket el kell majd helikopterezni. Mert nem ez a fontos. Tehát, hogy igen, ennek van PR tartalma, csak ennyire nem kell leleplezni a politikát, könyörgöm, különösen nem Hatházi Ákosnak. Mert ez ebben a helyzetben most tényleg fontos. A másik, hogy Hatházi is valamit demonstrálni akar ezzel az üggyel. Méghozzá azt, látszik, hogy én független vagyok. Hogy én nem az ő seggét nyaltam már, mint Magyar Péterét, hanem én elvek mentén.
3: De ne, szerintem nem nyalta egyébként. Tehát ha visszagondoltak, folyamatos konfliktusban voltak. Hát Hatházi volt az, aki...
0: Elég lájtos volt az a konfliktus. Tudom, aztán fölengedte a saját színpadára a Magyar Péter, és ott beszédet mondott Hatházi. Aztán ahogy közeledtünk az eredmény hirdetés felé, április 12-e felé, ott azért már nem nagyon voltak konfliktusok. Nagyon egy irányba álltak.
3: De ezt Hatházinál mondhatjuk nyali falinak, de nem volt az. Tehát, hogy Hatházitól persze azt várta volna az ember, hogyha már egyszer belengedte ezt az aktacsomagot ugye a Diákhitel központos szerződésekre. Aha. Ezt én láttam egyébként, pont együtt voltam vele ilyen vidéki hülye beruházás megtekintésen egyszer, és akkor ott volt nála, aztán mutatta, hogy most fog dolgozni ezen az aktán, hogy akkor kezd is vele valamit. Uh-huh. Hogy nem kezdett vele semmit, az végül is önmagához képest egy visszalépés, de azért még mindig nem mondanám annak, hogy hú, de pacsi pajtások lettek.
2: Nézd, van néhány ember, végül is az Ákos is ezek közé tartozik, nem sok, néhány. Ugye az elmúlt 16 évben kísérleteztek azzal, hogy az Orbán kormány leváltását és a rendszert politikailag kihívásra kényszerítsék. Ugye egyet-kettőt ismerünk. Aztán jött Magyar Péter, és mindazt, amit ők nem tudtak megcsinálni, ő megcsinálta. Ez egy nagyon-nagyon komoly frusztrációt, hogy most ne lehet-e ilyen a Schiffer pont, és ahogy hívják, ő maga is ilyen. Én értem, az élet ilyen, az ember ettől frusztrálódhat. A kérdés az, hogy ezt hogyan oldja föl, ha úgy érzi, hogy politikailag is szükséges ezt feloldani. Uh-huh. És valószínűleg van bennük ez a belső késztetés. Én ezt megértem. Én is, jó, csak a 73. éven felé közeledve megértem ezt a frusztrációt, feloldja azt, hogy igen, tudomáson kell mennem, hogy fölösleges vagyok. Hát ezt most idézőjelben mondom, tehát nem depressziósan mondom, meg neurotikusan. De azért van pálya, ahol le lehet mondani, meg tudjuk tenni ettől függetlenül még azt, amit megkövetel a haza, hogyha persze az a verseny nagyon fontos, hogy mennyi lájkot kapok, meg mit szólnak a kommentelők, és hogy egyébként a kommentelők után megyek-e, és az Ákos most ezt csinálja. Uh-huh. Hát akkor persze ez jön, de hát most...
3: Én már se érzem benne, hogy kommentelők után menne, amit a Tomi mondta, hogy most így demonstrálja valahol önmagának is, hogy igen, én az vagyok, aki régen is. Ez egy ilyen...
0: rendszer fölött álló.
3: Igen. Amivel megint csak nincs gond, csak jó.
2: Persze, hogy nincs, rendben van. Hát az életünk pszichodrámákkal van tele.
3: Azt kétség.
0: Na, tudom, hogy szakértői vagytok a témának, úgyhogy beszéljünk a fenékküszöbről, Kőgátról. Paksi és Duna-Szent-Benedek között egy állandó mederküszöböt építenek 150 ezer köbméter kő felhasználásával. Egyébként ez is izgalmas, hogy ez a hír valószínűleg, hogy milyen változtatásokat eszközöl ott a környéken a kormány, vagy milyen válságreakciókat hoz. Az 128. hír lesz ahhoz képest, hogy ez a helikopteres sztori. Ugye kirobbant. Na, aztán ott van a végleges kárt elkészültékét, 80 méteres bárkát helyeznek készen létbe, amelyeket szükség esetén célzottan elsüllyesztenek. A beruházás mintegy 6 milliárd forintba kerül, a kivitelezést Kádár Pál tábornok koordinálja a BME bevonásával, 100 katona részvételével, mindegy, még sorolhatnám, senki nem nagyon ért ezekhez, hogy ezek most jók-e vagy nem. Én már olvastam itt a kommentelőinket, hogy miért most jön pontosan akarok idézni. Mindezt, hogy elkéstek ezekkel a döntésekkel, hogy röviden és tömören ez a mederküszöb építéses döntés nem jött, későn kérdezi Nagy G. Már a parlamentben is felmerült korábban, a románok is léptek hasonlót, meg a józan paraszti ész is ezt diktálja. Tehát szerintem ez meglepő, mi az, hogy józan paraszti ész?
3: Igen,
0: mi az, hogy józan paraszti
3: ész és atomerőmű is józan paraszti ész, mert azért így kell eszni.
0: 90 centi alá megy a Duna, és akkor rögtön jön a józan paraszti ész. Rákapcsolódunk a kollektív józan paraszti észre, és
3: így Tomi, már a déd nagyapám megmondta, hogy atomerőműnél Medelküszöb. Igen.
2: Jó, hát azért meg az apróság nem elhanyagott. Lehet, hogy beszéltek róla az Orbánék, de nem csinálták meg. Most megcsinálják. Egy későn? Igen. Baromi későn.
0: Az a késő, ez a mihez magyar képest? Kormányra vonatkozik. Hogy ezt már értem, meg lehetett volna készíteni egy hónappal ezelőtt.
2: Én értem, hát azért mondtam, amit mondom, hogy próbálom hangsúlyozottan, ahol ehhez már tényleg nagyon hülyének kell lenni. Tehát a 16 évhez képest baromi későn, meg ahhoz képest, hogy már a római klub azt mondta, hogy jön a világvége, valamikor baromi régen, 1970-valahányban, tehát de minden esetre egy jó ideje persze lehet tudni, hogy, vagy nem lehet tudni, mert ez is a releváció erejével hatott most ennek az őrületnek, még úgy is, hogy azért mondjuk magamat olyan embernek tartom, aki azért nagyjából tájékozott, hogy, de figyelj, ne haragudjál, azért én beszoptam, hát jól mondod, azt mondta nekem a vezír,
0: most a, melyik?
2: A Orbán, hogy Magyarország a vizek országa, annyi vizünk van, mint a dög, ez a volt, amit elhűítve, igen, hogy egyébként mert a...
3: Nem tudjuk hova tenni.
2: Nem tudjuk hova tenni.
0: Ez után volt, hogy kinyitottad az összes csapot otthon, és azóta is folyik.
2: És hogy a földközi tenger...
3: Majd hóvégén írtál egy posztot, hogy fene egye meg a Fidesz többlet tovább számladni.
2: És hogy a földközi tenger alatt csővel visszük a zsidóknak a vizet, mert itt ellopják, mert a Kárpát-medence ilyen. Ne viccünk már. És akkor ezzel előállni, hogy egy 3 hónapja hatalmon lévő, 4 hónappal ezelőtt a választás, 3 hónapon hatalmon lévő kormány későn, hát amúgy...
3: Szerintem arra gondolok, nyájas néző, hogy már rég meg kellett volna csinálni az elmúlt 3 hónapban, mert tudták előre, csak ha visszakapcsoljuk a O1G, vagy hogy hívták, Nagy G?
0: Nagy G. Majdnem.
3: Hogy visszakapcsoljuk a józanparaszti eszet, akkor valahogy lehetséges, hogy ezt nem csak úgy odahordják, nem? Tehát és így beledöntik a Dunába, hanem valami tervezés, meg hatásvizsgálat.
0: Jó, nem, csak beledöntik. Persze. Látszik, hogy nem értesz hozzá. Kéne neked egy józan paraszti ész.
2: Hát egyébként azért nem is olyan egyszerű kitalálni, hogy ebből a vész hirtelen megoldásokból mit lehet, vagy mit meg függ tehát a földrajzi dinamikai helyzettől is. Hát itt van a román megoldás, ugye, ami végül is jégre ment.
3: Robbantus.
2: Ugye próbáltak robbantani, ja, meg mit tudom én, tehát az nem mindegy, tehát az nem úgy van, hogy folyik a Duna, azt akkor akárhol. Jó, nyilván ott kell ilyet csinálni, ahol meg kell emelni a vizet. Itt meg nyilván meg kell emelni azon a szakaszon, ahol egyébként a Paks szippant.
3: Uh-huh. Persze.
2: Na
3: persze,
2: mindegy, ezen a drámai helyzeten kell most konkrétan ullá lenni.
0: Tudod, ki van drámai helyzetben, Sanyi?
2: Ki?
0: Tisza. Tisza, mert hogy kijött egy új közvéleménykutatás, és zárul az olló. Mindjárt visszaelőz a Fidesz. Majd csak figyeld meg. Kis szünet, és mondjuk a számokat. Tényleg így van? Nem hazudok.
2: Jó, nézd, elmondom neked.
0: Sanyi, most nem mondja. Nem mondja semmit. Nem mondja semmit.
4: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
1: Folytatjuk a provokatőrt, és ígértem számokat, Sanyi, aztán elmondhatod, hogy mekkora a száj van, és a történetedet is, amit már velünk megosztottál félig meddig itt a szünetben. Hoppá, Magyar Péter van még kint a háttérben, maradhat? Maradjon?
2: Hát még hát szép.
1: De várjatok, figyelj, örökre. Hoppá! Ilyen trükköket tudunk. Tudok így változtatni. No. Némileg csökkent a tiszta támogatottsága, úgyhogy izgulhatsz Sanyi lassan, nagy tiszásként. Derül ki az Európion friss felméréséből. A kutatás szerint a kormánypárt támogatottsága 50% alá esett vissza a teljes népesség körében, a választani tudók között pedig 60% alá ment vissza a támogatottság. A biztos szavazó pártválasztók körében azonban továbbra is több mint 60%. Érdekesség, hogy a Fidesz támogatottsága nem változott érdemben július óta. A Mi Hazánk viszont valamelyest erősödött, Sanyi. Na most figyelj, mind a három kategóriában kétszámjegyű a párt támogatottsága. És akkor még egy érdekesség. Magyar Péter a kutatás eredményeit, belezavarodtam ebben, mindegy, a kutatást vizsgálva az derült ki, nagyon rosszul megfogalmazva a cikk egyébként, amit éppen felolvasok, majd ezt remélem javítják, nem mondom, hogy melyik portálon. Szóval ezen a listán kisebb meglepetésre nem Magyar Péter a legnépszerűbb, egy hajszál is megelőzi őt, na ki, tudod-e?
3: Mindent.
1: Reméltem, hogy nem, és akkor mondtam volna három nevet. A miniszterelnököt szorosan követi
3: a Forthoffer.
1: Kapitány István, gazdasági és energetikai.
3: Ja, miniszter. Már
1: úgy.
2: Igen. Egyébként most komolyan, tehát kedves nép, hát kérdezem már meg tőled, Kapitány István, mikor láttuk utoljára?
1: Tehát, hogy hát olvasod a kommentjeit.
3: Már hogy lehet?
2: Hát így globális, hát oké, de azért az nem a túlnyomó többsége a népnek, aki Kapitány István posztokat követ, tehát hogy nincs benne a közéletben annyira, hogy olyan konkrétan, hogy meg lehetne ítélni az ő tevékenységét, szerintem ennek ellenére makacsul népszerű. Vagy lehet, hogy pont ezért, nem? Ez is egy jó taktika, hogyha nem...
1: Ezek szerint akkor én úgy lehetnék népszerűbb, ha csöndben maradnék? István, segíts nekem.
2: Neked mit? Jó, de közben nem... Közben,
1: tudom, hogy ezt mondom.
2: Nem téged akartak bent, és közben azon
1: gondolom... Tudom, hogy ezt mondom, de jó
2: közben
1: jött
2: azon gondolom, hogy Vitézi Dávid meg baromi sokat szerepel, és mégis népszerű, úgyhogy igazából kedves nép elengedtem, nincs meg az összefüggés.
3: Egyre több emberrel kapcsolatban jut ez a Lócska poénom eszembe. Te a Csekettőt nézed? De komolyan. Elkezdett a sajtó, vagy pontosabban az ellenlék ízé arról beszélni, hogy nem látjuk a kapitányt. Érdekes módon én látom egyrészt, másrészt egyébként az energetikai miniszternek ráadásul nagyon szűken és specializáltan az a feladata, hogy vezényelje azt a melót.
2: A többi miniszterhez képest kevesebbet
1: állni. Nem, hogy beszéljen is, Sanyi. Hát beszéljen.
2: Nem, egyszer kevesebbet szerepel, objektíve tényleg kevesebbet szerepel, mint Vitézi Dávid, Magyar Péter, Orbán Anita.
3: Én nem tudom, akkor én nézem a Csekettőt. Ma is van egynek, tegnap is volt, postja is, meg minden.
2: Neked van egy ilyen Kapitány István tematikus csatornán.
3: Kapitány István babrájon ott az alaksorba most a
2: paksorba. Az aranytömbökkel.
3: Ne komolyan, hát ne vicceljünk.
1: Babrájon az alaksorba.
3: Édes jó Istenem, ott valamelyik hülyének eszébe jutott, hogy keveset látja a kapitány.
1: Hát ez a Dévényi volt.
3: Nem a Pista.
2: Én áldozat vagyok.
3: Azért magától nem ennyire hülye. Tehát ezt olvasta ezeket.
2: Sima áldozat.
3: Ezeket az izéket olvasta, hogy én nem.
2: Nem olvastam, nézem állandóan híreket, mindent nézek én is. A Csekettőt is. De a Cseh egyet is. Jó, mindegy. Szerintem kevesebbet szerepel, mint a többi miniszter.
3: Jó, Pistának hiányzik. Oké.
1: Szavazzuk meg a komment falon. Kérem, hogy látjuk-e eleget Kapitány István?
3: Ehhez a közvéleménykutatás egyrészt. Bennem most, amikor megláttam délelőtt, hogy hívják ezt a közvéleménykutatót most?
2: European.
3: Option vagy, mert Isten?
2: European, nem?
1: Eddig a fejben egyik se jó. Europion.
2: Majdnem.
3: Ide figyelj, azért mi benne élünk a média világban, nem?
2: Ja.
3: És azért azt tudjuk, hogy egy ekkora piacon, meg egyáltalán, és ez most egy cinikusnak ható megjegyzés, és nem a közvéleménykutatásokra vonatkozik általában. Már részben igen. Nem könnyű megélni. Hát komolyan mondom, Magyarországon miből finanszíroznak ennyi közvéleménykutató cégen? Annyi van, mint az égen a csillag. Hát ennek a nevét még nem is hallottam.
1: Mert a Csekettőt nézed.
3: Hát mert a Csekettőt nézem. Hát most megtudtam, hogy van egy újabb. Amúgy meg engem ez baromira figyelem nyilván, de mondjuk például az, hogy 70-valahány százalékról
2: 40.
3: Lejön a kormányzó párt népszerűsége.
1: Igen.
3: Hát még jó. Nem akarok ilyen kimészen Észak... Még jó. De én nem óhajtok Észak-Koreába élni. Hát bocsánatot kérek.
2: A szürreális volt az a 70. Mennyi volt? 73 volt.
1: Még az elmúlt 3 hónapban Észak-Korea volt?
3: Még nem, szerencsére, és úgy néz ki, hogy talán nem is lesz. Hát volt komoly szanszunk.
1: Micsoda?
3: Komoly sanszunk volt Észak-Koreára. Április 11-én. Még, amikor nem tudtam, én...
1: Április 11-én ezt érezted?
3: Még igen. Simán. Én te hányszor, mondtam már neked, most mi vagy meglepődve, hogy én nagyon be voltam tojva. Hát ott álltunk a fasizmus konkrét utolsó lépcsője előtt. Én azt hittem, hogy egy retkes fasista országban fogok meghalni. Ezt hittem.
1: Olyan szépen kerülgetett ki a káromkodásokat, és én nagyon büszke vagyok. Hát izgultam az elmúlt egy percben.
3: Hát ne haragudj, öregen.
2: Padaván.
1: Komoly idomán.
2: Padaván.
3: Tényleg. Én nekem ez hatalmas sok volt. Ez egész, hát hogy még ócska poénokat csütögessem, nem először, hogy teljesen elvesztettem a népbe vetett bizalmat. És meg is zavarodtam attól a csodától, ami történt, aminek persze két oka van. Szerintem egyrészt, hogy szerencsére az, hogy az Unióban vagyunk, mert ha nem lettünk volna az Unióba ezt a választást, aminek föl kellett volna robbanni, a fölrobban, és a többi, és a többi, és a többi, és csodálom igen, ez a globalitás előnye, hogy ezek a fiatalok, akik zömében hát nem akarnak Moszkvába élni, meg Belorussziába. Kész.
2: Ki érti ezt, nem? Nagyon furcsák ezek a mai fiatalok. Hát milyen jó volt, volt úttörőnek is.
3: Pedig nem is látták. Én konkrétan az életemben gyerekkoromban 4 szovjet katona konkrét kivégzését láttam.
2: Oh.
3: 4-et.
2: Oh.
3: De ők ilyet még nem láttak, de hát szerencsére fölfogták. Hogy itt azért ez nem... Na mindegy.
1: Az a baj, ezeket a vitákat lefolytattuk kb. És semmivel nem értek egyet, amit mondasz, de meghajlok tapasztalatod előtt, és nem, tényleg ezeket már lejátszottuk, tehát hiszen a fiatalok nem erre
3: szóltak. De te kérdezted.
1: De tudom, de és én ismertem az álláspontot, csak tudom, hogy én ezt...
3: Elmondom,
1: de mindegy, szerintem nem ez döntött, tehát hogy jó, ettől nem féltek a fiatalok.
2: De ezt tényleg mindig lefolytatjuk, én meg a kettőtök között vagyok, hogy szerintem meg, de azért benne is volt.
1: Ő a Török Gábor.
3: Őszintén mondom neked, hogy iszonyú fontos számomra, hogy a beszélgetésünk során, nem először, meg mindenkívül is meggyőzelek téged, de ennél van egy fontosabb számomra.
2: Az igazság.
3: Az, hogy én megengedhetem magamnak
1: azt. Kíváncsi leszek, mi fontos.
3: Igaz, hogy se ér a nyugdíjam, de mindegy. az olajos pénzt meg nem merem elővenni, ugye?
1: Hát akkor ezt lassan előáshatnám.
2: Mire vársz még?
1: De legalább mondd el,
3: hogy... Félek!
2: De, tudom.
3: Félek.
2: Azt várod, hogy elfogjon az amerikai stratégiai készlet. És akkor berobbant, tudom.
1: Legközelebb meghívsz a tanyára, és egy ilyen fémdetektorral megyek, és így keresgélek a kertben, annak lesz oka.
3: Nem fognak zavarni a keresésben.
2: Na, majd a kutya.
3: Mindegy, jó. A lényeg, hogy végül is onnan indultunk, hogy most csökkent. És akkor most azt mondja, hogy ennyi most, meg annyi, meg amennyi. Hát érdekel ez engem.
2: Jó, az a 70 sok, az tényleg sok hát volt. Tehát ez egyértelmű volt, hogy ez az abszolút a plafonja.
3: Ja, igen, visszaemlékszel arra, mindig föl szokott menni, és mindig megy ez a vicc egy-egy választási győzelem után, hogy na de akkor kiszfadamodott az ellen.
2: De ez most hatványozottan érvény. Tehát de még hát erősebb volt. Igen, de ez hát valószínűleg úgy működik, hogy minél nagyobb arányban nyer egy párt, az utóhatása is ennek a szívó ereje is annál erősebb, és ezt itt láttuk is.
3: Meg ez a pszichodráma, most ez azért egy pszichodráma.
2: Hát az is, hogy, és akkor most egyrészt lejöttek már ebből azok, már amennyiben ezek a számok, majd a Mediánál megnézzük, de legyen így teljesen mindegy. Hogy első körben lejöttek a szerről azok, akik nem is voltak rajta. Tehát akik tényleg csak úgy emlékeztek, hogy ők a Tiszára szavaztak. Hát ez a bizonyos győzteses húzás. Második körben lejöttek szerintem azok, akik nagyon-nagyon gyors elszámoltatást vártak. Tehát akiknek az volt az ábrándja, hogy megalakul a kormánynak. Nem is kell megalakulni a kormánynak, nem? Hogy április 13-ától már folyamatosan megy a bilincs-bilincs-rács, rács-rács, bilincs-bilincs, és ez szerintem egy viszonylag jelentős tömeg lehetett. Harmadrészt meg beköszöntöttek a szorgos szürke hétköznapok, illetve még nem is azok köszöntöttek be, mert az aszályos szorgos szürke hétköznapok köszöntöttek be, ami valószínűleg sokatnak bökte a csőrét, ez a ne kapcsolt be a légkondét, vagy lehetőség szerint meg ne töltsd be. Biztos voltak olyanok, akik nem voltak olyan masszív tiszaszavazók, és azt mondták, hogy tényleg nem erre szavaztunk. És egyébként az, ami szerintem ebben, de az se érdekes igazából, mert az is logikusan következik, mint abból, amit látunk, hogy a Mi Hazánynak az erősödése. Tehát tetszik, nem tetszik, Torockai ezt jól csinálja. De ő viszi át az egész sztorit most per pillanat.
1: Igen. Hát amit a többiek így angolnáznak.
2: Amit hogy a parlamentben ő előad, az egy politikailag értékelhető.
1: Beszéljünk majd a Mi Hazánkról. Ide dobok egy provokatív állítást, hogy szerintem az egy társadalmi gyógyulási folyamatot fog mutatni, hogy így nyílni fog az olló amúgy népszerűségben Vitézi és Magyar között. Tehát, hogyha Vitézi Dávid előbb vagy utóbb, mint lehetséges miniszterelnök jelölt fog feltűnni majd itt a politikai centrum. Na, még látjuk.
2: Vitéz is jól csinálja egyébként, mert a tömegközlekedés per pillanat egészen pontosan olyan gatya, mint korábban. Mitől lenne jobb, hiszen nincsenek új járművek, nem volt felújítás, nem volt beruházás, teljesen úgy működik, a nagyobbik gyermekem mosult a Balatonon oda-vissza. Jó kaland volt.
1: Nem volt egy óra alatt, és légkondi. Fázott.
2: Igen, nem volt egy óra alatt a Kelenföldén. Volt katasztrófa, volt azt, hogy az élet, mindegy, de jó kaland volt, tapasztalás volt, minden. Az ott a vicc, hogy mikor indult, azt mondta, hogy egyszer, meg pont beszélgettünk erről, hogy vonattal megy, és akkor mondom, oké, de azért vigyél magaddal vízet, meg mondta, egyszer úgy megnézni, hogy hogy viselkednek az emberek, amikor így megáll a vonat a semmi közepén, és ott áll.
1: Hogy?
2: És megnézte. Na, hogy és mégis a Vitézi népszerű, mert közben még csak ígéretek vannak, nem is lehetnek mások, hiszen ez aztán végképp idő kell, hogy a tömegközlekedést rendbe tenni, és mégis népszerű. Hát, hiteles, szerintem az a hitelesen adja elő a...
1: Jó régóta.
3: Szó, mert ugye nem lopott holmit árul, tudja, hogy miről beszél. Uh-huh. Szerintem ezért volt fontos például a Magyar Péternek a parlamenti beszéde ebben a hízében, hogy a Dávid up to date. Uh-huh.
1: Neked Magyar Péter is baromi felkészült. Szerintem minden téma, ahova odaállítják, nem tökéletes, de sokkal többet tud, ilyen, mint amit én el tudnék képzelni azon túl, hogy mindenhol ott van fotózkodás. Sem lehet kommentelget, hogy...
2: Emlékeztek a Lázár János féle kormányinfókra? Igen. Tehát lehetett utálni a Lázárt, meg megvetni, meg hitványnak tartani, persze, és a többi, és a többi, de hogy kormányinfó mindig ilyen penge volt, és bármilyen kérdés jött, és olyan kérdés jött, ami nem volt előre egyeztetve, mert valaki felállt, és azt mondta, hogy jó napot kívánok, a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei akármilyen hírmondótól jöttem, és a 46-os útot elkerülő, mit tudom én, valamivel mi van, mert azt úgy ígérték, hogy, és mondta a csávó, hogy ez meg az. Tehát, hogy és a magyar...
1: Ezt nem lehet megsporolni, ez tényleg rengeteg felkészülés.
2: Abszolút. És a Magyar Péternél ugyanezt látom, hogy barom jól felkészítik. Egyébként ez kemény meló lehet.
3: De látod, hogy
2: nem a felkészítés, hanem ezeket így magadban.
3: A hitelesség, meg a kontextus mennyire fontos, hiszen a Lázár alig egy évvel ezelőtt, de hát ugye már ennyi évnyi kormányzás után, ennyi év miniszterség után elmondta az a szájjal kapcsolatos
2: valóságot.
3: És elment a fül... Jó, a te nevedben nem beszélek, mert nyilván a ti fületek mellett nem, de sok szempontban nekem elment a fülem mellett, és a közvélemény füle mellett is igazából...
2: Sanyi az elment, az mindenki füle mellett elment. Nem? Most egy utólag került elő, ott nem...
3: Na, de ugye itt lehet föltenni azt a kérdést, hogy vajon miért? És nagyrészt persze azért, mert az egész pasi már tökéletesen hiteltelen volt.
2: Ja, teljesen. Abszolút.
3: Tökéletesen hiteltelen.
2: Hát meg mindenki már
3: meg egyébként mit dumál már?
2: Meg mi nem az asszállyal foglalkoztunk, hanem azzal, hogy Belarus vagy Brüsszel. Na. És akkor ez volt a...
1: Uraim, érkezett kérdés.
2: Na.
1: Levente Emőkétől, vagy Emőke Leventétől, ezt nem tudom megfejteni. Az nektek a legnagyobb bajotok, Dévényi, Csintalan, ezt már én tettem hozzá, hogy az elmúlt 16 év tapasztalata alapján a NER kommunikációjához hozzászokva akarjátok megítélni a rendszerváltás utáni történéseket. Változzatok kicsit, és írt egy olyat is, hogy miért is kellene a kormánytagoknak a kamerák keresztüzében kommunikálniuk folyton, mert április 12-e előtt ez volt a módi.
2: Ez most arra akar vonatkozni, hogy én mondtam, hogy Kapitány István kevesebbet szerepel. De nem
1: gondolom.
2: De nem a kamerák keresztüzében, hanem úgy összességében a többi miniszterhez képest. Na, jó.
3: Én őszintem.
1: De amúgy igazad van, hiába.
2: Győztél.
1: Hiába mutogatsz.
3: Én őszintem.
1: Igazad van.
3: Őszinte vallomással tartozom.
1: Ajaj.
3: Miért egyszerűen nem értem, amit a kedves kommentelő írt. Tényleg nem értem.
2: Jó. Én is csak próbáltam megfejteni, szerintem erre vonatkozott, de jó. Nem tudom, miért az Orbán ízé.
1: Bevallom.
2: Pont arról beszéltünk, hogy Magyar Péter mennyit
1: kommentelő.
2: Jó. De legalább nem bántotna.
3: Jó van, hát...
2: Nem, hát most...
3: Nekem az már hiány.
2: Azért mondom. Ja, neked...
3: Jó, hát a vicc, én élvezem.
2: Meg már beérem ilyen kicsikkel is.
3: Én mazó vagyok. Visszatérve...
1: Hadd kérdezzek, szerintetek törvényszerű-e, hogy egy végrehajtó kormányban a technokrata miniszterek, tehát mondjuk Vitézi kapitány, mert kapitány esetében ezt vitatják, azt mondják, hogy az energetikához amúgy full nem ért, tehát ő a Molnál is hát a zöldítésért felelős marketing kampány főnök volt lényegében.
2: A Shellnél.
1: Shellnél, bocsánat, igen, elnézést. És milyen furcsa ez, hogy itt van egy végrehajtó kormány. Abszolút filmszínházazik mindenki, de Vitézi beelőzi. Hát te nem, mert te tiszás vagy. Nevetsz. Tiszás. Zavarodban nevetsz.
3: A tiszás ahogy.
2: A lebukás nevetés.
1: Lebukott nevet. Tiszás. Szóval egy ilyen technokrata szakpolitikához értő miniszter az, aki népszerűbbé válik. És tudom, hogy van egy véleményük
2: a közleménykutatásokról,
1: de ennek lényegében nincs tétje, hogy most Vitézi vagy Magyar a népszerűbb. Tehát ez nem ellenkező oldalak csatája, hanem nekem nagyon furcsa az, és én örülök egyébként, hogy egy ilyen típusú politikus emelkedik ki, mert az mintha valami gyógyulási folyamatot mutatna, és nem Hollywoodot akar látni a közönség, hanem mintha most már úgy érdekelné, hogy igen, és akkor ott mit fogtok csinálni, és akkor ő ért hozzá, és akkor ő úgy fog hozzányúlni? Na mit tudsz ebből kibogozni?
3: Ez a szempont, ez jó, meg örülök, ha így van, de amúgy egyelőre a közönség még mindig Hollywoodot néz, azt a Hollywoodot, amit egyébként felfestette az előző kurzus, ez itten most egy nagyon más. Arról nem beszélve, hogy maga kedves közönségi zömében érzelmi politizálásra, meg a látványra lett hangolva. Tehát a édes népem nem magától hülye, ezt a, ha úgy tetszik, egyrészt ezt a nevelést kapta, ehhez szokott hozzá. Hát most ennek számtalan elágazása van, hát mondjuk a mainstream médiáig bezárulnak, nem tudom, hogy erre sor fog-e kerülni, de én nem csak a nép van zavarban, hát a mainstream média is zavarban van, mondjuk például azt az abszurditást megszokni, hogy mondjuk egy parlamenti ülést végig kell nézni. Hát most olvasok néha parlamenti tudósításokat, láthatóan a tudósítók egyszerűen elolvasták, lehet, hogy azt olvasták el, amit egy kollega írt először egy másik labba, de hogy halványilag őze nincsen, hogy mi történt a parlamentben, az ziher. Tehát ezt meg kell szokni, és egyébként ráadásul ezek olyan emberek, akik be azért azt gondolom, hogy joggal, és főleg az érdemi szövegek miatt jól is fogadják a népek. Hát azért, hogy mondjam, üdítő hallgatni a vitézit is, a kapitányt is, meg a magyar
1: vitézit. Vigyázz, mert hallgat téged.
3: És hol az tényleg üdítő, az ahhoz képest, hogy csak azt a mantrát hallom, hogy és a nemzeti érdek mindenek felett, csak a magyar érdek.
4: Most, hogy mi a magyar érdek, az persze nem mondják el. Az egész kérdés csak azért van föltéve, hogy csöndbe el lehessen lopni 60 pusztát.
2: Ha csak azt lopták.
4: De jó, csak tudom, nekem ez szimbolikus.
1: Szerintem csak azt.
2: Láttátok, hogy hát, olvastátok a Válasz Online-on a cikket a beruházásokról, hogy kb. 1000 milliárd, ami elpattant.
3: Rémes.
2: 5 vagy 6 legnagyobb izéhez.
3: És az orrunk előtt történt.
2: Mert megnézték, hogy milyen beruházások voltak, miket vitt el a 6 nagy, ugye a Mészáros Lőrinc cégének kizárása apropóján, és hogy olyan túlárazások voltak, hogy kb. 1400 milliárd volt a profit, de és Sanyi, abból 1000 milliárd megmagyarázhatatlan.
1: Ott van számodra a félreértésem, amikor azt mondtad, ha orrunk előtt lopták el, hogy ezt nem rejtették már el a fideszesek elől sem. Tehát ezt már idő után, az utolsó ciklus előtt is, én emlékszem az evolúciójára, a fideszesekkel való beszélgetéseimre, hogy mit tudom én, ilyen 7-8 évvel ezelőtt még, jaj, hát nem, hát először bizonyítani kell, majd ha a bíróság előtt megáll, és emlékszem, hogy utána egy 2-3 évvel már jól van, hát igen, de akkor, ha akkor jöjjenek be a migráns, érted?
3: Tehát, én értem, figyelj,
1: tudta már mindenki.
3: És én értem,
1: csak ezt mutatja, hogy előttünk történt.
3: Annyiban.
2: Na de mégis túlcsordult egy idő után a puffer.
1: Nem emiatt történt, de hogy megbuktatok. Hadd mondja már a Sanyi, olyan keveset
3: beszélt. Nem, én csak annyit akartam mondani, hogy annyira vagyok, annyira... Nem tudok kilépni önmagamból, önmagamhoz meg az hozzátartozik, hogy azon is gondolkodom, hogy én mekkora marhat voltam, mert ennek nagyon fontos részt megértem, mert meg akarom érteni mindannyiunkat. És azért egy csomó dolog mellett megfőztek minket szépen, mint a klasszikus kókaféle bék. Igen, megfőztek minket. Hát régen rettenetes botrányba kellett volna ennek az egésznek fulladnia.
1: Sanyi,
2: és nem de ügyesen csinálták sajnos.
3: Nagyon.
1: Sose csinálok, bocs, csak mindjárt mehetünk tovább, majd a következő sose csinálok, csak már belekezdtem a mondatba. Forgács Józseffel a beszélgetésemet láttad esetleg médiapiacban? Nem magam, nem magam miatt érdekes, tudom, hogy világhírű szociálpszichológus.
3: Nem, tudom, hogy
1: Ausztráliában él, igen, és igen. Ő elemezte, majd, hogy mi milyenek vagyunk, és miért volt ez a rendszer.
3: Ausztráliából? Nehéz lehet.
1: Hát, de perfektül beszél, látja a mintázatokat, ezt kutatja már nem tudom, évtizedek óta. Érdemes, hogy tűpontosan látja, hogy mi történt.
3: Akkor nézzék meg, én is megnézem.
1: Nézzék meg. Meg nézzék meg a reklámszünetet is. Sanyi krémeket fog ajánlani mindjárt a következő másodpercekben. Jövünk vissza még.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. Sűrített járatokkal indul újra a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a Paksi atomerőmű és a Dunaszent Benedek település között, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a paksi kihelyezett ülésről beszámolva hangsúlyozta, első körben 35 ezer, majd 110 ezer köbméternyi követ használnak fel a munkálatokhoz. Emellett Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek elsüllyesztésével emelni tudnak a Duna vízszintjén. Az előrejelzések szerint 4-5 napon belül ismét csökkenhet a Duna vízszintje, ismét felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása, tette hozzá a kormányfő. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány miatt. Az erről szóló határozat már megjelent a magyar közlönyben. Eszerint a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az asszály és vízhiány elleni kárelhárítás és védekezés feladatainak végrehajtásával, valamint azzal, hogy azok költségeit a központi költségvetésből biztosítsák. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. A fővárosban 10 helyszínen várják az ünneplőket, egyebek mellett a Margit-szigeten, a Kossuth téren, a Várkertben, a Szent István téren és a Bazilikánál. A programok 8 órakor a hagyományos zászlófelvonás keten a Kossuth téren, a Várkertben, a Szent István téren és a Bazilikánál.

0: úttal és éjféli misével. A Mátra Verebély Szentkúti búcsújáró helyett Erdő Péter bíboros prímás 2006-ban nyilvánította a nemzeti kegyhelyé. Folytatódik a napos szeles idő eső nélkül, főként a Tiszántúlon lehetnek erős széllökések. Hajnalban 12-18, napközben 27-32 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos. Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges van. Szállj be, mert vitázni menő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
3: Visszatértünk. Az a helyzet, hogy ugye az országgyűlés már megválasztotta Baka Andrást az új köztársasági elnöknek, augusztus 19-én lépne hivatalba. Az Alkotmánybíróság viszont csütörtökön, vagyis holnap tárgyalja az alaptörvény legutóbbi módosítását, és a Fidesz indítványa az, amely alapján illegitimnek tekintik Bakát, hogy az Alkotmánybíróságtól kérték a módosítás több pontjának megsemmisítését, köztük Sólyog Tamás megbízatásának megszüntetését. Az AB alaptörvény módosítást előleg csak eljárási hiba miatt semmisíthet meg, ráadásul maga Sólyog Tamás írta alá a jogszabályt előzetes kontroll nélkül. Ennek ellenére szakértők nem tartják kizártnak a megsemmisítést, és jogtudósok, Hak Péter, Flex Zoltán szerint az AB megsemmisíti Sólyog eltávolítását, úgyhogy közben Bakát már megválasztották, az beláthatatlan következményekkel járó súlyos alkotmányos válsághelyzetet terem. És vége.
4: Mi leszünk Magyarország? Mi leszünk a egyetlen ország a világon,
3: ahol, két
4: ahol a nemzet egységét három köztársaság elnök testesítik meg.
3: Egyébként le kéne meccselniük valahogy. Nem tudom, mondjuk számháborúban, nyilván nem akarok erőszakot, de akkor sakkozzák le, vagy hát az, kőpapírolló.
4: Az a másik eset, lett volna jó a sakk, az meg.
3: Az milyen nagy, lehet, hogy ez volt a nagy csel, ez volt, hogy előkészítik,
4: úgy
3: bármi
4: leül.
3: Történjen. Egy módosítás, sakk meg.
4: Ki gondolta volna, hogy ilyen izgalmas lesz, nem?
3: Izgul, Sanyi, látom.
5: Én nagyon.
3: De látszik, most miért leplezed? Bejöttél, és hú, mi lesz így?
5: Jó, figyelj, én értem. Hát most itt vannak ezek a szegény szakértők, jogtudósok. Itt van egy helyzet. Föl lehet lépni a színpadra.
3: De hogy szerinted csak azért tesznek az hozzá egy... ilyeneket?
5: Hát nem
3: hogy...
5: tudják, figyelj, nem tudják, de teszik.
3: Nem tudják, de
5: hát
3: teszik.
5: Hát úgy nem tudják, hogy nyilván nem úgy gondolnak saját magukról, hogy most egyébként csak azért mondják a magukét, mert egyébként pedig, hát, hogy is mondjam, mindenki akar és szeret szerepelni.
3: Hát mikor szerepeljenek? Mi hárman?
5: De nem, én tudom, figyelj, ne. A Pisti tagadja, hogy ő szeret szerepelni, te is azért visszafogod. Én igen, magamutogató, igen, szerintem szüksége van arra a világnak, amiket beszélek, no, a farhány borsó az egész. Na, ez az egyik dolog, az meg, hogy a Fidesz, és nem csak a köztársasági elnöke kapcsolatban, amit a Fidesz művel, az tényleg a politikai hazardírozás, meg tehetetlenség, jó kifejezés erre a vergődés, bármit kockára tesznek, bármit. Végül is ellenzékből hála az égnek, nem hatalomból, nem az van már, hogy politikai parancsra rázavarják a teket öregem páncélautóra, és nincs módja a végrehajtó hatalomnak arra, hogy terrorakciót hajtson végre a saját országába. Ez azért egy nagy könnyebbség. Hát majd itt elbabrálnak magukkal.
4: Ha hónap okosabbak leszünk.
5: Én...
4: Mindannyian, de hogy elméletileg,
5: az a baj, hogy most ugyanúgy, egyébként
4: ugyanazt tudjuk elmondani, amit a szakemberek elmondtak, pro és kontra, vagy ide-oda, és akkor most mi is elmondhatjuk még egyszer azt, hogy elméletileg. De azért, mert nincs értelme, hát én sem, tehát hogy most megismételni azt, hogy valóban Sólyog írta alá azt, ami miatt most őt egyébként

0: és akkor öregem, az történik, hogy...
1: De a izé nagyon gáz, hogy azért olyan pontokat is támadnak, amik konkrétan is közvetlenül összefügg mondjuk az uniós lóvéval. Ez azért szakadék.
0: De ezt nyíltan is vállalják egyébként. Tehát hogy benne van most már a kommunikáció. Egy darabig sunnyogtak, de így az utóbbi napokban benne van a Fidesz kommunikációjában, hogy igenis, nekik az lenne jó, ha rossz lenne.
1: Uh-huh. Tehát, hogy
0: hát abszolút, tehát most már így ki is mondják, hogy nem, és akkor tehát milyen vicces, nem,
2: Kollár
0: hogy...
2: Kingánál volt ez a balhé.
0: Igen, pont ezt kaptam, hogy milyen vicces, hogy így megfordult a történet, és most a Fidesz támadja.
2: Az igen, úgy. Igen, csak ez, tehát vannak olyan igazságok, amik nem kimondhatók, és el kell leplezni, és úgy kell csinálni, mintha. Kollár Kingánál ugyanez volt. Én nem azt mondom, hogy ilyenkor egy politikusnak, vagy egy politikai tömnek ebbe bele kell állni, mert az öngyilkosság. De néhány értelmiségi azért lehetett volna őszinte, hogy igen, basszus, mondjuk ki, hogy ilyen helyzetben nekünk az a fontos, hogy az ellenséges politikai párt bukjon, és ezért ne jöjjön lóvé. Mi tényleg ennek szurkolunk, és rengetegen szurkoltak ennek, hogy az országnak rossz legyen, hogy aztán Orbán Viktor eltakarodjon. Ez
1: ki volt ilyen?
2: De ez az, hogy ez nyilvánosságban nem vállalható, Sanyi. De háttérbeszélgetésekben, meg ha belegondolsz, hogy hány olyan ügy van, ahol a magyarság érdekeit megelőző politikai döntések születtek, és az az adott politikai tömb ehhez asszisztált, és ezzel egyetértett. Most mondok egy példát, mondjuk a Benes dekrétumok ügyében a teljes... fideszes értelmiség kussolt és mismásolt, amikor kirobbant az a balhé. Mert akkor...
0: És hogy nem bírtuk őket nyilatkozatra késztetni? Ezért, valamit
2: a,
0: mondjanak már
2: erre. Ami hazánk beleállt, mindenki más befeszülten próbálta kimagyarázni a kimagyarázhatatlan. Abban a helyzet. Ott derül ki, hogy ők egy pillanatra sem az ország, tehát a nemzet ügyvédjért, üdvért szurkoltak és dolgoztak, hanem azért, hogy az őket eltartó párt maradjon is, ami a központban.
1: De most jön. A média munkásokról beszélsz, hogy kiről?
2: Róluk,
0: hát hogy is, persze.
1: Ja, hogy a média
2: munkásokról.
0: Ha úgy fordítjuk...
2: Egy véleménytöm van.
0: Ha úgy fordítjuk ezt le, és én is egyetértek ezzel, hogy valószínűleg sokan lehettek, akik azért úgy voltak vele, hogy nem baj, hogyha nem érkezik az uniós pénz, mert az az Orbán kormánynak igenis rossz, és akár a bukását is hozhatja, de ezzel valóban nem lehet a közvélemény elé állni, hétköznapi emberként sem, jó, még hozzászólósként sem, nem, hogy ha lett volna egy olyan felmérés, közvélemény kutatása, és azt kérdezik az emberektől, hogy ön szerint túl nagy ár-e, ha az ország gazdaságának valamelyest rosszabb lesz, mert továbbra sem érkeznek az uniós pénzek, de ebbe belebukik az Orbán kormány, akkor egy 0-10-es skálán szerintem egy jelentős tömeg mondta volna az, hogy ez nem nagy ár érte. Jó, csak ez vállalhatatlan.
1: Én magam 85-ös IQ-jával azt nem tudom felfogni. Azt a részét... amire utaltál, hogy most már erre vannak autentikusabb források. Hát ugye megjelent egy, most nem a reklám helye, megjelent egy ilyen internetes weboldal, egy ilyen YouTube, az a címe, hogy revans.
0: Jó,
1: és
0: jó
1: hát a kollégák, az ottani kollégák szépen elmondják, hogy és akkor most már csak az igazat fogjuk mondani. Elég volt a kézi vezérelt.
0: Igen. Visszaszerezzük
1: média irányításból, és a jobb oldal tette tönkre a jobb oldali médiát, de ezek után most már mi csak a nemzeti konzervatív oldalt fogjuk képviselni és támogatni, mely nemzeti konzervatív oldalt, a nemzeti konzervatív oldalt tett tönkre. Én itt már nekem ez olyan kusz, hogy és hát nem, itt van ez a izé, hogy a magyarság van. Érdeke. Figyelj ide, egyrészt egyébként az nem evidens, hogy adott pillanatban mi a magyarság érdeke. Ez a kérdés soha nem válik konkréttá.
0: De ezt mondjuk mi is. Csak az adott pillanatban, amikor a magyarság érdeke azt kívánja, hogy az adott pillanatban a magyarság érdeke picit sérüljön, valami bizonyos szempont, de az adott pillanatban a hosszú távú magyarság érdeke miatt, akkor ezzel a adott pillanat béli sérülése nem lehet odállni a közvélemény elé, és ezt nem lehet felvállalni, csak ezt mondom.
1: Jó, hát az mondjuk én nekem elképzelhetetlen, tényleg komolyan meghaladja a fantáziámat, hogy azért legyen rosszabb, hogy maradjon az Orbán.
0: Nem azért,
1: hogy bukjon. Nekem mindegy, nekem ez tényleg nem
0: mert utána lesz. Sokkal jobb lesz.
1: de nekem az úgy nem működik. Nekem, nekem a fantáziám, nem, de most ez őszintén meglep, hogy azt mondod, hogy van ilyen élményed, mint ahogy te is, hogy mondtad, hogy van ilyen élménye. Komolyan mondom, hogy őszintén meg vagyok döbbenve.
0: De ez nagyon hasonlít ennek az elve szerintem arra, hogy nem jogállami rendszert, vagy sérült jogállami rendszert, nem jogállami eszközökkel le lehet bontani. Lásd ugye most e körül. Tehát tulajdonképpen ugyanerről van szó. Elve, de az elve az ugyanez. Megengedhető-e valami, ami egyébként nem lenne megengedhető egy nagyobb cél érdekében? Mm. Nem ez a lefordítása? És itt, ha belegondolsz, itt a jogállami résznél azért tömegek mondják azt, hogy igen, megengedhető. Tehát, hogy csak úgy lehet lebontani, akkor bontjuk le úgy.
2: Aki szemet húnya fölött, hogy a Ficót nem csuklóztatta Orbán, az azt mondhatja, vagy azzal érvelhet, hogy igen, de a nagyobb jó érdekében, amit az István is mondott, Magyar Péter nem nyerhet, őt kell eltávolítani, most olyan alkukat kell megködni, külpolitikai alkukat, amiket mi innen nem értünk, kell a támogatás Orbánnak, mert ha Magyar Péter jön, elveszíti a magyarságot. Hát mit mondtak, hogy holnaptól már viszik el a honfitársainkat az ukrán frontra.
0: Amúgy tényleg ugyanez ez volt, és végülis a kettő között van hasonlóság.
2: Ez egy örök joker a kártyapakliban, amit fogsz. Bármikor ledobhatod, és akkor mosom kezeimet.
0: Tehát ezt a politika használja ezerrel, nem? Hogy mindig kijelöl valamit, sokkal magasabban lévő nagy nemzeti érdek célt, és akkor utána minden, ami alatta van, hát ez most
1: Az egy történet, hogy valamiféle vélt vagy valós jövőképpel összevetésben vetődik ez a kérdés föl, mert ez lehet a vita tárgya. Itt lehet mind vitatkozni, sőt, mi több végig gondolni, nem is akármilyen kérdéseket. Vagy az, hogy arra játszom, hogy rosszabb legyen. Ti ezt mondtátok, én ilyet...
0: Nem.
1: Hogy vannak, akik azt gondolják, hogy legyen rosszabb a rendszernek.
2: De én ezt mondom.
1: Jó, értem.
2: Én
1: csak annyit Sanyi, mondok.
0: De az már a következő szint, amit te mondasz, hogy arra játszani, hogy rosszabbá is tenni.
2: Akkor én tisztán játszom. Tehát ha egy... akkor inkább úgy mondom, hogy ismerek olyan tiszást, aztán mindenki ezt terjessze ki addig, ameddig szeretné, akinek a fölteszik azt, hogy nem jönnek az EU-s pénzek, két évig nagyon szutyok módon élünk, elszegényedünk, elveszítik sokan az állásukat, de ennek eredményeképpen fellázad a nép és leváltja Orbán Viktort, ezt a dílt bármelyik pillanatban, bármikor aláírta volna.
1: Hát lehet,
2: és itt nem egy emberről beszélek, nagyon lehet, sok emberről
1: van, minden esetben az egy genyó, hát ott el tudom mondani.
0: Eddig tartotta.
2: Jó. Olvassak fel kommenteket, jó?
1: Nekem ilyet nem mernek mondani.
0: Miért?
1: Nekem ilyet nem mernek mondani. Mert ott állok fel, hogy pofán vágom.
0: Mit, hogy izé?
1: Ilyet nekem nem mernek mondani.
2: Ja.
1: Nem tudom, érte, nyilván nem állok fel. Jó, attól függ, hogyha látom, hogy nem tudja visszaadni, akkor lehet, hogy fel. De érted a lényeget. Nekem ilyet nem mernek mondani.
2: Nagy G nagyot megy ma. Mi az a műzlistál csintalan mellett?
1: Mi?
2: Mi az a műzlistál csintalan mellett? Na jó, olyat is írt emberünk, hogy szerintem a tiszta szerepe az, hogy elvégezze a feladatát, és ennek során erodálódjon. Azt nem tudom, hogy szerepe. Végezzel a dolgát, de nem kell több kettőharmad utána vele sem.
0: Ja, hogy megcsinálja. De egyébként ebben van logika. Na, most ez nem volt olyan rossz. Ez egy érdekes gondolat.
2: Persze, azért olvastam föl.
0: Tehát, hogy kellett a nagyon erős Tisza, csinálja meg a NER-nek a lebontását a kétharmadával, de utána nem baj, hogyha olyan szintre erodálódik, hogy már ne legyen kétharmada.
1: De a mondatnak az a tartalma is van, hogy valaki úgy gondolja, hogy csinálja meg a Tisza. Tehát a Tiszának van egy überegója ebben. Ez az állítás. Okay. Ez meg, hát de, Pityú.
0: Miért?
2: Na, Pityú.
1: Hát azért. Hát az van benne a mondatban.
2: Jó volt kimondani.
1: Hát ez úgy, figyelj, de gyönyörű, nem akarok én vissza belekülni az asszályba. Miközben egyébként, hogy is mondjam, van némi élményem arról, hogy úgy valójában a hétköznapok szintjén, nagyon a hétköznapok szintjén most a homokhátságban mit gondol a jó nép az aszályról, de ehhez képest azért az első mondat az mi? Na. A Jäger, Kecskemét környékén meg a Mercedes. Az asszállyal összefüggő. Miközben tudják.
0: Nem, a Mercedes is ezért csinál szállásságot.
1: Hát,
0: mert,
1: hát igen.
0: Az is.
1: Hát elvileg...
0: Ja, mert pörög a embléma, a, szerintem a szétzavaró
1: felüket. Nem, hanem van ugye ez a jégkár elhárító rakéta.
0: Hát azt tudom, hát az igen. Az.
1: Jó, jó, de hogy ez a Mercedes miatt van. A jégkár elhárító rakéta.
0: Hogy ne verje el a jég.
1: Igen, a parkoló, szabadon parkoló autókat.
0: Jó, hát össze kellett rakni a mozaikokat, tehát nem járok sokat a hamokhátsága.
1: Nem volt egy nagyon
2: jégkár elhárító rakéta.
0: Aki nem, Sanyi, aki nem volt még a Mercedes gyár környékén, én voltam, mert megtekintettem kívülről. Nem
2: helikopterre.
0: 6 millió darab Mercedes parkoló.
1: De ahhoz, hogy valaki ilyet állítson, nem kell elmenni. Akik állítják meg a jelentőséget, pont annyira nem volt ott, mint te.
0: Na jó, de hogy nem ugrik be akkor az embernek.
1: Jó, jó, nem.
0: Egyébként nem rossz ez. Nem.
2: Na, Dr. D.J. vagy DJ László.
0: Az én vagyok.
1: Azt hittem, hogy DJ Otti kerül szóba, mert akkor felállok és kimegyek.
2: DJ Otti szerintem... Nem, azt írta Lászlónk, hogy az Orbáni gazdaságpolitika a valamikori kádári egyennyomorra épült, mert a nép ehhez szokott hozzá. Ez ment is egy darabig, de a Trabantra is ráun egyszer a nép. Kérdés, a Tisza ad-e egy golfot?
0: Hát nekem egy 2-es GTI-t, ha kérhetném.
1: Hát egyrészt, hogy hívják, egyrészt az alapállítás,
0: nem bizonyos,
1: lényegében fals. Hát annyiban, amennyiben ugye annak a gazdaságpolitikának, ugye már a Rákosi rendszert is ide számítva, de döntően, vagy az irány, ugye az arra épült, hogy a nehézipar a mindennek a csúcsa. De ez nem Magyarországon volt csak így, és nem is hivatkozom a sztálini Szovjetunióra, mint ahogy a panelházépítést se a kommunisták találták ki. Ugyanakkor építettek panelházakat betonból Amsterdamba, meg Los Angelesben, mint Budapesten.
0: Lakhatási válság.
1: Igen, hát nézd, az tény, hogy ugye a forradalom után a kádári rémület abba a proaktivitásba, vagy politikába torkollott bele, hogy hát a szociális viszonyok javítása, a jóléti politika legyen az, ami kordába tartja a népet. Szeretném, sajnos a fiatalok miatt én nem tudtam, hogy ezt most időről megint el kell mondani, azért azt a rendszert, és azt a politikát, ami olyan körülmények között kellett csinálni, amikor egy, a környékünk is tele volt tankkal, meg Magyarország is tele volt tankkal. Az Orbán rendszer, a maga, bár azt állítja, hogy ugye a Brüsszel, meg az ellenség, de itt nincsenek tankok. Körülöttünk sincsen tankok.
0: Mert ezért küldték ránk jégelhárító rendszert.
1: Ja, a Jágert. Jó, ezért...
0: Figyelj, Tomi, egyébként, hát, miért felolvasnád, csak mert arra akarok hivatkozni, amit te mondtál, hogy egyébként milyen bizonyos szempontból nem rossz ez a kérdés, na, dicsérjem meg téged. Szóval, hogy ez egy fontos kérdés, mert ahogy látjuk majd...
1: Bocsánat, azt, hogy szolgáljuk ki. Kávés csésze.
0: Igyám üzlit.
1: Kávés csésze.
0: Szóval, hogy alakul majd a gazdaság, abból lesz-e valamelyest, vagy valamiféle jóléti intézkedéscsomag, működik-e majd az, hogy a társadalom anyagilag is előrébb lépjen, az úgy egyszerű. Mert akkor oké. De ha nem, akkor kiderül majd a mi hármunknak is a vitája, hogy mennyi volt ebben a Tisza választási győzelemben a zseb, a morál, a demokrácia fontossága, a buli, mert ha szétesik a történet, pusztán azért, mert nem igazán, vagy nem lesz annyira sikeres, mint várták az emberek, vagy mint úgy gondolják, hogy ígérték nekik, és szétesik ez a történet, akkor neked volt, vagy nektek volt igazatok, neked abszolút, ha viszont nem, vagy nem annyira, akkor meg mégiscsak ott volt benne, hogy igenis fontos a demokrácia védelme, fontos az nem tudjuk.
2: De az a baj, hogy ebből sem fog kiderülni, mert egészen más állapotban lesz a Fidesz akkor, amikor beköszönt ez a baj, mint április 12-e előtt.
1: Bocsánatot kérlek.
0: Kollega, jön, menj.
1: Én nem tudom, minek az. Hívja. Azt, amit én művelek, meg csinálok, most is például majd mindjárt. Én mondjuk nagyon régen, tehát álltam én úgy ügyvezető alelnökként is sajtótájékoztatón, ahol arról beszéltem, hogy az, ami történik, és már akkor is nagyon gáz volt, azóta meg végképp, ami mondjuk az energiaárak körül a politika csinál. Legyen akár ellenzéki, akár izé. Most mindent a kérdésedhez visszalépve. azért azt, én nem tudom, hogy hogy lehet erre edukálni, hogy ilyen divatos kifejezéssel éljek magunkat, a kedves népet. Drága, hogy a hónap után ez a futóbolond, festett hajú, idióta.
2: Neve?
1: Donald Trump.
2: Igen.
1: És bedől ott a harmadik szoros környéken, meg elszabadul a pokol. Uh-huh. Akkor majd a Magyar Pétert fogjuk megkérdezni, de most nem is a Magyar Péteren van a hangsúly. Tehát az a baj, hogy egy olyan világban élünk, ahol egyébként egy rakás kalkulálatlan dolog van. És most nem arra biztatok senkit, hogy féljen, bár én rendszeresen félek. Igaz, hogy az evolúciónak egy nagyon fontos ugrópontja volt a félelem, és hogy bizonyos dolgokat el tudjunk kerülni, és meg tudjunk előzni. Félelem nélkül nem jöttünk volna le a fáról. Mert mondjuk mégiscsak egy kockázatos dolog. Na mindegy, csak ezt akarom kinyögni, hogy hát ez egy nagyon jó kérdés.
0: Ez egy tökéletes végszó.
1: Amit mondtál.
2: Így kell udvariasan
0: valaki, de holnapra talán kiderült.
2: Kaptunk még tök jó kommenteket, lehet, hogy a holnapi adásban fogjuk ezeket beolvasni. Köszönjük szépen a figyelmet, köszi Sanyi, hogy itt voltál. Mi azért még folytatjuk a felvételt, lehet, hogy ezt innen fogjuk majd levágni, de én egy gyors egyeztetést tartanék egyébként majd a kollégákkal, és ez nyugodtan mehet még ki. Nem probléma, hogy folytatjuk-e, vagy folytathatjuk-e az élőzést, és akkor ezt majd eltesszük utána később holnapra levágva, vagy ezt nem így kéne, és nem most kéne megbeszélni. Most a kulisszák mögé.
0: Kér fizetési emelést élőbe.
2: A kolléga rázta a fejét, hogy ne.
0: Ennyi.
2: Hát, ez gyorsan meg is beszéltünk.
0: Bocs, vége van kicsi.
1: A kukkolók igényeit is kielégítetted most. Már pedig szeretnek az emberek kukkolni.
2: Ja, belátni, hát ez annyira nem volt érdekes. Na jó, köszönjük szépen. Akkor viszont búcsúzunk, tehát ennyi volt a mai streamelésünk, holnap pedig jövünk egy újabb adásra. Hihetetlen izgalmas témák maradtak.
0: Az összes.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: Sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje a Spirit FM-en. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék.
1: Üdv mindenkinek a Pitlane legújabb, már a Spirit FM-en is elérhető adásában. Én Kerek István vagyok, a Network 4 MotoGP kommentátora.
2: Én pedig Demeter Gergely, a Network 4 MotoGP és Superbike szerkesztője. Köszöntök én is mindenkit.
1: A brit nagydíj szakítja meg a MotoGP rettenetesen hosszú nyári szünetét, ennek viszont nagyon-nagyon örülünk, mert azért hát sokkal könnyebb úgy podcastet készíteni, hogyha tényleg van miről beszélni, és hát ahogy ráfordulunk a Silverstone-i hétvégére, van is miről beszélni Gergővel.
3: Sziasztok, köszöntök én is mindenkit, visszatértem az egy hetes kihagyás után. Igaz, csak telefonon tudtuk megoldani, mert még mindig kicsit össze-visszaság van itt az én életemben, de ez is jobb, mint a semmi, mert próbálok minél hangosabban beszélni, hogy érthető is legyen az, amit mondok, úgyhogy hello, hello, üdv újra!
1: 190. alkalommal vagyunk itt együtt, és még mielőtt elfelejteném, ezen a héten még lehet játszani a Marc Márquez-es könyvekért, minden részlet majd itt a kommentek között, a leírásban, meg az én Facebook oldalamon elérhető minden, úgyhogy aki esetleg erről a játékról még lemaradt, az pénteken a brit nagydíj kezdetéig tud még részt venni ebben. Az fontos, hogy nem kell eltalálni a helyes végeredményt, vagy a helyes végkifejletet, hanem elég csak részt venni a játékban, teljesen függetlenül attól, hogy éppen mi lesz Marc Márquez brit nagydíj utáni pozíciója a világbajnoki pontversenyben, de ennyit a promóról, és akkor most beszéljünk arról, amely történetszáról szerintem beszéltünk legutóbb akkor, amikor együtt vettünk fel podcastet, és ez nem más, mint Maverick Vinales esete, mert hogy azóta azért, hát kevés minden történt a MotoGP házatáján, viszont Vinales azért mostanában ad bőven alkalmat arra, hogy lehessen beszélni akár jó, de inkább rosszabb értelemben róla, meg az ő pályafutásáról.
3: Hát igen, Maverick Vinales végrehajthatja ezt a bravúrt, hogy két gyártó is szezon közben rúgja ki a MotoGP-s pályafutása során. Ugye, most így szerdán vesztük fel ezt az adást, talán vasárnap délután este hozta a motorsport.com, hogy a KTM előkészíti éppen a Vinales kirúgására szőtt tervet, és mozgásba is helyezi az eseményeket, amire Vinales kirakott egy Insta posztot, hogy hát ilyenről szó sincsen, egyszerűen csak megint valami felülvizsgálatom van, amin kiderült, hogy a válla megint nem olyan állapotban van, mint ami alkalmas a versenyzésre, és hogy ezek úgynevezett kamu hírek, és hogy ez nem így van. Majd hétfőn bejelentette a KTM, hogy hát valóban Vinales kihagyja a Silverstone-i hétvégét, de igyekeztek hangsúlyozni, hogy ez csak erre az egy hétvégére vonatkozik, tehát hogy nem az van, hogy megszabadultak tőle és kirúgták azonnali hatállyal. Hát azért én erre mérget nem vennék. Tehát, hogy ahogy Günther Steinert már itt többször kiagasztott a Vinales ezzel, hogy egészséges vagyok, visszatérek, itt leszek nektek, segítek, részt veszek, szerzem a pontokat, stb. És most akkor megint a semmiből jön egy ki tudja mekkora kihagyás, mert ugye arról van szó, hogy ráadásul lehet, hogy megint kés alá is kell feküdnie Vinalesnek, tehát hogy az is benne van, hogy ő maga megoldja ezt a kirúgást a KTM-től azzal, hogy azt mondja, hogy hát én megműtettek, úgyhogy ezt a szezon hátralévő részét úgy, ahogy van, már én kiülöm. Ez a sztori, ez egyre jobb, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy a hétvégén hányan szegezik neki Steinernek a kérdést, hogy látjuk-e még Vinales Tech 3-os KTM-en.
1: Nekem az a furcsa, és ezt írtam a Discord szerverünkön is, link a leírásban, meg ugye az intróban is elhangzik mindenféle fontos info ezzel kapcsolatban. Szóval nekem ott sántít ez az egész történet, hogy amikor már elkezdesz hadakozni újságírókkal, akár ismertekkel, akár ismeretlenekkel, mindenféle teljesen véletlenszerűen kiragadott cikkekkel kezdesz el szintén vitatkozni a közösségi média felületeden, az szerintem már jelzésértékű azzal kapcsolatban, hogy ilyet nem csinálsz akkor, hogyha ezeknek ne lenne alapja, mert akkor legyintesz egyet, aztán kész, mert úgy is tudod, hogy a végén neked van igazad. Akkor, amikor viszont hát ezzel foglalkozol, hagyod, hogy beszűrődjenek ezek a külső zajok, és egyre nagyobb teret és hitelességet is adsz nekik azzal, hogy egyáltalán reagálsz erre, azzal igazából csak még jobban megalapozod azokat a találgatásokat, amik korábban elkezdődtek ezzel a témával kapcsolatban. Legalábbis szerintem, és az én olvasatomban, ez az, ami a leginkább árulkodó arról, hogy mi is a terve a KTM-nek Vinyáleszel.
3: Igen, én is egyetértek ezzel, de azt azért látnunk kell az elmúlt, nem tudom hány éve van Maverick Vinyáles a MotoGP-re a trácsán, de hogy ő ilyen pont fordítva van teljesen bekötve, mint a többi versenyző, tehát hogy ő mindig szeret így reagálni, meg minél hangosabb lenni, hát ha ezzel is javítja a saját alkupozícióját, vagy hogy menti a becsületét, amennyire csak tudja. Nem értem egyébként, tehát ha valamikor jogos lenne kirúgni, akkor azt gondolom, hogy ez az utolsó húzás, ami tényleg már teljesen megérdemelt lenne. Tehát, hogy az, hogy több mint egy éve megy ez a kálvária ezzel a sérüléssel, és tudjuk, hogy nyilván azért tért vissza, hogy mert esélye volt a gyárülésre, de hát láthatjuk, hogy azóta szerintem a versenyek felén ott van, a versenyek felén kiüli, tehát így nem lehet vele tervezni sem normálisan, és ugye most például a hétvégén Paul Espargaró fogja helyettesíteni, hát nem lepne meg, hogyha Paul Espargaró jobb teljesítményt nyújt el ezen a hétvégén, mint hogyha ott lenne Maverick Vinyáles a nyerekben. Teljesen elkeserítő az, amit láthatunk Vinyálestől. Tehát, hogy ha még visszaemlékszünk a téli tesztekre, akkor megint elhittük neki, hogy ez a Lorenzós együttműködés aztán most majd visszahelyezi a megfelelő irányba, és akkor hát, ha sikerül ezt a karriert egy kicsit kiegyenesíteni, meghosszabbítani. Ugye erre jöttek ugye azok a hírek, hogy valóban a KTM is számol vele gyári csapatban, csak hát ahogy haladt előre az idő, látták ők is, hogy azért ez a váll, ez elég komoly problémákkal küzd. Ugye arról is volt szó, hogy elmegy Vinyáles azokhoz a specialistákhoz, akik Marc Márquez vállát tették rendbe. Szerintem ennek lassan itt lesz az ideje most már tényleg, mert a MotoGP-s karrierje szinte biztosan véget ért Maverick Vinyálesnek. Ha innen visszautat akar találni, ahhoz kisebb, nagyobb csoda kell, tehát hogy a Superbike-ot jövőre olyan szinten kéne mondjuk dominálnia, ha oda megy, mint azt teszi mondjuk idén Nicolò Bulega, akkor talán lenne valamennyi esélye.
1: Igen, nekem szintén pont ez volt az, ami egy picit így felsejlett, hogy azért, hogyha még meg is csináltatja a vállát Vinyáles, és minden rendben jön, és minden hibátlanul működik a felépülési folyamat során, a gyógyulás során, és tényleg teljesen 100%-os állapotban vissza tudják hozni azt a vállat, de azért, hogyha a szívünkre tesszük a kezünket, akkor Maverick Vinyáles minden érdeme elismerése mellett nem egy olyan versenyző, akire érdemes lenne úgy várni, ahogyan mondjuk vártak Márquezre. És nyilván teljesen más polc a két versenyző, de tegyük fel, hogyha mondjuk Jorge Martinnal történik egy hasonló, még akkor is Martinra érdemes várni, mert Martinból azért van egy eléggé nagy mintád, hogy éppen mit kaphatsz akkor, hogyha 100%-os állapotba visszakerül. És a potenciál miatt, meg a lehetőségek miatt azért úgy állsz hozzá, hogy ahogy az Aprilia is hozzáállt még ugye tavaly ebben az egész hányattatott helyzetben, hogy oké, de te a mi versenyzőnk vagy, és még neki megyünk veled mindenképpen a következő évnek, mert lehet, hogy egyébként minden szempontból jó lehet ez, és egyébként eddig úgy tűnik, hogy minden szempontból jó is. Viszont Vinyálesnél nem tudod azt garantálni, hogyha teljesen meggyógyul Vinyálesz, akkor kapsz egy olyan teljesítményt, ami miatt így érdemes eldobnod mondjuk fél évet, vagy ilyen túlélő üzemmódba kapcsolni, hogy akkor mindig behozunk valakit a helyedre, stb. hanem akkor is, hogyha mondjuk egy fullos Vinyáleszt kapsz, akkor is az egész csomag az egy hatalmas nagy kérdőjel. Mert teljesen...
3: Hát megkapod ilyen egy-egy szabad edzésre, futamra adott esetben. Tehát, hogy nem az a kiegyensúlyozott teljesítmény, amivel mondjuk világbajnoki címet lehet harcolni.
1: Így, és pont szerintem ez az, ami miatt a legkevésbé sem fognak majd a csapatok úgy gondolkodni, hogy hát jó, most Maverick Vinales egy picit a partvonalon túl van, de hogy bármikor vissza lehet hozzátérni, mert hogy ő ad nekünk egy olyan versenyzőt a stílusával, a versenyzésével, a képességeivel, az eredményeivel, akire érdemes lehet bármilyen szempontból egy vagy két évet még rááldozni. Mert amikor rendben volt Vinales, akkor sem kaptad meg igazából ezt. Hanem a folyamatos hullámvasút élmény volt neked.
3: Igen, főleg úgy nem érdemes rá várni, hogy ugye vannak ígéretes újoncok a Moto2-ben, akikre lehet építeni, és a Superbike-ból is ugye Bulegát is el fogják hozni. Tehát, hogy most van egy ilyen kvázi sorcsere, fogalmazunk így, a MotoGP-ben, és ebben most Vinyáles nem élik bele egyáltalán. Ugye ő ez a tipikus mi lett volna, ha a kategória, tehát ha őt fejben valaki össze tudja kapni, vagy össze tudja rakni, akkor ennél sokkal több is lehetett volna ebben a karrierben, de valahogy ezzel neki mindig komoly problémái, gondjai voltak, hogy egyszerűen nem tudott ott lenni fejben olyan magas szinten, ami elég volt lett volna ahhoz, hogy minden hétvégén a dobogója győzelemért harcoljon, pedig azért jól indult a Suzuki-val, utána még jobban a Yamaha-val, de utána csak ezek a villanások maradtak meg, amik idáig jutatták el. A KTM-es első éve, ami nem jött ez a sérülés, egyébként megint csak biztató volt, de utána ez az elsietett visszatérés, az teljesen megpecsételte a sorsát.
1: Úgyhogy Vinyáleszt kérdés, hogy hány hétvégén fogjuk majd látni a következő időszakban, ha egyáltalán látjuk még a MotoGP-ben a spanyol versenyzőt. Van viszont egy másik spanyol versenyző, akit még egészen biztosan látunk, és nem csak ebben a szezonban, hanem a következő kettő, azaz kettő évre, mert hogy adásunk felvétele előtt nagyjából egy órával jelentették be hivatalosan is, hogy Raúl Fernández marad a Trackhouse versenyzője két évre. Nem egy plusz egy opcióval, hanem kettő évre fixen. Aztán persze nyilván bármelyik szerződést meg lehet szakítani idő előtt, de hogy alapvetően ez egy két éves szerződés Fernándeznek.
3: Igen, hát ugye a motorsport.com-os cikkben arra tértek ki, hogy ezt Raúl Fernández és a menedzsmentje szerette volna mindenféleképpen, hogy ez így alakuljon, hogy legyen két éve fixen, ne ilyen egy plusz egyes konstrukció legyen. Hát, hogy ebbe a Trackhouse miért ment vele, én megmondom.
1: Nekem van egy elképzelésem.
3: Na.
1: Lacival beszéltünk erről a múlt heti szezon felező adásban, meg fél szezon értékelő adásban, hogy egyszerűen abban már mindenki beletörődött ennél a csapatnál, hogy ez darabjaira fog hullani. Ugye azzal, hogy megy Ogura, azzal, hogy megy Brivio, viszont kell egy stabil pont. És ez a stabil pont bármennyire furcsa kimondani, de jelen állapotában nem más, mint Raúl Fernández. És én emiatt egyébként meg tudom érteni, hogy így gondolkodik a Trackhouse, mert eléggé ott vannak most a szakadék szélén, eléggé az ismeretlenben, el tudom képzelni azt, hogy ez most egy olyan feltétele volt Raúl Fernándeznek, amit a menedzsment is nagyon-nagyon jól felmért, hogy igazából a Trackhouse nagyobb lépéskényszerben van, hogyha ezt a részét nézzük, mert az eredmények viszont megalapozzák Fernándeznek az alkupozícióját. Tehát azt a részét mindenképpen megalapozták, hogy maradjon a csapatnál, és hogy ilyen szinten az meglegyen, amit Fernández és a Trackhouse is szeretne, hogy ők azért maradjanak. De az ilyen további részletes tárgyalásokat tekintve viszont hát megvolt úgymond az ütőkártya most Fernándezéknél, és ezt nagyon-nagyon okosan kihasználták. Ezzel egyet lehet érteni, lehet nem egyet érteni, de szerintem amit Fernández és a menedzsment csinált ezzel az egész szerződéssel kapcsolatban, meg egész jövővel kapcsolatban, az csillagos ötös, jól időzített eredmények, és nagyon jól érvényesített alkupozíciók.
3: Hát igen, csak mit árul egy olyan csapatról az, hogy Raúl Fernández a biztos pont, tehát azért el tudnék képzelni más biztosabb pontokat is, nem feltétlenül Raúl Fernández, de értem, amit mondasz, hogy próbáltak rá alapozni. csak úgy nem annyira támasztja alá. Nyilván tavaly megnyert azt az egyszerű versenyt, azt értem, de hogyha megnézed az idei évben, akkor a csapattársa kijelenthető, hogy stabilan jobb teljesítményt nyújt, mint ő, pedig neki csak a második szezonja a MotoGP-ben. Az apríliások közül is ő a leggyengébb most a világbajnoki pontversenyt tekintve, meg úgy összességében általában mindig ő az, aki a többi három apríliás hátát nézi. És hát magát a Trackhouse-t sem értem, hiszen ugye a szezon elején ott tartottunk, hogy mindenképpen szeretnének valami angolul jól beszélő versenyzőt, akivel ugye nyilván jobb promókat, meg jobb videókat tudnak forgatni, ezzel is ugye növelve a hype-ot a csapat körül, és akkor a 2027-es szezonnak a híresen angolul jól beszélő Raúl Fernández Enea Bastianini párossal fognak neki ugaszkodni. Tehát, hogy úgy egy picit azt érzem, hogy úgy most úgy mindent elengedtek abból a szempontból, csak azért, hogy megtarthassák Raúl Fernándezt, és azt se értem, hogy miért várják azt tőle, hogy jövőre bármilyen szempontból jobb eredményeket fog tudni szállítani, vagy nem az lesz, hogy az apríliások között ugyanígy a negyedik erőnek fog számítani, hiszen ugye azokban az években, amikor Raúl Fernández jó volt a Moto2-ben, akkor még ugye a Dunlop abroncsokkal versenyeztek, tehát még azt lehet mondani, hogy na majd a Pirelli-vel ő aztán megmutatja, hogy itt mi a spanyolok istene. Úgyhogy így picit értetlen állok. Egy évet én is adtam volna neki. Tehát hogy azt mondom, hogy jó, nézzük meg még egy évre, de azt, hogy most így két évre fixen elköteleződsz mellette, hát lehet, hogy Raúl Fernández lesz a következő, akitől majd így megszabadulnak szezonok közben, vagy szezon végén, a következő szezon végén, meglátjuk. Én nem látom benne annyira a fantáziát, egy évre még ilyen átmeneti megoldásnak jó lett volna, mert picit Raúl Fernández is egy ilyen Miller-szindrómás, hogy abban az évben, amikor közel vannak a tárgyalások, vagy hamarosan elkezdődnek, lejár a szerződése, akkor picit mindig így rátesz egy lapáttal, és utána pedig majd visszasüllyed, belesüllyed ebbe az egészbe. Meglátjuk erre. Lehet, hogy ez a mondat rosszul fog öregedni, aztán Silverstone mondjuk a hétvégén behúzza.
1: És akkor forduljunk is rá a brit nagy díjra, vagy eléggé alaposan körbejártuk szerinted ezt a Raúl Fernández kérdéskört?
3: Nem tudom, hogy van-e még bármi hozzáfűzni való a Raúl Fernández Trackhouse kapcsolathoz.
1: Nem igazán. Én a versenyzői oldalról ezt egy jobb dealnek gondolom sokkal, de a Trackhouse-nál megmondom, szerintem ez a pánik az, ami most így egy kicsit utat tört magának, és ez a, amit te is említettél, hogy akkor itt most az eredeti elképzelésekkel teljesen szakítottak itt a szezon egy bizonyos pontján, itt a jövő tervezését tekintve. Most szerintem nagy erőkkel ütögetik a pánik gombot a Trackhouse-nál, és próbálják ebből a helyzetből még a lehető legtöbbet úgy kihozni, hogy az feltételesen a legjobb eredményeket szülje a pályán. És lehet, hogy most úgy gondolkodnak, hogy először legyenek most jobb eredmények, vagy legalábbis feltételezés szintjén legyenek jobb eredmények, és aztán majd el lehet kezdeni brandelni a csapatot, meg a marketingre is egy nagyobb erőforrást fordítani, mert hogyha jó eredményeid vannak, akkor úgy azért minden könnyebb. A versenyzőket is könnyebb berántani mindenféle hülyeségre adott esetben, mint hogyha mondjuk az életükért küzdenének, vagy a szerződésükért küzdenének, vagy pusztán csak szenvednek. Tehát ebből a szempontból én megértem ezt az egészet mindkét oldalról, de inkább Fernández nyeri ezt, és lehetséges, hogy ez az utolsó szerződése egyébként, amit a MotoGP-ben aláír Raúl Fernández. Tehát én ettől egyébként nem zárkózom el teljesen. Tehát ez a két év, ez nagyon rosszul is öregedhet akár, mert túl nagy távlat ahhoz, amit eddig Raúl Fernándeztől kaptál mondjuk stabilan, mert tavaly a szezon második fele volt úgy jó Fernándeznél, az idei szezon is hol jó, hol nem jó, tehát ez a fajta hullámzás, ez lehet, hogy két év alatt, a következő két év alatt egy új technikai korszakban nem biztos, hogy úgy fogja kidobni az eredményeket, meg a karrierívet, hogy az a két év végén egy pozitív megvilágításba helyezze Fernándeznek a 27-28-as szezonját.
3: Szerintem is így van, tehát ezzel maximálisan egyetértek, hogy ez a két év egyszerűen ez túl sok. Ennyire tehát annyira jó eredményei nincsenek, hogy ilyen bizalmat érdemeljen, de vagy nyilván meglátjuk, hogy mennyire szolgál rá erre, vagy a bizalomra, vagy sem. Tehát, hogy nem tudom. Egyelőre mondom, ezt érzem. Na, de hétvége.
1: Hétvégén Silverstone. Nagyon furcsa egyébként az egész versenynaptára, hogyan kialakult. Tehát, hogy van egy 8 hetes szünet, ha jól számoltam, vagy 7 hetes szünet, az alatt rendeznek egy verseny hétvégét. Nagyon-nagyon megtöri szerintem úgy mindenkinek a nyaralását, bár szerintem a versenyzők alapvetően nincsenek ez ellen. Nekem az a fura, hogy most van egy versenyhétvége, és amikor úgy kezdene mindenki visszarázódni, akár a versenyzők, akár a rajongók, akár a csapattagok a hétvégi kerékforgásba és a hétvégi mederbe, akkor most megint jön majd egy törés az idei nyáron. Tehát, hogy ennyire hát, üres nyarat most... nem tudom, hogy lehet összerakni egyébként tovább.
3: Augusztus végétől november végéig azért lesz ideje mindenkinek visszarázódni, mert ugye ott abban a kvázi három hónapban ilyen állás szerint van 10 darab verseny hétvége, tehát hogy az meg megint ilyen óriási halálos dara lesz, tehát ez nagyon jó lesz, már mindenki szerintem alig várja. Nem tudom, ez a naptáralakítás ez így sosem sikerül mostanában, meglátjuk, hogy a következő évi majd hogy néz ki. Ugye az idejében pedig ugye továbbra is azért ott van a katari kérdél elég durván egyre jobban, ugye a Forma 1 már bejelentette, hogy a Bakrári nagydíjat majd Malajziában rendezik meg, tehát nem úgy tűnik, hogy nagyon bízna abba a Liberty, hogy itt ez a közel-keleti helyzet, ez így megoldódik hamarosan, hát nem tudom, mi lesz Katar sorsa, majd meglátjuk.
1: Meg a Vecnél is volt valami, ugye, azon a hétvégén, vagy úgy annak a környékén?
3: Igen, a hosszú távú világbajnokság a négy kerekű már bejelentette, hogy ők is ott kivették. Ott is Bahrainben lett volna talán, meg Abu Dhabiban verseny, de annyira nem vagyok benne, és akkor ott is európai helyszínen kerültek be. Ami nagyon vicces, hogy ilyen Forma 1-től ilyen hírek jönnek, hogy ők pedig decemberben szeretnének Imolában szezont zárni, amikor 8 és 10 fok az átlag hőmérséklet. Tehát ott lesznek érdekes kihívások mindenkinek, de majd meglátjuk, hogy lesz. Minden esetre ugye most úgy megyünk tényleg neki ennek a következő 3,5 hónapnak, hogy azért még a szezon fele hátra van.
1: Ennyi fért mai adásunkba, köszönjük a figyelmet. A hosszabb adás megtalálható a Pitlane Podcast YouTube, Spotify, Apple Podcast és SoundCloud csatornáján, valamint a net4.hu weboldalon. Jövő héten pedig ugyanebben az időben jövünk új résszel. Addig is minden jót!
2: Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik, vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula. Azonnali intézkedéseket rendelt el a kormány a Duna vízszintjének szabályozására Paksnál. Turisták tűntek el a horvát tengerpartnál. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a Paksi atomerőmű és a Dunaszent Benedek település között, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a Paksi kihelyezett ülésről beszámolva hangsúlyozta. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer köbméternyi követ használnak fel a munkálatokhoz. Emellett Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek elsüllyesztésével emelni tudnak a Duna vízszintjén. Az előrejelzések szerint 4-5 napon belül ismét csökkenhet a Duna vízszintje, ismét felmerülhet a Paksi atomerőmű teljes leállítása, tette hozzá a kormányfő. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány miatt. Az erről szóló határozat már megjelent a magyar közlönyben. Eszerint a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az asszály és vízhiány elleni kárelhárítás és védekezés feladatainak végrehajtásával, valamint azzal, hogy azok költségeit a központi költségvetésből biztosítsák. Az Omán partjainál zátonyra futott tankerből szivárgó olaj elérte a szárazföldet, közölte a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet, amely vízhelyzeti tervet dolgozott ki a szennyezés megállítására. Az Európai Uniós szankciók alatt álló hajó, amelyet az orosz árnyékflottához soroltak, 130 ezer tonna nyersolajat szállított Indiába, amikor 2 hete megfeneklett egy ökológiailag kényes térségben. A Greenpeace szerint az olajszőnyeg mérete már 1000 négyzetkilométerre nőtt. A hajó elérését a monszun időszak nehezíti. 4 portugál fiatal tűnt el az éjszaka az Adriai-tenger horvát partjainál, kettejüket napközben megtalálták. A turisták egy kis gumicsónakkal indultak útnak egy szennytől északra fekvő kempingből, de a viharos tengeren nyomuk veszett a Velebit csatornában. A keresést tovább folytatják. Az idei nyár hőhullámai 15 milliárd euró többletköltséget is okozhatnak Franciaországnak, jelentette ki az ökológiai átmenetért felelős francia miniszter. A tartós aszály miatt az országban több mint 40 ezer embert sújt vízkorlátozás. A rendkívüli meleg fennakadásokat okoz az energiaellátásban, a hajózásban és a közegészségügyben. A költségeket tovább emelik, az erdő és bozott sokat okoz az energiaellátásban, a hajózásban és a közegészségügyben.

0: Borítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körül forgó műsorát hallják. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat és a nézőket, ez itt valóban a generátor, én Somodi Solymos Eszter vagyok, és azt hiszem, hogy az egyik legizgalmasabb adásunk következik, hiszen az elmúlt időszakban most már tényleg azt mondhatom, hogy nem csak trendi téma lett az energetika területével foglalkozni, hanem mindenki foglalkozott is vele, méghozzá azért, mert az elmúlt időszakban a paksi atomerőmű tájékáról sok-sok hír érkezett. Először a Duna vízhőmérsékletével kapcsolatosan, aztán sokkal komolyabb és nagyobb nehézségek elé nézett a négy üzemelő blokk, hiszen a Duna vízszintje történelmi rekord alacsony szintet ért el, és ez komoly problémát okozott abból a tekintetből, hogy hát nem tudnak üzemelni a négy reaktor, hiszen nem erre a vízszintre lett ez annak idején megtervezve. És hát ugye sokan keresik a miértet, és sokan keresik a megoldást. Én leginkább a megoldásokban hiszek, bár fontos megérteni a miérteket is. És hát a következő percekben erre teszünk kísérletet vendégemmel. Nagyon remélem, hogy velem tartanak, és azt is tudjuk jól, hogy mindenre nem fogunk tudni kitérni, viszont garantálhatom, hogy még sokat fogunk beszélni erről vendégemmel is, aki most Aszódi Attila, a BME természettudományi karának dékánya, üdvözlöm.
2: Jó napot kívánok.
1: Történelmi adás, mondhatom azt is.
2: Igen.
1: Szóval nem mennék vissza a részletekbe, hogy mikor milyen vízszint volt itt az elmúlt időszakban, ami biztos, hogy a négy reaktor nyolc szivattyújából elérkezett az a történelmi helyzet, hogy a nyolc turbinájából elérkezett az a történelmi helyzet, hogy egyetlen egy turbina üzemelt, és komolyan előfordulhatott volna az is, hogy teljesen leáll a négy reaktor, amire nem volt még példa, mióta üzemel, és hát azt is tudjuk jól, hogy most már az első üzemidő hosszabbítás vége felé járunk, hiszen 32 és 37 között állnának le, hogyha a további üzemidő hosszabbításról nem beszélünk, de ne rohanjunk előre. Nézzük is meg, hogy mi történt most.
2: Eszter, mielőtt belevágok, egy dolgot nem tudok megállni. Szóval, hogy igen, arról beszéltünk az elmúlt két hétben, hogy rendkívüli a helyzet, abszolút az. Én azt mondom, hogy egy néma természeti katasztrófa zajlik, ez az asszály és az a nagyon alacsony vízállás az egyértelműen egy természeti katasztrófa. És arról is szó volt, hogy rendkívüli helyzet van az atomerőműben, mert hogy lehet, hogy teljesen leáll a termelés. Nyilván mindenkinek igaza van, aki azt mondja, hogy 82 óta nem volt ilyen, hogy a paksi telephelyen nem zajlik villamosenergia termelés, de az erőműnek a léte üzeme szempontjából, biztonsága szempontjából nem rendkívüli az, hogyha az összes blokk leáll. Tehát igazániból a dolog szokatlan, ebben áll a rendkívülisége, de önmagában az, hogy minden blokkot le kell állítani, az nem egy kezelhetetlen helyzet, az nem egy tervezési alapon kívüli helyzet. Ezeknek a blokkoknak természetes, normál üzemi állapota az, hogy leállítják őket. Ez 15 hónaponta minden blokknál megtörténik. Akkor leállított állapotban töltenek egy vagy két hónapot, és ez lehetséges úgy is, hogy több blokk, vagy akár az összes blokk leáll. Még egyszer mondom, a rendkívülisége az, hogy nem szokott ilyen lenni, illetve van még egy rendkívülisége, hogy mivel nem szokott ilyen lenni, ezért nem kellett végrehajtani olyan állapotból visszaindítást, hogy egyetlen egy blokk sem működött a telephelyen. De még egyszer, a dolog szokatlanságában rejlik az ő rendkívülisége. Önmagában a technológiai rendszereket ez nem hozza olyan állapotba, ami kezelhetetlen lenne. Egy olyan elem van, ami különös gondoskodást igényel, tekintettel arra, hogy egy atomerőmű elindítása során először fel kell fűteni. Ahhoz, hogy a névleges paramétereket el lehessen érni, és a turbinát el lehessen indítani, ahhoz az atomerőművi blokkot fel kell fűteni. Ez egyébként nagyon érdekes, ezt szoktam tanítani termodinamikából a hallgatóknak, hogy ugye amikor egy közeggel energiát közlünk, akkor maga a közeg az nem tud arról, hogy ezt az energiát ezt hőformájában vagy mechanikai munkaformájában vezetjük-e be. Az energia, a belső energia változása ez nem függ attól, hogy hőt vagy munkát közlünk vele. És valójában az atomerőműnek a primer köre, a reaktornak a hűtőköre, az mechanikai munka segítségével kerül megmelegítésre. Tehát amikor lehűtött állapotban van a reaktor, mert átrakás és karbantartás volt, visszazárják a

0: motort, és elindítják, akkor annyit tesznek, hogy bekapcsolják a szivattyúkat, a primer körben a keringetést végző szivattyúkat, és ezek a megavattos teljesítményű szivattyúk, hogy pumpálják a vizet, a víznek a mozgási energiája az felemésztődik ott surlódás formájában, és lassan ez melegíti meg arra a hőmérsékletre a reaktort, hogy utána majd magát a nukleáris láncreakciót is el lehessen indítani, de már magas hőmérsékleten. A szekunder hűtőkörnek a megmelegítése az tipikusan, ha működik a szomszéd blokk, vagy működik valamelyik blokk a telephelyen, akkor van az erőműben egy gőzgyűjtősín, ami összeköti a blokkokat, és ezen a gyűjtősínen, ezen a gőzsínen rajta lógnak ezek a berendezések, és onnan meg lehet őket fűteni, tehát a leállított reaktorhoz kapcsolódó turbina és annak a berendezései, az a szomszéd blokkról származó gőzzel kerülnek felfűtésre. Ha nincsen gőz, ha nem lenne gőz, ha le kellett volna állítani, vagy a jövőben le kell állítani az utolsó turbinát is, akkor valójában a szekunderkörben is azt tudják tenni, hogy a szivattyúk működtetésével viszik be azt a hőt, ami a szekunderkörnek a felfűtéséhez szükséges. Még egy komment, mert erről is szó volt itt az elmúlt két hétben.
1: Hogy hogyan indítanák újra?
0: Hogy amikor az atomerőművet megépítették, akkor volt a telephelyen egy hagyományos kazán, egy kazán létesítmény, indító kazán. Ennek a célja egyrésztről az volt, hogy nyilván egy ilyen építkezés az hosszú ideig tart, és addig is kell bizonyos rendszereket, illetve épületeket fűteni,
1: igen,
0: tehát hogy ne fagyjanak meg az emberek, akik az építést végzik. Illetve mielőtt a nukleáris üzem meg tud kezdődni, azelőtt nyilván a turbinát is le kell próbálni, és valójában a turbina indításához, a turbina próbájához használták azt a gőzt, ami ebből az indító kazánból származott. De nem szükséges maga az indító kazán ahhoz, hogy most az erőművet visszaindítsák. Még egyszer mondom, hogy...
1: De jól gondolom, hogy azért, mert azt elfelejtjük, hogy sokan azt hiszik, kérdezték is, hogy akkor most nem járnak-e a paksi atomerőműbe annyian dolgozni, mert mintha nem lenne dolguk attól, hogy mondjuk pár blokk nem üzemel. Hogy jól gondolom, hogy azért, mert ezek a leállított blokkok, ezek nem azonnal hűlnek le, tehát ott van egy olyan hőmérséklet, amiből aztán valahogy újra lehet indítani.
0: Na most igen, ez lett volna a következő, ezt nagyon fontosat kérdez. Tehát a helyzet az, hogy mivel nem lehetett tudni, vagy nem lehet ma sem tudni, hogy mikor jön vissza a megfelelő vízállás, illetve amiatt, mert a mostani üzemállapotban a legstabilabb a hűtése a reaktoroknak, ezért valójában úgynevezett meleg leállított állapotban van a három blokk. Ugye a kettes blokk az ma már teljes teljesítményen két turbinával működik, de az egyes, a hármas és a négyes blokk úgynevezett meleg leállított állapotban van. Ez azt jelenti, hogy a reaktornak a hűtőköre névleges nyomáson és névleges hőmérsékleten van, csak maga a reaktor nem végez villamosenergia termelési célú energiatermelést. Valamennyi hő felszabadul a reaktorban, mert egy leállított reaktorban is van hőfelszabadulás, egyszerűen azért, mert a besugázott üzemanyag radioaktív, és ennek következtében hőt termel, és pontosan ez a feladat ilyenkor, hogy ezt a néhány megawattnyi hőt is el kell szállítani annak érdekében, hogy a reaktor biztonságos állapotban maradjon. Szóval a három leállított reaktor jelenleg meleg leállított állapotban van, és innen viszonylag rövid néhány napnyi munkával vissza lehet indulni. De a kérdésére válaszolva, hogy igenis, ilyenkor is be kell mennie a személyzetnek az erőműbe, hiszen felügyelni kell a rendszereket, és még egyszer mondom, ugyanúgy névleges hőmérsékleten, névleges nyomáson vannak a leállított reaktorok is.
1: Van tehát a bendolgozóknak dolguk. Nekünk viszont talán a következő fontos feladatunk, hogy akkor meg is nézzük, hogy a paksi atomerőmű vízhasználata hogyan is néz ki, és ha minden igaz, akkor diákkal is készült Attila.
0: Igen, Eszter, ugye kitaláltuk ezt a furcsa formátumot, hogy
1: furcsa, de remek.
0: hogy mutassunk néhány képi információt, és akkor itt talán könnyebb,
1: igen,
0: akik YouTube-on követik a beszélgetésünket, neki könnyebb megérteni, hogy miről beszélünk. Szóval Egyrésztről az alap kijelentésem az, hogy az atomerőmű egy hőerőmű. A hőerőmű az azt jelenti, hogy hőt termelünk, itt most a magasadásos láncreakció segítségével a reaktorban, és ennek a hőnek a felhasználásával egy hőerőgépben a turbinában alakítjuk át ezt a hőt mechanikai munkává, majd ezzel a mechanikai munkával ugye a generátort hajtjuk meg, ami aztán villamosenergiát állít elő a mechanikai munka segítségével. Ahhoz, hogy egy ilyen hőerőgép működhessen, az mindenképpen szükség van hűtésre, mert a termodinamika második főtétel ilyen szigorú velünk, hogy nem lehet úgy hőből mechanikai munkát előállítani, hogy a hő egy részét ne dobnánk ki a környezetbe. Emiatt van az, hogy a reaktornak a hűtőköre, a nyomotvizes reaktornak a hűtőköre kapcsolódik egy második körhöz, az úgynevezett szekunderkörhöz, ebben állítjuk elő a gőzt, ebben a szekunderköri berendezésben, amit gőzfejlesztőnek hívunk, és ez a gőz hajtja meg a turbinát. Ahhoz, hogy ez az egész körfolyamat folyamatosan működni tudjon, és pozitív legyen az energiamérlege, a turbinából kilépő durván 30 fokos, nagyjából 300 bár nyomású gőzt, azt le kell kondenzálni, ezt végzi a kondenzátor, azért, hogy ebből a gőz halmazállapotú közegből folyadék legyen, ezerszer kisebb térfogatú, ezerszer nagyobb sűrűségű közeg legyen, mert ezt a vizet lehet hatékonyan felnyomni arra a nyomásra, amivel vissza lehet pumpálni magába a gőzfejlesztő berendezésbe. Tehát tulajdonképpen azért, hogy ezerszer nagyobb sűrűségű közeget, ezerszer kisebb munkával lehessen magas nyomásra feljuttatni, ezért kell kondenzálni a közeget, és ezt végzi tehát a kondenzátor, és a kondenzátort hűteni kell. Az, hogy ez hogyan történik, Pakson, ugye a Dunából kivett vízzel, de vannak más megoldások is. Nyilván lehet tengervízzel, az óceánvizével, egy hűtőtóból származó vízzel ugyanígy lehet kondenzátort működtetni, vagy éppen egy nedves hűtőtoronyhoz kapcsolni ezt a harmadik kört, ezt a terciér kört, és a nedves hűtőtoronyból származó közeggel is lehet a kondenzátort hűteni, annak érdekében, hogy lekondenzálja ezt a kis sűrűségű gőzt. Jó, tehát ez az alap koncepciója egy atomerőműnek. A paksi atomerőmű a maga 2000 megawattos névleges villamos teljesítményével durván 100 köbméter vizet igényel másodpercenként, tehát a Dunából 100 köbméternyi vizet kell bepumpálni a kondenzátorokba. Ugye a 4 blokkon van 8 darab turbina, mindegyik turbinának van egy-egy nagy teljesítményű szivattyúja, ezek nem olyan szivattyúk, mint egy barkácsüzleti szivattyú, vagy egy kicsit nagyobb barkácsüzleti szivattyú, hanem ezek hatalmas, megawattos villamos teljesítményt igénylő berendezések, amik hát 3 méteres átmérőjű csöveken keresztül juttatják be a vizet a kondenzátorba, ahol aztán utána nagyon sok kicsi csőre oszlik szét ez az áram. Tehát az egyik dolog, amit jegyezzünk meg, hogy durván 100 köbméter per másodpercnyi vízmennyiségre van szükségünk. Itt a fólián ugye 105 szerepel, kerekítve egyszerűbb a 100-at megjegyezni, és ami még szerintem a mai beszélgetésünk szempontjából lényeges, ez a biztonsági hűtővízrendszer, ami durván 3 köbméter vizet igényel másodpercenként, ez egy teljesen más körben, más szivattyúk által kerül bejuttatásra az erőműbe. A biztonsági hűtővízrendszernek az alapvető feladata üzemzavarok során van.
1: Tehát nem a termelés érdekében.
0: De azért, hogy egy üzemzavari helyzetben azonnal be tudjon avatkozni, emiatt ezek a berendezések valójában készenlétben vannak, tehát működnek. A biztonsági hűtővízrendszeren keresztül folyamatosan pumpáljuk ezt a nagyjából 3 köbméter per másodpercnyi vizet, és vannak a blokkon bizonyos fogyasztók, amelyek ezzel a biztonsági hűtővízzel vannak hűtve, de még egyszer mondom, ez készenlétben van, és az a feladata, hogyha üzemzavar van, akkor biztonságosan le lehessen hűteni az erőművet, és a biztonsági funkciókat teljesíteni lehessen. Látszik az, hogy az erőmű nem csak a Dunából vesz vizet, vannak tartalékvízforrások, vannak úgynevezett parti szűrésű kutak, amelyek a töltés mentén vannak elhelyezve, és rétegvizet szívnak, ezek is felhasználhatóak. Van egy külön tűzi vízrendszer, hogy a tűzoltó rendszereket megint csak a Dunától függetlenül lássa el vízzel, és természetesen mivel, hogy itt dolgoznak emberek, ezért vannak mosdók, vannak sima használati melegvíz és hidegvíz fogyasztók, ezért aztán van még egy külön vízmű, ami ezt az ivóvízminőségű vizet
1: előtt. Technológiai hűtővíz, meg gondolom a benti számítástechnikai berendezések miatt, hűtés, klíma, meg egyebek.
0: Nem biztonsági funkciót ellátó berendezéseknek a hűtésére szolgáló. Jó, tehát, hogy ezek a szükséges mennyiségek és a források. Na most, hogyha megnézzük a térképen, ugye a Google térkép nagyon jó információkat ad műholdas nézetben a telephelyről, akkor azt látjuk, hogy ugye a főmederben durván északról délnek folyik a víz, és ezen van kialakítva egy hidegvizes csatorna. Ez egy körülbelül másfél kilométer hosszúságú csatorna, amin keresztül gravitációsan befolyik a víz az erőmű szivattyú telepeihez, ezek az úgynevezett vízkivételi művek, és itt vannak azok a szivattyúk, amelyek aztán az erőműbe ezeken a csöveken keresztül bejutatják a hűtővizet, majd a kondenzátorokban nagyjából 10 fokkal megmelegedve a víz visszajut egy úgynevezett szintartó bukón keresztül a melegvíz csatornába, és a melegvíz csatornán aztán visszajut a Dunába, és aztán folytatja az útját. Tehát tulajdonképpen az erőmű nem használja el ezt a vizet, hanem arra használja, hogy 10 fokkal megmelegít, hűtse a saját rendszereit, és aztán utána visszaadja a Dunának ezt a vizet. Ugye itt kifejezetten nagy hangsúlyt kaptak a szivattyúk az elmúlt napokban. Ezen a képen látjuk, hogy ezek hogyan vannak elrendezve. Ugye ezek a VVR 440-es blokkok, ezek úgynevezett IKER blokkok, IKER elrendezésűek. Ez azt jelenti, hogy van egy csomó olyan rendszer, ami két blokkra közös, tehát az 1-es, 2-es blokknak vannak közös rendszerei, meg a 3-as, 4-es blokknak is vannak közös rendszerei. Nagyon jól lehet látni, hogy az 1-es, 2-es blokknak a kondenzátor hűtővíz szivattyúi azok közvetlenül egymás mellett sorakoznak, és gyakorlatilag egy rendszeren keresztül jutatják be a kondenzátorokhoz a vizet, mivel hogy blokkonként két turbina van, ezért a két blokkon nyilvánvalóan 4 turbina van, 4 darab ilyen kondenzátor hűtővíz szivattyú látja el ezeket a turbinákat hűtővízzel, és mellettük teljesen elkülönítve vannak a biztonsági hűtővízrendszernek a szivattyúi, ebből képítésenként, tehát két blokkonként 3 darab van, mert hogy a biztonsági rendszerek azok 3-as redundanciával vannak felépítve, 3 egymástól teljesen független, egymástól szeparált, és ugyanazt a funkciót ellátó biztonsági rendszer van. Itt a biztonsági rendszereknél az a filozófia, hogy egyetlen egy rendszer is el tudja látni a teljes biztonsági funkciót, tehát ha a 3-ból egy életben marad egy üzemzavar során, akkor az már teljesen el tudja látni mind a két blokknak a biztonságos lehűtését és lehűtött állapotban tartását. Míg ez a fajta redundancia nincsen megkövetelve normál üzemben, hiszen normál üzemben csak a termelés a feladat, a biztonsági rendszereknek meg az a dolga, hogyha gond van, akkor a biztonságot lehessen szavatolni. És tehát ugyanez a konfiguráció van a 3-as, 4-es blokkon. Azt kell még itt érteni, hogy mivel nagy vízmennyiségről van szó, ugye ez a 100 köbméter per másodperc, ez durván a Rába éves közepes vízhozamának a 4-szerese, tehát hogy ez egy nagyon nagy vízmennyiség, ezért önmagában az, hogy befoljon az erőműbe a víz, és a szivattyúk hozzáférjenek a vízhez, ehhez kell egy jelentősebb lejtés magában a hidegvíz csatornában, hogy gravitációsan bemenjen a víz, és ezen kívül, ami még itt fontos, hogy lehet látni ezen az ábrán ezt a két vastag vonalat minden egyes szivattyúnál, ez azt mutatja, hogy nyilván a szivattyút meg kell óvni attól, hogy uszadék, nagyobb dolgok, faágak, nagyobb tárgyak beusszanak a szivattyúba, mert azt tönkre tudná tenni, ezért van egy nagyon komoly szűrőrendszer a szivattyúk előtt, úgy hívják, hogy gereb. Ez tulajdonképpen olyan, mint egy rács, fémből készült rács, függőleges rudakból, fém rudakból készült rács, ami felfogja ezeket a szilárd tárgyakat, és két ilyen rács sor van egymás mögött, de nyilvánvalóan ahhoz, hogy az víz átáramoljon ezeken a rácsokon, ahhoz le kell küzdeni azt az áramlási ellenállást, amit ezek a rácsok képviselnek, illetve hogyha van rajtuk valamilyen tárgy, falevél, nagyobb faág, akármi, vagy adott esetben mondjuk műanyag szennyeződés, amit valaki bedobott a
1: Dunába, valahol.
0: Dunába 200 kilométerre fentebb. Szóval, hogy ezek áramlási ellenállást jelentenek, és mivel itt minden gravitációsan történik a szivattyú előtt, ezért minél nagyobb ennek a két darab rácsnak az ellenállása, annál nagyobb vízszintkülönbség lesz a rács előtt, a rácsok előtt és a rács mögött. Ez akár 30 centiméter is lehet, az a szintkülönbség, hogy legyőzze ezt az áramlási ellenállást. És tulajdonképpen azért tudott az erőmű a nagyon alacsony vízállás ellenére egyre kevesebb blokkal, de üzemben maradni, mert ahogy kapcsolták ki a szivattyúkat, úgy csökkent le 100-ról, ugye 12,5 köbméterben másodperces lépésekben csökkent le a vízforgalom, és egyébként folyamatosan tisztították is ezeket a rácsokat, hogy minden kisebb legyen az ellenállásuk, és ennek következtében lehetett csökkenteni a külső meg a belső oldal közötti szintkülönbséget, és ezt a szintkülönbséget tudta az erőmű arra hasznosítani, hogy amíg működő szivattyúkat üzemben tudja tartani. Jó, tehát hozzá magyarán a szivattyú minimális működési vízszint magasságához mindig hozzá kell adni azt a vízszint különbséget, ami a szűrőknek az áramlási ellenállására fordítódik, valamint hogyha a paksi vízmércéhez nézzük, akkor ugye a víznek végig kell folynia ezen a másfél kilométeres csatornán, ez durván 9-10 centiméteres szintesés a csatorna belépő és kilépő. Vagy a vége között, hogy itt végig tudjon folyni a víz, és a főmederben a paksi vízmérce az nagyjából 4 kilométerre van északra, tehát a paksi vízmérce és a csatorna belépőpontja közötti 4 kilométeres távolságnak a megtételéhez is nagyjából olyan 30-32 centiméternyi vízszint csökkenésre van szüksége a Dunának ahhoz, hogy ott ez a mostani vízforgalom ez végig tudjon folyni. Tehát, hogyha valaki érteni akarja, hogy magánál a szivattyúnál mi a vízszint, akkor ezeket az elemeket mind le kell vonni abból a számból, amit a paksi vízmércénél vízállásként látunk az interneten.
1: Igen.
0: Jó, tehát ez az alapja valójában a hűtésnek. És akkor zárásként itt ebben a gondolatmenetben még egy dolgot ezzel engedjen meg nekem. A friss vízhűtésű erőműveknél, amelyek tehát nem hűtőtoronnyal, hanem valamilyen természetes vízforrásból nyerik a hűtővizet, a hűtővíznek három paramétere van, ami alapvetően együtt meghatározza, hogy a hűtés biztosítható vagy sem. Az egyik az, hogy mennyi víz jön ezen a vízforráson, most ebben az esetben a Dunának a vízhozamáról beszélünk, hogy hány köbméter per másodperc a vízhozam. Egyébként az elmúlt napokban ilyen 700-720 köbméter per másodperc volt a minimum, de egyébként a Dunának a közepes, éves közepes vízhozama 2200-2300 köbméter per szekundum, tehát az éves közepes vízhozamnak a harmada, vagy kevesebb,
1: mint a harmada. De egyébként a vízhozammal most se lenne probléma.
0: A vízhozammal önmagában csak a paks egy létesítmény szempontjából nem lenne probléma. A másik paraméter a vízállás, tehát hogy milyen magasan van a mederben a víz, illetve az erőmű szempontjából nyilván az a lényeges, hogy magában az öblözetben, ahol a szivattyúk működnek, ott milyen magasan áll a víz, hogy a szivattyúk el tudják érni, illetve hogy ugye a beszívás során ott még van mindenféle áramlástani dolog, amit ott le kell tudni fedni, úgyhogy tehát a vízállás a másik paraméter, a harmadik paraméter pedig a hőmérséklet, hogy milyen hőmérsékletű a víz, ami érkezik a Dunán, mert ez pedig környezetvédelmi korlátok
1: előző adásunkban át is beszéltük
0: befolyásolják.
1: A hőmérsékletet.
0: Jó, a három dolgot, a vízhozamot, a vízállást és a vízhőmérsékletet együtt kell tudni kezelni. Ha ebből a háromból valamelyik nem teljesül, akkor mindenképpen nehézségei vannak az erőműnek, vagy bármely erőműnek, ami ilyen friss vízhűtéssel van ellátva.
1: Az első blokk 82-es indítását tól számolhatjuk tulajdonképpen az erőmű életét, és az elmúlt napokban a hírekben ugye nem csak azt lehetett hallani, hogy most volt a történelmileg legalacsonyabb dunai vízszint a paksi atomerőműnél, meg nyilván máshol is, hanem ugye arról is lehetett hallani, hogy 2018-ban mínusz 98 volt, ez az is egy akkori történelmi rekord volt. Abban majd később mennék bele, hogy akkor mit lehetett, mit tettek és hogyan nem, vagy nem tudom, hogy ebbe az adásba a sor tudunk-e rá keríteni, viszont a hírekben szintén napvilágot látott, hogy a paksi atomerőmű életében még a 83-as év is izgalmasnak mondható, és ha jól tudom, akkor, de majd javítson ki Attila, hogy a 82-ben ugye az első blokk elindult, 84-ben indult el a második, de nyilván ugye egy építés alatt álló területről beszélünk, tehát nyilván nagyon sok ember ott dolgozott, és már nőtt ki a földből a következő blokkok, már láthatóvá kezdtek válni, sőt, már a kettes blokkén szerintem már egészen jól látható volt 83-ban
0: is. Abszolút.
1: De ha jól tudom üzemelni, akkor csak az első blokk üzemelt, és sokan elkezdték kérdezgetni, hogy akkor hogy meg tudták azt oldani, hogy alacsony vízállás mellett nem hogy a biztonsági hűtést el tudták látni, hanem még üzemelt is az egyes reaktor.
0: Eszter, kezdjük ott, hogy a normál üzemeltetés és az üzemzavari hűtővízrendszereknek a vízzel való ellátása, ez két teljesen eltérő technológiai megoldással valósul meg, és két teljesen eltérő követelményrendszer vonatkozik rá. Ugye tipikusan a polgári létesítményeknél, hidaknál, gátaknál, és ilyen értelemben az erőműnél, mint energiatermelő berendezés, a méretezés általában a 100 éves extrémumokra vonatkozik, tehát a 100 évente visszatérő különböző paraméterekre, itt most ebben az esetben a 100 évente visszatérő legkisebb vízállásra. A biztonsági rendszerek tekintetében más a követelmény, ott azt szoktuk mondani, az van a nukleáris biztonsági szabályzatokban, hogy 10 a mínusz 4. per év, tehát 10.000 évente visszatérő extrémumokra kell méretezni, ami nem azt jelenti, hogy lehetetlenség, hogy ebből a nagyon kis valószínűségű tartományból kilépjen a természet, most tulajdonképpen ezt tette, de a méretezésnek ez az alapja. Na most tényleg úgy van, ahogy Eszter mondta, 1983-ban gyakorlatilag nem sokkal azután, hogy az egyes blokk elindult, jött egy extrém hideg novemberben, tehát ott nagyon durván már mínuszok voltak, és lecsökkent a vízállás az alá a szint alá, amit a tervező feltételezett. Most nyilván 1983 egy teljesen más helyzet, éppen akkor futott fel a magyar villamos energiarendszerben az igény, nagyon nagy szükség volt a villanyra, illetve hát vélhetően az üzemeltetők úgy voltak vele, hogy hát mekkora presztízsveszteség az, hogy az erőmű épp hogy elindult, és nem tud termelni. Nyilván kilépett a méretezési alapból a helyzet, de úgy gondolták, hogy ezen körülmények között is meg kell oldani ezt a helyzetet, és még van pár nagyon-nagyon fontos különbség, hát akkor még valójában nem volt nukleáris biztonsági hatóság.
1: Igen, nem volt.
0: 83-ban nem volt atomtörvény. 83-ban nem voltunk tagjai az európai nukleáris biztonsági keretrendszernek, ami egyébként akkor még nem is volt olyan mélységben kidolgozva, hiszen 83-ban még 3 évvel voltunk a csernobili baleset előtt. Tehát a nukleáris biztonságnak a nemzetközi szabályozási szintje is sokkal alacsonyabb volt, mint napjainkban. És hát az egyik kiváló kollégám előkereste a vízgazdálkodásnak az 1983-as számát, ami beszámolt erről, vagy lehet, hogy 84 elején jelent meg, de ez a lényeg, hogy a 83-as eseményekről beszámolt, és ebben egy ilyen kétoldalas cikkben néhány fénykép kíséretében le van írva, hogy ez hogyan valósult meg. Azt képzeljük el, hogy magát a hidegvizes csatornát, meg mindjárt itt átlépek, tehát a hidegvizes csatornát, ezt a csatornát, ezt nem közvetlenül a száj, nem közvetlenül a torkolatnál, hanem egy kicsit beljebb lezárták egy fallal, egy úgynevezett szátfallal, vagy tulajdonképpen két darab szátfallal. A két fal közötti részt azt kitöltötték ilyen homokos kavicssal, és a szátfalnak a mind a két oldalán, vagy tehát mind a két parton a Duna felüli oldalon szivattyúkat telepítettek, és azokkal a szivattyúkkal nyomták át a vizet a túloldalra, és ezzel egy ilyen 11-12 cm-es vízszint emelést valósítottak meg, és tényszerűen az egyes blokkot működtették.
1: Igen.
0: Nem csak a biztonsági rendszereket, hanem a rendes energiatermelést működtették, tehát az egyes blokk névleges teljesítményen működött ebben a helyzetben. Most egyrészt rögzítsük, hogy november volt nagy hideg, a hőmérséklettel nem volt probléma, szemben a mostani helyzettel, ami probléma. De nem ez a legnagyobb gond ezzel a megoldással. A legnagyobb gond az ezzel a megoldással, hogy ugye az előbb megbeszéltük, most elforgattam ezt az ábrát, csak hogy így jobban illeszkedjen a fényképhez, ugye itt most még egyszer itt van a vízkivételi mű, az egyes blokknak a vízkivételi műve, ugye ez az egyes, kettes kiépítési vízkivételi műről beszélek. A három darab biztonsági hűtővíz szivattyú, illetve a négy darab kondenzátor hűtővíz szivattyú az öblözetnek a legvégén. És elképzeljük azt, hogy tehát akkor ez a csatorna le van zárva, és szivattyúkkal emelem át ide a vizet. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a Dunából a közvetlen hozzáfolyása a víznek, az ezáltal megszűnt. Mert uh-huh. hát ott volt egy fal.
1: Igen.
0: Ha ezek a szivattyúk kiesnek, vagy mondjuk összeomlik ez a szátfal, és elveszítik a csatornában a vízszintet.
1: Teljesen hirtelenül.
0: Pillanatok alatt. Igen. Akkor mind a három alternatív, redundáns biztonsági hűtővízrendszer működésképtelenné válik. Tehát ebben a helyzetben úgy üzemeltették a reaktort, névleges teljesítményen, hogyha ez a fal, ez a szátfal, ami nem arra volt méretezve, hogy mondjuk egy földrengést, vagy valamilyen extrém más külső esemény kibírjon, ha ez megsérül, akkor névleges teljesítményen működő blokk mellett elveszítették volna a három darab redundáns biztonsági rendszert, és nem tudták volna hűteni a létesítményt. Tehát ez egy olyan megoldás, bocsánat a kicsit profán példáért, de hogy van egy drága biciklim, veszek hozzá három nagyon menő zárat, három nagyon menő láncot, hogy nehogy valaki ellopja, és egy vékony fához, ugyanahoz a vékony fához, oda láncolom három rettentően vastag lánccal.
1: Hát és nem akkor, egy életbiztosítás, az biztos.
0: Ha a vékony fát valaki eltöri, akkor a három zár ellenére elviszi a biciklit. Hát valami ilyesmiről van itt
1: akkor
0: szó.
1: Akkor a 83-as esetnek tulajdonképpen az a tanulság, hogy egy, az azért tudtak gyorsan, hatékonyan valamit kitalálni, mert egyébként egy építés alatt álló területen rengeteg ember ott dolgozott, tehát nyilván azonnal tudtak mihez nyúlni és valamit kitalálni. Ugyanakkor bár nem végeztek szabályellenes dolgot, hiszen megbeszéltük, hogy a hatóságok...
0: Akkor még nem ezek voltak nem, a szabályok.
1: Így van. Viszont a 83-as esetnek nem az a tanulsága, hogy hogyan csináljuk, hanem hogyan ne. Tehát ez tök jó, hogy akkor ez bevált, és nem lett belőle baj, de ez most nem minta arra, hogy most mit tudunk csinálni.
0: Ez nem minta arra. Most gondolja meg, Eszter, hogy 83-ban az autókban nem volt biztonsági
1: jövő. Persze.
0: Nem volt fejtámla. Akkor nem merült fel bennünk az, hogy ez nem nincsen
1: nincs
0: jól.
1: Okay.
0: De ma már tudjuk, hogy ez így nincsen rendben, és csak azért, mert hogy 83-ban a Trabantban nem volt fejtámla, attól még most nem szerelem ki a nem Igen. tudom én milyen autóból a fejtámlát, mert hogy 83-ban az ott rendben volt. Mert ma már tudjuk, és a biztonságtudatosságunk folyamatosan hangsúlyozza bennünk azt, hogy ezekre a biztonsági rendszerekre, biztonsági intézkedésekre szükség van.
1: Hát ez volt 83-ban, de a másik kiemelt évszáma az elmúlt napokban 2018. 2018-ban a történelmi alacsony vízszint, az tulajdonképpen a mínusz 98, és nagyon sokan ugye már akkor vakargatták a fejüket, hogy vajon ez nem volt-e vészcsengő, hogy el kéne kezdeni a megoldásokon gondolkozni, de aztán azóta azt is lehetett hallani, hogy azért sem feltétlenül nem kezdtek el azonnal hatékonyan valamit kitalálni, mert hogy akkoriban még úgy tűnt, hogy a paksi atomerőműt követő Paks 2 esetleg hamarabb üzembe áll, és nem is biztos, hogy a Paks 1 tovább fog üzemelni. így egy kicsit később kezdtek el ezzel foglalkozni, tudtam, a jelenleg is zajlik egy munka, de mi volt 2018-ban?
0: A 2018 egy rendkívül fontos referencia most a számunkra. Én ide betettem egy fényképet
1: Margit
0: Hídnak a lábától, akkor is ugyanez volt, és hát lent az atomerőmű alatt az Uszódi-sziget környéke akkor is így nézett ki, persze nem ez a vékonyka kis folyása a Duna, hanem ez a főmeder, de azért az nagyon-nagyon durva, és én most is voltam lenne a napokban, nagyon hasonló most is a helyzet, hogy ez a hatalmas, széles medernek a 40%-ában folyik jelenleg a víz, tehát tényleg nagyon alacsony vízhozam volt akkor is, és a 2018 nyara, nagyon jól emlékszem rá, azért volt egy olyan helyzet, ami abszolút bekapcsolta nálam is a vészcsengőt, mert hogy korábban az volt a tipikus a Dunára, hogy volt kisvizes időszak, de a kisvizes időszak mindig a hideg időben jött. És itt 2018-ban már a nyáron kezdődött a kisvíz, tehát nagy melegben is kicsi volt a vízhozam, ugye az előbbi három paraméterből ugye megbeszéltük, hogy a vízhőmérséklet és a vízállás és a vízhozam
1: együtt lényeges,
0: és itt mind a három kritikus értékre csökkent. Tehát az ott egy nagyon komoly figyelmeztetés volt. Én megmondom őszintén, én akkor azt az álláspontot képviseltem, hogy a PAS 2-t át kell tervezni teljes egészében nedves sütőtornyra, mert ez egy nagyon komoly figyelmeztetés volt. Mind a mellett, hogy persze azt nagyon régóta tudjuk, és akkor bocsánat, most egy kicsit ugrálok, de hogy azt érteni szükséges, hogy a három paraméterből az egyik ugye a vízállás. A vízállásról nagyon régóta tudjuk, hogy az folyamatosan csökken, változatlan vízhozamok mellett is. Van itt ez az ábrám, két darab diagram, nagyon tanulságos egyébként, tehát hogyha az 1900-as éveket nézzük, a 20. Uh-huh. századot nézzük, akkor a 20. században 1990-ig, 1900-tól azt lehet látni, hogy persze ingadozik a kis víznek a vízhozama, tehát a legkisebb vízhozamok éves...
1: De nem nagy a kilengés.
0: De nem nagy a kilengés, és tulajdonképpen, ha az átlagot veszük, akkor az stabilnak tűnik. És a stabil 1000 köbméter per másodperc körüli átlagos kis vízhozam mellett is csökken a vízállás. Hogy az ördögbe lehet ez? Ez a csökkenés egyébként több, mint egy méteres, másfél méteres egy évszázad alatt. Ez úgy lehetséges, hogy a Duna ugye nem hoz ma már hordalékot a fenti szakaszról, hiszen uh-huh. Ausztriában van 10 darab vízlépcső, Németországban 3 vízlépcső a Dunán. Ezek a vízlépcsők nem engedik át a hordalékot, tehát gyakorlatilag ami kavics, homok, egyéb hordalék jönne a felső szakaszról, az egyszerűen nem jön be Magyarországra, ugye az utolsó vízlépcső bős, lentem nem jön. Ugyanakkor az a hordalék, ami itt felhalmozódott sok ezer év alatt,
1: azt a Duna tulajdonképpen kimosta.
0: Azt a Duna viszi lefelé, uh-huh. mert hát nálunk nincsenek olyan létesítmények, amelyek megfognák ezt a hordalékot. Ráadásul még most is én, amikor megyek a Duna mentén, látom, hogy vannak olyan hajók, amelyek képesek a kotrásra, tehát uh-huh. attól tartok, hogy még mostanában is egyszerűen kitermelnek homokot, illetve sódert a mederből, ami azt jelenti nyilván, hogy onnan akkor az a mederanyag hiányzik, tehát ott akkor lentem megy a meder. Tehát még egyszer hangsúlyozom, a 20. század adatait nézve, átlagos, nem nagyon változó minimális vízhozam mellett van egy másfél méteres vízállás csökkenés a minimális vízhozamok esetén, ami azért van, mert a meder mélyül, a Duna vágja bele magát ebbe a mederbe. Na most erre igazándiból a PAKS 2 projekt esetében az volt a válasz, hogy tegyük mélyebbre a szivattyúkat, két méterrel mélyebbre tervezett szivattyúknál, ez a folyamat uralható, tehát a mostani mértékadó kis víz vízállásához képest vegyük még két méterrel lentebb a mértékadó vízszintet, és akkor így 100 évre a PAS 2 szivattyú telepe biztosítható, de...
1: A hőmérséklet tekintetében meg a hűtőcellákat tervezték be.
0: Így van, és ami nem volt meg 2018-ban, és ez nagyon lényeges, hogy 2018-ban nem az volt a hivatalos politika, hogy a két létesítmény hosszú távon együtt fog működni. 2018-ban az volt a mondás, hogy 32-ben az egyes blokk befejezi a működését. Tehát azért hívták kapacitás fenntartásnak a projektet. Tehát igazániból az Apaksi Atomerőmű ZRT, mint gazdasági társaság szerintem 2018-ban nem ruházhatott be néhány évre egy új szivattyú létesítményre, miközben az volt a tulajdonos által számára mondva, hogy 32-ben állítsd le az egyes blokkot, és 37-ben állítsd le a négyes blokkot. Tehát ez kétségtelenül egy nagyon komoly kihívás, azért, mert hogy azóta megváltozott a stratégia, egyébként helyesen, ha még benne van ezekben a blokkokban a maradék élettartam, akkor menjenek tovább, termeljenek tovább, de ennek nyilván műszaki feltételei vannak, és ebbe ütköztünk most igazándiból bele, főleg úgy, és ez most nagyon lényeges, amit még most mondok, hogy ez, amit a 20. század során mutatott a Duna, hogy a kis vízhozamok azok átlagosan ilyen 1000 köbméter per másodperc környékén mozognak, hát most 700 köbméter per másodperces kis vízhozamot láttunk, tehát őszintén szóval azt döntötte meg 2018-ban és most 2026-ban a Duna, hogy bizony a kis vizek azok sokkal kisebb forgalmúak tudnak lenni. Ez a 700 körüli, ez egy nagyon-nagyon durván kicsi szám. Valójában a 700 köbméter per másodperc az olyan pici, hogy mind a 6 blokkot a telephelyen nem tudná ellátni ilyen friss vízhűtés mellett hűtővízzel, már hűtővíz forgalom szempontjából sem, a vízhozam oldaláról sem, de ráadásul most az elmúlt hetekben nagyon magas hőmérsékleteket láttunk, 29 fok fölötti hőmérsékleteket is mértek a Paksi vízmércénél, tehát itt sajnos mind a 3 paraméter megkérdőleződött, ezt kell, hogy mondjam. Emiatt kell nagyon végig gondolni azt, hogy hogyan lehet mind a Paks 1, mind a Paks 2-nek a hosszú távú hűthetőségét biztosítani. És akkor még ezt engedje meg, hogy akkor egy picit a számokat kitisztázzuk. Tehát a 2018 az azért volt nagyon lényeges, és azért fontos referencia ma is 2026-ban a számunkra, mert a nyár folyamán 2018 nyarán volt a legkisebb vízállásban egy 10 cm-es csökkenés, tehát 10 cm-rel ment lejjebb, mint a korábban mért legalacsonyabb víz, és aztán utána október legvégén, akkor ez az új rekord még megdőlt 29 cm-rel, tehát összességében, hogy így visszanézve az adatokat, azt lehet mondani, hogy 39 cm-rel dőlt meg 2018 során a legkisebb vízállás. És akkor ehhez képest most meg az a helyzet, hogy itt augusztus legelején a 2018-as rekordhoz képest 43 cm-rel ment még lejjebb a kis víznek a vízállása, és őszintén szóval én bennem a legnagyobb aggodalmat az kelti, hogyha ez a nyár, ez hasonlóan folyik le, mint a 2018, akkor valójában még csak a legelején vagyunk ennek a nehéz periódusnak, mert akkor is nyáron kezdődött, de a legalacsonyabb vizeket október végére, és még utána novemberben is folytatódott ez. Úgyhogy minden további nélkül lehet az, hogyha a vízgyűjtő területen nem esik nagyobb mennyiségű csapadék, akkor itt akár még 3 hónapig, vagy egy kicsivel több, mint 3 hónapig lehet ez a nagyon, nagyon komoly nehézség. Emiatt abszolút indokolt az, hogy valamilyen érdemi beavatkozás történjen, hiszen az nyilvánvaló, hogy az erőműre, az erőmű termelésére nagyon nagy szükség van.
1: A nehézséget ugye azt is fogja majd fokozni szerintem össze tulajdonképpen, hogy akkor egyébként a napközbeni termelés, a hazai termelés sem valószínű, hogy ezt a szintet fogja tudni hozni, mint amit most, hiszen ha beütnek ott a felhős napszakok, akkor például a naperőművek a napenergiát nem így fogják tudni hasznosítani, és abból nekünk energiát termelni, tehát hogy még több importra lesz szükség.
0: Igen, a villamosenergia rendszer szempontjából értékelve az elmúlt 2 hetet, itt szintén rendkívül érdekes tanúságok vannak. Én most készítettem egy ábrát a Mavirnak a nyilvános adat publikációja alapján erről az elmúlt két hétről, ahol egyrésztről látszik a rendszer terhelés, ez a piros görbe itt a legtetején, és aztán látszik energiahordozónként, illetve az import szürkével megjelenítve, hogy hogyan sikerült ezt a villamosenergia rendszer terhelést, ezt biztosítani forrás oldalról. Ugye itt lehet látni, hogy július 27-én akkor még működött mind a négy paksi blokk teljes teljesítményen, és utána 27-én éjszaka kezdődött meg a leállítása leterhelés. Egymás után a turbináknak. Ugye ezek a sötétkék sávban lévő lépcsők, ezek jelentik azt, hogy ott akkor egy-egy turbina leállt, és ugye másodikától kezdve egyetlen egy turbina működött csak a paksi atomerőműben. A szürke az a mátrai lignit, a kék az a hazai szénhidrogén tüzelésű, tehát a gáztüzelésű erőművek, nagyon kevés zöldet lehet látni, az a biomassa. Ezek a sárga csúcsok, ezek a napenergia betáplálásból származó termelési értékek, és akkor még egyszer mondom, hogy a szürke az az import. Ami a nulla vonal alatt van, az az export. Tehát azt lehet látni, hogy ennek az egész nehéz periódusnak a legelején, amikor már álltak le a blokkok, ott még mindig napközben volt egy jelentős exportunk, ugye napenergia túltermelés van gyakorlatilag Magyarországon, és ezt a napközbeni villamosenergia többletet ezt exportáljuk tipikusan ezeken a napsütötte napokon. Ugyanakkor esténként pedig nagyon komoly forráshiányunk van, és ezt csak importból lehet fedezni. Az exportunk az gyakorlatilag ezekben a nehéz napokban teljesen eltűnt, a napközbeni export, és hát az import az csúcsra volt járatva. Nagyon érdekes az, hogy az export-import szaldót, vagy import-export szaldót megnézzük, akkor azt lehet látni, hogy hajnalban és esténként ilyen 1500-2000 megawatt importunk van nettóban, napközben ugye mondom a periódus legelején akkor még export pozíciókban voltunk nappal, és aztán utána ez az import csúcs, ez szépen felkúszott a 2000 megawattról a 4000 megawatt fölé, és aztán egészen mostanáig a 3500-as csúcs fölött maradtak ezek a napok. Így nyilván nagy különbség van egyébként a hétvégében, tehát eleve már persze. A péntek az lazább, akkor már kevesebben dolgoznak, alacsonyabb mindig pénteken a villamos energia igény, szombat-vasárnap kifejezetten, ugye lehet látni, hogy jelentősen ez az előző ábrán is jól megmutatkozik, hogy azért a hétvégi napoknak a piros görbének a teteje az alacsonyabban van, mint itt ugye látjuk itt ez a 6500 megawatt körül rendszerterhelés. De szóval, hogy a hétközbeni, elsősorban a hétfő, kedd, szerda és valamennyire a csütörtök, ezek mindig a legnagyobb terhelésű napok. Ott nagyon jelentős mértékben importra szorulunk az esti órákban már 6 óra magasságától, és őszintén szóval én azt gondolom, hogy teljesen jogos volt a kormánynak a beavatkozása arra vonatkozóan, hogy kérte az embereket, és kérte a vállalatokat, hogy fogják vissza a fogyasztást, és tegyék át az esti órákból valamikor napközbenre a fogyasztásukat. Ez biztosítani tudta azt, hogy a rendszer stabilitása fennmaradjon, de még egyszer mondom, hogy tanulva abból, hogy 2018-ban hogyan viselkedett a Duna, az alapján simán lehet, hogy most még jó pár hét, vagy akár 2-3 hónap is lehet az, amíg ez a nehéz periódus kitart.
1: Ezt az adást szerda délelőtt 10 órakor rögzítettük, és bár tudjuk, hogy Pakson kihelyezett kormányülést tartanak, és ott majd döntés születik, nyilván erről még nem tudunk beszélni, és azt is megbeszéltük, hogy ezt az adást arra szánjuk, hogy egy kicsit ilyen edukatívan összefoglaljuk, és helyzetképet kapjunk ábrákkal együtt. Viszont két gyors kérdést engedjen meg Attila, hogy folytatják, hogy egy kicsit fölkeltsem a figyelmét a hallgatóknak, hogy legközelebb is tartsanak velünk, hogy Paks 2 a jelenlegi projekt keretében egy áttervezés esetén tudna folytatódni, mondjuk egy hűtőtornyos áttervezést követően?
0: minden további nélkül. Tehát nagyon sok olyan atomerőmű van a világon, ami nedvesítő toronnyal működik.
1: Ez nem kéne kibányászni onnan a beöntött betont, megoldható lenne.
0: Nem. Azok a rendszerek, amelyek ma már készülnek, amik meg vannak építve, ezek nem igényelnek változtatást nedvesítő tornyos hűtés esetén. Ugye a turbinákra vonatkozó szerződést azt már megkötötték. A turbináknál biztosan meg kell vizsgálni azt, hogy a tervek egy hűtőtornyos hűtésnél nem igényelnek-e valamiféle változtatást, mert a kondenzátorban lehet némi átalakításra szükség nedves hűtőtorony esetében, de az építés alatt álló szerkezeteknél nincsen ilyenről szó, nem érinti.
1: Paks 1 kapcsán pedig a további üzemidő hosszabbítást a jelenlegi helyzethez igazítva is, Attila hogy szemléli, hogyha megfelelő hosszú távú lépések történnek, akkor akár mehetne az a projekt is tovább?
0: Igen, de mindenképpen beavatkozást igényel ez a helyzet. Tehát összefoglalva az elmúlt perceknek a megbeszélt dolgait is. Tehát én azt gondoltam már 2018-ban, hogy itt a természet küldött egy nagyon komoly üzenetet. Döntéshozók nem így gondolták, úgyhogy nem nyúltak hozzá a projektekhez. Én azt gondolom most, hogy 2018 után, 8 évvel később jön egy még súlyosabb a száj. Ez egyértelműen egy trend, nem egy kiszóró esemény, hanem ez egy trend. Látjuk, hogy a klímaváltozás az egyre komolyabb hatást gyakorol ránk, úgyhogy ezt figyelembe véve kell a különböző megoldásokat megtervezni. Ez lehetséges, tehát mérnöki műszaki megoldások léteznek, de ezekkel foglalkozni kell. Nem lehet azt mondani, mint 2018-ban, hogy hát itt történt egy extrém meteorológiai helyzet.
1: 100 évig nem lesz.
0: Majd ugyanígy az erőmű leállításával ezt kezeljük. És még egy dolgot engedjen meg, egy ipari létesítmény, egy erőmű szempontjából minden további nélkül valid az a vezetői hozzáállás, az a koncepció, hogyha a külső feltételek nem biztosítják, de a biztonsági rendszereket működtetni tudom, akkor befejezem a termelést addig, amíg a külső feltételek nem teszik újra lehetővé. Most nekem az a krízis, amin átmentünk, azt üzeni, hogy a társadalom, a kormány azt várja el, hogy az erőmű folyamatosan termeljen, mert hogy a villamosenergia rendszer szempontjából nagyon nagy szükség van arra a zsinóráramra, amit a Paksi atomerőmű előállít. Ez így ebben a formában szerintem nem volt korábban deklarálva, de hogyha van egy ilyen deklaráció, akkor nyilván az erőműnek egy más peremfeltételrendszerben kell gondolkodnia, akkor neki az üzemben maradás ilyen extrém helyzetekben az prioritássá válik, és akkor meg tud valósítani olyan beruházásokat, amelyekre eddig egyébként a tulajdonos nem adott volna forrást.
1: Hát a következő adásban akkor a megoldások, lehetőségek, a szélerőművek, megújulók, import, exportról is fogunk beszélgetni. Most viszont elszaladt az időnk, a Szódi Attilának köszönöm szépen, hogy
0: itt volt. Én is köszönöm a beszélgetést.
1: Tehát szükség van a Paksi atomerőműre. Az a kérdés, hogy hogyan, és hát lépéseket kell tenni. Bízunk benne, hogy a legjobb döntések születnek, és hosszú távon tudjuk azt mondani, hogy hazai előállításból tudunk minél több energiaigényt, szükségletet lefedni. Viszont hallásra, látásra!

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula. Azonnali intézkedéseket rendelt el a kormány a Duna vízszintjének szabályozására Paksnál. Elérte a szárazföldet az Omán partjainál zátonyra futott tankerből szivárgó olaj. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az első elsüllyesztendő bárka már Pakson van, a másodikért útban Mohácsra a vontatóhajó, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A szerdai paksi atomerőműbe kihelyezett ülésen rendelte el a kormány egy dunai fenékküszöb építését az atomerőmű és Dunaszent Benedek között. Ezzel párhuzamosan ideiglenes megoldásként Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek irányított elsüllyesztésével rövid távon 20 cm-t emeljenek a Duna vízszintjén, stabilizálva az erőmű hűtővízellátását. Magyar Péter közölte, napi 24 órás munkavégzést rendeltek el, a munkához Budapestről és Szentesről rendeltek ki katonákat. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány miatt. Az erről szóló határozat már megjelent a magyar közlönyben. Eszerint a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az asszály és vízhiány elleni kárelhárítás és védekezés feladatainak végrehajtásával, valamint azzal, hogy azok költségeit a központi költségvetésből biztosítsák. Az Omán partjainál zátonyra futott tankerből szivárgó olaj elérte a szárazföldet, közölte a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet, amely vízhelyzeti tervet dolgozott ki a szennyezés megállítására. Az Európai Uniós szankciók alatt álló hajó, amelyet az orosz árnyékflottához soroltak, 130 ezer tonna nyers olajat szállított Indiába, amikor két hete megfeneklett egy ökológiailag kényes térségben. A Greenpeace szerint az olajszőnyeg mérete már 1000 négyzetkilométer. Nőtt. A hajó elérését a monszun időszak nehezíti. Négy portugál fiatal tűnt el az éjszaka az Adriai tenger horvát partjainál, kettejüket napközben megtalálták. A turisták egy kis gumicsónakkal indultak útnak egy szennytől északra fekvő kempingből, de a viharos tengeren nyomuk veszett a Velebit csatornában. A keresést tovább folytatják. Az idei nyár hőhullámai 15 milliárd euró többletköltséget is okozhatnak Franciaországnak, jelentette ki az ökológiai átmenetért felelős francia miniszter. A tartós aszály miatt az országban több mint 40 ezer embert sújt vízkorlátozás. A rendkívüli meleg fennakadásokat okoz az energiaellátásban, a hajózásban és a közegészségügyben. A költségeket tovább emelik az erdő és bozott tüzek is. Folytatódik a napos szeles idő eső nélkül, főként a Tiszántúlon lehetnek erős széllökések. Hajnalban 12-18, napközben 27-32 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos. Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mindig 60% feletti a Tisza párt támogatottsága a pártot választani tudók között, míg a teljes népesség körében 50% alatt van, derül ki az Európion felméréséből. A kutatás szerint a Fidesz támogatottsága nem változott érdemben július óta, a Mi Hazánk viszont valamelyest erősödött, Bolyár Ábelt kérdezzük. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány a paksi atomerőmű vízellátásának biztosítása érdekében. Dunai fenékküszöb építését és 280 méteres bárka elsüllyesztését jelentette be Magyar Péter. Az atomerőműnél vízügyi és energetikai szakemberek, valamint katonák kezdték meg a munkát. A stúdióban Steyer József. Nyílt levélben követel független vezetést a Színház és Filmművészeti Egyetemnek több mint 180 szakmabeli. Lannert Judit oktatási miniszterhez fordultak. Azt szeretnék ugyanis elérni, hogy az SFE fenntartó alapítványának új kuratóriumi tagjait a jelenlegi egyetemi vezetéstől és a kormány kultúrpolitikájától függetlenül szakmai alapon jelöljék ki. Vendégünk Bagosi László.
1: Kezdődik az egyenes beszéd, jó estét kívánok! A stúdióban itt van már Horn Gábor, a Republikon alapítvány vezetője és Sarkadi és Csaba az Economics újságírója. Jó estét, szervusztok!
2: Jó estét!
1: Tegnap megválasztotta a parlament az új államfőt, Baka Andrást, és bár tegnap természetesen már volt szó mindenről, azért kezdjük ma még ezzel, nem minden nap lesz azért új államfő Magyarországnak. Milyennek látjátok a Tisza döntését?
3: Én abszolút megfelelőnek gondolom. Egyrészt ennek Bakát alkalmasnak gondolom egész életútja alapján. Egyébként el szokták felejteni, ő azért a politikában kezdte, tehát parlamenti képviselő volt 90, és 90-től aztán másfél évig, ugye MDF-es képviselő volt. Tehát van politikai tapasztalata, ha tetszik.
1: Azért megírták.
3: Megírták, és szerintem helyes is, ezzel nincs baj. Tehát ellentétben a feledésbe merülő Sólyog Tamással, a köztársaság elnök az egy politikus, tehát méghozzá nem is akármilyen fontosságú politikus. Baka András bizonyította azt, hogy tud nemet mondani, ezt most is elmondta, hogy fog tudni nemet mondani, ha kell. Az egész életútja alkalmassá teszi erre a feladata. Hozzáteszem, hogy én azzal nem értek egyet, hogy jogásznak kell lenni a köztársaság elnöknek. A köztársaság elnöknek egy tisztességes embernek kell lenni, akinek van olyan múltja maga mögött, ami alapján a politikától függetlenül is el tudjuk őt fogadni, és olyannak kell lenni, akiről én el tudom, illetve minden választó el tudja képzelni, hogyha baj van, akkor helyettünk, nekünk, rólunk szólni fog, és Bakát én ilyennek látom.
1: Akkor sem, hogyha most ez a helyzet, ami most van, ugye itt egy alkotmányozás előtt áll az ország az ígéretek szerint, és hát ugye nem egy normál helyzet van, itt a jogállamot kell visszaépíteni, és ezért volt egy érv mondjuk a jogász mellett, vagy szólt egy ilyen érv.
3: Hát a szakértők kellenek lenni a politikusok mellett, nem nekik kell. Nem baj, tehát nem gondolom hátránynak, de előnynek se. Polgár Juditot is nagyon jó köztársaság elnöknek gondoltam volna.
1: Csaba?
4: Ugye kicsit még a beutatkozásodnál azért volt egy ilyen mondatod, ami még kicsit talán korlátozó, hogy a te szabadjárás, vagy az a közgondolkodásban is benne van, hogy a Tisza döntése volt ugye az új államfőnek a megnevezése. Meglátjuk, hogy ez most jelente, vagy később is valamit, vagy pedig ugye az, hogy mennyire nem csak a Tisza döntése, hanem mennyire ő lesz majd a közös magyar nemzetnek a közös reprezentációja, ugye a Baka Andrásnak a működése. Hogyha rád is lehet egy kicsit reagálni, ugye te meg azt mondtad, hogy fog majd tudni, illetve ugye kiderült az is, hogy azt mondta, hogy fog majd tudni nemet mondani, a kérdés, hogy mire, tehát hogy azt feltételezzük majd el, hogy ettől a kormánynak is olyan túlkapásai lennek, amelyek nemet kell mondani, akkor megint ezen gondolkozunk, vagy mi az, ami nem, mi az, amikor vissza kell fogni majd Magyar Péter kormányát. Érdekes kérdéseket vetett fel ez a pár perc is, amikor gondolkoztunk az ő szerepéről. Nem tudom amúgy, hogy ebben az új rendszerben, az új gondolkodásban mi az, amit majd korlátozni fog, vagy korlátozni engedi akár mondjuk a közhangulat is, hiszen azért továbbra is mindenki azt várja el a kormányzattól, hogy ez a tisztító tűz előbb-utóbb beinduljon, meglátjuk, hogy ennek milyen alkotmányos kereteket kell ennek szabnia.
1: Hát azért ott egy üzenetet elhelyezett azzal, hogy nem épülhet bosszúra.
4: Igen, de mellette, ez a mondat megvolt, de mellette pedig, hogyha meghallgatjuk az előtte lévő 10 percet, az pedig, hogyha nem az államfőjelölt állt volna fent a pódiumon, hanem egy random Tisza képviselő, ugyanúgy elmondhatta volna. Tehát az a fajta kritika, amit az előző rendszerrel, ha már lehet így fogalmazni, megfogalmazott, az egy olyan politikai kinyitkoztatás volt, ami tökéletesen egybecseng a mostani kurzussal.
1: Maradva még mindenkihez szólt, nem? Vagy próbált, vagy kinek fogalmazott meg üzeneteket?
3: Hagyj vitatkozzam veled egy kicsit. Tehát én azt gondolom, hogy...
4: Kell.

0: is sorba kell.
1: Hogy Baka nem pártkatonaként került ebbe a tisztségbe, nem, egy tiszás nem ezt mondta volna, Magyar Péter biztos, hogy nem őt szoktuk hallani gyakran.
0: És kiket szoktunk mi?
1: Tett gesztusokat a Fidesz irányába is, nem a Fidesz mint állampárt irányába, hanem a Fidesz szavazói felé. Én szerintem, miután itt egy rendszerváltás elején vagyunk, szerintem a köztársaság elnöknek ezt a rendszerváltást nem csak tudomásul vennie kell, hanem szolgálnia is kell. Ennek következtében szembe kell mennie mindazzal, ami az előző időszakban történt. Ahogy Baka egyébként szembe ment 2010-11-ben. Mindazzal, ami akkor az, tulajdonképpen ő körülötte indult el. Tehát ilyen értelemben látok garanciális elemeket. Én egyetlen tartom azt kizártnak, hogy lesznek olyan dolgok, amiben meg kell szólni. Valószínűleg, ha köztársaság elnök lett volna már, akkor ezt el is mondta, hogy ő nem ért egyet ezzel a 12 éves korlátozással. Én magam egyetértek, magam 16 évig voltam parlamenti képviselő, szerintem elég lett volna belőlem 12 is, de most már utólag ezt nem lehet tőlem elvenni. De azt gondolom, hogy ez az látszik ebből, hogy Bakanak van saját jól körülhatárolható álláspontja, tényleg akar valamilyen módon közvetítő lenni. Gondoljatok abba bele, hogy a parlament elnöke úgy összesen 4 hétig lesz, vagy másfél hónapig, most nem tudom, a vége. Köszönöm, mégis volt annyi érzéke, hogy amikor ez a nagyon súlyos környezeti válság, energiai válság vízhiánybe következett, akkor tudott annyit tenni, hogy összehívja azokat, akik nem ülnek egy asztal, nem ültnek volna egyébként egy asztalhoz, ugye a pártok vezetőit. Ilyenekre számítok. Ez is fontos. Tehát nem csak a nemetmondás, hanem a koordináció, az együttműködés. Alkotmányozásban megint nem kell hozzá jogásznak lenni, de lehet speciális feladata a köztársaság elnöknek, mondjuk becsatornázni olyan álláspontokat, amelyek nem jutnak el egyébként a politika asztalára, vagy lesöpli a politika ezeket a véleményeket. Tehát azt gondolom, hogy Baka egész személyisége, életútja nekem legalábbis garanciális elem arra, hogy itt nem egy bólogató János, egy golyós nulla, hogy ezt szokták ott mondani, hanem egy aktív köztársaság elnök. Én inkább, leginkább Sólyomhoz hasonlítanám. Egyiket nem véletlen, hogy ők szoros munkatársak voltak, és Sólyom ragaszkodott, még én emlékszem magam is arra, hogy a legfelsőbb bíró annak idején Baka legyené lelkesen támogattam, de emlékeim szerint nagyon sok olyan szocialista képviselő volt, aki erről nem így gondolkodott.
2: No, menjünk tovább. Pakson ülésezett ma a kormány, és a miniszterelnök bejelentette ugye ezt a kőgátat, amit vagy elrendeltek ennek az építését, két bárka elsüllyesztését. Szóval ennek a szakmai részéhez lesz ma szakértünk, nem erre vagyok kíváncsi veletek, hogy az hogy is kellene.
3: Nem mindenki ért ehhez is Magyarországon.
2: Viszont a politikai és a kommunikációs része igen. Miért Pakson ülésezik a kormány? Nyilván ennek is van szerepe a kommunikációban, hogy oda lemennek.
3: Ez szerintem egy pozitív dolog, tehát az, hogy ott van most a Magyarország szívcsakrája, ez milyen jól hangzik, de nyilván az, hogyha ott van gond, ami szerintem ezek a kihelyezett ülésekkel nincsen probléma, sőt, tehát örülök neki, hogy nézzék meg, legyenek ott, az se zavar volna, hogyha már lehet még tévedt, ugye behozni, mindenki helikopterrel ment volna le, tehát ezzel ugye nincsen baj. Sőt, tehát az is jó volt, hogy végre vannak megoldási javaslatok, amiket van nyilván a szakértők elmondják, hogy mennyire alkalmazhatók vagy nem alkalmazhatók, hát mindenkinek az a érdeke, hogy ez jó legyen. Az lesz majd érdekes, hogy tényleg a kommunikációt nézzük, és itt most itt volt egy kis finomítás, legalábbis, hogyha ezt a videót néztük az eddigi napokhoz képest, mert a legutóbbi kormányinfón és a legutóbbi parlamenti ülésen ott Magyar Péter kifejezetten és elég kritikusan neki ment a magyar nukleáris iparnak, és elég kemény kritikát fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy azok a szakembereknek nem volt, akik évtizeden keresztül ott dolgoztak, akár Paksban, akár a környékén nem volt javaslatuk. Most már viszont ez talán elmúlt, vagy ez háttérbe szólt, és inkább a politikai felelősséget emelte ki, legalábbis a mai bejelentésében. Ez nem tudom, hogy mennyire lesz egy ilyen kiegyezés, vagy mennyire jelent majd Paks számára pozitív jövőképet, hiszen a legfontosabb kérdés igazából az, hogy milyen energetikai mixet tudunk majd a jövőben nézni. Tehát Paks megmarad-e, meghosszabbítják-e, illetve Paks 2-vel mi lesz, hogy miből fog a hazánk ugye energiát termelni. Ez lesz majd a legérdekesebb, de ezt tényleg kíváncsi vagyok, hogy itt mit találnak ki, hiszen a legfontosabb kérdés mégiscsak ez.
2: Hát ahogy látod, Gábor, nem csak a mai napot, tehát ezt, tulajdonképpen ez volt az első nagy válság egyébként, meg még tart is. Hogy kezelte ezt a kormány?
1: Egyrészt a magyar aktivizmusában a magyar kormány, most Magyar Péter, tehát nem a magyar kormány, mert ezek egybeesnek, micsoda jó neve van, tehát micsoda véletlen egybeesés, lehet, hogy nem véletlen. Tehát a Tisza kormány aktivista kormány lesz. Tehát látszik, hogy magyarnak fontos, hogy ők ne egy budapesti történet legyenek. Ugye hát az első ülés is ugye a Feszti körképnél volt, most itt van Paks, szerintem egy csomó lesz ilyen. Nyilván az újságírók réme, hogy akkor most oda kell rohanni, és ők nem mehetnek helikopterrel. Én ezt a helikopterezést egyébként nem tartom rossznak, mert itt is van ennek egy olyan eleme, hogy bemutatni, persze, hogy lehet értelmesen helikopterezni. Tehát lehet menni esküvőre ugye a haverokhoz, lásd Rogán, és lehet arra használni a honvédségi helikoptert, amire való, hogy egy nehéz helyzetben fölülről is meg lehessen nézni, hogy mi van. Értem én a hatházi...
2: Nem értesz egyet hatházi Ákossal?
1: Abszolút nem értek egyet hatházi Ákossal. Szerintem ezek az eszközök arra valók, hogy ilyen helyzetekben a kormányzat használja. Tehát engem is érdekelt, hogy fölülről milyen ez, és ahhoz oda kellett szállni valaminek. Most miért ne azt szálljon oda, aki rajta van, az, aki dönt. És ott mondják el neki, hogy mi van. Tehát félreértésnessék azért a... Hát repülni lehet, tehát nehogy mások, hogy felajánlta a Cessnáját, ez meg külön.
2: Hát mert ugye azt mondja, csak mondjuk el a nézőknek, aki esetleg nem lett a hatházi Ákost, hogy azért van hasonlóság a két kép között, ugye kitette Orbán Viktort, meg Magyar Péter egy-egy helikopterezését, és hogy egyik mint ingyen is lehetne ezt, és ez lehetséges, hogy propaganda célokat szolgál. Ez az egyik, amit ő mondott, de egész kis azon viccelődtünk itt az adás előtt, hogy háború és béke alakult ki szinte, mert ő a hosszan írnak egymásnak, mert Magyar Péter rögtön reagál a posztára, aztán hatházi Ákos, és hát fel se tudom olvasni már a párbeszédet, olyan hosszú.
1: Szóval én azt gondolom, hogy ez rendben van. Egy súlyos válság esetén meg kell nézni fölülről, nyilván ott voltak a szakemberek is, tehát nem gondolom, hogy Magyar egyedül ő vezette a helikoptert, tehát nyilván ott voltak azok, akik el tudták mondani, hogy mi van. Én szerintem jól kezelték a válságot, a legfontosabb pozitívum az, ahogy
4: hát
1: magyar...
4: Még
1: nincs vége, ebben nagyon igazad van, de hogy a magyar az emberekhez fordult a megoldáshoz, és reflektáltunk erre. Tehát, hogy nem egyszer azt mondja, majd megoldjuk, majd, hanem azt mondta, hogy segítsetek, ez egy közös probléma, oldjuk meg közösen. Én ott éreztem egy kis bizonytalanságot, vagy problémát, hogy nem mondta azt, hogy talán csinálhatnánk ezt így mindig, tehát akár válság nélkül is, hogy kicsit takarékosabban bánunk ezekkel az eszközökkel, hogy kevesebb vizet pazarolunk, kevesebb energiát használunk, tehát lehetett volna egy felszólítás, egy folytatásra.
2: Hát ez az idő is el fog jönni, mert biztos, előbb-utóbb a rezsicsökkentés kérdés lesz, hogy hát az unió felé ott...
1: Nekem már rég kérdés.
2: Neked rég
1: csak
2: kérdés.
1: Az unió. Tehát azt gondolom, hogy rendjén való volt, ez egyszerűen abszurdnak tartom azt a fajta vádat, hogy itt egy rémhírteresztés történt volna. Azt üzenném a fideszes politikusoknak, akik ezt hajtogatják, hogy javaslom, hogy költözenek be egy lakás 8. emeletére, vagy a faluszéri vályog viskóba, és nézzék meg, hogy milyen 30-40 fokba élni légkondicionálás nélkül, mondjuk víz nélkül. Tehát azért érdemes belegondolni abba, hogy a magyar társadalom egy jelentős része, nem néhány tízezer ember, hogy éli meg azt, ami most történik. Most ne beszélek a mezőgazdaság állapotáról. Most volt módon keresztül jönni az országon, hát siralmas, amilyen állapotban
3: mondjuk van. Nem erre mondták, pont, nem leszek az ördög ügyvédje, csak mondjuk nem erre mondták a fideszes képviselők, hogy rémhírt, tehát nem a mezőgazdaság, vagy pedig a lakossági elhelyettesítés, a Pakssal kapcsolatos kommunikáció volt, amire ugye ezen vitatkoztak össze a parlamentben, de az kétségtelen, hogy nagyon sok ilyen nyitott kérdés, egy olyan kérdés, amit meg kell válaszolni, és például az, hogy ezt a közös sikert előhozta Magyar Péter, erről mi is beszélgettünk, akár ugye Böhm Kornéllal is a ilyen válság kommunikációval, hogy mennyire fontos volt, hogy még hogyha nincs is közvetlen, mert megnézzük a Mavírnak a számait, akkor az, hogy lekapcsoltuk otthon a légkondíciót, az nem jelentett semmit igazából a teljesítménybe, illetve a fogyasztásba, de tényleg fontos az, hogy az emberek érezzék, és ez a legfontosabb üzenete az egész paksi történetek is, hogy megváltozik innentől minden. Tehát az, hogy ami megtörtént most, az folyamatos lesz sajnos, az, hogy az életünk végérvényesen megváltozik, hiszen hozzá kell szoktunk az asztályhoz, a szélsőséges időjárásról, az, hogy 42 fokban kell sétálnunk, elmenni ügyet intézni, kellenek majd olyan hűtőhelyek, kellenek majd olyan frissítő állomások is akár, amik mondjuk akár 5-10 percenként hozzá tudunk járulni, tehát megváltozik a mezőgazdaságunk, megváltozik csomó olyan szolgáltatáshoz való hozzáférési lehetőségünk, amit most még valamennyire természetesnek veszünk, de ez el fog tűnni. Tehát,
2: de azért ezt nem mond, ez nem maradjon itt a levegő, hogy ne spóroljunk az energiával, főleg
3: persze,
2: most,
3: spóroljunk,
2: mert azért számít, mert a nagyfogyasztók előtt is, hát a miniszterelnök azt mondta, nem tudom hány megavatta, most nem tudom pontosan fejből, csökkent.
3: Folyamatosan növekedett a lakosság. Tehát amikor megvolt a ami le leálltak a nagyfogyasztók, és ugye onnantól már a lakosságnak a fogyasztása volt folyamatosan nő, tehát megnéztük a mobil adatokat, folyamatosan nőtt a fogyasztásunk. Ami persze benne van, mert nem biztos, hogy a lakosságtól kell elsősorban, már nem is kell elvárni, de az, hogy lássák, az, hogy fel kell lépnünk közösen, az tényleg közös feladatunk.
1: Itt van egy elképesztően rossz politika 2014 óta, ez a használ csak nyugodtan, mert olcsó című történet, aminek következtében egyrészt lerohadt a magyar közműhálózat, és erről nem beszélünk, pedig a vízhiánynak az egyik oka, hogy a tisztított ivóvíznek a 25-30%-a elfolyik, mert olyan állapotban vannak a vízi közművek. Másrészt pedig tényleg abban él a magyar polgár, mint a 70-es években, ugye nem gyűrűzik be ide. Most kiderül, hogy nehogy nem gyűrűzik be, és hogy olyannyira itt van, hogyha Paks leáll, amiről egyébként lehetne komoly vitát folytatni, hogy kell-e nekünk Paks, ez egy másik kérdés, így van, de ez egy másik kérdés. Most az látszik, hogy olyan az energia, olyan rossz az energetikai rendszerünk, hogyha kiesik Paks, akkor vége. Ez nagyon rossz, mert bármikor lehet olyan, hogy Paks kiesik, tehát ez nem egy örökérvényű történet.
3: Csak egy pillanatra, hogy zavarok, csak hogy legyen valami jó hír is, hogy, és azt bizonyította be ez a paksi krízis, hogy ebben most nincs igazad, mert kiesett Paks, és nem omlott össze az energiaellátás, és nagyon érdekes, ahhoz képest ugye
1: Orbánékról... Azon nem omlott össze, mert 700 megawattot egy pillanat alatt megtakarítottunk közösen.
3: Tehát azért hát, nem omlott az össze, mert a napenergiával óriás, tehát fel tudtuk tartani a nappal, a napenergiával ezt az országot, és ez nagyon érdekes, hogy ezt viszont sikerült kiépíteni. Nyilván az éjszakai, meg ugye az energiatárolás kell meg összerakni, de megújulókkal működött az ország.
1: Igazad van, és ez egy, akár egy komoly pozitívum is lehetne a Fidesz kormánynak ez az egész napenergia ügy, ha ez nem alapvetően az állampolgárok okán lett volna, hiszen azért ez a robbanásszerű változás, ez az orosz agresszió következtében indult el, azzal, hogy egyszer elkezdtek az emberek azzal hát szembenézni, hogy meg kell oldaniuk maguknak
3: a problémát.
1: Igaz, hogy van a nagy nap kollektor hálózatok, azok fideszes bizniszek voltak, és szerintem ez egy komoly eredmény, tehát nem akarom ezt lebecsülni, csak egyrészt nincs rá felkészítő az energiák, a fogadó hálózat, nincs megoldva a tartalékolás, és nincs megoldva a kiváltás. Tehát egy ilyen rendszerhez kellene majd a szakemberek.
2: Azt akartam mondani, hogy energetikai szakértőnket hallották.
3: Mondom, értünk mindenhez.
2: Köszönöm, hogy itt voltatok.
3: Köszönjük szépen, itt lehettünk.
4: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
5: Valamelyest csökkent, de még mindig 60% feletti a Tisza párt támogatottsága a pártot választani tudók között, míg a teljes népesség körében 50% alatt van, derül ki az Európion felméréséből. A kutatás szerint a Fidesz támogatottsága nem változott érdemben július óta, a Mi Hazánk viszont valamelyest erősödött. Bojár Ábelt kérdezzük.
2: Az Európion kutatási igazgatóját, jó estét, kapcsoljuk. Szervusz!
6: Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket.
2: Több mindent mértetek, kezdjük a pártpreferenciákkal, és ha minden igaz, akkor meg is tudjuk rögtön nézni, az augusztusi adatot látjuk majd a teljes, a biztos és a pártválasztók esetében. Amíg nem jön az adat, és amíg nem látják a nézők, addig mondd el kérlek, hogy a biztos szavazók és a pártválasztók között mi a különbség?
6: A pártválasztók azok, akik a jelenlegi pártpreferenciára vonatkozó kérdésre meg tudtak nevezni egy pártot, a biztos szavazó pártválasztók pedig azok, akik emellett biztosat válaszoltak arra akkor az előtte feltett kérdésre, hogy milyen valószínűséggel menne el egy jelenleg tartott országgyűlési választásokon.
2: Amikor két választás között vagyunk, vagy így a választások után, akkor miért érdemes jobban nézni a három adat közül?
6: Az ilyen szakmai konzenzus, hogy a biztos szavazó pártválasztó kevésbé érdekes a ciklus közepén, mert természetesen a valós szavazási hajlandóságok akkor körvonalazódnak, akkor jelentenek valamit, akkor igazán erős indikáció a politikai aktivitásra, amikor egy politikai kampány ennek megállja, az választások után pár hónappal inkább a pártválasztó bázis az, ami talán sokat többet mond.
2: Nézzük akkor a számokat, ugye teljesben 50% alatt van a Tisza, és itt azért mondtam, az augusztusiakat látjuk júliushoz képest, hogyha elmondanád, hogy mi változott.
6: Igen, tehát fontos azért hozzátenni, hogy ezek alapvetően kis változások, ugye gyakran beszélünk a statisztikai hivatalról, különösen a teljes népességben ez a mostani 49%, amit látunk, Csak azért érdekes, mert olyan kicsit olyan szimbolikus, meg vizuálisan erős üzenet, hogy 50% alá csúszott, míg a pártválasztók körében 60% alá csúszott először a Tisza támogatottsága a választások óta. De hogyha valós elmozdulást nézzük a korábbi mérésekhez, akkor azért nem jelentenek ezek akkora drámai elmozdulást. Egyfajta lemorzsolódás érzékelhető, van egyfajta trend, de még úgy gondolom, hogy ez még korai kijelenteni azt, hogy ez folytatódni fog. Van ebben valami természetszerűség, hogy az a fajta történelmileg szinte precedens nélküli támogatottsági szint, amelynek a Tisza örvendhetett a választások után, az csökkenni fog időben.
2: Hová mentek a Tiszától? Nem a Fideszhez, tehát hogyha megnézzük, 1%-ot nőtt júliushoz képest, én ha jól emlékszem, a Fidesz támogatottsága? Igen, Mi hazánkhoz?
6: Előtte még nagyon zuhant, nem, tehát ez nagyon becsapós, tehát nem lehet két adatsor egymás mellé állításából direkt módon következtetni, hogy hova mennek a szavazók. Inkább mondok valamit, amiből viszont lehet. Azt lehet látni, hogy az erősödő Mi Hazánk, ami ennek a mérésnek talán a legérdekesebb pontja, az úgy jött ki többek között, hogy a áprilisi szavazat visszaemlékezésre vonatkozó kérdésre, tehát hogy kire szavaztak a válaszolók áprilisban, az akkor Fidesz megjelölők, tehát az akkori fideszeseknek a 14%-a jelenleg a Mi Hazánkot választotta, tehát ott egyértelműen érzékelhető egy szavazatáramlás az áprilisi Fidesz szavazótáborból a Mi Hazánk felé.
2: De ez ekkora lett volna, ugye, hogyha megnézzük, ha én jól emlékszem, de szerintem 10% fölött mind a három tartományban soha nem volt a Mi Hazánk.
6: Nem, és ezért tartom kiemelendőnek ezt az eredményt, mert itt is hozzá kell tenni, hogy ezek nem akkora nagy változások, mert mi a előző hónapokban is ilyen 8-10% körüli, bázistól függően 8-10% körüli Mi Hazánk támogatottságot mértünk. Dupla számjegyű támogatottságot mind a három bázison korábban még nem mértünk, ilyen szempontból tényleg jelentős, de az elmozdulás abszolút értéke, itt is inkább ilyen 2% hibahatár közeli érték. Itt is korainak érzem még kijelenteni, hogy egy Mi Hazánk átérésről beszélhetünk, de azt ki lehet jelenteni, hogy van egy Fidesz irányból Mi Hazánk irányába történő szavazatáramlás.
2: De akkor ebből kiindulva kiket vesztetett el a Tisza, és mi az oka?
6: Az oka a szavazatvesztésnek, nem akarok egy konkrét okot kijelölni. Persze lehet spekulálni azzal, hogy a Polgár Judit jelölése körüli mizéria, lehet spekulálni azzal, hogy a 17. alkotmány módosítással kapcsolatos elégedetlenség. Én inkább azt tartom itt legfontosabbnak kiemelni, hogy ez egy természetszerű jelenség, és inkább az a még egyszer történelmileg a magyar modern demokrácia történetében precedens nélküli támogatottsági szint, az úgy jött ki, abban olyan választók is beletartoztak, akik természetszerűleg nem feltétlenül szimpatizáltak a Tiszával, inkább egy Orbán kormány elleni elégedetlenségből szavaztak a Tiszára, és bármilyen apró impulzus, bármilyen akár Magyar Péter megnyilvánulásai, akár az előbb említett epizódok, bármi elégséges lehet, hogy ezeket az úgynevezett teremszavazókat egy kicsit távolabb taszítsák a Tiszától, és átmenjenek legnagyobb valószínűséggel a bizonytalanok táborában.
2: A Mi Hazánk fölött, ugye azt mondta, hogy ez a legnagyobb újdonság a méréseteknek, van plafon fölöttük szerinted? Mondjuk mennyit árthat egy ilyen erősödésnek az, ami a héten a parlamentben történt?
6: Erre csak azt tudom mondani, hogy minél szélsőségesebb egy párt, minél inkább a politikai paletta oldalán helyezkedik el, annál alacsonyabbra várható ez a plafon, annál természetesebb az, hogy az ideológiailag habitusban tőle távol helyezkedő szavazók nem fognak átmenni, még akkor sem, hogyha a Tisza kormánnyal adott esetben elégedettek lesznek. Tehát a rövid válasz igen, van egy plafon, most ezt nem lehet megmondani, hogy a korábbi vonat Gábor féle Jobbik 20-25%-os plafonjáról beszélünk, vagy alatta, de hogy valamiféle plafon van, ebben a fajta terítésben és tárlásban, ahogy Torockaiék elképzelik ezt a Mi Hazánk pártot, biztosan van.
2: Politikusok népszerűségi listája, vezetnek a Tisza politikusai, de az élen van változás, ott van egy érdekes változás. Micsoda?
6: Igen, az érdekes változás az konkrétan Vitézi Dávid idézőjelben megerősödése. Ő 4%-ot erősödött ebben a népszerűségi rangsorban. Mi úgy mérjük a népszerűségi listát, hogy egy ötös skálán kell értékelni az egyes politikusokat, és a népszerűségi szint az a 4-es és 5-ös osztályzatot adók összegéből tevődik össze, és ebben Vitézi Dávid utalérte, sőt 1%-ponttal meg is előzte Magyar Pétert. Ez mindenképpen érdekes elmozdulás. Forsófer Ágnes most nem kérdeztük le, ami azért utólag egy kicsit kár, mert ő kifejezetten jól szerepelt a júliusi mérésben, tehát az most még egy kérdője, hogy ő hol helyezkedne ezen a listán, de most egyértelmű, hogy Vitézi Dávid és Magyar Péter vezeti ezt a rangsort.
2: Még egy utolsó dolog, mert voltak itt viszont mértetek, Baka András, ugye tegnap új államfőt választott a parlament, mi az eredmény, és itt nyilván még az adatfelvételben nem volt benne, hogy államfő lett, hiszen az tegnap történt.
6: Igen, egyfelől papírforma, másfelől meg anomália, amit mértünk, mert a Baka Andrásnak a népszerűségi helyezése, vagy értéke 30%, messze elmarad a tiszás politikusoktól, alig előzi meg a fideszes politikusokat, de akkor itt tennék egy nagyon fontos zárójelet, vagy nagyon fontos tett, mert nála kiemelkedő a róla semleges véleményt alkotók, illetve az őt nem ismerők 42%-a. Itt egészen egyszerűen arról van szó, hogy Baka András megjelenése a magyar politikában, mint államfő, váratlanul érte a választóközönséget, kevesen emlékeznek rá, még aki névből emlékszik rá, az is, azok között is kevesen tudják konkrét politikai epizódhoz kötni a nevét, úgyhogy szerintem az ő népszerűségi szintje akkor lesz értelmezhető, hogyha elkezdi az államfői tisztséget betölteni, egy pár hónap múlva már sokkal értelmesebb, sokkal tartalmasabb képet fogunk arról kapni, hogy őt hogyan értékelik a magyar választó.
2: Köszönöm szépen, hogy elmondtad mindezt, köszönjük!
6: Én köszönöm, viszontlátásra!
4: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM,

nekem félve késett ébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézen. A hép mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le, külvilágom hangos zajában hittem.

nincsen figyelmed. Bujakottal a ti dorogból, a hiúság megvett az elme a kolostor. Miért az álmorgén, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. Külcsény az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom a

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány a paksi atomerőmű vízellátásának biztosítása érdekében. Dunai fenékküszöb építését és 280 méteres bárka elsüllyesztését jelentette be Magyar Péter. Az atomerőműnél vízügyi és energetikai szakemberek, valamint katonák kezdték meg a munkát. A stúdióban Steyer József.
3: Dr. Steyer József klímakutató, jó estét kívánok, köszöntöm.
4: Kezdjük sokolom.
3: Több témánk is van, kezdjük a friss bejelentésekkel. Ugye itt van ez a bárka, illetve ez a két bárka elsüllyesztése, és itt van ez a fenékküszöb. Mind a kettőt külön is szeretném elmondani, hogy mit is jelent, de összességében mit gondol a mai bejelentésről?
4: Azt gondolom, hogy egy kényszerű tűzoltásról szól a történet. Minden áron mozgásba kell tartani, működésbe kell tartani a paksi atomerőművet. Ezt korábban is elmondta a miniszterelnök, viszont a szükségmegoldás annyiban, hogy egyelőre a hosszú távú meteorológia sem mond biztonsággal több csapadékot, tehát következésképpen azzal kell főznünk, ami van. Ez a két megoldás, ugye ebből a gyorsabb a bárkák elsüllyesztése, ezzel többször kísérleteztek már, most legutoljára a csernavodai atomerőműnél a románok, de korábban az árvízi helyzetbe süllyesztettek el bárkákat.
3: Működött?
4: Mert általában működik, igen. Igen, ezek terelésre jók, és itt ebben az esetben egy olyan 20 centis vízemelés valósulna meg. Ha visszaemlékszünk, néhány centim múlott, hogy nem állt le az atomerőmű, tehát ez nagyjából elég lehet, de a fenékküszöb...
3: Hát 20 centimétert mondott a miniszterelnök.
4: Így van, ez 20 centimétert tud körülbelül emelni. Itt igazából a gond az, hogy a felső vízgyűjtő területek felől lesz-e friss csapadék, és az tulajdonképpen a Duna vízhozamát azt tudja bármilyen formában stabilizálni, akár ezen a szinten is, mert akkor van értelme ezeknek a dolgoknak. A fenékküszöb az egy nagyobb lépés, ugye, gyakorlatilag a Duna medrében építenek ki egy keresztirányú gátat kőtömbökből, és ezzel már egy méteres duzzasztást tulajdonképpen tudnak csinálni. Hangsúlyozom, hogy itt is arról van szó, hogy a szivattyúkat ellássák vízzel, tehát több vizet nem tudunk bevonni. Ami,
3: ez egy gát, vagy kettő? Vagy ezt hogy kell elképzelni?
4: Ez két külön létesítmény, ugye az uszályok, azok igazából a hűtővíz csatornába terelik be a vizet, míg a fenékküszöb az keresztül megy a Duna főágon, és megemeli a vízszintet. Azon át fog bukni a víz, és visszaduzzaszta a felvíz irányában.
3: Mennyi idő alatt lehet azt megcsinálni körülbelül?
4: Azt gondolom, hogy nagyon jó az, ahogy hozzáálltak, hogy a hadsereget is mozgósították, és tulajdonképpen mind a két parti önkormányzat is teljesen benne van a képbe, mindenféle mentesítést megkaptak az eljárásokat nézve, tehát ezt nagyon gyorsan be fogják szórni, ez egy kőszórás, kőtömb szórás. Én azt gondolom, hogy kevesebb, mint egy hónapon belül ez is működhet, de addig az uszályok ott vannak. Viszont muszáj lépni, mert a felső vízgyűjtőn, a Duna felső vízgyűjtőjén és a korábbi klasszikus helyeken, hát én visszaemlékszem, annak idején a glecsereken sieltünk, most szinte nincsenek glecserek az Alpokban, elfogytak, és a legnagyobb baj az, hogy a Fekete-erdős környéke is száraz.
3: Tehát abszolút lehet, hogy a szeptemberünk is ilyen lesz.
4: Sőt, hosszú száraz őszre készülhetünk, és ezért ez egy megelőző intézkedés.
3: Ugye azt mondta, hogy tűzoltást, jó lépések, tűzoltás, hosszabb távra akkor mit kell tenni, ami viszont már nem tűzoltás.
4: Nagyon fontos az, hogy mindenki, aki vízzel foglalkozik, és most állást foglal innen, onnan, amonnan, az megértse, hogy három vízkörről kell beszélni. Lokális, regionális és globális vízkörökről. Ha ezt nem így tesszük, akkor állandóan tüzet oltunk, és nem tudunk tovább lépni. Mondom a konkrétumot. Tehát az, hogy most Paksot megoldjuk, ez egy lokális dolog, vagy ha vizet a tájba akciókat indítunk, mert az agrárminiszter vagy az élhető környezetére ezt támogatja, ez egy jó dolog.
3: Az a regionális.
4: Igen. Még csak ez még csak nem is regionális. A regionális az lenne, és itt van egy óriási lehetőség, és viszonylag gyors, hogy a Dunakiliti tározó, ami a Gabcsikovó Nagymaros víz erőmű rendszernek lett volna, a tározó rendszere az ott van szinte majdnem készen magyar területen, Dunakilitinél. Gyönyörű vízmű, most egy torzó, illetve egy turbina ott működik, és 200 millió liter vizet tudna tárolni. Na most, hogy a nézők értsék, hogy ez mit jelent, ez azt jelenti, hogy Paksnak a 100 köbméter per szekundumos vízszükségletét, ha felszorzom, akkor az 23 napi vízkészlet. Na most ezt nem kellene egyből leüríteni, hanem lehetne játszani vízkormányzással, de ami még fontosabb, hogy ez a víztömeg, ez egy hőakkumulátor is, tehát óvna a Dunát attól, hogy felmelegedjen, túlmelegedjen, mert ugye Paksnál még egy problémánk van, nem csak az, hogy elfogy a víz, hanem hány fokos a Duna hőmérséklete.
3: Na de hát ez nem ott van, tehát ott, mire odaér a víz. Tehát, hogy
4: ez igaz, ez egy kicsit magasabban van, de a 200 millió köbméter, az 200 millió köbméter, ez egy iszonyú tömeg, hogy értsék a nézők, gyakorlatilag egy átlagos vízhozam ott fönt a Duna felső szakaszán, az 2000 köbméter per szekundum körül van, ez most nagyon-nagyon alacsonyra süllyed.
3: Most nagyon-nagyon alacsony, akkor hogy lesz ott olyan sok víz? Rossz voltam fizikában.
4: Igen, ugye vannak, most mi a klímaváltozással az igazi probléma, és egy kicsit már a globális irányba megyünk, az, hogy az a csapadék mennyiség, ami megkeletkezik valahol a tengerek fölött, a nagy áramlatok fölött, az valahol lezúdul, és szinte egyszerre zúdul le, ezt hívjuk özönesőnek. Tehát most már túl vagyunk azon, hogy üdítő záporok. Nem, most olyan özönesők zúdulnak le, amik vagy árvizet, vagy olyan károkat okoznak, amik utána a tűzoltóknak igencsak sok dolga van. Tehát ilyenkor meg kellene fognunk ezeket a vizeket. Épült is Magyarországon egy nagyjából 15-20 évvel ezelőtt egy olyan rendszer első két tagja, a tiszai záportározók. Ebből 10-et kellett volna építeni, 2-t épített meg a kormány, aztán megálltak. Na most egy hasonló lenne a Dunakiliti, tehát nagyon gyorsan életbe kellene léptetni, szlovákokkal tárgyalni, és akkor elkezdenénk a vízkormányzást, és a következő, hogy újra gondolni, ez már regionális szintén a vízlépcsőket. És hogy egy kicsit a globálisra kilépjünk, a harmadik vízkörre, a nagyra, az pedig érdekes módon a horvátokkal lenne egy szenzációs lehetőség, hogy az Afrika felől érkező forró áramlatot, ami a hőkupola jelenséget okozza, és bereked ide a Kárpát-medencébe, és idén már a harmadikat kezdjük most, holott korábban évtizedenként, ha volt valami hasonló jelenség, a sok volt. Tehát ezt valami úton módon meg kellene bontani, és ezzel is foglalkozunk, hogy tulajdonképpen itt a vízdiplomáciának, tehát a külügyminiszter asszonynak a kezdeményezésén nagyon kellenének ide.
3: Visszatérünk erre, mert ugye ez egy magyar fejlesztés, az önök fejlesztése, amin már beszélt erről egyébként, de mindjárt visszatérünk, de még egy pillanatra vissza Paksra, mert hogy korábban arról is írt vagy beszélt, ami tulajdonképpen nem a vízálláson segítene, hanem azon, ami most is volt probléma, és Aszódi Attilával többször is beszéltünk itt, meg már tavaly is, hogy meleg a víz, és ez a nagyon meleg víz vissza is kerül a Dunába. Erre volt egy javaslata, amivel egyébként több legyet lehet ütni egy csapásra.
4: Így van, nem is egy javaslatunk volt, hanem kettő. Az első javaslat az volt, és azt még a Paksi atomerőmű szakembereivel dolgoztuk ki, hogy a Duna alatt a közlekedő edények rendszerét figyelembe véve csinálnánk egy átkötést, egy cső átkötést, és azt a forró vizet, amit Paks kibocsát, ez 10 fokkal körülbelül magasabb átlagosan, mint a maga a Duna bemenő vízhőmérséklete, ezt átvinnénk a homokhátságra egy szabad vezetésű csatornába, és a párolgás gyakorlatilag az aszályt csökkenthetné. Tehát ez a víz, ez kiemelésre kerülne a Dunából, de nem melegítené tovább mondjuk a halak élőhelyét.
3: Ez mekkora beruházás lenne? Mert ugye át kell vinni a másik oldalra.
4: Filléres. Azt kell, hogy
3: most
4: mondjam.
3: Most egy első hangzással nagy beruházásnak tűnt.
4: Igen, hogyha azt mondjuk, hogy most 6 milliárdról beszélt a miniszterelnökünk, akkor azt mondom, hogy ez se több, mint 6 milliárd, de a haszna az, hogy asszály szabályozást megkezdtem, hogy a vízhasználatot, a vízkormányzást megkezdtem, működik. És akkor van a másik, amit viszont fölkaptak, mint új innovációt több helyen, és most kínaiak jelentkeztek ebben a gondolatkörben, ez pedig a pipáló indián, az úgynevezett tórusz felhő dolog. Ugye Magyarország világelső volt a hellerforgótornyok, hűtőtornyok tervezésében, és aztán utána, amikor volt a rendszerváltás, ezt úgy lazán eladtuk, ezt a technológiát külföldnek, ezt a szabadalmat. Aztán visszavettük, de az a lényeg, hogy erre kidolgoztunk egy új fejlesztést, ami azt jelenteni, hogy pipálna maga a torony, tehát vízpamacsokat lőne ki, és ezt lehetne gyorsítani, ez hőt vonna el, és ugyanakkor segíteni azt, hogy a hőcsúcsok, az extrém asszályok csökkenjenek.
3: Ez a hőkupola ellen lenne.
4: Is, én erre gondoltam, meg az asszály ellen.
3: Ez igen. A hűtőtorony, ez a hellerforgóféle hűtőtorony, amiről itt is beszéltünk többször, tehát hogy paksot is vagy az atomerőműveket lehetne műteni, vagy az alapelve ugyanaz?
4: Ugye Magyarországon most van nagyméretű hellerforgótorony, ez a Mátrai erőműben nagyon jól működik. Tulajdonképpen ezt kellene, vagy hasonló létesítményt kellene nagyon gyorsan megépíteni, hangsúlyozom, magyar technológiával, magyar vállalatnak, MVM-hez tartozó vállalatnak a technológiájával gyorsan megépíthető lenne.
3: Most itt van ez a hőkupola, már a harmadik, ahogy mondja, az, hogy érdemben tudjon segíteni egy ilyen helyzetben, mondjuk egy ilyen hűtőtorony, hány kellene?
4: Nem lehet csak a hűtőtoronyra bízni. A hőkupola jelensége az egy brutálisan nagy légköri képződmény, magas légköri képződmény. Sok-sok ezer tonnányi vízpárát kell a levegőbe juttatni, hogy ezt a kupolát megbontsuk. És ezt úgy tudjuk elérni, hogy több dolgot, több miniszternek a szakterületét kell összefésülnünk, harmonizálnunk. Kell az, hogy a mezőgazdaság vizet a tájba programja, fásítás. Nagyon sokat jelent a fásítás, hiszen az erdők párologtatnak, ez is hiányzik a légkörből. És nagyon sokat jelentene az, ha az Adria felől friss párafelhő bontaná a trópusi, vagy csökkenteni a trópusi légáramlatnak az erejét. És akkor plusz ezek a pöfékelő tornyok együtt gyakorlatilag majdnem, hogy asszálymentessé, vagy legalábbis sokkal kisebb asszálykárra mérsékelnék a mezőgazdaság problémát.
3: Erre van bárhol ilyen a világon?
4: Tulajdonképpen maga ez a pipáló indián, vagy totamtorony, tórusztorony, ez megfigyelésen alapul. A Mátrai erőmű is néha légköri jelenség miatt, magas légköri jelenség miatt pöffent.
3: Igen, ugye ezért kérdeztem, mondja, hogy mi a bizonyíték arra, hogy valóban
4: ennyi.
3: Működik.
4: Fizikailag működik. Tehát egy megfigyelésen alapul, mint nagyon sok innováció körülöttünk, hogy valamit lemodellezünk, amit a természet jól csinál.
3: Azt mondta az Agrárfórumnak korábban, hogy ön is a csapata már az asztalra tette a megoldásokat, azon egyszerűen figyelmen kívül hagyták. Gondolom ezek benne voltak. Az új kormánynak, ugye itt most volt egy kormányváltás, felvette a kapcsolatot, elküldte ezeket a javaslatokat.
4: Igen, igen. Több hónapja már három minisztert is különböző összefüggésekben megkerestem, hiszen a klímaváltozással kapcsolatban, meg a vízgazdálkodással, a víz kormányzással kapcsolatban, például a Velencei tó megmentésére is azonnali javaslataink vannak. De sajnos azon kívül, hogy kaptunk egy ilyen automatikus üzenetet, hogy az ügyfélszolgálat vette az ön beadványát, ezen túl nem jutottunk. Tehát választ nem kaptunk arra, hogy Kapitány Istvánnak, vagy a többi miniszternek, Gajdos úrnak például beadtuk ezt a lehetőséget, illetve ilyen alapon megkerestem a külügyminiszterasszonyt is, hiszen hiszek abba, hogy a vízdiplomácia az Magyarországnak is adna újra egy presztízst, hiszen itt valamikor óriási vízépítési kapacitás és tudomány volt, és a Vitukit szétvertük, és akik most maradtak emberek, és Gajdos úr mondta épp a legutoljára a parlamentben egy hozzászólására, hogy ő hozott anyagból dolgozik, tehát egyszerűen nincs még új szakember, pedig nagyon kellene, hiszen ez a tudatos leépítés, ez nagyon nagy kárt okozott a vízépítő szakmának.
3: Hogyha ezek a beruházások megvalósulnának, ez mennyi idő körülbelül? Ugye hosszú távról beszéltünk most, ez itt években kell gondolkodni, sok évtizedben, vagy
4: mikor, 5 évben? Mikor készültem erre a beszélgetésre, akkor szó szerint megfuttattam ezeket a dolgokat, a mesterséges intelligenciát is segítségül hívva, és azt kerestem, hogy milyen lépéseket tudunk rövidebb időhorizontokon meglépni. És gyakorlatilag úgy néz ki, hogy van olyan, amit 6 hónap és 12 hónap között meg tudunk csinálni. A Dunakiliti tározó üzembe helyezésére nagyjából 3 év kellene, de akkor nagyon jól együtt kell dolgoznunk a szlovákokkal, és párhuzamosítanunk kell dolgokat, de működhet. A 6 hónaposban viszont benne vannak olyan AI alapú vezérlési rendszerek, hogy figyeljük a hőmérsékletet, figyeljük a víztömeggazdálkodást, az osztrákoknak borzalmasan jó rendszerük van a vízlépcsők között, tehát tőlük kapunk adatokat, a szlovákoktól is, ha kapunk, akkor erre már lehet algoritmusokat telepíteni, ezzel Paks nagyon sokat nyerne. Ezzel a modern szemlélettel. Gondoljunk csak egy picit, amikor a dánok az energiatőzsdén hirtelen elvittek sok milliárd eurót, mert nekik volt algoritmusuk. Most legyen nekünk vízes algoritmusunk. Másik, hogy körülbelül az, hogy a fajszi vízlépcsőt megépítsük, mert az a kulcsa az egésznek, tehát szakítanunk el a vízlépcső fóbiával, ezt mondta a paksi polgármester helyettes most legutoljára, hogy szakítsunk a fóbiával, az ahhoz egy 5-6 év kellene, tehát ennél rövidebb. Tehát így tudnánk szakaszolni, vannak azonnali 3 éven belüli lehetőségek és 5-6 éves lehetőségek.
3: Köszönöm, hogy itt volt és elmondtad.
4: Örömmel mondtam el magam. Köszönöm.
1: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula. A vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklését kéri a fővárosi vízművek. Karbantartás miatt rövidebb útvonalon fog járni a Gödöllői hév. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A szerdai paksi atomerőműbe kihelyezett ülésen rendelte el a kormány egy dunai fenékküszöb építését az atomerőmű és Duna-Szent Benedek között. Ezzel párhuzamosan ideiglenes megoldásként Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek irányított elsőjeztésével rövid távon 20 cm-t emeljenek a Duna vízszintjén, stabilizálva az erőmű hűtő vízellátását. Magyar Péter közölte, napi 24 órás munkavégzést rendeltek el, a munkához Budapestről és Szentesről rendeltek ki katonákat. Az előrejelzések szerint 4-5 napon belül ismét csökkenhet a Duna vízszintje, ezért felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása. A vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklését kéri a fővárosi vízművek, miután további apadás várható a Dunán. A szolgáltató közösségi oldalán azt írták, mindent megtesz a biztonságos ivóvízellátás fenntartásáért, de a tartósan alacsony dunai vízállás egyre kedvezőtlenebb körülményeket teremt, hangsúlyozták. Különösen fontos, hogy az ivóvizet elsősorban a mindennapi alapvető szükségletekre használjuk, és mellőzzük a nagy mennyiségű, nem létfontosságú vízfelhasználást. Hozzátették, Dunabogdányban különösen kritikus a helyzet, ahol minden kérés ellenére tovább emelkedik a vízfogyasztás. Marokkóban többeket őrizetbe vettek azzal a gyanúval, hogy határsértésekre bíztattak másokat az észak-afrikai spanyol városok Ceuta és Melilla területére, közölte a Rabati belügyminisztérium. A tárca szerint a közösségi médiában felhívások jelentek meg egy újabb augusztus 15-i tömeges határsértésre. Július végén 80 ezer ember jutott be jogosulatlanul Ceuta területére, 83 ember meghalt. A menedékkérők ügye vitát váltott ki az Európai Unió külső határainak védelméről és Spanyolország felelősségéről. Karbantartás miatt rövidebb útvonalon jár a Gödöllői hév csütörtöktől augusztus 19-éig. A kimaradó szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Szombaton és vasárnap csak az Őrsvezértere és Cinkota között. A többi napon az Őrsvezértere és Kistarcsa között járnak szerelvények a H8-as vonalon. A munkák a H9-es Csömöri hív közlekedését nem érintik. Folytatódik a napos, szeles idő eső nélkül, főként a Tiszántúlon lehetnek erős széllökések. Hajnalban 12-18, napközben 27-32 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos. Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula.
0: A Spirit FM híreit hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Nyílt levélben követel független vezetést a Színház és Filmművészeti Egyetemnek több mint 180 szakmabeli. Landert Judit oktatási miniszterhez fordultak. Azt szeretnék ugyanis elérni, hogy az SFF fenntartó alapítványának új kuratóriumi tagjait a jelenlegi egyetemi vezetéstől és a kormány kultúrpolitikájától függetlenül szakmai alapon jelöljék ki. Vendégünk Bagosi László.
3: Magosi László, Jászai Mari díjas rendező, író, költő, a Free SFE Egyesület elnökségi tagja. Jó estét kívánok, köszöntöm nálunk.
4: Jó estét kívánok.
3: Megírták ezt a nyílt levelet. Pontosan milyen vezetői pozíciókat kell most betölteni?
4: Ugye nagy az izgalom, mert most fog kiderülni napokon belül, hogy kik lesznek a kuratórium tagjai, kiket választ a minisztérium. Tehát valójában itt azt hiszem, hogy ez a nagy nyüzsgés erről szól. Erről szól a levél is. Ott voltam a keletkezésénél. A nagyszerű kollégák írták ezt, nagyon fel vannak ajzva. Én egy picit nyugodtabb voltam, optimistább, bizakodóbb. Volt egy kis külön véleményem is, de nagyon örülök, hogy most erről mégiscsak tudunk beszélni. Picit a régi idők reflexei jöttek el, amikor Palkovics Lászlóval küzdöttünk, és rápróbáltunk ilyen a nyilvánosságban nyomást gyakorolni, teljesen értelmetlenül. És most azt gondoltam, hogy hát Most ez már nem ugyanaz, de aztán most már úgy gondolom, hogy ez egy társadalmi párbeszéd. Itt tulajdonképpen nap mint nap zajlanak ilyenfajta kis kirohanások, vagy ilyen izgalmak.
3: Ugye ezt mondjuk el a nézőknek, hogy pontosan miről van szó. Ugye miután alapítványi lett az egyetem, volt itt egy modellváltás 2020-ban, akkor itt a mi nézőink ezt nagyon jól tudják, mert nagyon sokat foglalkoztunk ezzel. Nem tekintik legitimnek a mostani vezetés sem a kuratóriumot. Az egyetem egyébként ezt visszautasítja, reagáltak a nyílt levelükre. Hogyan lehet feloldani ezt a helyzetet? Ugye 2020-ban volt itt egy modellváltás, azóta van ez. Most jelen pillanatban kinevezi ki a kuratóriumi tagokat.
4: A minisztérium fogja.
3: Minisztérium, és akkor kapnak egy ajánlást a szenátustól. Ezen.
4: Megpályáztatták ezeket a helyeket, nyílt pályázat volt. Szerintem egyébként a pályázatból az derül ki, hogy a minisztérium abszolút szabad kezet hagyott magának erről dönteni, de kikéri a kuratórium, illetve a szenátusnak a véleményét. Ez egyébként az SZFE-nek a mostani alapszabályában benne is van, hogy a szenátus véleményezési joggal rendelkezik. Most is csak ennyi joga lesz. Úgyhogy ez a félelem, hogy esetleg az általuk javasolt személyeket egy-egybe átveszi a minisztérium, szerintem alaptalan. Ezt
3: akkor ez a külön véleménye, hogy alaptalan? Mert a levél mégiscsak megírónak.
4: Ez az én optimizmusom, igen, ami két nap múlva lehet, hogy porig fog rombolódni.
3: Ismerik a neveket egyébként?
4: Nem, lehet ezt titkos, már tudni? Ez egy titkos szavazás. Nyilván sokan jelentkeztek, akiket az SFE jelöl, az titkos, majd pedig akiket választ a minisztérium, az lesz nyilvános. És ez persze sok mindent el fog árulni, főleg a szakmabeliek érteni fogják, hogy ezek a választottak miféle szakemberek, úgyhogy hát én is izgulok. Nagyon-nagyon kíváncsian várom.
3: Az előbb azt mondta, hogy nem izgul annyira.
4: De úgy értem, hogy izgalmas kérdés, hogy kikre bízzák majd. Tulajdonképpen ezt az átmenetet. Mert itt
3: ez egy évről van szó. Tehát az lett volna a következő kérdésem, hogy ez nem megnyugtató önöknek, hogy a kormány megszünteti a kekvákat. Most az SFN-nél nem azonnal, 2027. augusztus 1-től fog majd megszűnni. Tehát akkor itt erről az egy év, pont egy évről van szó?
4: Én úgy értelmeztem, hogy az egy év az mindenkire vonatkozik. Ez az idő intervallum, amit az egyetemek átalakítására szán a kormány. Szerintem minden egyetemnél lesznek egyedi megoldások, minden egyetem nagyon más, az SFN pedig egészen különleges. Én inkább azt mondanám, hogy vitatható ez a legitimitás. Szerintem ez nagyon gáláns tőlem, ahhoz képest, így főműsoridőben, ahhoz képest, hogy mi minden történt ott az SFE-n. Ugye az SFE egy válaszlevelet írt, vagy egy ilyen előválaszt, ahol arra biztatott mindenkit, hogy a tényeket részesítse elő, de én ezzel tudok menni. Tények azok azt mutatják, hogy annak idején bizony az történt, hogy Upor Lászlót, akit a szenátus megszavazott, nem nevezte ki a minisztérium. Utána felállt az egész szenátus, megszűnt a szenátus, lemondtak a vezetők, a tanárok távoztak, és 9 hónapig szenátus nélkül működött az egyetem. Vigyenszkék kihúzták a szenátus jogait az alap dokumentumból. Annak idején jó Szarka Gábor. Szarka Gábor neve még emlékezetes?
3: Szerintem
4: is. Legendás SZFE romboló volt, azt mondta, hogy hát ezt a testületi hiányosságot, ezt most pótoljuk, és kicsit beleírkáltak még az SMS-be, hogy tulajdonképpen lehet itt szenátus nélkül is működni 9 hónapig, kineveztek mindenféle vezetőket, új tanárokat hoztak, és akkor ezekkel az új emberekkel szépen összeraktak egy új szenátust. Na most ez a mostani, ez ennek a jogutódja tulajdonképpen, arról vitatkozunk, hogy ez mennyire volt rendben, ez az egész folyamat. Hát... vitatható.
3: De egy év múlva visszakerül az Oktatási Minisztérium kötelékébe, és az Oktatási Minisztérium azt ígéri, hogy nagyobb autonómia és erős szenátus lesz, tehát van egy ilyen ígéret. Én azt olvasom, hogy próbálták felvenni a kapcsolatot a minisztériummal, egyelőre nem kaptak választ. Most erre a levélre nem kaptak még választ, vagy erre már kaptak?
4: Volt egy korábbi levél is, azt nem nyilvánosan küldtük el, éppen azért, hogy ne legyen nyomásgyakorlás. Az egyszerűen egy párbeszédre való felhívás volt, és szerintem ennek is el fog jönni az ideje. Egyszerűen mindannyian türelmetlenek vagyunk, lehet érezni, hogy annyi gond van, annyi probléma van, és mindenki egy csomó jogos óhaja van, a minisztériumok pedig csurig vannak munkával, feladatokkal. Mégis én fontosnak tartom, hogy itt egy átgondolt és fokozatos lépésekben végrehajtott tulajdonképpen alkotmányozás van. Az alkotmányozás az egyetemekre is vonatkozik. Az is egy ugyanilyen folyamat, és örülök, hogy van egy nagy kekva keret, egy olyan törvény, ami általában az egyetemeket szabályozza, ezt az átalakulást, és utána pedig szerintem lesznek személyre, illetve intézményre szabott, fontos, hogy intézményre szabott szabályok, amiket szerintem tárgyalásokkal, szakmai egyeztetésekkel fog a minisztérium lebonyolítani. Ez az én nagy optimizmusom, így két nappal a bejelentéssel lehet, hogy nagyon, nagyon rossz lesz majd nézni a YouTube-on ezt az interjút.
3: Meglátjuk. Kérdezném egy picit, máshol is hazaköltözött már?
4: Még nem. Most teljesen véletlenül vagyok itt, és kértek a kollégák, hogy jöjjek én.
3: És mikor költözik haza? Most azért kérdezem, láttam egy műsorban, Weisser Alindával beszélgetett, igen, és azt mondta Alindának, hogy a választás eredményétől függ, hogy hazajön-e.
4: Attól is függ, de hát sajnos a szerződésem az még tart. Már nagy vitákban vagyok a színházammal. Hogy hogyan, milyen feltételekkel jöhetek, és mikor vissza. Úgyhogy dolgozom az ügyön.
3: De visszajön akkor, hát, vagy ez a cél,
4: hát
3: vagy
4: ez a annyira izgalmas itthon lenni, hogy az csoda. Tehát Stuttgart halálunalom, de most komolyan mondom, ahhoz képest, ami itt van, hát kibírhatatlan, nem is értem, hogy mit keresek most.
3: Hogy látja az elmúlt időszakot? Nem muszáj, nem akarom most politikával belevinni, de hát azért 3-4 hónapja lassan van egy új kormány, tegnap óta új államfő van Bak András személyében, hogy látja, merre indultak el a dolgok?
4: Én az optimisták közé tartozom, nagy eufória volt számomra is tulajdonképpen már az egész kampányidőszak, ami egy 2 éves időszak volt, tehát ahogy épült ez az egész dolog, ez az össztársadalmi óhaj, hogy változás legyen. Ez majd biztos polarizálódni fog, vagy mindenféle egyéb pártok, meg színek is meg fognak jelenni idővel, de most ez még egy ideig ez kell, hogy legyen. Tehát itt még nem költöztünk be a hazába, tehát itt takarítás van, itt az építkezésnek a feltételeit meg kell teremteni. Úgyhogy aki azt gondolja, hogy ez most itt kész, akkor itt most már lakni lehet. Nem, itt rengeteg munka van. A minisztériumokon is ez látszik. Én ezt érzékelem, ezt olvasom ki a működésből, a nyilatkozatokból, vagyis, hogy muszáj türelmesek legyünk, és nagyon jó, hogy szakszerűen lépésről lépésre folyik ez az építkezés, és nem pedig Hübele Balázs módjára, vagy jogszerűtlenül, vagy olyan lépésekkel, amit utána megbánunk.
3: Ha hazajön, azt mondta, hogy szeretne, akkor el tudja magát képzelni társulatban? Vagy hogy kezdene neki az itteni munkának? Ugye 4 éves volt a megbízatás, ami még tart.
4: Igen, de korábban érkeztem Stuttgartba, mert volt egy fölvezető 1 év, amikor már ott éltem. Tehát egy rákészülés tulajdonképpen a feladatra. Konkrét feladatokon nem gondolkodom. Természetesen a színház és az egyetem, a színművészeti egyetem ügyei nagyon érdekelnek, a Free SFE ügyei, hát ehhez értek, ennek vagyok a szakembere. Erről vannak tapasztalataim, úgyhogy ezt figyelem leginkább.
3: Egy utolsó dolog, ez lehet, hogy csak engem érdekelt, én felkaptam a fejem arra, hogy 22-ben Stuttgartban rendezett Pintér Bélát. Pintér Bélás Stuttgartban. Ki értette Stuttgartban Pintér Bélát? Mondjuk a Szutyok című előadást rendezte, lehet, hogy az, ott azért van áthallás, de 22-ben az AFD még nem volt olyan erős, mint most.
4: És játszottuk egy vagy két évig, és hogy egyre erősebb lett az AFD, az előadás egyre izgalmasabb.
3: Ráhibáztam.
4: Bizony. Ugyanez, amiről a Béla mesél, hogy valami szeretethiány mozgatja ezeket a szélsőséges megnyilvánulásokat, vagy ahogy átalakulnak ezek a szeretethiányos emberek, és besorolnak ezekbe a rettenetes, vagy ezek mögé a rettenetes eszmék mögé. Csodálatos volt a Béla anyagával dolgozni. Egyébként fesztiválokra hívtuk őt, tehát járt nálunk eredeti saját előadással is a Béla. Mindig nagy élmény volt.
3: Köszönöm, élmény volt önnel is beszélgetni. Okay. Várjuk vissza, hogyha kapnak választ, vagy lesz ebben fejlemény. Köszönjük szépen.
4: Köszönöm.
3: Most pedig jön Boros Tamás, aki itt van már a stúdióban. Szervusz, kik jönnek hozzád.
5: Szia Györgyi, köszöntöm a nézőket is. Nagyon erős csapattal érkezem. Nagy Attila Tibor, Trencséni Dávid és Árpási Bence lesznek majd a vendégeim. És hát olyan izgalmas témákat tárgyalunk ki, mint Hatházi Ákos sugallata, amely szerint propaganda célokból szórt közpénzt a helikopterezése során Magyar Péter, a miniszterelnök válaszára sem kellett sokat várni. Alkotmányos krízist okozhat, ha az Alkotmánybíróság helyt ad a Súlyog Tamás felmentés elleni panasznak. Foglalkozunk azzal is, hogy a paksi helyzetben milyen intézkedéseket vezet be a kormány, illetve a fővárossal is foglalkozunk, amely pénzügyi krízisben van. Izgalmas témák, izgalmas vendégek, várom önöket.
3: Köszönjük szépen önöknek, és köszönöm a figyelmet. Holnap este újra várjuk önöket itt az Egyenes Beszédben. Viszontlátásra.

0: Műsorajánló. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Magyarország segít. Keresztény üldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. A legkisebb is számít. Beindult a magyar abortusz lobby. Migráns invázió. Mi áll a marokkói határroham hátterében? Mint egy lyukas vödör. Interjú dr. Goda Zoltán vízügyi szakértővel.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Boros Tamás és vendégei következnek.
2: Képzeljék, egy friss felmérés alapján nem Magyar Péter a legnépszerűbb tiszás politikus, na de akkor ki? Ez kiderül az adásban. Adásból, addig ezt eltitkolom önöktől.
3: A kormány fenékküszöb építését és két 80 méteres bárka elsüllyesztésének előkészítését rendelt el Paksnál. A cél, hogy a Duna vízszintje biztosítsa az atomerőmű hűtését és teljes kapacitású működését. A Fidesz 4 pontban támadta meg a 17. alaptörvény módosítást. Az Alkotmánybíróság csütörtökön tárgyalhatja az ügyet. Hamarosan 125 milliárd forintnyi hitelt kell visszafizetni a fővárosnak, miközben számlája 65 milliárdos mínuszban van. A Gyurópion szerint csökkent a Tisza támogatottsága, a Fideszé nem változott, a Mi Hazánké pedig erősödött. A politikusok között Vitézi Dávid hajszállal megelőzte Magyar Pétert. Vendégeink Nagy Attila Tibor, politikai elemző, Trencséni Dávid, újságíró, Árpási Bence, a Népszava újságírója.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Boros Tamás.
2: Nagyon szép estét kívánok mindenkinek, a kis bevezetőnkből ki is derült, hogy Magyar Pétert kielőzi a házi népszerűségi listán, de mielőtt ezzel a témával foglalkoznánk, nézzük meg a nap kérdését, ugyanis holnap egy fontos döntés születik majd, izgatottan várjuk. A kérdésünk így hangzott, hogy ön szerint az Alkotmánybíróság megsemmisíti-e Sólyog Tamás menesztéséről szóló alkotmánymódosítás, igen, nem, igen, 15%, és a nem pedig 85%, tehát nem történik semmi különös. No, és akkor nézzük ezt a bizonyos közvéleménykutatást, amely igen érdekes számokat hozott.
4: Némileg csökkent a Tisza támogatottsága, derül ki az Európion friss felméréséből. A kutatás szerint a kormánypárt támogatottsága 50% alá esett vissza a teljes népesség körében, a választani tudók között pedig 60% alá ment vissza a támogatottság. A biztos szavazó pártválasztók körében azonban továbbra is több mint 60% áll a Tisza mögött. Érdekesség, hogy a Fidesz támogatottsága nem változott érdemben július óta. A Mi Hazánk viszont valamelyest erősödött, mind a három kategóriában kétszámjegyű a párt támogatottsága. A kutatás vizsgálta a politikusok népszerűségét is. Ezen a listán kisebb meglepetésre nem Magyar Péter a legnépszerűbb, egy hajszállal ugyanis megelőzi őt a közlekedési és beruházási miniszter Vitézi Dávid. A miniszterelnököt szorosan követi Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter.
2: Sziasztok, üdvözöllek titeket!
5: Jó estét kívánok mindenkinek, szia!
2: Köszi, hogy elfogadtátok a meghívást. Azt hiszem, ismerem már, vagy van sejtésem a közvéleménykutatásokról alkotott véleményeteket illetően, hogy nem túl pozitív, mellé lehet lőni, pláne pár hónappal mondjuk egy választás után, de láttatok-e olyan számot, amely azt mondatja veletek, hogy na, erre érdemes odafigyelni a Tiszának?
6: Azért van olyan közvéleménykutatási cég, ez bebizonyosodott, amelyik jól eltalálta a választást, ez a Medián, például, vagy a 21 kutatóközpont. Ugye volt egy verseny Magyarországon, hogy ki az, aki igazából el tudja ezt találni, és hát a akkori Fidesz közeli kutató cégek súlyos vereséget szenvedtek. Ami a mostani eredményeket illeti, hát remélem, hogy Magyar Péter nem lesz féltékeny Vitézi Dávidra, vagy az őt megközelítő Kapitány Istvánra. Nem lep meg, hogy Vitézi Dávid egy népszerű politikus, szakmailag rendkívül felkészült, mértéktartó, ugyanakkor nagyon-nagyon vitaképes is, ha arról van szó. Egyébként a Tisza visszaesését én enyhének tartom, tehát még mindig arról van szó, hogy a biztos pártválasztók körében 61%-on áll a Tisza, ez még mindig óriási előny. A Fidesz azt el tudja mondani, hogy nem zuhan tovább, ez is valami, tehát tudta stabilizálni 25% környékén a támogatottságát, úgyhogy ebből majd gondolom megpróbálnak építkezni, de végül még arra szeretnék utalni, hogy 3 hónap telt el, vagy 95 nap telt el mindössze azóta, hogy Magyar Péterből miniszterelnök lett. De ez bár éppen a mai bejelentés is Paks környékén jelzi azt, hogy a dolgos hétköznapok most már eljöttek. Tehát szerintem a nagy szerelem, ami a választók egy jelentős részéről a Tisza felé volt, nem mondom, hogy elmúlt, de most már annak a tüze enyhülőben van, és hát most már a kormány is egyre inkább kénytelen berendezkedni a különböző dolgok megoldásába, válságkezelésbe is, ehhez hasonló nyalánkságokba.
5: Egyetlen egy furcsa szót használtál, a kénytelen berendezkedni. Ez a dolga. Tehát nem kénytelen, hanem be kell, hogy rendezkedjen. Ha nem is a számokat nézzük, de a trendek érdekesek. Valóban az, hogy egy kicsit csökken a Tisza támogatottsága, az nem meglepő, ahogy tökéletesen elmondtad, lecseng a választások buzgalma, lelkesedése, tüze, kicsit lejjebb tekeredett a láng. Szerintem ezzel nem kell foglalkozni a Tiszának, hiszen 3 hónappal ezelőtt voltak a választások, és nem 3 hónap múlva.
6: 4 hónappal ezelőtt, 3 hónapja választották.
5: És nem 4 hónap múlva lesznek. Hogy a Fidesz nem csökkent, fogadjuk el, hogy mondom trendszerűen, hogy most éppen nem csökkent. Az, hogy a Mi Hazánk erősödik, azt elsősorban nem a kormánynak kell figyelmeztető jelnek venni, hanem a Fidesznek. Hiszen azok, akik csalódtak a Fideszben, akik akár még Fidesz szavazók is voltak április 12-én, de látták Orbán Viktor passzivitását, látták az összes káoszt, az összes ügyet, ami elkezdett előjönni az elmúlt 4-16 évből, azok joggal keresnek most új pártot. Ugye egy korábbi, néhány nappal ezelőtti felmérés azt mutatja, hogy van 5-6%-nyi stabil szavazó, aki hajlandó lenne egy Fideszből kivált pártra szavazni. Valószínűleg ugyanennyi legalább van a Fideszből kiábrándult szavazó, akik a Mi Hazánkban találják meg jelen pillanatban a politikai otthonukat. És csak egyetlen dolog, hogy Vitézi Dávid a legnépszerűbb politikus, egyáltalán nem meglepő, inkább az a meglepő, hogy eddig nem ő volt, ugyanis pontosan tudjuk, hogy Vitézi elutasítottsága a fideszesek körében is nagyon alacsony. Miközben Magyar Péter, ugye egytől ötig osztályozzák a népszerűségi listán a politikus, Magyar Péter vagy ötöst kap, vagy egyest. Ezzel szemben Vitézi Dávid nagyon sok hármast kap, mert a nem tiszta szavazók is elfogadják őt, emlékeznek rá még a Fideszből, valóban szavakész ember, lehet vele vitatkozni, meg tud jelenni, nagyon aktívan használja is a közösségi felületeket.
2: Neki van egy tekintélye szakpolitikai értelemben, ehhez képest ugye Magyar Péter pedig viszi ezt a napi kommunikációs harcot, tehát az Abszolút Filmszínháznak ő a rendezője és főszereplője, és egyben nem lehet, hogy ez egyfajta elfáradás, ami itt most történik, hogy már a nép kevéssé kíváncsi arra, hogy mi történik a parlamentben, az odaszólogatásokra, a beszólásokra,
6: a keményedésekre. A parlament ülései még mindig elég nézettek.
2: Ezt mondom én is, de már nem ebből a stílusból kérnek inkább, hanem álljon ki Vitézi Dávid, és mondja, hogy mi a probléma a közlekedéssel, és oldja meg.
7: Na most említettétek, hogy Vitézi Dávid vitaképes. Valóban az, csak nem érdemes vele vitatkozni, mert hiába, tehát az embert 3 másodperc alatt lemossa az ő témájában. De ami a mi hazánk, az valóban abból a szempontból érdekes, és talán sokaknak az lehet vonzó Torockai László pártjában, hogy őket még nem terheli semmiféle kormányzati múlt. Ők még mondjuk úgy, hogy patyolattiszták.
2: Nem véletlen, őket más.
7: Nem véletlen az is egyébként, ez is egyébként, ami más terheli őket, ez is egyébként a gátja, én úgy gondolom. Tehát, hogy ami ez felhajtó erő tud lenni egy fideszes szavazónak, az, ami más terheli őket, az a gátja is tud lenni. És nem véletlen egyébként, hogy van olyan fideszes influencer, aki még a választások előtt is lelkes fideszes volt, felkérdezte Magyar Pétert egy nyilvános fórumán, most pedig Torockai László oldalán mutatkozik, és úgy mutatja be őt, mint a jövő miniszterelnökét. Ez mindenképpen egy intőjel, ami pedig Vitézi Dávidot illeti, tényleg nem lehet azon csodálkozni, hogy ő az, aki a népszerűséget hozza, tehát, hogy ő nem csak azt tudja, hogy kezd, mondjuk úgy, hogy influencerkedésben is már mondjuk úgy, hogy kezd felnőni, vagy megközelíteni, felzárkózni Magyar Péter mellé. Tehát, hogy nagyon jól használja a közösségi médiát is egyben, eközben pedig ott van mögötte egy tényleg egy szakpolitikai tekintély is, plusz egyébként még ezt a Lázár János ellenességet is én úgy veszem észre, hogy jól használja ki, tehát, hogy a Lázár János által leépített vasutat, azt mi újjáépítjük. És hogyha megnézzük egyébként az ő mozgását, Magyar Péter ugye, hát értem szerint ő a leghiperaktívabb, de hogyha mellé kéne helyeznem ezen a hiperaktivitási térképen az utána következő embert, akkor az Vitézi Dávid lenne. Így tényleg valóban csak magamat tudom ismételni, hogy tényleg nem meglepő, és az a csoda, hogy nem hamarabb következett be. Én azon se lepődnék meg, hogyha legközelebb már meg is előzni őt.
6: Feltűnő, hogy Magyar Péter engedte maga mellé engedni hosszan Vitézi Dávidot, amikor bemutatták a Baross Gábor tervet, az bő 3 órás jelenlét volt, és hát tényleg elképesztő volt Vitézi Dávid tárgyi tudása, tehát azt meg tudta mondani, így utólagos kérdése, hogy a melyik szlájdon mi volt olvasható.
2: A jó tanuló felel.
6: Igen, abszolút, de ugye Magyar Péter engedte azt, hogy Vitézi Dávid sajtótájékoztatón mellette hosszabban beszéljen. És ami nekem feltűnik kontrasztként, hogy amikor Pakson tartottak sajtótájékoztatót, energiapolitika ügyében, ugye a hőhullám, Kapitány István a közönség első sorába szorult, és ő nem állhatott Magyar Péter mellett, ami azért elég fura dolog, tehát tekintettel arra, hogy mégis a Kapitány István az energiáért felelős miniszter, és ehhez képest Magyar Péter nem engedte neki, vagy kapitány nem akart Magyar Péter mellé menni, akárhogy is mind a kettő elég fura.
7: Én ott ültem egyébként Kapitány István mögött, ő nagyon jó volt egyébként ott, nagyon jól érezte magát ott az első sorban Ruf Bálint és Vitézi Dávid társaságában. Egyébként ugye Vitézi Dávid is ott volt ezen a paksi eseményem.
6: Jó, de Vitézi ugye nem energiáért felelős.
7: Hát nem az, hogy jól érezte magát, hogy teljesen jól el volt ott az első sorban.
2: Lehet, jobban
7: nem,
2: nagyon, volna,
7: nem vettem rajta észre, hogy nagyon oda vágyakozna a pódiumra.
6: De ez is érdekes, hogyha meg nem vágyott oda.
5: Azért azt tegyük hozzá, hogy Kapitány István is hiperaktív a Facebookon. Én azt gondolom, hogy egyszerűen az mutatkozik ebben meg. Tudom, hogy Vitézi Dávid szakértő, azért abban biztos vagyok, hogy vannak még hozzá fogható tudású szakértők mindenfelé az országban. Ez nem az ő tudását kicsinyíti, vagy csökkenti. Egyszerűen kisebb az elutasítottsága a fideszesek körében. Az, hogy ezt Magyar Péter hogy kezeli a miniszterelnöknek, azt a helyzetet kellene kezelnie, ha előállna, hogy nem a kormánya uralja, vagy nem a pártja uralja a népszerűségi listákat. Jelen pillanatban maximálisan erről van szó. Nem tudom, hogy hanyadik az első nem Tisza politikus. Ezen a listán sajnos ezt elfelejtettem megnézni. Egyszerűen a Tisza és a kormány ural ma még mindent. Megkérdőjelezhetetlen módon, és az, hogy ebben most vitézi elő van, kapitány egy kicsit lemond, mellékszám.
7: És ezt a Tisza pártnak a népszerűségét, ugye azért a Tisza párt tett mostanában azért nagyon vitatható és nagyon drasztikus közjogi átalakításokat. Elég, hogyha csak az államfő eltávolítására gondolunk. Így tehát volt a Fideszben, én érzékeltem egyfajta vágyvezéreltséget, hogy na majd ezek lesznek majd azok a topikok, amik hát majd a Tisza népszerűségének a bezuhannását okozzák, és ez egy intőjel arra, hogy nem zuhant be a Tisza párt. Magyar Péter megcsinálja azt, amit a választásokon ígért, leváltotta az államfőt, és semmiféle bezuhanása nincsenek az intézkedésnek, szóval aki abban reménykedett, hogy majd ez hozza majd el, vagy ugye ez lesz az a mélypont, amit a Tisza párt majd elkövet, hogy na itt lesz az a döccenő, vagy itt van az a hiba, ahol meg fog bicsaklani, hát ez a gondolkodás ez nem jött be, mert szemmel láthatólag egy államfő eltávolítása után nem zuhant be a Tisza pártnak a népszerűsége.
8: Nem, Orbán, én ezt annyiban másként látom, hogyha megnézzük Orbán tusványosi beszédét, ő kifejezetten a gazdasági nehézségektől várja azt, hogy ősszel majd a Tisza párt támogatottsága jelentősen csökken. Ez jól látható a Fidesz várakozásaiban az, hogy Hortai Olivért tették be, meg Paróc Andrét a Fidesz szakcióba, az azért jelzi, hogy a Fidesz számít arra, hogy ősszel majd jönnek a gazdasági energiapolitikával kapcsolatos nehézségek, de ez persze nem jelenti azt, hogy
7: feltétlenül... És érvekkel jelenhessenek majd.
8: Igen. De persze meglátjuk, hogy ez érdemben csökkenti a Tisza párt népszerűségét. Jól látható, hogy az én magyar próbálja ezt amennyire lehet megelőzni, tehát most is igyekezett frissen tájékoztatni a magyar közvéleményt a Paks körüli válságkezelésről. Ezt a részt szerintem a miniszterelnök jól csinálja. Tehát az, hogy friss, tehát az, hogy nem kell állandóan hosszan várni, amíg a valami újat tudunk. Amit érdemes megfontolni a miniszterelnöknek, hogy biztos-e, hogy mindig neki kell ezt közzé tenni, hogy nem lehetne delegálni ezt a feladatot mondjuk Kapitány Istvánra, de hát egyfelől a miniszter nagyon szeret szerepelni, másfelől meg az az igazság, hogy néha nekem van olyan érzésem, hogy bizony már olykor szakmailag is ő tudja jobban a dolgokat, mint egy-egy minisztere. Például gondolok itt Lőrinc Viktóriára, akinek a hangját alig lehet hallani, tehát most éppen az ATV híradóban hangzott el, hogy most már szinte könyörögnek az önkormányzati érdekképviseletek, hogy álljon már valaki velük érdemben szóba. Egyszer Lőrinc Viktória fogadta őket, érdemi dolgok nem nagyon hangzottak el, és sosara önkormányzati érdekképviseletek szeretnék, hogy azért érdemi válasz legyen már arra, hogy mi lesz a szolidaritási hozzájárulással, a versenyképes járások programmal, hogy folytatódnak-e tovább a településeket sújtó elvonások, az önkormányzati szerkezetről sem ártana tárgyalni, és ehhez képest a Lőrinc Viktória miniszterről nem hallani szinte semmi érdemit.
2: De lehet, hogy még hallunk róla, mert ez is lesz témánk, hogy egy picit előre szaladtál. Nem? Ott már akkor nem kell elmondanod, amikor majd a főváros. Picit bulvárosabb irányba terelném a beszélgetést, és akkor megemlíteném Hatházi Ákost. Mindjárt mutatunk egy fotót, hogy mit tett ő közé, illetve milyen párhuzamot vont Orbán Viktor és Magyar Péter között. Ugye élesen bírálta Magyar Pétert, amiért honvédségi helikopterrel utazott a paksi kihelyezett kormányülésre. 1,5-2 milliós utat felesleges szimbolikus propagandának nevezte. A miniszterelnök azzal vágott vissza, hogy egy 50 milliárdos energiabiztonsági kockázattal járó döntés előtt elengedhetetlen a helyszíni tájékozódás, és a repülés költsége a pilóták kötelező gyakorlati ideje miatt amúgy is felmerült volna. A vita a szakértői döntéshozatal, az állami erőforrások használata és a politikai látványelemek határa körül éleződött ki a két politikus között, és mutatok gyorsan még két idézetet, két nagyon erős mondatot a két politikustól. A Hatházi Ákos úgy fogalmazott, hogy ha nem függ tőle döntés, akkor ez a többmilliós kiadás csak propaganda célokat szolgál, ugyanúgy, mint amikor Orbán szemlélte meg az árvizet vagy a határkerítést, ugye ezt Magyar Péternek címezte, és a válasz pedig az volt, hogy Paks leállása havi minimum 50 milliárd forintjába kerül az adófizetőknek, a repülés költsége az én bejárásomtól függetlenül is felmerült volna. Egy kis adókapok, egy gyors reakció megint a miniszterelnöktől, elképesztő, hogy mennyire résen van folyamatosan, nem tudom, hogy ennek mi a mechanizmusa, de engem amúgy nagyon érdekelne. Mit tudunk ebből most megint leszűrni? Hatházi Ákos akarja mutogatni magát, hogy ő politika felett áll, és a demokrácia őre, illetve Magyar Péter esetében egyáltalán miért áll bele?
7: Egy zárójeles gyors kitérő. Én egyébként most ezen felbuzdulva délután be is adtam két helyre közérdekű adatigénylést, rákérdezve arra, hogy hát ennek a helikopterútnak a költségeire. Nagyon érdekes lesz majd nagyon érdekes lesz majd, hogy most a Tisza kormány alatt ezeknek a közérdekű adatigényléseknek a gyakorlata az milyen lesz, hogy bebújnak-e majd a honvédelmi titok mögé, vagy pedig majd adott esetben, mert úgy kértem ki, hogy az adatokat, hogy a személyes adatokat takarják ki, tehát hogy abból is le lehet-e vonni konzekvenciát, vagy pedig úgy döntenek, hogy na jó, akkor semmit sem engednek, és akkor ráhúzzuk, hogy honvédelmi titok.
5: Fölvetetted, hogy Hatházi Ákos. Így azt gondolom, hogy van benne egy olyan szándék, hogy igazolja az elmúlt évek tevékenységét is, és azt jelzi, hogy azt akarja kommunikálni, hogy ő a hatalmat ellenőrzi, a hatalommal szemben kritikus, nem pedig egy párttal szemben, sem az előző ciklusban nem azzal volt baja, hogy Orbán Viktor és a Fidesz, hanem hogy lopnak, és ugyanezt várja, vagy ugyanezt a szemléletet érvényesíti Magyar Péterrel és a Tiszával szemben. Ezt kommunikálja. És egyébként azt gondolom, hogy hálásak lehetünk Hatházi Ákosnak, ha nem is értünk vele egyet, vagy egyetértünk, mindegy, nem kell mindenben mindenkivel egyetérteni, utalnék itt a tegnapi köztársasági elnöki beszédre, a vita, a kritika fontos és nem ördögtől való. Egy olyan helyzetben, amikor nincs ellenzék, amikor az ellenzék legnagyobb ereje, a Fidesz-KDNP, moral insanity, nem tud érdemben semmiféle kritikát megfogalmazni, valódi morális alapon álló kritikát megfogalmazni a kormánnyal szemben, hiszen az elmúlt 16 évben a sokszorosát tették meg annak, amit most ráolvasnak a kormányra. Ilyenkor szükség van arra, civilekre, Hatházi Ákosokra, hogy valóban ellentartsanak egy kicsit a hatalomnak. Egyébként pedig valóban ez egy kommunikációs kérdés, hogy hogyan viselkedik Magyar Péter miniszterelnökét egy olyan havária válsághelyzet esetén, ami most történt az országban, és Paks ennek a szimbóluma.
2: Besszó, te is elmondhatod majd a véleményed erről a témáról, most viszont tartunk egy rövid szünetet. Nem.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Aktív is tart a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 7:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Boros Tamás és vendégei következnek.
1: Ismételten köszöntöm Önöket, folytatjuk az Aktuált. Helikopterezésnél tartottunk, Nagy Attila Tibor, nem tudom, van-e mondandód a témához, van-e olyan téma egyáltalán, amihez nincs mondandód?
2: Hát a pakisztáni belpolitikához nem nagyon tudnék hozzászólni.
1: De örömtelő, hogy ez az egyetlen.
2: Hát igen, ez az egyetlen, valóban. Hát a helikopterezésről meg annyit, hogy én nem értem, hogy egy 9,5 milliós Magyarország miért nem engedhetne meg magának kormánygépet? Miért kell álszentnek lenni? Miért nem lehetne azt mondani, csak akkor ezt ki kéne mondani, őszintén elmondani az embereknek, hogy erre mi van szükség, hogy lehetnek olyan helyzetek, amikor a miniszterelnök nem egy meneten szerinti géppel kell, hogy menjen, hanem olyan sok teendője van egy napon belül, annyiféle dologgal kell foglalkozni, hogy fontos a gyorsaság, és erről szerintem nyugodtan lehetne illetve hát jobb demokráciába lehetne erről őszintén beszélni, mert a magyar demokráciát átjárja egyfajta képmutatás. Ugye most az a módi, hogy meg kell mutatni az, hogy jaj, Istenem, a kormány ilyen olcsón működik, és hogy nehogy, nehogy a kommentelők megharagadjanak ránk.
3: Itt álljunk meg több dolog miatt is. Egyrészt egy kicsit azt érzem, vagy nagyon azt érzem, hogy elképesztően elkagyarodtál a valódi témától.
2: Hát határozza azt kifogásot, hogy miért helikopterezik. Igen. Én meg azt mondom, hogyha szükséges, miért ne lehetne, ha kormánygéppel.
3: Nem az a kérdés, hogy egy 9,5 milliós olyan gazdasági helyzetben, amilyenben mindegy, hogy milyenben lévő ország, megengedhet-e magának, vagy sem, egy kormánygépet, egy helikoptert, egy nem tudom én micsodát. Ez egy érdekes elméleti vita, ízlésbeli kérdés is egyben. Nem azt kommunikálja most a kormány, hogy ők olcsók, hanem azt, hogy nem a Fidesz.
2: És értem, és erre mondom azt, hogy van egy ilyen álszentség.
3: De hogy ez mennyire álszent, azt gondolom, azért mondtam azt, hogy elkanyarodtál a témától, mert hogy az egy nagyon jó kérdés szerintem, hogy mi az Istenért ült föl erre a katonai helikopterre a miniszterelnök, miért azzal ment a Paksra, és mindezt még közére is tett.
1: Tudjuk a választ.
3: Mert sietett.
1: Ne, ez
3: a lényeg.
2: Ennek nem csak az hogy egész sietett, válságnak... hanem állítólag ugye fentről akart adatokat megszerezni a mérnökökkel együtt.
3: Jó, ennek a válságnak a kommunikációja nagyon érdekes. Az, hogy mennyiben tér el a korábbi a Fidesz és Orbán Viktor válságkommunikációjától, és ennek a része, ebben igaza van Hatházinak, hogy ez egy kommunikációs lépés, vagy kommunikációs trükk, vagy nem tudom, hogy micsoda, az, hogy helikopterrel ment oda, a maga omnipotensségét igyekszik mutatni, de, és akkor tényleg csak egy gondolat, miközben Orbán Viktor minden válságot úgy kezelt, hogy oda ment a helyszínre, megszemlélte, és mint a jó apa, ez a kádári állam, az állam az apánk, azt mondta, hogy állampolgár, ne aggódj, én majd mindent megoldok. Néha tájékoztatott egy kicsit, de az is inkább csak panelek puffogtatása volt. Ezzel szemben Magyar Péter ugye beleáll ugyanúgy a konfliktus, a válság kezelésbe, viszont ebben a helyzetben ugye energiaválságá dúzzadt a szárazság és a klímaváltozás hatása, megosztotta a társadalommal a felelősséget.
2: De én Hatházi Ákosra reagáltam egyébként az előbb, hogy miért ne lehetne akár egy kormány. Én nem tértem el a tájtól, csak kicsit kibővítettem.
1: Bence, én adom neked a szót, csak mert belehallatszódott az adásba, hogy itt tiltakoztam azzal kapcsolatban, amit Dávid mondott. Én álszentséget érzek, és akkor ennyi véleményt engedjetek meg, álszentséget érzek azzal kapcsolatban, amit Hatházi csinál, mert pontosan tudja, hogy a politikai kommunikációs tankönyvek egyszer egye, hogy egy válsághelyzetben a miniszterelnöknek demonstrálnia is kell azt, hogy ura a helyzetnek. És ennek tökéletes eszköze az, hogy beszáll egy helikopterbe, és fölé száll a problémának. Tehát ebben igaza van Hatházi Ákosnak, de tudja, hogy a politika így működik, mégis úgy csinál, mintha ehhez neki köze nem.
2: Hát nem ő a miniszterelnök.
1: De ő is alkalmazott olyan
2: eszközéket.
1: Politikai csinál, mintha ehhez neki köze nem.
2: Hát nem ő a miniszterelnök.

0: Attól tartok, hogy itt eltérünk attól a tártól, hogy lehet azon dilemmázni pro és kontra, hogy lehet-e helikopterezni, de ez azonban egy neres szimbólum, amely csak úgy, mint a kék plakát, sokabban olyan képeket és olyan képzeteket hív elő, amelyeket be lehet csatornázni, vagy amire fel lehet hívni a figyelmet, és Hatházi Ákos ezt tette meg, túl azon, hogy én is érzékelek.
1: De nagyon bújtatta el ezt a párhuzamot.
0: Igen. Én egyébként most nem akarom Hatházi Ákos semmivel sem megvádolni, ez most csak egy ilyen benyomás, de én érzek benne némi sértettséget is, tehát, hogy ő nem kapott, nem sikerült a Tiszával együttműködnie, úgy érzi, hogy ő tett a Fidesz felszámolását. Én inkább sértettséget érzek.
2: Ez a pszichologizálás relativizálja az ő kijelentéseit, amit szerintem egyrészt nem dolgunk, másrészt nem szolgált rá Hatházi Ákos. Tehát lehet azt mondani, hogy Pityaner, másfél millió forintról beszélünk. És fogadjuk el a miniszterelnöknek, én is úgy tudom, hogy van egy kötelező repülési mennyiség, amit mind a pilótáknak, mind a gépnek meg kell tennie, ha arra gondolunk, hogy az autónk egy évig áll egy helyben, hát nagyon rosszat tesz neki. Tehát mondhatjuk azt, hogy ez Pityaner dolog, de pont azt teszi meg, amiről beszélsz, szembe felmutatja, Orbán Viktor felmutatja ezt a neres szimbólumot.
3: De ebből hogyha, ki kell lépnünk, hogyha egyszer hatékony kormányzást akarunk. Tehát Magyar nem Péter hivatkozhatunk helyében, mindig Orbánra.
2: Magyar Péter helyében, de hivatkozhatunk, illetve mindenki azt csinál, amit akar. Hogyha belegondoltok, hogy 8 éven keresztül hallgattuk, inkább 12 éven keresztül hallgattuk a Fidesztől, hogy Gyurcsány Ferenc.
3: És jó kormányzás volt?
2: Nem, ez nem kormányzás, ez kommunikáció, de Magyar Péter számára azt gondolom, hogy inkább egy figyelmeztetés, egy nem, majdnem azt mondtam, hogy jó szándékú, de ez nem egyáltalán nem biztos, hogy figyeljen oda, hogy olyan gesztusokat tesz, ami sokkal inkább emlékeztet a NER gesztusaira, a NER helikopterezéseire, mint arra, amit a választási kampányban ígért.
1: Ez egy segítségnyújtás szerinted?
2: Ezt mondtam, hogy egy ellenzék sajátos nélküli országban, egy ellenzék nélküli országban Hatházi Ákosok és a civilek azok, akiknek fel kell tudni mutatni egy tükröt a kormánynak, mert nincs más.
3: De Hatházit nem választották meg képviselőnek.
0: Én most csak egy mondat, pillanatnyilag azt érzékelem, hogy itt van a hatékony kormányzás, amit említettél, ez egy jó dolog, de most a NER-rel szembeni utálat, az most erősebb annál is, a helikopterezésről ez jut sokaknak eszébe.
3: És meg Mészáros Lőrinc is, nem? Ő is helikopterezett.
0: De vagy Rogán Antal.
3: Meg persze Rogán is, csak azért mondom, hogy ettől majd, most mondok egy durvát. Orbán Viktor fogadott jó néhány államfőt, köztársasági elnököt, miniszterelnököt Budapesten. Akkor miután Orbán Viktor ezt csinálta, a mostani miniszterelnök ne csinálja majd ugyanez, de. Tehát vannak olyan kormányzati tevékenységek, amelyek óhatatlanul ismétlőnek. Abban igaza van Dávinnak persze, hogy valóban a Hatházi arra figyelmeztet minket, hogy szimbolikusan kommunikációs szempontból el kell határolódni, továbbra is meg kell húzni azt az erős vonalat az Orbán rendszerrel szemben. Tehát ezt a részt értem, mégis én azt szeretném, lehet, hogy túlságosan megalapozatlanul, de hogyha hatékony kormányzást akarunk, akkor bizony lehet, hogy igenis kell majd kormánygép, akár honvédségi gép, akár kettő
2: de
3: is.
2: De vannak már.
3: Hát persze, csak és nem merték kinevezni kormánygéppé. Tehát a honvédségi géppel az volt a gond, hogy nem merték elmondani a közéleménynek, hogy már pedig ez kormánygép. Tudjátok, ki kellett kell volna
1: még
3: mondani?
1: Kell még fenékküszöb, nem tudom. Hallottatok-e ilyesmiről? A Dunába legalábbis, ugyanis hozott most döntéseket a kormány, és igyekszik kezelni a válságot. Megmutatjuk, hogy miképpen.
4: Magyar Péter honvédelmi helikopterrel érkezett a paksi kormányülésre. A képhez azt írta, terepszemlét tart és egyeztet a vízügyi szakemberekkel a hosszú távú megoldási lehetőségekről.
5: A paksi atomerőmű 42 éves történetében először várhatóan 24-72 órán belül teljesen leállításra kerül a termelés a Duna rekord alacsony vízállása miatt.
4: Ezt még napokkal ezelőtt mondta a miniszterelnök, amikor a Duna alacsony vízállása miatt szinte teljesen leállították a termelést az atomerőműben. Azóta bár emelkedett a vízszint, a csapadék hiány miatt ismét apadásnak indult a folyó. Ezért a mostani kormányülésen egy fenékküszöb azonnali építését és két

0: sárka esetleges elsüllyesztésének előkészítését rendelte el a kormány.
1: A kormány haladéktanul elindítja egy úgynevezett fenékküszöb megépítését Paksnál. A vízügyi szakemberek és a honvédség iderendelt erői már meg is kezdték a munkálatok és a szükséges munkaterületek előkészítését.
0: A miniszterelnök szerint az előző kormány hibája, hogy nem készült el a szivattyú telep, és nem indultak el a hűtési beruházások sem. Így most a Duna két partján áll. A paksi atomerőmű és a Dunaszent Benedek település között egy dunai fenékküszöb kiépítését kezdik meg, ami kockázatmentesen emeli meg a Duna vízszintjét Paksnál.
2: Nem tudom, mennyire vagytok ti a témaszakértői.
3: Semennyire.
2: Én elkezdtem ennek utána olvasni, és lehet, hogy elkövettem azt a hibát, hogy a kommenteket is elkezdtem bőszen olvasni, és hát valóban most már az energiakrízis kezelésnek az országa vagyunk 10 millió szakértővel együtt. Sokan írták azt, hogy ez a fenőküszöb, hát miért most? Miért nem 3 héttel korábban? Miért nem 1 hónappal korábban? Segítsetek, mert én magam nem vagyok ilyen mértékig benne a témában, de azt látom, hogy mindenkinek rettentően határozott véleménye van arról, hogy mit és hogyan kellett volna itt csinálni.
3: Én, mivel tényleg nem értek ehhez, tehát most hallok életemben először ezekről a fogalmakról, ugye én annyit tudok, hogy Romániában már alkalmaztak egyébként hasonlót, azt alkalmazza most is itt a kormány. Nekem ez egy szintiszta szakmai lépésnek tűnik, amiben semmi ég egy adta világon politikát nem érdemes belátni, úgyhogy én valószínűleg itt a kormány itt a szakemberekre hallgat.
2: Bárkasüllyesztés?
4: Bárkasüllyesztés.
2: Az az igazság,
4: hogy én dunai gyerek vagyok, minden nyaramat a Duna mellett töltöttem, és azért azt elmondanám, hogy tényleg 51 év alatt én soha nem láttam ilyen drámai képet a Szentendrei-sziget hajózott ágában a Dunán, tehát ez tényleg csiralmas, elképesztő, szörnyű látvány volt. Azt mondod, hogy nincs ebben politika, minden. Ez Magyarország, itt minden kérdés politikai kérdés, miközben 10 millió szakember.
3: Én nem fogom politikai kérdését tenni, csak azért.
4: Országa vagyunk. Egészen megdöbbentem, egy konkurens televízióban hangzott el az a kérdés, vagy felvetés, hogy vajon ha Orbán Viktor lenne most is a miniszterelnök, akkor vajon le kellett volna állítani Paksot? Ugye nem is állították le, csak egy turbina üzemelt végül. Tehát ha Orbán a miniszterelnök, akkor ez nincs. A newtoni törvények, az einsteini relativitás, nálunk minden politikai kérdés, és hogyha a NER azt akarta volna, hogy ne legyen gravitáció Pünkösladányban, elnézést, akkor megszűnt volna Pünkösladányban a gravitáció. Tehát nagyjából ilyen pszichózisban él ma ez az ország. Olyan pszichózisban él, és sokkal inkább erre mutat rá ez az egész, mint arra, hogy én most a sarkantyúkra és fenékküszöbökről és Dunaszabályozásról beszéljek, amikor én tudom, hogy nem értek hozzá, bár mindenről tudok én is, én Pakisztánról is tudok.
2: Ezért hívtunk, ne
3: viccel. Település tévéken püspök.
2: Azt mondta, ezért ezt.
4: Szinte mindenhez, tényleg. Egyszerűen politikai alapon akarják az emberek, és teszik is ezeknek a teljes mértékben szakmai kérdéseknek a megítélését. Ostobaság. Nem tudok erre mást mondani. Egyszerűen az, aki pártalapon, szekértábor alapon akar üzemeltetni egy atomerőművet, akar a környezettel fenntartható módon együtt élni, az ostoba.
5: Folyamatosan láthatjuk, ahogy alakul Magyar Péternek a válsághoz való hozzáállása, hiszen ő rendszeresen beszél arról, hogy mikor milyen tervet készítenek, mit szeretne csinálni, és most ennek az egyik állomását láthatjuk a fenékküszöb kiépítésével. Szakmai részletekbe való belemenés nélkül azt tudom röviden mondani, hogy itt nyilván a közvéleménynek a mindenkori kormánytól való kormánnyal szembeni elvárása az, hogy dolgokat oldjon meg, kríziseket tudjon hatékonyan kezelni. Ugye az Magyar Péter javára érdemére írandó, hogy eddig a lakosságot érintő érdemi energiakorlátozásra nem kellett sort keríteni, és hát Magyar Péter reménye szerint ez a fenékküszöb építés is arra szolgál, hogy majd később se kelljen, hogy a Duna vízállása továbbra is megfelelően magas legyen. Én azt gondolom, hogy Magyar Péter ezzel a cselekvőképességet akarta bemutatni, hogy a kormány így igenis dolgozik, és hát ez valóban a dolgos hétköznapoknak egy félreérthetetlen jele, hogy most már a miniszterelnök aktívan foglalkozik a fenékküszöb megépítésével, és még valamit utoljára. Szóval jól látszik, hogy ez az energiaválság, ennek a kezelése, ennek a hatásainak a kezelése, az nem múlik el attól, hogyha majd a forróság elmegy. Magyar Péter maga mondta, hogy bizony szárosság várható a következő hetekben is. Tehát ezzel a kormánynak hosszabb távon foglalkoznia kell, különösen a vízgazdálkodással. Itt sajnos kénytelen vagyok megjegyezni, hogy sajnos az elmúlt 16 évben alig volt bármiféle előrelépés. Tehát az, hogy a vízmegtartás...
4: Nem, előrelépés nem volt.
2: Vízmegtartás sem volt.
5: Tehát 5%-nyi maradt a mezőgazdasági területek öntözhetősége. 16 éve lett volna az Orbán kormánynak, hogy ezzel érdemben csináljon valamit, és valahogy nem érdekelte annyira a dolog.
2: Nem tudom, mennyire vagytok lelkesek, egyik válságból ugorjunk a másikba, energiaválság után alkotmányos válság. Az Alkotmánybíróság holnap fog dönteni Sólyog Tamás ügyében, és még az is előfordulhat egyes szakértők szerint, hogy egyszerre két köztársasági elnökünk is lesz.
1: Honfitársaim, Sólyog Tamás pár perce aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnöki mandátuma.
6: Így jelentette be Magyar Péter, hogy július 18-án Sólyog Tamás köztársasági elnök ellenjegyezte a 17. alaptörvény módosítást.
7: Vállalhatatlan, durva.
6: Nem sokkal később a Fidesz parlamenti frakciója 4 pontban támadta meg a döntést az Alkotmánybíróságon. Ezek közé tartozik az országgyűlési képviselők mandátumát, valamint az alkotmánybíró korhatárát és megbízatását érintő rendelkezések, az uniós pénzekhez kapcsolódó módosítások, a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, azaz a KEKVÁK állami kézbe kerülése és a köztársasági elnök mandátumának megszüntetése is. Szentpéteri Nagy Richárd alkotmányjogász híradónknak azt mondta, az Alkotmánybíróságnak megvan a jogköre arra, hogy ha formai hibát talál, akkor megsemmisítse a parlament döntését, de ez könnyen alkotmányos válsághoz vezethet. Az Alkotmánybíróság csütörtökön vizsgálja a Fidesz által kifogásolt döntéseket.
2: Mit gondoltok, lesz meglepő döntés?
4: Ez egy elképesztően izgalmas és érdekes helyzet. Ugye részben a Fidesz a saját farkába harapott, mint a kígyót, nem mint egy ember. Mert a Fidesz volt az a NER, amelyik korlátozta az Alkotmánybíróság jogkörét, hogy érdemben alkotmánymódosítást nem lehet vizsgálni, nem lehet felülbírálni, nem lehet hatályon kívül helyezni. Ahogy a bejátszásban is elhangzott, kizárólag formai okok miatt lehet ezt megtenni. A Fidesz arra hivatkozott, hogy nem volt megfelelő társadalmi egyeztetés a benyújtott két alkotmánymódosításról, illetve hogy kihagyták az ellenzéket valami módon. PINF dolognak tűnik, de a jog az azért szereti a PINF dolgokat is, és szeret belekapaszkodni. Azt eközben azzal az alkotmánybírósággal van dolgunk, amelyik még mindig a Fidesz által uralt, és a Fidesz által és Orbán Viktor által kiválasztott és kinevezett vezető. Polt Péter, ugye Hende Csaba az egyetlen, akinek megszűnt azonnal a mandátuma, de ott van még Szájer József felesége. Tehát itt tényleg a Fidesz alkotmánybíróságáról van szó, amelyik, ha nagyon-nagyon akar szálazni és szőrözni a joggal, és nagyon akarja csúrni, csavarni, valószínűleg bele tud kötni. Elő tudja idézni azt az alkotmányos válságot, amivel megszünteti Sólyog felmentését. Egy lábjegyzet vagy zárójel, az, hogy Sólyog azonnal aláírta mindenféle fenntartás nélkül az őt kinyíró törvényt, ez gyengíti az alkotmánybírók helyzetét és érvelési lehetőségét. De ettől függetlenül, hogyha Orbán Viktor képes még mindig befolyásolni az általa kinevezett embereket az alkotmánybíróságban, akkor előidézhet egy elképesztően komoly alkotmányos válságot. Nagy kérdés, hogy ez bárkinek is érdekében áll-e, a Fidesznek, Orbánnak, az ellenzéknek érdeke-e egy ilyen alkotmányos.
5: De mit tudnak kínálni Orbán Viktor ezeknek az alkotmánybíróáknak, amikor a Fidesz most 25%-on áll? Tehát én azt gondolom egyébként...
4: Figyelj, Polt Péter úgy kezdte a karrierjét 90-ben vagy 94-ben, hogy a Fidesz képviselőjelöltje volt.
5: Na jó. Azóta, jó, de a Fidesz most leszállóákban van.
4: Orbán Viktor azóta fogja Polt Péternek a kezét. Azóta tartotta örökös legfőbb ügyészi pozícióban, majd adta neki az alkotmánybíróság elnöki.
5: Én ezt értem, csak az az Orbán Viktor, amikor tudott adni ilyet Polt Péternek, akkor ő miniszterelnök volt, többségvel volt a parlamentben, értem, most már mondasz, nincsen.
4: A jövőről, én pedig arról beszélek, hogy ez a két ember, akik egyébként VIP páholyokban együtt nézték a foci meccset szotyolázva, olyan
5: de Polt Péter vannak... néhány héttel ezelőtt alul maradt az alkotmánybíróságon belül.
2: De David, amikor... akkor mi a tippet? Tehát, hogy beleáll az alkotmánybíróság?
4: Nem, nekem az a végső tippem. Nagyon rossz jós vagyok, de az a tippem, hogy nem.
5: Na, hadd mondjak valamit.
2: Igen.
4: Tessék?
2: Ha rossz jós vagyok, akkor tudjuk.
4: Nagyon rossz jós vagyok.
5: Hadd mondjak valamit a dolog érdemi részéről is. Tehát, hogyha az alkotmánybíróság szakmai alapon döntene holnap, akkor nem tehet más, mint visszautasítja a Fidesz indítványait. Ugyanis én olvastam a Fidesz indítványait egyébként, a Fidesz indítványai lényegében tartalmi alapon támadják az alaptörvény módosításait.
4: Ahogy nem lehet.
5: Igen, ahogyan nem lehet pontosan, hiszen maga a Fidesz többség volt az 2013-ban, amely az akkori alaptörvény módosítással ezt kizárta. Tehát most a részletekbe való belemenés nélkül azt tudom mondani, hogy szerintem az alkotmánybíróság egész egyszerűen nem nagyon tehet más, mint vagy visszautasítja a Fidesz indítványát, vagy B, amit Hak Péter mondott a híradóban, esetleg az Európai Unió bíróságától kér véleményt, és akkor ez még egy viszonylag fájdalommentes dolog lenne. Mondok egy viccet egyébként ennek kapcsán, mert van egy vicces eleme ennek. Úgy képzeljük.
4: És külön utadik a... Ja, nem, bocsánat.
5: Nem ez a vicc. A vicc az, hogy a Fidesz akkor még ugye 20-25 nappal ezelőtt írta meg ezt az indítványt, hivatkozik többek között Baka András esetére, akkor még nem tudták, hogy majd a Tisza őt fogja jelölni, nem tudhatták, hogy a Tisza őt fogja jelölni, és a Fidesz ezt az ő indítványuk alátámasztására tette meg, hogy hivatkoztak arra, hogy Baka Andrást annak idején jogellenesen távolították el a legfelsőbb bíróság éléről, mert hogy ezt az emberi jogi európai bíróság megállapította, és erre mondja most a Fidesz, hogy lám-lám, a Sulyog Tamást is mennyire jogellenesen távolították el, hiszen annak idején Bakát is. Hát ez a vicc, lehet nevetni. A kollégák, tehát a Fidesz...
4: A kollégák kuncognak is, én inkább...
5: Remélem.
4: Én erre azt mondanám, hogy...
2: Én ezért pénzt kapok.
4: Az egyik szemem sír, a másik meg zokog. Tehát, hogy...
5: Komolyan, amikor én láttam az indítványban, akkor a nem akartam hinni a szememnek, B, elkezdtem így hangosan nevetni, hogy én ezt nem hiszem el.
3: Ha már viccek van, az a régi nagyon rettenetes vicc, hogy ugye két pápa utazik a vonaton, és nem folytatódik tovább a vicc, mert hát az a maga csattan, hogy két pápa utazik a vonaton. Most ugye lehetne a két államfő utazik a vonaton aktualizálva. Na de hogy a rettenetes faviccekkel ne riasszuk el maradék
2: kíváncsi vagyok.
3: 2 perc, 45 másodpercben.
4: Megy a kigaza.
3: Én is, az már a nyilvánosságban több alkalommal is bebizonyosodott, hogy én rettenetes jós vagyok, a választás végeredményét is nem a Tisza pártra tettem nyilvánosan is több alkalommal, úgyhogy ezt én nem fogok most jósolni pontosan ezért. Azonban holnap kétségtelenül kiderül, hogy az alkotmánybíróság vajon a Fidesz utóvét harcát vívja-e, avagy megpróbál úgymond független testületként a realitások talaján működni. Márpedig, hogyha a realitások talaján működik, akkor egyértelmű, hogy, és egyetértek veletek abban, hogy most már fel kell ismerni azt, hogy a Fidesz jelenleg leszálló ágban van. Sokkal másabb lenne a helyzet, ha a Fidesz erősebb lenne, nem kapott volna ki kétharmaddal, és a többi. De most így azt mondom, hogy én számítok arra, hogy ezt nem fogják elkaszálni, vagy tehát, hogy meghozza ezt a döntést.
2: Látom, nagyon mondaná, Dávid, de én most merényletet követek el, nem engedem, ugyanis az utolsó témára még szeretnék kitérni, nem mutatunk róla a filmet, röviden összefoglalom, hogy miről is van szó, hiszen már megígértem, hogy beszélünk róla. Szeptember végéig kell 125 milliárd forint lejárt hitelt törleszteni a fővárosnak. És hát a fővárosi egyenleg jelenleg mínusz 65 milliárd forinton áll, elkezdődik az állam kontra főváros, illetve önkormányzatok közötti meccs, és még nagyobb merénylet pedig az, hogy mind a hármótoknak ugye egyenként ilyen 40 másodperce van összefoglalni a véleményét. Ki meri kezdeni?
4: Ebben a kérdésben, ő kezdés, én mondom, ebben a kérdésben nagyon, nagyon jó jós voltam, mert megígértem Karácsony Gergelynek ebben a stúdióban, hogy nem lesz barátja a Magyar Péter vezette kormány, nem lesz Kánoán, harc lesz, nem lesznek akkora aknák, és ugye a főváros hitelfelvétele elől el is tűnt a kormányzati akadály, amit még Orbán Viktor tett oda. Harcolnia kell Magyar Péterrel és vele szemben Karácsony Gergelynek. Itt az ideje megmutatni, hogy hogyan akarja vezetni végre ezt a várost.
3: Attilával értek egyet, vagy legalábbis Attila felvételét. De az első blogban már mondtál véleményt. Mondtál véleményt. Lőrincz Viktória most megmutathatja a kvalitásait, megmutathatja, hogy hogyan akarja rendezni ezt a kérdést. Nagyon kíváncsian várom én is a miniszterasszonynak az ebbéli fellépését.
4: De ezt a válságot, Budapest válságát Karácsony Gergelynek és a stábjának kell megoldania, nem a kormánynak.
2: Ez már jegyzőkönyvben nem kerül, de jössz.
5: A Tisza kormány, bár nem kedveli Karácsony Gergelyt, szerintem nem engedheti meg magának azt, hogy a főváros látványosan csődbe jusson, hogy ne közlekedjenek a villamosok, a buszok, akkor, amikor Budapesten nagyon sok Tiszás szavazó él.
3: Ezt még az Orbán kormány sem engedhette meg magának.
5: Hát a Tisza meg pláne nem.
3: Pontosan.
2: Köszönöm szépen. A vicc még a legvégére.
4: Megy a csiga hazafelé.
2: Ennyi? És ez vicces?
4: Igen, ugye?
2: Jó, hát elnézést, akkor lehet, hogy nekem nincs humorérzéke, mert ezt lehet, hogy ma sok kommentelő meg is erősíti a videó alatt. Köszönjük szépen, ez volt már az Aktuál. Holnap is természetesen lesz a megszokott időben adás. Viszontlátásra!
8: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Kedves, drága, a csókom várja.
1: Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm a Start minden kedves nézőjét, illetve a Spirit FM hallgatóit. Mondok egy gyors tartalomjegyzéket azok kedvéért, akik most kapcsolódnak be. Foglalkozunk vízzel, mert hogy nagyon előregedett Magyarország vízhálózata, 4000 milliárd kellene, hogy megújítsák. Foglalkozunk majd egy picit a nappal, ami nem fog látszani, mert hogy ma teljes napfogyatkozás lesz, innen nem látható sajnos. Aztán beszélünk a költségvetésről, ahol szinte csoda történt, 500 milliárdos plusszal zárt az utóbbi hónapban a kormány. Aztán beszélünk arról, hogy Baka András az új államfő, és beszélünk arról, hogy egy picit beállt az ingatlanpiac, mert hogy túl drágán adják az eladók az ingatlanjaikat. De ahogy mondtam, a víz problémával kezdünk. Nem tudom, hogy tudták-e a kedves nézők, Magyarországon óránként 10-11 csőtörés történik, ez azért elég durva szám, és az egész rendszer megújítására 4000 milliárd forint kellene. Itt van velünk a vízkoalíció két munkatársa, Homoki Andrea és Egresics Emma. Jó reggelt kívánok, köszönjük szépen, hogy elfogadták a meghívást. Tehát 4000 milliárd kell összességében, ehhez képest most a kormány bejelentett egy 51 milliárdos programot. Ez utóbbi mire lesz elég?
2: Hát nyilván több, mint a semmi, és azért ezt a 4000 milliárdot sem úgy kell értelmezni, hogy egyszerre kellene ennyi, hiszen nincs is megfelelő számú szakember, meg nem is lehet egyszerre mindenhol feltúrni az utat és cserélni a hálózatot. Azt mondják a szakemberek, hogy éves szinten olyan 250 milliárdot kellene egy ilyen 15 éves időtávba folyamatosan pluszköltségként beletenni ebbe az ágazatba, ahhoz, hogy megfelelő ütemezett módon cserélni lehessen az elavult hálózatot.
1: Igen, tehát akkor ez az 51 milliárd mire tud elég lenni most, tehát ha még éves szinten is ennek a 15-szöröse kellene, vagy 8-szorosa, nem vagyok egy matek zseni.
2: Igen.
3: Hát jelenleg ezt még pontosan mi sem látjuk, ugye most került ez a pályázat meghirdetésre, még a végleges anyagot mi sem kaptuk készhez, nem láttuk mi sem. Ugye az a cél, hogy alapvetően az ország elmaradottabb területeire jusson a pályázatnak a 65%-a, tehát az Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, észak-magyarországi régiókra szeretne ez a pályázat koncentrálni. Ugye itt a tanulmányunk alapján is, amit egyébként minden évben megjelenítünk, elkészítünk. Abban is látszik, hogy ezek a régiók egyébként a hatványozottan problémásabb régiók.
2: Igen, például ugye Miskolc és térsége, ahol 50% fölött szokott lenni általában a vízveszteségszám.
1: Az 50% az mihez képest? Tehát jön a víz valahonnan, a folyóból, vagy a víztoronyból, és ennek a fele
2: hát
1: az
2: ugye a megtisztított, tehát ami ugye a hálózaton keresztül mondjuk a repedéseken, vagy a csőtöréseken, vagy akár tűzcsapokon kiengedik, amikor mondjuk megtisztítják, vagy át kell mosatni a hálózatot. Szóval ez mind olyan költség, vagy hát olyan víz, amit nem fizet meg senki. Tehát, hogy megtörtént ugye a megtisztítása, és gyakorlatilag elfolyik.
1: Hogy a fogyasztó sem, tehát még az órán keresztül sem.
2: Abszolút nem jut el. Ez országos átlagban egyébként ilyen 20-25% között szokott mozogni, és akkor vannak azok a térségek, ahol meg ez a szám jóval magasabb, tehát akár közelíti ezt az 50%-os veszteségszámot.
1: Az országos adat az igazán érdekes, csak nem tudom, hogy ez mondjuk európai összevetésben ez nagyon magas, vagy egy elfogadható arány, tehát 25%.
2: Az azért magasabb, tehát hogy egy ilyen 10-12% körüli talán így az európai átlag, tehát jó lenne legalább odáig eljutni, és egyébként az állami számvevőszék volt az, amelyik akik forintosították is ezt a vízveszteség számot, ők azt mondták, hogy ez a 25%, ez évi 17 milliárd veszteséget jelent. Tehát, hogy és közben azért azt mindig el szoktam mondani, hogy miközben ennyit elpocsékolunk, ugye a rossz hálózat miatt, a közben ugye élnek olyan honfitársaink Magyarországon, akikhez meg nem jut el víz, tehát nincsen az otthonaikba bevezetve víz, ez alsó hangon minimum 200-300 000 embert érint.
1: Egyébként önök civilként vannak ennyire képben, és viselik a szívükön a magyarországi vízhelyzetet, mint vízkoalíció?
3: Igen. Igen, így van, ez egy civil szervezet, nagyon sok önkéntesen működünk, és vannak társszervezeteink, önkormányzatok is beszélnek a munkában néha, és hát nagyon sok partnerrel működünk még együtt egyébként, így a vizes civil beszélnek a munkában néha, és hát nagyon sok partner.

0: Persze kapcsolódtak hozzánk szakemberek, akik segítik a szakmai tanulmányunk elkészítését, tanácsokkal részt vesznek a koalíció munkájában, szóval vannak nálunk szakemberek is, de alapvetően ez egy érdekvédelmi kampány.
1: És idézőjelben csak a hálózat problémáival foglalkoznak, vagy úgy általában Magyarország vízháztartásával? Mert most ugye felmerült az aszály miatt, meg hogy nem esik, igen, nem tudom mióta eső, meg hogy egy balatonnyi víz kimegy Lázár János szerint évente, tehát hogy ezzel a nagy képpel is foglalkoznak?
2: Hát mi rendszer szinten szeretünk ezzel a problémával foglalkozni. Ugye itt Andi említette, hogy az ivóvízhálózat állapotával elindult ez a probléma, a felgöngyölítés, de hogy az utóbbi egy évben, másfél évben elkezdtünk további három témával is foglalkozni. Ugye ez a szociális vízszegénység, amit Andi már említett. Ide tartozik a táji vízgazdálkodás is, ugye a tájban megőrzött víznek a mennyisége, ehhez kapcsolódó kérdéskörök, és a szennyvízhálózatnak az állapota is.
1: Mivel hogy most iszonyú nagy aszály probléma van, ezzel kapcsolatban mi az önök felvetése, vagy mi a stratégiai megoldás önök szerint?
0: Ugye itt alapvetően van egy vízminimumunk, ami lefedi ezt a négy területet. Mert hogy azt mondjuk, hogy ugye egy vízünk van, melynek a rendszerei elválaszthatatlanok egymástól, és ezért is kezdtünk el foglalkozni komplexen a vízkérdéssel. És ebben a vízminimumban mind a négy területre megfogalmaztunk 3-3 követeléspontot, és most azon dolgozunk, hogy ezekhez még egy cselekvési terv is kapcsolódjon. De alapvetően ugye a partnereinkkel együtt készít tettük el ezt a vízminimumot, és ugye az a filozófiánk, hogy a tájban kell megtartani a vizet, és hogy ehhez kell jogszabálymódosításokat, támogatási rendszer átalakításokat készíteni, illetve hát edukálni kell a lakosságot is, meg a döntéshozókat is.
1: Sajnos lejárt az időnk, de hát azt, hogy mi lesz az új kormány időszakában, nem tudhatjuk, de egy fél mondatban milyen volt a kapcsolatuk az előző kormányzattal ebben a szakmai kérdéskörben?
0: Az előző kormányzat nál is jártunk tárgyalni, és részeredményeket ott is értünk el, azért ott is volt egy bejelentett rekonstrukciós program, nyilván kevés finanszírozással, elsősorban akkumulátorgyárak környezetében eltörölték a közműadót, és itt is tárgyaltunk az új kormányzattal, és hát ugye az elsődleges tárgyalásoknál az kiderült, hogy nagyon nyitottak a civilek javaslataira, és mi azt szeretnénk, hogy egy folyamatos egyeztetés és párbeszéd alakuljon ki, és eddig nagyon pozitív fogadókészség van erre.
1: Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondták Homoki Andrának és Egressy Csemmának, a Vízkoalíció munkatársainak. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen.

Napbenéz a régi bérlakáson át. Kiterjedünk a gazda test az oktogon. Sok vesztes issza újra jó szokásosát, elkenődve, mint az appa fresh a fogsoron. Tükörbe nézel, ez mindenki, csak nem én. De a fény egy újabb alkotás a plaszteren. A nyár ma délelőttös, mint a vakremény, s az élet újra próbálja, hogy klassz legyen.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
1: Helikopteres terepszemle után tartott kihelyezett ülést a kormány Pakson. Közben arról is döntöttek, hogy csökkentett költségvetésből rövidebb tűzijátékkal zajlanak majd az augusztus 20-i állami rendezvények. Horn Gáborral és Sarkadíj és Csabával beszélgetünk. Valamelyes csökkent, de még mindig 60% feletti a Tisza párt támogatottsága a pártot választani tudók között, míg a teljes népesség körében 50% alatt van, derül ki az Európion felméréséből. A kutatás szerint a Fidesz támogatottsága nem változott érdemben július óta, a Mi Hazánk viszont valamelyest erősödött. Bojár Ábelt kérdezzük. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány a paksi atomerőmű vízellátásának biztosítása érdekében. Dunai fenékküszöb építését és 280 méteres bárka elsüllyesztését jelentette be Magyar Péter. Az atomerőműnél vízügyi és energetikai szakemberek, valamint katonák kezdték meg a munkát. A stúdióban Steyer József. Nyílt levélben követel független vezetést a Színház és Filmművészeti Egyetemnek több mint 180 szakmabeli. Lannert Judit oktatási miniszterhez fordultak. Azt szeretnék ugyanis elérni, hogy az SFE fenntartó alapítványának új kuratóriumi tagjait a jelenlegi egyetemi vezetéstől és a kormány kultúrpolitikájától függetlenül szakmai alapon jelöljék ki. Vendégünk Bagosi László.
2: Kezdődik az egyenes beszéd, jó estét kívánok! A stúdióban itt van már Horn Gábor, a Republikon alapítvány vezetője, és Sarkadíj és Csaba, az Economics újságírója. Jó estét, szervusztok!
3: Jó estét!
2: Tegnap megválasztotta a parlament az új államfőt, Baka Andrást, és bár tegnap természetesen már volt szó mindenről, azért kezdjük ma még ezzel, nem minden nap lesz azért új államfő Magyarországnak. Milyennek látjátok a Tisza döntését?
4: Én abszolút megfelelőnek gondolom. Egyrészt ennek Bakát alkalmasnak gondolom egész életútja alapján. Egyébként el szokták felejteni, ő azért a politikában kezdte, tehát parlamenti képviselő volt 90, és 90-től aztán másfél évig, ugye MDF-es képviselő volt. Tehát van politikai tapasztalata, ha tetszik.
2: Azért megírták.
4: Megírták, és szerintem helyes is, ezzel nincs baj. Tehát ellentétben a feledésbe merülő Sólyog Tamással, a köztársaság elnök az egy politikus, tehát méghozzá nem is akármilyen fontosságú politikus. Baka András bizonyította azt, hogy tud nemet mondani, ezt most is elmondta, hogy fog tudni nemet mondani, ha kell. Az egész életútja alkalmassá teszi erre a feladata. Hozzáteszem, hogy én azzal nem értek egyet, hogy jogásznak kell lenni a köztársaság elnöknek. A köztársaság elnöknek egy tisztességes embernek kell lenni, akinek van olyan múltja maga mögött, ami alapján a politikától függetlenül is el tudjuk őt fogadni, és olyannak kell lenni, akiről én el tudom, illetve minden választó el tudja képzelni, hogyha baj van, akkor helyettünk, nekünk, rólunk szólni fog, és Bakát én ilyennek látom.
2: Akkor sem, hogyha most ez a helyzet, ami most van, ugye itt egy alkotmányozás előtt áll az ország az ígéretek szerint, és hát ugye nem egy normál helyzet van, itt a jogállamot kell visszaépíteni, és ezért volt egy érv mondjuk a jogász mellett, vagy szólt egy ilyen érv.
4: Hát a szakértőknek kellenek lenni a politikusok mellett, nem nekik kell. Nem baj, tehát nem gondolom hátránynak, de előnynek se. Polgár Juditot is nagyon jó köztársaság elnöknek gondoltam volna.
2: Csaba?
5: Ugye kicsit még a beutatkozásodnál azért volt egy ilyen mondatod, ami még kicsit talán korlátozó, hogy te szabadjárás, hogy ez a közgondolkodásban is benne van, hogy a Tisza döntése volt ugye az új államfőnek a megnevezése. Meglátjuk, hogy ez most jelente vagy később is valamit, vagy pedig ugye az, hogy mennyire nem csak a Tisza döntése, hanem mennyire lesz majd a közös magyar nemzetnek a közös reprezentációja, ugye a Baka Andrásnak a működése. Hogyha rád is lehet egy kicsit reagálni, ugye te meg azt mondtad, hogy fog majd tudni, illetve ugye kiderült az is, hogy azt mondta, hogy fog majd tudni nemet mondani, a kérdés, hogy mire, tehát hogy azt feltételezzük majd el, hogy ettől a kormánynak is olyan túlkapásai lennek, amelyek nemet kell mondani, akkor megint ezen gondolkozunk, vagy mi az, ami nem, mi az, amikor vissza kell fogni majd Magyar Péter kormányjátsza. Érdekes kérdéseket vetett fel ez a pár perc is, amikor gondolkoztunk az ő szerepéről. Nem tudom amúgy, hogy ebben az új rendszerben, az új gondolkodásban mi az, amit majd korlátozni fog, vagy korlátozni engedi akár mondjuk a közhangulat is, hiszen azért továbbra is mindenki azt várja el a kormányzattól, hogy ez a tisztító tűz előbb-utóbb beinduljon. Meglátjuk, hogy ennek milyen alkotmányos kereteket kell ennek szabnia.
2: Hát azért ott egy üzenetet elhelyezett azzal, hogy nem épülhet bosszúra.
5: Igen, de mellette ez a mondat megból, de mellette pedig, hogyha meghallgatjuk az előtte lévő 10 percet, az pedig, hogyha nem az államfőjelölt állt volna fent a pódiumon, hanem egy random tiszta képviselő, ugyanúgy elmondhatta volna. Tehát az a fajta kritika, amit a előző rendszerrel, ha már lehet így fogalmazni, megfogalmazott, az egy olyan politikai kinyitkoztatás volt, ami tökéletesen egybecseng a mostani kurzussal.
2: Beszédnél maradva még mindenkihez szólt, nem? Vagy próbált, vagy kinek fogalmazott meg üzeneteket?
4: Hagy vitatkozzam veled egy kicsit. Tehát én azt gondolom, hogy
5: kell a műsorba, kell.
4: Hogy Baka nem pártkatonaként került ebbe a tisztségbe. Nem, egy tiszás nem ezt mondta volna. Magyar Péter biztos, hogy nem őt szoktuk hallani gyakran.
5: Kiket szoktunk mi?
4: Tett gesztusokat a Fidesz irányába is, nem a Fidesz mint állampárt irányába, hanem a Fidesz szavazói felé. Én szerintem, miután itt egy rendszerváltás elején vagyunk, szerintem a köztársaság elnöknek ezt a rendszerváltást nem csak tudomásul vennie kell, hanem szolgálnia is kell. Ennek következtében szembe kell mennie mindazzal, ami az előző időszakban történt. Ahogy Baka egyébként szembe ment 2010-11-ben mindazzal, ami akkor tulajdonképpen ő körülötte indult el. Tehát ilyen értelemben látok garanciális elemeket. Én egyetlen tartom azt kizártnak, hogy lesznek olyan dolgok, amiben meg kell szólni. Valószínűleg, ha köztársaság elnök lett volna már, akkor azt el is mondta, hogy ő nem ért egyet ezzel a 12 éves korlátozással. Én magam egyetértek, magam 16 évig voltam parlamenti képviselő, szerintem elég lett volna belőlem 12 is, de most már utólag ezt nem lehet tőlem elvenni. De azt gondolom, hogy ez az látszik ebből, hogy Bakanak van saját jól körülhatárolható állás, mondja, tényleg akar valamilyen módon közvetítő lenni. Gondoljatok abba bele, hogy a parlament elnöke ugye összesen 4 hétig lesz, vagy másfél hónapig, most nem tudom, a vége köztársaság, mégis volt annyi érzéke, hogy amikor ez a nagyon súlyos környezeti válság, energiai válság, vízhiány bekövetkezett, akkor tudott annyit tenni, hogy összehívja azokat, akik nem ülnek egy asztal, nem ültnek volna egyébként egy asztalhoz, ugye a pártok vezetőit. Ilyenekre számítok. Ez is fontos. Hát nem csak a nemetmondás, hanem a koordináció, az együttműködés. Alkotmányozásban megint nem kell hozzájogásznak lenni, de lehet speciális feladata a köztársaság elnöknek, mondjuk becsatornázni olyan álláspontokat, amelyek nem jutnak el egyébként a politika asztalára, vagy lesöpli a politika ezeket a véleményeket. Tehát azt gondolom, hogy Baka egész személyisége, életútja nekem legalábbis garanciális elem arra, hogy itt nem egy bólogató János, egy golyós nulla, hogy ezt szokták ott mondani, hanem egy aktív köztársaság elnök. Ezt én leginkább Sólyomhoz hasonlítanám. Egyébként nem véletlen, hogy ők szoros munkatársak voltak, és Sólyom ragaszkodott, még én emlékszem magam is arra, hogy a legfelsőbb bíró annak idején Baka legyené, lelkesen támogattam, de emlékeim szerint nagyon sok olyan szocialista képviselő volt, aki erről nem így gondolkodott.
2: No, menjünk tovább. Pakson ülésezett ma a kormány, és a miniszterelnök bejelentette ugye ezt a kőgátat, amit vagy elrendeltek ennek az építését, két bárka elsüllyesztését. Szóval ennek a szakmai részéhez lesz ma szakértünk, nem erre vagyok kíváncsi veletek, hogy az hogy is kellene.
5: Most mindenkiért ehhez is Magyarországon.
2: Viszont a politikai és a kommunikációs része igen. Miért Pakson ülésezik a kormány? Nyilván ennek is van szerepe a kommunikációban, hogy oda lemennek.
5: Ez szerintem egy pozitív dolog, tehát az, hogy ott van most a Magyarország szívcsakrája, ez milyen jól hangzik, de nyilván az, hogyha ott van gond, ami szerintem ezek a kihelyezett ülésekkel nincsen probléma, sőt, hát örülök neki, hogy nézzék meg, legyenek ott. Az se zavar volna, hogyha már lehet még tiált, ugye behozni, mindenki helikopterrel ment volna le, tehát ezzel ugye nincsen baj. Sőt, tehát az is jó volt, hogy végre vannak megoldási javaslatok, amiket van nyilván a szakértők elmondják, hogy mennyire alkalmazhatók vagy nem alkalmazhatók, hát mindenkinek az a érdeke, hogy ez jó legyen. Az lesz majd érdekes, hogy tényleg ez a kommunikációt nézzük, és itt volt egy kis finomítás, legalábbis, hogyha ezt a videót néztük az eddigi napokhoz képest, mert a legutóbbi kormányinfón és a legutóbbi parlamenti ülésen ott Magyar Péter kifejezetten és elég kritikusan neki ment a magyar nukleáris iparnak, és elég kemény kritikát fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy azok a szakembereknek nem volt, akik évtizeden keresztül ott dolgoztak, akár Paksban, akár a környékén nem volt javaslatuk. Most már viszont ez talán elmúlt, vagy ez háttérbe szólt, és inkább a politikai felelősöket emelte ki, legalábbis a mai bejelentésében. Ez nem tudom, hogy mennyire lesz egy ilyen kiegyezés, vagy mennyire jelent majd PAK számára pozitív jövőképet, hiszen a legfontosabb kérdés igazából az, hogy milyen energetikai mixet tudunk majd a jövőben nézni. Tehát PAKS megmarad-e, mikor szabítják-e, illetve PAKS 2-vel mi lesz, hogy miből fog a hazánk ugye energiát termelni. Ez lesz majd a legérdekesebb, de ezt tényleg kíváncsi vagyok, hogy itt mit találnak ki, hiszen a legfontosabb kérdés mégiscsak ez.
2: Hát ahogy látod, Gábor, nem csak a mai napot, tehát ezt, tulajdonképpen ez volt az első nagy válság egyébként, meg még tart is. Hogy kezelte ezt a kormány?
4: Egyrészt a magyar aktivizmusában a magyar kormány, most Magyar Péter, tehát nem a magyar kormány, mert ezek egybeesnek, micsoda jó neve van, tehát micsoda véletlen egybeesés, lehet, hogy nem véletlen. Tehát a Tisza kormány aktivista kormány lesz. Tehát látszik, hogy magyarnak fontos, hogy ők ne egy budapesti történet legyenek. Ugye hát az első ülés is ugye a Feszti körképnél volt, most itt van PAKS, szerintem egy csomó lesz ilyen. Nyilván az újságírók réme, hogy akkor most oda kell rohanni, és ők nem mehetnek helikopterrel. Én ezt a helikopterezést egyébként nem tartom rossznak, mert itt is van ennek egy olyan eleme, hogy bemutatni, hogy lehet értelmesen helikopterezni. Tehát lehet menni esküvőre ugye a haverok Lásd Rogán, és lehet arra használni a honvédségi helikoptert, amire való, hogy egy nehéz helyzetben fölülről is meg lehessen nézni, hogy mi van. Értem én a hatházi...
2: Nem értesz egyet hatházi Ákossal?
4: Abszolút nem értek egyet hatházi Ákossal. Szerintem ezek az eszközök arra valók, hogy ilyen helyzetekben a kormányzat használja. Tehát engem is érdekelt, hogy fölülről milyen ez, és ahhoz oda kellett szállni valaminek. Most miért ne azt szálljon oda, aki rajta van, az, aki dönt. És ott mondják el neki, hogy mi van. Tehát félreértés ne essék azért a... Hát repülni lehet, tehát nehogy másokra felajált a Cessnáját, ez egy külön...
2: Hát mert ugye azt mondja, csak mondjuk el a nézőknek, aki esetleg nem lett a hatházi Ákost, hogy azért van hasonlóság a két kép között, ugye kitette Orbán Viktort, meg Magyar Péter egy-egy helikopterezését, és hogy egyik mint ingyen is lehetne ezt, és ez lehetséges, hogy propaganda célokat szolgál. Ez az egyik, amit ő mondod, de egész kis azon viccelődtünk itt az adás előtt, hogy háború és béke alakult ki szinte, mert ő a hosszan írnak egymásnak, mert Magyar Péter rögtön reagál a posztára, aztán hatházi Ákos, és hát fel se tudom olvasni már a párbeszédet, olyan hosszú.
4: Szóval én azt gondolom, hogy ez rendben van. Egy súlyos válság esetén meg kell nézni fölülről, nyilván ott voltak a szakemberek is, tehát nem gondolom, hogy Magyar egyedül ő vezette a helikoptert, tehát nyilván ott voltak azok, akik el tudták mondani, hogy mi van. Én szerintem jól kezelték a válságot, a legfontosabb pozitívum az, ahogy
5: hát
4: magyar...
5: Még nincs vége.
4: És még nincs vége, igazad van, de hogy a magyar az emberekhez fordult a megoldáshoz, és reflektáltunk erre. Tehát, hogy nem egyszer azt mondja, majd megoldjuk, majd, hanem azt mondja, hogy segítsetek, ez egy közös probléma, oldjuk meg közösen. Én ott éreztem egy kis bizonytalanságot, vagy problémát, hogy nem mondta azt, hogy talán csinálhatnánk ezt így mindig, tehát akár válság nélkül is, hogy kicsit takarékosabban bánunk ezekkel az eszközökkel, hogy kevesebb vizet pazarolunk, kevesebb energiát használunk, tehát lehetett volna egy felszólítás, egy folytatásra.
2: Hát ez az idő is el fog jönni, mert biztos, majd előbb-utóbb a rezsicsökkentés kérdés lesz, ugye hát az unió felé ott...
4: Nekem már rég kérdés.
2: Neked rég kérdés.
4: Az uniónak. Tehát azt gondolom, hogy rendjén való volt, ez egyszerűen abszurdnak tartom azt a fajta vádat, hogy itt egy rémhírteresztés történt volna, azt, hogy üzenném a fideszes politikusoknak, akik ezt hajtogatják, hogy javaslom, hogy költözzenek be egy lakás 8. emeletére, vagy a faluszéri Vályog Viskóba, és nézzék meg, hogy milyen 30-40 fokba élni légkondicionálás nélkül, mondjuk víz nélkül. Tehát azért érdemes belegondolni abba, hogy a magyar társadalom egy jelentős része, nem néhány tízezer ember, hogy éli meg azt, ami most történik. Most ne beszélek a mezőgazdaság állapotáról, most volt módon keresztül jönni az országon, hát szürelmes, amilyen állapotban
5: mondjuk van. Nem erre mondták, pont, nem leszek az ördög ügyvédje, csak mondjuk nem erre mondták a fideszes képviselők, hogy rémhír, tehát nem a mezőgazdaság, vagy pedig a lakossági elhelyettesítés, a PAKS-sal kapcsolatos kommunikáció volt, amire ugye ezen vitatkoztak össze a parlamentben, de az kétségtelen, hogy nagyon sok ilyen nyitott kérdés, egy olyan kérdés, amit meg kell válaszolni, és például az, hogy ezt a közös sikert előhozta Magyar Péter, erről mi is beszélgettünk, akár ugye Böhm Kornéllal is a ilyen válság kommunikációval, hogy mennyire fontos volt, hogy még hogyha nincs is közvetlen, mert megnézzük a Mavírnak a számait, akkor az, hogy lekapcsoltuk otthon a légkondíciót, funkcionált, az nem jelentett semmit igazából a teljesítménybe, illetve a fogyasztásba, de tényleg fontos az, hogy az emberek érezzék, hogy, és ez a legfontosabb üzenete az egész paksi történetek is, hogy megváltozik innentől minden. Tehát az, hogy ami megtörtént most, az folyamatos lesz sajnos, az, hogy az életünk végérvényesen megváltozik, hiszen hozzá kell szoktunk az asztályhoz, a szélsőséges időjárásról, az, hogy 42 fokban kell sétálnunk, elmenni ügyet intézni, kellenek majd olyan hűtőhelyek, kellenek majd olyan frissítő állomások is, akár amik mondjuk akár 5-10 percenként hozzá tudunk járulni, tehát megváltozik a mezőgazdaságunk, megváltozik egy csomó olyan szolgáltatáshoz való hozzáférési lehetőségünk, amit most még valamennyire természetesnek veszünk, de ez el fog tűnni. Tehát,
2: de azért ezt nem mond, ez nem maradjon itt a levegőben, hogy ne spóroljunk az energiával, főleg
5: persze,
2: most,
5: spóroljunk,
2: mert azért számít, de... mert a nagyfogyasztók előtt is, hát a miniszterelnök azt mondta, nem tudom hány megavatta, most nem tudom pontosan fejből, csökkent.
5: Folyamatosan növekedett tehát amikor megvolt, amikor leálltak a nagyfogyasztók, és ugye onnan már a lakosságnak a fogyasztása volt, folyamatosan nőtt, tehát megnéztük a mavir adatokat, folyamatosan nőtt a fogyasztásunk. Ami persze benne van, mert nem biztos, hogy a lakosságtól kell elsősorban, már nem is kell elvárni, de azt, hogy lássák, azt, hogy fel kell lépnünk közösen, az tényleg közös no,
4: csak
5: feladatunk.
4: Itt van egy elképesztően rossz politika 2014 óta, ez a használ csak nyugodtan, mert olcsó című történet, aminek következtében egyrészt lerohadt a magyar közműhálózat, és erről nem beszélünk, pedig a vízhiánynak az egyik oka, hogy a tisztított ivóvíznek a 25-30%-a elfolyik, mert olyan állapotban vannak a vízi közművek. Másrészt pedig tényleg abban él a magyar polgár, mint a 70-es években, ugye nem gyűrűzik be ide. Most kiderül, hogy nehogy nem gyűrűzik be, és hogy olyannyira itt van, hogyha Paks leáll, amiről egyébként lehetne komoly vitát folytatni, hogy kell-e nekünk Paks, ez egy másik kérdés, így van, de ez egy másik kérdés. Most az látszik, hogy olyan az energia, olyan rossz az energetikai rendszerünk, hogyha kiesik Paks, akkor vége. Ez nagyon rossz, mert bármikor lehet olyan, hogy Paks kiesik, tehát ez nem egy örökérvényű történet.
5: Csak egy pillanatra, hogy zavarok, csak hogy legyen valami jó hír is, hogy, és azt bizonyította be ez a paksi krízis, hogy ebben most nincs igazad, mert kiesett Paks, és nem omlott össze az energiaellátás, és nagyon érdekes, ahhoz képest ugye
4: Orbánékról... Azért nem omlott össze, mert 700 megawattot egy pillanat alatt megtakarítottunk közösen.
5: Tehát azért nem omlott össze, mert a napenergiával óriás, tehát fel tudtuk tartani a nappal, a napenergiával ezt az országot, és ez nagyon érdekes, hogy ezt viszont sikerült kiépíteni.
4: Ez egyébként...
5: Nyilván az éjszakai, meg az energiatárolás kell meg összerakni, de megújulókkal működött az ország.
4: Igazad van, és ez egy, akár egy komoly pozitívum is lehetne a Fidesz kormánynak, ez az egész napenergia ügy, ha ez nem alapvetően az állampolgárok okán lett volna, hiszen azért ez a robbanásszerű változás, ez az orosz agresszió következtében indult el, azzal, hogy egyszer elkezdtek az emberek azzal szembenézni, hogy meg kell oldaniuk maguknak
5: a problémát.
4: Igaz, hogy van a nagy nap kollektor hálózatok, azok fideszes bizniszek voltak, és szerintem ez egy komoly eredmény, tehát nem akarom ezt lebecsülni, csak egyrészt nincs rá felkészítő az energia, a fogadó hálózat, nincs megoldva a tartalékolás, és nincs megoldva a kiváltás. Tehát egy ilyen rendszerhez kellene majd a szakemberek.
2: Azt akartam mondani, hogy energetikai szakértőnket
5: csak, mondom, értünk mindenhez.
2: Köszönöm, hogy itt voltatok.
5: Köszönjük szépen, itt lehettünk.
0: Műsorajánló. Utazók podcast Mahó Andreával, már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
3: Egy építészeti problematikával folytatjuk a startot. Zuglóban épült egy hatalmas irodaház, ráadásul ez egy még nagyobb projekt része. Összesen 770 milliárdért rendelt az Orbán kormányzat irodai épületeket. Pontosabban eredetileg úgy volt, hogy itt azért lesznek lakóházak is, de aztán picit változott a terv menet közben. És Zuglón végül is egy olyan irodakomplexum épült meg, amire Zugló szerint nekik nincs szükségük. Az új kormány viszont ki akar szállni ebből a szerződésből. Az építő viszont azt mondja, hogy ebbe értelemszerűen ő nem megy bele, tehát lehet, hogy egy hosszú pereskedés kezdődik. Gyurcsik Ádám urbanistával beszélgetünk. Jó reggelt kívánok. Köszönöm szépen, hogy eljött. Akkor nézzük az ön szakmájának szemüvegén keresztül ezt a történetet. Tehát Zugló azt veti fel, hogy itt irodák épültek meg végül is, meg egy pláza, és minimális arányban épültek csak lakások, holott nem ez volt az ígéret, plusz számos egyéb beruházás elmaradt. Ön a szakember, ha ránéz erre a projektre, akkor mit lát és kinek ad igazat?
6: Igen, ahogyan az önkormányzatnak természetesen abban igaza van, hogy Budapesten sokkal nagyobb lakáshiány van, mint amennyire irodahiány van. Tehát Budapesten jelenleg körülbelül az ilyen újabb, modernebb irodaházaknak a 13%-a áll üresen, tehát a kiadható területnek a 13%-a az üresen áll. Míg ugye azt tudjuk, hogy lakásokból sokkal nagyobb hiány van jelenleg Magyarországon, ugye ezt tapasztaljuk az ingatlanárak és az albérletek árának emelkedésében is. Ugye itt Zuglóban is eredetileg az volt, hogy a 7 ilyen épület tömbből egyébként 3-ban terveztek lakásokat kialakítani, ebből végül csak egy épült meg, ott is azt hiszem 130 lakás épült meg mindössze, és ezek is luxus kivitelben, tehát hogy valószínűleg nem azok számára megfizethetők, akik jelenleg is a Bosnyák tér környékén élnek. Ugye akkor konvertáltak át néhány ilyen tömböt irodákká, amikor a kormány bejelentette, hogy hát ők ezeket megvásárolnak, vagy nem is bejelentették, hanem ugye Hatházi Ákos nyomozta ki azt, hogy ennyi pénzt költene az állam arra, hogy gyakorlatilag megépíts, vagy megvásárolja ezeket az irodaházakat. És ugye szerintem, amit nagyon fontos még itt megérteni, hogy miért van egyáltalán hát szükség ezeknek a, vagy volt szükség ezeknek az irodáknak a megvételére. Ugye az előző kormány az a patinás történelmi belvárosi minisztériumokat, azokat privatizálni tervez, vagy hát valamelyikkel ez meg is történt, ugye gyakorlatilag hát fillérekért. Tehát ha összehasonlítjuk azt, hogy ezeket az épületeket majdnem 330 milliárd forintért elővásárolta meg az előző kormány, ehhez képest mondjuk a belügyminisztérium épületét a Széchenyi téren, az picivel több mint 30 milliárd forintért adták el. Tehát ez kicsit olyan, mint amikor a nagypolgári lakásokban így feltépnénk a régi parkettát és a Hillerre laminált padlót letennénk, és akkor költözzessük ki ide a minisztériumokat a Bosnyák térre, ezekbe az irodaházakba. És nyilván egyébként lehetne ilyen fejlesztéseket a külső kerületekbe megvalósítani. De ugye itt az történt, hogy az állam az egy ilyen, hát ilyen sunyi módon szállt be ebbe a beruházásba, tehát gyakorlatilag ezt, hogyha normális módon valósítjuk meg, akkor valami olyasmi módon kellett volna ezt elvégezni, mint ahogy a Rákos rendezőnél zajlik most a folyamat, tehát egy nyilvános tervpályázatot kiírhatott volna az állam, hogy ebben benne legyenek az önkormányzatok, a főváros, a helyi emberek be legyenek vonva, hogy itt tényleg egyébként a helyi igényekre is választ adjon egy ekkora beruházás.
7: Hát ha már említette Rákos rendezőt, én úgy tudom, hogy a belügyminisztérium épületét pont az a befektető vehette meg ilyen nyomottáron, aki kiszorult ebből a Rákos Dubaj projektből. Ez így kívülről néz egy picit olyan, hogy kárpotolják az illetőt, mert hát nyilván egy kicsi bosszus volt az ígéretek után, hogy ez a projekt nem jött össze. De a másik probléma, ami erkölcsi, és minimum erkölcsi, de lehet, hogy jogi is, hogy ezek a befektetők azért eléggé szorosan köthetők Orbán Viktorhoz, ott a kötélbarátja Garancs István, meg a veje Tiborcz István. Tudom, hogy nem ez az ön szakterülete, de mégis mit gondol erről a kapcsolódásról, összefonódásról?
6: Igen, ugye azt is fontos itt hozzátenni, hogy nem csak a Bosnyák-téri iroda komplexumról van szó, hanem egyébként a Dürer kertről és a Budapartról is. Tehát egyébként ezekbe például ugye pont a nemzeti vagyonkezelőt költöztették, illetve ugye olyan állami hivatalokat akartak költöztetni, amik egyébként vagy most épült nemrég egyébként új saját székházuk, vagy hát egyébként el voltak ők a saját helyükön is. Tehát itt azért eléggé felmerül annak a gyanúja, hogy ennek nem az volt a célja, hogy az állami dolgozóknak annyira szűkön viselték a sorsát, hogy hát jobb és modernebb irodaházakba akarták őket költöztetni. Amiről még szerintem itt nagyon fontos beszélni az, hogy úgy gondolom, hogy egyébként ezeket a beruházásokat, tehát hasonló módon kéne egyébként szemlélnünk, mint ahogyan a várban található beruházásokat látjuk. Tehát, hogy egyébként azoknak, akik a Karmelitába megnézték ezeket az ott kiépült minisztérium épületeket, egyébként nekik azt javaslom, hogy menjenek el igenis a Bosnyák térre is, menjenek el a Dürer kertbe, és nézzék meg, mert ez ugyanannak a spektrum egyébként a két széle. És úgy gondolom, hogy egyébként nagyon szimbolikus is, hogy miközben egyébként tényleg a csúcsvezetőknek a várban tényleg ilyen luxus körülmények között épültek ki a minisztérium épületek, egyébként a dolgozóknak meg gyakorlatilag azt tervezték a jövőre, hogy akkor ők meg járjanak ki a Bosnyák térre, ahol egyébként még egy villamos sem, vagy egy metró sem építettek volna a kedvüknek, hogy oda normálisan el tudjanak jutni.
7: A Dürer Park köthető Tiborcz Istvánhoz, és úgy tudom, hogy az a projekt már lezárult, az ki lett vizetve, ott tulajdonképpen az állam pénze már a megfelelő helyen van.
6: Igen, tehát hogy itt csak a Bosnyák téren van valami remény arra, hogy az állam esetleg ne vásárolja meg ezt a területet. Itt nyilván most inkább az a kérdés, hogy valamilyen módon ezt lehet-e hasznosítani a jövőben. Tehát így, hogy az önkormányzat nem akar élni ezzel az elővásárlási jogával, az állam pedig nem kívánja ezt megvásárolni, így gyakorlatilag most az az egyetlen remény, hogy valamilyen piaci, vagy hát az állam végül tényleg nem tudja megvásárolni, akkor valamilyen piaci módon lehessen ezt hasznosítani. Ebben szerintem egyébként lehet szerepe a fővárosnak, meg a kerületnek a jövőben, hogy valamilyen módon ösztönözze, hogy itt mégiscsak olyan funkciók alakuljanak ki, amik hasznosak az zuglói emberek számára, de ezt nyilván...
7: Hát igen, itt jön a fából vaskarika effektus, mert hogy pont azért lépett be a kormány, hogy majd ő megveszi ezt az épületet, mert úgy tűnt, hogy az eredeti terv, hogy majd ez piaci alapon értékesíthető lesz, az becsődölt. És akkor jött állambácsi, és azt mondta, hogy jó, hát akkor mi megvesszük majd.
6: Igen, de úgy gondolom, hogy egyébként a magyar adófizető pénzének, hogyha Budapest fejlesztésére szeretnénk költeni, ennyi pénzből annyival több fejlesztés meg lehetne valósítani, amit tényleg a budapestiek hasznára van, tehát akár egy fél metróvonal megépülhetne ebből a pénzből, nem beszélve arról, hogy egyébként milyen más fejlesztésekre lenne szükség ezekben a külső kerületekben, mint Zugló.
7: Hát mivel most indul a projekt, még biztos lesz alkalmunk beszélgetni erről, hosszú jogi procedúra várható, legalábbis hát a Bosnyák téren. Gyurcsik Ádám urbanistának köszönöm szépen, hogy eljött.
6: Köszönöm szépen.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Valamelyes csökkent, de még mindig 60% feletti a Tisza párt támogatottsága a pártot választani tudók között, míg a teljes népesség körében 50% alatt van, derül ki az Európion felméréséből. A kutatás szerint a Fidesz támogatottsága nem változott érdemben július óta, a Mi Hazánk viszont valamelyest erősödött. Bojár Ábelt kérdezzük.
3: Az Európion kutatási igazgatóját, jó estét, kapcsoljuk. Szervusz!
4: Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket.
3: Több mindent mértetek, kezdjük a pártpreferenciákkal, és ha minden igaz, akkor meg is tudjuk rögtön nézni, az augusztusi adatot látjuk majd a teljes, a biztos és a pártválasztók esetében. Amíg nem jön az adat és amíg nem látják a nézők, addig mondd el kérlek, hogy a biztos szavazók és a pártválasztók között mi a különbség?
4: A pártválasztók azok, akik a jelenlegi pártpreferenciára vonatkozó kérdésre meg tudtak nevezni egy pártot, a biztos szavazó pártválasztók pedig azok, akik emellett biztosat válaszoltak arra akkor az előtte feltett kérdésre, hogy milyen valószínűséggel menne el egy jelenleg tartott országgyűlési választásokon.
3: Amikor két választás között vagyunk, vagy így a választások után, akkor miért érdemes jobban nézni a három adat közül?
4: Az ilyen szakmai konzenzus, hogy a biztos szavazó pártválasztók kevésbé érdekes a ciklus közepén, mert természetesen a valós szavazási hajlandóságok akkor körvonalazódnak, akkor jelentenek valamit, akkor igazán erős indikáció a politikai aktivitásra, amikor egy politikai kampány ennek megállja, az választások után pár hónappal inkább a pártválasztó bázis az, ami talán sokat többet mond.
3: Nézzük akkor a számokat, ugye teljesben 50% alatt van a Tisza, és itt azért mondtam, az augusztusiakat látjuk júliushoz képest, hogyha elmondanád, hogy mi változott.
4: Igen, tehát fontos azért hozzátenni, hogy ezek alapvetően kis változások, ugye gyakran beszélünk a statisztikai hivatalról, különösen a teljes népességben ez a mostani 49%, amit látunk. Csak azért érdekes, mert olyan kicsit olyan szimbolikus, meg vizuálisan erős üzenet, hogy 50% alá csúszott, míg a pártválasztók körében 60% alá csúszott először a Tisza támogatottsága a választások óta. De hogyha valós elmozdulást nézzük a korábbi mérésekhez, akkor azért nem jelentenek ezek akkora drámai elmozdulást. Egyfajta lemorzsolódás érzékelhető, van egyfajta trend, de még úgy gondolom, hogy ez még korai kijelenteni azt, hogy ez folytatódni fog. Van ebben valami természetszerűség, hogy az a fajta történelmileg szinte precedens nélküli támogatottsági szint, amelynek a Tisza örvendhetett a választások után, az csökkenni fog idővel.
3: Hová mentek a Tiszától? Nem a Fideszhez, tehát hogyha megnézzük, 1%-ot nőtt júliushoz képest, én ha jól emlékszem, a Fidesz támogatottsága?
4: Igen,
3: Mi hazánkhoz?
4: Előtte meg nagyon zuhant, nem, tehát ez nagyon becsapós, tehát nem lehet két adatsor egymás mellé állításából direkt módon következtetni, hogy hova mennek a szavazók. Inkább mondok valamit, amiből viszont lehet. Azt lehet látni, hogy az erősödő Mi Hazánk, ami ennek a mérésnek talán a legérdekesebb pontja, az úgy jött ki többek között, hogy a áprilisi szavazat visszaemlékezésre vonatkozó kérdésre, tehát ők kire szavaztak a válaszolók áprilisban, az akkor Fidesz megjelölők, tehát az akkori fideszeseknek a 14%-a jelenleg a Mi Hazánkot választotta, tehát ott egyértelműen érzékelhető egy szavazatáramlás az áprilisi Fidesz szavazótáborból a Mi Hazánk felé.
3: De ez ekkora lett volna, ugye, hogyha megnézzük, ha én jól emlékszem, de szerintem 10% fölött mind a három tartományban soha nem volt a Mi Hazánk.
4: Nem, és ezért tartom kiemelendőnek ezt az eredményt, mert itt is hozzá kell tenni, hogy ezek nem akkora nagy változások, mert mi a előző hónapokban is ilyen 8-10% körüli, bázistól függően 8-10% körüli Mi Hazánk támogatottságot mértünk. Dupla számjegyű támogatottságot mind a három bázison korábban még nem mértünk, ilyen szempontból tényleg jelentős, de az elmozdulás abszolút értéke, itt is inkább ilyen 2% hibahatár közeli érték. Itt is korainak érzem még kijelenteni, hogy egy Mi Hazánk átérésről beszélhetünk, de azt ki lehet jelenteni, hogy van egy Fidesz irányból Mi Hazánk irányába történő szavazatáramlás.
3: De akkor ebből kiindulva, kiket veszthetett el a Tisza, és mi az oka?
4: Az oka a szavazatvesztésnek, nem akarok egy konkrét okot kijelölni. Persze lehet spekulálni azon, hogy a Polgár Judit jelölések körüli mizéria, lehet spekulálni azon, hogy a 17. alkotmány módosítással kapcsolatos elégedetlenség. Én inkább azt tartom itt legfontosabbnak kiemelni, hogy ez egy természetszerű jelenség, és inkább az a még egyszer történelmileg a magyar modern demokrácia történetében precedens nélküli támogatottsági szint, az úgy jött ki, abban olyan választók is beletartoztak, akik természetszerűleg nem feltétlenül szimpatizáltak a Tiszával, inkább egy Orbán kormány elleni elégedetlenségből szavaztak a Tiszára, és bármilyen apróbb impulzus, bármilyen akár Magyar Péter megnyilvánulásai, akár az előbb említett epizódok, bármi elégséges lehet, hogy ezeket az úgynevezett teremszavazókat egy kicsit távolabb taszítsák a Tiszától, és átmenjenek legnagyobb valószínűséggel a bizonytalanok táborába.
3: A Mi Hazánk fölött, ugye azt mondta, hogy ez a legnagyobb újdonság a méréseteknek, van plafon fölöttük szerinted? Mondjuk mennyit árthat egy ilyen erősödésnek az, ami a héten a parlamentben történt?
4: Erre csak azt tudom mondani, hogy minél szélsőségesebb egy párt, minél inkább a politikai paletta oldalán helyezkedik el, annál alacsonyabbra várható ez a plafon, annál természetesebb az, hogy az ideológiailag habitusban tőle távol helyezkedő szavazók nem fognak átmenni, még akkor sem, hogyha a Tisza kormánnyal adott esetben elégedettek lesznek. Tehát a rövid válasz igen, van egy plafon, most ezt nem lehet megmondani, hogy a korábbi Vona Gábor féle Jobbik 20-25%-os plafonjáról beszélünk, vagy alatta, de hogy valamiféle plafon van, ebben a fajta terítésben és tárlásban, ahogy Toroszkaiék elképzelik ezt a Mi Hazánk pártot, biztosan van.
3: Politikusok népszerűségi listája, vezetnek a Tisza politikusai, de az élen van változás, ott van egy érdekes változás. Micsoda?
4: Igen, az érdekes változás az konkrétan Vitézi Dávid idézőjelben megerősödése. Ő 4%-ot erősödött ebben a népszerűségi rangsorban. Mi úgy mérjük a népszerűségi listát, hogy egy 5-ös skálán kell értékelni az egyes politikusokat, és a népszerűségi szint az a 4-es és 5-ös osztályzatot adók összegéből tevődik össze, és ebben Vitézi Dávid utalértes, sőt 1%-ponttal meg is előzte Magyar Pétert. Ez mindenképpen érdekes elmozdulás. Forszófer Ágnes most nem kérdeztük le, ami azért utólag egy kicsit kár, mert ő kifejezetten jól szerepelt a júliusi mérésben, tehát az most még egy kérdője, hogy ő hol helyezkedne ezen a listán, de most egyértelmű, hogy Vitézi Dávid és Magyar Péter vezeti ezt a rangsort.
3: Még egy utolsó dolog, mert voltak itt viszont mértetek, Baka András, ugye tegnap új államfőt választotta a parlament, mi az eredmény, és itt nyilván még az adatfelvételben nem volt benne, hogy államfő lett, hiszen az tegnap történt.
4: Igen, egyfelől papírforma, másfelől meg anomália, amit mértünk, mert a Baka Andrásnak a népszerűségi helyezése, vagy értéke 30%, messze elmarad a tiszás politikusoktól, alig előzi meg a fideszes politikusokat, de akkor itt tennék egy nagyon fontos zárójelet, vagy egy nagyon fontos tett, mert nála kiemelkedő a róla semleges véleményt alkotók, illetve az őt nem ismerők 42%-a. Itt egészen egyszerűen arról van szó, hogy Baka András megjelenése a magyar politikában, mint államfő, váratlanul érte a választóközönséget, kevesen emlékeznek rá, még aki névből emlékszik rá, az is, azok között is kevesen tudják konkrét politikai epizódhoz kötni a nevét, úgyhogy szerintem az ő népszerűségi szintje akkor lesz értelmezhető, hogyha elkezdi az államfői tisztséget betölteni, egy pár hónap múlva már sokkal értelmesebb, sokkal tartalmasabb képet fogunk arról kapni, hogy őt hogyan értékelik a magyar választó.
3: Köszönöm szépen, hogy elmondtad mindezt. Köszönjük.
4: Én köszönöm, viszontlátásra.
0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Nyilván nem mondok nagy újdonságot azzal, hogy tegnap köztársasági elnöké választották Baka Andrást, a legfőbb bíróság korábbi elnökét, a Strasbourgi Bíróság korábbi magyar tagját. A megbízása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évig fog tartani, és a kihirdetés, a döntés kihirdetését követő 8. napon lép az államfői tisztségébe. Többek között erről beszélgetünk Vető Balázssal, a Forrás Társadalom Kutató Intézet alapítójával. Jó reggelt kívánok, szervusz, köszönöm, hogy eljöttél. Azt mondja Baka András a beszédében, hogy az állam az emberért van, ami hát első hallásra egy evidencia, de ő valamiért mégis fontosnak tartotta ezt elmondani. Mi ennek a mondatnak az üzenete?
2: Baka András már egyébként a nyári megszólalásaiban, mielőtt egyáltalán fölmerült volna a neve, nagyon világossá tette, hogy az ő jogfelfogása vagy államfelfogása az arról szól, hogy az intézményekben van a garancia arra, hogy demokratikusan működjön egy ország, és az, amikor ő azt mondja, hogy az államnak az emberekért kell lenni, akkor valójában ezt az elvet fejezi ki egy nagyon konkrét képbe. A beiktatása utáni beszédében is ezeket a jegyeket lehetett felfedezni, amikor arról beszélt, hogy az alkotmányozás folyamata a fontos, és az, hogy az intézmény hogyan szolgálja az embereket és az államot.
1: Hát az, hogy milyen örökséget vetett, eléggé kettős megítélésű lehet, mert hogy egyrészt sokan azt mondják, hogy olyan elődök után, mint például a megbukott Novák Katalin, vagy korábban Schmidt Pál, de akár Súlyog Tamás, csak jobban lehet csinálni, jobb szinten, színvonalon lehet ezt a tisztséget betölteni. Másrészt viszont egy kormányváltás után vagyunk, és a társadalom egy része, legalább mondjuk az egyharmada, vagy 25%-a nagyon csalódott, és már azt hallja reggeltől estig, hogy itt önkényuralom épül. Szóval szerinted milyen örökséget vesz át Baka András?
2: A NER egyik legsúlyosabb öröksége, hogy azokat az intézményeket, amelyek egyébként egy demokratikus jogállamba biztosítják azt, hogy az állampolgárok bízhassanak az államba, ezeket kiüresítették. Ilyen volt a köztársasági elnök, az alkotmánybíróság, az ügyészség, és még hosszan lehetne sorolni azokat az intézményeket, amelyek egy jogállamban a fékek és ellensúlyok rendszerének az ellensúly oldala, ami a politikai hatalmat korlátozza. A NER ezeket leépítette, és az ezekkel kapcsolatos bizalom ezért sérült a társadalom irányából. Ezt kell most újjáépíteni. A köztársasági elnöki intézmény kapcsán is ez volt, hogy azok a köztársasági elnökök, akik 2010 után, miután a NER átalakította a magyar közjogi rendszert, betöltötték ezeket a pozíciókat, ők egyértelműen a Fidesz politikai érdekeit szolgálták, éppen ezért most vissza kell valójában térni a rendszerváltás utáni időszak köztársasági elnöki szerepéhez, amikor az elnök tényleg a társadalom egységét testesíti meg, ahogy egyébként ezt tette Göncz Árpád, Mádl Ferenc, vagy éppen Sólyom László.
1: A jelenlegi helyzet indokolja, hogy mégiscsak egy jogász ember kellett erre a pozícióra, vagy hogy ez a legszerencsésebb?
2: Itt nem is a végzettség a legfontosabb szerintem, hanem az, hogy ő hogyan gondolkodik az intézmény szerepéről, és ezen belül a saját szerepéről. Ugye, például az alkotmányozással kapcsolatban már elmondta azt, hogy ez nem lehet kizárólag a jelenlegi politikai többség alkotmánya, hiszen az alkotmány az a társadalomé. És ez a szerepfelfogás az, ami leginkább fontos. Az már most látszik, és tényleg az elmúlt két megszólalásából az új köztársasági elnöknek, hogy ő intézményekben látja a megoldást, míg egyébként sajnos a magyar politika még most is abban a kicsit rendélyes működésben van, hogy a hovatartozásban látja a dolgot. Ugye a Fidesz egyértelműen arról beszél, hogy az új köztársasági elnök a Tisza embere, ez a hovatartozásról szól, de közben sajnos még Magyar Péter is azt mondta, hogy ugye Baka András azért alkalmas a szerepre, mert egyébként 2011-es elmozdítás, akkor ő a Fidesz áldozata volt. Ez is arról szól, hogy valaki melyik térfélhez tartozik. Az új köztársasági elnök viszont a beszédében arról beszélt, hogy az intézmény a lényeg és a működés, nem az, hogy ki hova tartozik.
1: Azt is mondta, hogy bosszúra nem épülhet egy társadalom, miközben a felelősségre vonást, hogyha ez adott, illetve indokolt, akkor azt nem lehet megkerülni. Ez, hogy nem épülhet bosszúra, ez szerinted üzenet lehet az ellenzéki gondolkodású társadalmi rétegek felé?
2: Ez biztos egy nagyon fontos lépés, hogy a köztársasági elnök kimondja, hogy az, ami 16 év olyan kormányzás után most következik, ami arról szól, hogy szembe kell nézni azzal, hogy mi történt, azonban ez csak jogállami keretek között szabad megtenni. Ezt most a köztársasági elnök gyakorlatilag nyíltan kimondta, hogy ennek így kell történnie, mert az, hogy ha történtek bűncselekmények, vagy szabálysértések, vagy bármi az előző időszakban, akkor annak igenis következményének kell lenni. Ez egyébként egy teljesen érthető társadalmi elvárás, hiszen az elmúlt 40-50 év legnagyobb társadalmi igénye az, hogy Magyarország ne egy következmények nélküli ország legyen. Viszont azért, hogy a társadalom fel tudja dolgozni azt a traumát, amit a NER 16 éve jelentett, ahhoz mindenképpen arra van szükség, hogy ez ne egy érzelmileg vezérelt dolog legyen, tehát bosszú, hanem egy jogszabály és jogrend által vezérelt folyamat, ami arról szól, hogy aki megsértett írott vagy íratlan szabályokat, annak ezért vállalnia kell a felelősséget.
1: Tegnap volt a parlamentben egy nagyon furcsa jelenet, amikor Németh Zsolt fideszes képviselő megszólalt. A kedves nézőknek mondom, akik esetleg nem értesültek, Németh Zsoltot a Fidesz mérsékeltebb szárnyához sorolják, és tulajdonképpen arról beszélt, hogy az új kormányzatnak is támogatnia kellene a polgári konzervatív értékeket, és talán arra is utalt, hogy a Tusványosi Szabad Egyetem támogatását sem kellene megszüntetnie az új kormányzatnak. Magyar Péter erre azzal reagált, hogy emlékeztetett rá, hogy a mostani Tusványosi előadáson Németh Zsolt arról beszélt, Orbán Viktor mellett ülve a színpadon, hogy Magyarország túlélte a tatárjárást, és túl fogja élni a poloska járást is. Egyértelmű 100%-ra kijelenthető, hogy a poloskázást folytatta, sőt, hát rákontrázott, tehát már konkrétan poloska járásról beszélt. Azt szeretném tőled kérdezni, hogy ezt a kettőséget szerintem nem nagyon lehet feloldani, hogy nem gondolkodik egy politikus, hogy az ő előadásáról felvétel készül, és hogyha ott poloska járásról beszél egy hónapja, vagy nem tudom mikor volt ez nyáron, akkor az már megvan, akkor az velünk megmarad, itt van.
2: Láthatóan a Fidesz a választások óta nem találja azt a stratégiát, hogy hogyan viszonyuljon ahhoz az új helyzethez, ami előállt, az, hogy 16 év után elveszítették a kétharmados többséget. Egyszerűen ők még mindig abba gondolkodnak, hogy a saját táborukhoz, ha kommunikálnak, ott mondhatnak bármit, hiszen az a saját táboruknak szól, és minthogyha nem vették volna még észre azt, hogy megváltozott közben a nyilvánosság, és egyszerűen mindennek következménye van. Tehát, hogy ha ő tusványosan poloska járásról beszél, akkor utána hiába jön haza, és Magyarországon már arról beszél, hogy már pedig akkor itt egy nemzetegyesítésre és egyfajta kiegyezésre lenne szükség, mert hogy akkor ezek a dolgok ütik egymást. A legnagyobb probléma egyébként ebben a felvetésben az, hogy miért kellene egy állam kormányának bármilyen politikai tevékenységet támogatnia. Hogyha egy politikai erő a saját közösségét egybe akarja tartani, és annak rendezvényeket akar tartani, az az adott politikai közösség feladata, nem az állami. Pont az volt a legnagyobb baj az elmúlt 16 évben, hogy ezek a dolgok összefolytak, hogy az állam és a politikai szervezet működése az gyakorlatilag egy volt. És a Fidesz jelenlegi válságának egyébként ez az egyik legnagyobb oka is. Hiszen azzal, hogy megszűnt az állam, mint finanszírozó hatalmi központ, Ezzel valójában a párt kiürült, és ezért sem tudnak mit kezdeni a jelenlegi szituációval.
1: Ez azért érdekes, mert hát egy pártról azt gondolná az ember, hogy ott a pártot a párt tagsága alkotja valójában, húsvér emberek, akik készek tenni a közösségért, áldozatot hozni, akár anyagit is, de ilyenkor hát lehull a lepel, és kiderül, hogy ez egy ilyen mesterségesen fenntartott bizonyos értelemben közösség volt, és volt egy nagy látszat. De ugorjunk a harmadik témára, mert 2 perc maradt, ez a Kaminski-Fanni féle megbízás, 4 milliárdért ápolták a korábbi miniszterelnök közösségi felületeit. Igazából az érdekelne, hogy miért tett ebben az ügyben feljelentést a miniszterelnökség, mikor ez egy filéres ügy, 4 milliárd forint, tehát mi az az MNB 500 milliárdjához, vagy a 700 milliárdos ingatlan beruházáshoz képest?
2: Ebben az ügyben az a nagyon érdekes, hogy ugye ez egyetlen egy embernek a kommunikációs költsége, és annak is csak egy része, hiszen ez a social media jelenléte Orbán Viktornak. Mellette nagyon sok kormánytag vett részt egyébként a kampányban, ahol nyilván hasonló számok láthatók. Itt a legnagyobb probléma az még csak nem is az összeg, mert egyébként a piacon, üzleti kommunikációban ilyen összegek tudnak mozogni egy összetett kampány folyamat során. Itt a probléma az, hogy Orbán Viktor ezen tartalmainak jelentős része az nem Orbán Viktorról, a miniszterelnökről szólt, hanem Orbán Viktorról, a Fidesz vezetőjéről, aki a kampányban a politikai céljait akarja megvalósítani. Ahogy az előbb is beszéltük, összefolyt az állam és a párt. Arról volt szó, hogy valójában kampányt finanszírozták ebből a pénzből, ez pedig hát még a NER-ben lévő jogszabályok alapján is törvénytelen volt. Éppen ezért ebben a szituációban a döntéshozóknak lesz az igazi felelőssége, hiszen Kaminski Fanni a végén egyébként tudja azt mondani, hogy ő adott egy árajánlatot, azt a döntéshozó elfogadta, jelentős túlárazás, bár ez jóval magasabb ár annál, mint amit a piacon ezért kapni lehet. Azonban nem ez a legnagyobb probléma ebben a kérdésben.
1: Vető Balázs, köszönöm szépen, hogy eljöttél és mindezt elmondtad.
2: Köszönöm.
0: Műsorajánló. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp 4 kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Médiapiac. Már a Spirit FM-en.

sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány a paksi atomerőmű vízellátásának biztosítása érdekében. Dunai fenékküszöb építését és 280 méteres bárka elsüllyesztését jelentette be Magyar Péter. Az atomerőműnél vízügyi és energetikai szakemberek, valamint katonák kezdték meg a munkát. A stúdióban Steyer József.
3: Dr. Steyer József klímakutató, jó estét kívánok, köszöntöm.
4: Kezdjük sokolom.
3: Több témánk is van, kezdjük a friss bejelentésekkel. Ugye itt van ez a bárka, illetve ez a két bárka elsüllyesztése, és itt van ez a fenékküszöb. Mind a kettőt külön is szeretném elmondani, hogy mit is jelent, de összességében mit gondol a mai bejelentésről?
4: Azt gondolom, hogy egy kényszerű tűzoltásról szól a történet. Minden áron mozgásba kell tartani, működésbe kell tartani a paksi atomerőművet. Ezt korábban is elmondta a miniszterelnök, viszont a szükségmegoldás annyiban, hogy egyelőre a hosszú távú meteorológia sem mond biztonsággal több csapadékot, tehát következésképpen azzal kell főznünk, ami van. Ez a két megoldás, ugye ebből a gyorsabb a bárkák elsüllyesztése, ezzel többször kísérleteztek már, most legutoljára a csernavodai atomerőműnél a románok, de korábban az árvízi helyzetbe süllyesztettek el bárkákat.
3: Működött?
4: Általában működik, igen. Igen, ezek terelésre jók, és itt ebben az esetben egy olyan 20 centis vízemelés valósulna meg. Ha visszaemlékszünk, néhány centim múlott, hogy nem állt le az atomerőmű, tehát ez nagyjából elég lehet, de a fenékküszöb...
3: 20 centimétert mondott a miniszterelnök.
4: Így van, ez 20 centimétert tud körülbelül emelni. Itt igazából a gond az, hogy a felső vízgyűjtő területek felől lesz-e friss csapadék, és az tulajdonképpen a Duna vízhozamát azt tudja bármilyen formában stabilizálni, akár ezen a szinten is, mert akkor van értelme ezeknek a dolgoknak. A fenékküszöb az egy nagyobb lépés, ugye, gyakorlatilag a Duna medrében építenek ki egy keresztirányú gátat kőtömbökből, és ezzel már egy méteres duzzasztást tulajdonképpen tudnak csinálni. Hangsúlyozom, hogy itt is arról van szó, hogy a szivattyúkat ellássák vízzel, tehát több vizet nem tudunk bevonni.
3: De ez egy gát, vagy kettő? Vagy ezt hogy kell elképzelni?
4: Ez két külön létesítmény, ugye az uszályok, azok igazából a hűtővíz csatornába terelik be a vizet, míg a fenékküszöb az keresztül megy a Duna főágon, és megemeli a vízszintet. Azon át fog bukni a víz, és visszaduzzaszt a felvíz irányában.
3: Mennyi idő alatt lehet azt megcsinálni körülbelül?
4: Azt gondolom, hogy nagyon jó az, ahogy hozzáálltak, hogy a hadsereget is mozgósították, és tulajdonképpen mind a két parti önkormányzat is teljesen benne van a képbe, mindenféle mentesítést megkaptak az eljárásokat nézve, tehát ezt nagyon gyorsan be fogják szórni, ez egy kőszórás, kőtömb szórás. Én azt gondolom, hogy kevesebb, mint egy hónapon belül ez is működhet, de addig az uszályok ott vannak. Viszont muszáj lépni, mert a felső vízgyűjtőn, a Duna felső vízgyűjtőjén és a korábbi klasszikus helyeken, hát én visszaemlékszem, annak idején a glecsereken sieltünk, most szinte nincsenek glecserek az Alpokban, elfogytak, és a legnagyobb baj az, hogy a Fekete Erdős környéke is száraz.
3: Tehát abszolút lehet, hogy a szeptemberünk is ilyen lesz.
4: Sőt, hosszú száraz őszre készülhetünk, és ezért ez egy megelőző intézkedés.
3: Ugye azt mondta, hogy tűzoltás, jó lépések, tűzoltás, hosszabb távra akkor mit kell tenni, ami viszont már nem tűzoltás.
4: Nagyon fontos az, hogy mindenki, aki vízzel foglalkozik, és most állást foglal innen, onnan, amonnan, az megértse, hogy három vízkörről kell beszélni. Lokális, regionális és globális vízkörökről. Ha ezt nem így tesszük, akkor állandóan tüzet oltunk, és nem tudunk tovább lépni. Mondom a konkrétumot. Tehát az, hogy most Paksot megoldjuk, ez egy lokális dolog, vagy ha vizet a tájba akciókat indítunk, mert az agrárminiszter vagy az élhető környezetére ezt támogatja, ez egy jó dolog.
3: Az a regionális.
4: Igen. Még csak nem is regionális. A regionális az lenne, és itt van egy óriási lehetőség, és viszonylag gyors, hogy a Dunakiliti tározó, ami a Gabcsikovó-Nagymaros víz erőmű rendszernek lett volna, a tározó rendszere az ott van szinte majdnem készen magyar területen, Dunakilitinél. Gyönyörű vízmű, most egy torzó, illetve egy turbina ott működik, és 200 millió liter vizet tudna tárolni. Na most, hogy a nézők értsék, hogy ez mit jelent, ez azt jelenti, hogy Paksnak a 100 köbméter per szekundumos vízszükségletét, ha felszorzom, akkor ez 23 napi vízkészlet. Na most ezt nem kellene egyből leüríteni, hanem lehetne játszani vízkormányzással, de még fontosabb, hogy ez a víztömeg, ez egy hőakkumulátor is, tehát óvna a Dunát attól, hogy felmelegedjen, túlmelegedjen, mert ugye Paksnál még egy problémánk van, nem csak az, hogy elfogy a víz, hanem hány fokos a Duna hőmérséklete.
3: Na de hát ez nem ott van, tehát ott, mire odaér a víz. Tehát, hogy
4: ez igaz, ez egy kicsit magasabban van, de a 200 millió köbméter, az 200 millió köbméter, ez egy iszonyú tömeg, hogy értsék a nézők, gyakorlatilag egy átlagos vízhozam ott fönt a Duna felső szakaszán, az 2000 köbméter per szekundum körül van, ez most nagyon-nagyon alacsonyra
3: süllyed. Ha most nagyon-nagyon alacsony, akkor hogy lesz ott olyan sok víz? Rossz voltam fizikában.
4: Igen, ugye vannak... Most mi a klímaváltozással az igazi probléma, és egy kicsit már a globális irányba megyünk, az, hogy az a csapadék mennyiség, ami megkeletkezik valahol a tengerek fölött, a nagy áramlatok fölött, az valahol lezúdul, és szinte egyszerre zúdul le, ezt hívjuk özönesőnek. Tehát most már túl vagyunk azon, hogy üdítő záporok. Nem, most olyan özönesők zúdulnak le, amik vagy árvizet, vagy olyan károkat okoznak, amik utána a tűzoltóknak igencsak sok dolga van. Tehát ilyenkor meg kellene fognunk ezeket a vizeket. Épült is Magyarországon egy nagyjából 15-20 évvel ezelőtt egy olyan rendszer első két tagja, a tiszai záportározók. Ebből 10-et kellett volna építeni, 2-t épített meg a kormány, aztán megálltak. Na most egy hasonló lenne a Dunakiliti, tehát nagyon gyorsan életbe kellene léptetni, szlovákokkal tárgyalni, és akkor elkezdenénk a vízkormányzást, és a következő, hogy újra gondolni, ez már regionális szintén a vízlépcsőket. És hogy egy kicsit a globálisra kilépjünk, a harmadik vízkörre, a nagyra, az pedig érdekes módon a horvátokkal lenne egy szenzációs lehetőség, hogy az Afrika felől érkező forró áramlatot, ami a hőkupola jelenséget okozza, és bereked ide a Kárpát-medencébe, és idén már a harmadikat kezdjük most, holott korábban évtizedenként, ha volt valami hasonló jelenség, a sok volt. Tehát ezt valami úton módon meg kellene bontani, és ezzel is foglalkozunk, hogy tulajdonképpen itt a vízdiplomáciának, tehát a külügyminiszter asszonynak a kezdeményezései nagyon kellenének ide.
3: Visszatérünk erre, mert ugye ez egy magyar fejlesztés, az önök fejlesztése, amin már beszélt erről egyébként, de mindjárt visszatérünk, de még egy pillanatra vissza Paksra, mert hogy korábban arról is írt vagy beszélt, ami tulajdonképpen nem a vízálláson segítene, hanem azon, ami most is volt probléma, és Aszódi Attilával többször is beszéltünk itt, meg már tavaly is, hogy meleg a víz, és ez a nagyon meleg víz vissza is kerül a Dunába. Erre volt egy javaslata, amivel egyébként több legyet lehet ütni egy csapásra.
4: Így van, nem is egy javaslatunk volt, hanem kettő. Az első javaslat az volt, és azt még a Paksi atomerőmű szakembereivel dolgoztuk ki, hogy a Duna alatt a közlekedő edények rendszerét figyelembe véve csinálnánk egy átkötést, egy cső átkötést, és azt a forró vizet, amit Paks kibocsát, ez 10 fokkal körülbelül magasabb átlagosan, mint a maga a Duna bemenő vízhőmérséklete, ezt átvinnénk a homokhátságra egy szabad vezetésű csatornába, és a párolgás gyakorlatilag az aszályt csökkenthetné. Tehát ez a víz, ez kiemelésre kerülne a Dunából, de nem melegítené tovább mondjuk a halak élőhelyét.
3: Ez mekkora beruházás lenne? Mert ugye át kell vinni a másik oldalra.
4: Filléres. Azt kell, hogy
3: most
4: mondjam.
3: Most egy első hangzással nagy beruházásnak tűnt.
4: Igen, hogyha azt mondjuk, hogy most 6 milliárdról beszélt a miniszterelnökünk, akkor azt mondom, hogy ez se több, mint 6 milliárd, de a haszna az, hogy asszály szabályozást megkezdtem, hogy a vízhasználatot, a vízkormányzást megkezdtem, működik. És akkor van a másik, amit viszont fölkaptak, mint új innovációt több helyen, és most kínaiak jelentkeztek ebben a gondolatkörben, ez pedig a pipáló indián, az úgynevezett torus felhő dolog. Ugye Magyarország világelső volt a Heller-forgótornyok, hűtőtornyok tervezésében, és aztán utána, amikor volt a rendszerváltás, ezt úgy lazán eladtuk, ezt a technológiát külföldnek, ezt a szabadalmat. Aztán visszavettük, de az a lényeg, hogy erre kidolgoztunk egy új fejlesztést, ami azt jelenteni, hogy pipálna maga a torony, tehát vízpamacsokat lő neki, és ezt lehetne gyorsítani, ez hőt vonna el, és ugyanakkor segíteni azt, hogy a hőcsúcsok, az extrém asszályok csökkenjenek.
3: Ahhoz a hőkupola ellen lenne.
4: Is, én erre gondoltam, meg az asszály ellen.
3: Ez igen. A hűtőtorony, ez a Heller-forgóféle hűtőtorony, amiről itt is beszéltünk többször, tehát hogy Paksot és az atomerőműveket lehetne műteni, vagy az alapelve ugyanaz?
4: Ugye Magyarországon most van nagyméretű Heller-forgótorony, ez a Mátrai erőműben nagyon jól működik. Tulajdonképpen ezt kellene, vagy hasonló létesítményt kellene nagyon gyorsan megépíteni, hangsúlyozom, magyar technológiával, magyar vállalatnak, MVM-hez tartozó vállalatnak a technológiájával gyorsan megépíthető lenne.
3: Most itt van ez a hőkupola, már a harmadik, ahogy mondja, az, hogy érdemben tudjon segíteni egy ilyen helyzetben, mondjuk egy ilyen hűtőtorony, hány kellene?
4: Nem lehet csak a hűtőtoronyra bízni. A hőkupola jelensége az egy brutálisan nagy légköri képződmény, magas légköri képződmény. Sok-sok ezer tonnányi vízpárát kell a levegőbe juttatni, hogy ezt a kupolát megbontsuk. És ezt úgy tudjuk elérni, hogy több dolgot, több miniszternek a szakterületét kell összefésülnünk, harmonizálnunk. Kell az, hogy a mezőgazdaság vizet a tájba programja, fásítás. Nagyon sokat jelent a fásítás, hiszen az erdők párologtatnak, ez is hiányzik a légkörből. És nagyon sokat jelentene az, ha az Adria felől friss párafelhő bontaná a trópusi, vagy csökkenteni a trópusi légáramlatnak az erejét. És akkor plusz ezek a pöfékelő tornyok együtt gyakorlatilag majdnem, hogy asszálymentessé, vagy legalábbis sokkal kisebb asszálykárra mérsékelnék a mezőgazdaság problémát.
3: Erre van bárhol ilyen a világon?
4: Tulajdonképpen maga ez a pipáló indián, vagy totamtorony, torusztorony, ez megfigyelésen alapul. A mátrai erőmű is néha légköri jelenség miatt, magas légköri jelenség miatt pöffent.
3: Igen, ugye ezért kérdeztem, ugye, hogy mi a bizonyíték arra, hogy valóban
4: ennyi
3: működik.
4: Fizikailag működik. Tehát egy megfigyelésen alapul, mint nagyon sok innováció körülöttünk, hogy valamit lemodellezünk, amit a természet jól csinál.
3: Azt mondta az Agrárfórumnak korábban, hogy ön és a csapata már az asztalra tette a megoldásokat, azon egyszerűen figyelmen kívül hagyták. Gondolom ezek benne voltak. Az új kormánynak, ugye itt most volt egy kormányváltás, felvette a kapcsolatot, elküldte ezeket a javaslatokat.
4: Igen, igen. Több hónapja már három minisztert is különböző összefüggésekben megkerestem, hiszen a klímaváltozással kapcsolatban, meg a vízgazdálkodással, a víz kormányzással kapcsolatban, például a Velencei tó megmentésére is azonnali javaslataink vannak. De sajnos azon kívül, hogy kaptunk egy ilyen automatikus üzenetet, hogy az ügyfélszolgálat vette az ön beadványát, ezen túl nem jutottunk. Tehát választ nem kaptunk arra, hogy Kapitány Istvánnak, vagy a többi miniszternek, Gajdos úrnak például beadtuk ezt a lehetőséget, illetve ilyen alapon megkerestem a külügyminiszter asszonyt is, hiszen hiszek abba, hogy a vízdiplomácia az Magyarországnak is adna újra egy presztízst, hiszen itt valamikor óriási vízépítési kapacitás és tudomány volt, és a Vitukit szétvertük, és akik most maradtak emberek, és Gajdos úr mondta épp a legutoljára a parlamentben egy hozzászólására, hogy ő hozott anyagból dolgozik, tehát egyszerűen nincs még új szakember, pedig nagyon kellene, hiszen ez a tudatos leépítés, ez nagyon nagy kárt okozott a vízépítő szakmának.
3: Hogyha ezek a beruházások megvalósulnának, ez mennyi idő körülbelül? Ugye hosszú távról beszéltünk most, ez itt években kell gondolkodni, sok évtizedben, vagy
4: mikor, 5 évben? Mikor készültem erre a beszélgetésre, akkor szó szerint megfuttattam ezeket a dolgokat, a mesterséges intelligenciát is segítségül hívva, és azt kerestem, hogy milyen lépéseket tudunk rövidebb időhorizontokon meglépni. És gyakorlatilag úgy néz ki, hogy van olyan, amit 6 hónap és 12 hónap között meg tudunk csinálni. A Dunakiliti tározó üzembe helyezésére nagyjából 3 év kellene, de akkor nagyon jól együtt kell dolgoznunk a szlovákokkal, és párhuzamosítanunk kell dolgokat, de működhet. A 6 hónaposban viszont benne vannak olyan AI alapú vezérlési rendszerek, hogy figyeljük a hőmérsékletet, figyeljük a víztömeggazdálkodást, az osztrákoknak borzalmasan jó rendszerük van a vízlépcsők között, tehát tőlük kapunk adatokat, a szlovákoktól is, ha kapunk, akkor erre már lehet algoritmusokat telepíteni, ezzel Paks nagyon sokat nyerne. Ezzel a modern szemlélettel. Gondoljunk csak egy picit, amikor a dánok az energiatőzsdén hirtelen elvittek sok milliárd eurót, mert nekik volt algoritmusuk. Most legyen nekünk vízes algoritmusunk. Másik, hogy körülbelül az, hogy a fajszi vízlépcsőt megépítsük, mert az a kulcsa az egésznek, tehát szakítanunk el a vízlépcső fóbiával. Ezt mondta a paksi polgármester helyettes most legutoljára, hogy szakítsunk a fóbiával, az ahhoz egy 5-6 év kellene. Tehát ennél rövidebb. Tehát így tudnánk szakaszolni, vannak azonnali 3 éven belüli lehetőségek és 5-6 éves lehetőségek.
3: Köszönöm, hogy itt volt és elmondtad.
4: Örömmel mondtam el magunk.
1: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.